0: Stadionban Debrecen, Olasz Gergő.
1: Az 57. percben lépve arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már háromszor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak kettőt szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető. Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrúgásnak azt a lehetőséget. Most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, Sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
2: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, csikével hátrébb kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perc az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás, Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: Megpróbálja az Eto megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül, Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miángéig kerül, Miángé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefeli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto kapujában. Stefúj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is pintel, és Bíró Bence is pintel, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térférről, egészen pontosan az Eto kispadja elől érkezik majd Stefúj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
4: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az 5,5-es vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gondel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariasené tehát a fő érdemet, hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson, Maros Réti Ervin árulja el.
0: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a 3 gólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a Paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk. Egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén. Egy picit átment vagdalkozósba a játék. Egyik csapat képviselői sem kímélik a másikéit. Most éppen Szűs Tamás hergeli a hazai publikumot is. Úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy 2 sárgalap is kinéz. Flyter érkezett közben a pályára Krajcsovics helyére. Egy változtatás megint át Szíresi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk Németh Kornélhoz Dijonba.
2: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Tine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként fejjel előre Szucsánszkinak. Csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres. Csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig. Adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő. Dijon Esztergom 14-12.
3: Jön az Eto'o, Gavrić indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, a Nagy Krisztián azonban odafelé Vitalisnak, 30 méter, 16-oson belül, G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov, és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát, a jobb oldalról jöhet majd egy Győri szöglet, de Vitalis nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencváros, Zalaegerszeg és Tóth Béla.
4: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen. Mariano Gomez kapta Osvától, amint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0. Miskolc, Marosi Réti Ervin.
0: Az egyik oldalon Tamás Márk, a másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt egy-két percben, amíg végig futott a kör. Az eredmény azonban nem változott, Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
1: A 63. percben DVSC Újpest 2-0, továbbra is Komáromi, valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első félidő utolsó percében Kocsis kapás lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy Komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbította kapura, úgyhogy övé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, német Kornél.
2: Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény. Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe. Ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje. Szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto'o. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G 18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló sönhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovic állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitalis íveli be, ott egy eleső Kisvárda játékos, ott kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitalis érdeklődött, hogy annál a helyzetnél, ahol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás, majd Petras elvégzi, de menjünk tovább a Grupama arénába.
4: 65. percen érkőzésen Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezett tehát a Ferencváros 1-0 arányban a Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto'o Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Rámakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Yusuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Yusuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával. Miskolc, Marosi Réti Ervin.
0: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3-gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett. A második félidő derekán Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 66. perc végén DVRC Újpest 2-0. Komáromi és Mehiász volt eredményes az első játék részben, jöhet egy baloldali sarokrúgás, azt villám gyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demie, lerántja és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demie, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb is. Német Kornél hiány, kapcsolunk akkor Cseszregi Balázshoz Kisvárdára.
3: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembu Ali találatával, amit még a 10. percben szerzett, kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovac az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt, Stefuj fejeli, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitálist, Popola most már 20 méterre a kaputól, visszafordul a labdával, leteszi Melnyiknek, Melnyi ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripics, illetve Stefuj, az bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembu Ali, de végül megelőzte őt Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
4: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben a Zalaegerszeggel szemben, és a rúgott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTL lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kopcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell ápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Maros Réti Ervin árulja el.
0: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paks a fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő góra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését is. Ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát éppen a Debrecen elől, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendég szerepel.
1: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a Nagyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért. Hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát a DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
3: Nagy Krisztián kapott sárgalapot, a meglóduló Stefújt akadályozta, Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni, az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, Piscsúr is és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Sőn a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Sőn mutatja, és Sőn fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört. Tóth Béla.
4: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a Ferencváros középpályása. 71. perc, tehát belépünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a golvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználatlanul marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán

0: Lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 73. percben egy jobb oldali sarokrúgást végezhet el. Az Újpest jön is középre a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC. Az Újpest ellen egy változás történt. Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, a 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került Piscsúra, fejesét védte Popovics, a kipattanót pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement a Nagy Krisztián és Bok jött, Balogun, illetve Szőr Levente, ennyi történt az elmúlt másodpercekben. 74. perc, Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla.
3: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
0: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paks a DVTK-ra. Körbejátszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának közelébe. Bévárdi ad középre, Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként Bát Laminkolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját, úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 75. percbe lépve DVSC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret a középpályán, posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Bati közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
2: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto, picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például, hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt Bembuali, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második fél időt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
4: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda-Eto találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívül módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto pedig, amiről beszéltem még az első fél időben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajra várható.
2: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyik, egy gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr. Jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Sőnnek, de végig is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuhalénak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
3: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és

0: segédként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra találkozóból. A Ferencváros Viktor öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a május elsőit valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0 Akpe Viktori öngoljával. Lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérült, így befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye. A helyén Lima és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso. Ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez. Hol tart a találkozó Miskolcon? Marosréti Ervin.
1: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg. Ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
2: 104-nél több néző van itt azért a Nagyerdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagyerdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsudzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutóban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, Németh Kornélhoz.
3: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vér, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll, Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horváth benne be, gól! Horváth Fanni ott folytatja, ahol az első fél idő végén abba hagyja. Hiába véd Dos Reis 38%-os hatékonysággal az első fél időben a második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszvegi Balázs.
4: 81. perc, Kisvárda Eto továbbra is 0-1 Bembuali góljával. Az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak, most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről, már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladoju elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgás, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott. Végül Vladojub ez a mérkőzés második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladoju lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbé Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni, azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Groupama arénában, Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla?
0: Beléptünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserélegett tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Yusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a rénszarvasok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0, Miskolcon van-e változás?
1: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves kis Kis László a DVTK-nál, a Diós Győr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos háromgólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
2: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10 000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, komáromi, valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizdiga 25-26-os 2025-2026-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok, Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Német Kornél kézilabda.
3: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga. A 6. csapata a 16. gólját, azzal lett át a döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Votyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Votyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szérre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
4: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Melnyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladojú elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltésztől, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben. 1-0-ra vezet tehát az Eto'o Bembőli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásukkor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto'o Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Eto'o Kisvárda 0-1, Tóth Béla.
5: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, 2 perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén, Audauda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a 2 cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
1: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
2: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövőlista élén 17 találattal, egyaránt ők vezetik a Fizdiga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása, 87. percben a Debrecen Újpest találkozón. Német Kornél, Dijon kézilabda.
3: Csíp a dizsoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dizson Esztergom 17-19-8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadó játékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy körülbelül fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Csesszegi Balázshoz.
4: Itt a 88. sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Bembali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát, egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé, Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbély Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
5: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg az ETE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az a együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet védjen Robi Kín együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, 2 gól, tehát a különbség a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Maros Réti Ervin árulja el Diós Györből.
1: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt a paksiak ott tartják a labdát a Diós Győri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
2: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelen állás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
3: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mesterek, Neman Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második félidő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második félidőben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál, na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto.
4: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
5: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasz megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasz ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereségért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri a ZTE együttesét az FTC 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
4: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárga lapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó, jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondanom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petres felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnok aki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A 10. percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy minden áron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sör révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt kis Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy 5. bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
5: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen a Groupama Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a 3 gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés az Akpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, zalai szempontból öngólból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel, és a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt. Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként érte a gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Zalaegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott is ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
1: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós György nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Györgynek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő, Diós György ezzel búcsúzik.
2: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első félidőben Mehiasz, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel félidőben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletek.
3: Szerbusz, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettség ebben a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
2: Volt itt ugye Malajzia, Hongkong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni, viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sporták bölcsője, akkor azzal nem lövök mellé, ugye? Vagy nem túlzok?
3: Nem.
2: Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elégedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
3: Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi nekünk azért...
2: Ez ugye az Ovo Arena volt a Wembley-ben.
3: Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, álltak, borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülés a csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna. Abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az azért
2: hagyott némi nemű kívánni valót maga után. Na Zoli, mikor és ki ellen kezdtetek, hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal, ez önmagában jelzi a német válogatott erejét. Mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
3: Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket. Tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk, mert
2: attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobira verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztali tenisz sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
3: Hát senki nem értette.
2: Jó, megnyugodtam akkor.
3: Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
2: Angolokat is megvertük.
3: Ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között vannak, tehát abszolút irreális volt, és voltak olyan csapatok ugye a selejtezőben, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami divajerős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoportban, és a franciák, akik harmadikok lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb nyolc közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibások, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét, szerintem se.
2: Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
3: Így van. Attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
2: Most mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolya mondja minden stúdiónk vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van. Említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hiány csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán, fenekén, mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgyhogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültök Észak-Korea ellen?
3: Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk 8 közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok. Ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
2: Hát mondjuk egy antrénak nem olyan rossz.
3: Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. De még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosukról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapatta utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
2: Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
3: És viszonylag nehéz csoportjuk is volt, a lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
2: Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátsszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itt van a berkekben, azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a kettes-hármas játékot valószínű a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Hanning, aki ugyanúgy 20-ba van, valószínű le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
2: Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztali tenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb négybe, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
3: Már hol?
2: Rosszabb mondtam?
3: Hát most egy csapatvérbé volt.
2: Igen, de hogy az egyéni teljesítményeket itt nem rangsolták, amikor itt néztem.
3: Ja, lehet, én ezt is figyeltem. Tényleg? Vannak
2: ilyenek? Nem tudom, hát mintha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
3: biztos,
2: néztem.
3: Mert talán két meccset havesztett.
2: Na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál, is sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színekben versenyezhetett. Mit kell tudni a maláj, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-koreai előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
3: Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani. Természetesen azért láttam már őket, az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. A Hongkong viszont nem minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugye nálunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más
2: nekem
3: borítás.
2: Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy megértsük
3: föl. A Szabine Winter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra is. Az első két meccset
2: 3-1-re
3: nyertünk, de az egyik meccset 2 meccslabdáról nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Sabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoi Kem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
2: De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt az, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszélünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy ez milyen volt.
3: Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk, velük ott 3-1 volt, ott a Sabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították föl a csapatot teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9-e volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik, a Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt. A harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
2: Kiemelkedik.
3: Ugye egy abszolút reális eredmény született.
2: Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőjüket nyerték Japán ellen, és a 24. világbajnoki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta verni az Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
3: Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Sun Yingsha kiemelkedik, tehát Sun Yingsha a világranglista vezetője, azt azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni. A Harimoto megverte a világrangista másodikat, az abszolút benne van a Wang Manyut. A harmadik helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibázta.
2: A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője ebben a pillanatban.
3: Jó, akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk volt, már top 10-es, legutóbbi champion versenyen a Wang Manyut megvert 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó játékos, Párizsban harmadik lett.
2: Bőségzavar az Odi, ezt jól fordítom le, hogyha kicsit laikusként mondom, mert hogy, tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mint hogyha ez a bőségzavara
3: ez
2: lenne.
3: Ez így van. És azt most már én is érzem, a német válogatottnál, hogy amivel akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most ki játszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt négy nagyon jó, az ötödik egy picivel gyengébb, van jó, aki volt az ötös játékosunk, de Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, azzal lett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Suning ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus. Én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
2: Ami mindenképpen örömteli, hogy a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínával mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik, ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
3: Igen, bocsánat, még hozzá, időt kérek, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, új Delhiben. Meg lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is a 2000-es években volt. Tehát nagyon rég volt. Igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott. Úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már

0: Ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen. Van itt olyan, ami mindenképpen gondolatébresztő kell, hogy legyen.
1: Hát igen, Svájctól még a magyar női asszisztens válogatott szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a magyar Magyarország, mert magyar válogatott már egy nagyon női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kim volt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
0: Igen, azt látom rajtad, én látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
1: nekünk megtenni? Vagy a magyaroknak?
0: Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak, nem a két ázsiai gigász játsza a döntőt. Mert egyébként, ha a japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ez?
1: Ott vannak, de azért még nem tudjuk Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most ezt nem tudom, hogy ez mind a kettő, Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás is, amikor elkezdik. Tehát
0: ez nekünk Európában innen felfoghatatlan, ugye?
1: Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan. És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak, tehát hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
0: Megtisztelő, szerintem abban az egybe
1: de
0: is
1: nem lesz. Nem biztos azért, de na, most komolyra fordítva a szót.
0: Értem, világos világ.
1: És azt látni kell, és picit itt visszakanyarodnék a de magyar helyzetet.
0: De bocsánat, Zoli, hogy közben szólok, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként. Tehát egy csomó olyan igen. Sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik is ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezését, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként.
1: Igen, borzasztó, és nagyon sokan vannak, és itt picit visszakanyarodnék a magyar helyzethez, hogy óriási a konkurencia. Tehát a konkurencia, a versenyhelyzet, attól mindenki csak fejlődik. Az, hogy most mi konkrétan Magyarországon azt mondjuk, hogy most oké, most mi fiatalítunk, de nem kell legyőzni az idősebb játékos, ez kontraproduktív, nem lesz attól jobb.
0: Hát a Tokiói olimpiára nemrég volt itt stúdiónk vendége, sőt egy hétig beült ide reggeli műsort vezetni velünk Fazekas Marcsi, Fazekas Mária.
1: Igen,
0: minden áron kikérte magának, hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a zeniten, hogy nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marcsi, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorították ki onnan mindenkit meg, amit most mondasz, Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd fel a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész azt a portugál csapatot, mert egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
1: 3 kínai volt akkor. Igen. Pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
0: Persze.
1: De le kell győzni, és egy világ

0: verseny, de nálam hát mindig
1: főleg,
0: a legjobb.
1: Főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
0: Így van. És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott leesél az élvonalban.
1: No, hát én azt hiszem, hogy a centenárümi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni?
0: Hát ez még a sokára lesz.
1: Még
0: egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek. Ugye most is vannak következő étel, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash. Előtte én megyek az 21-es.
1: Nem unatkozom.
0: 21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
1: Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
0: Jó.
1: De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik a foci.
0: Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami, jó, te kis csacsacsázásodhoz.
1: Szóval, de tényleg mikor lesz, akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
0: Júliusban az amerikai smash után van egy-két hét, amikor...
1: Hát az viszont annyira most már annyi,
0: most
1: az
0: már két
1: teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
0: Köszönöm a meghívást.
1: A világbajnoki bronzéremhez.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bere Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári Mávelőre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyeddöntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
3: Igen, hát azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal a kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazok, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
2: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
3: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kétel volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt így utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak. és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
2: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
2: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futó tűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
3: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom, vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
2: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgeztetek valahol erről?
3: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a Judo társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
2: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
3: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
2: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
3: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemmel vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sporttársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sporttársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
3: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az aranyközéputat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
2: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
3: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magamban szemben is feltámasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
2: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
3: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judó van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni, és az úgy azért nagyon nehéz. A judó tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
2: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
3: Így van.
2: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyin múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
3: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockázhatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a távol-kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikába is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ez tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmaztatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
3: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje, és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
2: De nem is készülsz ilyenekre?
3: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen az én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
2: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
3: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
2: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
3: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
2: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
3: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, a nyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért az egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
2: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
3: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
2: nincs rá ráhatásom.
3: Nincs rá ráhatásom, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
2: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
3: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
2: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
3: Így igaz.
2: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
3: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai résztel se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
4: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
3: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
2: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
3: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
4: több kéne belőlük.
3: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
4: Humán erőforrás hiányban.
3: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
4: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
3: Igen, a helyzet az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
4: Mit kell fölvenni?
3: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
2: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
3: Ilyen nincs.
2: Nincs.
3: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni, és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
2: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
3: jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni, vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek, és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
3: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
2: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
3: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
2: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket

0: tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar dzsúdót felhelyezte a dzsúdó világ térképére. Három felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt egy-két évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát minden... MVM Domba, igen.
0: Tehát, hogy elsődlegesen ilyen csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatról a másikra rázódul?
0: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak is kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre. Hogy lehet ezt az ördögi lakat

0: ott kinyitni mégiscsak?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
0: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
1: Ki is kaptam. Minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ezt nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az aranyközéputat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a dzsúdó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a később években is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
0: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
1: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
0: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
4: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam most, bármilyen furcsán hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba, így van, és a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
3: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
4: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeresen kint volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy... tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
3: És oldatlanul találkozniuk kellett,
4: de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek is, teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
3: az 76, a Fradi akkor lett bajnok.
4: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
3: 5 góra.
4: Így van, és akkor...
5: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknak különféle összeesküvés elméleteket generált.
3: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag talán Nyilasi, hogy... előző este elvitték a törőt.
4: Igen.
3: A saját baráti körük, Szabó Feri. És ami ennél is fontosabb, néhány Fradi szurkoló,
4: igen,
3: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
5: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
3: Tessék. Másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőn egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért, és
4: 8-3
3: nyert az Újpest.
4: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
3: korp,
4: persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
3: nem kimész oda, sok belőlük.
4: Erről van szó. és kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a vickót leszámít.
3: Azt hiszem Garaba Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval is fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
5: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garaba időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott.
3: És hát ott már... sorozatban nyertek 3 bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
5: Igen, és ugye
3: annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
5: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komorai Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garaba, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
3: Ez rögtön a 8-3 utáni évben volt.
5: Nem, ez kicsit később
4: kicsit
5: volt.
4: Kicsit később.
3: De szerintem a következő bajnokság nem, tavasszán, nem? Vagy 79? Nem. Jó, lehet. 78-79.
5: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az énektanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élete első meccsére.
3: Ebből is láttam, hogy milyen megbízható
5: fiú, így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egy irányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rugott az Újpest egy 11-est, ez a szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, mikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
3: Szakértővé vált 45 perc alatt.
5: Párja 42 perc alatt szakértővé vált.
3: Mondtad, hogy apád vitt először meccsinálom, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathelyi, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszer egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, de egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és egyszer csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
4: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
3: Hát a 60-as években mindenképpen.
4: Tihékkel, hát az egy komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk, és az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
3: Bőrig.
4: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
5: De egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
3: Egy kettős rangod jutott eszed.
5: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
3: 87-ben már kopaszod.
5: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt, nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit kicsit bemenekültünk. Aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út. Hazaegdi gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős hangodó mindenképpen megérte. Mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya. Ez meggyőződésem.
4: Így van. Így van. Bocsánat, jó, mondjad, Pista,
3: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd-Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét. Tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccs napon játszon páros meccseket.
4: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összehet.
3: Sokan együtt az nem
4: így
3: jó.
4: Van. Tehát ezért volt az, hogy a verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál, hogy hagyd menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogyha felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia, hát a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-ben, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
3: a
4: akkor már a más...
3: Dromosz az a szobor. A szobor park.
4: És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
3: A második meccs.
4: Így van, így van, és ez megcsapta Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozán kentük, vagy a Nico, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
3: Ez még nem is beszólás.
4: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipője ott van a válladnál.
5: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méter egy olyan bávány, hogy nehezen hitted egy gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt van a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
4: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen. Annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
3: Na de ezt fordítsuk meg. A játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
5: Pontosan.
3: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
5: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára volt, szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
3: Biztos megszámolta.
5: Hát jó, de
4: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
3: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovasrendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris Zuhang beszólt, hogy Huszár lép F4.
5: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi. Viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz. De a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talponállóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pult, azt mondom, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete, a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtam be minket.
3: Utána azonosítható legyen a grill csirkés.
5: Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazaengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozáson, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni, és mondtak, hogy a balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni, hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, ami volt a lelátón.
3: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióban is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék, a kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk
5: 18 és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
3: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Persze. Hát honnan lett volna?
2: Más világ volt.
3: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják. Azt ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangadó volt így, hanem adott esetben válogatott meccsen is, de szóval volt egy jó...
4: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát ezt hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
3: És közben, hogy le nem maradjanak
4: félelmetes.
5: Nem kettős rangadó, legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barátom barátom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
3: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni egyébben, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as évekbe tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy.
4: Igen.
3: Idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
5: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangad az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
3: BVSC MTK. Akkor még nem volt.
5: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionba egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
3: Az egyiket majdnem a főpályáról.
5: Így van, ahogy van. Mondod innen, emlékeztek
3: de,
5: rá, óriási.
3: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
5: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth Díaz színész
4: volt. Ezt akarom mondani, mert én is voltam egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha
2: jó futballosztag.
5: Mert azt láttuk, hogy a 70. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
4: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből az Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
3: Mennyire járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
5: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok, mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
4: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában van, amikor ugye a kisany 10-est kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsére ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
3: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek. 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
5: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóban 4 napra rá, december 7-én a Népstadionba Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionba 1000 néző.
4: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van.
3: Okay. De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt, aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 ezer előtt teljesen általános nézőszám volt, mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
4: Felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelen bérünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
3: Más világban. Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
4: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
3: Volt, az ETL Budafok
4: erről van szó, 30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
3: tehát a helyszelleme átalakult, is nagyon sokat
4: számít. Erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
3: Hát a Puskás arénába a váltott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
4: nem az 50 ezer,
3: mert ott 50 ezer, nem
4: tészta,
3: tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő, az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
4: ezért
3: is,
4: mondom,
3: most
4: hogy esetleg vissza, benne, esetleg vissza lehetne hozni.
3: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
4: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
5: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szereti az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóról készíteni olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ahogy tetszik, pesti nagy csapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
3: Ennyi irányítás belefér.
5: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
3: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
4: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
5: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
3: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esélye egyenlőtlenséget okoz. Ebbe az esetben pont nem.
5: Azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérni mennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
4: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a Névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagyfradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottba kikaptunk a portugáloktól. Jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Elzébi, a Simoes, meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
3: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
4: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győszelem. Hát említsük már meg a Puskás és meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
3: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
4: a Puskás
3: stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
4: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6-ig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
3: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
4: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
3: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
5: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadón még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtan hívával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
4: És a sportinduló pattogó.
5: És a sportinduló pattog. És igen,
3: az nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
5: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak hogy scorebardo, vagy nem tudom. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki.
3: Ami kiégett, az soha többet nem, javították meg.
2: Igen, óriási, így volt.
3: Színvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
4: Így van, és semmi bántódása.
3: Dózsa szektorban is vidáman szurkult a Fradinak, és
4: semmi bántódása nem esett.
3: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
4: Itt
3: dobáltak
4: két kézzel a frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
3: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
5: A Szotyi, a Frutti, a Rágógumi, Kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozóan utlás csodát a Ferencváros színeibe, és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zöléjék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
4: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zöleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zölei, hanem hogy a Kiskalap.
5: A Kiskalap.
3: Hát természetesen sztár volt Kalap. Tehát egy Frutti Árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy frutiárus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
4: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetért is már nem lesz. Tehát a...
3: hát már nem MTK-VM a VM.
4: Igen.
3: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális négyhez?
5: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a négyet vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor mi pont az a négy és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
3: hiszen
5: nekem...
3: Hiszen az MTK persze. Eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg Honvéd meg most jutott
5: de,
3: fel.
5: De gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát te tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
4: Maradjon az eredeti négy.
3: Jó, hát megnézzük, én egyébként részemről alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
4: Persze, a 21. században
3: bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy ez mindenkinek tessen,
4: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszéltem, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
3: És Dózsás.
4: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert te nálam fiatal.
3: Nem.
4: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műegyetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Figyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkolót, ő felvállaltan Újpest szurkol, mi elvileg nem vállalhatjuk fel. Nem
3: tehát ő a Földtani Intézet felüli karéiban nagyon jó ezeket mondod, a meccseket.
4: De ugye ő az ember, ő a mérnök. Mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi névstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardel, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akarta
3: hát
4: adni.
3: Most látványelemként vannak
4: és látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is, a középső öltöző főépület.
3: Ott viszont az eredeti épület.
4: Ezt akarom mondani.
3: Kipofozva.
4: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
3: A torony épület, ami egy pár emeletes kis.
4: Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Figyesnek az ember, a hagyomány, környezet funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze megy mostani válogatottra, amit Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Flóriánt, mint vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
3: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
4: Persze.
3: Na
4: persze.
3: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, vagy a klubok tér felén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kézilabdával foglalkozunk, hiszen május 1-én látott napvilágot a hír, miszerint megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője Pitz András lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél, András.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mielőtt a feladatokról, illetve az igazgatóság jövőbeli teendőiről beszélgetünk, egy kicsit beszélj magadról, hát ha a hallgatók nem mindegyike ismeri a te munkásságodat. Ugye én még ott tartok, vagy ott találkoztunk, amikor még a Siófok EHF Kupa győztes csapatánál dolgoztál éveken át, azóta viszont a Magyar Kézilabda Szövetségben tevékenykedsz, ugye?
3: Így van, köszönöm szépen a felvezetést. Ugye gyakorlatilag Siófokon kezdtem a kézlabda vezetői pályafutásomat, hát ez már 2009 körüli időszak, és akkor egy majdnem 10 évet sikerült ott eltöltenem, mint sportigazgató, és hát gyakorlatilag 2018 nyarán csatlakoztam a Magyar Kézlabda Szövetséghez, és akkor így a főbb területeim a megyei kézlabda szövetségeknek a működésének támogatása volt, amik leginkább a megyei bajnokságok, az MB2-es bajnokságok és a korosztályos bajnokságoknak a versenyszervezési és lebonyolítási feladataik voltak. Ezen kívül volt társadalmi felelősség teljes munkám is, hogy így mondjam, tehát volt egy kerekesszékes csörgőlabda, tehát egy másik szegmensben is foglalkoztam, de alapvetően a munkám nagy részét azért az utánpótlás bajnokságok versenyszervezése töltötte ki az elmúlt 8 évben.
2: Ugye pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Juhász István által vezetett sportszakmai igazgatóság megszűnik. Gyakorlatilag ebből fakadt, vagy emiatt történt az, hogy most egy új szervezet, vagy új szervezeti egység jött létre, amely az utánpótlás képzéssel, vagy fejlesztéssel foglalkozik? Tehát a kettő hírnek van köze egymáshoz?
3: Igen, alapvetően ugye nyilván nem maradhat gazdátlanul egy olyan területe, egy országos sportági szakszövetség értében sem, mint a kézlabda szövetségben sem, hogy a szakma ne legyen valamilyen szinten menedzselve vagy koordinálva, és hát itt ért ez a megtisztelő felkérés, hogy akkor egy ilyen projektvezetőként vagy az igazgatóság vezetőjeként próbáljam meg ezt a területet a lehetőségeimhez képest a legjobban szolgálni, illetve a legjobb megoldásokkal előrukkolni. Én szerintem az egyik legjobb megoldásnak az tekinthető, hogyha ezt nem egy személyben próbálja meg valaki egy gondolat mentén adott esetben vezetni, hanem egy valós igazgatóságot, egy konkrétan egy akár 4-5-6 főből álló, különböző területek képviselőiből álló igazgatóságot hoz létre. Én ebben tudom elképzelni, és azt gondoltam, hogy ha ezeket a területeket külön egyesével leszállazzuk, és a külön területeknek külön területi vezetőket biztosítunk, akkor így tud a leghatékonyabb lenni a munkavégzés így ezen a területen.
2: De te is abszolút üdvözölted ezt a lépést, tehát te is úgy érzed, hogy az utánpótlás képzés ez egy olyan nagy szegmens, és egy olyan feladatbázist ad, aminek külön ilyen szervezetre van szüksége?
3: Abszolút, és ezért is mondtam egyébként pont az első ilyen beszélgetés során, hogy utánpótlással foglalkozni az nem egy lehetőség, az egy óriási nagy felelősség. És ezt tartom a mai napig, és tartani is fogom, hiszen alapvetően egy pedagógus emberként nem is mondhatok mást, mint azt, hogy az utánpótlásban dolgozó emberek leginkább nem szakedzők kellenek, hogy legyek, hanem pedagógusok kell. Aztán lehetnek szakedzők, aztán lehetnek akármilyen edzők, de a legfontosabb azért, hogy mi embereket nevelünk, és pedagógiai szemmel, fejlődéstelektan, pszichológia, tehát azért ezek egy fontos tényezői az utánpótlás nevelésnek. Fontos, hogy őket, a kis lurkókat így kezeljük, és egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek, így is kezeljük, és így is bánjunk velük. Tehát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen mentalitással próbáljuk megközelíteni az utánpótlás nevelést, akkor szerintem olyan túlságosan nem tud ez majd ebbe bízom mellé futni.
2: A beszélgetés előtt említetted, hogy te nem vagy sokszoros válogatott játékos, tehát ha valaki ilyen vezetőre számított, az nem biztos, hogy csalódik, csak mást képzelt el, de akkor a te területed, a te munkafeladatod, az gyakorlatilag erre a pedagógus vonalra, vagy említetted a gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre irányul majd?
3: Igen, abszolút az élményközpontú, illetve a kézlabda központú, gyerekközpontú versenyeztetésre fog majd ez fókuszálni. Szeretnénk a legkisebb korosztályokban is a versenyeztetést olyan tekintetben visszahozni, hogy az legyen, azon legyen a fő fókusz, illetve hogy a különböző versenyek végeztével minden gyerkőc ugyanúgy kaphasson érmet, csokit, cukrot, nem tudom, oklevelet, tehát hogy nagyon fontos a pozitív visszaigazolás, én azt vettem észre. Tehát, hogy nyilván a gyerekeknek a legnagyobb dicséret az tud lenni egy verseny, vagy egy akármilyen bajnoki forduló végén, hogyha ott mindenki győzött, ott mindenkinek van helye, mindenkinek van szerepe, mindenkire szükségünk van, mindenki egy tök jó egy társaságban van, és mi együtt vagyunk egy nagy erő, és nem külön-külön húzunk szét, és hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, akár a versenykírásainkkal meg tudjuk támasztani, akár az edzőinknek a gondolkodásában, vagy akár egy picit a szemléletmód változtatásában, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányt fog venni ez az egész dolog.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekeket mennyire fontos megnyerni a sportnak, akármelyik sportágnak. A kézilabda ilyen szempontból milyen helyzetben van? Akár egy sportág választónál, akár egy kiválasztónál sokan szeretnének-e kézilabdázók lenni? Az elmúlt időszak eredményei bevonzzák-e a fiatalokat?
3: Igen, nagy a verseny, ezt jól látod, és ezt is szerintem jól érzitek, hogy azért az utánpótlásban nagy verseny folyik a gyermekekért, és szerintem itt igazából majdnem azt mondom, hogy persze én nagyon annak örülök, hogyha mindenki kézilabdázik, de a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, és mindenki próbáljon meg egészségesen élni, és próbáljon meg ugye benne maradni a csapatjátékokban, hiszen én azban hiszek, abban nevelkedtem, és mindenképp azt mondom, hogy nyilván egy jó példa, például a kézlabda, hiszen ha más nem mondok, csak azt, hogy a mozgásanyagunknak a 70-80%-a atletikus képességekre hajaz, tehát a futások, dobások, kúszások, mászások, az alap képességfejlesztő gyakorlatok, azok mind megtalálhatóak a mozgás mintánkban, a kézlabda sportágban. Tehát olyan nagyon-nagyon rossz dolgot nem követel az ember, most idézőjebb mondom, hogyha kézlabdázónak adja a gyermekét, és velünk kezd el majd szépen a fejlődés útjára lépni. És így azt gondolom, hogy nagy a verseny, nyilván a többi sportágos, de nem versenyként tekintünk, nem vetétásként tekintünk rá, hanem mi próbálunk a jobb programokkal, eredményesebb, adott esetben eredményesebb képzésekkel csábítóbbak lenni, vagy inkább ilyen vonzerővé válni a fiatalok számára. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk, hogyha felnőtt válogatottak eredményesek, hogyha felnőtt válogatottak olimpián vannak, ha vannak valós példaképek a felnőtt sportolók között, és szerintem most vannak, tehát igenis vannak olyan játékosaink, nem is egy, akikre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, sőt, mindenkire büszkék vagyunk, de vannak, akik nyilván kimagasló eredményeik okán még inkább büszkévé teszik az embert, de én azt szerintem ezek a helyes példák, vagy ezek a jó példák azok, akik, ami miatt vonzóbbá válik a sportágunk, és többen bevonódnak.
2: Említetted már ezt a fáramászást, mindenféle gyakorlatias dolgot, mennyire küzd azzal a kézilabda sport, hogy a gyerekek azért most már egyre fiatalabb korban ilyen mozgásszegény életmódot folytatnak, ugye a digitális eszközök nem mondjuk, hogy milyen hátrányosak, szóval, hogy a kiválasztókon sokan panaszkodnak erre, hogy azért már nem olyan képességek a gyerekek, amikor fiatalon bekerülnek a sportágba. Ezzel te találkoztál-e?
3: Igen, sajnos találkozunk, a mai napi találkozunk. Szerintem igazából, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztályt, bemenő korosztályról beszélek, 1-es, 2-es korcsoportok általános iskola, alsó tagozatos gyerekei. Az alapképességek, és tisztelet a kivételnek, de az alapképességek hiánya az tetten érhető. Tehát itt gondolok arra, hogy helyes technikával történő futás, helyes dobótechnika kialakítása, egy helyes esés, vagy egy tompításnak a kialakítása, ezek már, és mondom még egyszer tisztelet a kivételnek, de hiányoznak. És fontos, hogy nekünk felelősségünk van ebben, bármilyen sportágról is beszélek, hogy ezeket a képességeket nekünk edzéseken pótolnunk kell. Nem azzal kezdődik, hogy taktika és ide futsz, helyet cseréltek, nem, hanem az alapképességek fejlesztés az kötelességünk lent, és ezeket meg kell tanítani, és csak arra lehet építeni, azután következhet csak bármilyen taktika, stratégia, de az jóval később. Uh-huh. Az első az alapképesség, az alapdolgoknak a megtanítása.
2: Ahogy olvasom, Sebestyén Máté utánpótlás fejlesztési vezetőként segíti majd a munkádat, a férfi szakágat Rosta István vezeti a hölgyeket, vagy a kislányokat, lányokat, ifjabb kis Szilárd. Hogy fog kinézni közöttetek a munkamegosztás?
3: Igen, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy szerettem volna ezt az egész területet így jól laposan leszálazni, és ezeket a szálakat területileg olyan vezetőkre biztosítani vagy adni, akikben én megbízom, és azt gondolom, hogy van olyan tapasztalatuk ezeken a területeken, amikre mi bátran támaszkodhatunk. Ugye ilyen ifjabb kis Szilárd például, akit szerintem azért a hallgatóknak olyan nagyon nem hiszem, hogy be kell mutatni, hiszen rengeteg korosztályos válogatott eredmény fűződik a nevéhez, illetve olyan felnőtt játékosok is, akikkel korábban ő kezdett el a Nemzeti Kézlabda Akadémián annak idején dolgozni. Rosta István szintén ugyan a Gyöngyös oldaláról, szerintem már több mint 10 éve szakmai igazgatója a Gyöngyösi Kézlabda Klubnak, ugye az egész család gyakorlatilag, hát most ezt a Rosta nevet se kell szerintem túlságosan a kézlabda berkeken belül bemutatni. Sebestyén Máté pedig ugye a sportintézetből csatlakozik hozzánk, neki meg az akadémia területéről van rengeteg tapasztalata, hiszen az államilag akreditált akadémiai rendszernek az auditációjáért felelt az elmúlt években, és neki az akadémiákról van rengeteg valós tapasztalata, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak, hogyan érdemes versenyeztetni, teljesen akár játékengedélyek számát illetően, tehát rengeteg valós tapasztalata van mondjuk a 14 és 21 év közötti tehetséges gyermekekről. Tehát, hogy így terveztük ezt a szegmest szétbontani egymás között, hogy egyébként jelezték is az Istvánék, illetve a Szilárdék, hogy mindenki szeretne a másik munkájába azért belelátni, ez nem élesen különül egymástól. Mi egymás munkáját segítve, Szűcs Martinnal kiegészítve, Horváth László kollégámmal kiegészítve, Gyömöre István kollégámmal készítve, tehát azért vannak itt még olyan rejtett tartalékaink, hogy így mondjam, akik ugye eddig is megvoltak a házon belül, csak egyszerűen én azt éreztem, hogy még szükség van egy további erősítésre.
2: Rosta Istvántól van egy idézetünk. A vasárnap reggeli műsorban felhívtuk őt. Ő azt mondta, hogy nem is igazán íróasztal mögötti munkáról van szó, hanem igazi terep munkáról. Ő szeretné a klubokkal, a kluboknál dolgozó utánpótlás edzőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy tartani, mert szerintem ez már zajlik jelenleg is. Tehát abszolút nem távolról próbáltok meg rálátni erre az utánpótlás képző rendszerre itthon, hanem személyes találkozók révén is.
3: Így van, ez nem is lehet másképp. Én most a beszélgetésünket is Kecskemétről jöttem, a serdülő kiválasztó harmadik ütemén voltam a sportcsarnokban. Gyakorlatilag ezt nem lehet íróasztal mellől, és nem is szabad íróasztal mellől. Tehát az embernek részessévé kell válnia a folyamatnak, és ott kell lennie, és gyakorlatilag a szövetét kell, hogy képezze ennek az egésznek, hiszen akkor tudunk mi az aztán a nap végén az íróasztal mögül jó versenykírásokat gyártani, jó döntéseket hozni, hogyha megtapasztaljuk ezeket. Szerencsés a helyzet, hogyha van az embernek klub tapasztalata. Tehát én mondjuk ilyen értelemben egy picit szerencsésebbnek érzem magam, hiszen van egy 10 éves klub tapasztalatom, nem is fővárosi klubból, hanem vidéki klubból, ahol azért több száz gyermekkel foglalkoztunk az évek során évente. Tehát én azt gondolom, hogy ha van tapasztalat a piacról, hogy így mondjam, ilyen csúnya szóval, akkor az a legjobb, és azt tudjuk beültetni az elméletbe.
2: Meghallgathatjuk most elvileg Rosta Pilu nyilatkozatát. Hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
0: Üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert hogy enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz majd előrelépés. Mindent többször mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terep munka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
2: Meg tudod erősíteni ezt, hozzád is pozitív visszajelzések érkeztek-e, mióta kijött a hír, hogy megalakult az igazgatóság?
3: Igen, abszolút, hozzám is tényleg sokan gratuláltak, és ugye most mondom személyesen is, például a Magyar Kupa hétvégén is sok szakemberrel találkoztam, és mindenkiből azt érzem, hogy támogatólag van az igazgatóság felé, és minden tagját illetően, hiszen mindenki érzi, hogy szükség van most egy lendületre, arra, hogy teljesen mindegy, hogy versenykiírás, teljesen mindegy, hogy versenyeztetés, vagy élmény alapú kézlabda, vagy jutalmak, vagy bármi, ami a gyerekeknél fordult, de most erre egyébként szükség van, és fontos a megtartó erő. Úgyhogy nagyon-nagyon támogató a közeg, én ezt nagyon köszönöm nekik, és azzal igyekszünk meghálálni, hogy mi ezért a tudásunk legjobbát fogjuk ide tenni az asztalra, hogy ezt vissza tudjuk adni.
2: Hogy legyek egy kicsit kötekedő. Az utánpótlás sportban gyakran elhangzik az a mondás, hogy hosszú távra tervezünk, a jövőnek neveljük a gyerekeket, de sokak szerint ez azt a célt szolgálja, hogy ne legyen számunk kérhető az adott időszakban egy-egy vezetőnek a munkája. Neked van-e ilyen tapasztalatod? És például a ti igazgatóságotok tud-e olyan, hát a közeljövőben felmutattandó eredményeket, vagy célokat mondani, akár most te tudsz-e, ami ami hát csúnya szóval, de számon kérhető.
3: Igen, hosszú távú célokat megfogalmazni az nem túl elegáns, biztos kell, meg jó, hogyha van, meg de én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk nem csak nem a kézlabda, hanem úgy englobál a gyakorlati sportág, hiszen amit te is említettél, ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve a telefonok, a különböző kütyük megjelenésével óriási a versenyfutás a gyerekekért, hogy ne ragadjanak a szobába, hanem jöjjenek el és sportoljanak, hiszen ugyanazokat a hormonokat meg tudják kapni sajnos pozitív visszajelzést a telefonjukról 2 perc alatt, mint mi mondjuk egy másfél órás, 2 órás edzéssel, tehát óriási a verseny. Nekünk nincs időnk arra, bocsánat, hogy azt mondom, hogy 6-8-10 éves terveket szövegessünk, nekünk 6-8 hónapos terveket kell szövegetnünk, meg 1 éves terveket kell szövegetnünk, ami a következő előttünk álló időszakban lesznek relevánsak, hiszen mi nem engedhetjük meg, hogy győzedelmeskedjen felettünk ez a kütyű, ez a bizonyos kütyű, nekünk muszáj őket kihívni, és muszáj. És ha ez abból kell, hogy összeálljon, hogy mi nem tudom, nagyobb jutalmakat vagy motiválóbb dolgokat teszünk eléjük, vagy lehívjuk a felnőtt válogatott bizonyos játékosait egy-egy fordulóra, hogy lehessen velük egy fotót készíteni, lehessen velük beszélgetni, akkor abból fog állni. Tehát mi bátran állunk elé, mert azt gondolom, hogy most viszont tehát olyan értelemben fel kell vennünk a fonalat, hogy ezek rövid távon is számon kérhetővé válhassanak, de nem csak azért, hogy számon kérhető legyen, hanem azért, mert egyébként ezt így is gondoljuk, meg ezt érezzük, ez a tapasztalatunk, hogy muszáj ezzel így foglalkozni.
2: Még egy-két konkrétumot hagy húzzak ki belőle, tehát hogyha 1-2 év múlva ránézünk a ti munkátokra, akkor mi fémjelezni a legjobban a ti sikereteket, vagy az eredményességeteket? Minél több magyar játékos az NB1-es bajnokságban, akár a magyar válogatottnak fiatal játékost adni, akár a gyermekbajnokság hibáit, ha van ilyen, kijavítani. Szóval miben mérhető az, amit ti dolgozni fogtok?
3: Sok tekintetben mérhető, mondjuk a legfontosabb nyilván az, hogy egészséges gyermekeket és sportot szerető embereket próbáljunk meg nevelni, de hogyha most kifejezetten a kézilabdáról van szó, akkor én azt gondolom, hogy azzal én már nagyon boldog lennék, hogyha nem lennének lyukas korosztályaink olyan értelem, hogy a bajnokságok tekintetében. Tehát, hogy most például U11, U13-as bajnokságunk azért nincs kiírva, mert sajnos ha kiírnánk, akkor sokkal nagyobb távolságokat kellene utazniuk a csapatoknak, és mert nincs annyi nevezett csapat. És ez nyilván abból adódik, hogy ha kevesebb a gyerek, nem tudnak nevezni azokba a korosztályokba, akkor viszont óriási távolságok vannak, az óriási távolságokkal adott esetben még akár nagy arányú győzelmek, vereségek is lehetnek, és ez mind a lemorzsolódáshoz vezethet. A mi feladatunk szerintem az, hogy a lemorzsolódást megállítsuk, vagy ahogy lehet lassítsuk. Ez nem csak nálunk probléma, tehát az Európai Kézilabda Szövetség más tagországaival is beszéltem már jó pár évvel ezelőtt is, és elmondták, hogy egyébként náluk is az iskolaváltás pillanatában nagy lemorzsolódások vannak. Én azt gondolom, hogy akkor mi már nagyon-nagyon boldogok lennénk mondjuk 1-2 év múlva, hogyha ez a bizonyos lemorzsolódás egy picit stagnálna, adott esetben megfordulna, és megjelennének nálunk azok a számok, amik az előtt voltak, mondjuk a Covid előtti időszakban voltak, tehát az már mondjuk egy jó 8-6-8 évvel ezelőtti időszámok.
2: Fiatalok szerepe NB1-ben, válogatottban?
3: Nagyon fontos a fiatalok szerepe, hiszen én ezt még annak ellenére is mondom, hogy ha adott esetben mondjuk a bajnokság színvonalának visszaesésével is idéző járna, akkor is nagyon fontos megjelenni ők ezeken a küzdőtereken is. És nem azzal van a baj, hogy van 1-2 külföldi, mert nálunk egyébként a sportágunkban nincsen nagy külföldi szám, 70 pár olyan játékengedély van, ami az egész bajnokságot illeti, de hogyha ezt visszahoztom a top BL csapatok utáni csapatok számával, akkor gyakorlatilag a csapatonként 1-2, most nyilván ezt átlagban mondom, mert valahol van 4, valahol meg sehol semmi, de hogy ezt azt mondom, hogy nálunk a külföldiek arányával nincsen már probléma. Volt időszak, amikor volt ezzel probléma, nálunk most ez úgy néz ki, hogy beállt. Ezek a fiatal játékosok, akik pedig jönnek befele a felnőtt bajnokságban, nekünk az a legeslegfontosabb, hogy ez a bizonyos küszöb, ami ott a junior és a felnőtt közötti időszakban van, hogy nem tudnak még egyből bekerülni. Valószínűleg még hiányzik egy képzés, még valószínűleg nem készek arra abból a kis közegből, abból a kis burokból, amikor kijönnek, nem készek arra, hogy már a nagy versenyszférában, az NBA-ben megállják a helyüket. Nekünk ott van nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy ezt a kis geppet, ezt mi átugrassuk velük, és azt mondjuk, hogy vagy egy kettőssel, vagy egy NB1B-ben kell játszanod, vagy igenis ott kell lenni a felnőtt NB1-es mérkőzésen a padon, és ha van lehetőséget szájbe, tehát nekünk azzal van feladatunk, és igenis áramoltatni kell a fiatal magyar tehetségeket, minél több magyart kell a pályára tenni, és ezzel fognak egyébként, mert ezzel lesz jó válogatottunk, és ha jól válogatottunk, onnantól fogva azt gondolom, hogy az már nem kérdés, hogy akár a határa csillagoség is lehet.
2: Akkor ez egyfajta tehetséggondozás is, ugye? Tehát, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak tehetségesek, de ahogy az említett ugrás nem tudják megtenni, valahogy nekik játék lehetőséget biztosítani, mert hiszen az a kulcs ebben.
3: Igen,
2: a korban.
3: Igen, illetve a túlversenyezetést elkerülni, hiszen nagyon-nagyon a tehetséges játékosoknál sokszor előfordul a túlzottan sok mérkőzés számnak a megjelenése. És nekünk ez is egy nagy felelősségünk, hogy ezt el kell kerülni, ilyet nem lehet csinálni. Tehát vagy a játékengedélyek számát kell olyan tekintetben csökkenteni, amit most mi szeretnénk is, hogy eddig ugye két utánpótlás játékengedélye lehetett tehát játszott mondjuk egy U16-ba, meg egy U18-ba. A baj csak az volt, hogy sajnos voltak olyan sportszervezetek, akik ettől függetlenül mondjuk egy NB1-B-s felnőtt bajnokságba is berakták ezt a játékost, meg még leültették egy NB1-es bajnokságba is, és simán összejött neki mondjuk 3-4 mérkőzésnyi játékperc is egy hétvégén, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor nem szétforgácsolni kell U18-ba, meg nem tudom, 17 éves korban, meg 19, hanem ott kell rá legjobban vigyázni. Ott kell, egyébként is kell revigyezni, de ott aztán meg végképp, hogy megmaradjon, és ne ott szegje kedvét ez a túlzott túlversenyeztetés, hanem ott jöjjön meg a kedve, ott jöjjön meg az étvágya, és nekünk arra kell figyelni, hogy ott viszont ne játszassuk túl, hanem legyen éhsége arra, hogy ő kimenjen a pályára. És hogyha ott nem kap csak hetente egyet, vagy maximum kettőt lehetőséget mérkőzésre, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk őt védeni, és akkor hosszú távon ő be fog tudni illeszkedni.
2: A szurkolók körében nagyon gyakran előjön az a párhuzam, amely a 2018-as debreceni női junior világbajnoki döntőben látszódott Harry Reisztad és Háfra Noémi között, hogy hová jutott egyik, illetve másik játékos. Harry Reisztad ugye olimpiai világ és Európa bajnok norvég játékos, Háfra Noémi jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik. Erre utal a kérdésem, hogy mi az, ami nálunk javításra szorul, és ti a saját utatokat szeretnétek eljárni, vagy nem szégyeltek akár külföldi jó példákat átvenni?
3: Érdekes a kérdés, meg az összehasonlítás is. Én azt gondolom, hogy ha skandináv példákat hozunk, tehát eleve kulturális kérdéseket kezdünk el, akkor onnantól fogva feszegetni. Tehát nem lehet egyébként, szerintem bizonyos értelemben nem lehet a körtét az almával összehasonlítani. Vannak jó dolgok, ilyen best practice-ek, amiket érdemes lehúzni, érdemes implementálni azokból a bizonyos országokból, ahol ezek működnek. De mindent nem fogunk tudni, hiszen nekünk teljesen más a berendezkedésünk, teljesen mások a mentalitásaink, teljesen más kultúránk van. Nekünk bizonyos felületeket, bizonyos dolgokat biztos, hogy le fogunk tudni tőlük, vagy el fogunk tudni, és el is kell tőlük tanulnunk. És nagyon fontos az edzőknek az önképzése, hogy az edzőknek legyen arra igényük, hogy azáltal, hogy befejezték az iskolapadban a tanulmányaikat, az nem jelent az, hogy valaminek vége van. Onnantól kezdődik csak az út, és neki onnantól fogva önképeznie kéne magát. Én nem a játékosokban keresem, hát itt se születik, nem tudom, tehetségtelenebb gyerek, mint a Norvégiában. Itt is olyan tehetséges gyerekek születnek. A felelősség az ott van, hogy az edzőnek kell magát önképeznie ahhoz, hogy megfelelő tudást tudjon biztosítani a gyermek számára.
2: Tudnál-e olyan jó példát mondani, amit át lehet venni, és milyen nemzetek jelenthetnek jó példát? Tehát látunk francia akadémiai rendszert, norvégot, mondtad a skandinávokat, németet, szóval egy vagy két olyan konkrétumot tudnál-e mondani, amit abszolút be lehet építeni a magyar képzésbe.
3: Igen, 2022-ben többen volt szerencsém az izlandi sportminiszter társaságában megnézni ugye a hazai rendezésű Európa-bajnokság során itt volt, és nézte az izlandi válogatottat az MVM Domban, és volt szerencsém vele egy majdnem egész meccset sikerült együtt néznünk, és hát alig vártam, hogy föltehessem a kérdést már ott a beszélgetés elején is, hogy mondja már ugyan már el nekem, hogy mi az ő sikerüknek a titka. Hát ott vannak egy 350 ezres ország, és hogy mégis a labdarúgásban is, és a kézlabdában is, és hogy ez mi. És akkor ugye mondta, hogy nézd András, hát mi annyira kevesen vagyunk, egy ilyen halászos hasonlatot hozott nekem, hogy amikor mi kimegyünk a hajóval a tengerre, és kidobjuk a zákot, vagy a hálót a vízbe, mi nem tehetjük meg azt, hogy ne húzzunk ki minden egyes halat a hajóra. Azt mondja, mi a legkisebb halakat is kiszedjük a hajóra, és minden egyes kis hallal foglalkozunk. Tehát mi nem dobunk vissza halat. Mi nem mondjuk azt egy 13 éves gyerkőcre, hogy ó, hát ebből nem lesz semmi, vagy ó, hát nem túlsúlyos vagy milyen alacsony. Mindenkivel foglalkoznak, mindenkit megtanítanak sportolni, kézilabdázni, és mindenkivel nagyon-nagyon komolyan mindenkit menedzselnek, akár duál karrier tekintetében, akár csak a sport tekintetében, de senkit nem engednek el. Szerintem, hogyha ilyen dolgokat tudunk például behozni, hogy mi igenis olyan szemmel tekintünk a gyerekekre, hogy nincs tehetséges, vagy tehát nekünk gyerek van, és mindenkivel kell foglalkozni. És lehet, hogy az igaz, most egy nagyon magas, nem tudom, akcelerált gyerekről van szó, akinek még a mozgása szana szét van, és több munkát igényel az edzőtől, hogy azzal a gyerekkel foglalkozzon, de igenis meg kell tenni, és igenis kell ezzel a gyerkőccel foglalkozni, nem csak azért, mert lehet, hogy ő lesz a nem tudom, a világ legjobb játékos, hanem egyébként is kötelességünk vele foglalkozni, hogyha eljön is kézlabdázni, akkor, és megígérjük a szüleinek, hogy mi megtanítjuk kézlabdázni, akkor tanítsuk meg kézlabdázni. Tehát ez egy alap. És azt, ha még abból a gyerekből még nagy isten egy tehetséges felnőtt játékos is lesz, hát akkor meg azt gondolom, hogy elértük a célunkat, és nagyon boldogok vagyunk.
2: Igen, ez, amit mondtál, ez előjött akkor is, amikor például a magyar válogatottból hiányolták a klasszikus, magas, most női mezőnyről beszélünk, átlövőket, és sokan azt mondták, hogy amikor a gyermekkorban eredménykényszer van, ugye akkor az edző inkább nyúl a kisebb, ügyesebb, irányító típusú alacsonyabb játékosokhoz, és az átlövőkkel nem foglalkoznak annyit, akik esetleg, ahogy te mondod, később érnek. Szóval akkor ezen is változtatni kell. Igenis, aki benne van a rendszerben, ahhoz meglegyen a megfelelő szakember és megfelelő türelem.
3: Igen, ezen is változtatni kell, így van, és ez szemléletmódbeli változást igényel az edzőknél leginkább, hogy meg a kiválasztó rendszerünknél is leginkább, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem az éppen aktuális, nagyon ügyes, jó pálya tesztet betanuló gyerkőcökből lesz majd később a Vámos Petra, tehát hanem igenis lehet, hogy abból a sarokba éppen ott álló magas lányból lesz, aki most egyelőre még lehet, hogy ki sem mer lépni, vagy egyelőre még csak ott van, és még a labdát se tudja nagyon elkapni, meg még nyaklik-nyaklik a mozgása, de és tudom, hogy az egy hosszabb folyamat, és tudom, hogy az nagyobb munka, és mondom, tisztelet a kivételnek, mert rengeteg jó szakemberünk van Magyarországon, akik egyébként ezt a munkát el is végzik, és ennek köszönhetően van Albek Annánk, vagy szóval, hogy most, ha nem mondjak, tényleg nem akarok senkit kiemelni, de hogy ennek köszönhetően vannak tehetségeink, csak ha ezt még jobban megerősítjük és megtámasztjuk, és tényleg mindenki tud ilyen felfogásszerűen dolgozni az utánpótlásban, akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni a végén.
2: Egy utolsó gyors kérdése van, csak időnk, az akadémiai rendszer rendben van-e úgy, ahogy van? Ott is sokan beszélnek kiégett, túlterhelt, sérülésekkel bajlódó gyerekekről, szóval jó-e a mostani rendszer, vagy ebbe is esetleg terveztek belenyúlni?
3: Racionalizálni lehet mindig, tehát én ezt nem mondom, hogy ne lehetne racionalizálni. Most elég csak egyébként a NEKÁ-ból, csak hogy tényleg így egy példát, mert ugye ha csak egy kérdés is az akadémia kapcsolatban, akkor beszélünk a NEKÁ-ról. A NEKÁ-nak egyébként, tehát ha mi mutatná jobban, már bocsánat, tehát az ő sikerük titkát, hanem az, hogy az NB1-ben vannak magyar tehetséges gyerekekkel, az ott esetben a saját utánpótlásukban persze néha meg kell támasztani egy-egy külső igazolással, de a saját tehetséges akadémistáikkal vannak az NB1-ben, és ott állják meg a helyüket, és bennmaradnak, és sokszor éles meccseket tudnak már, valós minőségi játékperceket tudnak ezek a gyerekek játszani, és ha nincs felület ezeknek a gyerekeknek még ennyi se, hogy itt megmutassák magukat, akkor kérdezem én, hogy hol mutatják meg magukat az NB1-be, vagy az NB2-be? Tehát muszáj olyan felületet biztosítani, ahol ezek a tehetséges gyerekek tudnak versenyezni. Ugye az akadémiai rendszer ilyen tekintetben szerintem így megfelelő, viszont biztos racionalizálni kell egy-két dolgot a versenyeztetésükkel kapcsolatban, a verseny engedélyükkel kapcsolatban, a túlversenyeztetéssel kapcsolatban, ezekkel elképzelhető, hogy kell racionalizálni.
2: Sok sikert kívánunk nektek ez a nem kis munkához, és szerintem hívunk még ide a Nemzeti Sportrádióba, hogy a fejleményekről és az eredményekről beszélgessünk. Pic Andrásnak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, drága hallgatók! 6 óra 3, ennek fontos része van, mi a 6 óra 3-kor kezdjük mindig a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adását. Ma reggel is így van, ez jön hozzá május 27-én. Szerdán tesszük mindezt Balai Attilával. Hello Atti, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, és Harsányi Reventével.
1: Igen, kellemesen jó idő van, ilyenkor ezt már lehet mondani, ugye beindult az igazi nyári szezon, pedig majd csak hétfőtől lesz hivatalosan papíron is itt a nyár, de most már azért ezek a napi 30 fokok mindenkinek jót tesznek. Igen, csak lebarnultál, azt látom, vagy nem? Jól látom, rosszul?
2: Teljesen jól látod. Korán reggel vagy hajnalban nappal szembe kell futni, ez a megoldás.
1: Ja, igen, igen, mi nagyon sokat biciklizünk, meg hogy volt egy ilyen péntek, szombat, vasárnapi erős munkafesztiválos fellépések, és ott meg az ember nem tudja kikerülni, tehát egyszerűen nem tudsz úgy felöltözni, hogy ne legyen az adatod. Van a barnulásnak több fázisa, meg több típusa, amikor meglátszik a pólódat, felhajtod, akkor ott a karod alatt, hogy meddig volt. Ugye a póló, aztán vannak az atlétás barnulások, meg nem is tudom, mik vannak még.
2: Az egyik a mezőgazdasági idénymunkás barnulás, a másik igen. A bútorszállító barnulás, vannak.
1: Igen, volt egy teniszező barátom, ő az oknit a picit lejjebb tűlt, akkor egyből látszott, hogy volt az a barnulás. Szóval a lényeg, hogy lehet napozni, és ezt tesszük mindazért, mert hogy igen, jó idő várható majd a következő napokban is. Na, tegnap a gyermekeimmel tettünk egy rövid kört, hogy elmenjünk ebédelni. Ez ugye a rólam elnevezett egyik utcában látható és észlelhető étteremben van. Ez ugye a Király utca. De a Hősök terétől indultunk volna, de olyan lezárások vannak, és az első olyan lezárás utóbbi évek folyamán, aminek egy kicsit örültem. Ugye jön a BL döntő Magyarországra szombaton, és már ott ilyen komoly felhozó programokkal készülnek, hogy kedvet csináljanak a nézőknek, meg ott majd lehet nézni nagy kivetítőn is. Tehát mindig azt mondjuk, ugye erről beszélünk, hogy idehozni ilyen nemzetközi sporteseményt, az nagyon jó hír, és nagyon komoly, egyrészt turisztikai, meg országimás sztori, és most, amikor így benne vagyunk, így látjuk, hogy tényleg így van. De hát arra felé láttad, hogy mi van ott? Mi zajlik?
2: Nem, még nem merészkedtem el oda, de olvasom a híreket, és azt is, hogy több tízezer olyan szurkoló is jön, akinek nincs jegye, és nem fog bejutni a stadionba, és szurkolói zónákba megy, és
1: tereken,
2: kivetítőkön, kocsmákban nézi a meccset, és ezek nagy része olyan, hogy talán soha nem jutott volna el Budapestre, hogyha nincs BL döntő. Mert Rómába, vagy Párizsba, vagy Londonba a 8 milliárd földlakóból 6 milliárd egyszer akar menni,
1: is.
2: Még Barcelonába is, ha persze, hogy lássák azt a várost. Erről a városról viszont nagyon sokan nem is tudnak, időnek egy sporteseményre, elkezdenek bambulni és beleszeretnek. Hát azt soha nem felejtem el, hogy amikor, még szép, hogy nem felejtem, hogy az érek így győztek 3-2-re októberbe, de aztán mentek haza, és a dublini reptéren faggatták az ír szurkolókat, akik lelkendeztek. Részben azért, mert győztek. De maguk szép ír angolságával, hogy mondta a srác, hogy Budapest is the best place I've ever been to. Hát a legszebb város. Budapest is the best place I've ever been to. Hát a legszebb hely, ahol valaha voltam, igen. Budapest mondták, és hát ha nem lett volna ír magyar meccs, a büdös életbe Párizson túl nem jönnek, mert nem látnak.
1: Igen, és motorozgatunk ekkor jó időben, és tegnap átmentünk a Láncidon, hát sajnos nem lehet kocsival, de nem tudom, sajnos, de a lényeg, hogy mikor ott átjöttünk motorral, és a Láncidról jobbra-balra, mindegy, hogy hova nézel, azt ugye a kisfiam, ő még ugye nagyon őszinte és tiszta, apa azért őszintén, de Budapest ez egy menő, ez egy ilyen szép város. Hát ez nagyon, de tényleg gyönyörű. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez most így lesz. Szóval lesz, egy kis dugó, egy pici, azt hiszem, úgyhogy arra majd figyeljünk, és mindenki, és ilyenkor azt szerintem, vagy tudjuk le, mint amikor a futóversenyek, amikor lezárják oda a várost, akkor mindenki oda. Miért a városba kell futni? Mert mindig azt mondtam, kedvet csinálva a futáshoz, hogy egyszer tessetek egyet futni egy városban, és akkor rájössz, hogy ez tényleg baromi jó. Ahol eddig autók mentek, ott lehet futni, úgyhogy nem tudálnak rád, nem anyáznak, ráadásul van sportértéke, az mindig jó. Úgyhogy lesz dugó bőven, de hogy ezt tegyük a kocsit, nevessünk, éljünk, boldog, menjünk el ezekbe a szurkolói zónákba, akinek nincs jegye, az nézze meg ott. Egyébként az még egy nagy kérdés nekem, hogy ha itt vagy, abban a városban, ahol éppen van egy ilyen BL döntő, ez akár Magyarországra most persze nyilván abszolút igaz, hogy akkor ugyanolyan nézni egy ilyen szurkolói zónában, mint hogyha ha külföldön nézel egy ilyet, mert volt már úgy, hogy külföldön van, és ott volt BL döntő, nem ott a helyszínen, de hogy ott néztük meg, és annak is volt egy értéke, de nem tudom, hogy mennyire fontos az, hogy tud, hogy tőled, nem tudom, 2 kilométerre van a stadion.
2: Vannak nekem is ilyen emlékeim, Arsenal kapcsolatos ilyen emlékem is van. 2010-ben női kézilabda Európa bajnokság Norvégiában volt, és Lillehammerben az egyik a magyar válogatott stábtagja mondta, hogy menjünk el egy norvég kocsmába, mert az egy Arsenal kocsma, és Arsenal drukker mondta, persze Lillehammerben Arsenal kocsma. Na most, ami cirkuszott volt az Arsenal Manchester United meccsen, a derék norvégok majdnem egymásnak esnek. De például volt olyan is, hogy VB nyitó meccset, a 2006-os németországi labdarúgó világbajnokság nyitó meccsét, történetesen egy Németország-Kosztarika meccset, Rióban néztem. Na most a brazilok, azok úgy szurkoltak Kosztarikának, csak azért, mert latin csapat,
1: hát
2: mint hogyha ott éreztem volna magam.
1: Meg vannak rossz emlékeik a németekkel, 1-2, tehát szerintem még akár az is.
2: Na, egyébként az a vicc, hogy nagyon ritkán játszottak egymással. Tehát a 2002-es futballvilágbajnoki döntő volt az, amikor tétmérkőzésen Brazília Németország ellen először játszott. Ugye elkerülték egymást mind.
1: Ez a hét, nem a 7-1 volt?
2: Ez 2-0 volt, amikor szegény Kán benyelte azt a 2-t. A 7-1 az később volt, akkor arra még nem emlékezhettek, amikor én ezt láttam, az később volt.
1: Az Országos Rendőrfőkapitányság hivatalos honlapján, ugye a police.hu-n megjelent a szombati bajnokok ligája döntő miatt június 4-ig tartó budapesti forgalomkorlátozások listája, szóval van itt bőven lezárják majd az Ulof Palmes sétányt, ugye a Hősök tere és a Verona Angyalai utca közt. Hát azért idősebben gondolkodni kell, hogy mi lehet az Ulof Palmes sétány és a Verona Angyalai utca, de az biztos, hogy ott van Városligetnél. A Hősök terét az Állatkerti körút, a Dózsa-György út között, Állatkerti körút, a Gundel Károly út felül a Hősök tere irányába, a Kóskároly sétány Hősök terét körbe, az Átkerti körutat Gundel Károly Hősök tere közt, és szóval Andrássy út mindkét oldán, szóval most nem megyek be a részletekbe, de hogy korlátozások váratok, és egyébként ami a fontos, pont tegnap a ebéd kapcsán mondtam ott a vasárnap nem nyitott tartó étterem tulajdonosának, hogy nyissatok ki vasárnap is, mert mindenki most mondjuk péntekben, leginkább a szombatban gondolkodik, de ezek a szurkolók, ráadásul jönnek angolok is, és ugye mindegyik európai kupa döntőben van angol csapat, egyet már megnyert, lehet, hogy most a Crystal Palace megnyeri a másikat, és az Arsenal könnyedén a harmadikat. Szóval ezek a szurkolók, ráadásul angolok, ahogy mondtam, ezek azért még itt maradnak vasárnap is, sőt, lehet, hogy hétfőn is.
2: Éppen ezért ráfenn a veszélye szerintem, hogyha mondjuk kikap mégis az Arsenal, és kinyit az a derék vendéglős vasárnap, akkor vasárnap nyit ki utoljára, akkor majd... már hétfőn nem nyit ki. De egyébként még amit a korlátozásokra mondasz, forgalom korlátozásokra, valamilyen szinten nagyon nagy szerencse az országnak és a városnak, hogy a Bayern München nem jutott be a döntőbe. Mert azt képzeld el, amit az M1-es jelenlegi állapota mellett több 10 000 müncheni szurkoló elindul, és azt gondolják, hogy az autópálya az olyan, amilyen az ő fogalmaik szerint az autópálya, hogy van 3 sáv, és egyszer csak megérkeznek Budapestre. Hát szerintem hát úgy legkésőbb Bicske térségébe visszafordultak volna, hogy na ezt nem.
1: Igen, azt nem tudom, ha már azt hiszem a szurkolókra akarsz kitérni. Most nem tudok listát, de majd közben rámegyek, hogy hogy van ez. A legvérmesebb, a legkeményebb szurkolói mag és bázis, az melyik csapatot veszi körül, és tegnapi info szintén csak, mert erről beszéltünk egy társaságban, hogy álltak a Paris Saint-Germain szurkolói nagyon kemények. Tehát, hogy nem is gondolunk rá, de ezt hallottam, hát most mindjárt megnézem, hogy
2: én gondolok, mert életemben egyszer féltem futballmeccsen, Marseille-ba, Marseille-Paris Saint-Germain meccsen.
1: Akkor igaz.
2: Kis túlzással ilyen a katonaságon azt RPG-nek hívják, rakétakilövő páncélozott gránát. Tehát valahogy vitték be olyanokat, hogy rakétát lőttek egymásnál. Én komolyan mondom neked, ott állt a Marseille-ba a lelátom, tőlem olyan 50 méter, kivittek egy ember, mint a háború lett volna. Tehát, hogy azokat, jó, ez régen volt, akkor még más világ volt, akkor nem
1: jó, mindegy, azért...
2: néztek meg minden farzsebet, hogy mit csempészel be, de vannak ilyen emlékeim a PSG-s szurkolókról. Voltam a Parc des Princes-be és sima bajnoki meccsen egyébként 2-n is. Az egyiken még az ősidőkben, el sem erre mondani, hogy mikor. De a másodikon 2013-ban
1: Hát az már kicsit körvonalazódott ez a
2: de
1: csapat.
2: De azért, hogy a magyar vidéki meccsenken mondjuk parázs volt a hangulat.
1: Na, úgyhogy igen, az angolok azért tudják, hogy nem érdemes keménykedni BL döntőben, akár a helyszínes tragédia, de bármi kapcsán, szóval, de, na, szóval, de az angolok sem, hogy mondjam, finoman fogalmazva sem egy ilyen, hát a Barcelonának van szerintem a ilyen komplexebb és leggyengébb szurkolói csapat, vagy szurkolói bázisa. Tehát ahogy én láttam, ott minden náció tele csajokkal is, ráadásul közel távol keletről, szóval ott szinte nincs egy ilyen erős mag. Na most mi szurkolunk? Nyilván van egy pici, de majd beszélünk majd Barcelonáról, ma érkezik vendégünk, hogy majd megkérdezzük a tekintetben is, de az egy ilyen, hát vagy mondjam, hogy ne bántsam meg az önmagam szurkolói körét, tehát ilyen lágy tojás. Tehát ott vagyunk és szurkolunk persze, de nem bántunk senkit, nem is olyan kemények, nem is történik semmi. Talán, nem tudom. Arzenáltól sem gondolom. Eintracht Frankfurt meccsen voltam, Barcelona Eintracht Frankfurt meccsen, amikor az Európa Ligában kiejtett minket az Eintracht Frankfurt, tehát ez egyszerűen borzasztó. És ugye akkor volt egy nagy probléma, hogy annyira elállt a csapattól a szurkolói kör, hogy a bérletesek könnyedén adták el az Eintracht Frankfurt szurkolóknak, a Barcelona bérletesek, a Barcelona bérleteket, és az
2: amivel aztán megjelentek Barcelonába, és tele volt némettel a Nou Camp.
1: Most nekem mondod, hát ott ültünk a fiammal, ketten mondhatni Barcelona szurkolók, és volt mellettünk egy olyan 70 ezer, de nem vicc, de vagy 50-60 ezer biztos német szurkolók, és amit ők csináltak az utcán és a szállodában, na az nem feltétlen. Nem a szimpatikus szurkolók közé sorolhatók. Szóval
2: A németek között szerintem a köndrukkerek a legőrültebbek. Csak amikor a címerállatot meg a klub jelképét, a kecskét beviszik, és mindig ugye más neve van a köndrukkerek, csak a kecske látványától megőrülnek, és képesek lennének a falon átmenni.
1: Szegény kecske, aki tudja, hogy jön egy meccs, és mondja a másik társainak, mindjárt jövök, és beengednek.
2: És mondja, hogy jaj, de jó, ma csak a Hoffenheim jön, ma csak 15 ezer néző lesz ki, ma megúszom.
1: Könnyen. Na úgyhogy ez vár ránk a hétvégén, szóval komoly meccset rendezek. Ráadásul 18 órás kezdettel. Csak azért mondom, mert úgy vállaltam a lottóban a munkát, az 7-8-ig tart, hogy hazaérek 9-re a meccsre. Hát nem. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy még tévén sem nagyon tudom. Szóval ezt most egy kicsit megszíttem.
2: Szerintem, hogyha hisz egy levet az UEFA-nak, lehet, hogy akkor 9-re teszik.
1: Na mindegy. Szóval ez lesz hétvégén. Aztán nézzük más történéseket. Tegnap ugye volt arról szó, hogy mi lenne, ha megszólítanánk a letteket, és legalább egy pontot elhoznánk, az milyen jó lenne. Majdnem sikerült.
2: 8-1.
1: Mert 8-1-re kaptunk csak ki, tehát, de igazából mindegy, mert bent maradtunk, de nem is ez a lényeg, hogy bent maradtunk, hanem tényleg jó lett volna még egy 4 ponttal zárni, nem?
2: Olyan
1: még USA-val játszunk talán.
2: Furú ez a jégkorong világbajnokság. No. Mert egyrészt ugye tavaly történt meg, hogy először sikerült bent maradnunk. Most maradtunk bent másodszor, tehát jövőre úgy megyünk a VB-re, hogy harmadszor vagyunk ott az elit VB-n, és a teljes az ünneplés itt van. De tavaly is az történt, ami idén. Nyertünk egy meccset, amit meg kellett nyerni, tavaly küszködve, most simán a briteken 5-0-ra, a többiek viszont általában simán, néhányan agyba főbe vertek még.
1: Ez ami nem hiányzik.
2: Az, hogy tavaly Svájctól 10-0-ra kaptunk ki, most csak 9-0-ra, az nekem nem a fejlődés egyértelmű, úgyhogy 9 év múlva játszunk egy 0-0-át velük, mert minden évben egyel kevesebbet kapunk. Szóval ez a 16-os VB mezőny sajnos lötyög. Az oroszok meg a fehér oroszok nélkül még inkább lötyög, és hogy mennyire, azt mi azzal bizonyítjuk, hogy azzal bent tudunk maradni, hogy van egy csapat, amiket simán 5-0-ra meg, jó, akkor a britek ellen most nagyon jól játszottunk. Ésszel, szép gólokat lőttünk, nem ültünk fel a provokációnak, de én emlékszem arra, amikor 1983-ban Budapesten rendezték a C-világbajnokságot, és a magyar válogatott feljutott a B-világbajnokságra. Na most akkor is bejutott a világ legjobb 16 csapata közé, mert akkor az A csoportban is 8 csapat volt, meg a B-be is. Most az A-ban van 16. Ugyanott vagyunk, mint 1983-ban, csak villázunk feltett kézzel, miközben a jégkorong világranglistának azt hiszem kb. 31-32-33-én Izrael van, ahol már ugye hát úgy jégkorongoznak, mint Kenya külsőn. Tehát na most tehát 30 csapatból a 16-ba lenni azért, minden tiszteletem mellett nem olyan eszelős bravúr, úgyhogy szerintem lassan el kellene jutnunk oda, hogy srácok, mi a tovább lépés útja? Az üvegplafont ki tudjuk-e nyomni?
1: Jó, hát most egyre bent kellett maradni, és hát most stabilben maradok.
2: De a lettektől azért, mert egykor szovjetek voltak, és még mindig műrzik azt a jégkorong iskolát, nem kéne 8-1-re kikorni.
1: A 8-1 nekem is igen sok. Viszont ami meglepő a tegnapi meccsek kapcsán, hogy Svájc nagyon sokáig 2-2-re állt, ugye a finnekkel, és a végén 4-2-re nyert, és vastagon vezeti a tabellát, hogy a Svájccal mi történt? Tehát jó, eddig is itt voltak, de finneket nem szoktak csak úgy megverni 4-2-re.
2: Ezt még nekem is szoknom kell egyébként. De tényleg, hát eddig ott tartottunk, ugye, hogy vannak az észak-amerikaiak ketten, vannak a svédek, meg a finnek, meg az oroszok, meg a csehszlovákok, vagy csehek, és akkor kb. Ennyi. És most Svájc ott van abszolút velük most.
1: Hát úgy abszolút, hogy mindenki előtt.
2: Igen, tehát,
1: hogy
2: ez, igen, igen.
1: Úgyhogy ennyi. Aztán végül is Kanada nyert a csehek ellen, úgyhogy 2-0-ra vezettek már a csehek, de hát az én Kanadám azért megemberelte magát, úgyhogy sikerült gratulálni nekik is, és persze folytatódik még ugyebár a jégkorong VB. Ami viszont, és most labdarúgás, nagyon-nagyon érdekes, tán ilyen még nem is volt soha, hogy Real Madrid játékos nélkül megy a spanyol válogatott az éppen aktuális világbajnokságra, ugye most kezdődik majd Kanada, Mexikó és USA területén, míg 8 Barcelona játékosa. Ilyen aránytalanság nagyon-nagyon rég volt, de a másik csapat irányába sem, tehát hogy még 8 Real játékos és 0 Barca.
2: Jó, ilyen hát sajnos sajnos, a világbajnokságot még úgy írják ki, hogy a spanyol válogatottban csak spanyol játékosok lehetnek, és mivel a Real Madridban igen kevés spanyol játékos van, ezért viszont a Barcelonának ugye megvan az az akadémiája, amelynek köszönhetően, hát most ezt neked mondjam,
1: hát ott azért akadnak. De igen, de spanyol válogatott színeiben
2: jön. Hát jó, persze, de ettől még spanyol válogatottnak hívják, abszolút. És egyébként amikor a spanyol válogatott világbajnok lett, akkor Barcelonában is több százezres ünnepség volt, tehát legalább ez összehozza a nemzetet. Amúgy meg persze, hogy katalánok.
1: Igen, úgyhogy Reálnak már nem gondolom, hogy el kellene gondolkodni, hanem, hogy most majd az új edzőjével talán, és meg nem erősített házi pletykák szerint.
2: Valami eszembe jutott erről, katalán vagy spanyol. A Barcelona férfi kézilabda csapata volt sokáig a világ legjobb csapata. És az egyik játékosok, a balkezes lövők, Iñaki Urdangarin benősült a királyi családba, elvette feleségül az infásnőt, Krisztinát, de mikor még csak a mennyasszonya volt a spanyol királyi családból Krisztiná, akkor eljött egy mérkőzésre is. Hát önmagában az, hogy Urdangarin meg ezzel a névvel nem maradsz a kisebbségnél, hanem a spanyol király családba benősülsz, és Veszprémben volt a meccs, és a veszprémiek hát annyira nincsenek benne az újkori, meg a középkori spanyol történetben. Tehát nekik egy spanyol csapat jött, és gondoltak, hogy hát kedveskednek egyet Krisztiánnak, meg Urdangarinnak, és elkezdték játszani a Viva Espanyát, és a melegítő Barca játékosok elkezdtek tiltakozni, na ezt ne, ha valamit, akkor ezt ne.
1: Na, igen, valahogy az egy konflikt, de ilyenkor azért kicsit mindig összebarulnak. Egy üzenet, szép öreget, nagyon jó dolog, hogy Budapesten lesz a döntő, csak a magyar embereknek is elérhető áron biztosíthattak volna jegyet. Legalább a stadion egyharmadát magyar emberekkel van megtölteni. Üdv, kérdezi, mondja Marci. Azonban nincs ilyen szabály, vagy
2: Marcinak
1: van?
2: Marcinak igazat adok, de hát erről van szó, hogy nem mi határozzuk meg a jegyárakat, meg a kontingest, mert akkor nyilván azt mondanánk, hogy 60 000 magyar szurkoló és 1 forintért, mert akkor ez egy óriási örömünk, de hát nem ez a helyet.
1: Igen, figyelj!

0: hogy én több ilyen helyzetről tudok, hogy azt mondták, hogy inkább köszönjük, ilyen áron
1: inkább
0: nem.
1: Inkább veszünk egy autót.
0: Hogy, hát kb. Tehát kb. Olyan áron.
1: Na, most ilyen szűk körbe én bevallom, hogy én Barca Reálra lógtam bejegy nélkül a Nukámba. Igaz, hogy nem most volt, mert most már nem lehetne.
0: Már? Illetve elévült már?
1: Nagyon. Ez 1991-ben történt, hogy ifjú pályakezdő újságíróként kimentem egy meccsre Barcelonába, kirepültem szombat reggel, vasárnap reggelre volt vissza jegyem, és kiküldtem az akkreditációt, és mondta a kollégám, hogy igen, ha nem jeleztek vissza, az jó jel, mert akinek nem fogadják el, mind visszajeleznek, hogy ne menjen. Hát mondom, hogy jó jel, akkor kimegyek. Kimentem, oda mentem a volt egy ilyen sajtópult, és mondták, hogy hát sajnos ne, nem kaptam
0: el. De nem jeleztek vissza, mondom, nem mondtad
1: meg. De ezzel próbáltam, akkor megkaptam, mondták, hogy nem, akkor nem kaptam meg. És ott álltam, mondjuk, kora délután, 3 órával meccs kezdés, sőt, hogy nincs akkreditáció, és akkor másnap reggel jövök hazát, mondom, de hülyének is megérte. És megjelent a közvetítő kocsi, a Canal Plus közvetített a meccset, arról leszállt egy ilyen főnök típusú ember, és mondta neki, te kollégák vagyunk, én fiatal újságíró, csak ezért jöttem el Magyarországról, mit csináljak? Hát azt mondja, figyelj, ott azok viszik be a kábeleket, állj be, kettő közé vitte is a kábelt, azzal a stadionban már benn vagy. Beálltam, mind a két ember nézett, hogy jaj, de jó, hogy így könnyebb a kábel, mert többen visszük, a stadionba simán bejutottam. Hát ott még 1-2 órát kellett bujkálni, amíg a kapukat kinyitották. És,
0: jó, de, az egy, de élmény látod, tehát ez élményt kell gyűjteni, semmi mást. És az ember mindig az, hogy ezeket ki kell próbálni. Tehát abban gondoljuk, hogy hány olyan élmény van az életedben, amit nem csináltál meg, és hány, amit, na akkor azt most bevállalom. Aránytalan lesz a szám, szólok szerintem, amit kipróbálunk az egy-két hetet, egy pár darab, amit de jó lett volna, de nem tettem meg, mert nem tudom mi voltam, puha valami, azt akkor inkább nem. Úgyhogy tessetek, jó? Határokon belül, vagy akár túl, ahogy azt mondtam, próbáljátok ki. Maximum egyébként tényleg, tehát ilyenkor mindig abba belegondolni, abba szoktam, hogyha nem jön össze, akkor mi van? Ugyanaz, mint ha meg se próbálod. Tehát ugyanúgy jössz haza. De megpróbálod, és kábellel a váladon könnyen besétálsz egy meccsre, akkor igen. Nem akarunk tippeket adni most a szombati bérdőtől, hogy hogy jussatok be. Az ennél szerintem erősebb lesz az ellenőrzés ott. Na, úgyhogy nézzük, hogy mi lesz ma. Mindamellett egyébként a Roland Garroshoz is tegyünk egy félmondatos említést, mert hogy nem minden nap indokkal szakítottak félbe egy Roland Garros meccset az első fordulóban, mert a Hacsanov és a mérkőzésen a francia játékosnak hasmenés miatt szó szerint ki kellett rohannia, mert ha nem, akkor ott történt volna valami baleset.
1: Erre az a nagyon régi igazság érvényes, hogy mit kell adni az elefántnak, ha hasmenése van? Nem tálod ki soha.
0: Utat.
1: A teniszezőnek is ilyenkor menni kell, nincs mese.
0: Igen, Medvegyev pedig kiesett az első fordulóban, az egyik másik legnagyobb meglepetés e tekintetben, de nézzetek, mert hogy Djokovic nagy nehezen, de tovább jutott, és azt látom, hogy annyira örül neki a közönség, tehát meg utolsó mohikánként ott a három nagy közül megy előre.
1: Én szerint a Roland Garroson én olyan meccset láttam, amit szerintem ember nem látott a Párizsi olimpián.
0: De hogy jutottál be? Engem az
1: hát, a Párizsi olimpián. Simán bementem, nem volt izgalmas. Volt egy fettet, aztán bementem. Tehát semmi nem volt benne. Viszont Djokovic-Nadal meccs volt. És
0: nagyon szerencsés vagy.
1: Elmondhatatlan hangulata volt a meccsnek. És volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy Djokovic úgy van vele, hogy ne végezzük ki az öreget. És engedett neki egy szetbe játszani, úgy, ahogy még Nadal tud. És a közönség is, mint azt megérezte, és mind a két embernek szurkolt egyszer, és hálás volt, hogy Djokovic előtt is le a kalappal.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus. Úgyhogy van bőven sportesemény, amit érdemes nézni és követni. Ami pedig itt ugye lesz nálunk, az nagyon fontos, mert és jó is, és szerintem mindenki számára egy nagyon érdekes beszélgetésbe kezdünk. Érkezik hozzánk ugye Kocsis Tibor és Szijjárgál András, akik majd Barcelonával kapcsolatos ötletükről beszélnek nekünk, egy film készül, nem is akármilyen. Kocsis Tiborral én már dolgoztam a Magyarok a Barcelonáért című filmje kapcsán, úgyhogy kiváló rendező és kiváló kollega, de majd beszélnek arról, hogy éppen most mit terveznek, nagy dolgot maradjunk annyiban. Aztán 8 és 9 óra között nemzeti sportjegyzet, majd egy kutatással is foglalkozunk, miszerint nem lesznek érdekesek a VB meccsei. Hát bárcsak ezt mondhatnánk, hogy lenne jegyünk valamelyikre. Akár Mexikóba tudnám elképzelni egyébként magunkat, Vati egy nagy szombrero alatt, bár még
1: de nem egy 6-0-as vereséggel, mert annak most lesz a 40. évforduló június 2-án.
0: Azt ebben nem is gondoltam bele, hát, de az tényleg igen, amikor ír a Puertóban. Jó, na mindegy, és aztán 9 óra és 10 óra között persze hívjuk majd László Csabát, vele is beszélünk persze a labdarúgásról, úgyhogy ez fér bele.

0: a mai műsorban is várunk még mindenkit. Azt mondja, valaki írt nekünk, sziasztok. Spanom a fiával megy, 2,5 millió volt a jegy. Csomó tette fel nekünk, vagy küldte az üzenetet.
1: Egy jó 0-0 hosszabbítás, 0-0-11-es.
0: És kérdez egy olcsó mi.
1: Kívánom neki, hogy inkább 5-4 legyen, ha már ennyit fizettek.
0: Igen, szóval ez egy örök dilemma, és elmész is egy 0-0-al, vagy 1-0, amikor a WC-n vagy, mert ki kellett rohanni, mert nem tudtál benteni, az valami
1: de, hogy a Roland Garroson addig megszakítják a játékot, nem?
0: Igen. Vagy. A fociban ezt nem teszik, ja, meg, nem. Sajnos, hogy elmegy, hogy igen, elment, Balai elment, vécére, akkor álljunk le. Jó, Balai szünet. Na, köszönjük szépen. Ha van még info a BL döntőről, akkor küldjetek ki, hogy jutott hozzá, és mennyi volt a jegy, kíváncsian várjuk, mert hogy szombaton ugye BL döntő Budapesten. 3 perc van, ez 7:30, hamarosan folytatjuk.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Csökkent a kormánytagok fizetése, menesztették a terror elhárítási központ főigazgatóját. Délután már többfelé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását, a korrupciós ügyek feltárását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Felmentette tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök elmondta, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport hétfőn kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt. Emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Véget értek tegnap az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a javítás értékelési útmutatók elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbeliekkel folytatódik. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani holnaptól Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Többfelé a 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord, Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópályán Bagés Mogyoród közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
1: Időjárás.
2: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Az zivatarok miatt több megyére elsőfokú, Vas megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet napközben 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Tegnap kezdte meg a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Ma rendezik a konferencialiga döntőjét. Lettek elleni vereséggel zárták az elit világbajnokságot férfi jégkorongozóink. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. A magyar labdarúgó válogatott tegnap kezdte meg a felkészülést a júniusi mérkőzésekre. Schön Szabolcs, akivel a Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, sérülés miatt nem lesz bevethető a júniusi barátságos meccseken Finnország és Kazaksztán ellen. Most Tóth Balázst, a Blackburn magyar válogatott kapusát hallják.
4: Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretném majd egy élvezhető futballt mutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak.
3: Ismét megváltozik a labdarúgó NB1 elnevezése. 2011 és 2023 között OTP Bankligának hívták a hazai élvonalat, amit a Fizliga váltott tavaly. Viszont a Magyar Labdarúgó Szövetség közleménye szerint a következő idénytől ismét változás lesz. Az MLS tájékoztatása szerint megkezdődtek az egyeztetések az új névadó szponzorral. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A 21 órakor kezdődő finálét az M4 Sport élőben közvetíti. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a miénk jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. Majoros Gergely a Nemzeti Sportnak értékelt, a szövetségi kapitányt Kajzer Tamás kérdezte.
5: Azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
6: 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat. A 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
5: Hát én azt hiszem, hogy egy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk, de mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van. Ma nem volt elég erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.
3: Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Gáfi Dalma, akárcsak férfi párosban Fucsovics Márton, Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Bellucci-val az oldalán. Gáfi két játszmában kapott ki az egyiptomi Sheriff-től. Fucsovicsék szintén két szedben veszítettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék szintén két játszmában ejtette ki egy francia duót. Gáfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos. A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia olaszországúti kerékpáros körverseny tegnapi 16. szakaszát, és 4 percre növelte előnyét összetettben. A 3 hetes viadal vasárnapig tart. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente és Ballai Attila. Ma este lesz az Európai Konferencia Liga döntő, úgyhogy ennek kapcsán jöjjön egy kis kettcsináló Regős Lászlótól.

Egy angol csapat már a csúcsra ért idén. Mennyi fogja követni? Jön a második európai kupa döntő. Crystal Palace Rayo Vallecano a Konferencia Ligában. A három európai klubsorozat döntőjének mindegyikébe bejutott egy angol csapat. Az Európa Ligát meg is nyerte az Aston Villa. Hátra van még a Palace a Konferencia Ligában és az Arsenal a budapesti BL döntőben. Ma este a két londoni együttes közül a Crystal Palace fog pályára lépni Lipcsében.

0: az 1905-ben alapított londoni együttes története legszebb éveiben jár. 2025 előtt két FA Kupa ezüstéren volt a klub legnagyobb sikere, emellett az angol másodosztályban kétszer bajnoki címet is szerzett az együttes. 2025-ben viszont megtört a jég. Oliver Glasner irányításával a Wembleyben 1-0-ra legyőzte a Manchester City-t a Palace, ezzel megnyerte története első igazán komoly trófeáját, az FA Kupát. Ezt követte az angol szuperkupa, azaz a Community Shield, amelyet tavaly augusztusban hódított el a csapat a Liverpool ellen. Kupa győzelmükkel a londoniak kiléphettek az európai porondra, a Konferencia Liga playoff körében kezdték szereplésüket. 1-0-ás összesítéssel búcsúztatták is a norvég Fredrikstad csapatát. A liga szakaszban 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella 10. helyén zárt a Palace, amelyre így 4 párharc várt a döntőig. Sorrendben a bosnyák Zrinjski Mostar, a ciprusi AEK Larnaka, az olasz Fiorentina és az ukrán Shakhtar Donetsk esett áldozatul a Crystal Palace menetelésének. Jöhet a döntő, a klub történetének első nemzetközi kupa döntője. A menedzser Oliver Glasner, aki utoljára ül a londoniak kispadján, nyert már európai trófeát. 2022-ben a Frankfurtot az Európa Ligában vezette csúcsra. Glasner elsősorban Ismail Assar góljaira számíthat. A szenegáli támadó 9 góllal az egész sorozat góllövő listájának élén áll. Kérdés ugyanakkor, hogy számíthat-e az osztrák szakember két alapemberére, Chris Richardsra és Adam Wartonra. A Crystal Palace menedzsere minden esetre bizakodó játékosaival kapcsolatban. Emellett Oliver Glasner a május elején sikerre megvívott elődöntőt követően nagyon büszkén nyilatkozott csapatáról.
1: Electric, I would say, fantastic atmosphere.
2: Elképesztő, fantasztikus hangulatban játszottunk. Nagyszerű este volt a Selhurst Parkban. Egy nagyszerű európai este, természetesen a megfelelő eredménnyel és hatalmas teljesítménnyel. Óriási gratuláció és elismerés jár a játékosoknak, mert azt hiszem, mindenki láthatta, milyen jó a Shakhtar. De az elkötelezettség, az erőfeszítés, a fegyelem, a fegyelmezett munka kivételes volt. Ahogy az is, hogy mindig hittünk abban, hogy helyzeteket fogunk kialakítani, és gólokat fogunk szerezni. Számomra a második gól volt talán a döntő, ha valakinek szüksége volt egy utolsó bizonyítékra a csapat jelleméről. Senki sem panaszkodott a negyedik játékvezetőnek, hogy a bíró nem sipolt szabálytalanságot. Azt hiszem, Jeremy Pinoval szemben szabálytalankodtak, de folytattuk a játékot. Sheikh Dakuréval szemben is, de akkor is folytattuk a játékot. Ugyanezt történt Tyrick Mitchell-lel, és ő is folytatta. És végül megkaptuk a jutalmat, ami Sar gólja volt. Szóval igen, hatalmas teljesítmény volt egy fantasztikus európai este.
1: 10, definitely, and I told the players today.
2: 10-es, határozottan, 10-es skálán 10-es. Ennyire vagyok büszke a játékosaimra. Ma a meccs előtt mutattunk meg nekik 3 részletet az első mérkőzésről, amelyek bemutatták, hogyan működik ez a csapat, hogyan védekeznek együtt, milyen mentalitással. Ahogy ma is sok hasonló pillanatot látunk a 3 középhátvéddel és Dean Hendersonnal, aki egy sikeres védekezés követően együtt ölelkezett a többiekkel, együtt ünnepeltek. Ez büszkeséggel tölt el. Ha megvan bennünk ez a szellem, ez az elkötelezettség, és ha támogatjuk egymást, akkor az a futball. Igen, a mai meccsen sok hibát lehetett találni mindkét oldalon, de az, hogy mindig ott vagyunk egymásnak, a szurkolóinkkal együtt, ez büszkévé tesz. Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek ennek az utazásnak.
0: Nagyszerű utazás áll a Rayo Vallecano mögött is. Az 1924-ben alapított madridi együttes még a Palace-nál is szegényesebb vitrinnel rendelkezik. Kupa győzelme, sőt, kupa döntője sem volt még. 2018-as másodosztályú bajnoki címe az eddigi legnagyobb sikere a Rayónak. Szerda este viszont megszerezheti első nemzetközi trófeáját.

0: correcto. ¡Ay! ¡Ah! ¡El rayo vallecano! ¡Ra, ra, ra!
1: A Rayo Vallecano a 2000-2001-es UEFA kupa kiírásban a negyeddöntőig jutott. 25 évvel később, második európai kupa szereplése során pedig már a döntőig menetelt a madridi klub. A tavalyi bajnokságban elért 8. helyének köszönhetően a Rayo is a playoff körben indulhatott a konferencia ligában. Ott magabiztosan kettős győzelemmel búcsúztatta a fehér orosz Neman Grodnót, a liga szakaszban pedig 4 győzelem mellett egy döntetlen és egy vereség volt a madridiak mérlege, ezzel a tabella 5. helyén zártak. Az egyenes kieséses szakaszban előbb a török Samsunspor-t, majd a görög Alcatént is egy góllal múlta felül a Rayo Vallecano, hogy aztán az elődöntőben a francia Strasbourgot 2-1-0-ra győzze le, és bejusson ezzel a lipcsei döntőbe. Iñigo Pérez irányításával a csapatnak nincs olyan gólgyárosa, mint a túloldalon Ismail Assar. Ellenben többen is kiveszik a részüket a gólszerzésből. Alemão-nak 4, Álvaro Garcia-nak és Isi Palazzon-nak 3-3 gól áll a neve mellett. Garcia az elmúlt hónapban sérüléssel bajlódott, de a La Liga utolsó fordulójára visszatért a csapatba. Hiányzója ugyanakkor lesz a Rayónak. A marokkói Ilias Ahomach épp a Strasbourg elleni elődöntőben sérült meg. A franciák elleni sikerrel megvívott elődöntőt követően Iñigo Pérez egyébként érzelmes nyilatkozatot adott.
2: Hiszek az álmokban. Mindenkinek joga van fiatal korától kezdve álmodozni és elképzelni olyan jövőbeli forgatókönyveket, amelyek boldogsággal töltik el. Ma ez a forgatókönyv, ez a kontextus valóra vált, és nagyon élvezzük ezt a pillanatot. Ami a legboldogabbá tesz, és mellette meg is nyugtat, az az, hogy látom a szurkolókat, akik itt voltak és akik otthon vannak, hogy szenvedélyesen, örömmel szurkolnak, és olyan emlékeket szereznek, amelyek mindegyikük számára biztosan a legfontosabbak közé tartoznak. A csapaton belül is nagy az öröm, amikor egy olyan ember, mint Miguel, elérzékenyül a lefújás pillanatában, azt tudatos az emberben, hogy milyen nagyszerű is ez a pillanat valójában. Annak ellenére, hogy az elmúlt 4 évben ezeket az érzelmeket már megélte. Szóval ez a győzelem nekik szól, Miguelnek, a stábnak, azoknak az embereknek, akik már oly sok éve itt vannak, és a Rayo szurkolóinak. Ők az okai annak, hogy folytatjuk, és ahogy korábban mondtam, nem akartam megállni, amíg ezt el nem érjük. Különösen szeretem az emlékezést, az agy tanulmányozását, az emberek viselkedésének megértését, és az ehhez hasonló dolgokat. És mindig is úgy gondoltam, hogy amikor majd eltelik sok év, és alig marad energiád új élmények szerzésére, akkor az emlékeidből fogsz élni. Ezért vagyok megszállottja annak, hogy a Rayo Vallecano hűséges és rendíthetetlen szurkolói, nos, nem fogom azt mondani, hogy ez a pillanat lesz a legszebb emlékük, de amikor majd eljön az idő, legalábbis remélhetőleg eljön, remélem, hogy visszatekintenek, és a Németországban játszandó döntőt az egyik legfontosabb emléküknek tekintik majd. A mérkőzés, vagy inkább az egész párharc nyugalmat adott nekünk, stabilitást adott, tükrözte azt a szintet, amellyel ezek a játékosok a verseny legfontosabb részében, az elődöntőben rendelkeznek, ahol látod a lehetőséget, hogy döntőben játszhass, olyan közel van a cél, de ott van a Strasbourg előtted, és láttuk, milyen szintet képviseltek. Amióta a Rayo edzője vagyok, elmondhatom, hogy ezek voltak a legjobb pillanatok minden értelemben. Védekezésben, támadásban, érzelmileg is, különösen a kontextust, a légkört és a kritikus pillanatot tekintve, amelyben teljesítenünk kellett. Ezért nagy büszkeséggel töltem, hogy ezeket a játékosokat edzhettem.
1: Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti, idén a Crystal Palace a 15., a Rayo Vallecano pedig 8. helyen végzett a hazai pontvadászatában. A fináléban viszont nem ez dönt. Na nem is a tapasztalat, hiszen ahogy hallhatták, egyik csapat sem szerepelt korábban európai kupadöntőben, sőt, Németországban sem léptek még pályára tétmérkőzésen. Szerda este Lipcsében viszont valamelyiküknek sikerül a csúcsra érnie. Crystal Palace, Rayo Vallecano, konferencia liga döntő, szerda este 9 órától. A Róma, a West Ham United, az Olympiakos és a Chelsea után vajon melyik együttes lesz az 5., amely megnyeri a 3. számú európai kupa sorozatot?
3: kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Eregős László összeálltását hallhatták az Európai Konferencia Liga döntője előtt.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Gyere, Forsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! 4 perce vagyunk 7 óra után, május 27-e szerda, és ez az állapot, ugye szoktam mondani, egészen éjfélig így lesz. Mondjuk, hogy jó reggelt minden drága hallgatónak, SMS számunk témáinkhoz, ha írnátok, és nagyon aktívak és minőségi üzeneteket küldenek a hallgatók, 0630 55 55 605. És ma reggel jó magam, Harsány Levente és Ballai Attilával vagyunk a reggelben. Szervusz, szervusz, Ati, jó reggelt!
2: Szervusz, Levi! Csonka csapattal, hogy emlékezzünk meg.
1: Igen, mert Csonka Zsófi lenne szerdán, csak most mondjuk az elutazott megnézni a VB helyszínét, hogy miért, erről majd beszámol, hogyha hazajön, ugye egy Mexikó, Kanada és amerikai túrára ment, de a részleteket majd elmondja ő személyesen. Nos, a következő óra rejt számunkra nagyon érdekes beszélgetéseket, és ezeket majd fel is fedjük, mert itt van már Cségál András. Jó reggelt, hello András!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszöntünk, rengeteg töntetet mondtál el kint a váróban, sajnos ezekből egyet sem tudunk itt most elmondani, de nagyon jók, és nagyon köszönjük neked, és várjuk Kocsis Tibort, Balázs Béla díjas filmrendezőt, aki a Magyarok a Balszeret című film alkotója, ahol én együtt dolgoztam vele sokat, úgyhogy de nem erről fogunk beszélni, hanem majd elmondja, hogy miről, nem is szeretném én ezt lelőni, előni ezt a point, de várjuk. András, te hogy kerültél Tiborral kapcsolatba? Milyen
3: hát a Tibor,
1: helyzetben?
3: Tibort én már legalább 15 éve ismerem.
1: Aha.
3: És ott voltam például a Magyarok a Barcáért című film díszbemutatóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban, és voltunk kint együtt Barcelonában. Ez a most készülő Kubala film, kicsit optimistán mondom azt, hogy most készülő, mert a forgatása még nem kezdődött el. Az előkészítése az nagyon alapos, jó munkához hosszú idő kell, 16 éve készül. Készíti elő a filmet.
1: Tiborra bármikor találkoztam.
3: Remélem hamarosan a forgatás is elkezdődik. Hát sajnos anyagi problémák vannak, mert az elmúlt időszakban nem mindig azok kapták meg a filmintézettől a támogatást, akik megérdemelték volna, és Tibor biztos, hogy megérdemelte volna, hiszen annak idején 2004-ben a Verespataki katasztrófáról, ugye a hallgatók is ismerik ezt a történetet, ott egy aranybánya volt a mai Románia területén, ahol ciánnal mosták ki az aranyat az ércből, és az egy borzalmas természeti katasztrófát okozott, ezért kapta a Balázs Béla díjat ennek a filmnek a leforgatásáért.
1: Igen, Tibor nagy, tudom, óriás labdarúg és Barcelona őrült, ha valaki járt már az irodájába, akkor előtte vigyen útlevelet is, mert le kell adni, tehát amilyen tárlatvezetés ott van, úgyhogy biztos, hogy nagyon aprólékosan dolgozik és dolgozott a Kuba film előkészítésén, erről fogunk majd beszélni. Neked van Tiborral kapcsolatos élményed? Kapcsolatod, Ati?
2: Alapvetően a Magyarok a Barcáért kapcsán beszélgettünk mi többször, egyszer a rádióban is behívtuk már, és azért nagyon jó az a film, mert akiknek fiatalabbaknak megmutattam, revelációszerűen hatott rájuk, hogy volt Messi előtt is élet, és volt Messinél népszerűbb labdarúgója Barcelonának, maga Kubala, vagy hogy játszottak olyan labdarúgó backdöntőt 1961-ben, amit ugyan a Barcelona 3-2-re elveszített, de a Barcelona két gólját Kocsis Sándor és Cibor Zoltán lőtte. Valami döbbenetes fintora a sorsnak, hogy ezt a meccset ugyanott játszották a Bernie Wangdorf stadionban, ahol a magyar futballválogatott az 54-es VB döntőt ugyancsak 3-2-re elveszítette, Kocsis és Tibor akkor is pályán volt. Vagy akár ugye, amikor Platkó Ferenc szóba kerül, hát de nem akarom elvenni a kenyereteket, mert ti vagytok a vendégek. Platkóról mesélj, vagy van...
3: Egyébként a 61-es döntő másik részvevője a Benfica, annak az edzője pedig Gutmann Béla volt. Ugye jól tudjuk, és pár éve jártam Lisszabonban, a Lisszabon stadionjának van egy úgynevezett Puerta Ungara, vagyis magyar kapu nevű kapuja, nem a futballkapu, hanem a bejárat. A jobb oldalán Gutmann Béla szobra, és a bal oldalán Fehér Miki szobra, szegény. És ott van kitéve az a mez, amit fölhasítottak, amikor szívrohamot kapott, hogy tudják.
1: A Fehér Miki, igen.
2: De Gutmanról még annyit, mert amíg Tibi jön, addig érdemes ezekről a magyar futballhíroszokról is mesélni. Ugye Gutman Béla a Benfica edzőjeként megnyerte a 61-es beket. Először nem a Real Madrid nyert, előtte ötször nyert a Real Madrid. Gutman addigra már felfedezte Eusebiót, éppen ült a fodrásznál, amikor a mellette levő székben mondtak, hogy van Mozambikban egy világklasszis tehetséges gyerek. Felugrott a fodrásztól, vetetett magának egy repülőt, kiment Mozambikba és elhozta Eusebiót. Aki aztán a 62-es megdöntőben már játszott, amikor a Benfica a Real Madriddal játszotta a döntőt. Fél időben 3-2-re vezetett a Real Madrid, nem mellékesen Puskás 3 góljával, és amikor 3-2-re vezet a Real Madrid és bejössz fél időben, akkor általában nem vagy optimista. És Gutman a következőt mondta a csapatának. Ezek már halottak, simán rúgtok nekik egy ötöst. 5-3-ra nyerte a Benfica a
1: megdöntőt. Erre segítsetek erre egy picit, hogy ezt jobban lássuk, hogy ezek a szaktekintélyek, mint akár Gutman, meg a többiek, a magyarok, hogy miből és honnan táplálkoztak? Mert nyilván azért a mi labdarúgó múltunk azért nagyon, szerintem, hogy mondjam, tartalmas. Tehát lehet miből merítkezni, de hogy egy reál ellen egy fél időben valaki ilyen bátorsággal azt mondja, és azért mondja, hogy ezt meg is tudják csinálni a fiai, a játékosok, és meg is csinálják.
3: Hát a 30-as években mi fújtuk a passzát szelet a
1: hát
3: futballban.
1: Hát volt honnan, igen.
3: Hát tudjuk jól, hogy az olasz bajnokságban volt olyan időszak, hogy 18 csapatból 12-nek magyar edzője volt, és hamarosan kapcsolódni fogunk majd Kubala pályafutásához. 1949-ben, amikor a Grande Torino minden idők egyik legerősebb klubcsapata lezuhant, neki ment a repülőgép a Superga Kolostor falának Torinóban, akkor arra az útra, amelyik Lisszabonból indult el, Kubala is ment volna. És az volt kisgyermek betegségét annak lehet nevezni, Branko nevű elsőszülöttje betegeskedett, ezért nem utazott el, továbbá azért sem, mert Kubala Lászlót, Laci Kubalát, a kis Kubalát várta a felesége, terhes volt, várandós a kis Kubalával, és ezért nem utazott el erre az útra, ennek köszönhette az életét. Laci Kubalával, Laci, ugye így becézik a srácot, hát idősebb, mint én. Tehát ő el is mondta ott tréfásan Barcelonában, hogy az édesapám nekem köszönheti az életét.
1: Ezt tegyük össze, igen, amikor azt mondja a gyermek. De Kubala kapcsán azért már annyit nyugodtan mondhatunk, vagy mondhattok, hogy ugye megválasztották az évszázad legjobb Barcelona játékosának, és akkor, ha jól emlékszem, már messzire is lehetett szavazni.
2: Lehet, hogy messzire nem, de Cruyffra biztos. Most arra, hogy Koemanra lehetett, meg Laudrupra, meg mindenkire, az egész biztos.
3: De ezek hogy jönnek Kubalához?
2: Igen. Mi láttunk együtt olyan Barca-Real meccset, amikor Koeman is játszott, meg Laudrup is játszott, meg Zubizarreta volt a kapus, Begiri Staín, Julio Salinas, ezek, de hát tényleg.
1: Jó, hát igen, tehát ahhoz képest az gondolom tényleg magasan kiemelkedett Kubala. Illetve a kérdés az, hogy ő emelkedette ki annyira, vagy a többiek nem tudták őt utolérni, mindig nagy kérdés.
3: Ez egy kétoldalú dolog, ugyanis amikor Kubala megérkezett, és megnyerték a bajnokságot, talán 53-ban, akkor 16 éve nem tudott bajnokságot nyerni a Barcelona, tehát Kubala előtt nem volt olyan fényes korszaka a csapatnak, mint amilyen ugye Messi idejében például, és valóban Kubala virágoztatta fel a Barcát, és nem véletlen, hogy azt mondják, hogy idézőjelben ő építette a Nou Camp stadiont, hiszen kinőtték a Les Corts nevezetű korábbi pályájukat, nem kismértékben azért, mert legalább 20 000 hölgy járt a mérkőzésekre. Rendkívül népszerű volt Kubala a szőke hajával, a kék szemével, erőteljes felépítésével, testfelépítésével, és az volt az az időszak, amikor igazából családi szórakozássá vált a futballmeccsre járás, mert a hölgyek is elkezdtek Barca meccsekre járni, nem biztos, hogy a férjük annyira örült ennek.
1: Azért másképp, igen.
2: És egyébként, hogy Kubala milyen népszerű volt, vagy micsoda intézmény volt a játékosok körében is, mert hogyha elmondod ezt, hogy miatt a építették fel tulajdonképpen a Nou Camp-ot, az valami felfoghatatlan dimenzió. De ami igazán felfogható és esendő és emberi, és ő maga olvasta, mesélt azt a történetet, amikor az Espanyolba játszott, és már idősebb volt, levezetett, akkor elfáradt egyszer a második fődő közepén, de azt mégsem mondhatott, hogy elfáradtam, pihizünk már egy kicsit, hanem azt mondta, hogy hú, az aranyláncomban leesett valahol, és a bíró mondta, akkor egy kicsit várjunk, és a bíró és a két csapat játékos elkezdték keresni Kubán a nem létező aranyláncát, és mire kipihente magát, mondta, hogy jó, mindenkor most már játszunk tovább.
1: Na, én gondolom, hogy ilyen történetek is benne lesznek a filmben, vagy ha nem ez, akkor nyilván szerintem egész Kubán László élete. A maga a kubai jelenség mennyire van most még benne a Barcelona életben? Tehát mennyire tudják Kubán Lászlóról? Az, hogy volt nyilván, de hogy mennyire vannak, hogy mondjam, képben a fiatalok, vagy az ott élők, vagy a Barca drukkerek, vagy csak még mindig a Messi, meg ma a mostani Flickére, ami viszi.
3: Hát ha bárki is elfelejtené, akkor a szobor emlékezteti a drukkereket, ott áll a Nou Camp bejáratánál. Jelenleg nem áll ott, mert most bővítik a stadiont, és a 98 ezeresre tervezett, és hát korábban is 98 ezeres stadion, aminek most már Spotify Nou Camp a neve, a névszponzor.
1: Kimondani is fájt.
3: Szörnyű, de hát ilyen világot élünk. Egyébként nagyon sokáig a Barcelona volt az egyetlen klub, amelyik névszponzort egyszerűen nem volt hajlandó, csak aztán
1: tényleg ennyire nagy a baj? Tehát anyagilag ennyire meg kellett lépni ezt? Tudjuk, vagy mennyire vagyunk
3: ebben? Valaki szerint 3 milliárd euró az adóssága a klubnak. Teljesen érthetetlen, hogy hogyan képes maga előtt görgetni ezt a hatalmas adósságot. Az utóbbi időben ugye úgymond a családi ezüstöt is értékesítették, tehát a tulajdonosi jogok egy részét is áruba bocsátották. Muszáj volt, mert a csőd fenyegette a klubot, de a cash flow, a pénzforgalom olyan óriási, hogy tudják menedzselni ezt az adósságot, és például a névszponzori, a Spotify névszponzori szerződése is azért sokat ledolgoztak belőle. Summa summarum, most elvitték a szobrot onnan a bejárattól.
1: Ugyanaz kerül vissza?
3: Vissza fog kerülni, és jelenleg csak 60 ezeren férnek be, tehát az igazi nagy bevételt attól remélik, hogyha fölépül teljesen a stadion. Most is hatalmas daruk látható.
1: Igen, pár hete voltam, nem a legjobb látvány, de meg át kellett menni ott az egyik váróból a másikba, és a harmadik kapun kellett igazolni magunkat, és akkor mondtam, nem is én tanulok kisem, azt, hogy apa, ne menjünk most, pedig nagyon jó helyre szólt együnk, menjünk vissza, üljünk le és nézzük. Igen, most építés alatt.
3: Igen, és a plusz 40 ezer fő azért az megnöveli a bevételeket. Nagyon várnak már arra, hogy már 100 000-es legyen újból a stadion.
1: Hát nagyon szó, igen, a kérdés az, hogy mennyire ápolják, tartják szinten Kubala.
3: Ez még egy mondatot. Természetesen tudják a fiatalok is, hogy ki volt Kubala, de igazából sajnos szörnyű ezt kimondani, már nem jönnek lázba tőle, és akikkel beszélgettünk, majdnem mindenki azt mondta, hogy a jelenkori Barcelona története Johan Cruyff-al kezdődik.
1: Igen, szóval azért nem lehet elvenni Cruyff érdemeit, ez teljesen egyértelmű, elindította azt a holland iskolát, ami nagyon sokáig rányomta a bélyegét, nem feltétlenül jól szerintem a Barcára, de az, hogy most a jelenben Hansi Flick ilyet alkotott, ki gondolta volna, nem? Hogy Flickkel egy ilyen érát fut most a Barca, és egy kicsit úgy ellen is ment az eddigi játéknak, annak a nagyon szép, nagyon látványos, nagyon tikitek a játéknak, mert a német biztonságot behozta, igen. Ugyanakkor ez a védelemből azért hiányzik.
3: De azért azt ne felejtsük el, egészen hihetetlen, hogy a spanyol VB keretben egyetlen Real Madrid játékos sincsen, na, igen, és 8 Barca játékos.
1: Ez nagyon nagy kérdés, hogy megengedheti-e a Real Madrid azt, hogy ne foglalkoztasson legalább 3 olyan szintű spanyol labdarúgót, akit, bocsánat, eddig mindig, mert azért megnézzük, vagy nincs előttem pontos számadat, de én azt hiszem, hogy az eddigi, most az elmúlt nem tudom, 20-30 évet figyelembe véve, a Real és a Barca játékosai adták a spanyol válogatott legalább 3/4-ét. Akár, tehát azért ez egy kicsit, hogy mondjam, túlzás, szerintem ezt a Real sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkoztasson spanyol játékost, legalább 2-3 válogatott szintű játékos, mert mindig is volt, nem?
2: Abszolút. Hát amit már említettem azon a 89-es meccsen, amin együtt voltunk, hát akkor az igazi komoly spanyol válogatott játékosok a Reálban voltak. Hát ugye Hierro ott volt a védelembe, ott volt Sanchez, ott volt Butragueño, és mellettük volt egy-két légiós, de azok olyan légiósok voltak, mint mondjuk a Schuster, Ben Schuster, aki akkor éppen ott játszott, mi volt az egyetlen talán, aki játszott mind a három nagy spanyol klubba. Tehát persze a hát azért Real Madrid, azért Real, meg azért király, hogy azt gondolná, hogy az ember, hogy a spanyol válogatott azért Real Madridra épül. Tehát ez most egy egészen különleges kórképe a világfutballnak is szerintem, hogy a spanyol válogatott kimegy Real Madrid játékos nők egy évén.
3: Igen, és ebbe sajnos szerepe van, ki kell mondani Florentino Pereznek, aki nemrégiben egy olyan beszédet mondott, talán emlékeztek rá egy-két héttel ezelőtt, amit én végignéztem a videón, mint akinek elment az esze, úgy viselkedett.
1: Most ott nagyon megingott a széke. Igen. Én azt hallottam, pont tegnap néztem, csak nem tudtam végignézni, egy értekezést róla, szóval most ugye előrehozott választást szeretne, ami most neki nem lenne jó. Ezt olvastam, hogy mindjárt utánára is elmondom a részleteket. Kubalára visszatérve egy pillanatra, ugye pici múlt az is, hogy például Puskás ne legyen a Barcelona játékosa, majd erről Kocsis Tibi, ha jön, akkor beszél. De Kubala helyzetében teljesen egyértelmű volt, hogy ő a Barcába igazol annó, vagy esetleg volt a Reától is ilyen igény, hogy akár menjen oda. Egyetem, hogy került ő Barcelonába?
3: Volt, hát nagyon kalandos úton, először is ugye Magyarországon a Gantz csapatában kezdte, aztán a Fradiban játszott egy szezont, a 45-46-os szezont. Én budafoki vagyok, és föltúrtam az internetet. Talán az volt az egyetlen év, a 2020-as bajnokságot leszámítva, ugye a Covid idején a Budafok NB1-es volt egy szezon erejéig. Az volt az egyetlen idény, a 45-46-os, amikor a Fradi is, meg a Budafok is NB1-es volt, és kétszer találkozott a Budafokkal, egyszer 6-2-re, egyszer 5-3-ra verte meg a Fradi, és Kubala is rúgott gólt az egyik mérkőzésen. Aztán történt a csehszlovákiai kalandja, ugye a katonai behívó elől menekült, az SK Bratislava csapatában játszott, aztán visszajött,

0: annyira jó volt, hogy megverte a spanyol válogatottat, sőt a Real Madridot is. És aztán végül eljutott Spanyolországba, és akkor 1950-ben bemutatkozott a Barcelona csapatában, és segítette Puskást is 56 vagy 58-ban anyagilag is segítette Puskást, hogy Österreicher mellett ő volt a másik, aki ugye megkönnyítette a Real Madridhoz szerződését.
1: És egyébként még a 90-es évek elején, amikor élő legendája volt ő a Barcelonának, akkor két kollégánk, szegény Molnár Laci már meghalt. Egyszer felhívták ismeretlenül Barcelonába, hogy és találkoztak, és vele mentek meccsre, és azt mondták, hogy sofőr, elől Kubala, hátul ők ketten, Molnár Laci és Bruki, azt mondták, hogy szélesre tárt ajtón ókámba, és meg se kérdezték, hogy ki ül hátul. Természetesen tessék, és tehát ilyen ember volt, ilyen segítőkész ember volt, még a futballpályafutásával kapcsolatban, lehet, hogy erről többet tudsz, de ugye felvetődött, és egy nagyon érdekes történet lehetett volna be, hogy az 1954-es világbajnokságra visszatérjen, vagy visszajöjjön a magyar válogatottba.
0: Bizony.
1: És most az a döbbenetes...
0: Hova tetted volna be?
1: Hát ezt akarom mondani, hogy akármilyen szentségtörés, lehet, hogy Kubala nem fért volna be a magyar válogatottba. Mert nyilván csatárnak jött volna, és...
2: Teljes mértékben csak csatár volt, nem közép...
0: Csatár volt,
1: de egyébként középpályára meg biztos nem, mert a Bozsik helyére nem, és a Bozsik mellé direkt azért tették az Akariást, hogy legyen egy kiszolgáló zongora cipelő játékos, mert lett volna ott olyan futballista, a Kovács Imre, aki ugyanúgy fazon szabott volna, és azt mondta, Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor, hova? Hát a jobb szélsőt nem játszott volna, az összes többi helyére meg nem tudott betenni.
0: Elvétve játszott jobb szélsőt is. Na most nyilván elnézést kérek Budai László örököseitől, vagy leszármazottjaitól, de Kuksi, ahogy becézték Kubalát, jobb játékos volt Budainál, és játszott is elvétve jobb szélsőt, viszont Budai összefort Kocsissal, és ők ketten együtt képviselték azt a klasszist, ami páratlan volt akkoriban, és van még egy játékos, akinek a beállítása felvetődött, és haza akarták csábítani. Nyers István, aki az Internacionale történetének egyik legjobb játékosa, balsz és ölétére gólkirály is volt Olaszországban.
2: És ő is nemet mondott.
0: Azt nem tudom, hogy nem ő mondott, de nem sikerült meg.
1: Lehet, hogy a szocialista sporteszményben nem fért bele végül is, hogy az olasz profi futballistát hazahozzák, de kétségtelen, hogy fel nem vetődött, hogy azon a csapaton erősíteni kellene, mert nem is lehetett volna.
2: Még annyi, csak aztán majd a következő fél órában majd érkezik Kocsis Tibor, Tibi, és vele beszélünk a filmről, hogy milyen volt a kapcsolata végül is Kubalának a Puskással, mert azért ha ott a pályán nem is tudtak játszani, de az életben az tény nagyon sokat segített. Láttam én a képeket, amikor Kocsis lakásán, vagy a Kubala lakásán volt ott Kocsis, Cibor és Puskás is. Tehát még az is felvetődött, hogy esetleg ő is megy a Barszába, de aztán nem. Jött össze.
0: Hát egyébként szerencsék van ezzel a mai műsorral, mert majdnem pontosan 99 éve született Kubala László. Június 10-én lesz a születésnapja, és ugye jövőre van a centenárium.
2: Hát addigra készüljön el a film. Ezt elmondjuk.
0: És jövőre el kell készülni a filmnek.
2: Igen. Szóval röviden jó kapcsolatot ápoltak ők Puskással? Jobban voltak.
0: Nagyon jó kapcsolatot. Tehát semmiféle rivalizálás nem volt közöttük, és a kinti magyarokra amúgy is jellemző volt, hogy segítették egymást. Az úgy általában a történelemben nem mindig jellemző, hogy a magyarok segítik egymást.
2: De az 50-es évekről beszélünk.
0: De az 50-es években ez hibátlan volt.
1: Még arra emlékszel, hogy nem csak egymást, hanem aki kiment magyarként. Tehát mondjuk, hogy a házuk az mindig egy ilyen menedék volt a magyar menekülteknek, de mikor mi Madridba, a telefonkönyvbe kikerestük a Puskás Öcsi számát, és te felhívtad, azt képzeld el, hogy ott egy fülkébe vagyunk, és
2: benne volt a
1: Puskás Öcsi száma benne volt, és felhívta András, és Bözsi néni, a felesége vette fel a telefont, és mondta, hogy jaj, fiúk, az öcsi Ausztráliában van, de hogy sajnálni fogja, hogy nincs itt, mert biztos meghívta volna magukat egy jó ebédre be. Tehát a két hót ismeretlen magyar fiatal krapeka elment volna Puskás Öcsi ebédre, csak éppen Ausztráliában.
0: Na de velem el is ment Puskás 1983-ban a megboldogult Tungsram kosaras csapattal. Már nem a játékosok boldogultak meg, hanem a csapat nem létezik már. Kint voltam Madridban, és ugyanúgy a telefonkönyvbe kikerestem a nevét, telefonszámát, fölhívtam, és fél órával később már ott volt lent öcsi. a Magos Reyes

0: vagyis a Három Királyok téren lakott Madridban, lejött, és egy véget nem érő kocsmatúra kezdődött, aminek hát ugye a számláját nem én fizettem, de nem ez a leglényegesebb, hanem akkor találkoztam azzal az anatómiai csodával, hogy ha valaki leönti a torkán a sört, úgy önti le, hogy a gigája nem mozog. Tehát gyakorlatilag egy csőként lehet, funkcionál az egész, és egy pillanat alatt le tudod.
1: Te magad voltál? Vagy esetleg...
0: Nem az én torkomról van szó, hanem az öcsi bácsi torkáról. És fantasztikus élmény volt. Próbáltam viszonozni azzal, hogy vettem egy csokorvirágot Bözsénénének, azt lehívta Bözsénénit, átadtam neki a csokorvirágot, és ezzel meg volt alapozva a jó hangulat.
1: Na, megvan alapozva a jó hangulat, úgyhogy hamarosan folytatjuk, hiszen 2 perc lesz 7:30, utána pedig jön majd Kocsis Tibor, Balázs Béla díjas filmrendező, aki a Coppola filmről beszél nekünk.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Csökkentik a kormánytagok fizetését. Délután már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Sön Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban. És mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edző központot. Sönnel kapcsolatos hír, hogy végleg megszerezte a Győr. A labdarúgó NB1-ben bajnok Eto a hivatalos honlapján közölte, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Sön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorongálit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gáfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet és a spontán privatizációt érintően is vizsgáló bizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását, a korrupciós ügyek feltárását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Felmentette tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Csökkenteni a kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogyha a kamatteher 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták.
0: Közlekedés.
1: A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Holnaptól Budapesten a lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom.
0: Időjárás.
1: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21 és 29 fok valószínű. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 7 óra 40, mindjárt, ugye 3-4-8, ez, de bőven van időnk, úgyhogy örülünk a mai itt létnek, meg itt van velünk Cségál András. Jó reggelt, szia András!
2: Jó reggelt!
1: Itt van Kocsis Tibor, Balázs Béla Díjas filmrendező, jó barátom, a Magyar Kabalszár című film alkotója, aki most forgatja Kubala László életéről szóló dokumentumfilm.
3: Szia, jó reggelt mindenkinek! Kívánunk. Dokumentumfilm, ez egész estés dokumentumfilm, 2 órás.
1: Jaj, de itt van Balai Attila, szia, Atti, köszöntelek téged is.
4: No. Szia, én is téged, én a műfajt azért árnyalnám, szerintem hősi eposz.
1: Akár lehet, igen.
3: Azt gondolom, hogy igen, nem beszélve arról, hogy hölgyek fognak nyilatkozni, és idézünk szerelmes hölgyeket, akik szerényen csak úgy mondták, hogy az én szőke vikingem.
1: Csak így hívtál. És még mindig Kubala Lászlóról beszélünk. Igen.
3: A két szemű Istenről.
1: Igen, az ő története. Úgy lesz egyébként, vagy lehetne teljesen kerek, hogy azt megtudtuk Andrást, hogy jövőre lenne 100 éves. Kubala László egy film kapcsán nyilván nagyon fontos az időzítés, mint a könyvkiadás esetében általában ez karácsonyra szokták tervezni, hogy akkor van a nagy könyvvásár. Ez esetben, ez az egy év, ami még hátra van 2027-ig, mennyire elegendő, hogy áll a film, és persze nyilván beszélünk a filmről is.
3: Mindenkit szeretettel köszöntök. Egész estés téma a Kubala. Én azt gondolom, hogy 2027 az nem mozdítható ebben az esetben. Kubala 100 éves lesz, azt nem ígérem, hogy meg tudjuk csinálni a sok csúszás miatt, és mert hogy a finanszírozás nem indult el sajnos, a születésnapjára, ugye június 10-e, de az őszre feltétlen írásba adom mindenkinek, hogy ez a film elkészül. Valóban említettétek, hogy 16 év kutatómunka áll mögöttünk, de valójában 2014-ben bemutattuk a Magyarok a Barszájé filmet, adtunk egy ízelítőt, a Magyarok a Barszájéből minden olyan elképesztő drámát kihagytam, ami a Kubala filmbe kell, hogy megjelenjen először és premierben. Azzal büszkélkedhetem, hogy nálam van nagyjából 3500 eredeti fotó. Ebből nagyon sok olyan fotó van, amit legkiválóbb fotósok csináltak Spanyolországban róla, és csak nálam van meg, mert azok, hogy el is tűntek. Én azt hiszem, hogy úgy próbálom a projektet összerakni, hogy a film mellett ebből a bőséges anyagból ebből nem csak egy film, nem csak kiállítások, nem csak képeskönyv vagy buklet állítható elő, hanem egy múzeumnyi anyag jött össze. Közel 10 000 darab Kubala és a Barsza történeti erekje van a birtokomban. Ugye itt van a Kubala 60-as évek elejéről készült pici játékfigurája. Nem vettem most elő azt a Barsza kézigránátot, amiből még tengernyi van, azok a merchandisingok, de egy picit talán térjünk oda-vissza, amiről már meséltetek, hogy miért Kubala, és hogy miért nem tudunk mi magyarok róla. Miközben még mindig az történik, hogyha idősebb emberekkel találkozunk Barcelonában, akkor átölelnek, és könnyes szemmel mesélnek. Ugye a sztori is úgy kezdődött, hogy én nekem fogalmam nem volt, hogy ki az a Kubala. Én filmrendezőként emberi történetekre vadászok. És én azt hiszem, mikor 2008-ban meghallottam ezt a nevet, amiről fogalmam sem volt, hogy kicsoda, életem legnagyszerűbb történetébe botlottam. És az már csak egy büszkeség, hogy olyan ember történetét meséljük el, aki beleírta magát nem csak a spanyol foci történetbe, hiszen edzősködött Dél-Amerikában, a csehszlovák válogatott legjobbja lett, amikor ott játszott, SK Bratislava, emlékeztek, Ferencváros és Vasas, háromszoros magyar válogatott volt, de ami hihetetlen az, hogy 11 évig vezette a spanyol válogatottat, és ugye azért akarok szövetkezni Luis Enriquével és Guardiolával, mert azt az olimpiai csapatot is Kubala rakta össze, ami 92-ben éppen Barcelonában megnyerte az olimpiát. És Kubala másodedző volt, de ő kezdte el egy évig felépíteni a csapatot. Én azt hiszem, hogy egy olyan nagyságról beszélünk, amit talán minden magyar büszkeséggel tölt el, főleg akkor, hogyha tudjuk azt, hogy ki ez a Kubala. Tudjuk azt, hogy a filmben vannak olyan képek, amikor Pelé nézegeti azt az albumot, amiben a csokoládé papírokon mesélik el Kubala életét. Csak ez egy ilyen bomó. Fantasztikus érzés az, hogy a múzeum, ami a Barca múzeuma, az érdeklődik a gyűjteményem iránt, amihez most hozzájutottam, mert nekik ilyen nincsen. Tehát Közép-Európában és Európában is minden bizonnyal az, amit itt Andris barátommal hazahoztunk 5000 kilométer után a napokban, és ennek az úrnak köszönhetjük, akit úgy hívnak, hogy Joseph Fornes, aki 60 évig gyűjtötte a Kubala Barca erekéket. Itt előttem láttok pár dolgot, egy 20-as évekbeli csokoládépapírt, gyűjthető albumok. Az a legkevesebb, hogy minden nagy Barca játékostól van eredeti fotóm, eredeti aláírással. Eredeti újságok tömkeleg, eredeti filmplakátok és plakátok. Hát nézzétek meg ezeket a gyönyörű zászlókat, amiből nagyjából 100 darabban rendelkezem. Több alá is van írva.
1: Lassan múzeumot is nyitottál.
3: Ez egy múzeumnyi anyag, de most vissza a filmhez. A film az 2027-ben bemutatásra kerül, és óriási büszkeség, hogy José Carreras, a világhírű tenor, egy nagy kulé, ugyanolyan Barca rajongó levi, mint te meg én.
1: Jaj, de örülök
3: ennek. Ő vállalta az egyik narrátori szereplés. Üldözöm Josep Guardiolát, aki...
1: Most
3: rá fog érni.
2: Jó barátságot... Nem sokáig fog ráérni, biztos vagyok benne.
1: Nem, de
3: ugye nem megyek el sokkal messzebb ezektől a nagyságoktól. Ragaszkodom hozzájuk, mert ők kulék. Ugye a Javier Bardem nem a kimondott Barca kulé, de az édesanyja az volt. És Javier Bardem akkor és az édesanyja, az. Pilar Bardem, aki már nincs közöttünk, együtt mentek Barca meccsre, Barca sálba. Ezek benne lesznek a filmbe, olyan fotó is van, amikor Penelope Cruz, a kedvese, a Real Madrid meccsen akkor újong, amikor a Real rúgolt, Javier Bardem pedig akkor újong, amikor a Barca rúgolt. Gyönyörű a történet, és én azt hiszem, hogy a film egyik kulcs gondolata is lehetne az az emberség, az a hihetetlen szolidaritás, ami áradt a kuksiból. A Bece neve kuksi volt. Ugye már így fociztak a nyolc kerben, akkor még Örömvölgy utcában, még Puskás öcsivel is, és ez, hogy ő egy hihetetlen drámán és kálvárián keresztül eltiltva, a kommunistáktól üldözve megérkezett Barcelonába, és leszerződtették, ez világ életében a vezérlő motivuma volt. Mindig azt mondta a kuksi. Annyi mindent kaptam tőletek, ezt most mind visszaadom.
4: Most, hogyha ez a film elkészül, csak maga a téma, amilyen lelkesültsége beszélsz róla, és Kubala nem mint futballista, hanem mint ember, meg ez a sors, megérdemelni ez a film, hogy amikor először lehet látni, akkor másnap az emberek a villamoson erről beszéljenek, hogy teltházakba menjen, és ez bizonnyal így is lett volna 30-40-50 évvel ezelőtt. Ma viszont realitásként a tévében azt látjuk, hogy az a legnépszerűbb, aki a őserdőben a legtöbb sült bogarat megeszi, vagy aki a legnagyobbat tudja böfögni élőadásba. Hogyan lehet ebből olyan filmet csinálni, hogy ezt az emelkedettségét megőrizve mégis valamilyen szinten közönségfilm legyen belőle?
3: Attila, nagyon jó kérdés. A válaszom is megvan. A film utolsó 15-5 perce az a jelen Barcájáról fog szólni. És ugye itt említette András barátom, hogy megtaláltam Innocente Diazt, akit mindenki csak Kubala néven emleget, így ismerik, mert ő fedezte fel Lamine Yamalt. Segíteni fog nekünk. A klub biztosan, amikor látja ezt a munkát, segíteni fog, és el kell jussunk Yamalig, és el kell jussunk a La Masiáig, aminek az alapja az már a 60-as évek végén Kubala által lett. Csúnyán szóval lerakva, vagyis az Olmo Kubarsi, Yamal, Messi, Xavi és nagyon sokan még, akik a La Masiára jöttek ugye a Barca keltetőjéből, végülis Kubalának és Cruyffnak köszönhetik, hogy ilyen zseniális játékosok lettek, mert a La Masia alapját Kubala tette le. És akkor picit azért kanyarodjunk oda-vissza, hogy ez a film hogy nem készült el. Igen, nem kaptam meg a finanszírozást, nagyon sok film elkészült az elmúlt időbe, megkaptam az előkészítést a Nemzeti Filmintézettől, ezért tudtunk 13 országban kutatni, 32 archívumot néztük át. Én nekem olyan listám van a madridi RTVE archívumról, hogy a pincétől a padlásig megnézték azokat az archívokat, amiket odaadnak, és kapaszkodjatok meg, olyan jelent is lesz a filmben, amikor a Kuba által vezetett európai válogatott Cruyffal és Bene Ferenccel. Erről 35-ös film áll fel, a brazil válogatottal játszik a világválogatott. Csodák lesznek ebben a filmben. Én azt hiszem, hogy a világsztárokkal ez a film eladható. Ez mégiscsak egy művészeti alkotás lesz. Nem a dátumok lesznek a lényegesek és a helyszínek. De az, ahogy Egri Epstein Zsuzsanna mesél az édesapjáról, a kezében a tartott babával, amit a repülő romjaiból szedtek ki neki, mert ugye Egri Epstein Ernő a Grande Torino edzője, és Schubert Gyula barátja Kubalának ott halt meg. Ha nem sírsz ezen a filmen, vagy nem nevetsz a Cibor sztoriain, vagy a Kubala sztoriain, hiszen ő egy parti ember volt, ő egy ember volt, imádták a nők, ő imádta a nőket. Ez egy kalandfilm lesz. Ez egy kalandfilm lesz, tele zenével, tele archív felvétellel, kevés beszélő fejjel lesz, mert annyi archív lesz benne, hogy a beszélő fejeket, az archívot is archívval fedjük. Egy dolog kell már csak ahhoz, hogy ez a film elkészüljön, hogy most összefogjunk. Ez sokszor sikerült ebben az országban. Elindítunk egy közösségi finanszírozást. Enélkül ez a film nem fog elkészülni. Elindítunk egy közösségi finanszírozást Magyarországon, elindítunk Spanyolországban, Katalóniában is, ha még szükség lesz, akkor elindítunk vagy a Kickstarteren, vagy pedig az Indiegogon. Ez nem biztos, hogy elegendő lesz a költségvetéshez, de ahhoz, hogy elinduljunk, hogy megtaláljunk mindenkit, hogy le tudjam szerződtetni ezeket a világsztárokat, abban biztos, hogy segítség lesz. És még egy fontos dolog. Ebben olyan sport diplomáciai potenciál van, ami kimondhatatlan. Ugye eddig is volt körülöttem egy szövetség, hiszen Olaszország, Csehország, Szlovákia, Szaúd-Arábia, Kolumbia, ugye Spanyolország és még nagyon sok ország érintett. Ezekben az országokban díszbemutatók várhatók, több országban mozi forgalmazás várható. Persze aztán később felmehetünk a Netflixre is, de ez egy kimondott mozifilm lesz. És én bízom benne, hogy mint a magyarok a Barszáj, mikor bementem, és ott álltam a fal mellett az Urániába, nem egyszer, nem kétszer. Az emberek a végén könnyes szemmel tapsoltak. Mert ez egy ilyen történet és ilyen film lesz. És ha most összeadjuk az erőnket, és ez a közösségi finanszírozás elindul, ugye az a gyűjtemény, amit hazahoztam, ami 10 000 darab, abban erekék vannak, aláírt fotók a Csávitól, az Iniesztától, a Puyoltól, a Messi, mindenkitől, Nézkensztől és Cruyfftól. Ezeket el fogjuk árverezni.
4: De ezek a Fornes nevű úriembertől származnak?
3: Ez mind Joseph Fornes-től származik.
4: De az is egy emberi történet, hogy valaki egy életet szentel annak, hogy ezeket összegyűjtje. És egyszer csak valami megszólal benne, és azt mondja, hogy Kocsis úr, ezt én szeretném önnek odaadni.
3: Tudod,
4: miért van?
3: Még egy megható gondolat. Én nagyon régen, 15 évvel ezelőtt kerültem vele kapcsolatba. Már akkor kaptam dolgokat, és elképesztem, mert a lakása, a padlástól csak erről szólt. Ez az ember 2 évvel ezelőtt elhunyt. És a halál előtt még beszéltünk telefonon, még a gyermekeivel, akik a hétvégén jönnek a BL meccsre, azt hitték, hogy a Barca lesz a döntős. Képzeljétek el, az utolsó kívánsága az volt, a gyerekeinek 4 gyereke van. Segítségettek a Tibort, hogy ez a film elkészüljön. Adjatok oda neki mindent. Ennek, amit itt láttok, ami az irodámban van, az értéke barátok között is felbecsülhetetlen. Én azt hiszem, hogy az, amit itt elhoztam most, ez a töredék, ez segíteni fog ebben. A spanyol partner megvan a közösségi finanszírozásra, a pennyák mögöttünk lesznek. Azért gyenge 600 millió ember van a világon, aki a Barszának szurkol. A pennyákon keresztül ebből el tudunk érni, azt gondolom, hogy nagyjából egy 50-100 milliót. Magyarországon levi talán vagyunk kb. 100 000, nem tudom. Itt is pennyatagok vagyunk, segíteni fognak. De ne felejtsük el, ez nem csak a sport és a foci miatt lesz igazán, ez egy olyan emberi történet, amit mindenki szeretni fog, mert ez egy szerethető ember volt. Ez egy igazi ember volt, aki hihetetlen módon, amikor még nem volt televízió, akkor kezdett a televízió éledezni, szupersztár volt, mert a csapból is kubala folyt. Az összes magazin, az újság, az összes plakát, naptár vele volt csak eladható. Valóban hihetetlen az, hogy a Messinél nevesebb volt, híresebb volt. Ugye azt mondjuk, hogy a zsenialitás a fociban a Messihez volt hasonló, vagy csak robosztus volt, de a, úgymond a férfiassága, a sármi, az pedig a Beckham. Képzeljétek, hogy meg a Beckhamet és a Messit összerakjuk, ez volt Kubala. Ezért volt az, hogy felépült a Camp Nou, mert 20 000 nő rohamozta meg, és taposták vagyon egymást a Lészkorsz bejáratánál, mert mindenki a Kubalát akarta látni. 3-500 kilométerből elindultak családok, gyerekek, nők, mert a Kubalát akarták látni.
4: Férjek, hogy örülhettek ennek.
1: Igen, mert volt egy-két nap szabad idejük. Tehát azért, ha ezt nézzük, igen. Ami a lelkesedése beszél, mi egy nagyon régóta ismerik, most nagyon jó barátok vagyunk, mondhatom ezt. Én nagyon szurkolok, és nagyon kívánom a film sikerét, és ahogy ezt te mondod, és biztos, hogy el is készül. Közben azon gondolkodtam, hogy mostanában annyi portré filmet látunk, akár a Netflixen, darabolva, széttörve, vagy maga a mozi formátum nyilván egy kiinduló pont. De hogy azon is gondolkodt, bár említetted, hogy lehet, hogy egy Netflix változat is készül, hogy talán az még közelebb hozhatja az embereket ma már, amikor a moziról beszélünk, egy klasszikus forma nyilván, de hogy egyszerűen le kell őket ültetni.
3: Nagyon jó felvetés. Ugye most elindult a TikTok csatorna, ez nem titok, hogy Kubala...
1: Ezt is kell, így van.
3: Van Facebook oldala, ugye Kubala a film, Magyarok a Barszáért, mindenhol kommunikálunk, és valóban pici videókat teszünk közzé, nagyon sokan segítenek ebben nekem, és én azt hiszem, hogy az a hihetetlen, nagyjából 100-120 óra, amit eddig levadáztunk, hát meg fog szólalni a filmünkben Gutmann Béla. Nagyon vicces, ahogy a Gutmann Béla, a rossz olasz és tört portugál, és viccelődik fel a műsorvezető, ott vannak a reptéren, készülnek a 61-es Beck-döntőre. Olyan unikális felvételeink vannak, szuper 8-as és 16 mm-es felvételen fog vízisízni Kubala, játszik a gyerekeivel, dekázik Brankó nevű szuper tehetséges fiával, Medvecz Kilona mesél a férfiről, aki jó barátságban volt Kubala Lászlóval.
1: Értsük ezt a szó szakmai értelmében.
3: Valóban egy nagyon szép barátság.
1: Igen.
3: És én azt hiszem, hogy azok a világsztárok, akik még adni fogják a nevüket, simán fog beszélni a Real Madrid Drucker, Placido Domingo, mert mindenki imádta a Kubalát. Ez nem Real és Barca kérdése, nem Vasas és Ferencváros. Ez egy magyar ikon, akit elfelejtettünk, és akit azt gondolom, hogy 2027-ben meg fog ismerni a világ ebből a filmből, és visszatérve valóban az anyagunk elegendő 6x50 perc miniszériára, talán hosszabbra is. Ez csak anyagi kérdés lesz, mert 6x több archívot kell megvásárolnunk. Igen. Ennek a filmnek a lelke az archív felvétel. Ezért kerül, csak mondok egy példát, 20 000 euróba kerül egy perc az olimpia, a Nemzetközi Olimpiai Szövetségtől. 10 000 euróba kerül egy perc a Barcelonától. Általában 5 000 és 6 000 euró, még a magyar, a bolgár és a cseh nagyjából az kevesebb ennél természetesen. De ennek a lelke az, hogy látjuk Kocsist fejelni, látjuk Cibort cselezni, Gutmannt beszélni, Cruyffot parolázni Beneferivel, és olyan hihetetlen csodák vannak még, hiszen látni fogjuk Puskást játszani Kubalával, látunk elklasszikókat.
2: Abból... Tibi, meséld el azt a 8 mm-es vagy 16 mm-es filmet, amivel találkoztunk, amelyiken Kubala az édesanyjával beszélt.
3: Hát ez egy elképesztő volt. Most az egyik barátom, aki szintén sok mindent ajándékozott nekem, és a Kubala gyerekekkel nőtt fel, Brankóval és Lacival, Ozilai Zájsel a barátom, ő 88 éves, tőle kaptuk például ezt a pici kis Kubala figurát, úgy fogadott minket most, hogy be volt fűzve egy ajándék. Én vittem neki sok ajándékot, mindig viszek, ő meg azt mondja, hogy Tibor, találtam még valamit, mindent odaadtam neked, te találtam, befűz, és amikor 1964-ben tagja volt a műrepülő válogatottnak, és mentek Moszkvába, megálltak Budapestre, és ő nem a Hősök terét nézte, hanem meglátogatta a Kubala édesanyját, De most is nála volt a Bolex 16 mm-es kamera, és így jön a Kubala édesanyja. Tudom, hogy ez nem biztos, hogy mindenkit érdekel, de sírni fognak az emberek. Mert Kubala, aki a világ legjobb játékosa akart lenni, itt hagyta az édesanyját, akit a legjobban szeretett a világon, és átszökött a határon, kockáztatva az életét, és 13 év után találkozott vele. Úgyhogy apróság, amikor a Vasasnál itt járt a Madrid, vagy a Vasas kint volt Madridba, akkor Bernabeu odaszólt a Vasas akkori elnökének, meg talán még, hogy kérjetek valamit, annyi mindent hoztatok, és szeretem, mit kértek? És akkor azt mondta, hogy van itt egy ember, aki 13 éve nem látta az édesanyját. Bernabeu kérte ezt a Magyar Szövetségtől és a Kommunista Pártól. Tegyétek lehetővé, hogy Kubala találkozhasson az édesanyjával, és akkor engedték ki. A spanyol filmhíradó pedig ott volt a bécsi reptéren, meg a Barcelona reptéren, és 5 percben bemutatták, hogy megérkezik Kubala édesanyja. Majd 3 nappal később spanyol nemzeti érdemrendet kapott, mert megszülte Kubala Lászlót.
2: De Kubala nem tudott hazajönni akkor.
3: Kubala nem tudott hazajönni.
2: Mikor jött haza először?
3: A 70-es években a Kubala akkor jött haza, amikor az édesanyja meghalt. Hiszen nagyon sokáig félt, hogy problémák lesznek. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan szép emberi történet, és az a szolidaritás. Kubala 15 évig vezette a veterán klubot, ahol segítette azokat a pályatársait, akik már nem játszottak. Én bízom benne, hogy ez a nemzeti összefogás, ami sokszor sikerült már ebbe az országba, a Kubala film esetében is, talán jelentkeznek majd szponzorok, támogatók, és azt gondolom, hogy 80 országban bemutatjuk ezt a csodálatos történetet, és azt az embert, aki Budapesten született, talán nem úgy fogják a világban emlegetni, hogy a szlovák ikon, a szlovák csoda, mert hogy képzeljétek el, megtudtuk, hogy Szlovákia 2027-ben 2 eurós érmét fog nyomtatni Kubala arcával. BS sorozatok indulnak. Ugye Ladislav Kubala néven van anyakönyvezve, így van a szobron is, mert az édesanyjának voltak felmenőjük. Kubala László, aki Budapesten született, és magyar állampolgárként született.
2: Már a szülei is itt születtek Budapesten.
3: Az igaz, hogy csehszlovák állampolgár is volt, és spanyol állampolgár is volt, de Kubala mégis magyar, mindig magyarnak vallotta magát, és én azt hiszem, hogy a világ legnagyobb stadionja, ami most 2028-ban kerül átadásra, a Barca stadionja, most ezt rebesgetik. Nem tudom, hogy Kubala nevét megkaphatja, mert volt erről szó, hiszen most nem ér 200 millió eurót, mint a Spotify név. Ez igaz, a Kubala név, de mindig tisztelettel emlékeznek rá, és azt mondják, hogy Alcántara, Samitier, Cruyff, Kubala. Beszéltetek arról valóban 1999-ben, amikor a klub 100 éves volt, akkor a szurkolók sok százezer megválasztották a 20. század legjobb Barca játékosoknak. Pedig akkor már ott volt Maradona, ott volt Cruyff, ott volt Stoichkov. Sorolja? Nem, Kubala. A szívükbe zárták. És ezt az embert mi itthon Magyarországon alig ismerjük. Hogy ez miért történt így, most erre a műsoridő nem elegendő, nem is biztos, hogy ezt el kellene mondanunk, de én azt hiszem, hogy minden magyar büszke lesz, amikor ezt a filmet megnézi. A gyerekeknek elmesélik, hogy a Barszát egy magyar ember hozta fel top csapattá, középcsapattá. Volt egy magyar, aki híresebb volt, és ugyanolyan játékos volt, mint Messi, aki miatt egy stadiont építettek. És én bízom benne, hogy talán még a magyar 10 forintosra is 2027-ben sportdiplomáciai érdek szerintem, és kimondottan országimázs. Én nagyon bízom benne, hogy ez eljut a mostani új kormányunkig, hiszen erre minden magyar büszke lesz, és nem is a foci, nem is a Barcelona, ez egy magyar volt, aki megváltoztatta a sport és a spanyol sport kerekét. Szerintem úgyhogy mindenkit arra biztatok, kedves hallgatók, hogy csatlakozzatok, nézzétek a TikTokot, nézzétek az Instagramot, kövessétek a Kubala a film oldalt, és ha lehetséges, akkor, akkor kapcsolódjatok be a közösségi finanszírozásba, és kapcsolódjatok be az árverésbe is, amikor lesz, mert így tudjuk csak 2027-ben ezt a filmet bemutatni.
1: Tibi, csodálatos volt, nagyon gratulálok neked, köszönjük Cség Andrásnak is, hogy itt volt neked, és három üzenet, nagyon ritkán kapunk ilyen sok üzenetet, három fér bele, aztán mennünk el, és bármiben tudunk segíteni, vagyunk, mint rádió, mint önmagam, és azt hiszem Attila nevében is mondhatom ezt. Jó reggelt, óriási tisztelt, és hála a készülő filmhez, gratulálok, nagyon várom ide. Valaki aztán, bocsánat, még egy kérdés, filmmel kapcsolatban bemutató nem lehetne esetleg egy stadionban? Ez is egy ötlet, lehet, hogy ez megfordult a fejedben.
3: Egy mondat, igen? Muszáj elmondjak, amikor Rafa Justival beszéltem először, ő vetette fel, hogy Tibor, 2025-26 környékén átadjuk, nem leotnott a bemutató Camp Nou, mondom, Rafa, a legjobb ötlet, amit valaha hallottam, nem zárnám ki.
1: Abszolút nem, és akkor még egy, hello, köszönöm, borsodzik a hátam, hogy beszélsz a csodáról, várom áhítattal, és várjuk, igen, a filmet nagyon. Szóval ennyi, szerintem célba találtál. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm hoztál, a lehetőséget.
1: Amit hoztál, rekéket, hagyd itt bátran, nálam jó helyen lesznek, mert a te irodád, mint egy katalán külön állam.
3: Hát jó,
1: egy
3: ugye
1: autonóm meg... terület, az ebben bemegy, és egyszerűen...
3: Legyi, meg sem mutattuk például.
1: Ezt megnézzük.
3: A gyűjtői darabot a gomfoci Varsza válogatott, ami limitált példányú, ilyeneket fogunk elárverezni.
1: Nézzük, és köszönjük szépen. Sajnos az idő véges, úgyhogy nekünk menni kell tovább, de nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és azt elmondtad, sok
3: nagyon köszönöm hozzá a lehetőséget, és Viszka Varsza, Viszka Katalunya, Viszka Kubala film.
1: Így, köszönjük szépen.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzett a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Harsányi Levente és Ballai Attila. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Beke Zsombor gondolataival.
5: A cél ismét teljesítve, Beke Zsombor jegyzete. Tovább írja a sportág történelmét a magyar jégkorong válogatott. Egy évvel ezelőtt Majoros Gergely együttese története során először megőrizte átcsoportos tagságát, így a miénk ezen a tavaszon is az elitben szerepelhettek. Mondhatnánk úgy is, hogy a történelem ismétli önmagát, hiszen bizonyos szempontból hasonló forgatókönyv szerint alakultak ezúttal is az események. A magyar válogatott, csak úgy, mint 2025-ben, megnyerte azt a mérkőzést a világbajnokságon, amelyiket kellett, és ezzel a három ponttal bennmaradt a legjobbak között. Azonban idén ez a siker még hangosabbra sikerült. Nagy-Britanniát 5-0-ra verték meg Erdély Csanádék, és mivel a britek mindenkitől kikaptak, így izgulni sem kellett már az utolsó napon, hiszen addigra matematikailag is biztos volt a bennmaradás. A szurkolók és a csapat közösen ünnepelhetett végre nem is egyszer. A britek legyőzését követően is a mieinktől zúgott az aréna környéke, valamint az utolsó letek elleni találkozót követően is összejött a találkozó. Ezek az élmények biztosan életre szólóak lesznek a játékosoknak, valamint az erőt, pénzt és energiát nem sajnáló szurkolóknak is, akik tényleg bárhová elkísérik nemzeti csapatunkat. Pusztán ha a számokat nézzük meg, akkor valamivel jobban teljesített a csapat, hiszen egyel kevesebb gólt kapott és 6-tal többet szerzett, de ami talán ennél is fontosabb, hogy játékban tudott fejlődni az együttes. Nem csak talált gólokról volt szó, a magyar válogatott gyors és szép akciókra is képes volt az elitben, a legnagyobbak ellen is. A britek elleni magabiztos győzelem mellett a finnekkel szemben is helytáltak a mieink, Ausztria ellen közel volt a pontszerzés, míg az Egyesült Államoknak az utolsó 30 percben szinte egyenrangú partnere volt Magyarország. Persze fel lehet róni a sok kapott gólt, de amíg nem tudunk felmutatni 10-12 topligában edződő játékost, és mellettük olyan jégkorongozókat, akik az NHL-ben vagy az AHL-ben pallérozódnak, addig a legnagyobbakkal nem lehet felvenni a versenyt. Maradnak az apró, de annál fontosabb lépések, a tégláról téglára építkezés. A szakmai stáb által elvált bátor hoki a nívós ellenfelekkel szemben is eredményre vezetett bizonyos időszakokban. Jövőre sorozatban a harmadik alkalommal lesz ott az Elit VB-n a magyar férfi jégkorong válogatott, ami 8-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. A mieink eljutottak odáig, hogy a két osztály között liftező csapatokkal felveszik a versenyt, sőt, talán jobbak is náluk. Kérdés, hogy mi lehet a következő lépés.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Ma rendezik a konferencialiga döntőjét. Lettek elleni vereséggel zárták az elitvilágbajnokságot férfi jégkorongozóink. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Schön Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, sérülés miatt nem lesz bevethető Finnország és Kazahsztán ellen. Németh Béla összeállítása következik, amelyben Tóth Balázs és az egyik újonc, Szendrei Norbert is megszólal majd.
2: Tapogatózó volt az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretném majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni.
3: Két mérkőzés, egyetlen gól. Ez volt a magyar labdarúgó válogatott mérlege a márciusi felkészülési találkozókon. Tóth Balázsék előbb Szlovéniát győzték le 1-0-ra, majd a görög válogatottal játszottak gól nélküli döntetlent. A Blackburn kapusa szerint ennél eseménydúsabb meccsek várhatóak majd június elején Finnország, illetve Kazahsztán ellen. Márko Rossi a 29 fős keretébe ezúttal 4 kapust is meghívott. Tóth Balázs mellett ott van a csapatban a szövetségi kapitány tervei szerint utoljára a rutinos Szappanos Péter, illetve két fiatal tehetség, Pécsi Ármin és Jakobisvili Áron is.
2: Amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, azt akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak.
3: Tóth Balázs és a keret többi tagja tehát megkezdte a felkészülést a júniusi barátságos meccsekre. Schön Szabolcs viszont már is távozott a telki edzőközpontból. A Magyar Labdarúgó Szövetség keddi tájékoztatása szerint a Győrrel nemrég bajnoki címet szerző támadó egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzése alkalmas állapotban. Ott van viszont a keretben 5 újonc is, köztük az Alaegerszeg középpályása, Szendrei Norbert.
4: A saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Először ezzel az első héttel foglalkozok, azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba.
3: A magyar labdarúgó válogatott június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazahsztánnal csap össze. Az M4 Sport mindkét mérkőzést élőben közvetíti.
1: A legfontosabb cél a biztos bent maradás, a keretben pedig nem várhatók komoly változások. Erről beszélt az M1-nek Erős Gábor, a Vasas labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az angyalföldiek 3 év után készülhetnek ismét az NB1-re. Erős Gáborral Kohári Zsombor beszélgetett.
5: Tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen ha jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzót játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogyha ennél jobban sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
6: Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
5: Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyel többen, nem fogunk játékost igazolni. Nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható.
1: Első nemzetközi trófájáért lép pályára ma este Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A főszereplők kiélezett mérkőzésre számítanak. A londoni együttes 2024 tavasza óta az FA kupát és az angol szuperkupát is megnyerte, így a játékosok nagy részének nem lesz ismeretlen egy újabb fináléban pályára lépni. Erről beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának Will Hughes, a Crystal Palace középpályása.
7: Nem igazán tudnám eldönteni, ki a favorit, de nem is számít. A két eddigi döntőnkben a Manchester City-vel és a Liverpool-lal szemben teljesen esélytelennek számítottunk, és mindkettőt megnyertük, szóval a papírforma nem jelent sokat.
1: A Rayo Vallecano az ötödik helyen zárta a konferencialiga alapszakaszát, a spanyol együttes később a negyed döntőben Varga Barnabás csapatát, az AEK Athént búcsúztatta. A madridi kis csapat kapusa Augusto Batalla karrierje egyik legfontosabb mérkőzéseként tekint a ma esti döntőre.
7: Pályafutásom egyik legfontosabb meccse lesz, de van tapasztalatom szerencsére abban, hogy hogyan kell az ilyen találkozókat megélni. Argentinában hozzászoktam ezekhez a csatákhoz. Egy döntőben az a legfontosabb, hogy ne vigyenek el az érzelmek, próbáljunk a feladatainkra ügyelni, és azt hiszem, ez esetben a kupával térhetünk vissza Madridba.
1: A Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencialiga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Kikapott utolsó csoport mérkőzésén Lettországtól a magyar férfi jégkorong válogatott az A-csoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Kajzer Tamás kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
8: Azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
9: 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat. De 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
8: Hát én azt hiszem, hogy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk, de mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van.
9: Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A-csoport közepéhez, vagy inkább A-csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
8: Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézzünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavaly.

0: talán. Gáfi az egyiptomi sheriftől kapott ki két játszmában, Fucsovicsék szintén két szedben veszítettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak két játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gáfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
1: Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slam-en tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
2: Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
1: Ezt nem feltétlenül jelenteném ki, ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban, érzésekkel leszek, mind a pályán kívül. Csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzés fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső salakos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom ezt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy évvégén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év. Jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy ez mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fűben.
0: A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia olaszországúti kerékpáros körverseny tegnapi 16. szakaszát, és már 4 percre növelte előnyét összetettben. A 3 hetes viadal vasárnapig tart. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Délután már többfelé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Sön Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban. És mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. Sönnel kapcsolatos hír, hogy végleg megszerezte a Győr. A labdarúgó NB1-ben bajnok Eto a hivatalos honlapján közölte, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Sön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Matteo Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gál Fidalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgáló bizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vett át a díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt. emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Júliusban nyit a biodóm, benne a városi oázis a fővárosi állat- és növénykertben. Az egy hektáros, egész évben látogatható kert egzotikus növényekkel és különleges állatokkal várja majd a közönséget, a központi csarnokban pedig egy 14,5 méteres vízesés is helyet kap. Az új látványosság jelentősen növelheti a vendégek számát, a városi oázist 350 millió forintból hozzák létre.
0: Közlekedés.
3: A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani holnaptól Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az NTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is.
0: Időjárás.
3: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21-29 fok valószínű, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, hamarosan 3.49 lesz 8.42 jelen helyzetben. Nemzeti Sportrádió május 27-e reggeli, itt létünk ugye a Sportreggelben Ballai Attilával. Szia, Ati!
2: És Orsányi Leventével.
1: Igen, szóval folytatódik méghozzá olyannyira, hogy ugye bár idén is lesz labdarúgó világbajnokság, aminek örülünk, ugye júni 11-én, ha jól emlékszem, akkor indul. Három ország öleli át ezt az egészet, ennek nagy, szerintem kulturális, és leginkább, hát nem is tudom, de sport, de kultúra nem, de van egy ilyen, hogy mondjam, a sporta persze mindenféleképpen, de inkább utazással kapcsolatos gondolata, vagy mozgatórugó, hogy ezt miért nem, hát elbírta volna ezt USA is egyedül, nem?
2: De. Én se értem, tehát azért a világ területre második legnagyobb ország a Kanada, a harmadik az Egyesült Államok, és még ott van a maga gyenge kis 2 millió négyzetkilométerrel Mexikó. Tehát több mint 2 európányi területen rendezni egy világbajnokságot, az szerintem a szurkolók ellen merénylet. Én azért voltam azon a futballvilágbajnokságon, amit Japán meg Korea közösen rendezett, az gyakorlatilag 2 VB volt. Én a 2 országot egyszer repültem úgy, hogy az egyik elődöntött lejátszottak Szöulba, másnap átrepültem Yokohamába, de hát azért most lássuk be, nézd meg azt az átlag európai szurkolói családot 2 gyerekkel, akik kimennek és azt mondják, hogy akkor most játszunk egyet Mexikóba, átrepülünk Kanadába, onnan átrepülünk Seattlebe, tehát az Egyesült Államok északnyugati csücskébe, majd New Yorkba.
1: Igen, ezt értem, hogy ők megszokták, de azért ennyire őszintén ők sem mozgékonyak, ha lehet ezt mondani. Legalábbis én, mindegy, szóval a sportturizmus szempontjából jó, meg nyilván a turizmus ilyen szintű emelését, vagy jelenlétét azért szerintem, hogy mondjam, tehát biztosítja, meg nyilván, meg arról beszélünk, ugye, hogy pénz és bevételi forrás, én ezt tudom leginkább a háttérben elképzelni, hogy ilyen megfontolásból nem hiszem, hogy a Mexikó és a kanadai labdarúgást szeretnék még erőteljesebben, bár az USA-ban van ilyen, hogy az olimpia miatt egy felvezető próba, még az is benne van a sportrendezés szempontjából, de hát ők is ilyen szinten már tehát rutinosak, tehát nem gondolom, hogy emiatt kellene. Mindenesetre 3 országban lesz, ez már biztos. Szóval csak az idei labdarúgó VB-ről, és azt mondják a mérkőzések kapcsán, hogy kevésbé lesznek, vagy lehetnek szórakoztatóak. Erről beszélgetünk most. Főképpen az intenzív hőség, magas páratartalom és a légszennyezés miatt egy francia kutató mondta, hogy Paquito Bernard, hogy a Francia Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet szakember úgy véli, hogy a játék valószínűleg sokkal kevésbé lesz intenzív és izgalmas, mivel minden poszt esetében jelentősen befolyásolják a külső tényezők a futó teljesítményt. Nem akarok nagyon régre visszamenni, 40 évvel ezelőtt voltunk mi legutoljára a labdarúgó világbajnokságon 1986-ban. Ott mindig egy nagy kétel és kétség és kérdőjelek sokasága övezi a magyar játékot, főleg a szovjetek elleni 0-6 kapcsán. Az elbeszélések alapján, és erről mi nagyon szívesen csináltunk volna egy bemutató kis háttérfilmet, de nem sikerült, hogy tényleg mi a fene történt ott. És egybehangzó vélemények szerint, nem mondok neveket, de több akkori kiváló válogatott játékossal beszéltem, ez ösztönzött minket arra, hogy esetleg csináljunk ebből egy ilyen filmet, egy háttérfilmet, hogy kiderüljön, mi volt ott a probléma. És sokan azt mondták, hogy mintha betoncsizmában lépkedtünk volna Mexikóban, Irapuátóban, azon a magaslaton a meccsen. Most már megint lesz Mexikóban meccs, hogy Irapuátóban lesz, azt nem tudom, de hogy könnyen előfordult, amit Bernard mond, nem? Hogy az időjárás rányomja a bélyegét a játékra.
2: Persze. Most a 40 évvel ezelőtt története kapcsán, most nem menjünk bele abba az összeesküvés vagy elméletbe, vagy valós gyakorlatba, hogy annyit tudunk, hogy a szovjetek felajáltak a döntetlent. Mi ezt nem fogadtuk el, amit ők zokon vettek. Hogy aztán erre következett a részükről bármilyen válaszintézkedés, azt nem tudjuk. De ezt a történetet felejtsük el. Maradjunk csak abban, hogy tényleg ottan idő szerint délbe játszottunk Irapuatóba a szovjetekkel. Minden csapat késő délután este edzett, egyedül mi edzettünk délbe, miközben mindenki azt mondta, hogy a hőséget megszokni nem lehet, az csak túlélni lehet. Minél kevesebbet legyél a hőségbe, annál valószínűbb, hogy túléled. Amikor a 78-as VB pótselejtezőn La Pazba játszottunk, a világ legmagasabban fekvő fővárosába Bolíviával, akkor is azt mondták, hogy nem lehet a hegyi levegőt megszokni, túlélni lehet. Meccs előtt fölmész, lejátszod meccs előtt, meccs után lemenekülsz. Na most mi Mexikóban úgy gondoltuk, hogy mi majd megszokjuk.
1: Hát igen, a magyar virtus azért nasza, hát majd mi? Nehogy már nekem megmondják, és hát...
2: Láttuk a végeredményt. Most Itt ráadásul most már ugye a nemzetközi futballidény meg a versenynaptár is annyival sűrűbb lett, az európai klubfutball befejeződik majd ugye a BL döntővel most május végén.
1: Igen.
2: Június 11-én megkezdődik a világbajnokság. És tart július 19-ig, mert most már 48 csapat 6 héten keresztül
1: nagyon kacifántos, igen.
2: Tehát itt valóban kézzelbdában szokták azt mondani, az igazán jó válogatottak, franciák, norvégok, hogy nekik az középdönt, a kieséses szakasztól kezdődik a VB. Annyira lehet normálisan koncentrálni, addig úgy is eljutnak, úgy kell beosztani az erejüket, hogy akkor még legyenek frissek. Most itt is, tehát aki az életért játszik, vagy azért, hogy a csoportból tovább evickéljen, annak az első perctől kezdve mindent bele kell tenni, de aki komolyan gondolja, hogy a végén ott akar lenni, annak nagyon be kell osztani az erejét.
1: És még azt mondom, utána még jót is tesz, ha a spanyol válogatotta, hogy a Barca nem jutott be a BL döntőbe. Ugye most beszéltünk erről ma reggel, hát ha valaki nem hallotta, hogy a Barca idén 8 darab játékost ad a spanyol válogatottnak, míg a Real Madrid 0-át, e tekintetben most nincsen spanyol csapat. Ez akár még jót is tehet a spanyol válogatottnak, ugye van egy Arzenás, van egy darab, ugye Paris Saint-Germain, most közben azon gondolkodom így halkan, hogy hány nemzeti játékost rejt a két csapat külön-külön. Az angoloknál se gondolom, hogy sok angol van az Arzenálnál, a Párizsban meg hány francia válogatott van. Hát talán Kvaratskhelia.
2: Az igazi grúz, igen. De persze, hát ha belegondol, hát azért a Paris Saint-Germain, hogy a Dembélé meg vannak, de ha abba belegondolsz, hogy a Barcelona már hetekkel ezelőtt megnyerte a spanyol bajnokságot. Hogy azért a spanyol bajnokság, és ha te nem is értesz egyet ezzel, az nem az angol bajnokság. Tehát azért ott a meccsek felére úgy mész, hogy ezt meg fogjuk nyerni, hogyha átlagosan játszunk. Nem kell belepusztulni minden meccsbe. És ráadásul még plusz 2 hét pihenőt jelent ez a Barszának, bár nyilván nem vágyott rá, hogy nem kell BL döntőt játszania, akkor ez az egyes futballistáknak az nagyon sokat jelent, az életet jelenti szerintem.
1: Igen, Bernard még azt is írja, hogy nem csak az állóképességről, a hosszú távú futás és sprint közti egyensúlyról van szó, hanem az úgynevezett levegő minőségről, a technikai manőverek végrehajtásának és a közvetlen környezetből származó információk feldolgozásának csökkenő képességéről is. Hát erről azért vitatkoznék. A kockázatok kombinációja extrém hőség, légszennyezés, páratartalom, sőt, egyes stadionok esetében az erdőtüzek veszélye is. Érdekes megközelítés, de nem elhanyagolható, tehát simán benne van ebben az időszakban.
2: Hát igen, mondjuk azért egy kicsit túl tágra nyitja a számomra ismeretlen nevű kolléga a horizontot, tehát
1: nem
2: gondolom,
1: bele,
2: hogy az erdőtüzek mellett mondjuk a széncinkék röpte is befolyásolja majd a világbajnokságot, bár lehet.
1: Szakdolgozat.
2: De az kétségtelen, hogy oxigén hiányos állapotban néha nem tudod, hogy hol vagy már, és hogyha akkor kéne meghozni a legjobb döntést, akkor hagyod ki azt az ígyszert, ami a tévé előtt ülve azt mondta, hogy ez mit csinált, eltörte, érthetetlen. Azért, mert amíg odaért, addig minden energiáját felemésztette. De kézilabdában is szoktuk mondani, hogy a végén akkor már csak a zsigeri megoldásod van meg, de a kedvenc történetem az ugye az a magyar ökölvívő, akit a kubai 3-szor leütött, de végig kiállt a mérkőzést, és kérdeztük utána tőle, hogy te milyen volt az első leütés, mondja. Tehát egy 10 emeletes ház rám omlott, azt hittem, soha nem jövök ki, azt ne tudd meg, de valahogy csoda folytán. Második, az már nem volt korrekt. A bíró tisztelte a Kubait, nekem akkor semmi bajom nem volt, megsároltam. Harmadik, olyan harmadik. Tehát amikor végigboxolod a meccset, és nem emlékszel, hogy harmadjára is lehet. Benne van.
1: Igen, most ennek kapcsán azt gondolom, hogy helyzeti előnyben lesznek azok a csapatok, akik indulnak a VB-n, és vagy az USA-ban, vagy Mexikóban, vagy Kanadában edzettek, mert nekik az nyilván otthoni környezet. Mindig nagy kérdés, azt mondjuk, hogy otthon játszik egy csapat milyen, jelent egyfajta helyzeti előnyt, és bár jelent, mondják ezt a szurkolók miatt, mondják a pálya ismerete, bár én nem hiszem, hogy fű és fű között van különbség. Bob Medley erről nekem mást írt, de ennek ellenére ez esetben már vannak olyan pályák, gyakorló pályák, és azt hiszem, tán a Manchester United-nál van így, nem mondjak butaságot, hogy tipikusan olyan pályát hoznak létre, olyan talajt, amilyen pályára mennek majd az ellenfélhez, tehát úgy is készülnek. Itt most szerinted tényleg jelentett előnyt Mexikó válogatottjának, Kanadának vagy USA-nak, hogy otthon játszanak?
2: Szerintem mindenképpen, mert lehet, hogy olyan pályát tud csinálni, de olyan olajat nem, amivel majd ott a reggelihez sütik a pirítóst, meg minden egyebet. Azért nem véletlen, hogy ugye 2002-ben fordult elő először, hogy nem Európában vagy Amerikában rendeztek világbajnokságot, de a 20. században csak ezen a két földrészen rendeztek világbajnokságot, és addig összesen egyszer fordult elő, hogy nem annak a földrésznek a csapata nyerte a VB-t, ahol rendezik. 1958-ban Svédországban Brazília lett a világbajnok. De előtte és utána Európában mindig európai csapat nyerte a világbajnokságot, Amerikában mindig amerikai csapat nyerte a világbajnokságot. Ez nem véletlen.
1: Jó, közben gondolkodtam, hogy hol sikerült más csapatnak, de hát...
2: Nem fogsz ilyet kitalálni, mert nem volt.
1: Igen, na, szóval kiemelkedik azért az egész mezőnyből Brazília. Hozzáteszem, hogy most nem őket tenném be az esélyesek első kettő vagy három helyére sem nagyon. Aztán kiemelkedik, ugye 5 győzelemmel kiemelkedik, Olaszország 4-jel, de segíts és javíts légyőkedes, hogyha rosszat mondok. Olaszokat se tenném be most, több szempontból, hogy megnyerhetik a VB-t. Az egyik a legindokoltabb, nincsenek is ott. Aztán őket követi, jól emlékezem, Németország 4-jel. Így van. Őket se tenném az első háromba, akik szerintem megnyerhetik. Aztán jönnek utánuk, van még 4 győzelemmel? Szerintem nem. 3-at talán francia, vagy ő is 2? Nincs háromszoros, ugye? Na, és akkor utána jönnek azért ilyen kétszeres világbajnokok, mint például Franciaország. És itt álljunk meg egy szóra, vágó úr. Őket nagyon nagy esélye tenném a végső győzelemre esélyes csapatok közé. Aztán jöjjön Spanyolország, ugye, akik eddig egyszer nyertek világbajnokságot. Jelen helyzetben nem biztos, hogy őket betenném oda, hogy nyernek, de azért tegyük még Argentinát beléjük, akik ugye 2-szer nyertek. 3-szor. 2, igen. 2-szer. Na, őket most betenném.
2: Én egyértelműen őket
1: mellé.
2: De nem Argentina az első számú esélyes a világbajnokságnak.
1: Most meglepte.
2: Nagyon jók a játékosok is, a csapatban mindig benne van az elképesztő szenvedély, de a sztárok mindig jobban alárendelik magukat a csapatnak, mint akár a brazil sztárok, akár még egyet-kettőt mondhatnék, és az éghajlat szempontjából is Argentinának jobban fog kedvezni szerintem Észak-Amerikának, nagyjából, hogyha az egyenlítőtől való távolságokat nézem, szóval az argentinok rendben lesz.
1: Na, de ez nem a delta, Ati. Tehát értem én, hogy rámentünk itt a tudomás megközelítésre, de az a kérdés, hogy Julián Álvarez beveri azt a gólt olyan típusú szabadrugással, ahogy Messi lőné, de nem tudja ő elvégezni, hiszen...
2: Kudlik Júlia szerint belőni.
1: Hiszen ott lesz mögötte Lionel Messi. És ha már itt tartunk, egy gyors kérdés, 6 percünk van, drága hallgatók, gyorsan, ki nyeri szerintetek az idei VB-t? Egy egyszerű kérdés, tudom, ezt már lerágtuk ezt a velős csontot, de azért már futsunk neki, 0-30, 55-55-605, csak egyetlen egy szót írjatok. És ugye akkor ott tartunk, ugye, hogy azt mondod, hogy Argentina akár, mint végső esélyes, talán még jogos is, és teljesen jó a felvetés, rutinos kapus áll szerintem a kapuban, aki majdnem a 120. percben elvesztette a VB-t, és ezt nagyon sokan neki köszönhetik, hogy aztán Kolumán nem lőtte be azt az őrületes helyzetet. Úgyhogy Franciaország, Argentina, Spanyolország úgy, ahogy, és érdekes, amire gondolsz, de nem mondod, hogy Portugália. És most tudom, hogy most elkezdtél gondolkodni, hogy jót mondtam, és teljesen jogos. Portugália, Ronaldo utolsó VB-vel, és nagyon sok olyan játékossal, akik ott vannak a klubcsapatukban, jól játszanak, jó, nem a top játékosok, de mégis eldönthetnek így összességében.
2: Biztos benne, hogy nem Curaçaót fogod mondani, mert ahogy az egyik barátom mondta, nem igaz, hogy már egy ital is kijutott a világbajnokságra, csak mi nem, de kemény dílesen és sokkal komolyabban fogalmazott, amikor azt mondta, hogy azt nem lehet megmondani, hogy úgy mész ki az olimpiára, hogy megnyered az olimpiát. Annyit lehet mondani, hogy az esélyesek között vagy, és a győztes biztos az esélyesek közül fog kikerülni. Tehát e tekintetben adom a portugál, spanyol, francia csapatot is. Ezek mind esélyesek. Tehát azt mondom, hogy ha valaki a 8-ba juthat, mert arra esélyes, akkor onnantól kezdve még 3 meccs van.
1: Azt mondja, ha teszi, ki nyer? Hát az Infantino és a FIFA. Ha tesz egyrészt, köszönjük. Olyan biztosan nem fordul elő, vagy nagyon remélem, hogy a VB, a döntő végén, utána átvették a, nem tudom most még, hogy remake kupa, vagy csak simán ugye a kupa világban, aki győzelmért járó kupa, hogy egy hentes bemenjen és elvegye Messi kezéből, tehát az egy nagy blama volt, de az egyszer fordult el, és szerintem többször nem. Szóval kérdés, hogy...
2: Hentes?
1: Igen, hát az a török fiatal ember, aki bement, és jóba volt aki úgy tudod, hogy látványosan sózott, most már nevét se tudom, nem ugrik be. Igen, bement egy nagyon híres, hát hentes, de most ugye éttermi hálózatot működtetett.
2: Mert egyébként futballdöntőt vezetett egyszer hentes, csak de akkor nem erre gondoltam.
1: Nem.
2: Az alapfoglalkozás.
1: Nem, csak gondolkodik,
2: hogy Liverpooli hentes.
1: Gondolkodnék a nevén, de nem ugrik be, mert hogy az alatt a 3-4 év alatt az eléggé, a hírnév eléggé csorbult. Szóval, hogy igen, szóval akárhogy nézzük, én azt hiszem, hogy ez a talán a francia, argentin, spanyol, és gondolkodjunk meg, hogy kik, hogy portugálokat is ide tenném, de aztán nem
2: nagyon. A németeket se írom le teljesen. Az az igazság, hogy az a két friss felfedezetjük, aki az elmúlt ebben nagyon jó volt. Wirtz ugye most a Liverpoolban nem igazán futott a élete egyénre, hát ha magára talán Musiala meg sérülésből jövöget visszafelé, de azért ez két nagyon komoly potenciál, nagyon két jó fiatal játékos volt, hogyha ők úgy teljes fegyverzetükben ott lesznek a VB-n, egy jó német csapatba a 40 éves Neuerrel, aki majd a kapuba, aki hát, ha még most mutat egy
1: nagyot, akkor... Most tudom, Neuernak is hanyadik VB-je ez, mert beszéltünk arra, Ronaldo Messi 5, Neymarnak szerintem a 3.
2: Ronaldónak ez lesz a 6. Neuer, de szerintem ez lesz a 4.
1: Szóval nagy nevek búcsúznak egyébként a nemzetközi foci világtól ilyen szempontból. Én azt hiszem, hogy ezek után szinte mindegyik visszaadja válogatott státuszt, bár nem tudom most mennyire voltak aktívak, de egy biztos, hogy most kb. Így látok, hogy Brazília azért levi, azért vannak ott. Casemiro, Neymar, Endrick, Vinicius azért, szóval nagyon nagy nevek. Jogos, teljesen jogos az észrevétel. Igen, meg szóval a brazilok mindig tudnak varázsolni, szóval egyszerűen őrület. És azért, amikor láttuk, hogy bejelentették Neymar részvételét ugye a VB-n, egyébként ez egy nagyon jó ötlet, ezt én lopnám, tehát hogy egy komoly est, egy komoly, hogy mondjam, egy esemény, hogy leül a szövetség kapitány egy megfelelő felvezetés mellett, és a végén egyenként olvassa fel a neveket, és örömünnep. És aztán Neymar bejelentésénél, amikor kimondta ott valami tényleg, mint egy nem tudom, halott pénzkoncert végén, szóval több ezeren tomboltak, hogy sikerült kimenni. Na most neki kutya kötelessége helytállni. Te hogy érzed Neymar esélyét?
2: Nagyon nehéz helyzet, mert ebben a mai gépfutballban egy-egy villanás dönthet, és nagyon kevesen képesek már arra akár úgy egyezni, akár úgy meglőni egy labdát, mint Neymar. Másrészt viszont egy olyan sztár, aki nyűgös, az egész csapatra rányomhatja a bélyegét, a reggelitől kezdve, mindig, hogy nézik, hogy vele mi van, most jól érzi magát, most mihez nyújt. A meccsen meg, azt mondtam már itt egy műsorban, hogy ha nem vagy jó, de betesznek, és a nimbuszod még a régi, akkor olyan vagy, mint egy fekete lyuk. Nyered a labdát, mert a többiek nem merik nem odaadni neked, csak nem jön vissza tőlük. Hát ez egy oda-vissza nagyon kockázatos, de én is betettem volna, mert az ember, az a szövetségkapitány is néha gondol magára, és tud is, és azt mondja, hogy ha nem teszem be, és kiesünk a nyolcad döntőbe, azt mondja, na ez a hülye persze nem tette be. Ha beteszem, akkor legalább azt mondom, hogy ott volt.
1: És akkor sem ő, hanem a Neymart fogják alapvetően véleményezni, hogy ez nem jött össze. De én azt hiszem, hogy ha úgy nézzük, hogy az ő pálya íve, hogy alakult a kis kilengésekkel, mélységekkel, magasságokkal, én azt hiszem, hogy ez egy hogy a méltó búcsú lehet a válogatottól, és akár jön neki össze, én nagyon kívánom, mert az utolsó nagy mondjam, játékos, aki még varázsol a labdával, és ezért látom és nézem, és örülök például Djokovic említenek is a Roland Garroson, amikor látod és érzed, tudod, hogy ez az utolsó meccsei vagy nagy trófája lehet, akkor nekik én nagyon-nagyon szurkolok, és aztán majd jönnek a fiatalok, meg csinálják, és jönnek hasonló kvalitású játékosok. Hát ennyit a VB-ről óvatosan, hogy mennyire lehet szórakoztató, nem szórakoztató, szerintem az lesz, legalábbis én nagyon várom, de nagyon jó időtöltés a nyára, az viszont 100%. Erről is, és persze más labdarúgás hírekről fogunk beszélgetni hamarosan László Csabával, hiszen ma ugye a konferencia, liga döntő, aztán jön szombaton a BL döntő, és erről beszélünk, mindjárt hívjuk László Csabát.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már ott tartunk, hogy 9 óra is elmúlt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát rohan az idő, jó társaságban, meg egyébként is most valahogy húzzák, hogy minél előbb lássunk konferencia liga döntőt, meg bajnokok ligája döntőt. Szóval nagyon bennünk van ez, hogy minél több jó tartalmas és élménydús sporteseményt lássunk. Balai Attilával ma reggelt. Szia, jó reggelt!
2: És Harsanyi Leventével.
1: És már is itt van, mert szerintem beszélnünk el ilyenkor, nem hagyhatjuk, nem is szeretnénk, de hogy szeretnénk adni. Úgyhogy László Csabát hívjuk. Halló, itt van. Nánu, nánu.
3: Jó reggelt, sziasztok, ha bár most már eltelt a reggel, de tisztellek és ölellek benneteket.
1: Mi pedig becsülünk téged, Csaba. Úgy emberileg, mint szakmailag is.
3: Tegnap a Nemzeti Sportrádióban Attilát hallgattam, nagyon tetszett, gratulálok.
1: Ez nagyon fura.
2: Ez kedves tőled, köszönöm.
1: De miért teszel ilyetek, hát, mi sok dolgod?
2: Mit?
3: Én, ne, hát amikor autóban ülök, akkor mindig a Nemzeti Sportrádiót hallgatom.
2: Akkor mostantól jobban figyelünk.
1: Hát igen, meg...
3: Igen. Azért. Na, de pont a bajnok ligájáról beszéltetek, úgyhogy nagyon
1: érdekes. Hát arról is. De megmondom őszintén, igen. majd aztán beszélünk erről, szerintem még egy pillanatot, de azért érinteném a konferencia ligát is, mert sokan erről vannak emellett, és én meglepődve tapasztaltam, hogy te Rayo Vallecano szurkoló vagy.
3: Hát nem teljesen, de nagyon érdekes történet, mondjuk, hogy tényleg ez így, ahogy most itt ülök és beszélgetek veletek, ez így történt, amikor a Hartznál voltam, akkor egy spanyol ügynök megkeresett, és akkor a Rayo Vallecano másodosztályba játszott. És ott voltam egy hétig, meg is néztem egy bajnoki mérkőzést, és végül is nem rám esett a döntés.
1: Te mentél volna? Tehát te igen mondtál?
3: Lényegében úgy gondolkoztam rajta, és nem hiába mentem el, tényleg kikértek a Hearts-tól, ott lettem egy hétig, beszéltünk, ők megegyeztek a két klub, de végül is nem jutottunk dőlőre. A lényeg az volt, hogy akkor másodosztályban volt a Rayo Vallecano, és hát mondjuk az anyagi helyzete nem volt valami rózsás, aztán a lényegében a második csapatnak az edzőt választották, és abban maradtunk, hogy majd valamikor találkozunk. Hát nem találkoztunk, de attól függetlenül szép egy hét volt Madridba a mérkőzés. Hát lényegében úgy, ahogy kell, úgy, ahogy hivatalosan történik, minden megtörtént. Mondjuk, hogy ez azért is nem vertük nagy dobra, mert akkor úgy szerződést váltam a Hearts-szal, és mondom a Hearts-nak lényegében az engedélyével mehettem Madridba, de úgy van ennyi kötődésem van a Rayo Vallecanohoz.
2: Viszont a Hearts-nál volt edzés, azért a Brit-szigeten se sok magyar edző van, mint ahogy mondjuk sok osztrák sincsen. Például a Crystal Palace-nek ellenben osztrák edzője van. Róla nagyon sok jót hallani, az jogos?
3: Jogos, igen, jogos. És lényegében a Crystal Palace egy olyan csapat volt, és lényegében mindenki úgy ismeri, aki ugye liftezik a másodosztály, vagyis a Championship és a Premier League közt, és nézzük most egy jó edzővel, egy olyan munkával, ami tudatos és német és precíz, már úgy német, hogy ugye osztrák, de attól függetlenül én azt mondom, hogy igen, ez mind jogos, és a Crystal Palace igen, az angol Premier League-be igenis számít, és jó klubnak számít, már nem egy liftező klubnak számít, és attól függetlenül ugye magyar kötődés is van, mert a Király Gábor a Crystal Palace-nál védett. Ez megint egy ilyen Hearts kötődés, hogy amikor a Gábor ugye a Crystal Palace-nál már befejezte és csapatot keresett, akkor megint csak én szerettem volna, hogyha Hearts-hoz jön, de aztán a Bayer Leverkusen-t választotta, ott lényegében hát a Gábornak akkor már azért olyan anyagi követelései voltak, ami jogosan ami nekünk például meghaladta mindenféle erőfeszítésünket, de attól függetlenül igen, a Crystal Palace. Én nagyon is követtem, mert ugye a Gábor játszott ott, és nagyon örültem minden alkalommal, amikor a melegítőjébe a Kristál Palac kapujához beállt, de hát ez követte őt egész pályafutása alatt, és én ugye ismertem a válogatottól, és nagyon jó kapusnak, és egy nagyon jó karakternek tartom, és ma is, amit csinál, szép csendbe, de nagyon-nagyon hasznos munka a futballban.
1: Hát ráadásul ugye most csapnak is azért, az angol meg egy spanyol derbi az mindig jónak ígérkezik, és én azt hiszem, most épp néztem, hogy a fogadóüredek hogy teszik, de itt Crystal Palace győzelmet remélnek.
3: Én is ugyanígy vagyok, de az nagyon érdekes, hogy ebben az évben, ugye, hogyha megnézzük azt, hogy bajnok ligája, aztán most konferenc liga, de ugye az Európa liga, és azért az angol csapatok nagyon-nagyon dominálják az európai klubfutbolt, és mondhatjuk azt, hogy jógosan? Igen, jógosan.
1: Igen, teljesen rendben.
3: Igen, hallgatlak.
1: Jó, de a teljesen rendben. Viszont azért a BL döntőre rákanyarodva, egyrészt, hogy van-e jegyed, ez a legelső és a legfontosabb kérdés.
3: Nincs.
1: De már látom, tehát egyszerűen ez készül, lázban ég Budapest. Nagyon jó ez nekünk mindenfajta vonalon, turizmus szempontjából, egyébként országjelme szempontjából, egyébként nagyon jól rendezünk sporteseményeket, ezt már sokszor átbeszéltük. Ez is rendben van. És hát egy Arzenál, és ugye Paris Saint-Germain, figyeljetek, én ennek ellenére mondom, eddig most megváltoztattam a véleményem, eddig azt gondoltam, hogy annyira egyértelmű Paris Saint-Germain, hogy ezt nem is tudom elmondani, és ennek ellenére mondtam ma reggel az Attinak, hogy nyer az Arzenál 2-3-0-ra, és nagyon-nagyon nézett. Egyszerűen most azt érzem, hogy miért...
3: Nem tudom Attilának mi a véleménye erről. De nekem nem ez a véleményem, de ez jó, hogyha tudunk erről beszélni, és tényleg nem azt mondjuk, hogy csak egy vélemény számít. Én esküszöm nektek, hogy nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy ez a mérkőzés, ki az, aki esélyes, és nem tudok statisztikákat összerakni bármit, ahol azt tudom mondani, hogy az egyik csapat esélyesebb, mint a másik. Nincs is olyan momentum. Még azt is, máskülönben nekem van egy teóriám, amit ugye nagyon sokszor mindig is használok. Én, mikor edző vagyok, hogy a fiatal és az idős játékos közti különbség, és én preferálom vagyis a fiatal játékosokat azért, mert hát a fiatal játékos az általában nem annyira sérülékeny, gyorsabban regenerálódik, és ami a fontos számomra az, hogy spontán döntéseket hoz. Egy idősebb játékos, egy tapasztalt játékos, ugye benne van tapasztalt, megfontoltabb, nem gondolkodik lassabban, de a döntései megfontoltabbak, és nagyon sokszor ugye egy mérkőzésről beszélünk, és ez egy döntő. Itt spontán döntések lehetnek azok, amik eldöntik ez egy ilyen mérkőzés. És itt sem tudok különbséget tenni, mert mind a két csapat, mondhatjuk azt, hogy egy fiatal csapat, igen, tapasztalatuk is, de fiatal csapat. Vagyis lényegében nagy különbség a két csapat közt nincs, hogyha most azt mondom, hogy a strukturális felépítés a két csapatnak az, hogy az Arsenal nagyon szép szó az, hogy célfutball, de inkább egy védekezés alapuló, építkező futballt játszik, és visszahúzódó, és ez nagyon meglepett engem, ugye már áttételről ismerjük, hogy spanyol edző, és szeretik a rövid passzos játékát, ugye a Guardiolánál tanulta ezt a szakmát, nagyon sok olyan dolgot is látunk, amit a Manchester City is alkalmazott, de attól függetlenül áttételről el kell mondani, hogy ő nem rizikó futballt játszik, hanem egy megalapozott, kiszámított, összerakott, mindenféle kis puzzle-nek megvan a helye, és ez befejeződik a szabadrugásokkal, az oldalszabadrugások, a szögletek, stb. Vagyis megpróbálja tényleg szinte azt mondani német precizitással fölépíteni a játékot. Ennek ellentéte ugye a Paris Saint-Germain, aki szereti a támadó futballt, aki a széleket használja, szeret támadni, nagyon jó támadói vannak, és lényegében nem hiába lett a francia bajnok, de a másik oldalon, most úgy gondoljatok bele, így beszélgettem Arzenál szurkolókkal, és ugye Londonban, hogyha visszaérkezik a csapat, akkor a rossz nyelvek szerint 1 millió ember fogja várni London utcáit a csapatot. És nagyon remélik, hogy megnyerik a bajnokligát, ugye 22 év után angol bajnokok, és 20 20 év, hogy döntőbe voltak, bajnok ligája döntőbe, azt hiszem akkor is Párizsban ebbe Attila tud segíteni. Ez így hirtelen beugrott, nem? Attila,
2: igen,
3: jól mondja.
2: De azt ugye elvesztették, igen, a Barcelonával szemben.
3: Igen, csak azt mondom, hogy 20 év, vagy döntőbe voltak, és hogy most azt elvesztették, ugyancsak Párizsban, de most meg tudják nyerni, és egy picit tényleg esélyesek. Hogyha azt mondom, hogy ha végül is a két bajnokságot hasonlítom össze, akkor azt mondom, hogy a Premier League jobb bajnokság, mint a francia. Kövezzem meg bárki, ez az én saját véleményem. És fizikálisabb, és gyorsabb, és több olyan csapat van, ahol minden mérkőzésen azt mondom, hogy 120%-ot kell adni a győzelemért.
2: Ez egyértelmű, Csaba, csak az a kérdés, és ezt jobban tudod, hogy a Premier League az jobb bajnokság, de itt meg lesz egy meccs. Mi a fontosabb, hogy a Premier League jobban felkészít erre meccsre, vagy jobban kizsigerel, és azzal, hogy az Arsenal 22 év után megnyert a bajnokságot, ez olyan, mint amikor a súlyemelő kiszakítja a világcsúcsost, lemed a pódiumra, és azt mondja, te menj már vissza, szakítsák ki még egyet. Hogy mi van ilyenkor a játékos agyába, a lelkébe, a testébe?
3: Jó a hasonlat. Itt még én arra is gondoltam, hogy fontosabb volt az Arsenalnak megnyerni a bajnokságot, mint a Premier League-et, mint a bajnok ligája. A bajnok ligája az most csak haba tortán. És ebben egyet értek veled, Attila, hogy nagyon sokat lehet ezen gondolkodni, hogy mi volt ennek a klubnak most a legfontosabb. Persze, ha már ott vagyok, akkor akarom a bajnok ligája döntőt is, döntőben vagyok, akarom a bajnok ligája érmeket is a nyakamba érezni. De én úgy érzem, hogy a Paris Saint-Germain ebből a szempontból felkészültebb. Jobban, vagyis nekik már van pozitív tapasztalatuk. Nyerhettek bajnok ligáját. Ugye beszélünk olyan két spanyol edzőről, aki lényegében két különböző, mondjuk azt, hogy nem csak a taktikában, hanem elképzelésben két különböző csapatot küld a pályára, akik másképp szeretnék megoldani azt, hogy győzzünk. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy itt nem is, ilyenkor már nem is az edzők a fontosak. Az edzőknek a momentumok a fontosak, hogy reagálnak különböző momentumra, hogy reagálnak a mérkőzés folyamatára, mert ugye, ahogy te is mondtad, egy mérkőzésről van szó, nincs arról szó, hogy majd lesz egy visszavágó. Hogyha most azt mondjuk, hogy a Paris Saint-Germain le tudta győzni a Bayern Münchent, és nem is akár, hogy két mérkőzésen. Jó, de az Atlético se egy olyan akármilyen dióhéj volt, hanem kőkemény az Arsenalnak. De az Arsenalnak nekem az volt az érzésem, hogy folyamatosan, hogy nekik a Premier League a legfontosabb. Azt most megnyerték. Most itt az a kérdés, hogy mennyire tudják és tudja motiválni Arteta a játékosait, hogy ez is meglegyen, és akkor örökre beírja mindenki abba a bizonyos Arsenal aranykönyvbe a nevét. Mennyire érzik át, mennyit ünnepeltek, mennyit akarnak magukból kihozni, de én meg vagyok győződve ilyenkor, hogy ilyenkor nem kell senkit motiválni. Ezeket úgy, hogy az újságírók össze, de kit kell, és olyankor ugye elgondolkodok így privát emberként is, hogy ki motiválja jobban a

0: edzőként, az valami, hát lehet, hogy egyszer történik meg az életedben, úgy, mint játékos. Most ebből a szempontból én jó meccset várok. Jó meccset? Igen, jó. Nekem a döntetlenek is jó. És én úgy érzem, hogy két olyan csapat került a Bajnok Ligája döntőjében. Mondjuk, hogy én vártam a Bayern München, akik támadó futballt játszanak, tele vannak fiatal, tehetséges játékosokkal, mind a két csapatnak van nagyon jó szurkolótábora. Lényegében ebből csak jó sülhet ki, és tudjátok miért? Mert Budapesten van.
1: Hát igen, ez hogy 6 órára hozták előre, ugye láttam a 9 órás BL meccseket, vagy döntő, az mindig 6-kor volt, nem is emlékszem, igazából hát, nem hiszem. De mondjuk azt nem gondolom, hogy jelent valamit. Tehát annyit, hogy akkor még az elég meleg lesz.
0: Hát annyit jelent, hogy szeretnének a szurkolóknak kedveskedni, azért ismerjük a budapesti éjszakai életet
1: lényegében. Elkészül a belváros.
0: Igen.
1: Úgy, gyerekek, itt nem tudom, hogyha nem az Arzenál nyer, akkor lesz nagyobb a düh, vagy nem tudom mi, vagy a csalódottság a szurkolónkban, vagy hogyha nyernek, akkor fogyasztanak hát, többet. Tehát szerintem mindegy is.
0: Szerintem tök mindegy. Vagy bánatukban, vagy örömökbe, de az angolokat nem féltem attól, hogy száraz marad a torkuk.
2: Ez a régi német András féle igazság azt mondta, hogy mérkőzést már veszítettünk, de bankettet még soha. Mert ez az angol szurkolók általában igaz. Még hadd kérdezek tőled, Csaba, azért az európai klubfutball legnagyobb szenzációja mellett nem menjünk el, hogy nem beszélünk róla, hogy Székelyföldnek két első osztályú csapata lesz a jövőre. Soha nem volt még, de.
1: Hát nem áll.
2: Mert a Csíkszered a bennmaradt. Azzal egyébként, amikor a Szondi Zoli ezt kitalálta, hogy magyar alapú csapattal vág neki a román bajnokságnak, és az elé jöttek a vereségek, mondom, atya világ, mi lesz ennek a vége. És tessék, simán bennmaradtak. És a Sepsi meg visszakerült.
0: Igen.
2: Te udvarhelyi származásuként kinek fog szurkolni a román első osztályú bajnokság első székely rangadóján?
0: Először is mondjam azt, hogy irigykedve nézem székely udvarhelyiként, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy székely udvarhely mondjuk azt, hogy a Hargita megyei futballnak a bölcsője, de hát most Csíkszereda, és gratulálok nekik, hogy bent tudtak maradni. Én mind a kettőnek szurkolok, és most hogyha lehet, hogy a szívem egy picit a Sepsi OSK fele húz, de azért is, mert ott több időt eltöltöttem, és lényegében örülök, hogy vissza tudtak kerülni, mert ez a kiesés valahogy rosszul sikerült, és rosszul érintette mondjuk azt a régiót is. De azért érdekes, mert ugye Hargita megye, Kovászna megye, két Romániában magyar lakta Székelyföld terület. Most azt mondhatjuk, hogy ugye Hargita megye az 95%-ban székely emberek, magyar ajkú emberek, úgyhogy ez egy szenzáció. Eddig mindig régen mindig Marosvásárhelyre kellett járjunk mérkőzésre. De most ez nagyon érdekes, hogy megfordult így a világ, hogy ugye Marosvásárhelyen van még másodosztályú csapat, most már Nagyváradon van másodosztályú csapat. Lényegében még Arad, ahol azt mondom, hogy igen, első osztályba vitézkednek, de ők is mindig anyagi gondokkal küzdenek, de az uta az ott van. Úgyhogy a Székelyföldet nem csak, de Erdélyt ez a két klub igazán méltóan képviseli. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg a székelyföldi futball az ennyire megerősödött, és lényegében két első osztályú csapatot tud adni a román bajnokságba. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a következő év, de amit mondtál, Attila, hogy igen, elkezdték magyarországi játékosokkal, meg akadémiai játékosokkal feltölteni, de aztán rájöttek a téli szünetbe, hogy kell igazoljunk azért olyan játékosokat is, akik nem magyar ajkúak, és ez egy jó stratégia volt, mert azért az első osztályt pláne Romániába szokni kell különböző okok miatt is, de a lényeg az, hogy bennmaradtak, és immán bennmaradtak, semmi izgalom nélkül.
1: Én már csak azt várom, hogy a Szatmár Németi megnyerje a román bajnokságot. Erre mennyi esélyt látok?
2: Még egy kicsit várni fogsz.
0: Tudod, mit mond? A legszomorúbb az, hogy a Szatmár Németi kiesett a román másodosztályból most az idén.
1: Ezért mondtam sajnos. Tehát, hogy
2: neked... Mert meg tudja nyerni a harmadosztályt.
0: A harmadosztályt az meg tudja
1: nyerni. Mindig.

0: Mi onnan
1: de ez a kiejtőzés, látjátok, Romániában úgy működik, igen, hogy mindenki reménykedik, hogy a Szatmár Németi jövőre is másodosztályú klub lesz, mert azt várják, hogy ki megy csődbe, vagy ki nem tud indulni a másodosztályba. És hogyha erről beszélgetünk, akkor ők magukat még másodosztályú csapatnak tartják.
0: Igen, várjuk meg a nevezési leadási
1: határidőt.
0: Igen. Jó, Csabi, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, én várom a mai meccset. És ugyanakkor meg nagyon-nagyon várom a döntőkről. Belegondoltam a BL döntőbe, hogy itt beszéltünk, hogy tényleg van az Arzenának esélye. Egy Dembele, egy Kvaratskhelia, egy Cserki, egy Doué, egy Barcola, Vitinha. Most így kimondtam, hát ezeket semmi. Nem is fogok ebédelni.
1: Tehát, hogy... Nem semmi.
0: Gyerekek.
1: Én akkor annyit mondok, hogy
0: mit? Hogy jó este?
1: Arzenál győzelem. Nem tudom megtippelni.
2: Egyébként annyi adom, hogy a Paris Saint-Germainnek akármilyen jó csapta Bayern München, ideális ellenfele volt, mert ott merte hagyni egy az egybe a védőit ezekre a támadókra. Az Arzenál ezt a hibát nem fogja követni.
1: Attila, folytassuk, nagyon röviden, tudom, nincs idő, de pont ez a témának, és tényleg a legfontosabb kulcsa, az Arsenal komplett más taktikát játszik, mint a Bayern München. A Bayern München nyitott egy az egybe támadó, az Arsenal abszolút pont fordítottja, és ezért mondom, hogy nagyon nehéz lesz, mert a Dembélének is, és minden egyes Paris Saint-Germain játék, pláne a szélekről területre van szükséget. Nagyon kevés területet fognak kapni, tanulva a Bayern Münchenből pont ez lesz az egésznek a kulcsa. Higgyétek el nekem, csak gondoljatok, mikor nézitek ezt a meccset rám.
0: Én így fogom nézni, és ennek ellenére fogom mondani Kvaratskhelia a második góljánál, hogy írok a Csabinak egy üzenetet.
1: Okay. Várni fogok.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, okay. Szevasz Csaba, szia, köszönjük, szép napot neked is, köszönjük. Nos, mindjárt fél, sőt, pontosan fél tíz, mindjárt jövünk vissza a búcsúval.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Emelkedhetnek a taxitarifák Budapesten, délután már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Sön Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, ezúttal sérülés miatt nem lesz bevethető. A Nemzeti Együttes június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot. 4 nappal később pedig Debrecenben Kazasztánnal csap majd össze. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára, ma este Bilbaóban az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencia liga döntőjében. A 3. számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kikapott utolsó csoportmérkőzésén Lettországtól a magyar férfi jégkorong válogatott az A csoportos világbajnokságon. A bennmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Kálfi Dalma, akár csak férfi párosban Fucsovics Márton. Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Belucci-val az oldalán. Gálfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki két játszmában. Fucsovicsék szintén két szettben vesztettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak két játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gálfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását, a törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A Tisza párt képviselői Mellétei Barna Márton és Hontosi István által benyújtott javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles percek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást. Például helyreállítják a vonatinfót. A felület egyelőre csak regisztrációval érhető el, de a minisztérium célja, hogy később ismét feliratkozás nélkül is használható legyen. Ismét lehet követni a vonatkéséseket, újra elérhető ugyanis az elektronikus mozdonyszolgálati információi gyűjtőrendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percdíj.
3: Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, 3 kilométeres a torlódás.
3: Időjárás.
4: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21 és 29 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió ma reggel és a Sportreggel adásában. Nagyon tartalmas reggel volt. Szia, Ati, köszöntelek még egyszer, Ballai Attilán.
2: Szia, Harsány, Levente Levi, jó reggelt.
1: Döbbenetes. Amit Kocsis Tibor és Cségál András hozott nekünk, ugye Tiborral az élen, a Kubala Lászlóról készülő dokumentumfilm kapcsán, hogy még mindig feláll a szőr a kezünkön, és köszönjük szépen a nagyon sok támogatói, hallgatói üzenetet, és azt szoktuk mondani, hogy, hogy nagyon aktívak és minőségi hallgatóink vannak hozzászólásokban, az üzenetekből ez látható. Döbbenetes, hogy milyen szeretet és milyen fogadtatás övezte Kocsis Tibor itt létét, aki tulajdonképpen, hogy mondjam, tehát ilyen lélekemelő módon beszélt, mintha a saját gyermekét mutatta volna be, hiszen szerintem ő így is gondolkodik Kubala László, és a róla készülő filmről. Kubala László jövőre lenne 100 éves. Az a dátum, hogy mondta, az nem elmozdítható, ahhoz kellene bemérni és timingolni a film megszületését, bemutatóját. Némi támogatás hiányzik neki, ugyebár ez anyagi rész, de ami kutató munkát, erőt, energiát beletett, én megmondom őszintén, én láttam magam előtt a filmet, ahogy beszélt erről, nem? Tehát egy csoda volt, és csoda lesz mindenféleképpen. Akár madridi az ember, mert ugye ő Barcelonában játszott Kubala László, de ez nem csak a klub, sőt, kifejezetten nem csak a klub, és több mint egy klub, ahogy mondja a Barca szlogen, hanem egyfajta országimázs, egyfajta magyarság, tudat, emelő, és azt, hogy bemutassuk azt, hogy milyen emberek voltak, milyen magyar emberek voltak, akik a világban alkottak, és jelen voltak ilyen szinten.
2: Abszolút egyetértek. Ha már Madridot említetted, igen. Meggyőződésem, hogy Kubalára ott se úgy tekintenek, mint egy gyűlölt ellenfélre, mert vannak a sportban is olyan egyetemes emberi értékek, olyan futballisták, akiket nem lehet nem szeretni. Én nem ismertem olyan fradistát, aki ne szerette volna Törőcsik Andrást.
1: Hát az, de nyílt volt a Törőcsik nyilasi baráti szál, és nem is lehetett. Tehát a tisztelet az mindig minden felett kell, hogy legyen. Ez esetben is ez van.
2: Így van, és ez Kubala László is tökéletesen érvényes.
1: Abszolút, abszolút. Úgyhogy én nagyon várom, és amennyiben tudunk, mi, mint Sportrádió, és jó magam, és te is, ahogy ezt említettük, nagy örömmel vagyunk, és teljes nyitottsággal, nyíltsággal a film elkészülésében bármilyen segítség kell. Arról nem beszélve egy fél gondolat, mert nem keveset tudtunk beszélni a beszélgetés alatt, hogy micsoda relikviákat adott. Itt van egy korhű, egykori ugye Barca gombfoci csapat, amit kapott a Kocsis Tibi, arra nem beszélve, hogy szinte minden játékostól eredeti kép és aláírás, és sorolhatnám, csoki papírokon vannak az akkori játékosok, szóval azért micsoda nimbusz volt az, micsoda hírnév akkor, és tényleg nem volt televíziós, nem volt ilyen közösségi média, hogy ezt be tudták volna mutatni, ezt most megmutatni, milyen volt az 50-es, 60-as évek, meg az egész Kubala élet, azt hiszem, hogy az példaértékű, én abban biztos vagyok.
2: És ez egy kulcsmomentum szerintem, amit mondasz, mert ma egy perc alatt bárkiből nemzetközi szintű ismert sztárt, vagy celebet, vagy inkább műsztárt lehet csinálni, csak fel kell pörgetni a világhálón, minden, ezeket az embereket nem lehetett. Ezek az emberek, mint a klasszikus mondabeli hősök, ez a szálamadár ángrulágra, száll az ének szájról szájra. Tehát szájról szájra, és így az egész világot bejárta.
1: Hát én szerintem a sport, a kulturális örökségünk, a zenei örökségünk, a népművészeti örökségeink, minden egyes része, válfaja és típusa, bemutatása kell, hogy kerüljön, és sok esetben, amikor, hogy azt szokták mondani, hogy modern és fenntartható módon kell ezt továbbadni, mert ha ezeket nem tesszük, akkor tényleg porrá leszünk, hogy mondja az egykori gondolat, és akkor kb. Minek? Tehát, hogy ezeknek tudatában kell élni, és ezek szellemében kell élni, és most nem graffitiket puffogtatunk, hanem tényleg ezekre kell időt szánni a megfelelő minőségben, mennyiségben, és ennek tiszteletével kell tovább emelni szerintem magyarságunkat, öntudatunkat, mind a sport, mind más területen is, és ugye erre egy nagyon jó példa lesz a készülő Kubala film. sok erőt is, és egészséget kívánunk hozzá. Lesz mit szerintem ebbe a filmbe beletenni, bár még abban is belegondoltam, hogy egykor Fenyő Miki mondta, amikor egy nagy koncertet láttam, hogy állítja össze a playlistet, hogy nincsenek meg a számok, Miki mondtam neki viccesen, hát egy 20-30 slágerrel állt a mögött, hanem több, és azt mondja, Leviket, nem az a kérdés, hogy mit játszak, mit vegyek ki. Tehát, hogy itt pont erről van szó. Úgyhogy várjuk és bizakodva tekintünk 2027 elé, amikor reméljük, hogy láthatjuk a Kubala filmet. Ami viszont más, hogy szokták mondani, Galla Miklós mondta mindig más. Úgyhogy jöjjünk, de még mindig labdarúgással, és ha már nemzetközi szint, akkor ma konferencia liga három nagy európai döntő kapcsán egy már lezajlott, ugye az Európa Liga, amit az Aston Villa nyert, Unai Emery furcsa módon az Európa Ligában is tudott nyerni, immáron szerintem ötödjére vagy hatodjára, és ma pedig Crystal Palace és Rayo Vallecano konferencia liga döntő, szerintem megint csak izgalmas, de egy picit beárnyékolja egy ilyen furcsa árnyékolás technikával a szombati BL döntő, most már szinte mindenki arról beszél, és itt majd mondtunk, hogy de lesz majd Crystal Palace, Rayo Vallecano, ja, úgy eszünkbe jutott. Szóval a konferencia liga ilyen kicsit ilyen mostoha gyermek, de ott van a családban, de hogy Mourinho büszkekedik azzal, hogy miért ne én lennék a világ legjobb edzője. Nincs még egy ilyen, aki nyert BL-t, Európa Ligát és konferencia ligát. És tényleg nincs, mert a nagy csapatok nem nagyon indulnak a konferencia ligával, ő pedig eljutott oda. Hogy látod a mai meccset? Nézed? Érdekes lehet?
2: Nézem, de mit tagadjam, tehát én se számoltam vissza a napokat, hogy már csak ennyit kell aludni, amíg a konferencia liga döntője lesz, és ugyan nagyon jól hangzik, hogy egy London és egy madridi csapat vívi ezt a döntőt, csak ha ezt a két város nevet hallod, akkor nem pont a Crystal Palace-re, meg a Rayo Vallecano-ra asszociálsz. Egyébként ugye a Crystal Palace a Liverpoolnak az életét eléggé megkeserítette, már csak a szezon elején a Community Shield, tehát az angol szuperkupa döntőn is, de azért ne feledjük, hogy a frissen lezárult angol bajnokság 15. helyén végzett a Crystal Palace, tehát nem mondhatjuk, hogy harcban állt a dobogóért, a kiesés elkerülésért sem.
1: Igen, de a végén.
2: A Rayo Vallecano ehhez képest a kifejezetten tisztes 9. helyen zárta a spanyol bajnokságot.
1: És itt tenném hozzá, bocsánat, hogy azért nem mindig az élen végzett, vagy a dobogon végzett csapatok összecsapásából jön ki a legjobb meccs. Sok ilyet tudunk, hogy nem. Kvázi mondjuk hívjuk őket középcsapatoknak, erős középcsapatoknak. Ők azt szokták mondani, a maguk lelkük tisztaságával és nyitottságával futnak neki, és nem sok erőt fetszölnek a védekezésbe, bárki tudja, és én nagyon bízom, hogy rúgjunk egyet, de most ők rúgtak, akkor most mi rúgjunk még egyet, és az ember hogy ül egy ilyen meccs elé?
2: Simán igazad lehet, mert ezeknek a csapatoknak ez a meccs inger.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha egy olyan csapat játszotta volna most ezt a konferenciáig a döntőt, ameddig nyert hozzávetőlegesen 25 szekér különféle európai serleget, akkor jól még elmegyünk, lejátszunk. Na de ezeknek ez lehet a csúcs.
1: Nem is tudom, most ha azon gondolkodom, és ebben most viszont tényleg rá támaszkodom, mint segítség, hogy a Crystal Palace és a Rayo Vallecano volt-e valaha Európa így szinten ilyen magasan, vagy nyertek. Mert a múltkor mondtátok, hogy a Nottingham Forest is nyert két BL-t, hát akkor leültem. Tehát azért az is meglepett. De most lehet, hogy a 60-as évek Crystal Palace-a akár nyertett volna, vagy volt BL döntőben, vagy én nem tudom. De nem, én nem hiszem, hogy a közelében volt.
2: Nem.
1: Na, úgyhogy nekik ez egy fantasztikus lehetőség, hogy itt most játszanak egy jót, mert szerintem így indulnak neki. És ez nekik szerintem a BL győzelmet fogja jelenteni. Tehát ennek úgy mennek, hogy végén felemelik a konferencia liga kupa döntőjében a serleget, hát az nekik szerintem a csúcs. Úgyhogy ez lesz ma. Közben azért magyar vonatkozású hír, és örüljünk nagyon is. Szoboszlai Dominikot választották az idei szezon legjobb liverpooli játékosának, meg is kapta az ennek megfelelően aranycipőszerű valamit, amit át is vett. Nagyon-nagyon gratulálunk. És most néztem, hogy úgy néz ki, hogy a szezon egyik legszebb góljára is már a Premier League-ben átsingozik, mert hogy úgy néz ki, hogy az Arsenal ellen lőtt szabadrugás gólja, ami végül a győzelmet is jelentett, azt hiszem ugye 1-0 lett, hogy lehet, hogy az lesz az egyik, vagy pontosabban a legszebb Premier League gól. Én a City ellenit is azért oda tenném, az is nagyon szép gól volt, az a szabadrugás.
2: Igen, mind a kettő más és más módon volt. Az egyik az, hogy belső rüsztel ilyen tökéletesen, pontosan odarúgni a labdát, ahova akarja. A másik viszont az az ágyú külső rüsztel, amiért Robi Carlos óta nem látta, hogy kanyarodik el a kapustól, és neki megy a kapufának a labda. Elképesztő módon tudja rúgni a szabad rúgásokat, az biztos.
1: És mind a kettőt kapufára, tehát az is ritka, mert be lehet úgy is lőni, hogy nem ér a kapufához, de ő nem. Tehát ő úgy lőtte, hogy a kapufát is érje. Úgyhogy gratulálunk Dominiknak, reméljük, hogy ez a díj is meg lesz, és ez lesz a legszebb gól. Mi pedig gratulálunk a hallgatóinknak, hiszen közösen egy csodás reggel részesei lehetünk. Nagyon szépen köszönjük az itt létüket, köszönjük szépen Ati neked is, Ballai Attilának, hogy itt volt, és köszönjük vendégeinknek, ugye Csigál Andrásnak és Kocsis Tibornak, aki a készülő Kubala film kapcsán több mint egy órán keresztül beszélt a filmről. Reméljük, hogy kedvet csinált mindenkinek, és előbb-utóbb találkozunk majd a Kubala film vetítésén, vagy itt, vagy ott, vagy ahol az embert ugye utoléri, csak készüljön el, ez jövőre tervezik 2027-re.
2: És én is köszönöm neked, Harsányi Leventének, hogy úgy dirigáltad ezt a mai reggelt, ahogy Mourinho a Real Madridot már nem fogja.
1: Nagyon bízom, hogy ez így marad, és hogy egy jó tanár szoktam mondani, ha ilyen diákok vannak, természetesen, hogy jön a jó eredmény. Úgyhogy köszönjük hallgatóinknak is a jelenlétet, a figyelmet, a türelmet, a kitartást, találkozunk holnap reggel 6-kor. Ez volt mára a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. Sziasztok!
0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
3: 1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Mi vár még rám? Az ezredfordulód, tette fel a kérdést Takács Tamás a Kártágó szólistájaként az együttes 1982-es második albumán. Amikor még szenvedtünk a legvidámabb barakban a kujás kommunizmustól, de a szabad világban már egyre népszerűbbé vált az országos focibajnokok versenysorozata, és az ezredforduló már nem csak országos bajnokok szerepeltek a bajnokok ligájában, így egyre nívósabbá vált a mezőny. És mi várt ránk az ezredfordulón a BL-ben? Hát ezzel kezdjük a mai visszajátszást. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mivel a Kártágó dal ezredfordulót jövendőlő soraival kezdtem a műsort, és mivel a 2000-es BL döntőnél tart a sorozatunk, nem is szaporítom tovább a szót. Tóth Béla összeállításával indítjuk a mai múltidézést.
4: Spanyol házi döntő, csúcsra járatott Valencia és a 8. utas a Real Madrid. Ez a 2000-es bajnokok ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid 8-szor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban, az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a bajnokok ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban.

Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágráb ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve, elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra 4 tagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját 4-esét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén 2 finalistájának ágára kerültek, még a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között.

0: Na de mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel, középcsapattán szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korábban belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a KEK döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő negyedik helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát, és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egyszóval tehát nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
1: Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
0: Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
1: Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
0: Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
2: 1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
0: Irézte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot 2-szer, királykupát 1-szer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett babér számára. A 2004-es UEFA kupa sikert 2 BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felül áll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a mesztájában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
3: Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
0: Mondta róla Dick Advokát, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belső védő Miroslav Djukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönség kedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a bajnokok ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a mesztájában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, mára mennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Toshack. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
4: Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözőn belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
0: Fogalmazta meg, mondhatni, Ars poetikáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sanchez csereként szállt be, míg Carembó a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
5: A Liverpoollal nem volt lehetőségem a bajnokok ligájában szerepelni. Akkor tájta a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
0: Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgira, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl. Utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a bajnokok ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyed döntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicola Anelka. Az Arzenáltól megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját 2-szer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a 4 között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert. Majd a müncheni visszavágón a házgazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
4: Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a bajnokok ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt. Ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
0: Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlt a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. back és BL döntőjére.

2000-es PL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, még a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5 és feles sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíró Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.

0: McManaman, Redondo, Raúl Supertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extra klasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kivált képle bilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
2: Életem során voltam már a vesztes oldalon is. Tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felém bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból megint semmit sem értettem.
1: Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalt a kockázatot.
3: Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
1: Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba.

A két vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben, és még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában.

0: nem! Kiáltott a világá Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild-Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapat a 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában két gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BL-döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezetőedzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapus edzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői, játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupadiadalt és 1 keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi bajnokok ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reáltól, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze. A 2000-2001-es évi bajnokok ligájában 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért 3 körös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát Hajdukot. 2 évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntőstek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kieséses szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akárcsak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került, a 70-es évek eleje óta folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta.
1: Szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
0: Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
1: Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
0: No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagy lökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta, de erről majd később.

0: 2000-2001-es bajnokok ligájában a nyolc között a sors két különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb három csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon négy outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen négy csapat. A Valencia negyeddöntőben idegenben lőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítéssel a Leeds United-et, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyed döntőben, amely ellen két éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
1: Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
0: Megtehette. A Bayern München kettős győzelemmel ütötte ki a Manchester United-et. Az első bosszút teljesítette. Majd a másodikat is. Azt a Reát is kettős győzelemmel búcsúztatta, amelytől egy évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden foci szurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
1: Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
0: Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 éve korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a Beck BL sellegett kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe került volna az, még volt egy meccs május 19-én szombaton, amely befolyásolta a május 23-i döntőt. A BL végjátékkal párhuzamosan zajlott, ugyanis a Bundesliga

0: Hát, de ekkor Barbara ez Olikán kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint 2 évvel korábban a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása egyetlen gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. Ám már a 3. percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendiét a Kán kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapus király, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a Beck BL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a Beck BL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. A 3. percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a 7. percben eltüntethette volna 11-esből. A 6. perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, ám Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a 7. élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern 2. büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő 3. 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Cañizarest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen. 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölé lőtt.
1: A Valencia csapatkapitánya Gaiska Mendieta, aki a meccs 3. percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
0: Hasan Salihamidžić, a Brazzo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas, balra tartó labdáját Cañizares nem tudta védeni. 1-1.
1: A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kán jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
0: Alex Ziegler, aki 2 sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
1: A ballábos Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kán kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
0: Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia a 2. percben, ezúttal is hibázott. A bal sarok irányába laposan küldött labdáját Cañizares úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda. Továbbra is 2-2 volt.
1: A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kán balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
0: Az ötödik párban az a Stefan Effenberg rugott,

0: A második félidőben 11-esből egyenlített, akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
1: Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt, Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
0: A hatodik párban a ballábas Vicente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
1: A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
0: A német válogatott Thomas Linke sérülten vállalta a rugást a hetedik párban, testcsellel jobbra mozdította Cañizares-t és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
1: Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Oli Kahn ki is ütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját.

0: A 17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után, majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát, szombaton és vasárnap is a Bayern. Vesztettem vagy győztem, ó, ha tudnám, énekelte Frenreis Károly a trió formátumú Scorpio első lemezén, de a foci rajongók egyértelműen megállapíthatták a 2000-es és a 2001-es BL döntő után, hogy vannak az európai fociban győztes típusú csapatok és vannak vesztes típusúak. Utóbbiakhoz tartozik a spanyol Valencia, amely egymás után két finálét is elbukott, és utóbbiakhoz tartozik a német Bayern 04 Leverkusen is, amely 2002-ben próbálta megállítani az akkor már 8-szoros Beck BL győztes spanyol szupercsapatot, a Real Madridot. A hírek után azzal a sorozattal folytatjuk a visszajátszást.
1: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Fontos törvényjavaslatokról tárgyal ma a parlament, délután már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Schön Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, ezúttal sérülés miatt nem lesz bevethető. A Nemzeti Együttes június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazasztánnal csap majd össze. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A harmadik számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kikapott utolsó csoportmérkőzésén Lettországtól a magyar férfi jégkorong válogatott az A csoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Gál Fidalma, akárcsak férfi párosban Fucsovics Márton. Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Beluccival az oldalán. Gálfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki 2 játszmában. Fucsovicsék szintén 2 szetben vesztettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak 2 játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gálfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A Tisza párt képviselői Mellétei Barna Márton és Hontosi István által benyújtott javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles percek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. Erről a szervezet elnöke beszélt a Kossuth Rádióban, azzal kapcsolatban, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán elmondta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani. Emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerintem nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Hozzátette, Szeretnék hazacsábítani külföldről a szakdolgozókat, amihez szerint a munkakörülmények javítása is elengedhetetlen. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a dokumentumot, amelyet elektronikusan lehet benyújtani az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű. Kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya a Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 jármű ütközött össze. Emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 7 kilométeres torlódás alakult ki.
1: Időjárás.
2: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21-29 fok valószínű, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Az Európai Labdarúgó Bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán sorozatban 3 milánói. Igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban 3 Becket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda. 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Aztán a 80-as évek második felében néhány döntőben nehéz perceket éltünk át. A cél szentesítette az eszközt. Mondjuk úgy, a cél futball tönkretette az élményt. Így érhetett a csúcsra a Roma Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven és a jugoszláv Crna Zvezda. És ugyan a 80-as évek végén megszületett a holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is a csúcsra ért története során először, és ekkor 37 torna után változtatták meg a csúcsklub tornájának a nevét és lebonyolítását. A már bajnokok ligájának hívott vetélkedés első győztese a francia Olympique Marseille lett, majd a következő 8 győztes közül 7 visszatérő volt. Vagyis olyan csapat, amely tartósan ott volt korábban is Európa közvetlen élcsoportjában, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivételt az 1997-es győztes Borussia Dortmund jelentette, amely kicsit váratlanul ért a csúcsra. Az ő teljesítményét próbálta kopírozni 2002-ben a szintén német Bayern 04 Leverkusen, amely az első csapat lehetett volna, amely úgy nyer bajnokok ligáját, hogy korábban soha nem nyerte meg hazája bajnokságát. Hogy sikerült ez neki, az kiderül Kreisz Bálint összeállításából, majd jön Szabó Bence elbeszélése a 2002-2003-as sorozatról.
4: A bajnokcsapatok Európa Kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 47. részében a 2001-2002-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálék lesz szóban a Hampton Parkban rendezték, ez volt a harmadik alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klub mérkőzését ezen a helyszínen játszották.

1960-ban a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen, és ez az a döntő, ahol Puskás Ferenc 4 gólt szerzett, nem mellesleg Di Stefano is 3-szor volt eredményes. 1976-ban a Bayern München a Saint-Étienne ellen 1-0-ra győzött. Egy német és egy spanyol csapat már örülhetett Skóciában, és ez a sor mint a biztos volt, hogy folytatódni fog, hiszen a Real Madrid és a Bayern Leverkusen játszhatott a trófáért. De mielőtt erről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit.

0: A sorozatot összesen 72 csapat kezdte el Európa 48 országából. Hazánkat a Ferencváros képviselte, amelynek két mérkőzés jutott a BL-ben. A második selejtező körben a Hajduk Split ellen két gól nélküli döntetlen után 11-es párbaj döntött, ezt a horvátok nyerték 5-4-re. A Hajduk végül nem jutott el a csoportkörig, a rájátszásban a Mallorca ellen esett ki. A főtáblára a 32 együttes jutott el, a Hampden Parkba pedig végül a Real Madrid és a Bayer Leverkusen. Idézzük fel a két csapat útját. A Leverkusen a selejtezőben a Csrana Zvezdát búcsúztatta, az első csoportkörben második helyen zárt a Barcelona mögött, a Lyont és a Fenerbahçét megelőzve. A második csoportkört sikerült megnyerni a Deportivo, az Arsenal és a Juventus előtt, ráadásul az angol és az olasz csapat ki is esett. A negyed döntőben újabb szigetországi ellenfél érkezett, a Liverpool ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, és 4-3-as összesítéssel meglett a továbbjutás. A változatosság kedvéért az elődöntőben is angol csapat ellen kellett pályára lépni, a Manchester United elleni 2-2-es, majd 1-1-es döntetlen azt jelentette, hogy az idegenben lőtt gólok miatt döntős a Leverkusen. A rekordbajnok Real Madrid az első csoportkörben a Róma, a Lokomotív Moszkva és az Anderlecht előtt zárt az első helyen, és a következő négyest is megnyerte, a Panathinaikost, a Sparta Prahát és a Portot megelőzve. A negyed döntőben a Bayern München ellen 3-2-es összesítéssel jutottak tovább. Jöhetett két El Clásico a legjobb négy között, az elsőt a Real 2-0-ra megnyerte, a visszavágó 1-1-es döntetlennel zárult. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Real Madridnak ez volt a 12. fellépése a fináléban, 8-szor sikerült nyerni, 3-szor vereség lett a vége. Legutóbb 2000-ben emelhették fel a magasba a trófát, akkor a Valenciát legyőzve 3-0-ra. A Leverkusen története első BL döntőjére készülhetett, és a német együttes történelmi tettet ért el. Az első és 2026-ig bezárólag az egyetlen olyan csapat, amely úgy jutott el a legrangosabb nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzéséig, hogy korábban nem nyerte meg hazája bajnokságát. A finálét 2002. május 15-én rendezték a Glasgow-i Hampden Parkban, és kint volt a helyszínen a Nemzeti Sport tudósítója, L. Pap István. Vele idéztük fel a találkozó hangulatát.
1: Hát ez az első bálozó, ugye utolsó bálozó is, mert a Leverkusen nem volt korábban ilyen magas szintű európai kupadöntőbe, és jó esetben többet nem is lesz. De hát az is szinte törvényszerű volt, hogy végül, és ezt elveszítette, mert 2002-ben a német válogatott, az Rudi Völler német válogatottja egyébként a Leverkusenre épült akkor, tehát az nem egy Bayernre épülő német válogatott volt, amely meglepetésre VB ezüstérmet szerzett ugyanebben az évben, de a bajnokságban is lecsúsztak az aranyról, és a német kupa döntőt is elvesztették, úgyhogy például Michael Ballack, vagy a Leverkusennek a németjei, Ben Schneider, Oliver Neville, Ramelow, Ők gyakorlatilag annyi ezüstjük lett abban az évben, ami másnak egy egész pályafutására is elég, de térjünk át a Reálra, amely ugye 32 évig megesett vele az a szégyen, hogy 66 és 98 között 32 évig nem nyert beket, vagy BL-t. Ott volt neki három győzelme a páros években, 98-ban, 2000-ben és 2002-ben, ugye ez már az épülő galaktikus Reál volt, de nem a leggalaktikusabb Reál, mert Ronaldo például még nem volt ott, viszont ugye Roberto Carlos és Luis Figo után már Zinedine Zidane is megérkezett, aminek ugye ott lett jelentősége, hogy az ő azóta is unásig ismételt fantasztikus kapásgóljával nyerte meg ezt a döntőt a Reál, de egyébként óriási futballáz volt Glasgow-ban, a Hampden Parkban rendezték ugye a meccset, ami a skótok nemzeti stadionja, adott egy jó bukét az egésznek, hogy 1960-ban a Hampden Parkban, szem 135 000 néző előtt az a nézőrekordja a megdöntőknek, persze ez nem az a Hampden Park, mint a mai, ahol csak ülőhelyek vannak és egy csili-vili modern futballkatedrális. Ebben rendezték azt a megdöntőt, ahol a ugyancsak a Real Madrid, ugyancsak egy német csapattal, akkor az Eintracht Frankfurttal játszott és 7-3-ra nyert. Ugye itt szerezte Puskás Ferenc a Beck BL döntős történelem egyetlen négy gólját, és még ráadásul Di Stefano is egy nem mondom, hogy mesterhármast, mert ugye ahhoz egymás után kell rúgni, a klasszikus hat-trickhez, de ő is három gólt szerzett. A Beck BL döntőkben ezen kívül is csak összesen kétszer fordult elő, hogy valaki eljutott három gólig, egyébként abból is az egyik Puskás volt, a Benfica ellen elvesztett 5-3-as 1962-es döntőbe, de 60-ban 4 gólt szerzett, és mindenhol ezt köszönt vissza, hogy itt már egyszer a Real egy német csapatot megvert, mindenhonnan Puskás és Di Stefano mosolygott képekről, filmekről az emberre, a meccset felvezető sajtótájékoztató is rendszeresen ebbe az irányba kanyarodott el. Egyébként Sir Alex Ferguson is mindenhol megjelent, mert ő gyerekként volt ott 1960-ban a helyszínen, a 135 ezer néző egyikeként, tehát akkor nem volt még Sir, csak Alex, és senki sem tudta, hogy kicsoda, de ő is mindenhol azt az 1960-as döntőt citálta, és egyébként még egy jó magyar vonatkozása volt a meccsnek, hogy a Leverkusen UEFA officere Huszár István volt, aki az MLS nemzetköziseként került bele a BL körforgásba, és mint a minden csapat kap egy UEFA officert, amikor indul az idény, akkor a Leverkusent ráosztották Huszára, mit sem sejtve, hogy aztán viszik magukkal az emberüket egészen a döntőig. A döntő döntőben már neki nem volt különösebb szerepe, mert annak azt hiszem saját UEFA officer van a döntőnek, de mindkét klubba az addigi UEFA officerét is ott tudhatta a saját soraiba, úgyhogy Huszár István is volt, nem csak én voltam magyar, és emlékeim szerint Hegyi Iván kollégám, én a Nemzeti Sporttól, ő akkor a Népszabadságtól, hanem Huszár Pista is ott volt.
2: Elég más volt a két fél idő, alapból az időjárási körülmények is így a feljegyzések alapján furcsák voltak, hiszen alapból felhős, de azért többször is úgy leszakadt az ég. Az első fél időben született mind a három gól, Raúl a 8. percben, Lucio a 14. és Zidane a 45. Milyen volt a mérkőzésnek a színvonala, és akkoriban is érezhető volt ez a nagyon erőteljes különbség a két fél idő között, vagy azért a játék ennél közelebb volt egymáshoz?
1: Szerintem egy kifejezetten magas színvonalú BL döntő volt. Én nem tudom, hogy szerintem legalább 80%-ban az a csapat nyeri meg a meccseket, amelyik egy X-es állásnál a szünet előtt hirtelen vezetés szerez, és ez ebben az esetben is így volt, mert természetesen mi nyugtasson meg egy csapatot, hanem az, hogy egy teljesen kiegyenlített első fél idő után előnnyel mehet a szünetre, és mi idegesít fel egy csapatot, hanem az, hogy teljesen tartjuk az X-et, és mégis hátrányban vagyunk. A második fél időben a Leverkusen embertelen energiákat mozgósított. Ugye Iker Casillasnak nem ez volt az első BL döntője, de akkor nem ő volt az első számú kapusa a Reálnak, hanem Cezár, aki megsérült, és helyette cserélték be Iker Casillast. Azért kapust cserélni BL döntőben, az nem egy feltétlenül biztató jel, de Casillas úgy védett, mint az Isten. A Leverkusen gyakorlatilag végtámadta a második fél időt, minimum 4-5 földön túli bravúria volt Iker Casillasnak. Tehát lehet azt mondani, hogy a Leverkusen közelebb állt a győzelemhez, mint a Reál, csak éppen vesztett, mert a második fél időben egyetlen gólt sem tudott szerezni. Ezzel együtt, ugye Top Müller volt a Leverkusen edzője, ezzel együtt nem tűntek mondjuk a németek vigasztalhatatlannak, tehát ők azért a BL döntővel messze-messze túl teljesítették a saját várakozásaikat. A Real meg többek között azért Real, mert ezeket a meccseket meg tudja nyerni. Mondom, Casillas volt messze a Real legjobbja, mégse Casillasról beszél senki, hiszen nem Casillas védéseit szokták ismételni, hanem azt a mozdulatot, amikor Roberto Carlos beadja balról a labdát, Zidane rádől, és egy ilyen taníthatatlan, derékmagasságú lábtartással, ballal úgy veri be butkapujának a pipájába azt a labdát, hogy annál tökéletesebben azt nem lehet eltalálni, úgyhogy le a kalappal a Real előtt, mert nem csak győzött, hanem még egy ilyen gólt is adott a futball történelemnek, és mindig jó az ilyen döntőket felidézni, most mondhatnám a Lars Ricken gólját 97-ből, tehát mondjuk volt már 0-0-ás back vagy BL döntő, hát onnan most mit ismételsz? Maximum egy kivédett 11-est a végén, de az nem ugyanaz, mint az ilyen gólok.
2: Milyen volt egyébként a lelátói hangulat, mert alapból az Egyesült Királyság talán sem áll messze, nyilván a futballkultúra, Anglia, Skócia, ugye Skócia rendezte magát a döntőt is, de azért a németek és a spanyolok sem mennek a szomszédba egy kis jó hangulatért.
1: Ne, fantasztikus futballünnep volt, de én szerintem ez, amióta világ a világ, minden BL döntőre igaz, teljesen nyilvánvaló, hogy majd a Puskás Arénában is ez lesz a helyzet. Május 30-án nem tud olyan csapat bekerülni, hogy ne egy ünneplésre váró, eleve ünnepi hangulatban érkező több tízezres tömeget tudhasson magáénak. Ugyanez volt Skóciában is. Természetesen hófehérben a Hampden Park egyik fele, és tűzpirosban a másik fele, hiszen Real Leverkusen döntőt rendeztek. Nagyon rendben volt. Amúgy is akusztikailag egy szuper aréna a Hampden Park, ahogy egyébként a Puskás Aréna is, úgyhogy ilyen problémák ma már nincsenek a BL döntőkkel.
0: A 2002-es Bajnokok Ligája döntőt, tehát 2-re megnyert a Real Madrid a Bayer Leverkusen ellen, ezzel a királyi gárda megszerezte 9. BL trófáját. A történelmi 10. sellegre azonban több mint egy évtizedet kellett várni. A Leverkusen pedig az ismételt döntőbe jutásra vár azóta is.

0: Manchester ebben az évben Olaszország futball fővárosa, ugyanis a BEC és BL történetében először és eddig utoljára fordult elő ekkor, hogy két olasz csapat játszotta egymás ellen a sorozat fináléját. A két nagy rivális, a Juventus és az AC Milan sok helyen megütközött már, természetesen legtöbbször Torinóban és Milánóban, de 2003. májusában az Álmok színházában a manchesteri Old Traffordban találkoztak. Az olasz futball egyik aranykora volt ez. A Juventus az egyenes kieséses szakaszban a Barcelonát és a Real Madridot is búcsúztatta. Az AC Milan az elődöntőben városi riválisával, az Internacionáléval találkozott. Azonban furcsa kimondani, a két csapat küzdelmét idegenben szerzett gól döntötte el. Noha mindkét együttesnek a San Siro az otthona, de amikor papíron a Milán volt a pályaválasztó, nem esett gól. Amikor pedig az Inter, akkor az ukrán Andriy Shevchenko góljára a nigériai Obafemi Martins válaszolt, ezzel a két döntetlennel pedig a piros-feketék jutottak a döntőbe. De ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis ez az idény magyar szempontból is emlékezetes maradt. 2002-ben nyerte meg története során először a bajnoki címet a Zalaegerszeg, és ennek köszönhetően indulhatott a BL-ben, ahol az NK Zágrában túljutva a nagynevű Manchester United következett az úgynevezett hazai pályán a Puskás Ferenc stadionban. A találkozó vége felé úgy tűnt, hogy az Ete bravúros döntetlent ér el az angolok ellen, amikor a 90. percben...
1: Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabad rúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. 3 perc hosszabbítás lesz. El is indult most az a 3 perc. Szamosi kér keresztlabdát. Szamosi! Szamosi!
0: A zalai csapat végül 1-0-ra nyert hazai pályán. Ezt az élményt már nem lehet elvenni tőlük, és ezen az sem változtat, hogy a United hazai pályán 5-0-ra nyerte meg a visszavágót. Ezután pedig egészen a negyed döntőig jutottak, ahol a Real győzte le Fergusonékat. És ha már Sir Alex Ferguson, a skót menedzser így nyilatkozott pár héttel az Zalaegerszeg elleni párharc után Virányi Zsoltnak.
2: Persze, hát nagyon jól emlékszem a Zalaegerszeg elleni budapesti összecsapásra, ahol ezzel a bizonyos góllal 1-0-ra kikaptunk. Hát ezután bizony nagyon sok kritikát kaptunk az otthoni sajtótól. Rögtön hozzáteszem, teljesen indokoltak. Leginkább azért, mert csapatként mondtunk csődöt, és el kell ismernem azt is, hogy több játékosom nagyképűen készült erre az összecsapásra. Volt, aki a gyengébb minőségű talajt okolta, volt, aki másban kereste a hibát, de igazából csak magunknak tehettünk szemrehányást. Szégyeltem magam, és indulatos természetemmel, valamint erőteljes hangommal jól helyretettem a srácokat. Még rögtön a hazafelé tartó repülőút során, majd még egyszer az első otthoni edzés előtti megbeszélésen. Persze, tudom, azért is olyan népszerű játék a labdarúgás, mert ahogy azon az augusztusi estén, úgy bármikor okozhat szenzációt egy teljesen esélytelen kis csapat, mondjuk egy nagymúltú sztárgárdával szemben. Szerencsére 2 héttel később sikerült visszaszereznünk a tekintélyünket. Az 5-0 már szívmelengető volt, és ekkor éreztem azt, hogy ez újra elindíthatja fölfelé az együttest. Erre ugye még egy kicsit várni kellett, de csak kirábaltunk a hullámvölgyből. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Azért van olyan nagy vonzereje a labdarúgásnak, mert egyetlen alkalommal bárkinek kijöhet a lépés.
0: Ez így igaz. Bár sokat elmond az olasz futball akkori teljesítményéről, hogy az elődöntőben 3 olasz együttes szerepelt 2003-ban. A Milán és a Juventus fináléjával kapcsolatban is nagyok voltak az elvárások. Viszont ezeknek nem igazán sikerült megfelelni. Mindkét csapat messze tudás alatt teljesített. A Bajnokok Ligája történetének talán az egyik legalacsonyabb színvonalú mérkőzését követhették végig a nézők. 0-0-ás döntetlen, és ez a hosszabbítás 30 percében sem változott. Ezután a 11-esek döntöttek. Mi pedig hallgassuk meg a találkozó büntetőpárbaját olasz kommentálásban.
3: Rincorsa lunga di Trezeguet. Primo duello. Parte Trezeguet, attenzione, tiro, dita! Incredibile! Leggermente decentrata rispetto a Trezeguet dall'altra parte. Serginho sinistro e rete. Serginho non sbaglia. Birindelli, il destro ed è Birindelli, davvero straordinario il suo apporto, è bene ricordarlo. Passi brevi, Seedorf, tiro, Buffon, incredibile miracolo! Qui era difficile. difficile la parata. Rincorsa, tiro, Dida, ha intuito. Calazze, tiro e Buffon si salva. Attenzione, Di Montero, Dida ancora. Nesta, destro ed è rete. Rete, Nesta. Del Piero, destro e non sbaglia. Del Piero non sbaglia. Allora, Shevchenko, tiro ed è rete. Rete, rete. Il Milan è campione d'Europa. Il Milan è campione d'Europa.
0: A Milan nyert 3 értékesített és 2 kihagyott 11-essel a Juventus 3 hibájával szemben.

0: Az AC Milan tehát 6. alkalommal emelhette magasba a sorozat trófáját, míg a Juventus az 1985-ben szörnyű körülmények között, majd az 1996-ban megnyert fináléját követően egymás után harmadszor hagyta el vesztesen a döntő színhelyét. 1997-ben a Dortmund, egy évvel később a Real Madrid győzte le. A Milan győztes vezetőedzője, Carlo Ancelotti, így nyilatkozott a manchesteri diadal után.
1: Összességében magasabb szinten játszottunk, jól birtokoltuk a labdát az első félidőben, szóval megérdemeltük a győzelmet. Dida egész évben jó teljesítmény nyújtott, ezen a meccsen is kihozta magából a maximumot, márpedig ma különösen szükség volt erre. Egyébként más jó kapusaink is vannak. Még igazán fel se fogtuk, hogy milyen sikert értünk el, de most van idő ünnepelni, mert szombaton jön a következő feladat az olasz kupában, amelyre egy magabiztosan érkezünk. Számítottunk arra, hogy a Juventus birtokolni akarja majd a labdát, és azokban a fázisokban, amikor nálunk van, akkor mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék. Ezt mi jobban kezeltük az első játék részben, a második már kiegyenlítettebb félidő volt. A hosszabbításban viszont már nem maradt elég erőnk eldönteni a mérkőzést. A 11-eseknél én már nyugodtabb voltam úgy is, hogy nehezen találtunk 5 olyan embert, aki nem fáradt el teljesen. Elégedett vagyok a győzelemmel és az egész BL-ben nyújtott teljesítményünkkel. Ugyanakkor szeretnék gratulálni a Juventusnak is. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy a bajnokságban csak a 3. helyen végeztünk. Viszont van még előttünk egy találkozó az olasz kupa döntőjében.
0: Amit viszont meg is nyert a Milán az AS Róma ellen, miután a Coppa Italia fináléját ebben az időben oda-visszavágós párharcban bonyolították le. Összesítésben 6-3-ra nyertek a vörös-feketék. Ezután pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémia edzője, akivel a 2003-as BL döntőről beszélgettem.
2: Igazából az olasz klubfutball aranykora nyilván a 90-es évek, és az utolsó egyik olyan év a 2000-es évek eleje, így az általad említett 2003-as időszak, és ugye a manchesteri BL döntő, ahol még ez a gyakorlatban meg tudott mutatkozni. Valójában az volt az utolsó generáció, amely fel tudta venni igazán a legmagasabb szinten a versenyt a nemzetközi futballban, már úgy értem, hogy nem mint egy-egy csapat, mint ugye, hogy a Milán 2007-ben nyer, vagy 2010-ben a Mourinho féle Inter, hanem folyamatosan a legjobb csapatok. Ugye a legjobb 4 között 3 olasz csapat volt, az Inter, a Milán és a Juventus, és ugye a Juventus kiveri a Real Madridot, azt a Real Madridot, amely korábban egyébként kiejtette a Manchester United-et, viszont Marcello Lippén úgy gondolom, hogy a korszaknak, vagy talán az egyetemes labdarúgásnak taktikai szempontból is a legnagyobb stratégiája volt, és számos ilyen párharcot sikerült megnyernie, akkor sikerült a galaktikus Real Madridot kiverni, és a döntőben a Milán jobban futballozott, a korai lesgója is Shevchenko révén már ennek volt köszönhető. A mérkőzés előtt a Juventus tartották esélyesebbnek egyébként, egyrészt mert pár nappal korábban megnyerte az olasz bajnokságot, ahol dominált, viszont éppen ezért Del Pieroék rendkívül enerváltak voltak, tehát rendkívül ki voltak szipolyozva, és ugye Nedved, aki később az adott szezonban a teljesítménye miatt aranylabdát kap, ő viszont ugye az utolsó percekben besárgul a Real Madrid elleni döntő visszavágóján, és ezért nem szerepelhet a döntőben a Milán ellen, és így Zambrotta kerül egy sorra több, tehát ez valójában alapvetően meghatározta az erejét a Juventusnak a fináléban, de nem elvéve a Milánnak a sikere, vagy a sikerét, vagy a győzelmének az értékét. A döntőben, ha kizárólag a döntőre koncentrálunk, akkor Milán proaktívabb volt, több helyzetet kialakított. Ez akkor is igaz, hogyha egyébként a csereként beálló Conte egyébként fejese a keresztlécen csattant, abból könnyen gólt szerezhetett volna akár Juventus is.
0: A rendes játékidőben 0-0 és 11-esek döntöttek a Milán javára, de mondjuk taktikai szempontból mennyire volt ez egy izgalmas csemege?
2: Én úgy gondolom, hogy elég jó tempója volt, intenzitása az első félidőnek, sokan feledkeznek erről. Valójában, amikor elfáradnak a csapatok, és Serginho is megsérül, és a időszakban már 10 ember játszik a Milán, mert nincsen több cseréje akkor. Akkor úgymond azt a Juventus nem tudja kihasználni, de taktikai szempontból még egyszer mondom, Nedved kiesése, aki általában a lendületet vitt a támadó futballba, és összekötött a középpályát a támadó sorral, rendkívül hiányzott, és szellemileg is frissebb volt a Milán. és Rui Costáéknak a előkészítése, Shevchenko érkezése veszélyt jelentett az első fél időben többször a Juve kapujára. Az első fél időben a Juventus egyetlen egy veszélyes lehetőséget tudott kialakítani, mégpedig amikor Del Piero 16-oson belül egy kicsit kisoltódva ollózik középre, de igazából azt sikerül akkor menteni, és mondom, a Conte féle fejes, a keresztlétlen csattanó labda jelentette igazán a lehetőséget a Juventus számára, de a taktikai értelemben a területek elzárása, az egymás játékának a megfojtása, kioltása, egyfajta olasz stratégia jellemezte ezt a találkozót, ami nyilván ilyen szempontból nem mondhatom, hogy közönség szórakoztató volt, de hogyha valaki visszanézi azt a döntőt, olyan technikai megoldások, olyan átvételek, olyan labdakezelések, olyan ösztönös cselek vannak abban a mérkőzésben is, amely hát ma szerintem mindenki megirigyelné a mai futballban.
0: Szerintem Carlo Ancelottiról tegyünk még említést, ugye ő volt a Milánnak a vezetőedzője ebben az időszakban, és később is nyert ugye a Milánnal BL-t, de mondjuk te mennyire láttad bele esetleg azt a pályafutást, amit ő kihozott magából edzőként, mert ugye a Bajnokok Ligája történetének ő a legsikeresebb vezetőedzője.
2: Ugye ezt annak köszönhető, hogy a kezdeti rugalmatlanságát időben levetkőzte taktikai szempontból, és ő dicséri, hogy egy ilyen pályafutást fel tudott építeni, Európa top klubjai választották őt, mert rendkívül jó pedagógus elsősorban, és mellette természetesen a taktikához is jól ért, de Itálián belül soha nem volt vezető stratéga taktikai szempontból, tehát mint az említett Marcello Lippi, vagy mondjuk Fabio Capello, vagy Giovanni Trapattoni, vagy Arrigo Sacchi, ennek ellenére éppen a 2003-as döntő, az, hogy abban a döntőben ugye a Juventus három játékosa is hibázik, illetve hát ugye Dida kivét három büntetőt, igazából ott éri el az első igazán komoly sikerét a Milánnal, és igazából ettől a ponttól illesztik rá a kupa edző titulust, és hát utána még további két döntőbe vezeti be a Milánt, amiből ugye még egyet megnyernek 2007-ben, létrehozza a karácsony falakzatot, amely egy időtálló taktikai fegyver volt, egy olyan felállás abban az időben, ami eredetileg a Deportivo La Coruña elleni idegenbeli meccs estén születik meg, és célja az, hogy a legkreatívabb játékosok úgy tudjanak egyszerre fent lenni a pályán, hogy a védekező feladatukat is tökéletesen ellátják, tehát ilyen szempontból taktikailag is egy forradalmár Ancelotti, ugye Carlo Mazzone adta Pirlónak a Bressában azt a szerepkört, amitől ugye később Ancelottinál Pirló világsztárrá válik, de hát ott is kellett Ancelotti rugalmassága, hogy a védelem elé állítson egy olyan játékost, aki rendkívül jó szervező, mélységi játékszervező, tehát védekezésben komoly hiányosságok voltak. Tehát én igazából arra vetíteném ki az ő szerepét, hogy ez a 2003-as döntő, az, hogy azt ők nyerték meg büntetőkkel, meg tudták nyerni az elődöntőben némi szerencsével, idegenben lőtt góllal egyáltalán az Inter ellen bejutottak. Ez valójában új pályára helyezte az ő karrierjét, ami onnantól kezdve végig felfelé ívelt.
0: Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Nemzeti Sport a döntő másnapján.
3: A tény. Az AC Milán fennállása 250. nemzetközi kupamérkőzésén a Juventus ellen 6. BL győzelmét gyűjtötte be szerda este. Akik történetesen egyik csapatnak sem szurkoltak olyan eszeveszetten, azaz volt idejük és kedvük alátottak minőségén morfondírozni, vegyes érzelmekkel állhattak fel a székből. Az egyébként biztatóan kezdődő találkozóra az eredmény alapján nyugodtan mondhatták a fanyalgók, hogy csoda helyett pontosan az történt, amire a résztvevők kilétének tudatában számítani lehetett. A két olasz együttes csak 0-0-ra volt képes. Ugyanakkor, ha felidézzük a kifejezetten élvezetes első félidőt, e bírálat kissé túl szigorúnak tűnik.
0: Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte a 2003-as labdarúgó bajnokok ligáját a Juventus ellen 0-0-ás döntetlen után 11-esekkel.
4: 2003-ban tehát Angliában olasz házi döntő volt, 10 évvel később meg Angliában német házi döntő. De hol vagyunk még attól? Hamarosan a történelem egyik legmeglepőbb Beck BL döntős párosítását hozó szezonnal foglalkozunk.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ki az a José Mourinho? Hát alig ha van focit szerető ember, aki manapság felteszi ezt a kérdést. A 2003-2004-es Bajnokok Ligája sorozat előtt viszont még fel lehetett tenni, most ezt a tornát eleveníti fel Cserjés Bendegúz, majd jön az 50. Beck BL döntő, amelyen egy akkor 6-szoros és egy akkor 4-szeres győztes csapat csapott össze.
6: A Porto második BL győzelmét aratta, a Monaco újoncként veszítette el a BL döntőt, a világ megismerte José Mourinhót. Ilyen volt a 2004-es Bajnokok Ligája fináléja.

A Black Eyed Peas Let's Get It Started slágerét abban az évben adták ki, amikor a Porto és a Monaco találkozott egymással a BL döntőben, azaz 2004-ben. A zenének egyébként bőven van köze a sporthoz, hiszen van egy kevésbé ismert eredeti verziója, amelyet a 2004-es NBA playoffok miatt írtak át. Így született meg az év egyik legnagyobb slágere. Most viszont nem az NBA-vel megyünk tovább, hanem a labdarúgó BL 2003-2004-es idényével. Ez volt az első olyan kiírás, amelyben a csoportkör után nem egy újabb csoportkör, hanem kieséses szakasz következett. Ezt a rendszert váltotta pár éve a ma ismert főtáblás, csoportkör nélküli megoldás. 2003-ban a két döntős közül Portugáliában a Porto 11 pont előnnyel lett bajnok, így magabiztosan jutott a BL-be, a Monaco pedig Franciaországban a második helyen végzett egy ponttal a Lyon mögött és kettővel a Marseille előtt. A selejtező körben még egyik csapat sem volt érdekelt, magyar szempontból az MTK még túljutott a finn HJK-n, aztán a harmadik körben a skót Celtic búcsúztatta. A Porto a Real Madriddal, a Marseille-jel és a Partizan Belgráddal került egy csoportba, és három győzelemmel, kettő döntetlennel és egy vereséggel a második helyen jutott tovább. A Monaco ugyanilyen mérleggel végzett az első helyen a C csoportban, amelyben a Deportivo, a PSV és az AEK Athén volt az ellenfele. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Monaco 8-3-ra győzött a Deportivo elleni egyik mérkőzésén. Ezen a meccsen négyszer talált be az aznap szülinapos Dado Prusó. Az egyenes kieséses szakaszban a Porto kiejtette a Fannisterrojjal, Giggs-el és Keane-nel felvértezett Manchester United-et. Először 2-1-re nyert, majd a visszavágón a 90. percben sikerült bebiztosítani a továbbjutást egy 1-1-es döntetlennel. Ezután a Lyont is kiejtette, majd következett a Juventust és Milánt is búcsúztató Deportivo La Coruña. A statisztikákat és azon belül a lövésszámokat elnézve nem lehettek túl érdekfeszítő meccsek, és a párharcban mindössze egy gól született. A Porto így jutott a döntőbe. Bőven több gólos útja volt az egyenes kieséses szakaszban a Monakónak, amely nagy csatát vívott a Lokomotív Moszkvával. Először 2-1-re kikapott az orosz fővárosban, aztán 1-0-ra nyert, így az idegenben szerzett több gól szabálya miatt ment tovább. A következő fordulóban hasonló volt a forgatókönyv, csak éppen több góllal és a Real Madrid ellen. Az első mérkőzést a spanyolok 4-2-re megnyerték, érdekesség, hogy a franciák második gólját Fernando Morientes szerezte, aki éppen a Realtól volt kölcsönben abban a szezonban a Monakónál. A visszavágót a királyi gárda kezdte jobban, Raúl González góljával már 3 gól volt a különbség a két csapat között, a Monakónak kb. 55 perce volt ledolgozni a nagy hátrányt. És sikerült. Juli duplájával és a sors vintora Morientes góljával. Idegen belőtt több góllal tovább jutott a Monakó. Az elődöntőben a Chelsea ellen 5-3-as összesítéssel pedig bejutott a BL döntőbe.

0: Ahogy az összeállítás elején is elhangzott, José Mourinho bemutatkozott a világnak. A sztáredző 2002-ben került a Portóhoz.
1: I was really aware of
2: Nagyon odafigyeltem, hogy minél több fiatal tehetséget szerezünk meg, kisebb csapatoktól. Nem féltünk attól, hogy egy teljesen új irányt szabjunk meg a Portónak azzal, hogy megszerezzük a legnagyobb tehetségeket Portugáliában. Nem volt egy olyan játékosunk sem, akit milliókért igazoltunk volna más top csapattól. Mindenki fiatal és elhivatott volt, nagy motivációval és belefektetett munkával. Amikor elkezdtem dolgozni velük a felkészülési időszakban, választ kaptam pár kérdésre azzal kapcsolatban, hogy miként kell viszonyulni az ő pszichológiai dimenziójukhoz. Megtanultam egy másik valóságban élni és együtt élni azzal a nyomással és felelősséggel, amely körülvett.
0: Mourinho tehát a fiatalokkal vértezett, csapat egységben hitt és a magas letámadásban, amelynek köszönhetően a Porto egyre csak fejlődött, 2003-ban az UEFA kupát is megnyerte a Celtic ellen. Mourinho emelt a téten, a 2003-2004-es idényben a BL-lel párhuzamosan a portugál bajnokságot 5 fordulóval a vége előtt megnyerte úgy, hogy hazai pályán egyszer sem kopott ki.

Térjünk át a Monakóra. Az ezred fordulón 2000-ben francia bajnokságot nyert, utána viszont a csapat elindult a lejtőn, de ekkor érkezett vezetőedzőnek Didier Deschamps. Mondhatni mély vízbe dobták őt, hiszen játékos karrierjét 2001-ben abba hagyta a Valenciánál, aztán 5 nappal később már a Monakónál kapott munkát edzőként. A feladata az volt, hogy Franciaország egyik legnagyobb klubját mentse meg attól, hogy a bajnoki cím után években meggyengüljön. A kockáztatás bevált, a fiatal edzővel 2002-ben kupát nyert a klub, és kezdett kialakulni egy igen erős keret. Sebani Nonde gólkirály volt akkor, Jérôme Ratain gólpassz királyként tetszelgett, óriási tehetségnek számított Szkvijaszi és Evra. Ők egészültek ki a már említett kölcsönjátékossal Morientesszel, a klasszis Julival és Adebayorral. Igaz, utóbbi nem lépett pályára a döntőben. Every-

0: A döntőt 2004. május 26-án játszották a Gelsenkircheni Veltins arénában kb. 52 ezer néző előtt. A José Mourinho féle Porto és a Didier Deschamps féle Monaco találkozott. Edzőtehetségek csatája volt ez. A Porto 4-1-2-1-2-es felállásban kezdett, a kezdőből kihagyta az egyik nagy erősségét, Dumitri Alenyicevet, és Benny McCarthy-t is, aki helyett a 19 éves Carlos Alberto játszott. A Monaco pedig 4-3-3-as formációban próbálkozott, szélen Julival és Rassennal, középcsatár pedig Morientes volt. A középpályán játszott Dico is, akit a BL 2003-2004-es idényének legjobbjának választottak. Most egy részlet következik magáról a döntőről a Magyar Nemzet cikkéből.
1: A BL döntő egyébként nem hozott látványos játékot. A Porto hibátlannak bizonyult a kapu előtt, háromszor kísérletezett és háromszor talált. Carlos Alberto, Deco, valamint Alenyicev sem hibázott. A Monaco főnöke Didier Deschamps a játékvezetőt Kim Milton Nielsent okolta a vereségért. 3-4 leshelyzetet rosszul ítélt meg a partjelző, és ezek megváltoztathatták volna a mérkőzést, mondta a francia tréner. A 30. percben például Fernando Morientes tökéletes labdát kapott, kiugrott, ám az asszisztens tévesen megállította a támadást.
0: A francia lapok görcsösnek és motiválatlannak írták le a Monacót, a portugál sajtó pedig a Portót méltatta és az egész ország büszkeségének nevezte ki, és friss fóvallatként titulálta a pénzuralt a futballvilágban. A mérkőzésen elvileg a Monaco volt először veszélyesebb, leginkább a robbanékony Julie révén, az ő szervezése számos veszélyt jelentett a Portóra, csak hogy a 22. percben lesérült és sántikálva hagyta el a pályát. Ezután már inkább a portugálok voltak fölényben, és ez góllá is érett a 39. percben. Carlos Alberto Daley felé gurította a labdát, de az a Monaco középpályásáról Zikosról visszapattant a fiatalhoz, aki aztán gyönyörűen lőtte ki a felső sarkot. 1-0.
2: Paulo Ferreira into the middle. Carlos Alberto has guided in the first goal of the final.
0: A második félidőben a Porto nem tudta kihasználni a helyzetét, és ezt megbosszult a Morientes, de golya les miatt érvénytelen volt. A Monaco kénytelen volt egyre többet kockáztatni, emiatt a Portónak nagyobb lehetősége nyílt a kontrákra. Ilyesmi volt a 71. percben is, amikor Deco kitört és a szélen a csereként báló Alenyicevet indította, aki visszatette a labdát Deconak. Ő lőtte a második gólt. 2-0.
2: Deco. Alenyicev is wide. Deco gets it back. He's been outstanding. And he's made it 2-0.
0: 4 perccel később Daley beadása éppen Alenyicevhez pattant, aki magabiztosan varta be a labdát a felsőbe. Ezzel 3-0 lett az eredmény.
2: They're looking for more Porto, they're not done. Alenyicev, the substitute, is in and seals the success for Porto. It's beyond doubt now.
0: A BL menetelésre így emlékszik vissza a Porto vezetőedzője José Mourinho.
3: The main changes was that in the UEFA Cup we consider ourselves one of the best teams.
4: A különbség az, hogy az UEFA kupában az egyik legjobb csapatként tekintettünk magunkra, a BL-ben egyáltalán nem voltunk köztük. Aztán a csoportkörben játszottunk a Real Madrid ellen, a kieséses szakasz első körében pedig megkaptuk a Manchester United-et. Az UEFA kupában, a csoportban lengyel és török csapattal játszottunk. Aztán oké, a Lációval és a Celtickel. De a Bajnokok Ligája már egészen más. Tudtuk, hogy nem egy vagyunk a legjobbak közül, kicsit meg kell változtatni a gondolkodásunk. Sokan gondolják, hogy a tehetség az egyetlen, ami kell a győzelemhez, de vannak stratégiai elemek is.
0: A 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének győztese a Porto lett, José Mourinho pedig bemutatkozott a világnak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mondta.
4: Nagyon büszke vagyok, a gárdával 2,5 év alatt mindent elértünk, de eljött a távozás ideje. A következő néhány napban döntök a jövőmről. Először beszélnem kell a klubvezetőkkel, mert élő szerződésem van a Portóval, ám én távozni szeretnék.
0: Mourinho távozott is. Román Abramovics hívására Mourinho a Chelsea vezetőedzője lett a következő idénytől, és remekül folytatta, amit 2004-ben elkezdett. Nem ő volt az egyetlen távozó a BL győzelem után. Ricardo Carvalhot 30 millió euró ellenében magával vitte Mourinho a Chelsea-be, és vele ment Paulo Ferreira is, Deco a Barcelonába igazolt, Alenyicev pedig visszatért hazájába, a Spartak Moszkvába. Az eligazolás hulláma télen Carlos Albertoval és Deleivel folytatódott. A BL győztes csapat megszűnt, de a Porto nagyot profitált a győzelemből, hiszen a távozók helyére tehetséges, később nagy karriert futó játékosok érkeztek. Ekkor jött a klubhoz Postiga, Ricardo Quaresma, Thiago Silva és Pepe. Bár sajnos nem tartozott a világklasszisok közé, de meg kell említeni Buzsák Jákost is, aki ekkor tért vissza kölcsönszerződéséből a Portóhoz. A BL döntő után a Monaco két meghatározó játékosát vesztette el, Jérôme Rosen a PSG-be, Ludovic Juli pedig a Barcelonába igazolt. A mai napig ez az utolsó BL döntő, amelyben Európa hagyományos értelemben vett gigászai közül egyik csapat sem jutott be a fináléba. Azóta főleg angol és spanyol, valamint német és olasz csapatoknak szurkolhatunk a BL-ben, plusz a PSG-nek. A PSG BL színre lépése viszont még arrébb van. 2004-ben még egy másik francia csapat, a Monaco döntőzött. Igaz, ahogy említettem, a Portótól 3-0-ra kikapott.

az isztambuli csoda. Három gólos hátrányból felállva, 21 év után újra Európa trónjára ült a Liverpool. Ez történt a Bajnokok Ligája 2004-2005-ös szezonjában. 72 csapat vívta ki a lehetőséget, hogy elindulhasson a BL valamelyik szakaszában 2004-ben. 20 csapat az első selejtező körben kezdte, hozzájuk további 18 csatlakozott a következő körben. Ekkor lépett be a küzdelmekbe a magyar bajnok Ferencváros is. A bajnoki cím megszerzését követően László Csaba vette át az FTC irányítását. A BL második körében az SK Tiranát sorsolták a zöldfehéreknek, a papírforma továbbjutást ígért. Meg kellett viszont szenvednie a magyar bajnoknak. Albániában 2-1-ről a hajrában fordítva nyert 3-2-re az FTC, Huszti Szabolcs kétszer talált be és egy öngól is született. A Ferencváros játékosai tudtak küzdeni a gólokért, és így végül a siker sem maradt el, írta másnap a Nemzeti Sport. Ez az albániai találkozó volt Gera Zoltán utolsó mérkőzése első ferencvárosi korszakában. A visszavágó előtt a West Bromwich Albionhoz szerződött a zöldfehérek egyik legjobbja. Nem csak ő, hanem az első számú gólfelelős Tököli Attila is eligazolt az Üllői útról, de ennek ellenére is a Fradi volt az esélyes a visszavágót megelőzően. Továbbjutás csúfos futballal jelent meg másnap a sportnapilapban, hiszen az Üllői úton 1-0-ra nyertek a tiranaiak. Idegenben szerzett több góljának, és a visszavágón Szűcs Lajos bravúrjainak köszönhetően így is az FTC várhatta a harmadik selejtezőkört, ahol már a csoportkörbe jutás volt a tét. A Sparta Praha ellen hazai pályán a frissen igazolt Robert Wagner góljával 1-0-ra nyert az FTC, így előnyben utazhatott Prágába. A visszavágón a szurkolók az Edda sláger refrénjének két sorát feszítették ki a vendégszektorban. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt.

0: A kapun való belépés viszont nem sikerült. Az FTC csak helyzetekig jutott, a Sparta hosszabbítás után 2-0-ra nyert. László Csaba a meccset követően így nyilatkozott.
1: Rettenetesen sajnálom, hogy nem sikerült kiharcolnunk a továbbjutást, életünk sanszát vesztettük el. Úgy gondolom, hogy a két csapat között nem volt lényeges különbség, viszont két pontrugás után is olyan hibát vétettünk, amelyek végzetesnek bizonyultak. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, és büszke vagyok a szurkolóinkra is, akik megtették ezt a hosszú utat Prágáig, és akik 120 percen át töretlen lelkesedéssel biztatták a csapatot. Sajnos a sérülések behatárolták a lehetőségeinket, nem tudtam úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy szerettem volna, hiszen mindhárom cserénk kényszerű volt. Tudtuk, hogy a csehek szabad és pontrugásai életveszélyesek, amit jól mutat, hogy egyébként nem is nagyon alakította ki veszélyes helyzetet a kapunk előtt. Kapics és Gyepes kiválása nagyon érzékeny veszteség volt, úgy érzem, megérdemeltük volna, hogy eljussunk a 11-es párbaig. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra is, közösen mindent megtettünk a továbbjutásért.
0: A csoportkör egy nagyobb meglepetést hozott. Az AS Róma csoport utolsóként mindössze egy pontot szerezve búcsúzott. Könnyen a kiesés sorsára juthatott volna a Liverpool is, sőt az utolsó forduló 86. percéig így is állt az angol csapat. Az Anfielden az Olympiakos vendégeskedett, a Liverpoolnak pedig két góllal kellett volna nyernie a továbbjutáshoz. Rivádó találatával a görögök szereztek vezetést, majd Cinema Pongol és Mellor góljával fordítottak az angolok. A 2-1-es vezetés viszont az Olympiakosznak volt jó, hiszen pont egyenlőség ellen az egymás elleni eredmény döntött, itt pedig idegenben szerzett több góllal a görögök álltak jobban. A 86. percben viszont egy visszafejett labdát Steven Gerrard 22 méterről védhetetlenül bombázott a kapu bal oldalába, tovább juttatva ezzel a Liverpoolt.
2: Mella, lovely cushion header, for Gerrard!
0: A Merseypartiak ezt követően kettős győzelemmel búcsúztatták a Bayer Leverkusent, kiejtették a Juventust, majd az elődöntőben 1-0-ás összesítéssel, egy vitatott Luis Garcia góllal, az akkor már angol bajnok Chelsea-t is búcsúztatták. A Liverpool bejutott az Isztambulba.

az emberek emlékezetében pedig az ikonikus kép maradhatott meg, ahogy az interes Materazzi és a milános Rui Costa egymás vállára támaszkodva figyelik a lángokban álló pályát. Az elődöntőben idegenben szerzett több góllal jutott tovább a Milán a PSV Eindhoven ellen, így a milánóiak követték a Liverpool.

0: Az isztambuli döntő pedig minden idők egyik legemlékezetesebb futballmérkőzéseként került a történelem könyvekbe. Az AC Milan ugyanis az első félidőben 3 gólos előnyre tett szert. Már rögtön az első percben betaláltak a milánóiak Maldini révén, majd Crespo duplázott. Dietmar Hamannal Liverpool német középpályása így emlékezett vissza az első 45 percre.
1: Az első percben kapott gól után azt gondoltam, jobb most, mint a 89. percben. Így bőven van még időnk. Aztán fél óra múlva Nesta a földre került, Luis Garcia elvitte mellette a labdát, a védő pedig kézzel ért bele, ezért 11-est is kaphattunk volna. A túloldalon pedig szereztek egy újabb gólt, és már 2-0-ra vezettek. Majd Kaká csodálatos indítását követően Crespo szépségdíjas gólt szerzett. 3-0 volt oda. Megmutatta a Milán klasszisát ez a harmadik gól. Meg kellett csípnem magam, ha tőlük kapunk ki, ám legyen.
0: Fél időben tehát 3-0-ra vezetett a Milán. A csapatok az öltözőbe vonultak, a lelátón viszont nem állt meg az élet. A Liverpool szurkolói dalra fakadtak. Az isztambuli éjszakában felcsendült a You'll Never Walk Alone.

0: Jerzy Dudek, a Liverpool kapusa, így elevenítette fel, hogy mi történt a félidőben.
1: Sokkos állapotban mentünk be az öltözőbe, néhányan nagyon idegesek, mások pedig szomorúak voltak. A vezető edzőnk Rafa Benitez asszisztense Alex Müller azt mondta, felejtsétek el az első félidőt. Először is lőni kell egy gólt minél gyorsabban, aztán a másodikat is. Ha már pánikolnak, be fogjátok lőni a harmadikat is azonnal, mert ti vagytok a Liverpool, és az utolsó percig harcoltok. Ezután körbeálltunk, és Steven Gerrard vette át a szót. Hallgassátok ezt, srácok! Halljátok, amit én? Még mindig hisznek bennünk, vissza kell adnunk nekik valamit. Nem igazán gondoltuk, hogy valóban lövünk 3 gólt, de meg akartuk mutatni a karakterünket, és legalább 1 gólt hálából a szurkolóinknak.
0: Alex Müllernek viszont igaza lett. Az 54. percben Gerrard fejes góllal szépített, majd 2 perc múlva Schmitzer átlövésével 1 gólra zárkózott a Liverpool. Újabb 2 perc múlva büntetőhöz jutottak, és bár Xabi Alonso lövését védte Dida, a kipattanót már a kapuba lőtte a spanyol középpályás. A Liverpool 6 perc alatt kiegyenlített 3 gólos hátrányból. Diet már Amanna fél időben állt be, fejében a következő gondolatokkal.
2: Nem vártam, hogy 15 perc alatt kiegyenlítünk. Ha jól emlékszem, 59-04-et mutatott az óra, amikor Xabi Alonso gólya után felnéztem az eredményjelzőre. Ilyenkor nem érzékeled az időt, ezért muszáj néha megnézni, mennyi van még hátra. Azt vártam volna, hogy a 76.-77. perc környékén járunk. Rengeteg érzelmi energiát felhasználtunk, hogy belőjük azokat a gólokat. A szurkolóink velünk voltak, mi felálltunk, a hangulat, a teljes stadion atmoszférája megváltozott.
0: A rendes játékidő végére maradt a 3-3, jöhetett a hosszabbítás, és egy meccslabda a Milánnál. Shevchenko közeli lövését azonban védte Dudek, aki a mérkőzés hősévé vált. Nem csak emiatt, hanem a 11-es párbajban történtek miatt is. A lengyel kapus visszaemlékezését hallják.
1: Amikor vége lett a hosszabbításnak, azonnal a kapusedzőhöz, José Ochoa-hoz mentem. A döntő előtt legalább 100 Milán 11-est megnéztem, többek között az előző BL döntőjükből is. Azt mondtam, Ocho, ha rád nézek, emeld fel a jobb vagy a bal kezed, én majd provokálom őket, hogy a kedvenc oldalukra lőjék. Egyszer csak Jamie Carragher a hátamra ugrott, lögdösni kezdett. Jerzy, gyerünk Jerzy, nyomozd őket kicsit, kell a nyomás. Csinálj valamit, emlékezz Bruce Grobelárra. Az első 11-esnél már mozogtam egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, a karjaimat szemaforként emelgettem, Serginho pedig fölé lőtte. A következőnél már a spagetti lábakat is elővettem, ahogy Grobelártól láttam az 1984-es döntőben. Kivédtem, de tudtam, hogy elmozdultam a vonalról. Azt mondta magamnak, ne nézz a bíró szemébe, akkor érvényteleníteni fogja. Szóval megfordultam, és ünnepeltem a szurkolókkal. Így pedig minden oké volt.

volt. Amíg Serginho fölélődte, Pirlo 11-esét pedig kivédte Dudek, a Liverpool részéről Haman és Cissé is betalált. Ezután a Milán részéről Tomasson gólt szerzett, Rize viszont kihagyta a Liverpool harmadik lehetőségét. Kaká révén a negyedik sorozatban átmenetileg egyenlített a Milán, de Schmitzer gólja azt jelentette, ha az ötödik sorozatban Shevchenko hibázik, a Liverpool-i a trófea. Az aranylabdás Milán csatár középre lőtte. Dudek elvetődött, de bal kézzel, valamint bal lábbal visszanyúlt és kiütötte a labdát. Győzött a Liverpool története során ötödször.

0: A mérkőzés az isztambuli csoda néven híresült el. 3 gólos hátrányból felállva nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Liverpool, ami a csoportkörből is az utolsó percekben szerzett góllal jutott tovább. Rafa Benitez vezetésével, a pályán Steven Gerrard irányításával az a csapat sohasem adta fel.
1: 2005-ben a Liverpool megközelítette a Milánt, 5-5-ször ünnepelhetett a nagyfülű trófeával. Azóta ezt a számot is növelte, de ez majd egy későbbi visszajátszás témája lesz.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A 2005-2006-os BL sorozat előtt Spanyolországba, Angliába és Olaszországba is 10-szer került a nagyfülű trófea. És ezen 3 ország közül 2 csapata vívta a döntőt, viszont 2 olyan gárda, amely közül csak az egyik nyerte meg addig a kupát, az is csak 1-szer.
5: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 51. részében a 2005-2006-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Párizsban, a Stade de France-ban rendezték. Ez volt a második alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófeáért. 2000-ben a spanyol házi döntőt a Real Madrid nyerte a Valencia elleni 3-0-ás sikerrel. Spanyol csapat ezúttal is volt a döntőben, a Barcelona ellenfele, ráadásul egy első bálozó, az Arsenal volt. De mielőtt ezt a mérkőzést felidéznénk, vegyük át a szezon történéseit. A 2005 nyarán összesen 49 ország 74 csapata készülhetett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat a története első bajnoki címét szerző Debrecen képviselte, amely a második selejtező körben mutatkozott be, és a Hajduk Split ellen szinte hihetetlen 8-0-ás összesítése jutott tovább. Hallgassuk meg az idegenbeli visszavágó góljait, amely 5-0-ával ért véget, ez talán az európai klubfutball egyik legnagyobb magyar bravúrja a 21. században. A kommentátor Siklós Erik.
6: A kezdőkörben milyen csomagot kapott, és aztán marad le csak rögtön Sándor Csamás, Biscsevistől kapott egy nem ajándék csomagot rögtön itt a találkozó elején, és lehet, hogy itt az első gól, mekkora helyzet, gól! Kötény! A két lába között! De gyönyörű volt, amíg én Sándor Tamást figyeltem, addig a jobb oldalról jött a labda, és ha jól láttam, akkor nem más, mint Halmosi jött föl. Ez csak más Halmosi lehetett, így is van. Hát ez micsoda kezdés! Az első percben egy jobb oldali beadás. Halmosiról teljesen megfeledkeznek, és aztán Kalénak a két lába között becsorog a labda a kapuba. Most ballal be középre egy fejes gól! Újabb gól! 2-0-ra vezetünk! Te jó ég! Megy ez nekünk! Kerekes Zsombor volt! Zsombi! Három támadó hiba után egy csúsztatott fejes a jobb felső sarokba. K.O. 5-0-ra vezetünk a Hajduk Split ellen összesítésben. Irány Manchesterén, kimerem mondani. Vessék rám az első követ. 2-0 itt idegenben.
7: Bogdanovics, aki ma még nem volt eredményes, pedig legutóbb kétszer is betalált. Aztán Halmosi kap nagyszerű labdát ugyanott, ahol az első gólt után itt a harmadik! Itt a harmadik!
6: Halmosi! Te jó ég! A rövid sarkot, a jobb alsót! Bogdanovicstól kapta a labdát. Hát ma este itt nekünk minden bejön. Lassan kezdem sajnálni a horvátokat.
7: 26. percben járunk, amikor Halmosi másodszor is eredményes. Ezúttal a horvát térfél közepén a jobb oldalon, de gyönyörű volt ez Kizoltának, gyere kicsit visszább Szidibe, mert les lesz, de így is jó. Halmosi labdát kap, onnan szokta drugni a gólokat, Szidibe, Sakmat, gól, gól, gól, Szidibe!
6: Izibe, Szidibe, 4-0, Sakmat! Szidibét is fölavattuk.
7: Kis, tehát még a hosszabbítás második percében megszerezhette volna az ötödik gólt. Ő kétszer került zicser helyzetbe, Bőr Zoltán pedig egyszer, azóta legkevésbé zicsernek mondható. Hát itt nem, hagyta a gól.
6: 5-0, megvan. Bőr Zoltán odavarázsolta, beközépre, és aztán megvan az ötödik magyar gól. De gyönyörű, teljesen egyedül hagyták. Bogdanovicsot hagyták így egyedül kétszer, még a múlt héten. Debrecenben, és aztán a debreceniek elkezdenek táncolni. Hát itt most már tényleg minden belefér.
5: A magabiztos továbbjutás után igazi nagy ágyú érkezett, hiszen a Debrecen a többek között Cristiano Ronaldoval is felálló Manchester United ellen játszott. Itt már nem sikerült a bravúr, 2-3-0-ás vereséggel búcsúzott a magyar bajnok. Hallgassuk meg a visszavágó góljait Fejér Balázs és Lantos Gábor közvetítésében.
8: Nézzük, a szögletet jobb oldalról végezhetik el a manchesteriek, száll be a labda, és bizony bent van a gól, bebólintja azt méghozzá Fletcher, ha jól láttam.
9: Átszállt. Nem, igazad van.
8: Átszállt.
9: Heinze volt.
8: Heinze volt az, aki átjött, előre jött a bal hátvéd posztjáról az argentin játékos, és bebólintotta a Manchester vezetőgólját. Igazán nem is zavarta őt senki. Simán, tisztán fejelhetett. Így megszerezte az első félidő 20. percében a Manchester United a vezetést a Debrecen ellen, ami azt jelenti, hogy összesítésben már 4 gól az előnyük, 4-0 az összesítés. Szabadrúgással következhet ismét csak a Manchester. Ez is nagyon veszélyes, ez csak nem egy szöglettel felér a 16-os és az oldalvonal között, de inkább közelebb az oldalvonalhoz és az alapvonaltól, mint egy 5-6 méterre, tehát egy beívelés, egy fejesre lehetőség. Tehát csak nem mondom, egy szöglettel felér, nagy is a helyezkedés ott bent. A játékvezető most adja meg a jelt sípjával, és aztán egy gyönyörű gól. Ismét Heinze az, aki fejessel beveszi a debreceni kaput, tehát egy baloldali szöglet után a második félidő 15. percében Heinze, ismét csak azt kell mondjam, igencsak egyedül hagyták, kerekes fejét keresi ott a labda, Alan Smith pedig nem tudja megszerezni a labdát, megszerezzük viszont, és aztán egy ballábas lövés, egy 17 méterről pippattan, és ezzel Van Nistelrooy indulat meg középen, várja a játékostársakat, és természetesen villámszerűen meg is érkeznek. Cristiano Ronaldo a jobb oldalon meg is kapja benne a 16-oson belül egy lövőcsel, aztán tovább teszi, aztán egy lövés, Richardson, a csereként beállt Richardson, legette ballal Cristiano Ronaldo átadását, és mintegy 15-16 méterről gyönyörűen bevágta a bal alsó sarokba a Manchester United harmadik gólját. Ezzel tehát most már ugyanaz az eredmény vagy állás, most még csak, mint az Old Traffordon 2 héttel ezelőtt.
5: A Debrecen a selejtező rájátszásába jutott, tehát onnan kiesett és az UEFA kupában folytathatta. A főtáblán 32 csapat szerepelt, a döntőbe végül az Arsenal és a Barcelona jutott el. Idézzük fel a két csapat útját. A katalánok a csoportkörben mutatkoztak be és veretlenül zártak az élen a Werder Bremen, az Udinese és a Panathinaikos előtt. A legjobb 16 között a Chelsea ellen 3-2-es összesítéssel lett meg a továbbjutás, 2-1-es siker idegenben és 1-1-es döntetlen a Camp Nou-ban. A negyed döntőben a Benfica ellen Portugáliában 0-0-es döntetlen, majd hazai pályán 2-0-es siker Ronaldinho és Samuel Eto'o góljának köszönhetően. A legjobb 4 között a Milán következett, idegenben 1-0-ra nyert a Barcelona, a visszavágón pedig nem született gól. A Barca ezzel egészen elképesztő szezont tudhatott maga mögött, a fináléig lejátszott 12 mérkőzésen 22 lőtt gól mellett mindössze 4-et kapott a Frank Rijkaard vezette együttes. A másik ágról érkező Arsenal is a csoportkörben kezdett, amely nagyjából hasonló magabiztossággal veretlenül nyerte meg a BL4-est, az Ajax, a Thun és a Sparta Praha előtt. Aztán a nyolcad döntőben érkezett a rekordbajnok Real Madrid, amely ellen 1-0-ás összesítéssel sikerült továbbjutni. A legjobb nyolc között a Juventus ellen 2-0-val ért véget a párharc, a Villarreal ellen pedig szintén 1-0-ás összesítéssel sikerült kivinni a döntőbe jutást. Az Arsenal mérlege is hasonló volt a katalánokéhoz, 12 mérkőzésen 14 rugott gól mellett mindössze 2 kapott. A csoportkör harmadik fordulójától egészen a döntőig 10 mérkőzést hozott le gól nélkül a csapat. Az Arsène Wenger vezette együttes elképesztő teljesítmény nyújtott. A Barcelona története 5. BL döntőjére készülhetett, 1992-ben nyerni tudott a katalán gárda, ám 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben lemaradt a trófáról, míg az Arsenal története során először jutott el ilyen messze a sorozatban. Ilyen előjelek mellett nem csoda, hogy a Népszabadság kiküldött tudósítója és kiemelte a két együttes védekezését. Most ezt hallhatják.
10: Arsène Wenger vagy Stade de France? Újabb angol-spanyol párharc az UEFA Kupa múlt heti döntője után. Párizsból jelenti kiküldött munkatársunk Hegyi Iván. A legnehezebb Fabregasiknak lesz. A papa hosszú ideje pártoló tagja Barcelonának, sőt, Cesc nevű kisfiát már 9 hónapos korában kivitte a Nou Campba, hat szokja a légkört. Erre a hálátlan gyermek BL döntőt vív egy londoni klub mezében, épp a Barca ellen. Elképzelem, amint az édesapa arra inti telefonon a fiút, hogy át ne vidd a labdát a félvonalon, a mama meg letorkolja a családfőt, most mit akarsz, veszítsen a drága? Ami biztos, a 19 esztendős Fabregas a legifjabb résztvevőként jelenik meg a ma esti csúcs találkozón, amely a Sevilla Middlesbrough UEFA kupa döntő után a második angol-spanyol párharc egy héten belül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ő a legkevésbé rutinos, hiszen csak két játékos van a vetétársak keretében, aki az Arsenal, illetve a Barcelona valamennyi bajnokok ligája mérkőzésén pályára lépett ebben az évadban. Fabregas, valamint Van Bronckhorst. A csoda gyerek 16 évesen egy ligakupa meccsen debütált a játékosokat illetően immár angolmentes angol klub első csapatában, és mire egy hiány 20 lett, a világ legjobbjaihoz nőtt fel. BL döntőt játszik, és egyelőre egyszeres válogatottként ott van Spanyolország VB keretében. Bámulatos karrier. Talán még az Arsenal és a Barcelona egyaránt lenyűgöző sorozatánál is szédítőbb. A riválisok mintha utánozták volna egymást. Mindkettő 8 győzelemmel és 4 döntetlennel veretlenül került a döntőbe. A differencia csupán annyi, hogy a londoniak gólkülönbsége 14-2, míg a barcelonaiaké 22-4. De figyelem, a Barca csak a csoportmérkőzéseken szórta a gólokat. Az egyenes kieséses szakaszban 6-2-t, az Arsenal pedig 4-0-át produkált. Azaz a nyolcad döntőtől kezdve a katalánok is megfontoltan haladtak. Ez nyilván azért is történt így, mert Frank Rijkaard ugyanolyan szisztematikus szakvezető, mint Arsène Wenger. Mindkettő ritka kincs, hiszen a Barcelona holland trénerre lehet az 5. edző, Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff és Carlo Ancelotti után, aki játékosként és edzőként is Beck, illetve BL diadalt ünnepelhet. Míg az Arsenal francia mestere londoni fennállása 10. évfordulóját ülheti meg, a modern futballban kiváltképp szokatlan hűséghez méltó győzelemmel. Az Arsenal hátránya, hogy először BL döntős, igaz, a Barcelona is 12 hosszú esztendőt várt a nagy fellépésre, és ilyen rendkívüli lehetőség alkalmával még az aranylábok is megremeghetnek. Arrit viszont ösztönözheti, hogy bizonyos értelemben Katalónia is érte szorít. A L'Équipe keddi számának fő címe szerint Barcelona róla álmodik. Ha oda készül, ha nem, ez feltehetőleg csak csütörtök reggeltől érvényes igazán.
5: A 2006-os Bajnokok Ligája döntőt május 17-én rendezték a Stade de France-ban, és ugyan nem hozott olyan izgalmakat, mint az egy évvel korábbi isztambuli finálé a Liverpool legendás fordításával, de azért itt is voltak emlékezetes pillanatok. Elég csak a BL döntők történetének egyetlen kapus kiállítására, vagy éppen a hátrányból fordításra gondolni, de a pályán kívül is történtek furcsa dolgok. Ez is kiderül a Népszabadság tudósításából.
10: Barca tűz az ágyusokra. Az utolsó negyed órában fordított a katalán csapat a több mint 70 percig létszám hátrányban játszó Arsenal ellen. Párizsból jelenti kiküldött munkatársunk Hegyi Iván. Abid Sundet keddi délután még arról beszélgetett kedvesével, hogy másnap melyikük ugrik le a boltba kifliért és tejért, ám estére eldőlt a dolog, mert a ház ura értesítést kapott Rune Pedersentől, a norvég játékvezetők főnökétől, hogy szerdán Párizsba kell utaznia. Ole Borgán a BL döntő eredetileg kijelölt partbíróinak egyike, ugyanis félig eleget tette a Drammens Tidende című norvég napilap kérésének. Azért félig, mert az újság fotósa Arsenal és Barcelona mezben is felvételt akart készíteni róla, ám ő csak a Katalán klub dresszét öltötte magára. A kép megjelent, az UEFA pedig úgy határozott, lecseréli a vöröskékben virító sporttársat. Azaz Sundet felszállt, Borgán repült. Ami a mérkőzést illeti, Arri könnyen került a kapu közelébe. Eboué felfutása után már a harmadik percben megelőzte a váratlanul lassan reagáló védőket, és amint finom mozdulattal átvette a labdát, úgy tetszett, csak az a kérdés, a háló melyik részébe lő. Ám az azon az oldalon sorakozó Barcelona drukkereknek a Luxemburg kertig elhaladszó ovációjára 7 méterről Valdest találta el. Az angol klub első számú sztárja mindjárt a szöglet után megpróbált korrigálni. Nem rossz, de az előzővel összehasonlíthatatlan helyzetből küldte a jobb sarokra a labdát, melyet megint Valdes hárított. Aztán Zsüli megkísérelte azt, ami a milánói elődöntőben Didával szemben már sikerült neki, de Lehmann nem mozdult a rövid sarok mellől és mentett. A német kapus, aki Riquelme 11-esének kifogásával a döntőbe védte az Arsenalt, már nem sokat töltött a pályán. A 18. percben Eto középen kiugrott és Lehmann, miután a kameruni játékos kicselezte őt, a 16-oson kívül elbuktatta a csatárt. A tovább guruló labdát Zsüli a hálóba passzolta. Hauge norvég játékvezető azonban már lefújta a szabálytalanságot, azaz szabadrúgást ítélt, majd kiállította a cselgáncsozót. Ettől kezdve persze a Barca diktált a sárga mezben fellépő londoniak szó szerint 10 emberrel bekkeltek. Viszont olyan hatásosan védekeztek, hogy a térfelükre felvonuló katalánok lehetőséghez sem jutottak, így a pályának háttal ülő biztonsági emberek egyelőre nem vesztettek sokat. Ám a 38. percben valóságos csodáról maradt le az őrzővédő brigád. A hirtelen a túloldalra látogató Eboué-t Puyol faltolta, és Ari szabadrúgását Campbell a jobb felső sarokba fejelte. Mozdulata egyszer volt szédítő és szenzációs, a megfagyatkozott csapat szerzett gólt. Majd csak nem kapott is egyet, de Eto lövését a jobb kapufa, az Arsenalt a gondviselés mentette. A második félidőben folytatódott az egy kapus játék, az Arsenal azonban nem vagdosta a labdát, hanem türelmesen, sőt, haldatlan nyugalommal, rövid passzokkal próbált időt nyerni. A Barcelona annál idegesebben futballozott, jellemző, hogy Eto átadását Ronaldinho 12 méterről 10-zel mellé lőtte. Ellenben a nagy néha előre törő londoniak közül Arri rettenetesen elfektette Puyolt és Márquezt, majd Jungberg kihasználta az Oleguer-Márquez páros bénultságát, és a két tétova védő között elvitte a labdát, sőt Valdesnek kellett tornáznia, hogy ne küldje azt a léc alá. A 69. percben pedig egészen közel került a 2-0-hoz az Arsenal. Kleb prima tempóban szöktette Arrit, aki másodszor zörgethetett volna be, a legcsekélyebb nehézség nélkül, de mindenki ámulatára csupán hazaadott. Óriási mulasztás volt, mert 7, illetve 9 perccel később egyenlített és fordított a Barcelona. Előbb Larsson a 16-oson belül érzéssel tolt a labdát Eto elé, és a csatártárcsa az ötös közeléből Almunia bokája mellett a rövid sarokba gurított. Aztán az alafonalnál járó Belletti nem beadta, hanem kapura küldte a labdát, és ez olyannyira meglepte Almuniát, hogy a lövés a lábai között a hálóba jutott. 2-1. Hiányzott Lehmann. A Barca játékosai és hívei számára viszont teljes volt az este. A katalán együttes 1992 után másodszor hódított el az európai bajnokok trófeáját. Negyed órán, de inkább azon a több mint 70 percen múlt, amelyet az Arsenal hátrányban és első számú kapusa nélkül játszott le.
1: Hát emlékezetes döntő volt ez a 2006-os, főleg Jens Lehmann hatalmas butasága miatt. Ez volt egyébként az 51. finálé az elit sorozatban. Az első 51 BL győzelmen egyébként 10 ország osztozott. 51 szezont követően Spanyolország 11 elsőséggel állt, ebből a Real szerzett 9-et, a Barcelona pedig 2-t. Angliának 10 elsősége volt, a Liverpool csapata 5-öt szerzett, a Manchester United 2-t, a Nottingham szintén 2-t és az Aston Villa 1-et. Angliához hasonlóan Olaszországnak is 10 back BL győzelme volt az 51. kiírás után. A Milán 6-szor ért a csúcsra, a másik milánói gárda az Inter 2-szer, és szintén 2-szer győzött a torinói Juventus. Hollandia 6 győzelemmel állt, a Feyenoord nyert 70-ben, az Ajax nyert 4-szer, és 1-szer csúcsra ért a PSV Eindhoven is, vagyis Hollandiának 3 back, illetve BL győztese volt, akárcsak Németországnak, és Németország is összesen 6 győzelemmel dicsekedhetett, ebből 4-et a Bayern München gyűjtött be, 1-1-et a Hamburg, illetve a Borussia Dortmund. Portugáliának 4 BL győzelme volt, illetve back győzelme. A Benfica 61-ben és 62-ben ért a csúcsra, a Porto pedig 87-ben és 2004-ben, és 4 ilyen olyan ország volt ekkor, amelynek egy-egy csapata egy-egy alkalommal tudott nyerni. A skót Celtic 67-ben ért a csúcsra, a román Steaua Bukuresti 86-ban, a jugoszláv Crvena Zvezda 1991-ben és a francia Olympique Marseille 1993-ban. Ez ugyebár összesen 10 ország, 7 foci történelmi szinten meghatározó, 3 meg olyan, amely kis túlzással véletlenül nyert a sorozatban. Bár ez a kitétel a 67-es Celticre nem annyira igaz, viszont meglepő lenne, ha valaha az életben nyerne még egyszer skót csapat bajnokok ligáját. És az is hatalmas meglepetés lenne, ha valaha nyerne egy 11. ország is. Az biztos, hogy a 2006-os döntőt követő 20 évben nem nyert új ország képviselője, sőt, döntőbe sem jutott. Hát ilyen ez a bajnokok ligája. A végjátéka pedig a legnagyobbak játszótere, és a legnagyobbakról még beszélünk itt a visszajátszásban, de nem ma, mert mára lejárt az időnk. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter, a magyar válogatott, a Haladás, a Debrecen és sok egyéb külföldi csapatjátékosa. Fiatalon került be az NB1-be, 22 évesen pedig már válogatott is volt. Játszott Ausztriában, majd a Debrecenhez került, ahol háromszor lett bajnok csapat tagja. Ezt követően igazolt Angliába, ahol játszott a legmagasabb osztályban is. Pályára lépett egykori világklasszisok ellen, őrizte Cristiano Ronaldót is bajnoki mérkőzésen. A magyar válogatottal nem jutott ki világbajnokságra és Európa-bajnokságra, és gólt sem sikerült szereznie, de elégedett pályafutásával. Egy különös rekordot tart a magyar labdarúgásban, édesapjával összesen 608 alkalommal léptek pályára a Haladás színeiben. Hallgassák meg Halmosi Péterrel készült beszélgetésünket. Hát amikor felhívtalak telefonon, hogy megbeszéljük ezt a találkozót, akkor mondtad, hogy kívül a később inkább, mert most éppen már öltözöl, edzésre készülsz. Hány éve van ez már, hogy nappal, este, éjjel-nappal mindig edzés van?
5: Hát 5 évesen már focizgattam, de ugye a mi időnkben még nem volt obodás foci, és én úgy emlékszem rá, hogy 7 évesen tudtam kezdeni Haladásba focizni, az akkori HVS-ébe, úgyhogy 7 éves korom óta nekem a hétvégéimet, meg a mindennapjaimat a foci tölti ki.
4: Elárulhatjuk azért, hogy 47 leszel idén,
5: 40 éve.
4: És hát még mindig ott vagy a pályán, és rád nézve teljesen versenysúlyodnál vagy.
5: Igen, igen, itt a király esélybe focizom még, most már ez a 6. szezonom 6 éve. Fittségre ugyanolyan fit vagyok, mint amikor profi voltam, talán pár kiló izom lement rólam, de súlyra ugyanannyi vagyok, mint amikor profin fociztam. Hát az izületeim már nem egészen olyanok, mint akkor voltak, de hál' Istennek nem vagyok sérülékeny. Az, hogy a fáradtságtól, meg a terheléstől fájnak a lábaim, az meg ennyi időskorban teljesen normális.
4: Szoktál valami könnyítést kérni edzésekre?
5: Hát én most már az edzéseket úgy csinálom, ahogy én érzem. Edzek, tehát mindig ott itt vagyok általában edzésen, 4 edzésből 3-on biztos, de az edzés intenzitást is én úgy csinálom, ahogy érzem, hogy kell. Én tisztában vagyok azzal, hogy a testemnek mire van szüksége ahhoz, hogy hétvégére jó állapotban legyek, úgyhogy én ennyi idősen már össze tudom ezt rakni magamnak.
4: És maradtál támadó?
5: Nem, ebbe a szezonban visszakerültem védőbe, 3 belső védőzünk ettől a szezontól. Én vagyok a közepe, jobb oldalon Simmer Szabi, meg a bal oldalon Németh Milán, régi Haladás legendák, úgyhogy mi 3-on ott hátul megoldjuk ezt.
4: úgy tűnik, hogy sikerül, mert évek óta készültök az NB3-ba, de most vezettek annyi ponttal, hogy már csak ti szúrhatjátok el legalábbis a megyei bajnokság megnyerését.
5: Hát még van hátra két meccsünk, és akkor utána jön a rájátszás, az első négy játszik egymással, hat mérkőzés még, tehát 8 mérkőzés van, azért messze van még a vége. Egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy ezt csak mi ronthatjuk el, hiszen 10 pont az előnyünk a másodikkal szembe. Ahova most megyünk, megyünk majd Sárvárra, hétvégén, ha ott nyerünk, akkor 13 pontra is nőhet a különbség. Úgyhogy tényleg úgy néz ki az elmúlt évek után, hogy ebbe a szezonban talán meg tudjuk nyerni. Aztán, hogy osztályzót játszunk, nem játszunk osztályzót az NB3-ért, az majd kiderül.
4: És ha sikerül bejutni az NB3-ba, akkor te folytatod?
5: Hát, hogyha a Király Gabi nem küld el, vagy az Egyesület meg szeretne tartani, akkor én biztos, hogy nem hagyom abba. Sérült nem vagyok, hál' Istennek. Az, hogy itt-ott fáj, az egy dolog. De én még igen fociznék. Amíg mindig azt mondtam a Gabinak is, hogy lehet, hogy én akkor fejezem be, ha tolókocsiba toltok le majd a pályáról. Én nekem szükségem van még erre a mozgásra, erre az adrenalinra, ami az öltözőt, meg ami ezt az egész futballközöget körbeveszi.
4: Gábort már nem tudjátok rábeszélni, hogy bejön a kapuba.
5: Hát mindig mondja, hogy lejön, de két éve elszaggatom tőle. Ugye őnek itt az Egyesületben nagyon sok dolga van, úgyhogy nem nagyon van erre ideje, de úgy mindig néha-néha elsüti, hogy ma jövök, de nem sikerült még leírnie.
4: Tulajdonképpen az nem meglepő, hogy már gyerekkorodban elkezdtél futballozni, mert ti igazi sportcsalád vagytok.
5: Igen, édesanyám válogatott atléta volt, édesapám válogatott focista volt. A bátyám is, aki szegény már nem él, utánpótlás válogatott volt, a Lipcsei Petékkel, Halmai Gabiékkal, meg van nekem egy lány ikertestvérem, ő meg atléta volt anyu után. Mind a ketten jó tehetségesek voltak, és jók voltak abban, amit csináltak, de nem volt meg az elszántság, meg az akarat bennük, ami bennem, úgyhogy nem lettek sportban sikeresek, de igen, tehát a géneket azt örököltük a családból.
4: Te mikor érezted úgy, hogy van ebben lehetőség? Gyerekkorodban már felfigyeltek rád, és játszottál utánpótlás válogatottakban folyamatosan?
5: Akkor még talán nem, úgy emlékszem, hogy U15-ben nem volt utánpótlás váltott. Én nem voltam utánpótlás váltott egészen. Annak idején úgy hívták, hogy a U21 vagy olimpiai válogatott. Tehát én igazából a felnőtt csapat alatti csapatba kerültem be, 18-19 éves korom körül, a Gellei Imre bácsinál, és utána meg a Gellei Imre bácsi lett a felnőtt válogatottnak is az edzője, és 22 éves koromban föl is vitt igazából az utánpótlás válogatottból egyből.
4: Addigra már hány idényed volt az első osztályban?
5: Hát 18 évesen mutatkoztam be, de akkor volt egy sajnálatos sérülésem, porccal kellett műteni, és végig a felnőtt csapatnál voltam, a felnőtt csapattal edzettem, de 20 évesen kezdtem el stabilan játszani az NB1-be, és igazából onnantól kezdve stabilan játszottam, meg a mai nap is stabilan játszom.
4: Akkor milyen volt a haladás?
5: Hát NB1-es, én a haladással NB2-be 20 mérkőzést játszottam, mikor átszervezés volt, most a pontos évet nem fogom tudni megmondani, de valamikor 2000-2001-ben lehetett ez, akkor ilyen fél év alatt, mert átszervezés volt a bajnokságokban, fél év alatt sikerült visszajutnunk. 20 meccset játszottam NB2-be, ami egy elég erős NB2 volt, 12 gólt sikerült a 20 meccsen rúgnom, és én igazából, amikor mielőtt elmentem a haladásból, akkor is NB1 volt, meg mikor visszajöttem, akkor is, és 9 éven keresztül még NB1-be játszottam a haladással, abban az évben estünk ki, amikor én abba hagytam a futballt.
4: Ugye mondtad, hogy elmentél a haladásból, miért mentél el?
5: Hát 22 éves voltam, még nem is töltöttem be talán a 22 évemet, mert szeptemberi vagyok, és én júniusban igazoltam ki a GK-hoz, az osztrák első osztályba, aki akkor egy top csapat volt. A haladás akkor is kiesett, abban a szezonban egy nagyon jó haladás esett ki annak idején, volt válogatott játékosokkal. 22 éves voltam, egy osztrák top csapathoz tudtam igazolni, keresett abban az időben a Ferencváros, az Újpest, szó volt arról is, hogy oda megyek, meg szerettem volna lépni a karrierem szempontjából, meg a fejlődésem szempontjából, meg hát meg akartam tapasztalni, hogy egyáltalán egy más futball közepbe, egy papíron erősebb csapatba, erősebb bajnokságban mire vagyok képes.
4: Mire voltál képes?
5: Hát a Grazba kikerültem, ahogy az előbb is említettem, 22 éves voltam, az első 10 meccsemen 4 gólt rúgtam, aztán elküldték azt az edzőt, aki engem kivitt, mert a csapat nem szerepelt jól, és jött egy osztrák edző, aki egyből a külföldieket félrerakta. Jól indultam, de aztán utána önhibámon kívül, mondhatom így, mert jó teljesítettem, de nem számítottak rám. Egy év után hazajöttem Debrecenbe, és utána 3,5 évet Debrecenben töltöttem, ami az akkori bajnokcsapat volt, háromszor nyertem a Debrecennel bajnokságot, aztán onnan következett Anglia.
4: Általában azért pályafutásod azon szakaszában a gólokat várták tőled?
5: Várták tőlem a gólokat is, de mivel én szélső középpályás voltam, ezért egy assziszt, egy gólpassz az ugyanazt jelentette, mint egy gól, úgyhogy hál' Istennek azért gólokat is rúgtam, tehát nem azt mondom, hogy 10 gól fölött rúgtam, azért az ritka volt, hogy 10 gól fölött rúgtam egy bajnokságba, de egy 5 és 8 gól között mindig megrúgtam szélsőként, meg körülbelül ugyanannyit, ha nem több gól passzt adtam egy szezonba, úgyhogy hál' Istennek ezeket a statisztikákat én tudtam hozni annak idején.
4: Akkor is volt ilyen infrastruktúra, mint most van itt például a Király esélynél, ahol beszélgetünk? Debrecenben voltak ilyen feltételek?
5: Hát se Debrecenben, sehol nem voltak ilyen feltételek. Premier Ligában igen, meg Angliában. Grazban is talán, de azért nem lehet összehasonlítani. Az utánpótlásban biztos, hogy nem volt abban az időben semmilyen. Sőt, hogyha most így visszagondolok, az angliai légióskodásom után, amikor visszatértem 2011-ben a haladásba, a haladás NB1-ben volt, kimerem mondani, miért nem merném kimondani, szakadt szerelésbe edzettem le. Nem salakon, de göröngyös edzőpályán edzettünk volt, hogy nem tudtunk NB1-es bajnoki mérkőzés előtt edzeni, mert annyi eső esett, aztán nem tudtunk nagyon hol edzeni, és ez nem is olyan régen volt, 14-15 éve a haladással NB1-be, de mégis sikerült abban az időben azoknak annak a haladásnak jó szerepelni, nem is egyszer az NB1-be.
4: Na meg a Debrecennek is, akkor ott egyedül alkodóak voltatok. Mitől volt olyan az a Debrecen?
5: Hát a 90 vagy a 99%-a volt válogatott vagy válogatott játékos volt. Abban az időben azt tudni kell, hogy a Szima Gábor volt az elnök, a tulajdonos, és abban az időben ő nagyon-nagyon sok pénzt tett a debreceni futballba. Nem volt közel ennyi pénz a magyar futballban, mint mostanában. Egy Ferencváros, egy Újpest is anyagilag a Debrecen magasabb szinten volt a Szima Gábor miatt, és hát nagyon-nagyon jó játékosokat tudott igazolni, meg mellette ott voltak a lokálpatrióta Debrecenek, a Sándor Tamásék, a Dombi Tibiék, Madar Csabiék, sorolhatnám Bőrzoliék, és egy nagyon erős mag volt, debreceni mag volt, ami mellé minőségi válogatott játékosokat tudtak igazolni, külföldi válogatott játékosokat is. Hát azért nagyon-nagyon erős Debrecen volt. Én megmerem kockáztatni, hogy az a csapat most is versenyben lenne a bajnoki címér ebbe a Magyar NB1-be.
4: Akkor már rendszeresen voltál válogatott?
5: Igen, én 22 éves korom óta a haladásból kerültem be először a válogatottba, és játszottam is 3-4 mérkőzést. Én minden csapatomból, ahol játszottam, az a haladásba kezdtem, ugye a GLK Grác, utána a Debrecen, a Plymouth az angol másodosztály, és utána következett a Premier League, a Hull City. Én minden csapatomból voltam válogatott, nem csak kerettag, hanem pályára is léptem. 2002-től 2013-ig folyamatosan válogatott kerettag voltam. Ha jól emlékszem, 7 szövetségi kapitányt fogyasztottam ez idő alatt, úgyhogy igen, én már úgy kerültem Debrecenbe és Grazba és mindenhova, hogy többszörös válogatott voltam.
4: A válogatottban figyeltek fel rád külföldi csapatok, vagy a Debrecenből tudták kiigazolni?
5: Hát ugye a haladáshoz itt közel volt az osztrák Grác, nem volt messze. A GLK az itt figyelt fel rám ugye a haladásból, de ahogy az előbb említettem, már voltam felnőtt válogatott, és igen, Debrecenből tudtam kiigazolni Angliába. Volt előtte több lehetőségem, mert 27 évesen igazoltam ki az angol másodosztályba, a Plymouthba. 25 éves koromban, akkor már 2 bajnoki címet nyertünk, többszörös válogatott voltam. Akkor nagyobb klubok is kerestek, de anyagi okok miatt nem jöttek össze. Nagyon sok pénzt kért értem a Debrecen abba az időbe. Itt a Celticről van szó, a skót bajnokról, aki abba az időbe talán még nagyobb klub volt, mint mostanában, de most is folyamatos bélinduló, meg egy olasz Pármáról, tehát nagyon sok lehetőségem lett volna már 25 évesen, csak annyira ragaszkodott hozzám Debrecenbe az elnök úr, hogy sok pénzt kért értem, amit abban az időben azért magyar játékosért nem nagyon dobáltak.
4: Bánod, hogy nem jött össze az a lehetőség akkor?
5: Nem bánom, bár lehet, hogyha 25 évesen kerülök ki mondjuk a Celtichez, akkor lehet, hogy nem 28 éves koromban kerültem volna a Premier Ligába. Azért ott jó pár év hiányzik, mert azt gondolom, hogyha 22-3-4-5 éves koromig ki tudtam volna kerülni az angol másodosztályba, akkor lehet, hogy a Premier Ligába is még jobban megállhattam volna a helyemet, mert ahhoz, hogy 28 évesen oda kerülni a Premier Ligába, nem voltam már fiatal játékos, tehát nem számítottam annyira fiatalnak. Lehet, hogy könnyebben megálltam volna a helyem a Premier Ligába, hogyha pár évvel előtte kikerülök külföldre.
4: Most talán a Premier League-et tartják a legerősebbnek a nemzetközi futballbajnokságok közül. Akkor milyen volt?
5: Akkor is magasan a legerősebb volt. Ez kimutatott tény is volt, akkor is, most is kimutatott tény, statisztikák mindenféle szempontból. Elég annyit mondani, hogy a Manchester United a Fergusonon egy Ronaldóval, tehát uralták abban az időben a világfutballt is, nem csak a Premier Ligát. Kicsit mondhatom azt, hogy a Manchester City akkor jóformán sehol nem volt. Abban az időben talán akkor kezdtek el indulni, akkor lett a Citynek is olyan befektetője, de a United volt akkor is a legnagyobb csapat. Most is sokkal nagyobb klub, ha az eredményeket nézzük, de én azt gondolom, hogy abban az időben is a Premier Liga iszonyatosan erős volt, és magasan vert minden bajnokságot.
4: Játszottál is Ronaldo ellen?
5: Ronaldo ellen játszottam a legnagyobb sztárok közül, akit említhetek legtöbbször, ugye a portugál válogatottal ellen is többször, a Manchester United ellen játszottunk, a Debrecennel BL-selejtezőt, akkor is játszottam ellene, megjátszottam ellene a házszíneiben is, mert akkor még ott volt a Manchesterbe, és amikor én oda kerültem 2008-ba, ha jól tudom, utána igazolt a Real Madridba.
4: És milyennek tartottad? Volt párharcotok?
5: Sokszor, nagyon sokszor, mert én baloldali középpályás vagy baloldali védő voltam a váltottban többször is, ő meg ugye sokszor szélsőt játszott jobb oldalról befelé, nagyon sokszor volt, van is nem egy fotomról otthon, összecsapások, hát nem nagyon tudtam máshogy megállítani, csak hogyha közel voltam hozzá, és ütköztem meg, faltoltam, mert ha adtam neki területet, akkor és időben el tudta tolni a labdát, én sem voltam egy lassú játékos, de hihetetlen nehéz volt megfogni abban az időben.
4: Ő volt a legkeményebb ellenfeled?
5: Nem, nagyon sok komoly játékos ellen játszottam. Egy meccseket, vagy léptem pályára, hát abban az időben a Real Madrid ellen, a Galaktikusok ellen edzőmérkőzésen, amikor 22 évesen a GLK-ba kiigazoltam, 100 éves volt a klub, és a Real Madridot hívták meg ilyen jubileumi mérkőzésre. Hát egy Figo, egy Zidane, egy Guti, egy Raúl, hát a Galaktikusok, tehát hihetetlen játékosok voltak, vagy amikor a Puskás stadiont avatták, és az Öcsi bácsi még élt, körbevitték a stadionba egy, talán a Baumgartner Zsolti vitte körbe annak idején egy autóval, és ugye a Real Madrid volt akkor is meghívva, a Magyar Liga válogatott ellen játszottak. Akkor például pályára lépett a Brazil Ronaldo is, még aktív volt, de játszottam azon a meccsen, ami a Messinek volt az első váltott mérkőzése a válogatottban az argentinok ellen. Igaz, hogy nem játszott sokat, mert egy perc alatt kiállították, a Vancák Vidit megütötte. Tehát a jelenkor nagysztárjai ellen is, meg a régebbi kor nagysztárjai ellen nagyon sok komoly játékos ellen léptem pályára.
4: Úgy említetted, hogy akkor más volt a körülmény a futballban, más volt a válogatott is. Most azért egy edzőmeccsre is kimennek 55 ezeren, a ti időtökben azért nem volt ilyen népszerű a válogatott.
5: Ez így van, de más volt a futballközeg is, hiszen nem volt benne ennyi pénz, nem szerepeltünk úgy. Ugye megemelték itt az EB-re kijutásnak a létszámát, pótpót, selejtezőn ki tudsz jutni, nemzetek ligáján keresztül ki tudsz jutni világversekre. Tehát az én időmben, amikor én voltam válogatott, akkor ez a lehetőség nem volt meg, hiszen ha a csoportodban második lettél, akkor is pótselejtezőt játszottál, és adott esetben nagyon nagy részben mi egy svéd válogatottat kaptunk meg, ahol az Ibrahimovics a legnagyobb sztár volt, vagy megkaptunk egy portugál válogatottat, tehát másodikként is pótselejtezőn már egy olyan csapatot kaptunk, ami papíron jelenleg is, én azt gondolom, hogy a magyar váltott előtt vannak, abban az időben még jobban előtte voltak, de hogy visszagondolok az akkori válogatottra, én olyan válogatottakba szerepeltem mindig, hogy abban az időben is a 90%-a a játékosoknak külföldön játszott, Bundesligába, angol másodosztályba, Premier Ligába, holland első osztályba, belga első osztályba, ukrán első osztályba, Bodnár Laci, most úgy hirtelen eszembe jutott, a Dinamo Kijev óriási csapat volt. Tehát a 90%-a a válogatottnak külföldön játszott, nem feltétlen top csapatokba, de top bajnokságba, de mégsem sikerült sajnos világversenyre kijutnunk.
4: Ugye azóta sem sikerült, 1986 óta várunk erre. Ti volt, amikor közel álltatok ahhoz, hogy EB vagy BB legyen?
5: Hát, hogy említettem, lettünk másodikba, csoport másodikak, de utána a pótselejtezőn már idézőjelben mondom, nem volt akkora sanszunk, hogy ezt megcsináljuk. VB-re meg én nem emlékszem rá, hogy akkora sanszunk lett volna. Más rendszer volt. Én azt gondolom, hogy abban az időben nehezebb volt ezt megcsinálni, mint most, de attól függetlenül nem lehet elvenni a válogatottnak az érdemeit, hogy az elmúlt három Európa-bajnokságon kint voltunk.
4: Angliában hány évet töltöttél összesen?
5: Talán 4 évet. Azt hiszem, Primusban voltam másfelet, hába 2 felet. Igen, 4 évet voltam Angliában. 31 éves elmúltam, amikor már hazaigazoltam.
4: És akkor miért döntöttél úgy, hogy irány Magyarország?
5: Hát igazából ezt én döntöttem, úgy maradhattam volna, hiszen angol másodban, de még Premier Ligában is, a Blackpoolban, aki akkor Premier Ligában volt, egy kis klub volt, az első szezonja volt, még oda is igazolhattam volna a Háli szerződésem után, de én akkor úgy döntöttem, hogy még a Haladásban szeretnék játszani a nevelőegyesületembe, ami nekem az életem szerelme akkor is az volt, meg most is.
4: Debrecen akkor nem is került szóba?
5: De a Debrecen ugyanúgy, ahogy kiderült, hogy a Hála felbontottam a szerződésemet, egyből hívtak a Szima Gabiék, mehettem volna Debrecenbe is. BL csapat volt, vagy BL csoportkörös csapat volt abban az időben, még akkor is Debrecenbe. Tehát oda is visszaigazoltam van, de én azt mondtam a menedzseremnek, Vadán Filipovicsnak, hogy nekem a Haladást intézd, mert én ott akarok focizni. Úgy terveztem, hogy egy 3 éves szerződést írtam alá, 3 évig focizok, 35 évesen abba hagyom a futballt, de hát aztán 39 éves koromig még a Haladásban voltam. Nem így terveztem, de hál' Istennek még tudtam focizni. Én akkor ezt szerettem volna, meg voltam elégedve azzal, amit elértem, hiányérzetem nincs, semmilyen téren, én a Haladásban akartam abba az időbe akkor hazajönni.
4: Akkor már megérted, hogy megépült az új stadion.
5: Igen, 2011-ben jöttem haza, 2017-ben készült el, akkor játszottuk az első meccsünket ott, tehát várom kellett még rá 6 évet, de igen, játszottam az új stadionban én is, olyan nagyon sokat már sajnos nem.
4: És hát azóta nincs NB1.
5: Hát így van, azóta nincs NB1, meg nagyon sok összetevője van, hogy miért nincsen NB1. De az előbb is említettem, én a Haladásban 302 mérkőzés játszottam NB1-be, úgyhogy durván 10 évig nem játszottam a Haladásban a karrieremből. Tehát azért ez nem volt egyszerű ezt összehozni, hogy ennyi NB1-es mérkőzésen pályára lépek a Haladásba. Hát nagyon sajnálom, hiszen nekem édesapám is egy Haladás legenda. Édesanyám is a Haladásban volt váltott atléta. Apu a harmadik az örök ranglistán NB1-es mérkőzésekben 306 mérkőzéssel. Én vagyok a negyedik mögötte 302-vel. Tehát ketten 608 NB1-es mérkőzést játszottunk a Haladásba, ami azt gondolom, hogy egy ritkaság a mai magyar futballban. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, még egy olyan csapat, vagy olyan család, ahol 600 fölött játszottak első osztályban ketten együtt egy csapatban. Hát nagyon sajnálom, nem mondom, hogy nem örülök, hogy a Haladás most NB3-ban most kicsit kezd jobb lenni, de annyira nem tudok annak örülni, hogy NB3-ban szenved a szeretett klubban, hiszen én nem játszottam nagyon NB2 alatt, meg apukám se, inkább NB1. Tehát a Haladásnak én azt gondolom, hogy NB1-ben lenne helye.
4: Édesapáddal tudtál egyszerre valamilyen időszakban pályára lépni?
5: Sajnos nem. Azért nagyon sok idő, vagy nagyon sok év van köztünk, hiszen mi késői gyerekek voltunk, talán apu 32 volt, amikor mi megszülettünk, úgyhogy nem. Talán gyerekkorban visszagondolok, így focizgattam vele, meg focizgattam ellene mondjuk ilyen öreg fiúk, Haladás öreg fiúk tornán, vagy ilyesmi, de nem emlékszem olyan mérkőzésre. Nem, biztos, hogy nem.
4: Családi tradíció folytatódik? Focizik a családból a fiad?
5: Igen, ő is a királyság labdarúgója, 12 éves. Hál' Istennek jelenleg elég jó utoljár, a tehetsége megvan ahhoz, mindenféle adottsága, képessége, genetikája megvan ahhoz, hogy ő is a apu meg az én nyomdokomba lépjen, de ez rajta fog múlni, és ezt tudatosítottam is benne, el is mondom neki, hiába kicsi még, hogy ez innentől kezdve az adottsága, a genetikája megvan, ez csak rajta múlik, hogy majd mikről tud ő lemondani, mikor eljön az időszak, meg mennyit áldoz be azért az életéből, hogy ő profi labdarúgó legyen. Én nagyon bízom benne, hogy tovább fogja tudni vinni a tradíciókat.
4: Ő is ballábas?
5: Ő jobblábas, de ő is szélső, de játszik baloldalon is, mert most már a mai futballban divat ez a tükörszélső, hogy jobblábbal befelé játszanak. Én kevesebbet játszottam ilyen pozícióba, nem mondom, hogy nem, de abban az időben ez nem volt divat, hogy tükörszélsőt játszon valaki. Úgyhogy valamilyen szinten ugyanaz a pozíció, csak más lábbal.
4: Neked volt előnyöd abból, hogy ballábas voltál a pályafutásod során?
5: Volt előnyöm, mert hát annak idején is mondták, de szerintem ez még most is igaz, hogy jó ballábosból kevés van. Kevésebb ballábas futballista van, mint jobblábas. Volt előnyöm ballábasként, de én mindig azt mondtam, hogyha nem lett volna jó ballábam, vagy adott szituációkban nem állom meg a helyem, akkor nem tudtam volna magas szintre jutni, tehát ez nem feltétlenül a ballábam miatt van.
4: Minden sportolónak, minden labdarúgónak vannak kedvenc mérkőzései, olyan pillanatai, ami örök életre megmarad. Neked van ilyen?
5: Sok ilyen van, ami örök életemre megmarad. Ez karrierem során sokan felrakták ezt a kérdést. Én mindig azt mondtam, hogy én nekem a mai napig minden mérkőzés fontos. Tehát az lehet most megy egyes mérkőzés, lehet edzőmérkőzés, akármilyen mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen épülsz, és fejlődhetsz, teljesen mindegy, mennyi idős vagy. Ahhoz, hogy eljuss magas szintre, olyan szintre, ahol esetleg én voltam, ahhoz az utolsó edzőmérkőzésre is szükség van, mert ott is lehet fejlődni. És én mindig azt szoktam kiemelni, hogy a számomra a karrierem szempontjából minden mérkőzés fontos volt, és így is álltam hozzá, mai napig így állok hozzá.
4: De azért csak van egy olyan gól, amit úgy eltettél magadban.
5: Hát van a Hajduk Split elleni meccseket a Debrecennel, amikor kivertük a Hajdukot oda-vissza 8-0-al, Debrecenben 3-0, Splitben meg 5-0. Persze, sokan emlegetik, hogy ez a karrierem szempontjából nagy dolog volt, vagy az utána következő manchesteri meccsen elvették a gólomat, ami egy szabályos gól volt. Ha jelen futballban lett volna, és van VAR, biztos, hogy megadják, mert nem volt szabálytalanság a gólom előtt, de vannak ilyen dolgok, de számomra azok ugyanolyan mérkőzések voltak, mint akármilyen mérkőzés, mert ahhoz, hogy sikeres legyél, minden mérkőzésre ugyanúgy kell készülnöd, ahogy arra. Persze kiemelhetnék bajnoki címeket, bajnoki gólokat, Primusba egy fészon alatt, vagy egy szezon alatt rúgtam 12 gólt, mindegyik közel áll a szívemhez, de nem ragadt meg úgy, hogy most ez az egy, és akkor ez nagyon hozzánőtt a szívemhez.
4: És a válogatottból?
5: Ott nem rúgtam gólt.
4: Csalafinta volt a kérdés.
5: Ott nem rúgtam gólt, tehát talán lett volna esélyem gólszerzésre, mert volt lehetőségem gólt rúgni, de 35 mérkőzésen léptem pályára, abból hát 18-20 mérkőzésen én baloldali védőt játszottam abba az időbe. Talán a válogatottban játszottam legtöbbször baloldali védőt, ami nem feltétlenül a posztom volt, de az is hiányposzt volt, úgyhogy oda

0: én mindig azt mondtam, hogy 90 percig lehet, hogy ellenségek vagyunk, vagy harcolok ellened, vagy visszaszólok a szurkolónak, vagy akárkinek edzőnek, de ahogy lefújták a mérkőzést, én onnantól kezdve nem tartok haragot senkivel, még ha az anyámat szidják, akkor se. Nem, nagyon sok helyen nem adják meg a tiszteletet, úgyhogy mindig megvan ez, de ez hozzatartozik a futballhoz. Tehát ez addig van számomra, amíg a mérkőzés tart, aztán onnantól kezdve én ezekkel nem nagyon foglalkozom.
1: A Király esélynél itt milyen célok lehetnek, ha már a haladásnál ugye egyenlőre MB3 van? Itt lehet magasabb osztály, a megye után, MB3 után még fölfele?
0: A Király esélynek, a Király Sport Egyesületnek az a célja, hogy az MB3-at megcsinálja, és utána esetleg hosszú távon meg tudjon ragadni. Én 6 éve vagyok, ez a 6. szezonom, ezen dolgozunk. Talán idén, ahogy az előbb is említettem, sikerül megcsinálnunk. Az, hogy meg tudunk-e ragadni, az nem lesz egyszerű. A jelenlegi keretünk biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy az MB3-ban megragadjunk, de a hosszú távú cél az az, hiszen az utánpótlásnak nagyon, a Király esélye utánpótlásának, meg Vas megye utánpótlásának szüksége van arra, hogy itt MB3 legyen. Aztán ez igazából rajtam a pályán múlik, az, hogy meg tudunk-e ragadni MB3-ba, annak több összetevője van, bizonyos dolgokat már nem rajtam múlnak.
1: Edzősködsz is?
0: Nem edzősködök, a legalacsonyabb, a legkisebb edzői papíron megvan, tehát ilyen óvodás fociba, gyerek fociba mondjuk én 20-ig lehetnék edző. Soha nem motivált az, hogy edzősködjek, se a közeg miatt, a szülők miatt. Ahogy az előbb is mondtam, a közeg engem kidobna, mert én sajnos nem vagyok az a fajta, aki meg tud alászkodni bizonyos dolgokba, hogyha esetleg máshogy gondol valamit. Úgyhogy én edzősködni ezért nem szeretnék, de természetesen a kis, amivel focizik, azért őt jó pár tanácsal ellátom.
1: És mit csinálsz, amikor nem focizol?
0: Hát én focizok. Tehát a Királyban ugye heti 4-szer van edzésünk, hétvégén mérkőzés, tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy heti 7 napból én 5-ször biztos, hogy focizok, a többi napjaimat meg kitöltik a gyerekeim, a gyereket viszem jobbra-balra, edzésre mind a kettőt, a nagylányom az ugró kötelezik, úgyhogy kitöltik a gyerekeim, meg a foci kitölti egyelőre a napjaimat.
1: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter válogatott labdarúgó volt. Köszöni a figyelmüket, Balog Balázs!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Délután már többfelé lehetnek záporok.

0: köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
0: A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Jean Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, ezúttal sérülés miatt nem lesz bevethető. A Nemzeti Együttes június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazasztánnal csap majd össze. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A 3. számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kikapott utolsó csoportmérkőzésén a magyar férfi jégkorong válogatott az A csoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől, női egyesben Gálfi Dalma, akárcsak férfi párosban Fucsovics Márton. Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Beluccival az oldalán. Gálfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki 2 játszmában, Fucsovicsék szintén 2 szetben vesztettek egy spanyol-argentin kettős ellen. Még Marozsánék ugyancsak 2 játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gálfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos. Az Oklahoma City hazai pályán 127-114-re nyert a San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai kosárlabda bajnokság, vagyis az NBA nyugat főcsoportjának döntőjében. Ezzel 3-2-re vezet az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcban. A keleti főcsoportból a New York Knicks már tovább jutott, és várja a nagy döntős ellenfelét.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körzött Benjamin Netanyahu. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Elmondta, erre azért van szükség, mert bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldotta, hanem tovább fokozta a problémákat. Hangsúlyozta, a kormány célja az, hogy az iskolák finanszírozása kiszámítható legyen, és erősödjön az intézmény autonómia. Elmondta azt is, hogy a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoring rendszert. Az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. A szóvivő hozzátette, a kormány a betegjogokkal kapcsolatban is részletes koncepciót dolgoz ki, amelynek célja, hogy a betegek valóban érezzék jogaik érvényesülését az egészségügyben. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. Erről a szervezet elnöke beszélt a Kossuth Rádióban, azzal kapcsolatban, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán elmondta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani. Emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben korábban 6 jármű ütközött össze. A 85-ös kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de 15 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel.
1: Időjárás.
0: Délutánig még napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21-29 fok valószínű, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Ma rendezik a konferencialiga döntőjét, az NB1-ben szeretne dolgozni Feckó Tamás. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Ső Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, sérülés miatt nem lesz bevethető Finnország és Kazaksztán ellen. Németh Béla összeállítása következik, amelyben Tóth Balázs és az egyik újonc, Szendrei Norbert is megszólal majd.
2: Tapogatózó volt az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretnénk majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni.
3: Két mérkőzés, egyetlen gól. Ez volt a magyar labdarúgó válogatott mérlege a márciusi felkészülési találkozókon. Tóth Balázsék előbb Szlovéniát győzték le 1-0-ra, majd a görög válogatottal játszottak gól nélküli döntetlent. A Blackburn kapusa szerint ennél eseménydúsabb meccsek várhatóak majd június elején Finnország, illetve Kazasztán ellen. Márko Rossi a 29 fős keretébe ezúttal 4 kapust is meghívott. Tóth Balázs mellett ott van a csapatban a szövetségi kapitány tervei szerint utoljára a rutinos Szappanos Péter, illetve két fiatal tehetség, Pécsi Ármin és Jakobisvili Áron is.
2: Amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, azt akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozzak, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak.
3: Tóth Balázs és a keret többi tagja tehát megkezdte a felkészülést a júniusi barátságos meccsekre. Sőn Szabolcs viszont már is távozott a telki edzőközpontból. A Magyar Labdarúgó Szövetség keddi tájékoztatása szerint a Győrrel nemrég bajnoki címet szerző támadó egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzése alkalmas állapotban. Ott van viszont a keretben 5 újonc is, köztük az Zalaegerszeg középpályása, Szendrei Norbert.
4: A saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Először ezzel az első héttel foglalkozok, azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba.
3: A magyar labdarúgó válogatott június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazasztánnal csap össze. Az M4 Sport mindkét mérkőzést élőben közvetíti.
1: A legfontosabb cél a biztos bentmaradás, a keretben pedig nem várhatók komoly változások. Erről beszélt az M1-nek Erős Gábor, a Vasas labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az angyalföldiek 3 év után készülhetnek ismét az NB1-re. Erős Gáborral Kohári Zsombor beszélgetett.
5: Tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen ha jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzót játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogy ennél jobban sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
6: Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
5: Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyet többen, nem fogunk játékost igazolni. Nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészben. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható.
1: Erős Gábort hallották, aki tehát a következő idényben is a Vasast irányítja majd. A másik az NB1-ben frissen feljutott csapat, a Budapest Honvéd viszont közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel, ezt múlt héten jelentették be. A 48 éves szakember ma délelőtt az M4 Sporton a jövőbeli terveiről is nyilatkozott Szőke Viktóriának.
7: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott, mert azért másfél éven keresztül reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, visszakerüljön oda, ahova való. Ugye az első fél évben nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb el tudjunk lépni az utolsó helyről, ahol átvettem a csapatot. Az a fél év is, azt mondom, hogy már egy olyan fél év volt, amire lehetett alapozni ezt az évet, hiszen hiába ősz utolsó volt a csapat, tavaszi eredmények alapján ugye harmadikok lettünk, ezáltal feljöttünk a 8. helyre, év végére, és ez egy nagyon jó alap volt, hogy már csak egyet kelljen lépni, vagy kettőt azért, hogy megvalósítsuk a célunkat, amit a öltözőn belül kitűztünk, hiszen a csapatnak a célja az volt, hogy egy éven belül visszajussunk, a vezetőség két évet adott rá. Azt mondom, hogy lehet, hogy túl korán jutottunk fel.
8: Az elmúlt pár napban érkeztek-e már megkeresések? Beszélhet-e erről esetleg, és hol képzeli el az edző karrierjét, az MB2-ben vagy az MB1-ben?
7: Hiába írtak bármit is, még egyetlen egy komoly megkeresés se volt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtalál egy feladat, de gondolom mindenki azért dolgozik bármilyen szakmában is van, hogy a legmagasabb szintre eljusson. Közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött. 26-27 éve kezdtem el edzősködni. A megye 2-es tisztelők ifi csapatomtól indulva, akkor is mindig a következő lépcsőfokokat néztem, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, természetesen az volt a cél, hogy utána NB1-be tudjak edzősködni, és most is az a cél az, hogy ezt egy NB2-es csapat által, mint ugye amikor MTK-ba feljutottam, akkor viccesen mondtam, hogy nagyon jól tudtam, hogy mivel nem volt mögöttem soha senki, hanem csak az eredmények, hogy egy csapatot fel kell juttassak, hogy NB1-es edző legyek, de ott ugye kettőt kellett feljuttatni, mert a Balmazújváros visszaléptem az MB2-be az MTK-hoz. Osztály szerint volt visszalépés, hiszen történelmi nagy klubról beszélünk. Ugye lehet, hogy most is az lesz, hogy nem egy csapatot, hanem kettőt kell feljuttatni, de én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb az első osztályba tudok újra dolgozni, mert természetesen az a cél.
1: Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A főszereplők kijelezett mérkőzésre számítanak. A londoni együttes 2024 tavasza óta az FA kupát és az angol szuperkupát is megnyerte, így a játékosok nagy részének nem lesz ismeretlen egy újabb fináléban pályára lépni. Erről beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának Will Hughes, a Crystal Palace középpályása.
9: Pályafutásom egyik legfontosabb meccse lesz, de van tapasztalatom szerencsére abban, hogy hogyan kell az ilyen találkozókat megélni. Argentinában hozzászoktam ezekhez a csatákhoz. Egy döntőben az a legfontosabb, hogy ne vigyenek el az érzelmek, próbáljunk a feladatainkra ügyelni, és azt hiszem, ez esetben a kupával térhetünk vissza Madridba.
1: A Rayo Vallecano az 5. helyen zárta a konferenciáliga alapszakaszát. A spanyol együttes később a negyeddöntőben Varga Barnabás csapatát, az Ajax Athént búcsúztatta. A madridi kis csapat kapusa Augusto Batalla karrierje egyik legfontosabb mérkőzéseként tekint a ma esti döntőre.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencialiga döntőt 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kikapott utolsó csoportmérkőzésén a magyar férfi jégkorong válogatott az A csoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Kajzer Tamás kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
10: Azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
11: 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat, de 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
10: Hát én azt hiszem, hogy egy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk. De mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munk a morálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami az, ezen a szinten az ellenfeleinknél van.
11: Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
10: Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavaly, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadó, azt szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre, mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
1: Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Gál Fidalma, akár csak férfi párosban Fucsovic Márton, Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Bellucci-val az oldalán. Gálfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki két játszmában. Fucsovicsék szintén két szetben vesztettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak két játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gálfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
12: Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
1: Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel az a...
12: Ezt nem feltétlenül jelenteném ki. Ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban, érzésekkel leszek, mind a pályán kívül. Csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzés fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a salakszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső salakos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom ezt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év. Jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy az mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fűn.
1: Marozsán Fábiánt hallották. A Dan Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia olaszországúti kerékpáros körverseny tegnapi 16. szakaszát, és már 4 percre növelte előnyét összetettben. A 3 hetes viadal vasárnapig tart. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, én Vásárhelyi Tamás vagyok, és Köbölyös Gábor, a Magyar Távirati Iroda szerkesztő újságírója, mai társ műsorvezetőm. Ez itt a Víz Összeköt. Szervusz, Göbi!
2: Szia, Tomi, köszöntöm a hallgatókat!
1: Állandó műsorvezető kollégánk Bitman Emil jól megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy a most következő nagyjából 40 perc azt hiszem, hogy kajakkenut nyomokban sem fog tartalmazni szokásos vízisport kínálatunkból, viszont mivel mind a ketten ugye az úszásban vastagon benne vagyunk, egy picit talán bővebben foglalkozunk az úszósport elmúlt időszakának történéseivel. Ugye elkezdődött a Mare Nostrum sorozat, Jakül Vivien kapcsán jött egy érdekes hír, és emellett pedig szeretnénk majd picit bővebben beszélni az úgynevezett Enhanced Games-ről, amit ugye vasárnap rendeztek Las Vegasban, ezt a magyar sajtóban talán Doping Olimpia néven hallhatták sokan, hogy mi történt elsősorban úszásban, de egy picit ennek az egész versenysorozatnak vagy versenynapnak a filozófiáját is átbeszéljük, és a végén pedig természetesen foglalkozunk a vízilabda bajnokság döntőivel, hiszen mind a két fináléban vastagon benne vagyunk. A Mare Nostrum sorozat ugye hagyományosan itt május környékén három állomásból áll, a nemzetközi úszóelit, főleg Európában az úszóelit számára egy kifejezetten fontos verseny, és így volt ez a magyar úszók szempontjából is. Monakóban rendezték az elmúlt hét szombatján és vasárnapján az első forduló, 17 magyar úszó szerepelt, és 4 futamgyőzelmet sikerült a mieinknek aratni. Mártóriát 200 pillangon, Zombori Gábor 200 vegyesen tudott versenyszámot nyerni, de talán ami a legtöbb figyelmet kapta, hogy Milák Kristóf ismét indult egy nemzetközi versenyen, és megnyerte a 100 pillangot, illetőleg a 100 gyorsot. Mit szóltál ezekhez a győzelmekhez, és hát nyilván kiemelten Kristóf sikereihez?
2: Ugye az előzetes nevezési listán még az szerepelt, hogy Kristóf 100 és 200 méter pillangon fog úszni. Egyébként talán már a versenyet úgymond ez megdőlt, tehát hogy talán az úszószövetség kihozta azt, hogy ebből 100 pillangó és 100 gyors lesz. Úgy éreztem, hogy ez az, ami a realitás, tehát már az OB is megmutatta, hogy ez az a két szembe most akár ezen a nyáron, hogyha mondjuk indul az EB-n Kristóf, akkor mindenképpen favorit lehet. Ezt most bizonyította is ezen a versenyen. Noha az időeredmények egyébként mondjuk gyengébbek, mint a kaposvári OB-n, nem sokkal, tehát ezek még mindig top idők a világban ebben a két számban. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ő ezen a versenyen elindult, és most látjuk, hogy a ma kezdődő franciaországi állomáson is már elindult, tehát megnyert, második lett a 100 gyors előfutamai során. Én egyre biztosabb vagyok abban, hogy látjuk őt az Európa-bajnokságon, mert miért ne úszna egy kontinens viadalon, hogyha néhány héttel korábban ő egy nemzetközi versenyen teszteli magát.
1: Igen, és azért, hogyha megnézzük a mezőnyt, akkor például 100 gyorsan Németh Nándor is ott volt ugye a versenyben, ő végül harmadik lett, 48-59-es idővel 4 tizeddel nagyjából Kristóf mögött, és többek között Minákov, Grusé vagy Jack Alexi is a vert mezőnyben volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen amolyan himi-humi verseny lett volna, itt tényleg komoly mezőny volt.
2: Egy nem is beszélve mondjuk Popovics hiányzik az európai sztárok közül, senki más.
1: Körülbelül, és ugye nem is beszélve a 100 pillangónak a listájáról, ott ugye Noé Ponti lett a második, aki a világbajnokságon is ezüstérmes volt, és a világbajnok Maxim Grusé lett a harmadik, tehát a VB ezüst és aranyérmesnek a skalpját szerezte meg Kristófot, 50,66 másodpercet úszott. Ez a Mare Nostrum sorozatban egyébként egy új rekordnak számít, Kristóf a saját 2 évvel ezelőtti rekord eredményét tudta túlszárnyalni. Ugyanakkor, ahogy te is mondtad, ezzel elmarad egy picit az országos bajnokságon úszott, egyébként az egész esztendő legjobb eredményének számító úszásától, úgyhogy szerintem...
2: 52, ha jól
1: igen, igen. Tehát 4 tizeddel úszott most lassabban Kristóf, de ez is bőven elég volt a győzelem, ez a többiek 51-en kívül úsztak. Szóval kifejezetten biztató, amit most látunk tőle. Az Európa-bajnokságon szerinted az 50-es számokkal, vagy inkább a 200-as számokkal bővülhet ez a program még nála?
2: Mármint Kristófnál?
1: Aha.
2: Szerintem semmivel. Én megmondom őszintén, hogy annak örülnék a legjobban, hogyha Kós Hubert álma teljesülne, és itt összeállna egy olyan váltó, hogy Kós Hubert, Milák Kristóf, Németh Nándor és valaki. Ugye Kós Hubert egy korábbi interjújában már utalt arra a 17 éves úszóra, aki a kaposvári OB-n talán nem is tudom, egy Gyurta Dánielnek egy 20 éves, közel 20 éves rekordját adta át a múltnak. Segíts kérlek a nevével.
1: Petrocki Zsombor.
2: Petrocki Zsombor, igen. Ugyan Hubi nem mondta ki a nevét, lehet, hogy annyira emlékezett, mint én, de hogy a csúcsokra emlékezett. Szerintem ez egy nagyon jó lenne a Kristóf pályafutásában is, meg ugye a magyar úszócsapatnak is szerintem nagyon jó lenne, hogyha mondjuk a 4x200-as női gyorsváltó mellett lenne még egy ilyen csapatunk, tehát hogy még nem is mondom ki a számot, de szerintem ezt a három embert és egy fiatalt mellé teszünk, azt mindenképpen öröm lenne látni szerintem egy vegyes váltóban, ami tényleg az úszósport egyik legklasszikusabb száma, gyakorlatilag tényleg minden világversenyen ezzel végződik a program. Szerintem nagyon jót tenne, hogyha látnánk ezt a négyest, és tényleg azt kívánom, hogy Kristóf szálljon be, érezze jól magát, mert hogyha ez megtörténik, akkor szerintem ez a négyes, hát nem azt mondom, hogy verhetetlen lenne, de az biztos, hogy aranyért úszna. Nem tudom, te egyébként ezt hogy látod?
1: Annak én is örülnék, hogyha Kristófnak visszajönne a versenykedve, nem sokat tudunk ugye az ő hozzáállására, hogy ő miként viszonyul az úszáshoz, nagyon kevés információ jut el a külvilághoz arról, hogy ő szeret úszni, nem szeret úszni, hogy edz, mint edz, mindenki erre kíváncsi, engem is egyébként folyamatosan kérdezgetnek ismerősök, hogy mit tudok a Kristófról, de nem tudunk tényleg semmit, hogy ő milyen formában van. Az eredményeket látjuk, tehát ez alapján azért az Európa-bajnokságra lehet prognosztizálni, de hogy neki belül milyen érzései vannak, és hogy áll most ez a szeretem, nem szeretem az úszósport kapcsán, ezt tényleg nem tudhatjuk. Szerintem egy váltó azért ebben sokat lökhet. Tehát ha valaki mondjuk egy kicsit introvertáltabb személyiség, de egy váltóba bevonódik, szerintem akkor is old rajta annyit, hogy az kihathat mondjuk az egyéni úszásra is. Tehát azt a fajta ilyen inkluzivitást, amit ugye a Hubi próbált ezekkel a nyilatkozatokkal mondani, és egy picit sugalni Milán Kristóf felé, hogy gyere és ússzál a csapattal, az szerintem egy ilyen jó közeledés, és abban bízom, hogy ebből lesz egy kapcsolódása a másik három ember is, és Kristóf között, és abból egy jó dolog sülhet ki.
2: Akkor nagyjából hasonlóan gondolkozunk erről a témáról?
1: Szerintem igen. Igazság szerint mindegy is, hogy mi a végeredmény, csak legyen egy ilyen váltó úszás, ahol lehet egy picit a nemzeti büszkeséget, meg ezt az úszás iránti rajongást valahogy táplálni ennek a lángját.
2: Azért azt szerintem tegyük még hozzá, hogy most itt említetted Petrocki Zsombor nevét, hogy ő neki nincsen Európa-bajnoki szintje, hiába úszta meg tényleg ezt a két évtizedes korosztályos csúcsot. A jelenlegi szabályok szerint, vagy felállított kritérium rendszer szerint ő nem utazhatna az Európa-bajnokságra, és azért itt még van néhány olyan név, ugye egy kiemeltet mondjuk Márton Rihárdot, aki megnyerte a Máren Osztromra 200 pillangót, de annak is az elvárt szintje talán másfél másodperccel maradt el amit Sósova szövetségi kapitány fölállított, de azért látjuk azt, ez a sorrend, nem valaki föláll a dobogóra, hogy azért egy Európa-bajnokságon jó eséllyel küzdene a döntőért, vagy akár éremért. Szerinted nyílik-e majd egy kis kapu arra, hogy esetleg ezek a versenyzők bekerüljenek az Európa-bajnoki csapatba?
1: Picit úgy érzem, hogy Pandora szerencéjét nyitogatja ez a kérdés, amit te is feszegetsz. Én a magam részéről, ha szigorúan most elvonatkoztatok az úszástól, én jobban szeretem azt, hogyha exakt kvalifikációs rendszer. Ha már kiírunk egy kvalifikációs rendszert, akkor az legyen exakt, és tartsuk magunkat hozzá. Mert ha kiskapukat nyitunk, akkor az a következő, a jövendőbeli időszaknak a kvalifikációs rendszereit is erodálja, tehát az emberek nem fogják ugyanolyan komolysággal venni a kvalifikációs szinteket, ha abban a reményben vágnak neki az időszaknak, hogy majd úgyis lesz kiskapu. Tehát ez az egyik vetülete a dolognak. A másik meg nyilván az, hogyha magyar úszósport eredményességét nézzük, akkor lehet, hogy dőreség lenne éremesélyeket kidobni az ablakon, csak azért, mert mi egy belső erősebb szintet fölállítunk. Ugye az EB-re lehet nevezni, tehát nincs az Európai Úszószövetségnek külön szintje az Európa-bajnokságra, minden szövetség versenyszámonként 4-4 embert, ha nagyon szeretné, akkor bármelyik, akár téged vagy engem is benevezhetne a...
2: Na, nem biztos, hogy jól járnának.
1: Magyar Úszószövetség. Mondjuk egy Kós Milák váltóban szívesen mellennék, mondjuk akár még mellen is. Komolyra fordítva a szót. Szóval szerintem ez most egy ilyen mérföldkő lesz a szövetségi kapitány számára is, hogy ha betesz embereket, ugye Rasovszky Kristóf is az országos bajnokságon talán 7 vagy 8 századra volt a szintidőtől, tehát például neki sincs medencés szintje az Európa bajnokságra. Ott is az egy mérlegelési kérdés, hogy akkor ha beteszik őt a csapatba, akkor milyen elvek mentén, ha nem teszik be, akkor miért nem teszik be. Úgyhogy ez egy próbája lesz szerintem ennek az elvrendszernek.
2: De szerintem egyébként mondhatunk még nyugodtan néhány nevet, tehát itt most beszéltük az adás előtt, például Ábrahám Minnáról beszéltünk, aki ugye az elmúlt másfél-két évben a talán mondhatom így a leggyorsabban fejlődő magyar úszónő volt, de ugye pont a kaposvári OB előtt az Egyesült Államokban volt egy késsérülés, amiatt kihagyott egy, nem tudom, hogy heteket, vagy annál kevesebb időt, de látszik, ugye most versenyzett a Maranostrumon, hogy még nincsen csúcsformába. És azért neki is mondjuk egy a fő számában a 200 gyorstól még azért elég messze volt attól a bizonyos szintől. De egy olyan úszótól, aki a januári rövidpályás EB-n gyakorlatilag egyébként a magyar csapat legjobbja volt, Sárkány Zalán mellett, a nők között mindenképpen, elvehetjük-e, vagy elvesszük-e a lehetőséget, hogy egy Európa-bajnokságon medencébe ugorjon, ahol nyilvánvalóan biztos, hogy döntős lenne, én azt gondolom, de valószínűleg ezen belül is ő harcba lenne az érmekért.
1: Hát kérdés, hogy ezt így fogalmazzuk meg, hogy elvesszük előre a lehetőséget,
2: vagy
1: olyan szempontból értelmezzük, hogy ha nem tud szintidőt úszni, akkor miért gondoljuk, hogy érmes lenne. Tehát ennek a logikai megközelítése szerintem ez most fog eldőlni a magyar úszósportban, hogy melyik irányba megyünk. Ugye a briteknél is pár évvel ezelőtt volt egy jóval keményebb irányvonalot, és nagyjából ez volt az útmutatás, hogy akinek reális éremesélye van, azokat vitték el atlétikában, úszásban a VB-re.
2: A japánok szoktak Európában, egyébként, ott nagyon durva a szintek nagyon szoktak igen, lenni, igen. Jól emlékszem, világbajnokság előtt.
1: A britek azóta enyhítettek ezen, tehát úszásba és atlétikába is visszavettek egy picit erről, tehát most megint nagyobb létszámú csapatokat neveznek. Igen, ez a jelen szempontjából lehet, hogy rossz döntés, hogyha szigorú szinteket állapítasz meg, mert egy-két éremesét elengedsz, de lehet, hogy a jövő szempontjából meg egy komolyabb feszülés a versenyzőknek, hogy igenis bizonyítani kell, és kőkeményen kell edzeni, mert másképp meg nem tudsz érvényesülni. Úgyhogy szerintem a kapitány fejében is nagyjából ezek a gondolatok lehetnek, hogy mi legyen.
2: Lehet itt egy köztes megoldás? Nem titok, szintén arról beszéltünk, hogy esetleg mondjuk egy éremesélyes váltó összeállítása az egy indok lehet arra, hogy valaki mondjuk úgy kerüljen be ebbe a csapatba, hogy egyébként nincsen szintje. És mondjuk maradjunk akkor tényleg Ábrahám innen, nem szerintem nagyon jó példa itt a csapatba kerülésre.
1: Abszolút ez a váltó szerintem az lehet ilyen szempontból. Ami nekem gondolatom volt még, hogy adott esetben ugye a Nemzetközi Szövetségnél is volt régen A meg B szint, tehát lehet esetleg olyan enyhébb szinteket megállapítani, ami esetében mondjuk a versenyző mehet az Európa-bajnokságra, de lehet, hogy ennek a finanszírozási struktúráját egy picit át kell alakítani, tehát hogy mondjuk saját finanszírozás, részben saját finanszírozás, vagy egyesületi finanszírozás, ez működött egyébként. Most is a felkészülési edzőtáborban beszélgettem edzőkkel az országos bajnokságon, és többen voltak kint úgy, akik a válogatott edzőtáborában kifejezetten saját vagy egyesületi költségen mentek ki pluszban, tehát ez akár működhet az Európa-bajnokság vonatkozásában is. De ez nyilván úgy jó, hogyha előre meg van határozva. Így most utólag menet közben bevezetni hasonlót, az szerintem nem racionális, meg semmiképpen sem motiváló, de én azért támogatom azt, hogy legyenek kemény szintek. Hogy ez mennyire volt jó az a szintrendszer, amit szövetségi kapitány meghatározott, ezt meg majd nyilván értékelni kell az EB előtt, hogy hány fős a csapat. Jelenleg itt, ahogy összeszámoltuk, heten vannak hivatalosan a csapatlistán, ugye, a nőknél Jakül Vivien, Ugrai Panna és Pádár Nikolett, a fiúknál Kós Hubert, Németh Nándor, Milán Kristóf és Sárkány Zalán, ez a hét ember, akinek van úszásban az Európa-bajnokságra, medencés úszószámokat tekintve.
2: Ugye szintje. Például egy Betlehem Dávid sincsen rajta így ezen van a listán, aki olimpiai negyedik mondjuk 1500 gyorsan, tehát van itt még bőven a tarsóban olyan úszó, akivel egyértelműen erősödne egyébként a válogatott.
1: Igen, csak a kérdés mindig az, hogyha olimpiai negyedik, de az két évvel ezelőtt volt. Tehát az, hogy két évvel ezelőtt valaki olimpiai negyedik, az 2026 augusztusában nem garantál semmit arra vonatkozóan, hogy ő akkor ezen az Európa-bajnokságon, ami ugye Párizsban gyakorlatilag az elmúlt két EBU-hez képest sokkal erősebb lesz. Ugye Belgrád az olimpia előtt viszonylag egy gyengébb mezőnyt hozott, és ugye a Covid időszakban is azért voltak olyan Európa-bajnokságok, ahol nem volt teljes a mezőny, most viszont Párizsban kőkemény lesz a mezőny, mindenki oda fog állni, hiszen nincs VB ebben az évben. Érdekes dilemmák lesznek ezek, és hát igyekezni fogunk majd Sós Csaba szövetségi kapitányt is megszólaltatni ennek a kérdésnek a kapcsán, de lehet, hogy ő majd megvárja ennek a belső kvalifikációs időszaknak a végét, és akkor fog értékelni, mert azért van még egyrészt ennek a Mare Nostrum sorozatnak két állomása.
2: De az EB előtt van egyébként, tehát júli 31 talán, ha jól emlékszem.
1: Valami, igen.
2: Tehát az egy héttel az Európa-bajnokság kezdett előtt.
1: Igen, az esélyt mindenkinek meg kell adni, jön majd a Settecoli, ugye a Mare Nostrumnak még két állomása, tehát van még bőven verseny, de azért fogy az idő. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a magyar válogatottal, és ha már szóba került ez a ma elkezdődött verseny, amit ugye Canéon Roussillonban, talán jól ejtem ki, rendeznek meg. Itt Jakül Vivien is ott van, aki nem volt ott ugye a monacói állomáson, hogy Vivient is láthatjuk majd úszni, és figyelhetjük az ő eredményeit. Vele kapcsolatban viszont érkezett egy nagy bejelentés, a saját közösségi oldalán hozta nyilvánosságra Vivien, hogy jövő ősztől, tehát 2027. szeptemberétől majd a Texas Egyetemen folytatja, úgyhogy ő is a Texas Longhorns csapatában fog úszni. Valóra válik ezzel az álma, hiszen gyerekkorától kezdve ő az Egyesült Államokban szeretett volna tanulni és úszni, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez realitássá válhat. Ez-e szerinted az a következő lépcsőfok, ami az ő pályafutásában következhet, vagy ez inkább a következő utáni, és mondjuk a budapesti világbajnokságon legyen a következő?
2: Hát én a két kérdést, egy kicsit szerintem az nem kapcsolódik össze a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy a pályafutásában a következő nagy verseny, majd az EB után, az nyilván a hazai rendezésű világbajnokság lesz. Szerintem Kocsis Mártához visszatérve az is lehet az első igazi cél, tehát nem várom azt, hogy most az EB-n ő olyan időket ússzon, mint mondjuk a párizsi olimpia előtt. Úgy nagyjából fél éve dolgoznak újra együtt. Szerintem a jövő évi budapesti VB-n láthatjuk majd esetleg újra azt a Jakub Vivient, akit mondjuk 3 évvel ezelőtt. Ott várhatunk tőle valami nagyot, és akkor utána nyilván ez a pályafutása, az meg az életéhez is hozzátartozik, hogy te mondod, ha ez volt a legnagyobb álma, akkor szerintem a lehető legjobb helyre kerül, mert azért az Egyesült Államokba a legnagyobb egyetemi sportprogramba került be, több, nem is tudom, 10-20 millió dolláros a texasiaknak az úszóprogramja. A legerősebb csapat, hogy az elmúlt két szezonban megnyerték az egyetemi bajnokságot, ugye az egész csoportot hivatalosan Bob Bowman irány nyitja, de ugye itt a női szakág egy másik szakemberhez tartozik, de azért ott vannak elég jó úszók, elég, hogyha csak Summer McIntosh-ra gondolunk, aki a világ egyik, hanem a legjobb női úszója. Azért nagy kérdés lesz majd, hogy lehet, hogy valakinek az Egyesült Államok a nagy álma, de nem tudhatjuk azt, hogy hogyan aklimatizálódik, mennyire lesz honvágya, mennyire lesz ott más a munka. Nyilván, hogyha ez az álma Vivienek, akkor hajrá, bele kell ugrani, nem egyszer, akkor ez egy visszautasíthatatlan ajánlat volt, én azt gondolom. De így nyilván majd az első fél év dönti el azt, hogy neki ez egy jó döntés volt-e, vagy sem, mert nem tudhatjuk. Tehát azért azt mondjuk el, hogy ő dolgozott, ugye Kocsis Márta között vagy előtt, Shane Tussoppal, aki ugye az amerikai módszert alkalmazza valamennyire, gondolom én, nyilván a saját ötleteit lefűzve, az ott nem működött. Most meglátjuk azt, hogy az igazi amerikai módszer Amerikában miként működik majd Jakül Viviennel, de hát azért látjuk azt, hogy elég jó úszók jönnek ki abból a műhelyből, hogy így fogalmazzak.
1: Érdekes egyébként, mert ugye ez a szokványos ügymenet, ami most bekövetkezett, hiszen ez egy szóbeli elköteleződés, talán ez a hivatalos megfogalmazás, amit most tett, tehát nincs még írásos papír erre vonatkozóan, ez egy teljesen bevett szokás az úszósportban, hogy valaki mondjuk nem az adott év őszére, hanem a következő esztendőre
2: már elköteleződik. Hát az amerikai sportban egyébként ez így működik, igen.
1: Úgyhogy ez egy nagyon jól lerögzített pálya. Én azt hiszem, hogy Viviennek az önbizalma, meg egy kicsit a pályafutásának a mederbe rakása szempontjából ez egy jó jövőbeni mérföldkő, hogy le van fektetve, és tudja azt, hogy másfél év múlva mire számíthat, mi a jövőkép, és innentől kezdve egy picit talán nyugodtabban lehet készülni, hogy akkor megvan az úszás, most visszatért ugye Kocsis Mártához.
2: Megvan a cél is, bocsánat, tehát hogy ugye megvan az elköteleződés, ez a szóbeli elköteleződés, de ugye ez nem azt jelenti, hogy te akkor mostantól kiengedhetsz, és akkor majd másfél év múlva mész Texasba, neked ugyanúgy figyelik a pályafutásodat, és hogyha legy Isten valami nagy hullámvölgy jön, akkor azt pillanatokat visszamondja az egyetem, tehát én azt gondolom, hogy ez egy reális, látható cél is, amit te mondtál, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy látod azt, hogy neked másfél év múlva hova kell eljutni. Egyébként én még azt is el tudom képzelni, úszásról van szó, hogy kapott néhány üzenetet, hogy neki nem tudom, egy év múlva 400 vegyesen, 1500 gyorsan, ugye ezek a fő számai, neki ennyit kell ahhoz úszni, hogy szobáljanak vele még akkor is, de azért ez egy nagyon jó dolog.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ha valaki megnézi a SwimSwam szakportát, amely foglalkozott természetesen Viviennek a bejelentésével, ott konkrétan erre mentek rá, és megnézték azt, hogy az idei NCAA-n, tehát az amerikai női egyetemi úszóbajnokságon a Viviennek az eredménye a 400 vegyes, ami egyéni legjobbja, meg az 1500 gyors, amit úszott, és ugye annak a yardos megfelelője, az nagyjából itt a negyedik, ötödik hely környékén hozott volna pontokat a Texas Egyetem női csapatának, tehát már kifejezetten
2: egy
1: ilyen szemüvegen.
2: 17 éves úszótól.
1: Igen, tehát, hogy... igen. Tehát ilyen szemüvegen keresztül is már őt nézték, hogy ugye mennyi pontot hozhatna, és nyilván a texasiak is kalkulálnak azért ilyen szempontból. Megnéztem egyébként, az elmúlt 6 évben folyamatosan a Texas női csapata mindig dobogós volt, a Virginia nyerte meg az elmúlt 6 évben a női bajnokságot, és ugye jövőre és 2028-ban is Austinban, Texasban lesz majd a női úszóbajnokság, tehát egy picit ilyen jövőben való befektetés is ez szerintem részükről, mert nagyon szeretnének már nyerni újra. 80-as, 90-es években volt nagy menő a Texasnak a női csapata, akkor nyertek többször bajnokságot, de azóta nem sikerült nyerni.
2: Hát majd Pádár Nikolettel és Jakub Viviennel
1: szépen
2: a soraikban.
1: Az építőkockákat betették a csapatba, úgyhogy ez egy jó lépés. És ugye, hogyha valaki végigolvasta egyébként Viviennek a bejegyzését, akkor két nevet említett, Coach Carol és Coach Eric, ugye Carol kapitány, aki a női vezetőedző, és Eric Posseguier, aki Bob Bowmannek a kvázi a helyettese, tehát ő elsősorban majd velük fog dolgozni. Bowman mester ugye a kiemelt csapattal, meg alapvetően a fiúkkal dolgozik, tehát amit lehetett olvasni, hogy majd Bob Bowman lesz az edzője, aki Viviennek.
2: Hát ezek jól hangzanak. Jól hangzanak. Coach Huber csapattársa
1: igen.
2: De nem lesz a csapattársa, tehát ezt azért mondjuk el, hogy ugye Hubi, ezt én is egyébként a részleteket az nagyjából most tudtam meg, ugye Hubi most fejezte be az egyetemi versenyzést, ugye maga az egyetemen még talán van egy fél év, amit be kell fejezni, de ő egyetemi színekben már nem fog versenyezni, és egyébként az egyetemi csapat az nem is készülhet együtt úgymond a profikkal, ettől függetlenül a Texas Longhorns zászlaja alatt lesznek majd mind a ketten, de nem csapattársaként.
1: Sok sikert kívánunk majd Viviennek, egyrészt a mostani versenyekre, meg hát ez a nagy vállaláshoz, mert azért egy komoly életmódváltást hoz, hogyha valaki 18 évesen kiköltözik az Egyesült Államokba. Sok úszónak bejött, volt akinek nem. Reméljük, hogy Vivien előbbi táborba fog csatlakozni, és neki ez egy jó kis lépés lesz. És az utána következő lépcsőfok meg majd a 28-as Los Angeles-i olimpia.
2: Jó, messzire repültél, pillanatokkal.
1: Ahhoz nem kell majd sokat utazni, hiszen kint lesz az államokban. És ha már Egyesült Államok, ugye Las Vegas volt a figyelem középpontja, ma már amennyire vasárnap rendezték az úgynevezett Enhanced Games-t, ez a kiterjesztett játékok, vagy Magyarországon doppingolimpiaként meghonosodott verseny.

0: a történéseket, de van-e ebben több? Vagy egyáltalán mi volt, hogy láttad te ezt a versenyt, és majd picit bontogatjuk is, hogy milyen eredmények születtek, mert nyilván az volt a kulcs, hogy itt lesznek-e korszakalkotó világcsúcsok doping szerek segítségével, vagy nem. Szóval hogy láttad ezt a versenyt?
1: Azt mondod, hogy radar alatt volt. Hát nálam biztos nem, megmondom őszintén. Én nagyon vártam, és nem az esemény jellege miatt, hanem azért, mert amit te is mondasz, én arra számítottam, és akkora volt a hype az egész körül, egyébként marketing stratégiailag fantasztikusan föl volt építve az egész, tehát aki követte ezt az egészet, szerintem úgy állt hozzá, hogy na itt valami igazán különleges dolgot fogunk látni, és az egész körítés amúgy, amit te is mondasz, az ilyen volt, de hogy maga a verseny az sportszakmailag az szinte értékelhetetlenre sikerült szerintem, mert az, hogy tehát a már látványra is borzalmas volt, például nem tudom, láttad az úszó versenyeket, hogy egy négy sávos medence volt oda berakva, kevés nézővel, nyilván a háttér jól nézett ki, és akkor térjünk egy kicsit a sportteljesítményekre. Én azt gondoltam, hogy itt tényleg, nem tudom, legalább 5, de inkább 10 világcsúcs meg fog dőlni, hogy fogalmazhatunk így. Most ehhez képest a talán a legutolsó szám volt, ha jól emlékszem, a férfi 50 gyors, ahol a Cameron McAvoynak a tiszta világcsúcsát 600-addal döntötte meg egy görög úszó, cápadreszbe, ugye kimondva doping használattal, még az időmérés is egyébként nem biztos, hogy annyira valid volt. Szerintem ott kellett a szervezőknek az, hogy amikor meglátták az utolsó pillanatban, hogy mi van, ott valamit kitaláltak, hogy itt legalább egy világcsúcs legyen. Szerintem amennyit ebbe az eseménybe beleöltek, és itt az 50 millió dollárról már beszéltünk, de ugye a Kolomaev 1 millió dolláros bónusz kapott azért, mert megdöntött ezt a világcsúcsot. Tehát amit pénzt, energiát beletettek ebbe a versenybe, szerintem, ha most mondok valamit, az amerikai utánpótlás sportba teszik bele, akkor mindenki sokkal jobban járt volna. Szerintem ez így eltűnik az egészben, és amit te is mondtál, hogy az a három bekezdés, amit mondjuk írtam erről az eseményről, egyszerűen nem ér többet, mert ha jól emlékszem, egyébként a 42 sportolóból, nem tudom a pontos számot, de több is volt, akik tisztán versenyeztek, 4-en, köszönöm szépen. Ugye őket folyamatosan ellenőrizték a verseny alatt, ez a rész egyébként szerintem nagyon jó volt a versenynek, hogy betettek oda olyan versenyzőket, akiket hivatalosan is tisztán indultak, és utána Hunter Armstrong 56-on nyert a férfi 100 méteres sífutást, Curly Tan, ő is, ha jól emlékszem, is a tiszták között volt, ő is megnyerte, ráadásul egy olyan eredménnyel, amit mondjuk nem tudom, egy gyémántligán egyébként minden héten nagyjából látsz. Az, hogy összességében mire volt jó ez az egész, ezt viszont nagyon nehéz megmondanom, tehát én semmi értelmét nem látom az egésznek, főleg így utólag. Tehát, hogyha amit mondtál, hogyha itt korszakos világcsúcsok dőltek volna sorra, akkor azt mondhattuk volna, hogy úristen, hát tényleg ennyit számít a doping. Nem tudjuk, hogy ki mennyit készült, tehát hogy a görög fiú például miket, és mennyit nyomott magába az, hogy kijöjjön belőle ez a teljesítmény. Te hogy látod egyébként, erre kíváncsi vagyok?
0: Hát egy-két tény még, ami talán árnyalja a dolgot, ugye EPO-t, tesztoszteront, növekedési hormont, ez a három kategória volt, amit említettek különböző ilyen szakcikkekben, meg próbálták transzparensíteni ezeket a mesterségesen fölkészített versenyzőket, tehát némi orvosi tanulmány is lesz majd ebben a vonatkozásban. Ami érdekes, hogy tegnap, amikor nyitott a tőzsde, ugye a pünkösdi szünet után, akkor 40%-kal csökkent annak a cégnek az értéke, amely ugye ezt az egész versenyt szervezte, tehát egy picit beárazta azt is, amit te is mondtál, hogy nem hozta azt a sikert, amit a szervezők talán vártak. És ugye volt egy érdekes ilyen erkölcsi dilemma, vagy kicsit ilyen filozofálgatás, hogy annak lett volna egy jó olvasata, hogyha itt halomra dőlnek a világcsúcsok, mert akkor mondhatjuk azt, hogy lám-lám, hogyha valaki 2-3-4 hónapon keresztül ellenőrzött körülmények között, de mondjuk meg nem engedett teljesítményfokozókat szed, akkor lehet 1-2-3 tizedben jobb eredményt elérni, mint az adott esetben a világcsúcs. De mivel ezek nem történtek, ez egy picit más mederbe is terelheti a dolgokat. Hozzátéve ugyanakkor, hogy itt az elég sok olyan versenyző volt, aki már ugye pályafutása zenítjén talán egy picit túl van.
1: Így van.
0: Tehát a világcsúcsok, azok meg mondjuk a pályafutása csúcsán lévő sztáratléták extrém jó teljesítményei. Tehát nem feltétlenül ugyanazt vetjük össze egymással.

0: Úgyhogy valóban a szervezőknek szerintem jobb lett volna, hogy több a világcsúcs, nagyobb lett volna a visszhang, így, hogy vérrel verítékkel Kolombejevnek ez a, hát ugye nem hivatalos világcsúcs, ez a 20,81, amit úszott, ez a valaha úszott legjobb eredmény, de ez nyilván nem lesz világcsúcs, tehát a World Aquatics nem fogja világcsúcsként hitelesíteni. Szerintem ez a határoknak a feszegetése, tehát nyilván benne van az emberben mindig ez a gondolat, hogy hol van az emberi teljesítőképesség határa, és az, hogy valamit most táplálékkiegészítőnek hívunk, vagy dopingszernek, az lehet, hogy mondjuk egy molekulában tél kettő egymástól, az egyik engedélyezett, a másik nem engedélyezett. Tehát szerintem ez a örök feszülés, itt a harca doping, nem doping kérdéskörben, ez tovább fog zajlani, és ez pedig egy jó próbálkozás volt egy üzleti körtől.
1: Hozzátenném, jó próbálkozás azt, volt?
0: Hát az ő mert szempontjukból lehet, hogy a próbálkozás jó volt, de nem jött be. De még annyit hozzátennék egyébként, okulva a tavalyi Grand Slam trackből, nem tudom az atlétikát mennyire figyeltet, hogy ott is ugye Tyrrell Dorra beharangoztak nagy pénzdíjakat, amiből aztán nem lettek kifizetések, tehát én még várnék azért pár hetet, hogy Kolombejev megkapja például az 1 millió dollárját, és hol fogják itt a pénzkifizetéseket megvalósítani, tehát nem tudom, lehet, hogy itt egy nagyobb befektetői csapat volt, ha jól emlékszem, még talán Donald Trump Jr. is ott volt a befektetők között, tehát valószínűleg csődbe nem fognak menni, hogyha az amerikai elnöknek a fia is ott van a ötletgazdák finanszírozók között. Szerintem egy picit most így...
1: Lesz így, még szerinted ilyen verseny?
0: Én most azt mondanám, hogy nem.
1: Egyetértünk.
0: Szerintem ez egy próbálkozás volt, feszegették határokat, de olyan Isten igazából nem jött be. Nem sikerült szerintem akkor a sztárnemeket csábítani, és szerintem a nemzetközi reakciók sem olyanok voltak, ami alapján ez egy üzletileg kifizetődő dolog lesz majd a jövőben, de hát várjuk ki a végét.
1: Abszolút így gondolom én is. Kis vízilabda?
0: Oké. Vízilabda döntők zajlanak. Tavaly ugye mind a két nemnél, férfiaknál, nőknél Ferencváros nyert. Idén is nagyjából ebbe az irányba tartunk, hiszen az első mérkőzést a fiúknál nyerte az FTC idegenben 13-9-re, egy picit talán a vártnál szorosabb mérkőzésen, a nőknél pedig 2-0 az FTC Telekom javára a BVSC Manna ABC-vel szemben. A harmadik meccs jön majd a hölgyeknél vasárnap, az M4 Sport Pluszon, és ma este pedig a Dunavörðön látható a férfi bajnokság döntőjének második mérkőzése. Nagyon szépen felszívta magát a Honvéd erre a döntőre, ugye 2007 után fináléznak először, Szívos Márton csapata. Lehet-e még olyan meglepetés, amivel szerinted az FTC-t egy sima 3-0-ás sikerből ki lehet mozdítani?
1: Látva az első mérkőzést, azt mondom, hogy lehetne, de azért a Ferencváros most már a harmadik olyan meccset játszotta ebben a szezonban a Honvéddal, hogy a 3/4 nagyjából pariban volt a két együttes, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy a Honvéd egészen extra teljesítmény nyújtott saját magához képest, főleg Csoma Kristóf a kapuban fantasztikusan jól védett, nagyon sokszor működött a Honvédnek a kis speciális védekezése, ami gyakorlatilag arról szól, hogy négyen beállnak a kapuba, és úgy blokkolják a lövéseket. A Ferencváros nagyon türelmesen játszott, a harmadik negyed közepétől kezdve érezhető volt az, hogy azért a zöldfehéreknek gyakorlatilag a teljes kerete válogatott játékosokból, világsztárokból áll, ezt a Honvéd erőben egyszerűen képtelen volt tartani. Én azt mondom, hogy nagyon nagy csoda kell ahhoz, hogy a Honvéd akár egy meccset is ellopjon ebből a párharcból, és én úgy érzem, hogy talán ez az első meccs volt az, amin a legközelebb álltak a bravúrhoz, mert láthatóan nagyon-nagyon sok energiát elégetett a Honvéd ezen az összecsapáson. Én szerintem a mai egy kicsit simább lehet, én így érzem, hiába lesz most egyébként a Honvéd a pályaválasztó. Talán a vasárnap, mert a férfi döntőt is egyébként vasárnap rendezik, ez nagyon érdekes, hogy most direkt úgy rakták össze, hogy a Ferencváros egy ilyen dupla ünnepet tudjon összehozni, tehát a férfi és a női harmadik meccs az egymás után lesz majd, de szerintem egyébként a Honvédnak egy nagyon jó kis motiváció lehet az, hogy hát ne legyen már itt egy ilyen Fradi Fiesta, bár hozzáteszem, tehát ez egy 2022 március óta tartó veretlenséget kellene megszakítani, és egyáltalán nem ez a realitás, nem ez a papírforma, de látom egyébként az első meccset, szerintem minden vízilabda szurkolónak jó lenne, ha mondjuk ez a párharc legalább 4 meccses lenne, ettől függetlenül azért szögezzük le, hogy tényleg nem ez a papírforma, a Fradinak egy héttel később már Máltára kell utazni a vízilabda BL Final Four-ra, Úgyhogy nyilván a zöldfehéreknek, Nyéki Balázsnak is szerintem az lenne a célja, meg nekik az lenne a legjobb, hogyha minél hamarabb lezárnák ezt a párharcot.
0: Ilyen Fradi Fiesztát Máltán is el tudnánk képzelni, hogyha majd itt a férfinői párhuzamot szóba hoztad.
1: Hát igen, nagyon jó lenne, de már az Emil egyébként múlt héten beszéltük, ugye, hogy a Ferencváros női csapata azzal elég nehéz helyzetbe került, hogy Keszthelyi Rita és Elefteria Plevritu is megsérült. Nem tudjuk, hogy mi van pontosan velük. Keszthelyi Ritáról az volt az első információ, hogy biztos, hogy nem fog játszani már a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében és ebben a szezonban. Én megmondom őszintén, egyébként ilyen zuhanyhíradóból kaptam olyan tippeket, hogy Keszi elképesztő módon készül, nyomja a rehabilitációt, és az a célja, hogy visszatérjen a medencébe. Én nagyon-nagyon szeretném őt látni. Ráadásul egyébként az ő pályafutásából klubszinten egyedül a Bajnokok Ligája trófeje hiányzik, ami miatt ő visszatért a Ferencvárosba. Nagyon szurkolok neki, hogy ez összejöhessen, hogy egyáltalán meglegyen a lehetősége arra, hogy ezt ő behúzza.
0: Női bajnoki döntő, ugye említettem, 2-0 az FTC Telekomnak, ott egy 7, illetőleg egy 5 gólos különbségű mérkőzés volt. Jóval szorosabb volt mind a kettő találkozó, mint amit a végeredmény sejtett. Ott látsz-e esélyt arra, hogy lesz negyedik meccs?
1: Hát nem igazán, megmondom őszintén. Hát furán hangzik, mert ugye a férfiaknál most már tényleg több mint 4 éve veretlen a Ferencváros, de azt gondolom, hogy a nőknél talán még kevesebb arra az esély, hogy a BVSC ellopjon egy mérkőzést. Ott láthatóan azért klasszis különbség van a két csapat között, még úgy is tényleg, hogy Keszthelyi és Plevritu nincs a vízben. A Ferencváros sokkal erősebb csapat, szerintem vasárnap le is zárja ezt a párharcot.
0: És mi lesz majd a BL Final Four-ban?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés. Azért nem lesz egyszerű dolga a Ferencvárosnak már az elődöntőben sem, ugye a Burján Gergellyel és Vigvári Vincével felálló Barcelona lesz az ellenfél. A Barcelonát azért megmutatta ebben a szezonban, hogy ha még nem is egyértelműen, de azért csatlakozott a Ferencvároshoz és a Prorecóhoz, mint a legjobb együttesek. Elképesztően magabiztosan jutottak tovább a negyeddöntős körből egy olyan csoportban, amire előzetesen azt mondtuk, hogy bármilyen körbeverés gyakorlatilag megtörténhet. Nagyon kemény lesz már az elődöntő. A másik ágon én azt gondolom, hogy a Prorecco az olimpiákhozt magabiztosan fogja búcsúztatni, bár azért Zalánki Gergő, hogyha elkapja a fonalat, akkor képes lehet szinte egyedül is kiverni a Prorecót, ahova jó eséllyel visszaigazol majd a nyáron, az egy nagyon jó kis sztori lenne. De hozzáteszem, hogy én Fradi Prorecco döntőt várok, az viszont megtippelhetetlen. Tehát láttuk ebben a szezonban, hogy nagyon érdekes, mert egyébként a két BL meccse a csapatnak, ahhoz képest, hogy mennyire várta mindenki, mind a kettő sima lett. Tehát az olaszok simán nyertek itt Budapesten, a Ferencváros meg Olaszországba, hogy egy döntőbe ebből milyen neki, az szerintem megtippeltetlen.
0: Alig várjuk már természetesen a bajnokság végjátékát, és ma este tehát 18.45-től a Dunavördön látható majd az Endoplus Service Honvéd FTC Telekom magyar férfi bajnoki döntő második mérkőzése, a Víz Összeköttel pedig jövő szerdán várjuk majd a kedves hallgatókat, most arra köszönjük a figyelmet.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Ez a sport történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Ez itt a sport történelem, mikrofonnal Elpap István. Turi Gábort köszöntöm szeretettel a stúdióban. Közeledünk az 1986-os, mindmáig utolsó magyar részvétellel zajló labdarúgó világbajnokság 40. évfordulójához. Eddig is végigkísértük Mezei György válogatottjának útját a selejtezőben. Felidéztük a történelmi Magyar-Brazilt, ugye 3-0 volt a végeredmény. Most a közvetlen felkészülést elevenítjük fel az edzőmérkőzésekkel. Szervusz Gábor, most hol is tartunk időben?
4: Igen, hát még nem kaptunk ki a szovjetektől. Tehát ugye
3: még reménykedünk.
4: Igen, még reménykedünk. Tehát májusban az ausztriai Linzben magaslaton edzőtáborozott Mezei válogatott kerete, és napi 3 edzést végeztek el, ennek ellenére jó volt a hangulat. Május 4-én 2-0-ra győzött a Spital ellen a válogatott keret, ám Hanik Péter bokaszalag szakadást és térszalag húzódást szenvedett, és a szintén sérült Törőcsik András hazatért, tehát a linci edzőtáborból hamarabb hazatért, ám a szövetségi kapitányt jobban bosszantotta Nyilasi esete, hiszen az osztrák lapokból értesült, hogy Nyilasi már edz az Ausztria Wien együttesével, a kapitány dolgot idézem, pedig amikor a bécsiektől táviratot kapott, akkor azzal váltunk el, hogy kiutazik klubjához, rendezi ügyeit, és utána mi szeretettel várjuk itt az edzőtáborban. Ezek után még inkább várom otthonról az illetékes vezetőktől az értesítést, hogy miben is állapodtak meg a tudtom nélkül az Ausztria Wien vezetőivel. Azt hiszem, most már végképp elérkezett az ideje, hogy eldőjön, hova is tartozik Nyilasi ebben az időszakban. Tény, a 70-szeres válogatott Neil Gerinc műtétét követően Hans Holthaus erőnléti edző felügyeletével készült már Bécsben.
3: És ugye nem is utazott végül a világbajnokságra, viszont közben szinte futószalagon jöttek a mieink felkészülési mérkőzései.
4: Igen, a keret május 7-én a Rapid Linz ellen lépett pályára 11-1-re győzött. Mezei az első és a második játékrészben is különböző együttest játszott, akár csak 4 nappal később, amikor Kelet-Tirol válogatottja volt az ellenfél, 9-0-ás sikert értünk el. Május 13-án az MLS főtitkára Páncsics Miklós, a válogatott sajtófőnöke Király Ferenc és a menedzser Összreger Emil elutazott a világbajnokság színhelyére. Linzben minden a tervek szerint alakult, ám a Szovjetunióban nem egészen. A Népsport szerkesztőségében a torna szövetségi kapitányait bemutató sorozatban Eduard Malafejev pályaíve már elkészült, amikor kiderült, hogy felmentését kérte, helyére a jól ismert Valerij Lobanovszky került.
3: Ja, friss kekgyőztes Dinamo Kiev mester, ezt hogyan fogadták ezt a hírt Magyarországon?
4: Utólag sem deríthető ki pontosan a magyar szakvezetőség mekkora jelentőséget tulajdonított a váltásnak. Tény, a kievi származású, a város legjobb együttesével, a Dinamo Kievvel sikerre halmozó szakember csapatával 1975 után a VB évében 1986-ban is megnyerte a keket. A harmadik alkalommal került a nemzeti együttes élére. A Népsport nem tagadta, idézem, érthető, hogy most ráesett a választás. Jelenléte visszaadja a válogatottaknak az elvesztett önbizalmat, és biztosítja egyben a Dinamo Kijevre épülő mundiál együttes szervezeti játékfelfogásbeli egységét. A kinevezett szakember hangsúlyozta a teljes felelősségvállalás fontosságát. Megígérte egyúttal, hogy vezetési módszerében elvszerű lesz, továbbá, hogy legjobb tudása szerint dolgozza ki a mundiál stratégiát, és azt következetesen tántoríthatatlanul végre is hajtatja.
3: Közben a magyar keret ugye hazatért Ausztriából, és Mezei György május 16-án kijelölte az utazók névsorát.
4: Érdekesség, hogy a felépült Hanik Péter helyet kapott benne, viszont Törőcsik András és Nyilasi Tibor nem. A szövetségi kapitány hasznosnak ítélte a magaslati edzőtáborban elvégzett munkát, hozzátette, nagyon rosszul jött Nyilasi kiesése. Arra a felvetésre, hogy Lobanovszky veszi át a csoport ellenfél szakmai irányítását, így reagált. Vártam ezt a változást, mindazonáltal alig hiszem, hogy a rajthoz ennyire közel az új szakvezető Valerij Lobanovszky csodát tudna művelni. Legjobbjaink ünnepélyes búcsúztatásán kijelentette a szövetségi kapitány, válogatottunk 27 mérkőzésén 73%-os teljesítményt nyújtott, és ez a világon egyedülálló. A siker elsősorban értelmes, többre törekvő játékosok és áldozatkész vezetők közös munkájának eredménye. Hozzátette, mindenképpen a 16 közé várja együttesünket. A búcsúztatás végén Nagy Antal csapatkapitány elmondta, munkánkat elvégeztük, felkészültünk, elszántan, de elbizakodottság nélkül utazunk, bizakodunk.
3: Mindenki bizakodott. Milyen volt a Mexikóba érkezés?
4: Május 19-én érkezett meg az 1.100.000 lélekszámú Leónba, mintegy 24 órás utazást követően. A landolást követően Détári Lajos fellélegezve mondta, idézem, nem rajongok a lepülő útért, főleg ha ilyen kalandos égdörgéssel van fűszerezve. Régi igazság, mindenütt jó, de legjobb a földön. Ezt követően a küldöttség szállás helyére a León városától 25 kilométerre levő Kamanhíjába buszozott. Az 1970-es mexikói tornán az NSK lakott itt. ahol két pozitívnak mondható hír is fogadta a csapatot. Enzo Bearzot, az olasz válogatott szövetségi kapitánya, a magyar együttest is besorolta a 10 csapat közé, amely az első háromban végezhet. Továbbá, hogy az Ovaciones labdétári Lajost is beállította a világválogatottba, amelyet a selejtezőn nyújtott teljesítmény alapján állított össze. Az indoklása következő volt: a magyar csodacsatár helyzetfelismerő képessége, megoldásainak szellemessége vetekszik Pelé és Puskás labdaművészetével. A mieink a Punta Verde klub létesítményeiben edzettek, a Leone El Heraldo így fogadta a magyarokat, idézem: a rokonszenves hungárok tavaly decemberben már kivívták a helyiek tetszését, mindent megteszünk, hogy jól érezzék majd magukat. Leonban vertek tanyát a franciák, szakvezetőjük Henri Michel megjegyezte: aki látta a magyarok játékát a brazilok ellen, az nem aludhat nyugodtan. A Szól című lap Diszlett Péter fényképével jelent meg, aláhúzva, hogy a szakállas kapuvédőt Európa egyik legjobb kapusaként tartják nyilván.
3: Akkor jelek szerint elég népszerű volt a válogatott.
4: Bizony, a magyarokat nagy szeretettel fogadták, az első edzést majd egy órás késéssel lehetett csak elkezdeni sajtósok nagy érdeklődése miatt. A Népsport szerint a helyi sportiskola tanárnői is a mieinkért szorítottak, egyikük meg is indokolta, miért, idézem: a decemberi Leoni mérkőzésen láttam először a magyar együttest, azon a találkozón, amelyet a földrengés károsultjainak javára ajánlottak fel a magyarok. Kedveseknek, jóképűknek találtam őket a barátnőmmel együtt, ráadásul a fociban is mesterek, így aztán eldőlt, értük szorítunk, saját fiaink mellett a mundiálon. Elmegyünk Irapuátóba is, ha lehet, minden edzésükön itt leszünk.
3: Hát ott túl sok örömük nem volt az irapuátói látogatásban, viszont a mieink szakácsa a menüt is elárult, ennek később lett jelentősége.
4: Igen,
3: a tészta ügy, ugye?
4: Így van, igen, tehát ugye a legenda szerint futballistánk szinte csak tésztát ettek, tehát íme egy napi összeállítás: reggelire sajt tojással, különböző hazai felvágottak, ehhez kávé és kakaó dukál, délben szárnyas ragulevest kapnak a fiúk, majd sült csirke lesz vaja zöldborsóval és gyümölcssalátával, vacsorára húsleves, bolonyai makaróni és gyümölcs következik.
3: Annyi tészta nincs is benne, bolonyai makaronit talán leszámítva. Mikor mutatkozott be a VB helyszínén Mexikóban a csapat?
4: Május 21-én lejátszotta első edzőmeccsét a válogatott Punta Verde Leon együttes ellen, és 9-1-re nyert, illetve néhány vélemény szerint nem is biztos, hogy 9-1 volt az eredmény, mert Mezei György kérte a nyilvánosság teljes kizárását. Ezzel indokolta a kérést: nem mérkőzést játszottunk, hanem ahhoz hasonló feltételek között akartuk felmérni, hol tart a társaság a Népsport szerint. Ebben az időpontban játszunk majd a Szovjetunió ellen is, a 30 fokos melegben, jó hangulatban, felszabadultan játszottak a fiúk, fityethányva a tűző napra, a füllesztő kánikulára. Persze a futball kémeket nem lehetett kizárni, ha a magyar újságok, nem is a külföldiek megírták az összeállítást, Mezei állítólag tombol dühében.
3: Hát a lényeg, hogy jó hangulatban játszottak a fiúk. Miként birkoztak meg a körülményekkel? Mit mondtak?
4: Néhány játékos nyilatkozatát idéznem. Kardos József: az elmúlt fél évben gyakran tapasztaltam, hogy a szurkolók közül sokan a fellegekben járnak. Olyan igényeket fogalmaznak meg velünk szemben, hogy attól tényleg megremeg az ember lába. Közvetlenül a Mexikóba utazásom előtt beültem egy taxiba, és a sofőr 2 percen belül már a VB döntő esélyeit taglalta, aztán nyíltan kimondta: csak akkor lenne elégedett velünk, ha legalább negyedikek lennénk. Amikor lehűtöttem, hogy én már a 16-ba jutást is sikeresnek tekinteném, azt hitte, hogy csak szerénykedem vagy viccelek. Láttam az arcán a csalódást, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy miért nem szárnyalok együtt vele. Péter Zoltán enyhébbnek vélte a szurkolói nyomást, idézem: azt hiszem, a szurkolók döntő többsége ennél higgadtabban ítéli meg a csapat helyzetét, és nem vérben forgó szemekkel hirdeti, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Az eddigi eredmények jogos igényeket támasztanak a szurkolókban, és a csapat ezt el is viseli. A baj csak az, ha azok vesztik el a mércét, akik a közvéleményt befolyásolják. Kovács Kálmán az arany középutat fogalmazta meg. A túlzott követelmény vagy a felelősségérzet teljes levétel a játékosok válláról egyaránt hiba. Szerencsére Mezei György sohasem tett békjókat ránk, nem támaszt velünk szemben teljesíthetetlen követelményeket.
3: Mit lehetett tudni ekkor az első ellenfélről, a szovjetekről?
4: Megérkezett a szovjet válogatott és az első tréninget követő sajtótájékoztatón Valerij Lobanovszkij sajtótájékoztatót tartott többek között, elmondta, délben 35 fokos melegben nem lehet annyit futni, inkább a labdát kell mozgatni, mert aki nem osztja be jól az erejét, az a mérkőzések hajrájában nagyon kínos perceket élhet át. Persze egy jól felkészített sportolónak szerintem itt is, ilyen körülmények között is kifogástalanul helyt kell állnia.
3: Mit mondott erről Mezei György?
4: Mezeit is megkérdezték a találkozók időpontjáról, ezt válaszolta, a labdarúgással és a játékosokkal szembeni felelőtlenség. Hogy miért? Nagyon egyszerű a magyarázat. Korunk futballjához hozzátartozik az iram, az agresszivitás, ennek a gyönyörű játéknak ezek lettek az igazi elemei. Itt Mexikóban sokkal lanyhább tempó következik a nézők számára, érthetően elkeserítő lesz a színvonal visszaesés. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ez árt a labdarúgás fejlődésének. A 4 évenkénti futballünneptől, a mundiáltól sokat várnak a szurkolók. A kapitány leszögezte, a meleg ellen nincs új taktika.
3: Na, mi történt a második tesztmérkőzésen?
4: Május 23-án Mexikóban a CD Tepatitlán ellen 4-0-ra nyert a csapat már 38 fokos melegben. A 4 gólos magyar siker után az ellenfél edzője Humberto Hernández ezt mondta a mieinkről. Tehetséges csapat, sok nagyszerű labdarúgóval. Taktikailag igen fegyelmezett társaság, mindenki tudja, hogy mit akar játszani. Valószínű, hogy a világbajnokságon közönség sikert aratnak a magyarok. Kívánom nekik a kitűnő szereplést. Mivel, hogy Mezei kifejezésével élünk, a meleg ellen nincs új taktika, ismét mérkőzés következett május 24-én a León tartalék csapata ellen immár 40 fokban. A 4-2-es győzelmet Eszterházy Márton így kommentálta. A hőség mellett az oxigén hiány is fellépett a mai mérkőzésen. 40 fokban az az érzés az embernek, mintha pólusai is tüzelnének, és a tüdejéből láng lövelne ki. Főleg a második félidőben esett vissza csapatunk, ugyanazt tudom mondani, amit Mezei György mondott a mérkőzés után, még legalább 4-5 nap kell ahhoz, hogy formába lendüljünk.
3: Nincs írórokon ennek az Eszterházynak, ez a láng lövelnek ki, ez
4: így
3: a
4: van,
3: tüdőből,
4: így
3: ez
4: van,
3: gyönyörű.
4: Így
3: na,
4: van.
3: Minden este május 26-án az FC León volt az ellenfél.
4: 6-1-es győzelem után a Népsport elismerően írt. Détári vezérletével 45 percig sziporkázott a magyar csapat, igazán reménykeltően futballozott. Kiprik József szerint belül a pályán is érezhető volt, mennyire gördülékenyek a támadásaink, felszabadultan játszottunk. Sokkal jobban éreztem magam, mint a korábbi edzőmérkőzéseken, egyre inkább kezdtek hozzászokni a klímához. Nem éreztem azt az olmos fáradtságot a mérkőzés után, amit korábban. Meggyőződésem a 2 hetes ausztriai magaslati edzőtábornak köszönhető, hogy gyorsan akklimatizálódtunk, kifogástalan az erőnlétünk. Beszélt egyébként a táplálkozásról is Kipu, kevesebb húst fogyasztunk, és lényegesen több tésztát, szénhidrátot. Ez a Navratilova Lendl-féle recept, a két világhírű teniszező esküszik rá, hogy ettől lényegesen jobb az erőnléte, növekszik a teljesítő képessége, és nincsenek súlyproblémái. A helyieknek viszont egyáltalán nem tetszett, hogy a magyar újságírókat leszámítva senkit sem engedtek be a nézőtérre.
3: Hát ezen nem csodálkozunk. Mi várt a mieinkre az első találkozó?
4: Arra a felvetésre, mit vár az első mérkőzésen, Kiprich így reagált, idézem, jól ismerem a szovjet labdarúgókat, hiszen az ifjúság és az utánpótlás válogatottal legalább 20-szor szerepeltem ellenük. Technikailag ragyogóan képzettek és elég kemények, korszerűen futballoznak. Ám az ifjúsági válogatottal és az utánpótlással is többször legyőztük őket. Egy szóval kellő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy ne remegjen a lábam.
3: Hát már május 30-át írunk, már csak 3 nap van június 2-áig, amikor jönnek a szovjetek, de még León vegyes csapata vár a válogatottra.
4: Arról hogyan álltunk fel, nincsen információ, mert Mezei György még a Népsport helyszíni tudósítót is titoktartásra kérte. A szaklap úgy látta, a mérkőzés után, idézem, válogatottunk fegyelmezetten és céltudatosan játszott megszokott stílusában, és főleg a második félidőben sziporkázott. Ugyanakkor nem tagadta a kolléga, Mezei György a magyar újságírók számára már-már megszokott, szárkozottsága a külföldi kollégák körében nem örvend valami nagy népszerűségnek, úgy tűnik a kapitány magatartása idegen, sőt visszataszító, főleg a mexikói újságíróknak. Képtelenek voltak megérteni, miért nem mondja meg az összeállítást, és miért titkolja el előttük a góllövőket és a gólperceket.
3: Hát sajnos a 6 szovjet góllövőt, pontosabban 5+1, mert abban öngól is volt, azt már nem sikerült eltitkolni. Hát akkor itt tartunk most, közeledik a 40. évforduló, természetesen a sporttörténelemben azzal is kiemelten foglalkozunk majd.
4: Borzasztó lesz.
3: Borzasztó lesz, sajnos borzasztó is volt, talán most már annyira nem lesz borzasztó, mint 40 évvel ezelőtt. Turi Gábornak köszönöm szépen, Elpap Istvánt hallották, viszont halásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt az Asszó. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, állandó beszélgető társammal, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatójával, Fodor Kendével. Szervusz, Kende,
5: köszöntelek. Köszönöm az újra meghívást.
4: Mozgalmas napok most a, nem csak a vívók, hanem a vívó szövetség életében is, hiszen nem sokára kialakul az a keret, ami ugye az Európa-bajnokságon felveszi a legjobbakkal a harcot, sőt, hát a miénk közül is lehetnek legjobbak a közelgő franciaországi EB-n. Mit tudhatunk erről, és nagyjából összeállt-e már, ha ennyi kulisszatitkot el tudsz árulni, az utazók névsora?
5: Alapvetően a elmúlt két hétvégén a tőr és a párbajtőr, illetve a karban is az utolsó világkupák voltak. Párbajtőrben lett úgy kialakítva a válogatási szezon, hogy az utolsó két versenyét a férfiaknál és a lányoknál is, az meg válogató verseny volt, de tőrben és karban alapvetően még kialakult, de nem volt még egy végleges névsor, hiszen a vezető edzők fenntartották maguknak azt a jogot, hogy azért egy kis mozgásteret kérnek maguknak, hogy hogyan teljesítenek a versenyzők, a csapat, vagy egy leendő csapat hogyan teljesít. Alapvetően megvannak, tehát ugye a folyamat az, hogy a vezetőedzők előtt terjesztést nyújtanak be Imre Géza felé, illetve Bocskó Gábor szövetségi kapitány felé, amely először elmegy a szakmai testülethez, ott több oldalról megbeszéljük, megnézzük, hogy mi történt, hogyan, mi történik, és gyakorlatilag egy jóváhagyási folyamatnak ez az első lépése. Ezután pedig gyakorlatilag az elnökség, a héten lesz egy leendő elnökség ülés, amely elfogadja remélhetőleg a beadott előterjesztéseket, és utána lesz nyilvános és ismert az utazók népsora.
4: Június 16-a és 21-e között, tehát most már tényleg közeleg, lesz a felnőtt vívó Európa-bajnokság Franciaországban, a Párizshoz közeli Antoniban.
5: Hát ez Párizs külvárosa, gyakorlatilag így van.
4: Úgy volt, hogy Észtországban, Tallinnban lesz. Mi történt?
5: Hát részinformációim vannak, ugye talán egy picikét a szervezésben is le voltak maradva, illetve hát ugye alapvetően minden rendező egyes országnak biztosítania kell, hogy a versenyzők, akik érkeznek, mindenféle diplomáciai fennakadás nélkül eljuthassanak az országba. Valószínűleg ez is mögött. Tehát pontos információk nem jöttek, annyi érkezett, amennyit én is láttam, hogy alapvetően ők ettől visszaléptek, ettől a szervezéstől, és Anthony Franciaország vállalta be az Európa-bajnokság szervezését.
4: Van-e konkrét cél megfogalmazva most az Európa-bajnokság kapcsolatban a vívóink felé, mind a kardozók, mind a párbajtőrözők, mind a tőrözők irányába?
5: Én azt gondolom, hogyha pont tegnap este végignéztem a nemzetközi ranglistát, főleg csapatban, akkor azt jól látni, hogy én általában úgy szoktam mérni, hogy az első oldalon, tehát az első 10 csapat között mindenhol ott van mind a 6 szakágunk. Ez nagyon-nagyon jó ér. Óriásit lépett előre a női párbajtőr. Kardban én azt gondolom, hogy ott vagyunk, férfi párbajtőrben ott vagyunk, a férfi tör ugyancsak ott van az elsőn, és talán egy picikét, egy nagyon picikét a női tör van lemaradva, de igazából az igazi tánc az most kezdődik, hiszen lassan érkezünk az olimpiai félidőbe. Nem sokára a kvalifikáció kezdődik, százszor megbeszéltük már, hogy ugye alapvetően vívásban csapatokon keresztül megy a kvalifikáció, az egyéni kvalifikáció is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, de nagyon-nagyon szoros lesz a verseny. Elég bonyolult a kvalifikáció vívásban az olimpiára. Jó az induló pozíció. Vannak az évben olyan pozitív meglepetések, amelyek reményeinken felül vannak, és vannak olyan meglepetéseket, amiket azért kihagytunk volna. Ezeken azt gondolom nagyon jó intő példák, vagy intő jelek, hogy hol kell figyelni, hol kell egy picit változtatni, hol kell belenyúlni. Én azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet mindenki megtette. Biztos lehetne még ezt hozzátenni, meg még nagyon-nagyon sok okosat lehetne mondani. De én azt gondolom, hogy erre a kvalifikációra alapvetően fel vagyunk készülve.
4: És ha már említetted, hogy a női párbajtőrben előretörés látható, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az előző hétvégén a szezonzáró női párbajtőr csapat világkupa versenyen, Franciaországban éppen, ahol majd lesz az Európa-bajnokság, Szemmorban a Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összeállítású magyar csapat bronzérmet nyert, hát szívből gratulálunk nekik.
5: Igen, ugye nagyon-nagyon sokáig az volt a női párbajtőrben, ugye óriási generációk voltak, nagyszerű vívóink voltak női párbajtőrben, és alapvetően 100 évvel ennek a nagy generációnak vége volt, és mindig egy ilyen nagy generációt, egy ilyen kicsit eredményben sivatagosabb időszak követi, és úgy tűnik, hogy ez ebből kezdünk kijönni. Az sose volt kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű jó vívónk, illetve olyan vívó, aki nemzetközi szinten is eredményt tud elérni. Ugye Muhari Eszter volt abszolút, illetve Kun Anna, ugye ő kiesett, egyébként ő újraindult ezen a versenyen, amely egyébként nagyszerűen kezdte. Én azt gondolom, hogy egy visszatérésnek ez egy nagyszerű első lépése volt, de gyakorlatilag kezd kialakulni egy olyan erős bázis, és egy olyan erős verseny itthon, amely azt gondolom, hogy egyébként garancia lehet annak, hogy egy újabb nagy generáció, egy újabb nagy eredményben gazdag időszak áll előttünk női párbajtőrben.
4: A 16 közéjutásért a brazilokat verték, amelyeink a 8-at döntőben, aztán a svájciakat. Itt nem titok, Muhari Eszternek megsérült a könyöke, és tényleg mielőbbi felépülés neki, de ettől függetlenül a következő asszókban is, ha ugyancsak csereként, de rendelkezésre állt. Negyed döntőben Olaszországot verte a magyar csapat, az elődöntőben pedig egyetlen egy tussal kaptak ki a koreaiaktól, és aztán egy tussal nyertek a bronzéremért a franciák ellen. Ez egy egészen kiváló eredménysor. Annak tükrében pláne, hogy tavaly a világbajnokságon még a 8 közéjutás sem sikerült a női párbajtőr csapatnak, most viszont, hogyha a világkupa helyezéseket nézem, meg ezt a szezont, nem csak harmadik, hanem második hely is volt, negyedik, ötödik, hatodik, úgyhogy tényleg el lehet gondolkodni azon, sőt, hát ez már több annál, hogy itt az olimpián a női párbajtőr csapatnak is van esélye arra, hogy ott legyen Los Angelesben.
5: Abszolút, ugye a szakákban azért voltak viharok, voltak ütközések, ki így gondolta, ki úgy gondolta a jövőt, azért én azt gondolom, ezt nyugodtan ki lehet mondani, nagyon sok jó edzőnk van, nagyon sok jó klasszikus jó vívónk van. Mindig én azt gondolom, hogy az ilyen változások jót tesznek mindennek. Az a kérdés, hogy mielőbb valahogy rendet kell, vagy egy rendszert kell ebbe találni, és én úgy látom, hogy Csobó Dominiknek ez sikerült a kollégákkal együtt, vagy a vezetőedzőknek sikerült a többi edzővel együtt valami olyan csillagállást összehozni, ami működőképes, és én azt gondolom, hogy ennek a kvalifikációnak jó eséllyel indulunk neki. Zárójelben azért ez a kvalifikáció nagyon hosszú, fiatal vívókról van szó, tehát hogy azért remélhetőleg a lehetőség nem fogja őket megnyomni, ezzel kell számolni, de az, hogy honnan léptünk előre, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon ígéretes.
4: És a női kard is bronzzal zárt, női karcsapat. Limában lett harmadik az előző hétvégén. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca.
5: Igen, női karban ugye kétszeres világbajnok csapatunk van, ugye az olimpia kevésbé sikerült úgy, ugye Márton Pankát, Márton Annát újra műtötték, ugye róla az a hír, hogy alapvetően készül folyamatosan a visszatérésre, ugye Katona Renát, aki ugyancsak a világon is a top 16-jában volt, most már kicsúszott sajnos, ugye ő is évközben egy műtéten esett, tehát itt azért az a helyzet, hogy női karban a bőség zavara az, amivel számolni kell, ami azért nehéz, hiszen nagyon sok jó vívónk van. Én azt gondolom, hogy hárman Szűcs Luca, Battai Sugi, illetve Spisz Anna ebben az évben kiemelkedett, hiszen világkupa döntők voltak, nagyszerű eredményeket értek el. Pusztai Liza tekintetében egy kicsikét én azt gondolom, hogy újra várjuk, bár itt a csapaton megint volt egy olyan kör, ahol fantasztikusan vívott, és a régi...
4: Hát az elődöntőt plusz 8-al, a döntőt plusz, illetve a bronz asszót plusz 4-jel.
5: Igen,
4: zárta.
5: Tehát, hogy újra lehetett látni azt, hogy ő nem felejtette vívni, tehát ne erről szó sincsen, hanem valahogy nem találta a ritmus, nem találta azt az ütemet, amit ő jól tud, de jó volt látni, hogy újra megtalált és tudott vívni. De még egyszer mondom, hogy ők vannak négyen, és aztán még legalább 2-3 sportolót tudnék mondani, aki oda fog érni. Itt nagyon nagy küzdelem lesz a csapatba kerülésért, a csapatban maradásért is, és abszolút azt gondolom, hogy a női karcsapatnak ott az olimpián helye.
4: Limában 24 csapatból lett harmadik a magyar, 8-at döntőben könnyed siker az üzbégek ellen, a negyed döntőben a németeket verték, szintén magabiztosan 13 tus különbséggel. Az elődöntőben aztán, akikkel ugye mindig nagy csatát vívnak a miénk, a franciákkal találkoztak, és egy nagyon szoros asszóban 45-43-ra kaptak ki, és aztán a bronz éremért pedig a lengyeleket verték 45-36-ra, itt Szűcs Luca plusz 11-et tudott felmutatni, ami elég extra teljesítmény, és végül ezt a limai versenyt, világkupa versenyt a női kardozóknál az oroszok nyerték, jelezve azt, hogy bizony most már rájuk is figyelni kell, mert ők is ott lehetnek az Európa-bajnokságon.
5: Igen, múltkor mondtam, hogy nem olyan erős, meg nem olyan hűdekemény, ahogy ők visszatértek. Hát női karban abszolút ez nem igaz, ugye ott gyakorlatilag a világranglistát Egorján vezeti, tehát már egy orosz vívó gyakorlatilag egy év alatt visszavívta magát a topra, a top státuszba. Kifejezetten erős. Én végignéztem, végigkövettem az ő vívásukat és a magyar csapat vívását is. Rendkívül erőszakos, rendkívül kemény vívást mutatnak az orosz vívók. Én nekem egy kicsikét az érzésem, hogy az ilyen típusú vívásra egyébként a mezőny alapvetően fel sincs készülve, tehát ennél sokkal szoftosabb, sokkal ilyen puhább vívás volt eddig a pástokon a női kardban. Valószínűleg ezzel találkozik most mindenki, hogy ezt nehezen tudja lereagálni. Én azt gondolom, hogy erre is megvan a megoldás, de ez csapat dolga lesz majd szépen a felkészülés alatt.
4: És akkor beszéljünk a kardozó fiúkról, akik még a párbajtőröző lányoknál és a kardozó lányoknál is szebb eredménnyel zárták a világkupát, hiszen ezüstérmes volt a csapat.
5: Igen, ugye ők itt ugye a Kairóban voltak, ugye ott volt az utolsó világkupán, így van. Ketté kell szedni a dolgot, én azt gondolom, hogy a csapatnak a magja megvan, ugye Szilágyi Áron, Rab Krisztián és Szatmári András, ők alkotják ezt a csapatot. Itt azt gondolom, hogy az Áron és a Kiki egyéni eredmény megvannak. Nagyon jó lenne, ha a Szatmár Andrisnak is egy egyéni eredménybe futna, talán abban lehet hiányérzetünk ebben az évben. Ugye kikerült a top 16-ból, és ugye ezzel küzdemiről olyan sokszor beszélgettünk, hogy visszajutni, ez még nem működik. Én azt gondolom, hogy Szatyi akkor fogja még inkább jobban megtanni a saját vívását, ha ez sikerül valahogy megoldani. Erre lesz még egy éve, ez most azért egy jó EB, jó VB sokat segíthetne. És az a nagy kérdés, ki lesz a negyedik mellettük. Nem éri Demnencsik Zsoltot, hiszen...
4: Most ez Dalos Benedek volt.
5: Igen, egyébben több vívót is kipróbált, Bíró Huba is volt, aki egyébként a ranglistán elő lenne, de ugye ő sajnos megint megsérült, tehát sajnos nem lehetett bedobni. Több kiváló vívó van, nehéz eset, mert kevés lehetőség volt, vagy nehéz úgy próbálni egy friss csapatot, miközben egyébként hozni kell az eredményeket, mert ugye a világ ranglistán meg elő kell maradni, tehát azért ez egy nagyon nehéz feladat. Meglátjuk, hogy mi lesz a végső döntés.
4: Viszont az egy nagyon szép dolog, hogy Koreát sikerült legyőzni ezen a karajói világkupán. Így van, és ráadásul itt nem csak Zsolt húzott egy nagyot, Szilágyi Áron tette befejezőnek a koreaiak ellen, és ószángukkal ő küzdött.
5: Igen, újra visszatette Áront, ugye volt olyan próbálkozás, hogy Áron helyett Krisztián Kiki fejezett, most ezt megfordították, vagy legalábbis változtattak a korábbi felálláshoz képest. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ezt a srácok megbeszélték, ennek valamilyen alapja volt, ugye valószínűleg sokkal többet vívott ószángukkal Áron, mint Krisztián, tehát valószínűleg ez is mögötte van. Talán egy kicsikét Árontól, nem is kicsikét, javítom magamat, sokkal jobban tartanak Árontól, hiszen azért Áronnak nagyon komoly veretes múltja van, tehát, hogy letette az eredményt. Meglátjuk, ugye Európa-bajnokságon Koreával nem fogunk találkozni, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, azzal együtt, hogy nagyon jó a csapat, de kellenek az egyéni eredmények is nagyon-nagyon.
4: És ugye ezt a világkupát végül a franciák nyerték, és akár eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy a hazai pástyukon összejöhet egy francia-magyar Európa-bajnoki döntő, és hogyha nézzük a mieink eredményeit, akkor ugye a döntőben a franciák végül 8 tussal 45-37-re verték a magyar csapatot, de előtte ugye 45-43-ra győzték le Szilágyi Áronék Koreát, a negyed döntőben Egyiptomot 45-40-re, manapság Egyiptom ellen sem könnyű nyerni, és a törökök elleni 45-33-as sikerrel kezdődött számukra ez a kairói világkupa. Úgyhogy így összességében hogy értékeled?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, tehát nagyon kellett már a karcsapatnak egy jó világkupa, egy jó pont, kellenek a pontok is. Nekem, én úgy látom, hogy ez a francia csapat ez egy életveszélyes csapat, nagyon fiatalok, otthon lesz az Európa-bajnokság, nagyon megy a szekér, nagyon fut most nekik, szinte bármit el tudnak adni. Én a vívásukkal kevésbé vagyok barátságban, inkább egy koreai csapat, de ennek is meg kell, borzalmasan kellemetlenek, tehát nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon lábról vett tempó, elképesztően ülnek a lábukon, nagyon pontos, precíz lábmunkát végeznek, tehát ha nem is a technika, hanem a lábbal, amit végeznek, az csillagos ötös. Én úgy látom, hogy a legtöbb vívó egyébként mindegyében, mind csapatban erre még nem találtam meg a megoldást, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon, én azt gondolom, az egyik leginkább várományosa ez a francia csapat ennek az EB-nek és a VB-nek a magyar mellett. Itt az oroszok még annyira, vagy az orosz csapat olyan erős eredményt még nem ért el. Kóre ott van, de mondom, emellett akár egy Egyiptom is életveszélyes lehet. Na, az olaszok most talán egy kicsikét halványabbak, de én azt gondolom, hogy ők is odaérhetnek. Ott van az amerikai csapat, tehát, hogy itt is kicsit olyan kezd lenni, de a párbajtőr simán mondok 8 csapatot, amelyik odaérhet bármikor.
4: Kardozók kezét még nem engedjük el, a női egyéniben is remek eredmény született, ez ugye Lima, tehát visszatérünk Limába, Kairóból, mert ugye a férfiak Kairóban versenyeztek, a hölgyek Limában, említettük, hogy bronzérmes volt a női kardcsapat, és lett még egy bronzérem, méghozzá egyéniben Battai Sugár Katinka.
5: Igen, elsúgjában azért beelképesztően jól vívott, elől is van a világranglistán, nagyszerű, én azt gondolom, hogy egyre versenyről versenyre mutatja meg a klasszisát, és azt gondolom, hogy kihagyhatatlan most már egyre inkább abból a karcsapatból, női karcsapatból.
4: Az azeri Basztát győzte le nagyon simán 15-3-ra az első asszójában 16 közéjutásért, a másik magyar Spíszanó ellen győzött.
5: Igen, hát ez egy nagyon nehéz, amikor világkupán vagy bárhol egymással vív két magyar.
4: 15-11, aztán a török Erbil ellen 15-12, a francia Torit 15-9-re verte, nagyon szép eredmények tényleg, és az egyetlen veresége a koreai Choi-tól volt az elődöntőben 15-12. Choi egyébként második lett, Choi Sebin, mert hogy a franciák kiválósága Sara Nucha nyerte ezt a viadalt, Battai Sugárnak pedig nagyon gratulálunk a harmadik helyhez.
5: Így van, és én azt gondolom, hogy egyébként női karcsapat tekintetében is kicsit úgy állunk, mint a férfi párbajtőr csapatban, hogy nagyon sok jó vívunk van, nagyon sok szép eredménnyel, egyéni eredménnyel, talán egy olyan kicsi hiányérzetünk lehet, amely talán egyébként minden szakákban, hogy egyéniben egy picit több eredmény, az jót tenne, hogy minél többen elő legyenek, hiszen azért a vívásban fontos az, hogy ott legyünk elől, azért vannak szubjektív ítéletek, főleg a törben, kardban, tehát, hogy erőt kell mutatni, ott kell lennünk ahhoz, hogy azért bizonyos esetekben ez még inkább sikeresebbek legyünk.
4: És akkor akikről még nem beszéltünk, a férfi párbajtőrözőink, akik Svájcban értek el jó eredményeket, méghozzá egyéniben, Andrássy Tibor ezüstérmes.
5: Igen, neki úgy látszik, hogy ez a svájci verseny, ez nagyon jó időben, jó helyen van, hogy jól állnak az égi csillagok. Nagyon kellett neki is ebben az évben az eredmény, hiszen egyéniben ő eddig nem brillírozott, és így az utolsó versenyre pattintotta oda ezt a nagyon szép eredményt, úgyhogy én azt gondolom, hogy így az olimpiai bajnok csapat minden egyes tagja idén mutatott egy nagyszerű vívást, azzal együtt, hogy nincs könnyű dolguk, hiszen legalább 3-4 kiváló vívó, párbajtőr vívó van mögöttük, úgyhogy az egyéni eredmény az nagyon jó esett. A csapat az egy picit fájó.
4: Ja, igen, ja, már bocsánat a pontra megfogalmazásért, szóval igen, ahogy így eszembe juttattad, ők 18. helyen zártak.
5: Igen, a 32-ből 16-ba jutásért kikaptunk. Meglepő, bár nem az egyetlen ezen a versenyen, és párbajtőrben sem meglepő, hogy kvázi nem bánt van, kevésbé előrangsorolt csapat odaér, már nincsenek könnyű nemzetek, és bárhol lehet, egyszerűen meg kell nézni, hogy mi történhet, tehát, hogy koncentrációba vagy csapatfelállásba, nem tudom, bármiben hol volt ez ellőve, szerencsére nem ez a realitás, szerencsére belefér, túl sokszor nem, de én azt gondolom, hogy a csapatot ismerve, a srácokat, az edzőket, ki fogják ők ezt javítani, vagy felettetni fogják ezt a apró kisiklást.
4: Ja, Andrássy Tibiről még azért beszéljünk, hiszen 366 induló vett részt ezen a világkupa versenyemberben, és közülük a második helyen zárni az egy óriási eredmény. Egyedül az egyiptomi El Sayed-től kapott ki a döntőben 15-12-re, de hát az elődöntőben a brazil Camargo-t verte nagyon simán 15-9, aztán két szoros asszó volt, a nyolcad döntője, a negyed döntője, a svájci Bayer ellen, aki hazai közönség előtt vívhatott, illetve az ukrán Szvicskár ellen 11-10-8-7, úgyhogy tényleg egy
5: egészen kiváló. Tibinek ez az év nem úgy alakult, vagy a nemzetközi versenyek nem úgy alakultak, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó vissza a csatolás neki arra, hogy a munka, amit elvégzett, az jó, valószínűleg a formaidőzítésen, vagy az, hogy azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet ezt a nagyszerű teljesítmény minél többször kicsiholni magából.
4: Pár percünk maradt, egy jóslásra bocsátkozol-e az Európa-bajnokság kapcsán?
5: Én 4 érmet remélek. Azt gondolom, hogy egy arany, egy ezüst és 2 bronz. Én szerintem ez a várható, azzal együtt, hogy egyéniben lesz nagyon sok 5-től 8-ig helyezésünk, tehát én azt gondolom, hogy oda fogunk érni. Nagyon erős lett az Európa mezőny azzal együtt, hogy vannak nemzetek, amelyek gyengélkednek, tehát hogy én azt gondolom, hogy az EB-n most már történt meg, jól szerepelünk szinte minden korosztályban, de ezt nem lehet félváró venni, már csak mondom az olimpia miatt sem. Én azt gondolom, hogy ennek a 4 éremnek, ha ez így összön, akkor nagy gratula.
4: kiveséztük a férfi és a női kard és párbajt törözőinket. A törözőkről nem beszéltünk.
5: Törözőknek ugye ők múlt héten voltak versenyen, ugye ők most már alapvetően megvannak az előterjesztések, tehát a vezetőedzők leadták az előterjesztéseket, ők itthon vannak, a felnőtt csapat itthon van, ugye az edzőtáborokat.
4: Csak mert látva a világbajnokságot, illetve az előző EB-t, lehetnek ott is érmes remények.
5: Abszolút, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam a legelején, a férfi tőrcsapatunk ott van az élmezőnyben, a női tőr is sokat lépett előre, talán nekik még egy erős hajrá azért kell az olimpiai részvételhez. Én azt gondolom, hogy jól áll mind a két szakág, készülnek az EB-re, VB-re, edzőtáborok megvannak, ki itthon, ki külföldön készül, egységes a csapat, apró sérülések itt-ott vannak, de hál' Istennek ezek olyanok, amelyeket szakemberek segítségével lehet kezelni, tehát én azt látom, hogy alapvetően nyugalom van, nagyon jót tenne mindenkinek egy sikeres Európa-bajnokság és egy sikeres világbajnokság.
4: Az Európa-bajnokságot mennyire áldozzák fel a világbajnokság oltárán? Ezt ugye azért kérdezem, hogy mennyire felkészülés? Vagy...
5: Semennyire nem lehet feláldozni, ugyanis a világranglista pontokban a kontinens bajnokságok és a világbajnoki pontok is beleszámolódnak. Tehát egyik csapatunk sem áll úgy, és szerintem azért az erős luxus lenne, azt mondanánk, hogy egyik vagy másikat eldobjuk azért.
4: Tehát
5: mert
4: ami a csövön kifér.
5: Igen, tehát... Az oroszlán mindig oroszlán, mert ott áll a szikla tetején, és amikor jön a zebra, akkor megeszi. Tehát, hogy ez így működik a vívásban is, hogy folyamatosan erőt kell mutatni, ott kell lennünk az élmezőnyben, meg kell mutatni, hogy mi vagyunk a királyok, vagy legalábbis a mi csapatunk a legerősebb, mert ha nem tesszük ezt, akkor elhiszi a másik, hogy ő a jobb, és akkor onnantól kezdve sokkal nehezebb visszakerülni a csúcsra.
4: Nagyon bízunk abban, hogy már itt az Európa-bajnokságon megmutatja oroszlán körmeit a csapat, a csapataink, illetve egyéniben is a vívóink. Én azért bízom benne, hogy még 4-nél is több érem összejöhet. Én 6-ot mondok.
5: Legyen így, én nem vagyok semmi jónak az elrontója. Én azt gondolom, hogy a 4 érem az ami az alsó küszöb, de ezzel együtt nem tenni senkinek se túl nagy terhet. Nagyon sok jó nemzet van, az oroszok újra itt vannak, vívnak, tehát hogy nem egy könnyű sztori azért ez.
4: 2-2-2.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Játékos kijáró. A Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma este rendezik a konferencia liga döntőjét, felülvizsgálják a tankerületi központok működését, délután többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Ötvesádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencia liga döntőjében. A harmadik számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Pályafutása során a Leicester kapuját védte, amellyel FA kupát és angol szuperkupát is nyert, 120 alkalommal lépett pályára a dán válogatottban. A magyar minifutball válogatott vereséggel kezdte a pozsonyi Európa-bajnokságot. Trencsényi János együttese hiába vezetett kétszer is, végül 3-2-re kikapott a lengyelektől első csoportmérkőzésén. Az Oklahoma City hazai pályán 127-114-re nyerte a San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban. Ezzel 3-2-re vezet az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcban. A keleti főcsoportból a New York Knicks már tovább jutott és várja a nagy döntős ellenfelét.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Felállt

0: Az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottsága a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására jelentette be Köbel Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. A kormány szóvivő hozzátette, az ügyben a szennyező fizet elvet fogják alkalmazni. Elindulhat a helyreállítása a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt, közölte a MOL. Hozzátették, várhatóan több hónapos munka után indulhat újra az üzem. Az üzemanyagellátást nem érinti az üzemi baleset. A Tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindításakor történt robbantás. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A sérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Elmondta, erre azért van szükség, mert bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatás ügyben nem megoldotta, hanem tovább fokozta a problémákat. Hangsúlyozta, a kormány célja az, hogy az iskolák finanszírozása kiszámítható legyen, és erősödjön az intézményi autonómia. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni. A nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a velencei tó helyzete már aggasztóbb, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A vízügy rövid távú megoldásokról egyeztet a kormánnyal, miközben a víztározók felújítása a forráshiány miatt továbbra is várat magára.
1: Közlekedés.
0: 6 jármű ütközött korábban az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon kiépített terelésben. A 85-ös kilométernél újra mindkét sáv járható, a torlódás 10 kilométeresre csökkent. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Ma a záporokat, zivatarokat, viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szorító sarok. Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sportrádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. A mikrofonnál Elpap István. A közelmúltban két délszláv nemzetközi tornán is kiválóan szerepeltek bunyósaink. Szelecki Lilla például döntőzött a Belgrád Wineren, Kis Levente pedig a nehéz súlyú Kis Levente Zágrában a Grand Prix-t nyerte meg. Most velük beszélgettünk, elsőként Kis Levente következik.
1: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
3: Kis Leventét köszöntöm szeretettel, egyenesen egy zágrábi nagyszerű torna győzelem után. Gondolom ez így jót tett a lelkednek, nem? Mert kellenek az ilyen edzésmunkát, motivációt erősítő eredmények, mint ez volt.
4: Igen, az biztos 100%. Az elmúlt időszakban voltam egy jó pár meccsen, nehéz meccsek voltak, de most ez a zágrábi meghozta a gyümölcsét, és örülök neki, hogy sikerült a győzelem.
3: Milyen volt, mesélj nekem, légy szíves arról, hogy milyen volt a ringben Zágrábban?
4: Jó volt, nagyon. Ez egy ilyen kisebb verseny volt kezdetben, aztán úgy gondoltam, hogy nem lesznek nagyon nívós ellenfelek, de aztán egy jó koszovói boxolóval tudtam mérkőzni, akinek több nemzetközi győzelme is volt, és egy jó meccsen, igaz, elfáradtam a meccsen, a kimaradt most az elmúlt egy hónapban nem volt új meccs, sparring, stb. Vissza kellett egy kicsit rázódnom a dolgokba, ezért volt inkább a fáradtság, de én szerintem egy nagyon jó meccset tudtunk boxolni, és a győzelem ugyebár sikerült.
3: Na hát akkor ez még egyszer gratulálok. Mondod, hogy most nem volt meccs, nem volt sparring, miközben mondjuk a Renzini féle módszer az tényleg az, hogy folyamatos edzőtaborozások, kesztyűzések, meg folyamatos versenyeztetés. Már amikor ott tudsz lenni a kerettel, ez neked mennyire jön be, vagy mennyire ízlik ez a fajta munka?
4: Amikor meg tudjuk oldani, hogy megfelelő kesztyűpartnerek jönnek az edzőtáborunkba, illetve mi megyünk olyan táborba, ahol megvannak a megfelelő partnerek, nagyon jókat tudunk sparingolni, és nagyon jó felkészülést tudunk csinálni. Most az elmúlt időszakban otthon edzettem, a márciusi verseny óta.
3: Ez a Madárfészek Akadémiáról van szó, ugye?
4: Igen. Ott készültem, főképp egy kisebb, úgymond alapozáson mentünk keresztül, kicsit beleálltunk az erősítésbe, egy kicsit próbáltuk a kondíciót növelni, sok lépcsőzést vittünk bele az edzésekbe, aminek szerintem meg lesz a hatása, és a héten fogunk például Olaszországba menni edzőtáborozni, és nagyon várom, hogy ott a kesztyűzéseken tudjak bizonyítani.
3: Hát igen, nem véletlenül kérdeztem ezt az edzőtáborozást, mert ugye a te magas súlyodban az nem úgy van, hogy ott melletted is hasonló súlyú emberek vannak, mert mondjuk egy 60-65-70 kilósnak nyilván ez könnyebben megoldható. Tehát neked ez valóban egy fajsúlyos kérdés, hogy kivel tudsz leállni kesztyűzni, mert mondjuk Szakapistivel biztos nem.
4: Igen, az biztos. Tudunk egymással kesztyűzni is, csak hát annak más a lényege. Nem az, hogy teli erőből ütjük egymást, hanem azért a játékosságra és a gyorsaságra figyelünk oda.
3: Ugye te úgy érkeztél meg a felnőtt bunyóba, hogy a korosztályos világversenyekről rendre érmeket hoztál, és gondolom nagy reményekkel vágtál bele a felnőtt pályafutásba, de az nyilván azért más kávéház a felnőtt mezőny. Mennyire sikerült most arra belerázódnod? Mert felnőttben azért a kiugró nemzetközi eredménnyel még adós vagy.
4: Igen, sajnos ez pontosan így történt. U23-as Európa-bajnokságokon tudtam eddig azért eredményt elérni. Az igazi felnőtt világbajnokságon például tavaly lemaradtam. Így a pontszerzésről, éremszerzésről, győzelemről. Az idei évben szeretném ezt bepótolni az Európa-bajnokságon, és nagyon remélem, hogy ki fog jönni az eredmény, és nem fog sérülés ebben gátolni, és tudjuk folytatni az éremtáblázatot.
3: Ezekről a sérülésekről két szót váltsunk, mert aztán neked biceps, váll, könyök, nem tudom, mert föl se tudom sorolni, hogy mi minden bajod volt, de volt egy időszak, hogy szinte egyikből a másikba estél bele. Ez már a múlté, vagy mennyire sikerült feldolgoznod, hogy na, most épp leszakadt a bicepszed, mert tudom, olyan is volt, és
4: igen,
3: most akkor nem
4: igen,
3: tudsz boxolni.
4: Sajnos. Sajnos mindkét bicepszem szakadt már, de én úgy gondolom most, hogy ezeket úgy magam mögött tudtam most hagyni, de is kopogom, hogy szerencsére most nincsenek súlyos sérüléseim, ezek az apró izomláz, illetve kisebb húzódások azért természetesen megvannak az erőltetett edzéstől, de nagy sérüléssel nem szenvedek.
3: Tehát pszichésen ez nem visel meg, mondjuk a ringben nem jut eszedbe, hogy most ebben az ütésben nem viszek bele teljes erőt, mert mi van, hogyha leszakad a bicepszem?
4: A sérülés után volt egyszer-kétszer ilyen, hogy meccs közben meg lett ütve a bicepszem, vagy valamiért így pont összekönyököltünk, vagy volt valami ilyen incidens, és egy kicsit megijedtem, és akkor nem használtam úgy azt a kezemet, de mostanra már úgy érzem, hogy meggyógyult teljesen tényleg, és hogy nem tud ennek árt okozni semmi sem.
3: Na hát ezt örömmel hagyja szerintem mindenki, aki szereti a magyar bunyót. Most megjöttél Zágrába, mondtad, hogy mentek Olaszországba edzőtáborozni, aztán vissza a sűrű időszak jön, mert ugye nyár közepén rendezik majd Nyíregyházán az országos bajnokságot, és már nyakunkon van az általad már említett szeptemberi Európa-bajnoksági Szófiában. Hogy néz ki ez a, hát mondjuk 3 hónap, vagy szűk 3, inkább 2,5 hónap, ami előtted áll?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát általában eléggé sűrűk szoktak lenni a programok, mindig edzőtáborra töltjük az időnket, pár napot edzőtábor, egy nap pihenő, utána újra edzőtábor. Most ugye megyünk Olaszországba edzőtáborozni, utána úgy néz ki, hogy lesz egy versenyünk Ustinadlábenbe, és utána lesz a következő lépés a magyar bajnokság. Arra ugye otthon fogunk felkészülni többnyire, és a magyar bajnokság után nem tudom, lehet lesz 1 vagy 2 hét úgymond pihenőnk, amikor nem az edzőtáborba töltjük az időnket, hanem otthon tudunk lenni, és úgy gondolom, hogy utána végig a válogatott foglalkoztatni fog minket a felkészüléssel.
3: Ez tetszik ez a szó, hogy foglalkoztatni. A súlyoddal hogy állsz, hány kiló vagy most?
4: Szerencsére most beállt a súlyom. Ugye 90 kilóra levitték a súlycsoportot itt az új
3: szövetségnél. Ezért kérdeztem, igen.
4: Igen. Az elején voltak vele nehézségek, ugye sajnos fel tudtam menni ilyen 100 kiló fölöttre is ilyen off-seasonbe, szóval onnan azért visszamenni azt a 10-est nem volt könnyű, de sikerült, és mostanában egész jól tudom tartani a súlyom, szóval ilyen 1-2 kilókat kell fogyasztanom.
3: Hát az teljesen normális, de gondolom az a 10-es leadás, és az elején még könnyen megy, csak aztán, amikor közeledsz a 90-hez, akkor az a nehezebb. Ha nagyon magasról kezded.
4: Igen, az biztos. Hát ilyen lépcsőzetesen tudtunk mindig menni. Na jó, most lement 1-2 kiló, megmaradtunk. Na jó, még 1-2 kiló lejjebb ment, aztán volt szenvedés, meg nem mondom, hogy nem volt melegem a fogyasztóruhába edzeni, szóval de jó időszak volt. Most a nyári melegbe meg nem kell fölvennünk, szerencsére.
3: Erdei Zsolt is nagy fogyasztó volt, maradjunk annyiba. Off-season rá is föl szokott menni 8-10 kiló, pedig ő nem 90-ről indult, hanem mondjuk 75-ről. Miket mesél neked, mert mégiscsak ő a mestered.
4: Nekem mindig azt mondta, hogy ezt az ő edzésükön ilyen 3-4 kilókat le tudott adni, úgyhogy nem volt beöltözve. Hát amikor így be vagyok öltözve és szenvedek, ezt sose akarom neki elhinni, hogy ezt hogy tudták megcsinálni. Mindig mondom, hogy genetikailag csoda volt, és neki jól ment a fogyasztás.
3: Hát az egyénfüggő, persze, hát van akinek ez jobban fekszik, van akinek kevésbé. Madárról mondjál még néhány szót, mert mindenki azért nem mondhatja el magáról, hogy Magyarország valaha volt legeredményesebb félkővívója az edzője, aki nem mellesleg amatőrbe is, ugye, világ és Európa bajnok.
4: Igen. Nagyon szerencsésnek érzem magam azzal kapcsolatban, hogy vele tudok készülni, és az ő tudását tudom úgymond megkaparintani. Szeretek is vele készülni, szeretek vele nagyon időt tölteni, edzeni. Egy jó kapcsolatot tudok mondani, hogy mindent el tudunk egymásnak mondani, hogyha bármiféle problémám van, tudok hozzáfordulni, és mindenben próbál segíteni. Szóval egy jó kapcsolatot ápolunk a ringben is, a ringen kívül is, és szerintem így lehet maradandót alkotni, és jó felkészülni a olimpiára és a nagy versenyekre.
3: Ugye szokták mondani, vagy nem szokták mondani, de bebizonyított, hogy vannak dolgok, amik nem fejleszthetők, vannak, amik viszont nagyon is fejleszthetők, akár technikai, akár taktikai, akár állóképességi dolgok. Mi az, amiben Zsolt legtöbbet át tud neked adni? Tehát például technikában, mert azért ő egy nagyon csiszolt technikájú bunyós volt, azt nem mondom, hogy olyanban legyenesed van, mert olyan senkinek sincs, mint neki volt fénykorában, de mi az, amire azt mondott, hogy igen, ezt tőle tanultam?
4: Nagyon sokat tudott a balegyesemen változtatni, és nagyon sokat is gyakoroltuk, szóval próbálok vetekedni vele ebben, de technikailag nagyon sokat tudunk gyakorolni, és szerintem sokat is tudok fejlődni az ő technikai tudásával.
3: Egyszer azt mondta nekem, hogy nehogy azt higgyem, hogy a balegyenes az csak annyi, hogy úgy szépen egy balegyenes, hanem azt mondja, hogy rengeteg féle van, és akkor ugye elmerültünk benne tényleg, mert legalább ötféle balegyenest mondott. Ezt az avatatlan szemlélő egy kívülről nem is gondolná, hogy ez a viszonylag egyszerű és sematikus alapütés, ez mennyire komplikált tud lenni.
4: Igen, az biztos, és milyen fontos is tud lenni egy balegyenes az a körülvásba. Láttam sok olyan meccset, amit tényleg csak egy jó balkézzel meg tudtak nyerni, és tapasztalatból is mondom, hogy nagyon hasznos tud lenni, és nagyon meg tudja az ellenfelet zavarni.
3: Na, nagyon kevés, már előbb említetted olimpiát, nagyon kevés van hátra az olimpiáig, most volt az előző, aztán már ciklus felénél járunk, ami azt jelenti, hogy jövőre már vélhetően kvalifikáció is lesz, meg ugye nyilván a világranglistán se ártana egy kicsit jó helyen lenni. Mennyire látsz el odáig, illetve mennyire látod realitását annak, hogy Los Angelesben ott tudsz lenni, elvileg a legjobb korban leszel?
4: Igen, hát csak úgy repül az idő, az biztos. Még nem rég volt az, hogy a kvalifikációs versenyre készültem, amin sajnos nem tudtam végül elindulni. A következő évben szeretnék bizonyítani, és a kvalifikációs versenyen valami jó helyezést elérni, vagy nem azt mondom, hogy már rögtön kijutni, de hogy ott legyek a tányér közelébe, és meg tudjam mutatni, hogy ott lesz a helyem.
3: Na hát akkor ehhez kívánok egy kalappal, mindennek előtt összes sérülés maradjon tőle távol, meg egy jó EB szereplés, azt szerintem jó szájízt adna egész 2027-re is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Kis Leventének, gratulálok a Zágráb Grand Prix győzelméhez, remélhetőleg nehéz súlyban is lesz majd Los Angeles résztvevünk. Köszönöm szépen!
1: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
3: Szelecki Lilla van itt velünk a vonalban, tavaly az év női ökölvívója, ugye az U23-as Európa-bajnokság döntőse, most pedig a igazán rangos Belgrád Wiener tornán lettél nemrég ezüstérmes, amire szívből gratulálok. Ugye 48 kiló súlycsoportról beszélgetünk, pici lányokról. Milyen volt ez a belgrádi torna az idén?
5: A második alkalommal szerepeltem a Belgrád Wieneren, eddig így a pályafutásom során, és nagyon vártam már ezt a megméretetést, mert nagyjából úgy tudtuk, hogy kik lesznek a résztvevő országok, és így nagyjából képben voltunk azzal is, hogy kikkel számolhatunk a súlycsoportomban, és három mérkőzést hívhattam ezen a rangos versenyen. Az első mérkőzést igazából egy visszatérő olasz lány, de igazából ő is volt már 23-as Európa bajnok, és vele kezdtem meg igazából a tornát, nagyon vártam már ezt a mérkőzést. Taktikailag így számomra ez nagyon fontos volt, hogy a Rád Mikivel, az edzőmmel a megbeszélt taktikát be tudjam tartani igazából, és ezt így három meneten keresztül alkalmazni tudjam, és ez szerencsére sikerült is. Én úgy gondolom, hogy mind három menetben irányítani tudtam a mérkőzést, így az első mérkőzésen sikerült megoldanom azt az olasz lányt, majd a második mérkőzésen az elődöntőben egy görög lányjal mérkőztem, akit őszintesek annyira nem ismertem. Olyan sokat nem is tudtunk készülni belőle, de ez nagy lendülettel jött, és szerencsére ezt meg tudtam törni gyorsasággal is, illetve erővel is. A második menetben a földre is került, és számolt is rá a bíró, a harmadik menetben pedig le tudtam fejezni a mérkőzést. Így tudtam készülni a döntő mérkőzésre, ami meg ugye egy ismerős lány ellen volt, Rössz Jágeteki nálam, vele vívtam Budapesten az U23-as Európa bajnokságon a döntőt, szóval ez újból. Ez volt azóta az első összecsapásunk, szóval ezt is nagy izgatottsággal vártam, és megint egy nagyon szoros mérkőzés sikerült egyébként így produkálnunk, egy nagyon nagy iramú mérkőzés volt. Az első menetben ő szerezte meg a vezetést, a második menetben én kiegyenlítettem, így a harmadik menet döntött, ami az egész mérkőzésen így a legnagyobb iramú menet volt. Nagyon sokat ütöttünk, mind a ketten nagyon győzni akartunk, és végül ő került ki győztesen, de én nem vagyok csalódott egyáltalán.
3: Meg szokták mondani, hogy verseny a legjobb edzés, nem? Abból tanulni sokat lehet, meg maximális fizikai, pszichés koncentráció.
5: Így igaz, én elégedett vagyok így összességében a verseny nyújtott teljesítményemmel, és a döntőmérkőzésről is igazából elégedetten tudtam lejönni a szorítóból jókedvűen, szóval abszolút nincs okom csalódottságra.
3: Na de te mindig jókedvű vagy, nem? Én még nem láttalak nem jókedvűnek.
5: Igen, igyekszem optimistán hozzáállni a dolgokat.
3: Pattogtál a ringben, ahogy jó kis Szelecki módra?
5: Igen.
3: Mennyire, ugye te 48 kilóba se számítasz magasnak, tehát speciális stílusod van, szerintem ez ellen elég nehéz is boxolni, de azért neked is meg kell dolgozni azért, hogy közel kerülj a nálad magasabb ellenfelekhez. Hogy érzed magad ilyenkor? Mert általában azért nálad magasabbakkal boxolsz.
5: Igen, ez így igaz. A legkisebb súlycsoportban sem tartozom a magasabbak közé, de igazából ez már egy úgymond megszokott számomra, egy edzésen is ugye elég sokszor előfordul ez, így folyamatosan gyakoroljuk, és muszáj volt erre igazából többféle sajátos technikát is kialakítani, és ugye ezt a mérkőzésen is mindig igyekszek teljesíteni.
3: Hogy néznek ki a következő heteid, hónapjaid? Ugye te is mész Olaszországba edzőtáborozni?
5: Igen, így igaz, jelenleg tatán készülünk a válogatottal, és utána jövő héten pedig egy majdnem kéthetes edzőtáborban folytatjuk Olaszországban, és június közepén pedig a csehországi Ustinad Labemben lesz egy Grand Prix verseny, amin tavaly is részt vett a válogatott, és már most is nagyon várjuk.
3: Aztán meg országos bajnokság Nyíregyházán, aztán meg Szófiai EB.
5: Így igaz.
3: Ott mit vársz magadtól? Felnőtt mezőny, de azért már nem ismeretlen mezőny.
5: Igazából mindenképp az éremszerzés lebeg ugye a szemem előtt, de ugye mivel ez már nem 23-as mezőny, hanem felnőtt mezőny, ahogy te is mondtad, így elsősorban ugye a mezőny kiismerése lesz a cél, de ettől függetlenül ugye bár az éremszerzés az mindig a fő célunk.
3: És már az olimpia is közeledik, ami a te esetedben azért fontos, mert ugye a 48 kiló az nem olimpiai súlycsoport, az 51 viszont már az, de azért az itt 3 kiló az nagyon sok, meg az 51 kilóban még magasabbak. Látsz arra reális esélyt, hogy ott meg tudsz sípni valami olimpiai kvótát egyáltalán, hogy 51 kilóban megméresd magad majd? Mert végül is, hogyha amúgy megy a dolog, akkor miért ne próbálnád meg?
5: Hát igen, egyelőre még ez...
3: Nem most arról kérdezem, hanem majd.
5: Persze, igen. Hát egyelőre még a 48 kg-ban is szeretnénk még növelni a súlyomon, meg az erőmön, szóval még egyelőre ez van a fókuszban.
3: Hát tudom azt, hogy a szövetségben is ez fejfájást okoz, például Szaka Pisti esetében, aki ugye 50 kiló, de 55 kiló az olimpiai súlycsoport, vagy Szira Zsófi esetében, akinek meg le kéne fogynia, hogy olimpiai súlycsoport a boxoljon. Valahogy rólad eddig nem volt szó, pedig azért mégiscsak az évő kövívója voltál, és hát a 48 kiló se olimpiai súlycsoport, csak azért kérdeztem rá, hogy állsz ehhez a kérdéshez.
5: Igen, egyelőre ez így, mondom, a 48 kg-ban szeretnék egyelőre beleerősödni, és ott úgy igazán a felnőtt mezőnyben is megfelelő teljesítményre képes lenni. Szóval egyelőre ez az elsődleges célunk.
3: Lehet, hogy a jövő évi OB-n meg már megpróbálod az 51-et, hogyha esetleg úgy látod esélyét, hogy meg lehet az olimpiát is kísérteni?
5: Ez még nagyon a jövőben igazából, de még így nem tudok így válaszolni.
3: Jó van, Szelecki Lilla, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, akkor jó tatai edzőtábort, meg aztán egy még jobb olaszországit, aztán az utána dolgokról egyről ne is beszélgessünk, mert az OB, meg főleg az EB kapcsán majd még erre úgy is lesz mód. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
3: Ez volt a Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Kis Leventével és Szelecki Lillával beszélgettem. Elpap István voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra.
1: Ez volt a Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Délután 3 után járunk 3 perccel, kellemes rádiózás mindenkinek, a mikrofon mögött Németh Kornél. Szerda délután vagyunk, úgyhogy kezdődik a Hazafutás itt a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Labdarúgás, jégkorong, nemzeti sportkör címszavakban, csak hogy a legfontosabb témákat vagy tematikákat említsem. Focival kezdjük a mai Hazafutást, aztán érkezik ezekben a percekben haza a magyar férfi jégkorong válogatott. Erdély Csanádot tervezzük majd kapcsolni a 3:30-es hírek után. Délután 4-től pedig szokásainknak megfelelően jön majd a nemzeti sportkör. Ahogy említettem, tehát labdarúgással kezdünk, mert hogy szombat itt van a nyakunkon, május 30-án rendezi Budapest egészen pontosan a Puskás Aréna Magyarország történetének legnagyobb horderejű labdarúgó klub mérkőzését, ugye ez a Bajnokok Ligája döntője, az Arsenal Paris Saint-Germain mérkőzést megelőzően. Cserés Bendegúz készített egy összeállítást azzal kapcsolatban, hogy szakemberek, egyéb hírességek, más területen a sport, más területén villogó klasszisok hogyan várják ezt a finálét.
2: Rohamosan közeledik a Budapesti Bajnokok Ligája döntő, emiatt edzőket, játékosokat, szakértőket és labdarúgáson kívüli sportolókat is felkerestünk, hogy van-e kedvenc BL döntőjük vagy azzal kapcsolatos élményük. Most ezekből következik pár részlet. Először az erdélyi László Csaba következik, aki kedves emlékeket őriz az 1986-os BL döntőről.
3: Most így sokan felkapják a fejüket, hogyha azt mondom, hogy Steaua Bukarest, de ennek van egy nagyon érdekes háttér arculata. Ugye nekünk erdélyi magyaroknak, székelyeknek a Steaua Bukarest soha nem volt a kedvenc csapatunk, de el kell mondjam, hogy így gyerekként egyik meghatározó élmény volt látni és tudni azt, hogy egy magyar, ugye Jenei Imre volt a Steaua Bukarest edzője, és hát Bölödni Laci ugye ma is nagyon sokszor és nagyon sok fórumon most helyet kap az, hogy bajnok ligája győztes. Vagyis a Steaua Bukarest egy olyan akkor egy olyan nyomot hagyott így bennem, hát a döntő, aminek tényleg azt mondom, hogy így soha nem felejtem el. Lényegében az egésznek az az érdekessége, hogy végül is mondhatjuk azt is, hogy egy Erdély 100 Helmut Dukadán volt a hős, a kapus, aki minden 11-es megfogott, és ugye neki köszönhetjük, vagy köszönheti azt a Bukarest, hogy megnyerte végül is a Bajnok Ligája döntőjét, de tudni azt, hogy volt egy Jenei Imre bácsi, azért mondom múlt, tehát idézve, mert sajnos távozott, a tavaly meghalt, de egy nagyszerű edző volt, aki nekünk erdélyeknek nagyon sokat jelentett, és számított. Nagyváradon született, Nagyváradon kezdte a pályafutását, mint játékos, és hát a Bölöni Laci, aki ugye az akkori Marosvásárhelytől igazolt ezt a Bukarestet, és hát ki lett volna nekünk egyáltalán a kedvencünk, hogyha nem ő. Úgyhogy ebből a szempontból ez a Bajnok Ligája döntő, úgyhogy akkor így gyerekként engem nagyon-nagyon-nagyon megfogott, és láttam azt, hogy tényleg itt a futball volt a fontos, és nem a hová tartozás.
2: Folytatjuk a sort a korábbi BL döntők felidézésével, most egy 63-szoros válogatott labdarúgó szemüvegén keresztül. Priskén Tamást hallják.
4: Kedvenc és az egyik legnagyobb, ami örökre beégett nekem, az a Bayern München Manchester United mérkőzés volt. Még gyerekként néztem a tévében a 99-es döntőt, és a Bayern elég sokáig vezetett 1-0-ra Mario Baslernak a szabadrugás góljával, és utána a hosszabbításban sikerült a Manchester Unitednak fordítani. Megmondom őszintén, az nekem egy olyan élmény volt, hogyha jól emlékszem, még sírtam is, hogy ilyen előfordulhat a futballban, úgyhogy tényleg nekem ez nagy élmény volt, úgyis ugye a tévén keresztül néztem.
2: Melyik csapatnak szurkoltál?
4: Hát igazából ott nem volt különösebben, hogy melyik csapatnak szurkoltam, nyilván ott a mérkőzés volt nekem a legfontosabb, meg az, hogy a Bajnokok Ligáját nézhettem, és ugye a döntőt néztem. Tényleg egy nagyszerű mérkőzés volt így visszagondolva, és az, ami ugye megtörtént a végén, az tényleg egy egy olyan dolog, ami szerintem nagyon sok embernek ott van az emlékezetében. Úgyhogy tényleg nekem nagy élmény volt ez a mérkőzés, attól függetlenül, hogy nem szurkoltam úgymond az egyik csapatnak sem.
2: Ez ott van mondjuk az első BL élményeid között?
4: Igen, mondhatjuk, hogy igen, mert ha BL-ről beszélünk és döntőkről, akkor tényleg ez az első emlék, ami így beugrik nekem, és tényleg kristálytisztán emlékszem a gólokra is, és így a mérkőzésre is, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen.
2: Hát azért így böngészve most ezt a névsort, azért elképesztő játékosok voltak ott mind a két csapatnál akkor.
4: Igen, én azt mondom, nagyszerű nevek voltak, nagyszerű egyéniségek. Mindkét oldalon ugye Manchester Unitednek igazából az ikonikus csapata volt. Ugye a Bayern Münchenben is Oliver Kahnt, hogy említettem, ugye Mario Baslert, ugye a Manchester Unitednek két nagyszerű játékos volt, nagyszerű csatárpáros. Úgyhogy tényleg olyan nevek, akik meghatározóak voltak abban az időszakban a labdarúgásban.
2: Ezt a döntőt a Manchester United 2-1-re nyerte. Lépjünk át a 2000-es évekbe, ahonnan számos élmény került terítékre a továbbiakban. A 2005-ös BL döntő az egyik legemlékezetesebb finálévá vált. Nem véletlen, hogy többen is ezt jelölték meg a kedvencnek, köztük Priskin Tamás is, aki az 1999-es döntő mellett ezt is kiemelte.
4: Igen, hogyha jól emlékszem, akkor volt egy olyan BL döntés, a Liverpool Milan mérkőzés, amikor 3-0-ás vezetés után sikerült a Liverpoolnak egyenlítenie, és én azt mondom, hogy az is egy nagyszerű mérkőzés volt, és az is egy ilyen örök, amit az ember úgy nem tud elfelejteni.
2: Ezek a nagy visszatérős, vagy ezek a nagy egyenlítős meccsek a kedvenceid így az alapján.
4: Igen, nyilván ugye ezek olyan mérkőzések, amik azért elég sok izgalmat hoznak, főleg azért ugye, mert a végén meg a fordulatok miatt, és nyilván az ember ezekre sokkal jobban emlékszik, mint mondjuk az 1-0-ás mérkőzésekre, úgyhogy megmondom őszintén, nem kiegyeznék, hogyha mondjuk a most hétvégén is valami hasonló lenne.
2: Van más is, aki jó szívvel emlékszik vissza erre a döntőre. Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa.
5: 2005-ben Isztambulban az Atatürk stadionban földön túli döntőt rendeztek. Már az is fura volt, hogy az első percben gólt szerzett a Milán, az még inkább, hogy Paolo Maldini, aki a világ egyik legjobb játékosa volt, de védőként, és az pedig, hogy jobb lábbal, nem is emlékeznek a legelvakultabb Milán szurkolók sem, hogy az öreg Paolo, hogy ő jobbal valamikor belehet volna a labdába. Tehát ezek így együtt, hogy jobb lábbal, és gólt rúg, és az első percben, ez már egy különleges élmény volt, de az első fél időben a Milán abszolút jól játszott, sőt, káprázatosan futballozott, Kaká, aki a világ egyik legjobb irányító középpályása volt, csodálatosabb, de csodálatosabb passzokat adott. Aztán Hernán Crespo, aki később az Interben is megfordult, egy ilyen szerencsés góllal, ott elcsúsztak a beadásnál, túlfutottak a védők a labdán, megszerezte a második gólt. Közvetlenül a szünet előtt pedig Kakának a BL döntők egyik legszebb gólpassza, és Crespo pedig egész nyugodtan, higgadtan, már ugye két gólos előny adta nyugalom birtokában, pimasz módon átemelte a kifutó, kilépő, letérdelő Dudek fölött a labdát, amelyik így bepattogott a hálóba, és már 3-0-ra vezetett a Milán. Fél idő, szünet, a Milán játékosok az öltöző kijárónál felállított serleget már megsimogatták, miközben az angolok, ugye az angol csapatjátékosai lehajtott fejjel bandukoltak az öltözőbe, és később Jamie Carragher, amikor volt egyszer lehetőségem találkozni vele Liverpoolban, megkérdeztem tőle, hogy mi volt a szünetben, és azt mondta, hogy ezt mindenki megkérdezi, és a filmben is mondja, hogy ezt mindenki megkérdezi, és ő arra emlékszik, hogy ő azt gondolta, hogy 6-0-ra ki fognak kapni. A szünet végén a Liverpool szurkolók valahogy túltették magukat ezen a traumán, és úgy voltak vele, hogy egy csodálatos utazás volt, ahogy a csapatuk eljutott a BL döntőbe, ahol a világ legjobb csapata meg fogja őket verni, és az ikonikus klub indulat jó nem alkalóan elkezdték énekelni, és zengett az egész stadion, ahogy az angol szurkolók énekeltek, és az olasz drukkorek pedig lefagyva nézték őket a túloldalról, a kapu mögül, ugye a két kapu mögött voltak a szurkolótáborok, hogy mit csinálnak ezek az angol szurkolók. És aztán a játékosok is erre visszaemlékeztek, mind a két csapat tagjai, hogy ez sokkolta őket, ez hatott a játékosokra. És ez valahogy megváltoztatta a mérkőzésnek a lelki állapotát, és amikor Gerrard szépített, rögtön nem sokkal a szünet után, egyszerre fölébredtek az angolok, és mintha egy varázsütése elhitték volna, hogy talán nincs minden veszve, és utána Schmitzer távoli lövésével már 3-2-re vezettek, és hirtelen az olaszok is megrémültek, hogy úristen, itt a sima győzelem, és a kupa simogatása után, itt ez még lehet egy éles mérkőzés. És amikor így megváltozik egy meccsnek a lélektana, akkor onnan már nehéz nehéz visszajönni. A Liverpool ugye mindegy alapon, egy elvesztett meccsen igazából megpróbált mindent megtenni, és megfordult a mérkőzés képe. Jöttek a Liverpooli helyzetek, és aztán Gerrard kiharcolt egy 11-est, amit ugye Xabi Alonso ugyan kihagyott, de kipattanott, viszont berúgta, és negyed órával a második félidő megkezdése után 3-3 volt az eredmény, és láttott a Milán játékosok aztán, hogy mindenre gondoltak, csak erre nem, és az angolok is. Ott, mintha mind a ketten megriadtak volna, így telt el a rendes játékidő, és jött a hosszabbítás, ahol pedig Shevchenko, aki a világ egyik legjobb játékosa volt, és elképesztő mennyiségű gólt lőtt mindenféle szögből. Egy olyan szituációba került, egy beadás után ráfelt a labdát, ami kijött a kapusról, és Dudek, akit nagyon sokan kritizáltak, mert nagyon ostoba gólot kapott, a jobb térde nem volt a földön, tehát nem abban a pozícióban volt, ahonnan egy 3 méterről érkező Shevchenko lövést ideális pozícióban tudna várni, még hogyha a talpon van, akkor is semmi esélye nem lett volna védeni, de valahogy ösztönösen felemelte ebben a pozícióban a bal kezét, és Shevchenko ezt a felemelt bal kezet talált el a labdával, és onnan a kapu fölé perdült a labda, ezt ezerből ezerszer berúgta volna a kiváló ukrán támadó, de akkor egyszer az a helyzet kimaradt, úgyhogy maradt a 3-3, pedig az hosszabbításban gól, akkor a Milán szerintem megnyerte volna a mérkőzést, és így aztán jöttek a 11-esek, és végül Liverpool meg tudta nyerni a mérkőzést 0-3-ról, ami ez egy elképesztő fordítás volt, és egyébként ide kapcsolnám, ami nagyon érdekes megfigyelés, büszke vagyok rá, hogy ilyen megfigyelést tettem, a 2023-as Manchester City International, ez a mérkőzés is ebben a stadionban volt, talán erre jól emlékeznek a szurkolók, ez ugye 3 évvel ezelőtti finálé volt, hogy Rodri a második félidőben szerzett egy gólt, és azzal a City megnyerte ezt a mérkőzést. Hogy kapcsolódik össze ez a két mérkőzés? Úgy, hogy a játékos kijárótól jobbra eső kapuba rúgta mind a 3 gólt a Milán, és mind a 3 gólt a Liverpool, és Rodri is abba a kapuba lőtt. A másik kapuba kihagyott nagy helyzeteket ugye Shevchenko, aztán az első fél időben Haaland is kihagyott egy nagy helyzetet, és aztán a mérkőzés végén, a 2023-as mérkőzés végén Lukakunak is volt egy ordító helyzete, sőt Di Marco az üres kapuba próbálta befejelni a labdát, és pont Lukaku találta el. Így az történt, hogy a 2005-ös döntőben a 11-eseket is a jobb oldali kapuba végezték el, tehát két döntőt rendeztek abba a stadionba, és a jobb oldali kapuba ugye esett 6 gól 2005-ben és a 11-esek, 2023-ban pedig Rodri még egy gólt szerzett, a másik kapuba egyszer sem tudott bekerülni a labda, úgyhogy valamiért a BL döntő van, akkor abba a kapuba nem tud bemenni a labda, a másikba viszont rengetegszer.
2: Úgy látszik, messze az egyik legmeghatározóbb finálé, hiszen László Csaba is jó szívvel emlékszik rá vissza.
3: Ugye már felnőttként, már futballedzőként éltem meg, és azt úgy csodának is hívják, én is csodának nevezem, az az isztambuli csoda, ugye, ahol a Liverpool végül is ugyancsak 11-es rugással elhódította a bajnok ligáját, kupát, hát ugye a Milán ellen Isztambulba 3-0-ás vezetés után fölállva, és hát mit az Isten, ott is az egyik meghatározó játékos a pályán, hát ki volt? Dudek, a kapus, aki tényleg örületbe kergette a Milán játékosait, és a végén arra tisztán emlékszem, hogy Shevchenko volt Milántól az utolsó 11-es rugó, és előtte most hadd ne soroljon fel, hogy ki nem hagyta ki, de ott úgy emlékszem, hogy középre rúgta, középre rúgta az Shevchenko, és Dudek az lábba, kézzel visszanyúlt, mert elment a sarokba, és sikerült azt a 11-est is állítani, és akkor ugye ezzel megnyerték a bajnok ligát a Liverpool, de ez egy csodálatos mérkőzés volt, azt úgy nekem nem toppolja eddig más, ha bár biztos, hogy másnak van más véleménye, úgy ez a két mérkőzés az nagyon-nagyon megmaradt bennem és az emlékeimben, mint BL döntő.
2: Nehéz felülmúlni a 2005-ös finálét, pedig egy évvel később 2006-ban is emlékezetes döntőt rendeztek. A Ronaldinho-féle Barcelona az Henry-féle Arsenal ellen játszott. Utóbbi miatt meghatározó élmény a mérkőzés Gera Dánielnek, magyar válogatott játékosnak, aki jelenleg Iránban futballozik.
6: Hát nekem így a legkedvesebb, talán így az elsők között is volt, amit láttam, az, amikor a Arsenal játszott a Barcelonával. Tehát pont egy arzenálos egyébként. Nekem akkor Tajta Henry volt a kedvencem, és igazából nekem az volt. Bár akkor ugye a Barcelona nyert, de nekem az volt így a legkedvesebb emlékem így.
2: miért alakult ez így ki? Tehát Andri miatt, mert ott volt a döntőben, és mutathatta magát a legnagyobb kupában?
7: Nekem, hogy miért akkor Andri volt a kedvencem, azt szerintem, aki akkor tehát azt nem nagyon kell magyarázni, szerintem nagyon látványos volt az ő játéka, és egyébként én később azért lettem barcelonás, mert ő ugye utána az Arzenából átment a Barcelonába, de ott egyébként még szurkoltam neki, és hát azért igen.
2: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre?
7: Szerintem lehet mondani, hogy hasonló kerítésben volt. Talán akkor még, hát úgy emlékszem, hogy akkor az Arzenál is nagyon jó volt, szóval mármint, hogy a Barcelonával egy szinten voltak jók, szóval ott az egy picit kiegyenlítettebb volt ilyen szempontból. Ha jól emlékszem, ott ugye fordítás volt, tehát hogy az Arzenál vezetett, és a Barcelona megfordította.
2: Igen, a 76. percben és a 81. született a Barcelona két gólja.
7: Igen, szóval hát az egy izgalmas, egy ilyen mérkőzést aláírnék most is, ami ilyen izgalmakkal teli, mennyit tudok így arról mondani.
2: A 2006-os mérkőzés érdekessége, hogy az Arzenál kapusát Lehmannt már a 18. percben kiállították. 4 évvel később, 2010-ben az Inter 2-0-ra legyőzte a Bayern Münchent, és ez fontos mérkőzés Nagy Daninak, az M4 Sport Formula 1-es szakkommentátorának.
8: Hát ami eszembe jut egyből, és ez tulajdonképpen az első erősen megmaradt BL élményem, és duplán focis tartalom, mert 2010-ben a Bayern Inter BL döntőt én Olaszországban néztem, rengeteg olasz szurkolók között, mert Cezenáticóban voltunk, én fociztam régen, és a 12. kerületi Nagyvidékessel nevű csapatnak az egyik kapusa voltam, és egy külföldi olasz tornán voltunk, és akkor már túl voltunk a tornán, ráadásul harmadikak lettünk, és én is védtem a végén, az utolsó, a döntő utolsó 20 percében én védtem, és nagyon boldogok voltunk, és közvetlenül a meccs után este jött a meccs, ja, azt hiszem talán Milito volt, aki gólt lőtt kétszer, azt is megnéztem, hogy jól emlékszem, hogy Howard Webb volt a játékvezető, nyilván ő is ikonikus nagyon, így számomra, mint játékvezető, úgyhogy ez talán az első, jelenleg meghatározóbb PLS élmény. Ja, és Internek szurkoltak, úgyhogy boldog voltak.
2: Van, milyen volt ott akkor a hangulat?
8: Hát szenzációs volt, és nagyon érdekes volt, mert közben voltak Bayern szimpatizások, és a csapatban a csapattársak többnyire Bayernnek szurkoltak egyébként. Volt egy ilyen csapaton belüli kis rivalizálás, tehát nyilván ott Olaszországban, ott utána óriási volt az ünneplés. Tehát emlékszem, hogy kint egy bárban néztük az utcán, és nagyon nagy élmény volt.
2: Nagyot ugrunk az időben, egész pontosan 8 évet, hiszen a következő élmény 2018-ban volt, amikor a Real Madrid ikonikus mérkőzést játszott a Liverpool ellen. Nagy Dani így emlékszik rá.
8: Nyilván nagyon sokaknak biztos ez a meccs egy részre beugrik ugye a Bél ollózós gólja miatt. Én ráadásul nekem mindig valamiért így, tudom, hogy kevesebben voltak olyanok, akik szimpatizáltak Béllel, de én mindig az voltam. Lehet, hogy azért, mert annyit szekálták őt, néha úgy éreztem, hogy oktalanul. Úgyhogy én nagyon szerettem és örültem a két góljának. Meg hát volt ugye nagyon szomorú része is. Én ugye kapus voltam régen, és nagyon átéreztem Iker Káriusznak a szenvedését, vagy nem tudom. Mert ugye ott volt két nagyon nagy potya gólja. Ugye az egyik, amikor Benzema lábára dobta rá a labdát, az nem tudom, pillanatnyi rövid zárlat. A másik meg nyilván szerencsétlenül próbálta megfogni, vagy nem volt maga biztos. Nagyon sajnáltam, meg utána dupla annyira követtem Káriusznak az útját, akinek tényleg azért nagy törés volt a karrierjében, úgyhogy utána már nem lett ugyanaz a pályája, ami talán korábban még kinézhetett neki, úgyhogy ez még nagyon megmaradt ezek miatt.
2: A következő döntőnél kicsit csalunk, mert hogy a következő percekben nem BL döntőről lesz szó. Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, ugyanis nagy Bayern München szurkoló, és jól emlékszik a 2020-as Szuperkupa döntőre, amit csak úgy, mint idén a BL döntőt Budapesten rendeztek.
9: Én a 2020-as budapesti Szuperkupa döntőn a helyszínen szurkolhattam a kedvenc csapatomnak, a Bayern Münchennek. Sajnálom is, hogy egyébként most nem jutottak döntőbe, de is megvan az, hogy szerintem ki fogja nyerni ezt a nagyon színvonalasnak ígérkező döntőt.
2: Miért alakult ki ez a Bayern iránti szeretetet? Hogy Bayern szurkoló lettél?
9: Már kiskorom óta, vagy hát fiatalabb korom óta szerettem a labdarúgást, amikor pedig a szombathelyi dobóesélyhez kerültem. Itt igazából mindenki szereti a labdarúgást, és a többiek más csapatnak szurkolnak. Én voltam az, aki a Bayern Münchennek drukkol, igazából nagyon szerettem a játékukat, kifejezetten Thomas Müller volt az, aki engem már akkor is megfogott a klub hűségével, meg a klub iránti szeretetével, és hát ez is volt az, ez is azok a dolgok között van, ami miatt szeretem a csapatot.
2: Hogyha jól tudom, akkor Müllertől még Messzt is kaptál.
9: Igen, ez így van, pont itt van előttem a falon felakasztva, bekeretezve. Ez úgy történt, hogy 2022-ben voltam a müncheni Európa-bajnokságon, és igazából akkor már megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogyha jól sikerül az Európa-bajnokság, akkor mi lenne, hogyha a magyar zászló mellett egy olyan molilóval ünnepelnék, amin elkérem a Müllernek a mezőt, és igazából hát szerencsére a verseny is tényleg úgy sikerült, hogy ezt tudtam kivitelezni, és igazából ő volt az, aki utána az interneten megkeresett üzenetben, és akkor beszéltünk egy pár szót, megegyeztettünk a pólóméretet, meg aláírást, meg hasonló dolgokat, hogy hova küldje, így történt.
2: 2021-ben a BL döntőnek magyar résztvevője is volt Löw Zsolt személyében, aki a Chelsea másodedzője volt ekkor, Thomas Tuchel munkáját segített a Manchester City elleni mérkőzésen is.
10: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékosra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kiválott, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőség gömnyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutnom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet való kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
2: 2023-ban is érdekelt volt a Manchester City a döntőben, sőt, meg is nyerte azt az Inter ellen. Somogyi Zsoltnak nagy élmény volt.
11: Mondhatom, hogy közismert a baráti társaságban és a munkahelyen is, hogy én nagyon kedvelem az Intert, amikor a Nemzeti Sport kapott egy akkreditálást, a mérkőzésre személyesen el lehet menni, és a sajtóhelyről meg lehet tekinteni a mérkőzést, akkor ugye a mérkőzés előtti napon egy felvezető cikk, megérkeztek a csapatok, edzettek, sajtótájékoztató, és másnap magának a mérkőzésnek a tudósítása, következő nap pedig a visszatekintés, visszapillantás, hogy mi történt, mik voltak a reakciók, esetleg a vegyezónában sikerült a játékossal beszélni, ami ilyenkor egy nehezebb dió, és voltak olyan kedvesek velem a főnökeim, hogy megkérdezték, hogy esetleg van-e kedvem nekem élőben megnézni a csapatomat a fináléban, és persze volt, úgyhogy igazából így ez tudósításnak minősül természetesen, és nagyon sokat dolgoztam és írtam, de így a cég vendége voltam, de mondom, ez ugye munka, tehát a repülőjegy, ugye akkreditálással, ugye a meccsbelépőért sem kellett fizetni, úgyhogy így meg tudtam nézni élőben az Intert, és összességében annak ellenére, hogy a City megnyerte a mérkőzést, az Inter szerintem jól játszott, és becsületesen férfiasan helytelt, tehát mint szurkoló abszolút elégedett lehettem a csapatommal, és ez annyira, nem voltam ezzel szerintem egyedül, hogy egyrészt ugye olyan fölénybe volt az Inter a végén, hogy nagyon jellemzőképp volt, hogy lefújták a mérkőzést, minden játékos, szinte az összes játékos az Inter kapusán onnan kívül a City 16-osán belül volt, mert ott rugdosta az Inter a szögleteket, és próbálta valahogy kicsikarni az egyenítő gólt és a hosszabbítást, de ez végül nem jött össze, és ahogy lefújták a mérkőzést, tulajdonképpen egyforma hangerővel lehetett hallani a City szurkolókat, akik ugye a BL győzelmet ünnepelték, de az Inter szurkolók hangját is nagyon erősen lehetett hallani, akik pedig meg akarták ünnepelni a csapatukat, amelyik helyt állt a fináléban, annak ellenére, hogy végül 1-0-ra

0: Meg az, hogy a PSG rommá játsza az Arzenát, és beütögetik a gólokat, utána az Arzenának kell kezdeményezni, és utána még akkor kell egy nagyobb vereségbe is belefuthatnak. Én bízom benne, hogy az első forgatókönyv lesz.
1: Nagy Dániel.
2: Bár nyilván mindkét csapatnak jó szezonja van. PSG-t mondanám papírforma szerint, de szerintem 1-0-ra fog nyerni az Arzenál. Ez a tippem, ez a nem túl népszerű tippem.
1: És melyik csapatnak szurkolsz?
2: Hát Arzenál, de nem egyik csapatnak sem. Nem volt egyetlen olyan periódus sem az életem során, amikor bármelyik csapatnak szurkoltam volna, és én sok emberrel találkoztam, aki hasonlóan volt, mert így a Premier League-ből inkább United-os voltam mindig, meg nyilván amióta ennyi magyarunk van a Liverpoolban, azóta még jobban izgulok a Liverpoolért. De mindig United-os voltam alapvetően, Manchester United-os, francia ligában nem nagyon volt kedvenc, és egyébként meg Real Madrid.
1: Halász Bence.
3: Nagyon nehéz lenne azt mondani ezek után, hogy bármely csapatnak szurkolok, de én úgy gondolom, hogy idén is a Párizs fog nyerni. Legalábbis én bennük látok több esélyt, hiszen az Arzenál talán így a szezon végére a Premier League-ben is látszott, hogy picit többször botlottak a vártnál. Lehet, hogy elfáradtak, a PSG szerintem meg most tudott olyan szintű csapattá összeállni az idei szezonban, hogy nem hiszem, hogy találnak most kihívóra, meg az ő játékukat dinamikusabbnak találom, és lehet, hogy az Arzenál nem fogja bírni igazából azt a fajta nyomást, vagy azt a fajta tempót, amit a Párizs fog hozni.
1: Tőzsér Dániel.
4: Paris Saint-Germain behúzza újra, de két nagyon erős csapat találkozik, akik már jó pár éve próbálják ugye ugyanazt a nagyon domináns jó futballt játszani. Az Arsenal azért nem véletlenül lett most a Premier League-nek a bajnok, amelyik a nyilván mi magyarok abszolút a Liverpoolnak kell, hogy szurkoljunk és szurkolunk ugye a Dominik miatt, de szerintem azért háromszor lettek zsinórba másodikok, hogyha úgy jól tudom, azért az nem véletlenül van egy csapat eredménylistáján, hogy háromszor lett második, és akkor negyedjére oda tudtak érni ugye a bajnoki címhez. Tehát egy fantasztikus csapat az Arsenal is. Valahogy én az egyéni villanásokba többet várok a PSG-től.
1: Löw Zsolt.
5: Paris Saint-Germain. Pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszer elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a bajnok ligája mezőnyében. Ráadásul ugye Nasser Al-Khelaifival, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is. Sőt, most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogy ha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Artétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
6: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ma este rendezik a konferencialiga döntőjét, nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, változékony időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
7: Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A harmadik számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Pályafutása során a Leicester kapuját védte, amellyel FA kupát és angol szuperkupát is nyert, 120 alkalommal lépett pályára a dán válogatottban. A magyar minifutball válogatott vereséggel kezdte a pozsonyi Európa-bajnokságot. Trencsényi János együttese hiába vezetett kétszer is, végül 3-2-re kikapott a lengyelektől első csoportmérkőzésén. Az Oklahoma City hazai pályán 127-114-re nyert a San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban.

0: Ezzel 3-2-re vezet az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcban. A keleti főcsoportból a New York Knicks már tovább jutott és várja a nagy döntős ellenfelét.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztés a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita azt mondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június végéig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A MOL megkapta a helyreállítási elindításhoz szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat Tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil, és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai reggel jelentek meg, hogy összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Bíkó alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik fa locsolását vállaljuk a száraz, aszályos időszakban.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométer között torlódik a forgalom munkavégzés miatt, aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 37 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Ahogy ígértem, nagyjából fél órával ezt megelőzően jégkoronggal folytatjuk majd a hazafutást, mert hogy érkezik haza, illetve ezekben a percekben már haza is érkezett Magyarországra az elit világbajnokságon az első osztályú tagságát meghosszabbító magyar férfi jégkorong válogatott, a srácok közül pedig Erdély Csanád van velünk itt a telefonon a túlsó végén. Szia Csanád, először is köszönjük szépen, hogy telefonon keresztül bekapcsolódsz itt a mai műsorba, és az első szó természetesen a gratulációé. Milyen utatok volt, hogy érkeztetek, és mennyit ülepedett már ez az egész, hogy kiharcoltátok annak a lehetőségét, hogy ismételten újra a legjobbak között szerepelhessen a magyar válogatott majd.
4: Szia, köszönjük szépen a gratulációt, igen, most érkeztünk haza. Hát igazság szerint ugyanolyan boldogsággal tölt el minket, mint a tavalyi szezonban, hogy újra kiharcoltuk az A csoportban maradást. Tényleg én azt gondolom, hogy összességében sportszakmailag is nézve egy jobb világbajnokságot tudtunk játszani, mint tavaly.
3: Ez egy teljesen, hogy mondjam, a szurkolókhoz talán még inkább közelebb álló csapat azzal, hogy magyar stáb, magyar kapitány, magyar játékosok. Te érzel-e bármilyen különbséget a korábbiakhoz képest, vagy a korábbiakkal, hogyha összehasonlítjuk, hogy nem tudom, van-e bármi, ami különbség az egyikhez a másikhoz mérve?
4: Hát talán az, amit te is említettél, hogy a teljes stábunk magyar, és azért nem vagyunk mi egy kultúrájú ország, mint Kanada vagy Finnország, hogy ebből kifolyólag sokkal családiasabb a környezet, és talán ez is az egyik sikerünknek a kulcsa, hogy mindenki ismer mindenkit, talán gyerekkorától fogva az edzők is, úgyhogy ez az egyik legfontosabb ismérve, vagy a kultúraépítésünk szempontjából ez az egyik legfontosabb dolog.
3: Család, egy picit ugorjunk vissza az időben a világbajnokságot megelőző, már-már szokásosnak tekinthető Kanada elleni mérkőzésre. Próbáltunk esélyt latolgatni itthonról Budapestről, hogy akkor mit lehet ebből kiolvasni, vagy mit nem, de a fő konklúzió az volt, akárki megszólalt, itt elsősorban például Spiller Istvánnal beszélgettünk erről nagyon-nagyon sokat, hogy óriási rangot kölcsönöz egy válogatottnak, hogyha Kanada ellen zárhatja a felkészülését, és ez most már ugye évek óta így van. Te mit érzékelsz, vagy ti belülről mit érzékeltek ebből, ami ténylegesen egy kívülállóként én azt mondom, hogy óriási dolog, de vajon belülről ez milyen?
4: Abszolút, mi is így gondoljuk. Hál' Istennek el tudtuk egy olyan polcra tenni a magyar jégkorongot az elmúlt években, hogy Kanadával a világ legjobb egyik, hanem a legjobb csapatával tudunk felkészülési meccset játszani, illetve az is megemlítésre méltó, hogy a svájciakkal, a házigazdákkal is tudtunk játszani két felkészülési mérkőzéset. Ez már tényleg egy olyan programra vall, amit csak a nagy hoki kultúrájú országok tudnak magukénak, és ez óriási dolog, hogy magyarként ezt meg tudjuk élni.
3: Kicsit szaladjunk végig a mérkőzéseken, engedd meg, hogy mindegyik meccsel kapcsolatban egy-két dologról kérdezzelek. Ugye a finnek elleni mérkőzéssel indult a történet, és az első harmadot követően nem volt gól, végül 4-1-re nyert a finn együttes. Itt az volt az általános reakció, megint csak az itthoni hangokból tudok kiindulni, hogy ez kezdésnek egyáltalán nem rossz. A középső harmad, ahol a finnek a 4-ből 3 góljukat szerezték, volt egy picit, ami talán kilógott. Én mondom, hogy ha evés közben megjön az étvágy, hogy egy kicsit talán negatív irányba lógott ki. Te hogy élted meg azt a mérkőzést?
4: Igen, azért ez fontos szerintem minden világbajnokságon, hogy jó kezdés legyen, és szerintem ezt meg is tudtuk valósítani összességében a finnek ellen kezdve egy jó kapus teljesítménnyel, a védekezésünk is a helyén volt, úgyhogy meg hát akkor még nyilvánvalóan a világbajnokság elején az energiaraktárak is elég magasan vannak, úgyhogy nagy intenzitású meccset tudtunk játszani. Én azt gondolom, hogy tükörbe tudtunk nézni azután az első mérkőzés után, mert egy egészen jó teljesítményt tettünk le, úgyhogy meg a végeredmény tekintetében is azért hízelgő volt számunkra.
3: Család, a következő mérkőzés ugye szünnap nélkül az osztrákok elleni találkozó volt, azt már előzetesen lehetett tudni, hogy két olyan mérkőzés lesz majd számotokra, ahol reális esély lehet pontszerzésben, vagy akár a pontok begyűjtésében is. Az első ezek közül az osztrákok elleni mérkőzés volt. A végén 4-2-re nyert Ausztria, de azért ez sokkal-sokkal szorosabb meccs volt szerintem, vagy nekem sokkal szorosabbnak tűnt, mint sem, hogy csak így legyincsünk, hogy oké, nyert Ausztria 4-2. Egy párat aludva, persze nyilván még friss az élmény. Mi az, amit lehetett volna szerinted talán másként csinálni? Reálisan benne volt abba a meccsbe a magyar pontszerzés, esetleg a magyar győzelem?
4: Én szerintem abszolút, és ezért is volt egy kicsit fájdalmas nekünk ugye az a vereség, mert úgy éreztük, hogy egyébként egy egész kompakt meccset tudtunk játszani, minden ember előnyben, minden ember hátrányban, speciális egységekben is jól tudtuk tartani a tempót az osztrákokkal, és hát azért érződött a meccsnek a ritmusán is, hogy ők is egy rangadóra számítottak, úgyhogy ebből a szempontból szerintem megint tudtunk előre lépni, mert azért ez az osztrák csapat korábbiakhoz képest jobb teljesítményeket hozzáságon, úgyhogy mi ebből a szellemmel indultunk neki, és szerintem, mint ahogy említettem, az, hogy a 5-3-ban, vagy akár emberhátrányban is jól teljesíteni, az egy nagyon jó fokmérője volt ennek a meccsnek, és a stábtagoknak, illetve az ebben a visszajelzése is ezt mutatta, hogy egy jó meccset játszottunk, de most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen kiki meccseket remélhetőleg egy ilyen nagyobb számban fogjuk majd minden.
3: A kedves hallgatók, a telefonvonal túlsó végén a magyar férfi jégkorong válogatott játékosa Erdély Csanád. A férfi világbajnokság történéseit elevenítjük fel, hogy mi is történt itt az elmúlt két hétben, két és fél hétben, és érkezünk a katartikus pillanathoz, május 19-éhez, amikor jött a britek elleni találkozó. Egy kicsit kérlek az előzményekről, amennyit el lehet mesélni. Mi volt a fogadkozás, hogy nézett ki a meccs előtti megbeszélés, így talán most már minden jó, ha a vége jó alapon egy picivel nagyobb betekintést engedhetsz nekünk. Tényleg mennyire volt ide nekünk az oroszlánt, vagy bennetek ez az ide nekünk az oroszlán érzést is, mert ahogyan sikerült ez a mérkőzés, 5 szerzett góllal, kapott gól nélkül, hát tényleg az van, hogy az ember mind az 5 ujját megnyolja egy ilyen teljesítményt látva.
4: Igen, nyilvánvalóan hogy a britek ellen kicsit útással azért szerettük volna, hogy nekünk
3: hazák. Csanád, bocsáss meg, hogyha te hallasz engem, próbálj meg kérlek pozíciót váltani, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vészesen elfogyott a térerő ott, ahol vagy, és szinte semmit nem hallunk abból, amit mondasz, és...
4: Bocsánat, most hallanak?
3: Most jelentősen jobb, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm.
4: Köszönöm. Na, tehát én azt gondolom, hogy a britek ellen egy olyan mérkőzésben mentünk bele, ahol tudtuk ott is, hogy mire számíthatunk, mik azok a gyengeségeik a válogatottnak, amiben mi tudunk előnyt kovácsolni, és az, hogy le tudtuk hozni, úgy kapott gól nélkül, szerintem, ha jól számoltam, akkor megbeszélésünk után azt mondták, hogy 1939 óta nem volt
3: ilyen,
4: hogy magyar válogatott nem kapott gólt a csoportba, úgyhogy megint tudtunk valamilyen történelmit az asztalra tenni, amit nagyon rég nem láttunk, és tényleg ezzel az elánnal mentünk neki, és ha kiemelhetnék még egy dolgot, az, hogy ebben az időszakban, amikor mondjuk egy világbajnokságon a harmadik vagy negyedik meccsen vagy, akkor már azért nem olyanok az energiaháztartásod, és ilyen, megint csak azt tudom mondani, hogy 60 perces hokival gyakorlatilag megmutattuk, hogy nekünk tényleg az elitben a helyünk, úgyhogy ez egy óriási élmény volt, megint olyan dolog, amire az ember majd a karrierje után vissza fog emlékezni.
3: És hát teljes joggal lehettek rá büszke, hiszen elképesztő teljesítmény volt. Itt még matematikailag ugyan nem volt biztos, de gyakorlatban már szinte biztosnak tekinthető volt az, hogy a magyar csapat, azaz ti kivívtátok a jogot arra, hogy újra az elit világbajnokságon szerepelhet majd a csapat, ugye folyamatosan történelmi tetteket hajtolva végre. Isten őriz Csanád, hogy Kákán csomót keressek, viszont azt hallom a szavaidból, aztán most mindjárt megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy azért a fizikai, meg a fizikális dolgoknak óriási szerepe van erre. Már többször utaltál a finnek elleni nyitómérkőzésen, most a britek elleni találkozón. Mennyire értesz egyet azzal az állításommal, hogy itt azért lehetett húzni, de nem is feltétlenül közvetlenül itt, hanem inkább talán a németek elleni meccs után egy vonalat, mert hogy ott azért a kapott gólok számát tekintve, hogyha a németet is beleveszem, ugye 6-9-7-8, de hogyha a németet leveszem, ugye ami egy 6-2-es mérkőzés volt, a Svájc, az USA kapusa, illetve főleg itt az utolsó mérkőzésen a lettek ellen. Elsősorban én azt mondom, hogy a kapott gólok számával nem lehettek, ti sem elégedettek, de most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy itt lehetett húzni egy vonalat, és talán itt a fizikai dolgok is kijöttek már, vagy kiütköztek, hogy ilyen nagyobb arányú vereségekbe szaladtatok bele?
4: Hát igen, azért nyilvánvalóan van hiányérzetünk, és ahogy a szövetségi kapitány is elmondta, hogy abból a 21 jó harmadból, amire készültünk, olyan 14-15-et tudtuk jól abszolválni és kipipálni. A többiel még adósok maradtunk, és ez nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, amivel nekünk a következő évben is számolni kell. Én azt gondolom, hogy talán az ember hátrányunk az egy picivel lehetett volna feszesebb, és akkor talán kevesebb gól különbséggel játszunk ezekkel a csapatokkal. De hát azt is látni kell, hogy mondjuk egy Svájc, aki a hazai világbajnokságot mindenképpen meg szeretné nyerni, ő egy pillanatra sem hagyott fel minden játékos, akivel játszottunk vagy világsztár, vagy világsztár közeli. Úgyhogy nyilvánvalóan ezek nagyon nehéz mérkőzések, mind fizikálisan, mind mentálisan, de egyébként én azt gondolom, hogy összességében a felkészülésen ezerre is fektettünk annyi hangsúlyt, hogy végig tudjuk ezt a hét mérkőzést játszani, illetve az is egy óriási dolog volt számunkra, hogy mivel tavaly benn maradtunk, emiatt nekünk egyet több plusz pihenőnapunk volt, és egy kicsit tudtunk regenerálódni.
3: Család, mit jelent ez számodra, hogy ismételten sikerült ezt véghez vinni, mármint, hogy újra ott vagytok, és megint a legjobbak között szerepelhet a magyar férfi jégkorong válogatott? Lehet, hogy merész lesz a kérdés, de egyszer mindenkorra megérkezett a magyar férfi jégkorong oda, hogy nyilván helyén kezelve, de hogy a legjobbak között itt a 16-ban kell számolni a magyar férfi jégkorong válogatottal?
4: Hát szerintem az elmúlt évek azok azt mutatják, igen, hogy joggal van helyünk ebben a top 16-ban.
3: De bocsáss meg, hogy közbeszúrok egy kérdést, és fogod érteni. Érted, hogy miért kérdezem így, mert hogy azért ezt mondjuk, nem tudom én, 10-15 évvel ezelőtt, ha valaki egy ilyet kérdez, vagy kimer jelenteni, annak kinyitatják Lipótot újra, és elmegyógyintézetbe küldik. Most is ízlelgetjük ezt a dolgot ilyen óvatosan, viszont az eredményekkel meg azt bizonyítjátok, hogy igenis tényleg. Szóval hogy ez okozza bennem is ezt a pici bizonytalanságot, hogy így kérdezem.
4: Igen, hát mi is van, hogy megcsípjük magunkat, hogy tényleg hogy van az, hogy korábban nem tudtuk ennyi húzamosabb ideig ilyen így fennmaradni az A-csoportban, de azért én azt gondolom, hogy a mostani fiatal generáció, aki felérkezik a válogatottból, többnyire olyan játékosok jönnek, akik külföldi bajnokságban egész magas színvonalon játszanak évről évre, illetve a mostani 30 és a fölötti játékosainknak még pedig annyi tapasztalata van, mi próbáljuk átadni ezeket a tapasztalatainkat, és ez egy olyan jó egybeleget alkot, hogy így tudjuk elérni ezeket az eredményeket, úgyhogy hát igen, mi is ugyanígy vagyunk néha, hogy ott még egy játcsoportos világbajnokságra készülhetünk jövőre Németországba, tehát ezek olyan dolgok, hogy néha meg kell állni egy pillanatra, és realizálni kell, hogy hová is jutottunk el.
3: Nem vagytok túl sokan, de azért vagytok. Ugye neked ez, ha jól számolom, a negyedik volt az elit világbajnokságok között. 2016-tal kezdődik a sor. Szóval, hogy mondjuk, ha például Sofron Istvánra nézel, vagy Sofron Istvánnal leültök sztorizgatni, és szóba kerül 2016, vagy tényleg itt a közelmúltból bármelyik, egyiket másikkal össze lehet hasonlítani, vagy ez tényleg olyan, mint az almát a körtével, hogy gyümölcs is, meg édes is, de az egyik mégiscsak alma, a másik meg körte.
4: Hát igen, tehát azt hiszem, pont 10 évvel ezelőtt volt az első A-csoportos világbajnokságom, nekem is, és jó pár játékosnak is. Úgyhogy hát azért az teljesen, azt nem lehet már összehasonlítani szerintem a mostaniakkal. Egyszerűen az a jó dolog ebben, hogy a magyar jégkorong tényleg, amit te is említette, hogy eljutott egy olyan szintre, hogy itt évről évre mindenki nyilvánvalóan a csodát várja, és hogy mindig felülmúljuk önmagunkat, de azért nyilvánvalóan valamilyen szinten a realitások talaján nézve az, hogy minden évben egyáltalán több mérkőzés nyer a magyar válogatott az A-csoportban, az egyelőre még várat magára, de ahogy te is említetted, akik így vagyunk páran már a negyedik átcsoportos világbajnokságon résztvevőknek. Mi azért sztorizgattunk most is, hogy milyen volt még annó 2016-ban Szentpéterváron, vagy akár Tamperébe. Úgyhogy ezek olyan emlékek, és ezek olyan sztorik, amiket próbálunk így megosztani a nálunk fiatalabbakkal is.
3: És mennyire vevők a fiatalok erre? Mert azért azt hallom, hogy a mai fiatalokat megszólítani nem túlságosan könnyű most. Itt nem olyan régen a lányok számára egy divízió 1 per A-s világbajnokságot rendezett Budapest, és az egyik kedvenc játékosunk itt többször volt már nálunk vendég, Mayer Fruzsi mesélt arról, hogy azért az igazán fiatalokat önmagában a szó szoros értelmében megszólítani, meg a figyelmüket lekötni nem egy könnyű dolog. Tehát itt a generációs különbségek azért nagyon markánsan megjelenhetnek. Mindenféle él nélkül, és tényleg komolyan kérdezem, hogy nálatok az igazán fiatalok mennyire, hát hadd használjam ezt a kifejezést, hogy isszák minden szavatokat, például amikor sztorizgatás megy 2016-ról, vagy bármelyik korábbi VB-ről itt a közelmúltból.
4: Hát az elején nyilvánvalóan minden fiatal egy kicsit megvan szeppenve, amikor bekerül ide a magyar válogatottba.
3: Tesztek róla, hogy meglegyenek szeppenve?
4: Nem, szerintem ennél barátságosabb és családiasabb környezetet mi nem tudunk teremteni, de egyébként ez egy-két hét után feloldódnak, és hallgatják, meg kérdeznek, tudásvágy van bennük, szóval én csak pozitívan tudok róluk beszélni, és megfogadják a tanácsokat, jöjjön akár edzőtől, vagy akár játékostól, és ez is az egyik alapértékünk, hogy mindig megpróbálnak mindenki, aki éppen aktuálisan benne van, kiválóan szerepelni, úgyhogy nyilvánvalóan én is most már kezdem így 30 évesen érezni a generációs különbségeket, de ezt azért egy pár hét alatt meg tudjuk ugorni.
3: Csanád, zárásként arról mesélj, kérlek, hogy akkor csoda ez vagy sem, hogy itt van a magyar férfi jégkorong válogatott. Ugye kerülgettük már a forrókását, te magad is utaltál rá, hogy mindig a csodát fokozzátok egyel. Az alaptény, hogy A csoportos az elit világbajnokságon szerepel a magyar férfi jégkorong válogatott, ez csoda számba megy vagy sem?
4: Hát szerintem most már vagyunk olyan szinten, hogy mi nekünk is az az elvárás, hogy ezt a szintet fenntartsuk. Tehát, hogyha most nem élezném ki ezt a csodaszót mondjuk akár egy világbajnokságra, vagy egy mérkőzésre, hanem azt a folyamatot kell nézni, ami az elmúlt pár évben történt a magyar jégkoronggal. Hogyha ezt nézzük, akkor ezt lehet annak nevezni. Viszont azt is mögé kell látni, hogy a mögött meg mennyi munka van, az utánpótlástól kezdve, az utánpótlás edzőknek a munkája, tehát azok a fiatalok, akik most itt be tudtak mutatkozni, azok többsége még 2020-21-ben utánpótlás játékos volt, tehát ezek mind olyan dolgok, amikre tudunk építeni, úgyhogy én tényleg még egyszer ismételni tudom önmagam, hogy amúgy óriási örömmel és mosollyal tértünk haza.
3: Nem is csodálom, és minden gratulációt megérdemeltek. Az utolsó utáni kérdésem pedig azt szokták nekem mondani, azt tanították sportverkeken belül is, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most gondolom, hogy kint nem nagyon volt lehetőségetek erre ellenben, most, hogy hazaértetek, lesz-e ezt a sikert lehetőség beárazni így egymás között a társakkal, ahol nem a mentes víz lesz a sláger?
4: Hát természetesen most így, ez ráadásul úgy, hogy a szezon utolsó meccse volt mindenkinek, itt azért most egy elég hosszú menetelésen vagyunk túl, úgyhogy mindenkinek ki fog járni a lazítás. Úgyhogy szerintem a grill szezont azt mindenki a jövő héten megnyitja, vagy még ezen a hétvégén megnyitja, úgyhogy szerintem várja már mindenki.
3: Csanád, nagyon szépen köszönöm, hogy érkezés után szakítottál ránk egy szűk fél órát. Az elmúlt nagyságrendileg szűk fél órában Erdély Csanáddal, a magyar férfi jégkorong válogatott kiválóságával volt szerencsénk beszélgetni. Gratulálok még egyszer, és nagyon-nagyon jó pihenést szeretnék kívánni neked is, illetve a társaknak is. Rögzítsük a tényt, a magyar férfi jégkorong válogatott a 7. helyen zárt a csoportjában az A csoportos férfi jégkorong világbajnokságon. Ez pedig azt jelenti, hogy megőrizte tagságát a legjobbak között, és jövőre is, amikor is emlékeim szerint Németország ad majd otthont, az elit világbajnokságnak a legjobbak között szerepelhet. 15 óra 57 perc a pontos idő, egy rövid zenét követően jön a Magna Cum Laude, és a holnap reggel jön a Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az úton lévőknek balesetmentes közlekedést, egyre erősödik a helyzet, sőt az időkép, illetve mindenféle időjárás előrejelző mutatja, hogy a vihar is elkezdett közeledni Nyugat-Magyarország felől, sőt láttam most egy képet, ami már Budapest felé is mutatott érkező valamilyen felhőket, úgyhogy tényleg a vérnyomásra érzékenyek, meg aztán pláne tényleg a kelleténél is legyenek türelmesebbek, a vérnyomásra érzékenyekkel meg legyünk még inkább türelmesek. Kezdődik a Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban Csisztó Zsuzsával, Spiller Istvánnal és Szűcs Miklossal. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok velünk. Erdély Csanáddal zártuk az előző fél órát, úgyhogy folytassuk jégkoronggal, főleg ha már Pisti is itt van. Az utolsó kérdésem az volt, hogy mennyire fogják megünnepelni ezt a sikert az utolsó előtti, hogy rögzítsünk egy tényt, hogy csoda...
3: Mit mondott?
2: Mert azt mondta, hogy hosszú volt, nagyon hosszú volt a szezon, kérdeztem, hogy nem a mentes víz lesz a sláger, mondta, hogy a grill szezonban sosem az szokott lenni, maximum a grillezések utáni reggeleken, ezt már én teszem hozzá. Szóval azt mondta, hogy tényleg kezdődik a grill szezon, és nagyon nagy ünneplések jönnek. De ami tényleg foglalkoztat ebben a körben is, és feltettem neki is ezt a kérdést, szapporói csoda, innen kezdtük a magyar újkori jégkorong történetét, vagy az emlékezést. Mindig elmondjuk, vagy nagyon sokszor elmondjuk, hogy csoda, csodálatos teljesítmény. Csoda-e az, és bocsánat, Zsuzsi, hadd válaszoljon Pisti elsőként, mint szakavatott szakértő, vagy...
4: Én is őt kérdezném elsőre.
2: Köszönöm, hogy csoda-e az még, hogy ott van a magyar válogatott, csoda az, hogy kivívta a bennmaradást, egyáltalán csoda kifejezést használjuk-e ebben az esetben, vagy... És óvatosan tettem fel Erdély Csanádnak is ezt a kérdést, és ugyanebben a körben is óvatosan teszem, hogy kezdjünk el megbarátkozni a gondolattal, hogy itt ide tartozunk, itt van a helyünk.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem tartanám ezt a mostani szereplés csodának, hogy bennmaradt a válogatott. Ha a szapporói feljutás utáni helyzeteket nézzük, akár helyezéseket, akár lőtt gólokat, akár kapott gólokat, teljesítmény bizonyos szegmenseit, az a szapporói gárda sokkal kevesebből hozta ki ugyanazt, mint amit ez a válogatott ebben a körülményekben elér. Nem azt akarom mondani, hogy ez egy rossz dolog lenne, mert abszolút a pályán vívjuk ki azt, hogy mi ehhez a kötelékhez, ehhez az osztályhoz tartozhatunk. Ugyanakkor most már egy... hosszú évek alatt például a TAO, a külföldre utazások lehetőségei úgy gondolom sokkal nagyobb lehetőséget nyitnának a válogatott számára, és kivéve a rendszerből az orosz, fehér orosz gárdát, különösen az oroszt, ezek a mérkőzések, amiken mi az utolsó két idényben maradtunk, tavaly kazak, idén a brit, ezek normális esetben, ha a mezőny teljes, akkor ezek a meccsek egy osztályal lejjebb történnek. Tehát úgy gondolom, hogy a változatlanul a feljutásért, bennmaradásért harcolnánk, akár csak most, viszont a lehetőségeink sokkal többek. Tehát a szapporói generáció alatt készített pillanatfelvétel, hány pálya volt akkor, hol nőttek föl, pont Mikivel beszéltük, Szűcs Miki barátommal, hogy Szapporó előtt, tehát az a 75-76-os, én 73-as vagyok, de játszhattam ezeken a fiúk ellen, mi még nyitott pályán nőttünk föl, és a BS alaksora jelentette nekünk a Kánaánt, hogy oda bejuthassunk. De akkor még osztoznunk kellett a műkorisokkal is például azon a pályán. A mostani lehetőség az szerintem úgy lenne, és egyébként sokkal jobb, hogy ide tartozunk, mint sem egy osztályon lejjebb lennénk, mert itt tényleg olyanok ellen játszhatsz, akik megmutatják minden évben, hogy mibe kell még fejlődnöd. Most hozhatok számokat. Legkevesebb kapura lövésünk nekünk volt idén. miközben ez papíron egy erősebb csapat volt, mint a Herninki. Megint mi kaptuk a legtöbb gólt. Egy hete itt ültem Zsuzsival, és mondta, akkor volt a brit elleni meccs, megkérdezte, hogy szerzünk-e még pontot, bennmaradunk-e, mondtam, hogy igen, nem szerzünk pontot. A fejlődést ott próbáltam lemérni, hogy a hátralevő négy meccs alatt mit játszunk. Voltak jó periódusaink, és akár a periódus most le is fordíthatnám harmadra.
2: Család nem... ugyanezt mondta, hogy a nem is tudom hány harmadot említett, ami kritikus volt, közte például a svájciak elleni középső harmad, nevezzük nevén a gyereket, az a vállalhatatlan kategória volt, és anélkül, hogy KK-nak adnánk csomót keresni, mert hogy az alapállás az az, hogy persze, hogy örülünk ennek, viszont az, hogy a legutóbbi három mérkőzésen kapott 24-25 gólt.
3: 30-at az utolsó négyen. És,
2: igen,
3: és a legtöbb kapott gólunk volt emberhátrányban. A lettek mindenki, aki nem látja mélységében ezt a világhokit, a lett csapat brutál jó, hozzánk képest is, ráadásul az ország legnépszerűbb sportága. Nem foci, nem kosárlabda, Lettországban a jégkorong a
2: legjobb. Hiszenek Verpakovszkisz már nem ott is.
3: Ja, igen, és 26 gólt lőttek nekünk három meccs alatt, ezt megelőzően. Tehát aki mélyen benne van a sportágban, én éreztem, és le akartam mérni, hogy akkor a letteket tudjuk-e, és az utolsó négy meccse átlagban 1-5-ös gólkülönbséget számolva 4-20. A négyet egy kicsit túl teljesítettük, mert például USA-nak is tudtunk lőni hármat, ott is voltak jó szakaszaink, de 30-at kaptunk az utolsó négyen. Ha a kapus százalékokat nézem, a magyar válogatottnak lett a legrosszabb százaléka, mondom, legtöbb kapott gól emberhátrányban.
2: Isti, bocsáss meg, hogy közbeszólod.
3: Túl sokat
2: nem, igazad van ebben. Még egy kérdés, és utána hagyjuk a többieket is kibontakozni. Mennyivel lenne másabb a leányzó fekvése, hogyha az osztrákokat sikerült volna elkapni, akár egy rendes játékidős döntetlenül, hogy a másik csoportban az volt a helyzet, hogy lett 2-6 pontos csapat, ugye a kieső felett, és valahogy teljesen más az optikája. Itt nálunk mennyivel lett volna másabb az optikája?
3: Az az igazság, hogy erre a
2: mert egyébként abban az osztrákok elleni meccsben nem volt földön túli bravúr, vagy ördögtől
3: már
2: való.
3: Nem félünk az osztrákok, de ez nagyon helyes, mert az utolsó két tét meccs velük a VB előtt az hosszabbításba torkolott. Nekik természetesen most nem voltak itt az NHL-eseik, tehát ez azért még hozzátartozik. A németeknél egy komplett brutál sor hiányzott. Draisaitl, Peterka, Stützle, ők itt vannak, még durvább lehetett volna a helyzet. Olimpiai évben vagyunk, ők így jöttek el. Mondom, ezekről nem mi tehetünk, hogy az orosz kizárják, mert Ukrajnába háborúzik. Mi a pályán vívtuk ki, és sokkal jobb itt lenni, és mész a semleges meccseken, egy brit-magyaron 7-8 ezer néző. Tök jó körítés, ha ezt valahol Lengyelországban játszottuk volna, 1000 magyar néző és 38 brit. Itt meg totál jó volt, és az öltöző profi, minden profi, sokkal jobb itt játszani, sokkal jobb itt tanulni, mint a Div 1 A-ba. És azt azért látni kell, hogy nekünk még egy két pihenő nap utáni meccs is fájdó volt a németek meccs tévedt tükrében. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagyon bölcs fiam mondja, hogy a függvény lehetne meredekebb. Ő így szokott fogalmazni. A rendelkezésre álló javak, körülmények, felkészülés, és tényleg a szövetség mindent belepróbál adni, a játékosok is, de még többet kell ezekkel a csapatokkal találkozni, és az az igazság, hogy megmutatsz valami karaktert, valamiben javulsz, de az ellenfeleknek annyi fegyvere és kártyalapja van, hogy még elő tud venni. Ha te kicsit ügyesebb vagy, akkor el lesz keményebb. Ha te elkezdesz keményedni, ő még keményebb lesz. És mindig tud valami ütőlapot, ha most leállnánk autóskártyázni, neked mindig lesz egy lolatéd, amit a végére ráteszel.
2: Nagyon.
3: Emlékszel még ezekre?
2: Megtisztelő, autóskártyára emlékszek, igen. Köszi a türelmet Zsuzsinak is, Mikinek is.
3: Bocsánat.
2: Szerintem mindenképpen, és maradjunk is ennél a gondolatmenetnél. Ugye csoda, nem csoda, innen indultunk tovább. Hogy csapódik le bennetek, Zsuzsi, kezd, vagy folytasd, te kérlek, ez az egész történet? Mert ez a fajta kettősség, amit felvezettem, szerintem mindenkiben, a játékosokban is ott van. Nyilván az érkezés utáni percekben Erdély család nem azon fog vekengeni, hogy keseregni, hogy 30 gólt kaptak négy mérkőzés alatt, mert örül annak, hogy újra kivívták azt, hogy ott vannak a legjobbak között. Ettől még a 30 gól is sajnos tényszerű. Szóval hogy csapódik le benne, Zsuzsi, ez az egész?
4: Én is imádom hallgatni Pistit, amikor jégkorongról beszél, amikor is kevés volt az egy óra, és akkor már olyan mélységekbe is lementünk, emlékszem ugye, hogy a generációk, tehát hogy mi például a adott esetben, hogy zajlott a dán iskola, csoda, hogy vették igénybe a svédeket, mit lehet egészen pici gyerekkorban, ugye picit már előre szaladtunk időben, hogy oké, akkor ezt a lépést, ami majd ezek után lenne kívánatos, hogyan lehet meglépni, tehát mik a fejlődés különféle fázisai. Én azért azt mondom, hogy mindent egyrészt az idő fog perspektívába helyezni, tehát azért azt nem szabad soha elfelejteni, hogy majd amikor visszatekintünk egy korszakra, ki tudja honnan, akkor azt fogjuk mondani, hogy emlékeztek? Most vagy azért, mert itt maradunk sokáig, vagy azért, mert nehogy Isten nem, azt fogjuk mondani, emlékeztek, volt egy olyan korszak, amikor három egymás követő eseményen bírtuk ki.
2: Sőt, 10 év alatt ez a negyedik, mert ugye 16-tól, ha nézzük.
4: És akkor nem az lesz, mert egyébként a történelem ezt már számtalanszor megválaszolt, hogy azt fogjuk majd mondani, hogy emlékeztek arra a moszkvai olimpiára, hát nem voltak. Jó, persze, tudjuk, ha most mélységében szakmailag belemegyünk, az egy csonka olimpia volt, az ott született olimpiai bajnoki címek azért attól még azok. Éppen ezért fáj nekünk nagyon a Los Angeles-i bojkott, ugye, meg minden más, amit helyette Los Olomouc és társaiként meg kellett élnünk, mert az nyilván nem az az esemény volt, és természetesen a Los Angeles-i győztesektől sem kérik számú, hát de nem volt ott a gyakorlatilag a világ.
2: Én ugyanezt mondtam, amikor az olasz labdarúgó válogatottat valamelyik EB vagy VB győzelem után sikerült legyőzni, és hogy ez az olasz, nem tudom, B vagy C volt, meg még ki se józan adtak. Gyerekek, olasz válogatott, ez volt rajtuk, ugyanez, hivatalos olasz küldöttségként érkeztek.
4: És az angolok elleni győzelem is ugye a ligájában. Tehát én mindig azt mondom, hogy természetesen sportújságírók vagyunk, nem felejthetjük el, és pláne nyilván, hogyha a Spiller Pisti beszél a jégkorongról, akkor aztán tőle ezek a statisztikák, ezek az elemzési faktorok, a lőtt, a kapott gólok, az ember hát és a többi, ezek ki lehetne ennél hitelesebb, hogy ezeket tényleg kellően akár kritikusan tudja, de összességében a mezei szurkoló szemszögéből, vagy adott esetben akár a nyilván nem annyira szakújságíró szemszögéből, én azt gondolom, hogy ezt értékelni kell. És még ha tudjuk is az ehhez tartozó tényeket, hogy oroszok és fehér oroszok nélkül, még ha azt is tudjuk, hogy másik csoportban az, és itt is volt egy olyan cél, hogy vagy még pontot szerezni, vagy valamilyen úton, módon egy picit előrébb lépni. Én azt gondolom, hogy azt is valóban értéken kell kezelni, és ennek van értéke, hogy ez a válogatott most a tavaly után újra az elit csoportban tudott maradni. És nyilván ez egy fejlődési folyamat, amiben majd biztos lesznek hullámvölgyek is, de bízzunk abban, hogy az összerakott munka, amire utaltunk itt, a szövetségi ugye beleadott érték, nyilván a körülmények, nyilván az, hogy remélhetőleg ez majd még több gyereket vonz a sportákba, még nagyobb lesz előbb-utóbb a merítés, hogy majd... Szóval hogy ezek azért egymásra rakódnak, rétegenként előbb-utóbb, és adott esetben egy masszívabb elit csoportban való jelenlét lesz. Nyilván soha nem fogunk, és ezt tudomásul kell venni majd, mit tudom én, az elődöntőért, vagy a döntőért mérkőzést vinni, már soha nem mond, hogy soha a sportban.
2: Mondani, hogy azért most 15-20 évvel ezelőtt nekem valaki azt mondja, hogy Svájc toronymagas esélyes lesz egy hazai rendezésű VB-nek, Kanada jelenlétében. Hát,
4: igen,
2: nem tudom.
4: Én csak azt mondom,
2: értem, hogy mit
4: azt mondom,
2: hogy
4: azokat az adottságokat azért sosem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk. Nyilván.
2: Ez egyértelmű.
4: Tehát ezeket azért tudomásul kell venni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy én egy fölfelé haladó fejlődési pályán látom a magyar férfi jégkorong válogatottat, és szerintem ezt nem lehet elvenni tőlük.
2: Miki, a te szemüveget homályos, vagy ugyanazt látod rajta, amit Zsuzsi?
5: Nagyjából igen, de én is egy kicsit messzebbről indulnék, ugye 2008 Szapporónál kezdtétek a beszélgetést.
2: Semmi gond, de van még 16 perc, ugye hírekig, úgyhogy nyugodtan.
3: Utána még én egy nagyon utána, kicsit
2: utána, és akkor ma ez egy ilyen sportkör lesz, hogy máskor a fociból nem tudunk kijönni, most a jégkorongban maradunk benne, nagyon jó.
5: Ugye Pistivel a 2000 Szapporónál kezdtétek, ugye ott egy valóban egy olyan generáció harcolta ki a feljutást a világ elitbe, aminél amelyik elindult.
2: Bocsánat, közbeszólhatok. Szerintem az a szapporói élmény, az mondjuk például nekem, vagy az én korosztályomnak, az maga az ős jégkorong élmény, mert hogy előtte nem volt semmi.
5: Pontosan.
2: Ez kicsit olyan, mint a 2016-os osztrákok elleni labdarúgó mérkőzés, kicsit még a norvégok elleni pótselejtező, de inkább az osztrákok elleni, miután megállt a villamos a körúton, és hogy van egy, amit el tudsz, és az a szapporói csoda, az nem kell hozzá jégkorong szurkoló legyél, vagy jégkorong szakértő legyél, ha egy picit is nyitott vagy a sportra, és kimondják azt, hogy Szapporo, ez ember az életében nem tudott volna semmit erről a településről, hogy Szapporo, és így Magyarországon
4: én,
2: mindenki...
4: Én igen, mert én versenyeztem.
2: Elnézést, Zsuzsi, elnézést. A tisztelet a kivétel.
3: Jó hely, jó hely.
2: Tehát hogy van egy ország, Magyarország, ahol a Szapporót a jégkoronggal kötik össze.
5: Így igaz, valóban. És erre szerintem minden, ahogy mondod, mindannyian emlékszünk, és valószínűleg ez magyar sporttörténelemből kitörölhetetlen pillanat. Ugye beszéltetek arról, hogy az a csoda, illetve ez a mostani tekinthető egy csodának, csak azért indultam el onnan, hogy az valóban egy csoda volt, tehát egy olyan generáció, amelyik nyitott pályán kezdett el játszani, amelyik teljesen áldatlan körülmények között, és eljutott oda a maga erejével, korán sem olyan feltételek között, mint ami manapság van, nem csak a jégtorontban, hanem a magyar sportban, úgy általában, eljutott oda, hogy a világ elitbe feljutott. Ugye ez a mostani szereplés, Nem a feljutásért volt, hanem a bennmaradásért, de azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos pillanat, mert kiesni a világelitből és újra visszajutni szerintem sokkal nehezebb, mint egy meccset megnyerni. Tehát a divízió 1/A-ban ugye a brithez hasonló meccset, 4-et meg kell nyernünk, de lehet, hogy 5-öt. Meg kell, hogy nyernünk ehhez hasonlóan éles meccset, attól tudsz följutni. Ugye most igazából...
2: Ráadásul a következő évinél ugye kik franciák? Vagy
3: francia
2: van?
3: Csak egy feljutó lesz, mert francia automatikus.
5: Igen. És ráadásul ugye tavaly ez a meccs volt a kazak meccs, ugye most ez a meccs volt a brit meccs, jövőre vagy a kazak, vagy az ukrán lesz valószínűleg, nem tudom, hogy alakulnak majd a csoportok. Tehát igazából ugye Majoros Gerész szövetségkapitány ugye elmondta a VB előtt, hogy nem feltétlenül egy meccset nyerni megy a válogatott, nem ez a cél, de alapvetően mégiscsak ez a célunk, mert így tudunk megkapaszkodni a világelitben, mert abban a pillanatban, hogyha véletlenül ez nem sikerül, és kiesünk, abban a pillanatban visszajutni sokkal-sokkal nehezebb, mint itt ezt egy meccset megnyerni. És akkor persze utána lehet arról beszélgetni, hogy az osztrák meccs mennyire volt messze, lehet arról beszélgetni, hogy a védekedés milyen volt az emberhátrányos emberelőnyben, hogy játszottunk.
2: Kell, ezekről kell, meg a következő kell, időszak leadja majd meg ennek, főleg itt nálunk például, amikor van, majdnem, hogy azt mondom, hogy végtelenített időkeretünk arra, hogy erről nyugodtan tudunk beszélgetni, és mindent a helyén kezelve a siker részét is megfelelően kihangsúlyozni, és nem megsértődve, vagy az illetékeseknek nem megsértődni azon, hogyha megkérdezzük, hogy amúgy a 4 meccsen a 30 kapott gól, az ugye sok, mit lehet az ellen tenni? Tehát, hogy valahogy egy ilyen egészséges arányt eltalálni. Lola T, zöld autó, magas hátsó szárnyal, 7000 köbcenti teljesítmény, 600 lóerő, végsebesség nincs megadva. Kedvenc lapon volt 50 évvel ezelőtt, Pitafuti írja. Úgyhogy 0-30, 55-55, 605, ez az SMS számunk. Bodzsi is bejelentkezett egy egyszerű köszönéssel, Bodzsit is üdvözöljük természetesen. Ahhoz, hogy előrébb végezzünk, minél több játékosunknak kellene minél erősebb bajnokságban hokizni. A játékosaink csak az Elite VB-n vannak szem előtt, innen tudnak feljebb lépni. A divízió 1/A-t senki, a divízió 1/A senkit nem érdekel. Spiller Pistit órákig tudnám hallgatni, hát még Kornélt. Hát még Kornélt, azt én tettem hozzá, Pisti, ezzel sem esnek
3: egy apró, apró megjegyzés, egyrészt köszönöm szépen. Helyszínen, ott léve, és látva ezeket a meccseket, és mondjuk az akkreditációs kártyáinkat látva, ránk néztek a nagyok, és így szólt a svájci újságírók, edzők, mondták, hogy ez így nem jó ez a VB, ez nekik se jó. Ez az egyik megjegyzésem. Tehát szóltak, hogy ha megtartja a Nemzetközi Szövetség a 16-os létszámot, akkor vegye már vissza az orosz, legyen szíves, mert így hígabb lett a mezőny. Ez a nagy csapatoknak sem jó, hogy 7, 8, 9, 10 gólokat ütnek, és ráadásul egy világsztár nem akar megsérülni mondjuk a britek, az olaszok vagy a magyarok ellen. Nem fog úgy belerepülni egy korongba. Másik. Most tartottam egy edzést egy kiskapusnak, anyuka jön, és mondja, hogy szörnyű volt nézni ezt az utolsó 4 meccset, és a férje is inkább hazajött, kint volt Svájcba, és inkább beült az egyik meccs után a kocsiba, és hazavezetett. Tehát ilyen lélektana is van a dolognak, és még egy apró, mondtad, hogy Svájcot nem hitted volna el, hogy néhány évvel ezelőtt. Ahogy az orosz kikerült ebből a körforgásból, a 3 nagy európai ország, svéd, finn, cseh, és ugye volt még az orosz, ezek egymás között a nemzetközi szövetekben, Karjala kupa, Izvestia kupa, stb. November, december, február, a Svájcot vették be. Tehát gyakorlatilag Svájc fölment oda, ahol a orosz volt, ráadásul imádják a svájci bajnokságot még a volt NHL-esek is, kicsi ország, rengeteg pénz, kis távolság, erre gondoltak, kis távolságon belül veszett jó bajnokság úgy, hogy este a saját ágyadba tudsz aludni. Egy NHL-esnek ez egy aranyélet, és nem a reptéren alszik.
2: Hova sorolod, Pisti, egyébként a svájci bajnokság erejét Európán belül?
3: Most az oroszok kiválásával, mert nagyon érdekes, mert van olyan ország, amelyik azt mondta, hogy ha légióssal megy a KHL-be, az orosz ligába, nem veszi be a válogatottba őket. Én örülnék neki, ha lenne mondjuk három magyar játékos a KHL-be, és akkor játszanak. De ráadásul a KHL is most a VB alatt játsz a eddig ugye, mert az orosz válogatott volt, a KHL most nagy évbe tesz rá, akkor játsz a KHL döntőt, elődöntőt, amikor megy a VB. Hova teszem a svájci bajnokságot? Jelen pillanatban én azt mondom, hogy svéd-finn szint. És ráadásul a látványában és távolságában és jegyáraiban vígan megelőzi ezeket. És mondom, imádják a légiósok, mert mindenhonnan két óra alatt hazajutsz. Este 9-kor vége a meccs. Az NHL-es az mit csinál? Időzónákkal ott ér, aki egy hétig elmegy, és játszik négy idegenben, meccset, meg mind. Úgyhogy annyira szereti.
2: Cserében mondjuk abban a sportágban nincs is dopping ellenőrzés, amit azért mindig föl szoktam tenni dr. Tiszeker Ágnesnek ezt a kérdést, hogy vajon mondjuk az olimpiára, amikor beengedik az NBA-t, meg az NHL-t, akkor őket is ugyanolyan lelkesedéssel ellenőrzik. Somolygott ugyanúgy, mint ahogy te. Ő azt gondolja, hogy természetesen igen, mi mást is mondana. Én nekem azért vannak, és nem azzal kapcsolatban, amit a doktornő mond, Isten őriz, fenntartásaim. Önmagában nem tart, tehát az emberi testet képtelennek tartom arra, hogy 8-10 időzónát át röppen, és két naponta ugyanazt a teljesítményt le tudja adni. Hát saját példámon tudom, és saját példámon tudom, Alexander Barkovot néztem a tévében, voltam kint tavaly télen Floridában, és a négy nemzet kupa, valami ilyesmi a neve, segíts kérlek. Kanadában játszottak csütörtökön, pénteken este 6-tól meg már a Florida Panthers hazai jégen, és mindenki, bárki, és el voltak körülállulva. Tehát az, hogy ő Kanadából repült, nem tudom, 8-10 órát előtt, ott lejátszott 4 nap alatt
3: meg
2: meccset.
3: Annyi, hogy felszállsz Montrealba a gépre, mínusz 20 fok, leszállsz a gépre, plusz 30, és csináld ugyanazt. Hát,
2: na, ezt mondom, Pisti, így van, ezt mondom, hogy azért most ebben nem menjünk bele, mert erre viszont nincs végtelenített időnk. Nincs az a vitamin, és nem tudom, mindenféle személyzet, aki ezt át tudja hidalni. Na de, ennyit egyelőre a jégkorong világáról, nagyon sokat tudnánk még róla beszélni, de kanyarodjunk rá már csak azért, mikor jártatok legutóbb, most a közelmúltat kérdezem, a Hősök tere környékén?
4: Hát például hova?
2: Tátott szája, ámulok és bámulok, tehát egy csomót beszélünk, hogy miért akarom innen felvezetni, egy csomót beszéltünk róla, a világ ránk figyel, Bajnokok Ligája labdarúgó BL döntőt rendez Budapest szombaton. Most ott tartunk, hogy szerda van, tehát hogy ez még azért a célegyenes ráfordító kanyar előtt kettővel vagyunk, hogyha így akarom nézni a dolgot, de már minden BL lázban, mexikói stáb téblából a Hősök terén is, például meg azt, hogy most mindenféle európai azon nem akadok meg, szóval, hogy mennyire vagytok BL lázban, mert hogy aki akar BL lázban lenni, vagy aki nem akar is, egyre inkább BL lázba kerül, nem tudom, láttátok-e a közvetítő csatorna munkatársainak a kis videóit közösségi médiában, a BKK járatokon, a Hősök terénél például Haraszti Ádám mondja, hogy én vagyok a BL egyik magyar hangja, és legyenek kedvesek, szálljanak le, egy kicsit menjenek be a forgatagba, és élvezzék. Ez zseniális
4: dolog. De én azt gondolom, hogy egyrészt nyilván az UEFA-nak van erre egy nagyon jól kidolgozott programja, és ne vegyük el tőlük, hogy amikor ez az egész terv készül, de azért van hozzá egy csodálatos városunk. Tehát amit
2: szerintem... Kereslet, kínált, és a
4: így
2: kapcsolódás,
4: van, és egy picit azért hadd nyúljak vissza az időbe, tehát ne felejtsük azért el, hogy még a Covid miatt elhasztott Euro 2020, ugye ami 21-ben volt, ami gyakorlatilag Európában javarészt azért még zárt kapuk előtt zajlott, leszámítva a Puskás arénát.
2: Hát
4: és akkor bocsánatot kérek, de volt nekünk egy olyan szurkolói zónánk a Városligeti műjégpályán, lehettem egyébként a média központ vezetője ott, és én emlékszem, emlékszem, hogy ezt úgy hoztuk le, és olyan számokkal, hogy bár akkor az hány, 9 helyszínes volt az Európa-bajnokság, valami ilyesmi, a legjobb szurkolói zóna címet nyerte el a budapesti, akkor is, és egy olyan egyébként nehéz időben, amikor tele volt veszéllyel, és azt se felejtsük el, hogy ez a Hősök tere volt, amikor a Giro d'Italia Grande Partenza indulásaként elindult gyakorlatilag a világ egyik leglátványosabb Giroja, szerintem a mai napig emlegetik ugye azokat a látványelemeket, amik akár Budapesten, akár pedig ugye vágtázó lovakkal országút mentén, és a többi, és a többi, tehát óriási adottságaink vannak, amit szerintem, ha jól használunk ki, és hát ha ebben a városban nem lehet, akkor hol lehetne, úgyhogy tényleg szuper. Nekem csak Szoboszlai van, mondjuk egy ilyen
3: hosszú. Pont ezt akartam. Ha Liverpool itt lenne, akkor hát ez akkor is örület, mert amit...
2: Mert az Arzenál Lágerról egy gránátvörös kék, és akkor kizultra.
4: Igen.
3: Szóval csak egy nagyon érdekes, hogy több, mert Liverpoolban több magyar is van.
2: Most így hirtelen, most az is Magyarországon szerintem az is kicsit Liverpool szurkoló, aki amúgy Manchester United szurkoló. Tehát nyilván a lelkem én így a magyar kötődés miatt nyilván nem fogja úgy szeretni a Liverpool, de akinek nincs preferenciája, vagy választott csapat Anglián belül, az biztos, hogy most mindenki. Miki, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Most felfedhetjük, hogy milyen színű cipő van, aztán a képeken, aki nézi az élő közvetítést, pont ott a kék fények eltakarják, és nagyon jó, hogy elrejtetted a lábikádat, így nem látszódik, de viccet félretéve, hogy állsz ezzel az egész forgataggal, ami kezd egyre jobban begyűrűzni a városban?
5: Ez egészen félelmetes, és az átlag szurkoló fejével próbál egy kicsit gondolkodni, ő nagyjából azt el tudja képzelni, hogy itt volt egy
2: Lila, egy óriási lila cipő van a lábán, ne keres, segítek.
5: Hogy itt volt egy futball-EB, de az egy hónapos esemény, jó, nem egy hónapon keresztül volt itt, de attól is azért az nem egy egynapos dolog volt. El tudja képzelni, egy olimpia, egy futball-VB az milyen őrület egy országba, vagy egy városba, de az, hogy itt tulajdonképpen, ha nagyon szigorúan veszünk, egy egynapos eseményről van szó, ugye szombaton délután
2: normál esetben, és most tapasztaljuk, hogy ez messze
5: egy napos. És ez mennyire nem így van, hogy ahogy mondod, hogy fölépül egy kisebb város a Hősök terén, hogy tele van kísérőprogramokkal, hogy már ma van szerda, és már gyakorlatilag az egész városba mindenhol ez jön szembe, és attól még igazából az igazán olyan szurkolók, akik egyébként kötődnek valamelyik csapathoz, még nem érkeztek meg, majd mi lesz, hogyha itt lesznek.
2: Tehát mondjuk egész... bízom benne, hogy egy kicsit nyugodtabban érkeznek meg, mint ahogy megérkeztek Lipcse. A Rayo, ja, meg a Crystal Palace szurkolói Lipcsébe. Ahhoz képest, hogy konferencia liga döntő lesz ma este,

0: Csak akkor kollégáim könyörögtek azért, hogy valami jegyet tudjuk intézni, mondtam, hogy most nem tudok.
1: Engem is olyan régi ismerőseim találtak meg sorozatban.
2: Ezekkel a szóval, és amúgy hogy vagy, ez abszolút kérdezettek.
3: Ahogy mondtam, a Bayern haverjaim, de mondtam, hogy először
2: vár meg. Stefan Effenberg, mondtam, hogy ne haragudj.
0: Előtt a visszavágó előtti este mondtam, hívtak a haverik egy kéneszállás, mondom, hogy várjuk meg azért ezt a holnapot.
3: Pontosan.
2: Az esemény nagyságát jelzi, csak hogy még egy olyan adalék információt mondjak, ami nem, de hogy mondjam, tehát érzékeltetnie kell a nagyságát. Szóval Ferihegy, Budapest, Liszt, Ferenc nemzetközi repülőtér egyes terminálja, műemléki épület. Az elmúlt, nem tudom, 15 évben nagyjából ilyen céges rendezvényeknek, mindenféle konferenciáknak adott otthon, de utasforgalmat nem bonyolított. Föl újra működésbe hozták, és hogy ma már működik-e vagy sem, azt nem tudom.
0: Azt szegott egyébként a 29, kisgépes forgalom lesz nagyon erősen.
2: 29, de most az Ferihegy egyen nem csak kisgépes, hanem 29-30-31, tehát a meccs előtti napon, meccsnapon és a meccs utáni napon talán utas, tehát a menetrendszerinti járatok utasforgalmának egy része is. A légitárságok, akik kisgéppel repülnek, tehát például most nem a reklám miatt mondom, de Franciaországból, Párizsból az Air France, amik kis keskeny törzsű géppel, ezeken a napokon széles törzsű, tehát ami transatlanti járatokat teljesítő gépekkel repülnek. Na, belemerültünk, innen megyünk majd
3: de
2: tovább.
3: A másik mert... az, hogy Budapest nem egy napos város. Tehát ha már egy meccsre eljössz, akkor szerdától...
2: Én nagyon bízom benne, hogy egy csomó olyan jön most ide-vissza olyan szurkoló, aki volt már itt vizes VB-n, kézilabda EB-n, ilyen olyan eseményen, és akkor onnantól kezdve pláne van viszonyítási alapja. 16 óra 30 perc a pontos idő, csak hogy ne csúsztassuk meg még jobban a híreket, jöjjön most a rövid műsorajánló, aztán pedig a legfrissebb híreket követően innen folytatjuk Csisztu Zsuzsával, Spiller Istvánnal és Szűcs Miklóssal.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Férfi kosárlabda.
4: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
6: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Dorockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Visszavonul Kasper Schmeichel, nyilvánosságra hozza a kormány a kórházi fertőzési adatokat. Változékony időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
7: A MAFC és a Kazincbarcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extraligában. A két gárda helyét a Deac és a Miskolci MEAFC veszi át. Az ötszörös bajnok és háromszoros magyar kupa győztes Kazincbarcika az előző idényben bronzérmes lett az extraligában. A MAFC pedig az ötödik helyen zárt. Ami a hölgyeket illeti, a másodosztályban bajnoki Veszprémi Egyetemi vállalja az indulást a női röplabda extraliga következő idényben. A cseh Matej Havran nem játszhat a Tatabánya KC csapatában a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedón Ohrid otthonában. A mostani szezont követően a lengyel Viszlaplockhoz távozó beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésének vége előtt 5 perccel sérült meg. Klubja a mai tájékoztatása szerint elszakadt az előső keresztszalagja. Az Ohrid 29-28-ra nyert Tatabányán, a visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik. Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic FC és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Kasper Schmeichel tagja volt egyebek mellett a Manchester City, a Notts County, a Leeds United, a Nice és az Anderlecht együttesének. Valamint pályafutása kiemelkedő időszakában a Leicester City kapuját védte, amellyel a 2016-os bajnoki trófea után 5 évvel FA kupát és angol szuperkupát emelhetett a magasba.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Hajrá, magyarok!
1: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottsága a magyarországi aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságára hozataláról döntött a kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita azt mondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június végéig dolgozzon ki egy monitoringrendszert, és szeptember 1-ére tegyen lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében az SOS Gyermekfalvak és Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Lakosság arányosan hazánkban halnak meg legtöbben rákban, ehhez pedig az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás növekvő előfordulása is hozzájárul. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre hívják fel a figyelmet.
0: Közlekedés.
1: Az erős forgalom, illetve korábbi balesetek miatt torlódásra kell készülni az M0-ás autóúton, az M5-ös autópálya csomópontjánál az M3-as felé, az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán mindkét irányban, illetve az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán, Bag és 60 között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 37 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, vagy Aigner Kornél, és akkor időjárás jelentéssel is kezdhetném.
4: Szilárd legyél vele.
3: Rendben, szóval Szűcs Miklós kollégám felhívta a figyelmet, hogy csínyen ezekkel a viharfelhőkkel, mert hogy 25-30 fok...
5: 25-30 fok közé meg
3: végül is ez most a 35 után, hogy 25-30 közé esik vissza, felüdülésnek is nevezhető, ellenben ha 10 fokot zuhan egyik óráról a másikra, az már azért úgy egy picivel érzékenyebb történet. Na de, maradjunk is még az előző témánknál, a stúdióban Csisztu Zsuzsa, Spiller István, illetve Szűcs Miklós Bajnokok Ligája. Tegnap hazafelé valahol Linznél előztem meg a Boutique Paris Saint-Germain feliratú kamiont, hozzák a kisboltot is, írja Pita Futi. Szóval, hogy nem csak mi készülünk erre, hanem ők is készülnek. De vajon milyen lesz ez a döntő egyébként? Mert hogy annyira egy irányból közelíti meg szinte mindenki az én környezetemben, hogy PSG és címvédés, hogy ilyenkor szokott a fagylalt, ha már most jön a nyár, elkezdeni visszanyalni. Zsuzsi?
4: Én egyáltalán nem vagyok benne biztos. Én most már annyi elemzést olvastam, hallgattam az elmúlt napokban többféle mondjuk futballkultúrák ismerőitől, ami azért így elgondolkodhatott abban a tekintetben, hogy amit a PSG-től például a Bayern München ellen láttunk az elődöntőben, az azért volt egyrészt olyan sziporkázó párna ugye a elődöntő első mérkőzésé, mert egyrészt ez a két csapat így nagyon feküdt egymásnak a támadó futball tekintetében, de hogy éppen abban fejlesztette magát az Arsenal tökére az elmúlt években, és szerintem ez lehet az egyik titok, hogy hogyan tudják nem csak a védekezést, hanem a másik játékának, pláne a támadó játékának az elrontását mesterfokra vinni, de azért közben nem csak ez, mert közben már látjuk, hogy ugye ez elég volt nyilván a Premier League trófea megszerzéséhez is, tehát önmagában az kevés lett volna. Úgyhogy nagyon érdekes az a helyzet, hogy tulajdonképpen nem csak két főváros csapata érkezik ide, ami viszonylag ritka történet, de tulajdonképpen két bajnok, és ugye ha onnan nézzük, hogy azért a francia bajnokság végül is ugye az UEFA érték besorolása alapján is azért a hatodik, még a portugál mögé teszik valójában a nagy európai bajnokságok közül, tehát hogy mondjuk ha ebben az erő mondjuk sorrendben nézem azt, hogy Európa legerősebb bajnokságának a győztese jelen esetben az Arsenal érkezik Európa hatodik legerősebb bajnokságának egy győztesével szemben, akkor ez ugye magában kiadna egy képletet, de pontosan tudjuk, hogy a Paris Saint-Germain sokkal több annál, még akkor is, ha nem is annyira könnyen és nem is annyira hamar nyerte meg az idei francia pontvadászatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én jó mérkőzést várok, független attól, hogy sokan azt mondják, hogy nyilván már a nagy döntő sziporka már lezajlott az elődöntő első mérkőzésen, ugye azon a bizonyos összecsapáson a Bayern München és a Paris Saint-Germain között. Én egyébként jó mérkőzést várok, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítések mellett fog csak tudni nyerni a francia csapat.
5: Tehát fog nyerni.
4: Igen.
6: Az utolsó mondattal nagyjából én is egyetértett, mármint azzal, hogy
3: erőfeszítésekkel?
6: Nem, hogy fog nyerni. Tehát azt gondolom én is, nyilván mindenki, aki nem konkrétan PSG vagy Arsenal drukkel, nagyjából onnan közelíti meg, hogy legyen jó döntő, jó meccset játszunk, stb. Én is innen, de azért a PSG-nek a játéka az elmúlt idényben, az elmúlt BL döntőt is beleértve természetesen. Szerintem az szenzációs volt, nekem nagyon tetszik, látványos jó futballt, nagyon jó csapatot rakott össze Luis Enrique, úgyhogy imádom Vitinhát.
3: És a szóban, vagy a mondatban a csapat kifejezés, hogy a csapat, igen, mint szó a leghangsúlyosabb, mert játszottak itt olyan galaktikus játékosok, ilyen kis Real volt 2010-es években, és akkor nem működött a történet.
6: Így igaz, és imádom Vitinha játékát, nagyon ott a középpályán, ott Varacelia, szerintem nagyon nagy, nagyon, nekem nagyon-nagyon hiányozik fog a VB-ről például, ott Varacelia, szóval nagyon-nagyon jó futbolistának tartom. Tehát olyan karakteregyből áll szerintem a francia csapat, amelyik megérdemli azt, hogy az én olvasatomban, hogy megvédje a címét, ugye az jelenleg utóbb talán Real volt képes,
3: csak
6: az elmúlt.
3: Csak és kizárólag, de ezt én nem fogom kimondani ezt a csapatnevet, most ha nem
6: akkor én helyetted még egyszer mondom, hogy csak a Real volt képes, és akkor így átlagban megvan az egy-egy, mindegy ketten kimondtuk, hogy de a PSG szerintem jobb csapat, de viszont azt is hozzá kell tenni, hogy mégiscsak egy döntőről van szó. Egy meccses, bármi történhet, ugye ez mindig elmondjuk, hogy a labda gömbölyű, blöbölyű, stb. De azért az Arsenalt nem írnám le. Tehát ugye Londonban pont az elődöntő, mind a két elődöntő idején Londonban voltam az asztali tenisz világbajnokságon, és ott a szállodán volt az utcában, több ilyen pubszerűség is volt, ahol
3: hangulatkarban tartó intézet.
6: Hát igen, ahol be lehetett ülni, meccset nézni, és ott
3: is?
6: Nyilván, szinte
4: kizárólag.
6: Nyilván csak azért ült egy bajnok.
3: Főleg Miki esetében mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ásványvizen kívül abból is csak a buborék nélküli tiszta, úgyhogy ővel aztán végképp semmilyen feltételezés, minden egyéb más feltételezés is sértő. Ha már zérókóra van a kezében, akkor már nagyon kirúgott a hámból.
6: Így igaz, szóval egyszer, mint száz, tehát az angolok is szerintem nagyon készülnek, biztos vagyok benne, hogy oda teszik magukat, és biztos vagyok benne, hogy tehát nem véletlenül jutott el oda, ahol eljutott, tehát ez egy jó, én azt várom, hogy jó, döntők általában nem jó meccsek, tehát persze nyilván most lehet sorolni kivételeket, de általában itt azért biztonsági játék van, a kupa győzelem a legfontosabb, nem az, hogy szép játékkal kapjunk ki, tehát ugye ez mindig az. Én szerintem ez most egy jó meccs lesz, éppen azért, mert nem nem az a klasszikus döntő jött össze, amit mindenki várt, vagy remélt volna, tehát nem egy Bayern jutott be, nem egy Barcelona, tehát ha egy Bayern-Barcelona meccs lenne, mondjuk, akkor azt mondanád, hogy ez egy
3: Hát akkor biztos, hogy szombatra megbetegedtem volna, és itt a főnökeimnek megoldást kellett volna keresni arra, hogy kidolgozik.
6: Hogy az milyen jó, hogy az erre nem mondjam, a PSG Arzenára azt jelenti, hogy jó, de azért...
3: Jó, vesző, de
6: igen. Ha kívánni kellett volna, igen, akkor nem igen, ez lenne igen. A döntő, és én azért gondolom, hogy éppen ezért lesz egy jó döntő.
3: PSG, ugye, de akkor jól vettem
6: én
3: kezdve,
6: PSG
3: úgy letette a boksát.
5: Ha nem tudnám, hogy kivívná a döntőt, akkor már itt sajnálnám az Arzenát tulajdonképpen.
3: Jó a megközelítés.
5: Ezzel együtt azt mondom, hogy azért a világ legerősebb bajnokságából így kijönni, és így végigmenetelni ott, meg a BL-ben, az nekem azért az vígan nagyobb erény, mint amit eddig a francia bajnok elért. Persze, én is így olvasgattam ezeket, de ezzel együtt azt mondom, hogy ha azt várjuk a támadó focitól, hogy majd azt a francia gárda képviseli, ezzel együtt szerintem rombolni és belőle kontrázni szerintem könnyebben fog tudni az Arzenál, és már csak az is, mert mindig van bennem egy ilyen versenyszellem, én meg már akkor is már csak akkor az Arzenára teszek. De tényleg azért, hogy egy hét múlva tudjunk...
3: Nem rossz a gondolat, 06-30-55-55-605, ez az SMS számunk. Elsősorban PSG-s tippek érkeztek, hogy szerintem a PSG nyer, viszont jött egy nagyon érdekes üzenet. Az Arzenál játékosairól lekerült a nyomás azzal, hogy megnyerték a Premier League-et.
4: Egészen biztos. Egyébként ez egészen biztos, és az, amit egy nagyjából nappal ezelőtt, igen, április vége fele volt, amikor a Football Forum Hungary-n beszélgettünk arról, hogy neves európai szakújságírók az olasztól az angolon át, a németig, a franciáig, majdnem mindenki, csak a német nem, mert akkor ugye még a Bayern Münchent várta egyrészt a döntőbe, sőt az angoloknál is arról volt szó, hogy hát egy zuhanó szakaszban volt az Arzenál, és még a bajnoki cím is viszonylag rezgett a léc, úgyhogy akkor úgy tűnt, hogy lassultak a lábak, lassult minden, és hogy ebből, ahogy fel tudott állni az Arzenál, én azt gondolom, hogy valóban egy magától értetődően felszabadult, tulajdonképpen a legfontosabb címet már begyűjtő, és ugyanakkor mégis egy történelmi lehetőség előtt álló klub van ott az Arzenál szemszögéből. Hát amit én, ha lehetne, is nagyon szeretnék, hogy most ezekben a napokban, vagy akár az éjszakákon is belelátni Luis Enrique és Mikel Arteta fejébe, hogy most éppen vajon van-e még bármi ezeknek a csapatoknak a...
3: Egy pillanatra megértem, hogy az éjszakát hogy folytatod majd, hogy Luis Enrique-t, nem tudom, valamelyik szórakozás.
4: Biztos vagyok benne, hogy azért vannak itt átdolgozott órák, és nem feltétlenül csak átaludt kényelmes pillanatok, hogy van-e még olyas valami ezeknek a nyilvánvaló egyébként taknikai zseniknek a tarsajában, amit még esetleg eddig nem vettek elő. Tehát ami szerintem itt nagyon érdekes lehet, hogy ezt tudjuk, hogy Mikel Arteta egy teljesen új szemléletű, tényleg az őrületig újdonságokat a csapatával az elmúlt években kipróbál, mind a pszichológiát, mind a meglepetés faktorokat is használó szakember, aki egy egész más stílusból építette ilyenné ezt az Arzenált, ami most végül is eredményes, és hát Lisszeniké pedig egy tényleg korunk talán majd, ha nem egyik legnagyobb edzőzsenél, a Socskán most már a legnagyobbak top 2-3-jába tartozik.
3: Összefoglaltad a két legfontosabb SMS-t, ami most jött, bocsánat, Pisti, egy fél másodperc. Felszabadult játékkal meglepetést okozhatnak, ugye, amikor dicsérted az Arzenált. Teljesen mindegy, hogy megnyerték a Premier League-et, a PSG klasszisokkal jobb, Luis Enrique klasszisokkal jobb edző.
5: Azt kijelenthetjük-e, hogy az Arzenált a bajnoki szezon nagyobb kihívás elé állítja szakmailag, meg dinamikájában, és frekvenciája, mint a francia bajnoki.
4: Hát igen.
3: Bocsánat, igen.
5: Tehát ez az első.
4: Én azért mondtam, az egyik a hatodik az európai igen. bajnokságok között, a francia, a másik meg az első.
5: És erre jön, amire a Zsuzsinak a mondandója rímel, hogy az Arzenál edzője többször kényszerül arra, hogy valami váratlant húzzon, tehát sokkal több destináció van a fejében, hogy hova rajzoljon mit. És a PSG-re ezt nem kényszerül rá, lehet, hogy tudják, de otthon nem kényszerítik ki belőle, míg a Premier League-ben akkor adtak heti kétszer.
3: Értem, hogy hova akarsz kiukadni, abban nem vagyok biztos, amíg az Európa Ligánál teljesen egyértelmű volt számomra az Aston Villa Freiburg párosításnál,
5: hát minden...
3: hogy az Aston Villa. A ma estinél már nem vagyok ennyire egyértelműen biztos a Crystal Palace Rayónál, hogy az egyértelműen Crystal Palace, aztán lehet, hogy tükörsimán lesz. Egyszerűen a Rayó a spanyol nagyok alá annyi borsot tört ebben a szezonban az orra alá, hogy nem gondolom, hogy egy az angol bajnokságban jóval hátrébb lévő csapat, egy a spanyol nagyokkal is helyenként partiban lévő kisebb spanyol ellen tükörsimán, tehát úgy, mint ahogy, és itt ebben az esetben én egyértelműen a PSG mellé teszem a voksomat, hát, annak meg. Ellenére is, hogy milyen bajnokságból jön. Hát ez azért lesz érdekes, mert ugye nagyon sok elemzés az azzal kezdődött, hogy három nagy európai sorozat, mind a hármat angol csapat nyeri, az Aston Villa miután behúzta az elsőt, akik ezt vizionálták, minden közösségi felületükön árasztották magukból, hogy tessék, mi megmondtuk előre, ma este jön a második pipa, és akkor szombaton meg a harmadik.
6: Hát igen, a Picsire kicsit reagálva, hogy viszont a BL azért az edzett a PSG-t erre, tehát az igaz, hogy esetleg a francia bajnokság szatmailag talán kevesebb kihívásra rejtegetett Luis Enriquének, mint az Arsenal.
5: Ez igazok, kevesebb meccsét kell kielemezni, a Paris Saint-Germain-nek kielemzed a BL meccsét, meg egy-két rangadót. Míg az Arsenalból fel akarsz készülni, akkor végig kell nézned az összes.
6: Igen, de hát a mai világban szerintem már annyi mindent meg tudnak oldani, tehát nem gondolnám, hogy ez egy BL döntő előtt ez megoldhatatlan feladat lenne. Nyilván van egy szakmai stáb, amelyik ezt gyakorlatilag, amióta kiderült, hogy ez a két csapat jutott be a döntőbe, ezzel dolgozik, úgyhogy abban én nem hiszek, hogy ott a pályára, amikor lemennek szombaton, hogy nagyon nagy meglepetéssel tudnak szolgálni.
5: Jó, hogy nem este van a meccs, hanem már 6-kor.
6: Igen.
3: Igen, ez egyébként valóban egy újítás.
6: Kérdés, a belváros mit szól majd ez a meccs után?
3: Hát szerintem én, ha vendéglátós lennék, én biztos, hogy dörzsölném a tenyerem, mert ott szerintem nincs az árukészlet, ami be tudna ragadni, és tandolni kellene a nap végén. Én azt gondolom. Na, van még 10 percünk, illetve ez a 10 gyakorlatban 6, hogy a szokásos BL megdöntő sorozatunk visszatekintő adását, vagy újabb epizódját is meg tudjuk mutatni méghozzá 2023-ból, de egy picit magyar focizzunk is zárásként. Tudjátok-e követni, hogy mi történik a Ferencváros házatáján? Borbé Balázs lesz a Fradi edzője, csak hogy így vitaindítónak, vagy provokatívan.
5: Nem.
3: Nem?
5: Nem.
3: Miért?
5: Ilyen múlttal nem megy oda.
6: A múlt alatt az elmúlt idén érted?
5: Igen, például. Akár. Tehát ne vigye el a legnagyobb ellenfél. Én így gondolom.
3: Jelenleg a legnagyobb ellenfélnek nincs edzője. Azt is rebesgették a Ferencvárosról, sőt, itt a hét elején bármennyire is
5: pünkös volt. Illetve magas polcúja, hogy idézzek.
3: Na, most ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon a polc kérdés mennyire számít jelen helyzetben, amikor azt hallod, hogy a zöldfehérek, vagy azt halljuk, hogy a zöldfehérek férfi kézabda szakosztályánál nem teljesen napos az idő, és a viharfelhők kisebb-nagyobb koncentrációban megjelentek, hírlik egy csomó minden más, hogy esetleg más szakosztályt is érinthet.
5: Más honnan vigyen el a Fradi, akkor
3: okay, viszont tehát a kérdés az arra is vonatkozik, hogy például Hajnal Tamást is úgy kezelte egy csomó ilyen zuhanyhíradós pletyka, hogy ő már biztos, hogy már nincs is, tehát már belépőkártyája nem is jó a Népligetben, de ma ehhez képest a Fradi házatáján egyik legjobban értesült, sokszor tényleg nagyon jól értesült Ülői 129 nevű szurkolói oldal azt írta egy hosszú cikkben, hogy szó nincs ilyesmiről, ők nem tudnak arról, tehát Hajnal Tamás dolgozik továbbra is. Ha dolgozik, akkor viszont a Hajnal kapcsolatrendszer, illetve a személyes kapcsolat, hiába nagy rivális, nem nagy rivális, ott már azért a személyes kapcsolat meg tud jelenni, nem?
4: Meg tud jelenni, de egy kicsit én is azt gondolom. Egyrészt valahogy nem tudom megfogalmazni, hogy miért, de nekem így most fejben Borbé Balázs nem passzol a Ferencvároshoz. Tehát sem stílusban, sem ahhoz a fajta építkezési munkamorálban, amit láttunk, ahogy ő a mag nyilvánvalóan azzal a türelemmel egyébként, de ugye felhozta arra a szintre az etót, amit láthattunk. Ez az egyik. A másik pedig valóban, persze nyilvánvalóan a körülmények, amelyek úgy tűnik, hogy nagyban változnak a Ferencváros házatáján, részben külső okokból kifolyólag. Lehet, hogy megváltoztatják az eredendő koncepciót, de éveken keresztül, hát Máté Csabáról se feledkezzünk el, meg ne feledkezzünk el, hogy mindig az volt, hogy ugye a Ferencvárosnak azért kell külföldi magasabb polcról érkező edző, hogy az felhúzza a játékosoknak ugye a hozzáállását az európai szintérhez. Ugye az európai szintér az most is adott tulajdonképpen, úgyhogy ha ez a koncepció hosszú távú ...nak kell, hogy bizonyuljon, akkor nem passzol Borbély Balázsa ez a csapathoz. Hát függetlenül én szívesebben látnám a Győr élén még. Tehát én szeretném látni. Tehát nem csak arról beszélek, hogy a Ferencváros...
5: A második szezon nehezebb mindig.
4: Igen, nem csak az, hogy a Ferencvároshoz vagy hogyan passzol, vagy oda milyen szakvezető, hanem én azt gondolom, hogy egy olyan nagy dolgot vitt véghez a Győrrel, aminek, most nem azt mondom, hogy a gyümölcseit szeretném látni szedni, tehát hogy most ez szárba szökkent, de én igen.
3: Én szeretném két magyar csapatot látni, légen úgy hívtuk ezt leánykori nevén főtáblán, most még a szakaszban. Igen. Én is szeretném, most már évek óta.
4: És még arra is kíváncsi lennék, hogy bár nyilvánvalóan azt lehet tudni, hogy nem az a csapata lesz majd a Győrrel, mint amelyikkel a bajnokságot megnyerte, Vitális Milán, és még ki tudja, hányan távozhatnak onnan, vagy távoznak is valószínűleg. De mégis érdekelne az,
3: de hogy... ők se távozzanak, hogy ha a Borbély Balázst nem engedjük, akkor nekem Ben Buallit is tartsák ott, meg Vitálist is tartsák ott, meg Sőszó Bocsot
4: örülünk. Vitális Milán
3: menedzserétől,
4: hogy ők egy más szintéren képzelik el Vitális Milánnak a pályafutását, vagy másik bajnokságban.
3: Igen, csak akkor viszont, bocsánat, amennyire, akkor hadd legyek most egy kicsit szurkoló, és tök jó, hogy ezt mondtad, akkor a szurkolói szócsőbe azt mondom, hogy akkor az ne a Bundesliga 2-es Nürnberg, mert az viszont nem előrelépés. Akkor nézzük meg, a BL selejtezőkig maradjon itt, lássuk meg, hogy mi újság van, és utána keressenek akkor Vitális Milánnak csapatot, mert akkor...
4: Szerintem ez egy jó deal, tehát nekem ezt tetszik.
5: A VB miatt baromi hosszú most az átigazolási időszak.
4: Igen.
5: Szóval a VB alatt mennek más selejtezők.
4: Tehát igazából nekem az lenne olyan szempontban lenne örömteli, ha azt látnám, hogy Borbély Balázs a jogosan meggyert tényleg bajnok csapattal mehet tovább nagyjából abban a koncepcióban, amit ő alakított ki, ő épített fel, és nézzük meg, hogy erre mire képes. Tehát nem is feltétlenül a Ferencváros oldalról közelítem meg, hogy lesz-e Borbély Balázs ott vezetőedző, hanem inkább azt mondja, hogy maradjon a Győrnél.
3: Mielőtt Miki hozzászólsz, 06-30-55-55-605, megérdemelne a Fradi egy jó magyar edzőt, Borbély Balázs pedig az.
4: Igen, egyébként megérdemelne, de...
6: Megérdemelne, de ugye én milyen egyetértek, Zsuzsi valamit mondott, hogy én is szeretném látni, mert Gyurkornél te is így mondtad, én is szeretném látni azt, hogy mit tud a Győrrel.
3: Igen, de ehhez kell az, hogy Vitális Mirán is maradjon, persze, mert akkor tud a Győrrel valamit mutatni, hogy akkor onnantól kezdve, akkor maradjon egybe, és akkor addig tényleg egyiket se engedjék el. Ha hogy télen karakán módon kiállt a klubvezetés, a tulajdonos, a nem tudom én kihozta meg a végső döntést, de teljesen világosan látszott az irányvonal, hogy senkit eddig és ne tovább. A Fradi már akkor is próbált ott kolbászolni, meg halászni valamit. Azt mondták, hogy nem. Okay.
6: Nagyon jó.
5: Női kézibe is, hogyha volt a Fradi-Győr rivalizálás, és a Győrben volt valaki, azonnal elvitt a Győr. Tehát ne egymástól raboljuk le. Tehát ő itt felépített...
3: Már hogy a Fradiból
5: tehát a Fradiból vittek el,
3: így van.
5: Addig se ott játszik, és utána...
3: Hát most... Naimi azóta nem is nagyon játszik,
5: de volt többen. És most... felépített valamit, akkor ennek élvezze a gyümölcsét, meg annak a hozadékát, hogy játszhat a BL-ben, mert eddig más, az utolsó 6-7 évben más csapat nem is indulhatott a BL bizonyos selejtező fázisában.
3: Igen, most ugye a lehetőség az onnan nyílik meg, hogy a BL selejtező köréből kettőt, hogyha sikerrel tudna venni a Győr nem kiemeltként, akkor már a konferencia liga szakasza, lánykori nevén főtáblája, az már biztos lenne. Az, hogy nem kiemeltként, ugye ez emlékezzünk vissza, hogy a Fradi annak idején a Ludogorets testén keresztül indulva jutott el először az Európa Ligáig, és hogy az mekkora nagy bravúr volt BL selejtezőben indulva, de lett belőle aztán Európa Liga, hogy aztán az összejön vagy sem, nem tudom. Még egy gyors felvetés itt a végére, Hajnal addig marad, amíg ki nem derül, hogy új befektetők jönnek vagy sem. Hát, mit tudunk erről, mit hallottatok az Ohany híradóban?
6: Hát azzal egyetértek nagy valószínűséggel, hogy Hajnal Tamásnak a helyzetét ez alapvetően szerintem befolyásolja, mint ahogy egyébként Robi Kín sem véletlenül döntött úgy, hogy elmegy, tehát ő nyilván tájékozódott, nyilván voltak információ, és ez alapján döntött. Tehát az általad említett viharfelhőt, amit gyülekeznek, nem gyülekeznek, jönnek, nem jönnek.
3: A kézilabdára mondtam a viharfelhős példát.
6: Igen, de hogy szerintem azért más is más hova is eshet abban az esőből.
3: Ülőjút 129 felett is megjelenhet, nem csak eshet, a kis Martoni
6: az esőből, nem is azt mondom, hogy olyan zápor, ami lerombol minden, de azért lehet, hogy nehézségeket okozhat. Szóval nyilván befolyásolja az, hogy milyen anyagi viszony, milyen gazdasági helyzetben folytathatja a Ferencváros. Ez befolyásolja, hogy melyik polcról vesznek le edzőt, ez befolyásolja szerintem
3: azt, hogy... ez a magas polc, ez a gazdasági helyzetben átértékelődik, és a gazdasági helyzet függvényévé válik. Isten őriz, hogy Borbé jöjjön a Fradihoz, még élvezze csak a BL himnuszt, mert megérdemli. Ugye Pista, azt hiszem, ezt meg Zsuzsi is, ugye te mondtad, ti mondtátok. Elszaladt ez az egy óra egyébként. Zsuzsi ránézett az órájára, és így visszahőkölve tudomásul vette, hogy nagyon sok mindenről beszélhettünk volna még, de most mára sajnos ennyi volt. Örülök neki, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Csisztu Zsuzsának, Spiller Istvánnak és Szűcs Miklósnak köszönöm szépen. 16 óra 59 perc. Hát a Bagosi, mintha csak a szívemből szólna, visszajövök, mert hogy visszajövök még.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Következik a mindent eldöntő finálé. A legjobb játékosukat nélkülöző tiszapartiak idegenben legyőzték a Falkót, így ötödik mérkőzésre kényszerülnek a csapatok. Szolnok, Szombathely, férfi kosárlabda bajnoki döntő ötödik találkozó 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban. 3/4 héttől pedig jön a férfi póló döntő második felvonása. Honvéd, Ferencváros, férfi vízilabda bajnoki döntő második mérkőzés 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 4 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az utolévőknek balesetmentes közlekedés most már azért szerte Budapest útjain, illetve az ország útjain is erős a forgalom, na meg persze Európa különböző pontjain is, illetve kedves SMS íróink ugye Európa különböző szegleteiből üzennek nekünk, úgyhogy mindenkinek balesetmentes közlekedés, tényleg mindenkit hazavárnak. Ami a folytatást illeti, labdarúgás, ugye azzal foglalkoztunk itt a mai Nemzeti Sportkörben viszonylag sokat, de ez így lesz a következő napokban, meg így volt ez már az elmúlt napokban is, hogy május 30-án rendezik majd a Bajnokok Ligája döntőjét, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten a Puskás Arénában. Ennek kapcsán indítottunk sorozatot, és a korábbi BEC bajnokcsapatok Európa kupája, illetve BL Bajnokok Ligája döntőkre tekintünk vissza. Hát itt a kis visszatekintő sorozatunk lassan a végéhez közelít, hiszen hogyha a monitorra pillantok, azt látom, hogy 2023-ig kell csak visszamennünk az időben. Következzen tehát a 3 évvel ezelőtti finálé, illetve a 3 évvel ezelőtti sorozat visszatekintő anyaga, illetve utazunk vissza 2023-ba az időben Regős László Pál segítségével.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Csúcsra jött a Manchester City, Guardiola másodszor triplázott. Ez történt a Bajnokok Ligája 2022-23-as szezonjában. Összesen 78 európai együttes vívta ki 2022-ben, vagy épp 2021-ben az indulást a 22-23-as BL idényre. A magyar bajnok Ferencváros, amely az előző három évben egyaránt főtáblára jutott valamelyik kupasorozatban, ezúttal az első selejtező körben kezdhette meg a szereplést. A kazakh Tobol nem is okozott gondot a 9. kerületieknek, 5-1-es összesítéssel jutott tovább a magyar bajnok. A második fordulóban emlékezetes párharcban búcsúztatta az FTC a Slovan Bratislavát. Bár az ülői úton 2-1-re nyert a szlovák csapat, Pozsonyban 4-1-es ferencvárosi siker született. Az öt fehérek mehettek a harmadik körbe. Ott ért véget abban az évben a BL kaland, hiába az 1-1-es döntetlen Azerbajdzsánban a Karabagh otthonában, a budapesti visszavágón 3-1-re kikapott a Ferencváros, így búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A 2022-es BL döntő ezúttal már a nyolcad döntőben megismétlődött. Ezúttal is a Real Madrid bizonyult jobbnak, amely 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a Liverpoolt. A címvédés viszont ezúttal nem jött össze a madridiaknak, a Manchester City állta útját Karim Benzemáéknak. De vegyük át, hogyan is jutott el a City a döntőig.

Az előző idény angol bajnoka a csoportkörben a Borussia Dortmund, a Sevilla és a Köbenhavn előtt jutott tovább csoport elsőként veretlenül. Jöhetett a Lipcse elleni nyolcad döntő, és a németországi 1-1 után a visszavágón manchesteri gólzápor. Holland 5 gólja mellett Gündogan és De Bruyne is betalált, a City 7-0-ra nyert. A negyed döntőben újabb német túra várt Guardiolaékra, de ezúttal az első mérkőzést játszották hazai pályán a manchesteriek. A Bayern München elleni 3-0 elegendőnek bizonyult a visszavágóra, ahol az 1-1-es döntetlen megint csak City továbbjutást ért. Elődöntő a címvédő Real Madrid ellen. Már-már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint alakult a párharc, az idegenbeli 1-1 mellett magabiztos hazai győzelmet arattak Hollandék, igaz ezúttal a norvég középcsatár góljai nélkül. A 4-0-ás manchesteri siker azt jelentette, hogy a City 2 évvel a Chelsea elleni vereséget követően ismét BL döntőt játszhat. Ezúttal viszont az olasz Inter ellen. Vincere!

Az Inter a halálcsoportnak titulált kvartett második helyéről jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A hibátlan Bayern München mögött, a Barcelonát és a Viktoria Plzent megelőzve végeztek a milánóiak a csoportban. A legjobb 16 között egy szűkös, 1-0-ás összesítésű továbbjutás következett a Porto ellen, hogy aztán egy újabb portugál együttest, a Benficát is búcsúztassa Simone Inzaghi vezetésével a Nerazzurri. Lisszabonban 2-0-ás vendégsiker, a Giuseppe Meazzában 3-3, jöhetett az elődöntő. Mégpedig a városi rivális Milán ellen. Az emlékezetes 2005-ös lángba borult negyeddöntő után először találkoztak egymással a Bajnokok Ligájában. Akkor a Milán, ezúttal viszont az Inter örülhetett. A Milán pályaválasztásánál Dzeko és Mkhitaryan, a visszavágón pedig Lautaro Martinez talált be. 3-0-ás összesítés, az Inter is megváltotta isztambuli repülőjét.

0: A török főváros másodszor adott otthont a BL döntőjének. 18 évvel az Inter City döntő előtt szintén egy angol-olasz párharcot, az emlékezetes Milan-Liverpoolt rendezték az Atatürk olimpiai stadionban. A városban uralkodó hangulatról a Nemzeti Sport így írt.
1: Az isztambuli időjárás kegyes volt a Bajnokok Ligája döntőihez. Noha hétközben még hűvös, időnként esős idő volt a török metropoliszban, szombaton már tűző napsütésben fotózkodtak a turisták. Az volt a meglepetés, ha közülük valaki nem volt futballmeszben. Természetesen a Bajnokok Ligája döntő jött szembe mindenütt a városban. Tekintve, hogy a BL, korábban Beck döntőinek legszörnyűbb fejezete éppen egy angol-olasz párharchoz kötődik, 1985-39 halott a Juventus-Liverpool mérkőzés előtt Brüsszelben. Most jó volt a török város központjában a békés, nyugodt hangulatot tapasztalni. A Táksim téren a Galata torony környékén a Hagia Szófia közelében főleg intermezeseket lehetett látni, de ahogy lassan telt múlt az idő, egyre több City-reszes vendég tűnt fel. Aksaray metró megállónál a mozgó lépcsőn egy csoport olasz tucatnyi angol követett, mögöttük 20 intermezes, akár robbanás veszélyesnek is tűnhetett volna a szituáció, ám nem volt semmi probléma. Ekkor még egy hangos szó, zrikálás és mutogatás nélkül közlekedtek a drukkerek. Minden generáció képviseltette magát, a legkedvesebb az óvodáskor unokájával kézenfogva sétáló nagymama volt. Mindketten a Manchester City trikóját viselték. Ahmed Sultan mecsetjén a vízágyuk, rendőrség és katonai járművek álltak készenlétben. Látszott, hogy a házigazdák mindenre felkészültek. Persze napközben még nem lehetett tudni, hogy a kék mecsetnek hívott Jamie éjszaka milyen nevet kap ideglenesen a győztes tiszteletére. Halvány kék mecset a City színére utalva, vagy fekete kék mecset az Inter színé miatt.
0: Nos, hogy valóban átnevezték-e a kék mecsetet, nem tudom, de ha megtörtént, akkor a halvány kék szín lett az új árnyalat. A Manchester City uralta a mérkőzést, az Inter leginkább védekezésre rendezkedett be. A City, ahogy két évvel azelőtt, ezúttal is elveszítette Kevin De Bruyne-t. Ezúttal viszont nem érezte meg annyira a belga irányító hiányát a manchesteri csapat, amely az Inter fölé nőtt, de gólt az első 45 percben nem tudott szerezni. Hogy a 15 perces pihenőt követően mi történt, arról ismét a Nemzeti Sport írását idézzük fel.
1: A szünet után megint Lautaro Martinezen halt el az első ígéretes interakció, nem lett volna meglepő, ha lecserélik. Mégis Edin Dzeko ment le a pályáról, ennyit bírt, Romelu Lukaku érkezett a helyére. Sőt, azonnal gólt lehetett volna, ha Lautaro Martinez nem ennyire önző, az üres kapuba kellett volna csak passzolnia, de az argentin éleszögből lőtt, Ederson pedig védett. Nagy állat fizetett érte az Inter a 68. percben. Noha a fekete-kékek öt játékosa és az ötösön belül helyezkedett, Rodri okos lövése után a labda utat talált a kapuba. 1-0. Nem volt benne a gól a meccsben, de mit számított ez? Erre az esélyre várt Pep Guardiola csapata. Azonnal válaszolhattak volna az olaszok, ám Federico Di Marco fejesénél előbb a létsz mentett, majd Romelu Lukaku védte az ismétlést, őrületes szerencséje volt a Citynek ezekben a percekben. Egyre több területe is volt az angol csapatnak, a labda birtoklás pedig nem okozott gondot a játékosainak, egyértelműen a manchesteriek akarata érvényesült. Az Internek egyetlen őrületesen nagy esélye maradt, de Romelu Lukaku közeli fejesét védte Ederson, így a 2022-2023-as Bajnokok Liga győztese a Manchester City lett.

0: Története első BL győzelmét aratta a Manchester City, amely a BL siker mellett a bajnokságot és a kupát is megnyerte hazai környezetben, így triplázni tudott. Pep Guardiola lett az első edző, akinek két klubbal is sikerült elérni ezt. Korábban a Barcelonával vitt mindent. Kulcs szerepe volt a győzelemben a csapatkapitánynak, Ilkay Gündoğannak, aki így értékelte a győzelmet.
1: Ma este történelmet írtunk. Az első fél időben nem nyújtottuk a legjobbunkat, bizonytalanul játszottunk, de tudtuk, hogy a második játék részben jobbak leszünk. Talán 50-50 százalék esélye volt mindkét együttesnek, nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a mi javunkra dőlt el. Éreztük a nyomást, de a csapatot úgy építették fel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt kezelni.
0: A Man City játékosa Jack Grealish a triplázást emelte ki a BL győzelem után.
2: Megnyerni a bajnokságot, a kupát és a bajnokok ligáját is ezekkel a srácokkal igazán különleges. Mindenki tudja, hogy mennyire imádok futballozni, és ezért dolgoztam egész életemben. Látni a családomat a közönség soraiban igazán megható volt. Szeretnék köszönetet mondani Pepnek, hogy annyira hitt bennem. Ő egy zseni.
0: A túloldalról elsőként a vezetőedző Simone Inzaghi szavait idézzük fel. Az Internél töltött második évében BL döntőbe vezette a milánói klubot, és erre, valamint a játékosaira, büszke is volt a szakember.
1: Nem adnám oda őket senkiért, ma mindenki, az egész világ láthatta, hogy miért mondok ilyet. Voltak hibáink, de büszkék lehetünk magunkra. Voltak jó és rossz időszakaink, de mindig ott voltak mellettünk. Még mindig azon gondolkodom, hogy mi miért történt az utolsó 25 percben. Talán minden meg volt írva előre, a keresztléc, vagy az, hogy egy játékosban elakad a saját csapattársa fejese.
0: Inzaghi az utóbbi mondatában Romelu Lukakura gondolt, aki Di Marco fejesét blokkolta akarata ellenére. Federico Di Marco erről a helyzetről nem, de az ellenfélről nyilatkozott a döntő után.
2: Ezt a Cityt azért építették fel, hogy megnyerje a BL-t, mi álltuk ellene a sarat, egyenrangú ellenfél voltunk, de a labda egyszerűen nem akart bekerülni az angolok kapujába, és amikor gólt kapsz, az megváltoztatja a döntőt. Tekintettel az Inter BL-beli teljesítményére, én úgy gondolom, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, a kiinduló pontja.
0: 2023-ban Isztambulban tehát a Manchester City lett a Bajnokok Ligája győztese, miután 1-0-ra legyőzte az angol együttes az Inter csapatát. Azóta csak az egyiküknek sikerült újra eljutnia a fináléba. Erről azonban csak a sorozatunk következő részeiben hallhatnak.

0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsalda az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Első nemzetközi trófeájáért csatázik a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A Budapest Honvédtól távozó Feczkó Tamás még vár a megfelelő ajánlatra. Jó napot kívánok, Berra Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A MAFC és a Kazincbarcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extra ligában. A két gárda helyét a Deac és a Miskolci MEAFC veszi át. Az ötszörös bajnok és háromszoros magyar kupa győztes Kazincbarcika az előző idényben bronzérmes lett az extra ligában, a MAFC pedig az ötödik helyen zárt. Ami a hölgyeket illeti, a másodosztályban bajnok Veszprémi Egyetem vállalja az indulást a női röplabda extra liga következő idényében. A cseh Matej Havran nem játszott a Tatabánya csapatában a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedón Okrid otthonában. A mostani szezont követően a lengyel Wisla Plockhoz távozó beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésén sérült meg. A klub mai tájékoztatása szerint elszakadt az előső keresztszalagja. Az Okrid 29-28-ra nyert Tatabányán a visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik. Szemerei Zsófi szerint már érződik az idény vége a játékosokon, de a Bajnokok Ligájában címvédő Győr kézilabdázói pontosan tudják, milyen eredményt szeretnének elérni másfél hét múlva a budapesti BL Final Four-ban. Az elődöntőben a Győr a francia Brest-tel találkozik majd. A győri együttes ma sajtónyilvános edzést tartott Felcsúton, itt beszélgetett a kapus Szemerei Zsófival Szilágyi Dóra először a Brestről.
2: Tudnak azért nagyon kellemetlenül játszani, azért teljesen másfajta játékstílus képviselnek, mint például a Metz. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az egy-az-egyben elleni játékokra, illetve tényleg talán a csapatnak az egyik legnagyobb mozgatórugója Vahírjeva, akit majd tényleg egy szép feladat lesz majd úgymond kizárni a játékból. Neki nagyon jó kapcsolata van a beállókkal is, nagyon jól lát a pályán, úgyhogy tényleg talán ezt mondanám az egyik kulcsának majd ennek a mérkőzésnek.
3: Ki az, akit te még kiemelnél?
2: Hát azért tényleg így név szerint nem szeretnék kiemelni, mert nem szeretnék senkit megbántani. Nagyon jó kapusaik is vannak, tényleg nagyon jó játékosaik vannak a mezőnyben is. Tehát, hogy tényleg egy nagyon jó csapat, nem hiába jutottak be a Final Four-ba.
3: Ugye a Final Four előtt még van egy NEKA elleni bajnoki mérkőzés, de hát azért már nagyon a végén vagyunk. Hogy vagytok? Milyen állapotban vagytok? Azért tudom, hogy ilyenkor már itt fáj, ott fáj. Hogy esik ilyenkor edzeni még?
2: Hát igen, ilyenkor mindig azért nehezebb már úgy edzésre menni, illetve ez a jó időjárás se segít a dologban, mert ilyenkor még jobban érezzük, hogy már itt a nyár, viszont szerintem a perék ezt is nagyon jól kezelik, azért sok pihenőidőt is kapunk, ott meg tényleg nagyon jó, hogy már ebben a jó időben tudunk mi is töltődni egy kicsit, úgyhogy tényleg próbálunk minden hangsúlyt arra fektetni, hogy minél jobban feltöltődjünk ebben a remek időjárásban, programozgatni a lányokkal közösen, és reméljük, hogy tényleg ereje teljében fogunk tudni oda menni majd Budapestre.
1: Szemerei Zsófi tavaly a Metz csapatával már pályára lépett a BL 4-es döntőjében, akkor negyedikként zárt a franciákkal. A Metz idén is ott van a négy között, az elődöntőben a Cseszeme Bukaresttel csap össze. Hazaérkezett a magyar férfi jégkorong válogatott az alcsoportos világbajnokságról. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. A repülőtéren a hazaérkezést követően Virányi Zsolt Horváth Bencét kérdezte.
4: Milyen volt most az a válogatott összehasonlítva? Tavalyival 10 új játékos is szerepelt benne.
5: A kötelezőt nyilván hoztuk, és nem játékban sikerült előrépni, viszont a kapott gólokat azt csökkenteni fog majd kelleni. De nagyon jól éreztem magam, nagyon jó a közösségünk. Jó a közösség, jó a pályára menni, jó együtt lenni, jó programok voltak, úgyhogy nagy élménnyel gazdagodt.
4: Na mégis akkor melyik mérkőzést emelnéd ki? Ugye az osztrákok ellen volt egy nagyon szoros meccs, az de vereség, utána 5-0 a britek ellen, és ott a négy utolsó meccsen, ahogy mondod, ott már nagyon sok gólt kaptunk, sima vereségek lettek, talán az amerikai 7-3 nézett ki a legjobban.
5: Lehet, nekem ma nyilván a győzelem az mindig jó, és az egy más érzés, az nagyon jó érzés. Szerintem a britet azt nyilván kiemelem emiatt, és nekem a finn volt nagyon speciális meccs, mert...
4: Ott játszol.
5: Igen, és...
4: Az volt a nyitó meccsünk, és egy 4-1-es vereség, egy szoros meccs.
5: Az is egy nagyon vállalható meccs volt, igen. Én a britet meg a finn mondanám, ami nekem a szívemhez közeli.
4: Mi az, ami még megmarad, amit elraktározol? Azért nagyon sok magyar szurkoló volt végig.
5: Az nagyon nagy, igen, a szurkolói találkozók meccs után, az, hogy ennyien támogatnak, és csak a svájci szurkolókat nem tudták túlénekelni, mindenki más szurkolótáborát, igen, úgyhogy ezek hatalmas élmények, meg maga az út, az, amit magammal viszek, meg amit emlékezni fogok, ez a két hét, meg a felkészüléssel együtt, így összenő ez a 25 ember, és az ilyen megmaradó érzés.
1: A labdarúgó NB1-ben szereplő Zalaegerszeg hivatalos honlapján jelentette be, hogy az idény végeztével távozik a klubba 2023-ban kupagyőzelmet ünneplő Mim Gergely. A 26 éves szélső 2022 óta futballozott Zalaegerszegen, összesen 86 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki. Mim Gergely a 2025-26-os idény során térdsérüléssel bajlódott, így egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, szerződése lejártával pedig távozik a klubtól. A labdarúgó NB2-ből feljutott Budapest Honvéd menesztett szakvezetője Feckó Tamás szerint egy edzőt akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát. A Kispesti Egyesülettel közös megegyezéssel szerződést bontott 48 éves szakember az M1-en beszélt csalódottságáról. Feckó Tamással Szőke Viktória beszélgetett.
6: Az úgy, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott, mert azért másfél éven keresztül reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, visszakerüljön oda, ahova való. Ugye az első fél évben nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb el tudjunk lépni az utolsó helyről, ahol átvettem a csapatot. Az a fél év is azt mondom, hogy már egy olyan fél év volt, amire lehetett alapozni ezt az évet, hiszen hiába ősz utolsó volt a csapat, tavaszi eredmények alapján ugye harmadikok lettünk, ezáltal feljöttünk a 8. helyre év végére. És ez egy nagyon jó alap volt, hogy már csak egyet kelljen lépni, vagy kettőt azért, hogy megvalósítsuk a célunkat, amit a öltözön belül kitűztünk, hiszen a csapatnak a célja az volt, hogy egy éven belül visszajussunk, a vezetőség két évet adott rá, azt mondom, hogy lehet, hogy túl korán jutottunk fel.
7: Az elmúlt pár napban érkeztek-e már megkeresések? Beszélhet-e erről esetleg, és hol képzeli el az edző karrierjét, az MB2-ben vagy az MB1-ben?
6: Hiába írtak bármit is, még egyetlen egy komoly megkeresés se volt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtalál egy feladat, de gondolom mindenki azért dolgozik bármilyen szakmában is van, hogy a legmagasabb szintre eljusson. Közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött. 26-27 éve kezdtem el edzősködni. A megye 2-es Tiszalök ifi csapatomtól indulva, akkor is mindig a következő lépcsőfokokat néztem, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, természetesen az volt a cél, hogy utána NB1-be tudjak edzősködni, és most is az a cél az, hogy egy NB2-es csapat által, mint ugye, amikor MTK-ba feljutottam, akkor viccesen mondtam, hogy nagyon jól tudtam, hogy mivel nem volt mögöttem soha senki, hanem csak az eredmények, hogy egy csapatot fel kell juttassak, hogy NB1-es edző legyek,

0: Nem igazán tudnám eldönteni, ki a favorit, de nem is számít. A két eddigi döntőnkben a Manchester City-vel és a Liverpool-lal szemben teljesen esélytelennek számítottunk, és mindkettőt megnyertük, szóval a papírforma nem jelent sokat.
1: Rayo Vallecano az ötödik helyen zárta a konferencia liga alapszakaszát, a spanyol együttes később a negyeddöntőben Varga Barnabás csapatát, az Alcatént búcsúztatta. A madridi kis csapat kapusa Augusto Batalla karrierje egyik legfontosabb mérkőzéseként tekint a ma esti döntőre.
0: Pályafutásom egyik legfontosabb meccse lesz, de van tapasztalatom szerencsére abban, hogy hogyan kell az ilyen találkozókat megélni. Argentinában hozzászoktam ezekhez a csatákhoz. Egy döntőben az a legfontosabb, hogy ne vigyenek el az érzelmek, próbáljunk a feladatainkra ügyelni, és azt hiszem, ez esetben a kupával térhetünk vissza Madridba.
1: A Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencialiga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. Én megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, illetve meg annyi online felületen elérhetőek vagyunk, például van mobil alkalmazásunk is. Ma este 9-től, tehát 21 órától egészen pontosan Lipcsében rendezik majd a Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencia liga döntőt. Jöjjön most egy kis hangolódás az esti mérkőzésre, az esti döntőre, méghozzá Crystal Palace korábbi játékosával, Torgelle Sándorral Szabó Bence beszélgetett.
5: Ma este ugye döntőt játszik a Crystal Palace, illetve a Rayo Vallecano a konferencia ligában, és hát te ugye a Crystal Palace-nak egykori játékosa vagy, mint érintett, úgymond, hogyan várod ezt a döntőt?
6: Hát egyértelmű, hogy egy izgatottsággal várom a mai mérkőzést. Ugye nem minden évben tud a Crystal Palace eljutni bármilyen szinten a döntőig. Ugye, ha jól tudom, ők nagyon nem is sikerült nekik az elmúlt években, tehát nem csak én, hanem a szurkolók is nagy izgatottsággal várják, és ugye Lipcsébe elég komoly hangulatot fognak csinálni szerintem az angol szurkolók, tehát nem csak a Selhurst Parkba, hanem Lipcsébe is a hazai pályát akarják megcsinálni a Palace szurkolók. Tehát bízom benne, hogy nem is az, hogy bízom benne, hanem 100% az, hogy a Palace szurkolók kitesznek magukért, és oda fogják tenni, remélem, a játékosok is. Tudod, ha lehet ezt így mondani, mint ex-csapatomnak szurkolok, az biztos, hát kíváncsian várom. Nem lesz egyszerű feladatuk, de hát labdarúgásban nincsen biztos, úgyhogy valószínű, és bízom benne, hogy ők fognak tudni kijönni győztesen.
5: Valahol egyébként ugye ez lehet a szépsége a konferencia ligának, hogy olyan csapatok is oda tudnak kerülni, akiket annyira azért nem gondolnánk feltétlenül, hogy ők a topot képviselik az adott bajnokságban. Ugye a Rayo Vallecano is egy ilyen csapat, de hogyha viszont azt nézzük, hogy mennyit ér az, hogy valaki nemzetközi kupát nyer, akkor egy főleg egy olyan klubnak, a szurkolóinak, meg egy olyan klubnak, amelyik, ugye te is mondtad, hogy azért az elmúlt években trófákban nem nagyon gazdagodott, ugye azért Oliver Glasner mondjuk két serleget odarakott az asztalra eddig a Crystal Palace-nál, de mondjuk azért mindenképpen el lehet mondani, hogy a konferencialigát eddig a Róma, Chelsea, West Ham, illetve az Olympiakos nyerte meg. Most ilyen sorhoz oda csatlakozik a Crystal Palace, hogyha esetleg úgy alakul, az mindenképpen egy nagyon nagy dolog ennek a klubnak az életébe, gondolom én.
6: A 100%, hogy ez így van. Ugye a konferencialigának természetesen ez a cél, hogy a kisebb csapatok oda tudjanak jutni, de én azt gondolom, hogy akkor van értelme a konferencia ligának, vagy azoknak a kluboknak van értelme, akik megnyerik a végén. Tehát az, hogy elmész ugye a legjobb 8-ba vagy olyan, de anyagilag szerintem nem annyira kifizetődő. Nem tudom a számokat pontosan, de biztos vagyok benne, hogy anyagilag nem annyira kifizetődő, hanem csak akkor éri meg, hogyha megnyered. Tehát természetesen így a Palace-nak most egy óriási esélye van, és onnantól kezdve nem csak szakmailag, hanem anyagilag is jó fognak járni. Meg egy

0: Egyetem a későbbiekben az, hogy egy Pallas idáig el tudott menni, és meg tudják nyerni, bízom benne, meg is nyerik, az egy óriási nagy dolog. De még egyszer mondom, a konferencia szerintem annak a legeslegfontosabb, vagy azoknak a legeslegjobb, akik a végén ott tudnak lenni. A döntőben már ott vannak, már az jó. Természetesen az a legtökéletesebb.
1: Hát majd meglátjuk, milyen meccsre számít az, hogyha ezt veszük. Ugye a Rajóval kapcsolatban is ugye itt említettem, hogy ők se sokszor játszanak azért döntőt.
0: Ugye a Rajóval kapcsolatban azért annyira nem vagyok napra kész, de azt tudom, hogy a Pallas ugye minden évben, vagy az elmúlt évben ugye a kupa döntőt játszottak, el tudtak jutni, egy jó csapatot tudtak összetenni, most is ezzel, hogy oda tudnak menni. Mert azt lehet mutatni, hogy egy egységet alkot a öltöző. Ugye mondjuk ezt el lehet mondani a Rajóra is, de azért szívem az odahúz, hogy ők tudják elvenni. Az biztos, hogy ezt az angol focit, azt az agresszív, kemény játékot, amit Angliába kell mutatni a Premier League-ba, azt ő fogják vinni a pályára, de ugye a Pallas ebben az évben is tudott kellemetlenségeket okozni az ellenfeleknek. Tehát én azt mondom, hogy az a stabil védekezést, amit kellene mutatni, az, ha hozzák, akkor mindenféleképpen ott tudnak lenni. Ők fogják tudni akkor felemelni a serleget. De a legeslegfontosabb, és ez minden egyes mérkőzésnél el lehet mondani, és ez egy sablonduma, de mégis ez az igazság, hogy éppen aznap, hogy kell fel a játékos, ugye döntő egy mérkőzésről van szó, bármi előfordulva, hogy alszanak a játékosok, nem otthon vannak, tehát sok minden befolyásolja azt, hogy ki hogy fog tudni felmenni a pályára. Tehát én mindenféleképpen azt a nyomást, amit a Pallas hétről hétre megtapasztal, hogyha ezt meg tudják majd oldani a döntőbe, és akkor szerintem ők lehetnek a végső győztese.
1: Egy kicsit a személyes oldaláról, neked milyen kapcsolataid maradtak ezzel a klubbal? Ugye azért, hogyha így fejbe számolok, egy ilyen 20 éve játszottál ott?
0: Igen, nagyon érdekes, most ugye a Gabi Kim volt, Király Gabi, vele játszottam együtt 2004-ben, 5-ben a Pallasba, és mai napig tudják, hogy én ugye ott játszottam, sőt, mi több, már az áprilisi egyik mérkőzésre meg is hívtak, és meg is volt a repülőjegyünk, csak ugye mivel tovább mentek a Európa, vagy a Konferencia Ligába, ezért a bajnoki mérkőzések egy nappal tolták, és akkor már nem tudtam kimenni, így lemaradtam a meghívásról, de mondom, visszahívtak a áprilisi mérkőzésre, mert ők azért igaz, nem tudom, sokat játszottam ott, de emlékeznek rám, és ugye mivel a Király Gabi az elég fontos tényező volt a Crystal Palace-nak az életébe, és mivel, hogy két magyar játékos volt, ezáltal így valamilyen szinten összekapcsolnak, és ugye meghívtak mind a kettőnket, ugye én nem tudtam kimenni, a Gabi most kiment, most se tudtam kimenni, de ő képviselte a magyar játékosokat a Arsenal elleni mérkőzésnél, ugye az volt az utolsó meccs a Pallasnak hazépályán, és tehát a kapcsolat az megvan. Sőt, amikor szívességet kérek esetleg valami jeggyel kapcsolatban, tehát abszolút támogatónak, segítőkészek számomra, úgyhogy tudják, még egyszer mondom, hogy én ott játszottam, és ki vagyok, mi vagyok, mondom, még annak ellenére is, hogy nem olyan sokat játszottam, vagy tudtam játszani.
1: Akkor mondjuk ez a klub a te szívedben is előkelő helyen szerepel. Ugye most ugye arról már korábban is sokszor beszéltél, hogy mekkora kihívás volt ott játszani, így ugye a magyar bajnokságból oda kerülve, visszakanyarodva, hogy neked is ez a klub, gondolom, akkor sokat jelent.
0: Egyértelmű, tehát ez volt nekem az első külföldi klubom. Nagyon sokat tapasztaltam azt, hogy kell csinálni, amit igazából Magyarországon nem tapasztaltam meg, hogy háttérbe szorítanak téged, akkor az, hogy kell megoldanod, akkor az, hogy amit te művelsz a mérkőzéseken, az édeskevés, a legeslegfontosabb, vagy egyik legfontosabb dolog az, hogy az edzésen minden nap neked 100%-ot kell nyújtod, kivéve akkor, hogyha a mérkőzésen minden meccsen 2-3 gólt rúgsz, akkor tök mindegy, hogy mit csinálsz az edzésen, de mivel ez nálam nem történt meg, így nekem idő kellett erre, hogy rájöjjek azt, hogy amit csinálok edzésen, az oké, én azt gondolom, hogy 100%, de mindig van többet mutatni az edzéseken, mindig tudsz beletenni többet, nem biztos, hogy csak a pályán kívül is, akár plusz edzésekkel, konditerembe, mentális dologgal, kommunikáció, játékosok, tehát mindig tudsz fejlődni minden egyes nap, és ugye ez itt a legfontosabb szerintem, hogy hogyha ezt már itthon megkapja a játékos, hogy minél többet kell mutatni, többet, akkor ha kimegy, akkor szerintem sokkal könnyebben tud egy játékos beilleszkedni egy külföldi nagyklubba. Lásd mondjuk Tóth Alex, tehát ő is csak azt mondja folyamatosan, hogy nehéz neki ott megmaradni. Tehát a Premier League azért ez egy más szint, és ugye ott megtapasztalom az, hogy miről szól igazából. A küzdelem, a harc az, hogy egy posztért heten voltunk, tehát bárkihez tudtak nyúlni, úgyhogy ezeket ott abban az egy évben elég szépen átéltem. A szenvedés nélkül nem lehet semmit se elérni, és az, hogy te csak szép, komfortosan vagy, az egy tök jó dolog, az szép és jó a testednek, de a komfort zónából neked ki kell onnan jönnöd, hogyha akarsz valamit elérni. Az fájdalmas, de anélkül nem tudsz semmit elérni.
1: Ugye a Crystal Palace sose volt Anglia a legnagyobb csapatai között, de azért, hogyha az elmúlt éveket vesszük figyelembe, tényleg azért Oliver Glasnernek a munkáját ki kell emelni, ugye itt FA kupát nyert a csapattal, megnyerte utána a szuperkupát is. Te hogyan követted az ő és a csapat teljesítményét az elmúlt időszakban? Ez adott esetben ez a konferencia lege lehet ennek egy megkoronázása?
0: Hát egyértelmű, hogy hazai porondonot már megmutatták, mindig fel tudnak hozni minőségi játékosokat, csapatként nem olyan ugyanazon a szinten vannak, mint az elmúlt az évekre visszamegyünk, hanem folyamatosan fejlődik a klub, és az, hogy most egy Európában is meg tudják mutatni, ez egyértelműen azt lehet mondani, hogy az edzőnek is, a stábnak, a szakmai vezetőknek a komoly munkáját mutatja, és ezzel ténylegesen azt lehet mondani, hogy az ére fel tudják tenni a pontot. Az, hogy ez hova lehet még utána fejleszteni, vagy fejlődni, hova lehet, az egy más kérdés. Tehát ugye egy idővel azért minden egyes klubnak megvan a saját maga határa, nem tudsz tovább nagyon fejlődni, és akkor, amikor majd valami mást akarnak csinálni, akkor dől el az, hogy most melyik irányba megy el az irány fölfele még, vagy lefele, de én most azt érzem, hogy a Palace-nak inkább most már elég közel van a teteje, tehát nagyon nem látszik, nem tudom elképzelni, hogy még följebb tudjon menni. Az anyagi háttér miatt se, meg ez a legfontosabb, az anyagi háttér, tehát azért nem fognak tudni versenyezni a más nagyobb londoni klubokkal a Palace. Úgyhogy én szerintem ez nekik a teteje. Természetesen, amit előbb mondtam, írja a pont az, hogyha megnyerik ezt a konferencia ligát.
1: Az elmúlt évekből azért jó pár játékos lehet mondani, akik onnan kerültek ki. Ugye talán egy nagyon jó példa az Olizé, aki most a Bayern Münchenben játszik, vagy a Gehem, aki most ugye a Manchester City-nek a középhátvédje, de még azon túl is azért, még az ezzel jutott eszembe, ugye az, aki az Arsenallal játszhat majd itt Budapesten BL döntőt, szóval a Crystal Palace-ban rengeteg olyan játékos jött, akik az európai futball legtetejére kerültek, és nyilván itt a Glasnert én már említettem az ő munkáját. Nyilván az azért biztosan meg fog érződni, hogy ő most befejezi a munkát, de hát az ő neve azért mindenképpen ennek a klubnak valószínűleg a legnagyobb edzői közé kerül majd.
0: Egyértelmű, hogy ugye a első csapatnak a vezetőedzőjét ki kell emelni, de azok a játékosok, lehet, hogyha hibásan mondom, de ha jól tudom, azért jöttek ki akadémiáról is onnan a játékosok, az, hogy nem csak az első csapatnak a munkáját dicséri, hanem az utánpótlásban dolgozó szakemberekét is, és természetesen az első csapatnak az edzője határozza meg a csapatnak a filozófiáját, az, hogy ő mit akar játszatni, arra milyen játékosok kellenek, és azt, hogy pont az utánpótlásban megtalálja, az egy óriási nagy siker, nem csak neki, hanem az egész klubnak, hogy olyan játékost tudtak kinevelni, aki beillik abba az elképzelő, abba a filozófiába, ami az adott klubnak éppen van, tehát ez egy csapatmunka, és még egyszer, természetesen minden egyes csapatnak van egy feje, egy vezetőedzője, de a háttérben dolgozó embereket is ki kell, vagy ki lehet emelni, mert azért ők is beleteszik elég szépen a saját maguk munkáját. De mondom még egyszer, első, teljesen más kluboknál, Ferguson, mindig, de hát ott van mellette ezer ember, aki segít, természetesen ő a feje az egésznek, neki is vannak segítői, és az is egy fontos tényező. Az, hogy egy adott klubnál egy vezetőedzőnek nem csak mondják azt, hogy amit hallani akar, hanem néha konfrontálódnak is, és ugye az a vezetőedző az meg akarja hallani, amit mond az alatta lévő ember, ez is szerintem ez egy működő dolog a Palace-nál.
1: És akkor egy utolsó gondolat, kérdés, milyen tipped van esetleg a mai esti Crystal Palace Rayo Vallecano döntőre?
0: előbb ugye elmondtam, hogy nagyon örülnék neki, hogyha Palace nyerne Lipcsébe, így azt mondom, hogy 2-1-re a Palace fog nyerni. Szívem is beszél, úgyhogy ez legyen így válaszként.
2: A Crystal Palace korábbi labdarúgójával, Torgelle Sándorral hangoltunk a ma esti konferencialiga döntőre, és akkor jöjjön most egy összeállítás Regős László Pál jóvoltából a két csapatról, illetve magáról a fináléról.
3: A három európai klubsorozat döntőjének mindegyikébe bejutott egy angol csapat. Az Európa Ligát meg is nyerte az Aston Villa. Hátra van még a Palace a konferencialigában, és az Arsenal a budapesti BL döntőben. Ma este a két londoni együttes közül a Crystal Palace fog pályára lépni Lipcsében.

0: Az 1905-ben alapított londoni együttes története legszebb éveiben jár. 2025 előtt két FA Kupa ezüstéren volt a klub legnagyobb sikere, emellett az angol másodosztályban kétszer bajnoki címet is szerzett az együttes. 2025-ben viszont megtört a jég. Oliver Glasner irányításával a Wembleyben 1-0-ra legyőzte a Manchester City-t a Palace, ezzel megnyerte története első igazán komoly trófeáját, az FA Kupát. Ezt követte az angol szuperkupa, azaz a Community Shield, amelyet tavaly augusztusban hódított el a csapat a Liverpool ellen. Kupa győzelmükkel a londoniak kiléphettek az európai porondra, a Konferencia Liga playoff körében kezdték szereplésüket. 1-0-ás összesítéssel búcsúztatták is a norvég Fredrikstad csapatát. A liga szakaszban 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella 10. helyén zárt a Palace, amelyre így 4 párharc várt a döntőig. Sorrendben a bosnyák Zrinjski Mostar, a ciprusi AEK Larnaka, az olasz Fiorentina és az ukrán Shakhtar Donetsk esett áldozatul a Crystal Palace menetelésének. Jöhet a döntő, a klub történetének első nemzetközi kupa döntője. A menedzser Oliver Glasner, aki utoljára ül a londoniak kispadján, nyert már európai trófeát. 2022-ben a Frankfurtot az Európa Ligában vezette csúcsra. Glasner elsősorban Ismail Assar góljaira számíthat. A szenegáli támadó 9 góllal az egész sorozat góllövő listájának élén áll. Kérdés ugyanakkor, hogy számíthat-e az osztrák szakember két alapemberére, Chris Richardsra és Adam Wartonra. A Crystal Palace menedzsere minden esetre bizakodó játékosaival kapcsolatban. Emellett Oliver Glasner a május elején sikerre megvívott elődöntőt követően nagyon büszkén nyilatkozott csapatáról.
1: Electric, I would say, yeah. Fantastic atmosphere.
2: Elképesztő, fantasztikus hangulatban játszottunk. Nagyszerű este volt a Selhurst Parkban. Egy nagyszerű európai este, természetesen a megfelelő eredménnyel és hatalmas teljesítménnyel. Óriási gratuláció és elismerés jár a játékosoknak, mert azt hiszem, mindenki láthatta, milyen jó a Shakhtar. De az elkötelezettség, az erőfeszítés, a fegyelem, a fegyelmezett munka kivételes volt. Ahogy az is, hogy mindig hittünk abban, hogy helyzeteket fogunk kialakítani, és gólokat fogunk szerezni. Számomra a második gól volt talán a döntő, ha valakinek szüksége volt egy utolsó bizonyítékra a csapat jelleméről. Senki sem panaszkodott a negyedik játékvezetőnek, hogy a bíró nem sípolt szabálytalanságot. Azt hiszem, Jeremy Pinoval szemben szabálytalankodtak, de folytattuk a játékot. Sheikh Dakuréval szemben is, de akkor is folytattuk a játékot. Ugyanezt történt Tyrick Mitchell-lel, és ő is folytatta. És végül megkaptuk a jutalmat, ami Sar gólja volt. Szóval igen, hatalmas teljesítmény volt egy fantasztikus európai este.
1: 10, definitely, and I told the players today.
2: 10-es, határozottan, 10-es skálán, 10-es. Ennyire vagyok büszke a játékosaimra. Ma a meccs előtt mutattunk meg nekik 3 részletet az első mérkőzésről, amelyek bemutatták, hogyan működik ez a csapat, hogyan védekeznek együtt, milyen mentalitással. Ahogy ma is sok hasonló pillanatot látunk a 3 középhátvéddel és Dean Hendersonnal, aki egy sikeres védekezést követően együtt ölelkezett a többiekkel, együtt ünnepeltek. Ez büszkeséggel tölt el. Ha megvan bennünk ez a szellem, ez az elkötelezettség, és ha támogatjuk egymást, akkor az a futball. Igen, a mai meccsen sok hibát lehetett találni mindkét oldalon, de az, hogy mindig ott vagyunk egymásnak, a szurkolóinkkal együtt, ez büszkévé tesz. Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek ennek az utazásnak.
0: Nagyszerű utazás áll a Rayo Vallecano mögött is. Az 1924-ben alapított madridi együttes még a Palace-nál is szegényesebb vitrinnel rendelkezik. Kupa győzelme, sőt, kupa döntője sem volt még. 2018-as másodosztályú bajnoki címe az eddigi legnagyobb sikere a Rayónak. Szerda este viszont megszerezheti első nemzetközi trófeáját.

0: A Rayo Vallecano a 2000-2001-es UEFA kupa kiírásban a negyed döntőig jutott. 25 évvel később, második európai kupa szereplése során pedig már a döntőig menetelt a madridi klub. A tavalyi bajnokságban elért 8. helyének köszönhetően a Rayo is a playoff körben indulhatott a konferencia ligában. Ott magabiztosan kettős győzelemmel búcsúztatta a fehér orosz Nemán Grodnót, a liga szakaszban pedig 4 győzelem mellett egy döntetlen és egy vereség volt a madridiak mérlege, ezzel a tabella 5. helyén zártak. Az egyenes kieséses szakaszban előbb a török Samsung Sport, majd a görög AEK Athént is egy góllal múlta felül a Rayo Vallecano, hogy aztán az elődöntőben a francia Strasbourgot 2-szer 1-0-ra győzze le, és bejusson ezzel a lipcsei döntőbe. Inigo Perez irányításával a csapatnak nincs olyan gólgyárosa, mint a túloldalon Ismail Assar. Ellenben többen is kiveszik a részüket a gólszerzésből. Alemaónak 4, Álvaro Garciának és Isi Palazzonnak 3-3 gól áll a neve mellett. Garcia az elmúlt hónapban sérüléssel bajlódott, de a La Liga utolsó fordulójára visszatért a csapatba. Hiányzója ugyanakkor lesz a Rayónak. A marokkói Ilias Ahomach épp a Strasbourg elleni elődöntőben sérült meg. A franciák elleni sikerrel megvívott elődöntőt követően Inigo Perez egyébként érzelmes nyilatkozatot adott.
1: Hiszek az álmokban. Mindenkinek joga van fiatal korától kezdve álmodozni és elképzelni olyan jövőbeli forgatókönyveket, amelyek boldogsággal töltik el. Ma ez a forgatókönyv, ez a kontextus valóra vált, és nagyon élvezzük ezt a pillanatot. Ami a legboldogabbá tesz, és mellette meg is nyugtat, az az, hogy látom a szurkolókat, akik itt voltak és akik otthon vannak, hogy szenvedélyesen, örömmel szurkolnak, és olyan emlékeket szereznek, amelyek mindegyikük számára biztosan a legfontosabbak közé tartoznak. A csapaton belül is nagy az öröm, amikor egy olyan ember, mint Miguel, elérzékenyül a lefújás pillanatában, azt tudatos az emberben, hogy milyen nagyszerű is ez a pillanat valójában. Annak ellenére, hogy az elmúlt 4 évben ezeket az érzelmeket már megélte. Szóval ez a győzelem nekik szól, Miguelnek, a stábnak, azoknak az embereknek, akik már oly sok éve itt vannak, és a Rayo szurkolóinak. Ők az okai annak, hogy folytatjuk, és ahogy korábban mondtam, nem akartam megállni, míg ezt el nem érjük. Különösen szeretem az emlékezést, az agy tanulmányozását, az emberek viselkedésének megértését, és az ehhez hasonló dolgokat. És mindig is úgy gondoltam, hogy amikor majd eltelik sok év, és alig marad energiád új élmények szerzésére, akkor az emlékeidből fogsz élni. Ezért vagyok megszállottja annak, hogy a Rayo Vallecano hűséges és rendíthetetlen szurkolói, nos, nem fogom azt mondani, hogy ez a pillanat lesz a legszebb emlékük, de amikor majd eljön az idő, legalábbis remélhetőleg eljön, remélem, hogy visszatekintenek, és a Németországban játszandó döntőt az egyik legfontosabb emléküknek tekintik majd. A mérkőzés, vagy inkább az egész párharc nyugalmat adott nekünk, stabilitást adott, tükrözte azt a szintet, amellyel ezek a játékosok a verseny legfontosabb részében, az elődöntőben rendelkeznek, ahol látod a lehetőséget, hogy döntőben játszhass, olyan közel van a cél, de ott van a Strasbourg előtted, és láttuk, milyen szintet képviseltek. Amióta a Rayo edzője vagyok, elmondhatom, hogy ezek voltak a legjobb pillanatok minden értelemben. Védekezésben, támadásban, érzelmileg is, különösen a kontextust, a légkört és a kritikus pillanatot tekintve, amelyben teljesítenünk kellett. Ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezeket a játékosokat edzhettem.
0: Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti, idén a Crystal Palace a 15., a Rayo Vallecano pedig 8. helyen végzett a hazai pontvadászatában. A fináléban viszont nem ez dönt. Na nem is a tapasztalat, hiszen ahogy hallhatták, egyik csapat sem szerepelt korábban európai kupa döntőben, sőt, Németországban sem léptek még pályára tétmérkőzésen. Szerda este Lipcsében viszont valamelyiküknek sikerül a csúcsra érnie. Crystal Palace, Rayo Vallecano, konferencia liga döntő.
2: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai hazafutással. Sem Regős László Pál segítségével vagy jóvoltából hangolódtunk a Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzésre. Este 9-kor jön majd a konferencia liga döntője. Ez viszont megelőzi a magyar férfi kosárlabda bajnokság döntője. A körkapcsolás stábja már tűkön ül és az ajtóból figyelik, hogy mikor fejezzük be, mi, mint a hazafutás stábja, úgyhogy nincs más hátra, jöjjenek a búcsú pillanatai. A mai hazafutás szerkesztője Szűcs Miklós volt, én magam pedig Németh Kornél vagyok. További kellemes rádiózás mindenkinek, maradjanak velünk itt az FM 105.9-en.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, 17 óra 59 perckor kezdődik a körkapcsolás, a szerkesztő Tóth Béla, a műsorvezető Jó András. Túl sok időm nincs, így csak röviden, hogy mivel foglalkozunk a mai napon. 18-ra 45 perctől közvetítjük a Honvéd Ferencváros férfi vízilabda bajnoki döntő második mérkőzését. Továbbá hallhatnak a mai napon interjúkat az elit világbajnokság mezőnyében bemaradó férfi jégkorong válogatott, illetve a bajnokok ligája négyes döntőjére készülő a címvédő Győr női kézilabdázóitól. No, de nem is szaporítom a szót, hiszen 18 órától kezdődik a Szolnoki Olajbányász Falkó KC szombathely mérkőzés, a férfi kosárlabdázók bajnoki döntőjének mindent eldöntő összecsapása. A riporter Balogh Balázs, szakértőnk pedig Károly Andrea.
6: Köszöntjük a kedves hallgatókat, és talán lehet hallani, hogy micsoda hangulat van. Ott is ülnek emberek, ahol egyébként nem szoktak, tehát minden egyes millimétert betöltenek a szurkolók, és ebben a pillanatban elkezdődött a bajnoki döntő 5. mérkőzése. Valaki meg fogja nyerni a bajnoki címet, hiszen 2-2-re áll a 3 győzelemig tartó párharc, és vagy a Szolnok 10-szer, vagy a Falkó 7-szer hódítja el a magyar bajnoki címet. Az első támadás a szolnokiaké, Barnes fordult be, de aztán kihagyta ezt a 2 pontos, úgyhogy jöhet a Falkó együttese, amely ugye hazai pályán megnyerhette volna hétfőn a döntőt, de kikapott attól a Szolnoktól, amely ugye elveszítette még itt a szolnoki mérkőzésen egyrészt a pályaelőnyét, másrészt pedig Somogyi Ádámot, aki jelentem itt ül a padon, mezben van, bejött a bemutatáshoz, és azt láthatja, hogy tanok, de ez jó voltából. A Szombathely szerzi meg az első 2 pontos, játszani persze nem fog, nem is melegített, de itt van a csapattal együtt, és ő is szeretne majd a végén bajnoki címet ünnepelni. Hogy aztán mi dönthet? Hát sok mindent beszélgettünk ezzel kapcsolatban Károly Andreával, és ha majd lesz egy kis holt idő, akkor még meg is tesszük ezt, de hát most már azt gondolom, hogy mindkét csapatnak oda kell tenni apait, anyait, és valamelyik akkor meg fogja nyerni ezt a finálét. Természetesen Somogyi nélkül egy kicsit így nehezebb helyzetben a Szolnok, de a múltkor is bizonyította, hogy éppen ez adott erőt a szolnoki csapatnak, mert hogy Krajnszki kiválóan játszott azon a mérkőzésen, ő helyettesítette Somogyit a fejpántjában, és most is ebben játszik természetesen. Éppen ő kapja a labdát, amikor 2-0 vezet még a Falkor. Rudner Váradi kezébe passzol, aztán pedig szabálytalankodik. Elhibázta Barnesnak, szerette volna bejátszani, elnézést is kér, de így 1 perc elteltével 2-0 vezet a Falkó, és jöhet oldalbedobással Váradi, Tanodez, Toró a pályán, és fönt Novakovic elől, valamint a center poszton a nagyon hasznosan játszó Bognár. Nézzük, hogy mire képesek most a második támadásból a szombathelyiek. Éppen Bognár, akit említettem, kap egy jó labdát Váraditól, és 4-0-ra vezet ezzel a Falkó, akkor, amikor 1 perc 17 másodperc telt el. És Krajnszki vezette volna fel a labdát, amit az alapról bedobtak, és Tanodez szabálytalankodott. Érdekes, Váradi odarohan hozzá, mert vitatkozik a játékvezetővel, és mutatja, hogy nagyon gyorsan mennyi pajtás, nem akarja nyilván a játékvezetőket csapata ellen bőszíteni. Ha már játékvezetők, Földházi Tamás, Praks Péter és kapitány Gellért vezetik a mérkőzést, és lehet, hogy Tanodeznek egy kicsit elszállt a feje, mert gyorsan begyűjt még egy személyhibát itt a oldalbedobást követően. Nem lennék meglepve, ha gyorsan cserélne a Falkó. Konakov mester, a vendégek mestere már végignézett a padon, hogy hogyan kellene változtatni. De nézzük a szolnoki támadást. Darhard egy kétpontossal kísérletezik, hosszú, aztán pedig Skins kezéről pattan ki a lepattanó az alapvonalon túlra. Egyébként már érkezik is a csere, és Willem fogja váltani Tanodez, aki nem tudom majd mikor jön vissza Andi a pályára. Hát, hogy lehet így kezdeni egy mindent eldöntő mérkőzést, ahogy a magyar válogatott játékosa?
7: Hát ugye alapvetően egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, és szerintem ez ennek volt betudható. Kicsit Butuska második falt, igazából megmondom őszintén, egyik faltot sem értettem, hogy mire fújták le. A második az már csak ilyen megmutatom mind a két oldalról, játékos és játékvezető oldalról, hogy mindegy, összesítésben nagyon fura volt.
6: Összesítésben viszont most Váradi egy triplával beköszönt, úgy 7-0-ra vezet a Falkó, nagyon jól kezdte a mérkőzést, a másik oldalon kimaradt Krajnszki, zicseredje, aztán Skins leszedi a labdát, és visszateszi, megszerzi első pontját a Szolnok, amikor 2:08 telt el. De már a másik oldalon Tóró törve, kihagyja a zicsert, és a játékvezető pedig azt mutatja, hogy szabálytalanság történt, odaütöttek, úgyhogy jöhet a Szolnok együttes, illetve a Falkó együttese büntetőkkel Tóró jó voltából. Hát mindenképpen jobban kezdett a Falkó gárdája. Úgy említettem, hogy hetedszer lehetnek bajnokok hazai pályán, nem tudták begyűjteni, de hát bizonyították már itt a bajnoki sorozatban, hogy jó játékkal képesek akár Szolnokon is nyerni. Kérdés, hogy a Szolnokot pedig majd mennyire nyomja a tét súlya. Tóró minden esetre ezzel az egykezes furcsa dobásával az első büntetőt értékesíti. Közben Krajnszkit kihívja Bosznics mester, és megbeszélik a következő figurát, mert hát azért nagyon szegényes eddig a ponttermése a Szolnoknak, mindössze egy két pontos. És nézzük Toró második büntetőjét, ez most megint jó, úgyhogy már 9 pontnál tart a Falkó együttese, 9-2-re vezet. Hát volt olyan mérkőzés, amikor éppen a Szolnok kezdte nagyon jól a találkozót, most egyelőre a Falkó kezdte jobban. Darhár betör megint egy két pontos dobel, ez most bemegy. Új cipőben, új frizurával, de remélhetőleg a szolnokiak azt szeretnék, hogy a régi formában játszon, hiszen itt azért a döntő sorozatban elég jó mutatói vannak Darhardnak, a nullás számú szolnoki játékosnak, aki már 4-re növeli a hazai csapat pontjainak a számát. Váradi kapja azt a Novakovics, amikor ezt a fújolást hallják, az nem véletlen. Most az öröm pedig annak szól, hogy kihagyja a triplát, ugyanis azon az ominózus mérkőzésen, amikor itt nyert a Falkó, Somogyi Ádámmal ütközött a hajrában, akinek több orrcsontörése jött össze ebből az ütközésből, ezért nem tud játszani, és hát a szolnoki publikum finoman szólva nem szereti Novakovicsot. Minden esetre most megint egy elhibázott szolnoki támadás, úgyhogy jöhet a Falkó együttese 9-4-es előnynél, 7:02 van hátra, és megpróbálnak a szolnokiak labdát szerezni. Váradi vezetheti majd át, Perl Zoltán egyelőre még nem volt a pályán. Legutóbb nem tudott nyerőemberré válni, de Szolnokon éppen az ő 24 pontjának köszönhetően tudott nyerni a Falkó együttese, és ezzel elvette ugye a pályaelőnyt. Novakovics kapta a labdát, mondanom sem kell, megpróbált befordulni, kihagyta az ittszert, ki a lepattanó, Bánc harcol meg érte, úgyhogy Bognár is harcolt a labdáért, és ráfújnak egy faultot a játékvezetők. Földházi játékvezető azt mutatja, hogy jöhet a Szolnok. 9-4, őrült nagy biztatásba kell a szolnoki publikum, és hát hallottam itt a találkozó előtt már különböző forgatókönyveket, hogy mennyire szeretnék már elérni ezt a 10. bajnoki címet, és megkoronázni az idei teljesítményt, hiszen a Szolnok megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnye volt az első mérkőzésen, magabiztosan nyert az utolsó negyedben, 15 pontos lett a különbség. Aztán a Falkó nyert egy nehéz mérkőzésen otthon, ahol 16-tal is vezetett már, de közben nézzük Rudner, aki nagyon távolról, szinte az oldalvonal mellől elenged egy 3 pontost, és ezzel 2 pontra fölzárkózik a Szolnok együttese. Tehát visszaverték azt a 7 pontos különbséget, amit kialakított ott a Falkó, de megint jól dolgoznak ott a palánk alatt a szombathelyiek. Most éppen Toró volt az, aki betalált. 7-11 az állás, azaz vezet a Falkó együtteset. Alaposan belekezdett mindkét csapat, de a Falkó talán kicsit bátrabban kezdett, mint a Szolnok, Andi.
7: Kicsit bátrabban, igen, és nekik azt gondolom, hogy így is kellett kezdeni, menni, csinálni, a lehető legnagyobb előnyt kiharcolni.
6: Közben Dárhárd egy szép tempóval 9-11-re alakítja az állást.
7: A Szolnok lehet egy picit türelmesebb, de arra nagyon kell figyelniük, hogy túl nagy hátrány ne alakuljon ki, mert ugye ezt sokszor beszéltük, hogy ha azzal megy el az energia a meccs folyamán, hogy utol kell érni az ellenfelet, akkor az rettentő fárasztó tud lenni.
6: Bognár közben már a negyedik pontját szerzi, újra 4 pont a különbség. Megint jól dobta ezt a kettest. Rudner a másik oldalról próbálkozik, most egy hármassal, ez kimarad, és a lepattanót megszerzik a feketemezes szombathelyiek. A fehér és piros szerelésben játszó Szolnokkal. Nézzük, most Toró kapja ott a palánk alatt, és Skins már nem bántja, mert érzi, hogy nincs esélye. Torró pedig újabb pontot szerez. 15-9-re vezet a Falko együttese, és még nem telt el 5 perc az első 10-ből, tehát nem óvatoskodik egyik csapat sem. Volt már ennél sokkal szegényebb ponttermés az első negyedben. Most pedig Krajnszki bevállal egy 3 pontos, meg se rezdült a háló, úgy került be ez a hármas. 12-15, de 3-mal még mindig a Falko vezet és támadta. Tehát biztos, már most biztos vagyok benne, ez egy nagyon jó mérkőzés lesz. Novakovics becsapja közben Dárhárdot, aztán ezt Szász Kinsz is védekezés közben, és Novakovics magabiztosan teszi fel ezt a kettest. A publikum nem díjazza. Nem fogom ezt sokszor már elmondani, úgyis hallják a nagy zúgást, akkor mindig Novakovicsnál van a labda, vagy éppen ő dob. Most azonban támad a Szolnok. Rudner, aki legutóbb keveset játszott viszonylag Szombathelyen, és nem is tudott pontot szerezni, Barnesnak teszi, Barnes befordul, de kihagyja, jön Dárhárd, fölteszi, és még egy faultot is fúj a játékvezető. Így jobban jött ki belőle a Szolnok. Dárhárd pedig dobhat még majd egy büntetőt. 14-17, 3 pontos még mindig a hazai hátrány, amikor cserélnek a szombathelyiek is, cserél a Szolnok is. Lejött Rudner a pályáról, valamint Barnes a hazaiaktól, érkezett Pallai, valamint Vojcsik. Pallaitól várják a 3 pontosokat, de volt olyan meccs, amikor éppen Vojcsik szórta azokat. 3 triplájának köszönhetően nyert akkor magabiztosan a Szolnok az utolsó negyedben az első mérkőzésen. Míg a másik oldalon érkezett centerposztra Keller Ákos, ő Torót váltotta, és Peterson pedig 51-essel lépett a pályára. Jó ez a büntető is, már el is végzik gyorsan az alapvonalról a bedobást, hogy nehogy ott labdát szerezzen mondjuk Palai, és Váradi vezeti át. Perl Zoltán még mindig nem volt a pályán, 2 ponttal 17-15-re vezet a Falko. Egy jó bejátszás Kellernek, és szabálytalankodik vele Skins, de kijön a labda, úgyhogy a 2 pontos nem a Falkoé, hanem következik 2 büntető. Andi, egy kicsit csóváltad a fejedet.
7: Igen, mert nekem ezek a faltok abszolút a belefér kategória, és nem gondolom, hogy ezzel meg kell törni a mérkőzést. Valószínűleg azért fújják ezeket mind le, hogy már itt az elején megfogják a találkozót, hogy ne legyen belőle verekedés. Azt gondolom, hogy magát az indulatot azt ugye halljuk bármelyik falkosnál.
6: Meg azt is, hogy Keller kihagyta az első büntetőt.
7: Igen, hát ugye bár ő játszott itt Szolnokon, de mégsem közönség kedvenc így, hogy már a Falkónak a tagja.
6: Nézzük a második büntetőjét. Ezt most bedobja. Ezzel megint 3 pontosra növeli a Falko előnyét. 18-15 az állás. A Szolnokból egyértelműen Dárhárd kezdett a legjobban, 7 pontot szerzett már. Nézzük most Palait, ő egyelőre nem tud dobni, mert természetesen figyelnek, és Per Zoltán is pályára lépett, és Palai elveszíti a labdát, aztán pedig szabálytalankodott Bognárral szemben, aki mutatja, hogy azért ez nem egy sima fault volt, sőt, ugye ezt reklamálja Konakov mester is, Andi.
7: Hát van benne igazság, mert ugye megakasztotta vele abszolút a támadást, az indítást. Nem, alapvetően jó ítélet így is, de hogyha befújták volna sportszerűtlennek, akkor se lehetett volna vele vitatkozni.
6: Viszont már 4 csapat személy hibájánál a Szolnok, és ha jól látom, jó a táblok a Falkónak, is megvan már.
7: Igen.
6: Úgyhogy 18-15, 3 perc, 45 másodperc van még hátra az első játékrészből, amikor megint a Falkó támad, végigviszi Villen a labdát, szabálytalankodnak vele szemben, neki esik a palánknak, de nincsen semmi baj, a palánk tartónak esett természetesen, és dobhat majd. 3 pontos Falko előnynél, tehát újabb büntető, viszonylag sok a büntető, sok a szabálytalanság a mérkőzésen. ugye Tanodez kettőt beszedett rögtön az elején, azóta ott ül a padon, és Per Zoltán még egyelőre nem tudott akcióba lendülni, de hát most jött még be a pályára, ugye ő általában így szokta, hogy a mérkőzés elején a padon ül, aztán pedig bekapcsolódik, és megszórja a maga 20-30 pontját, mikor mennyit éppen, vagy 15-öt, de hát mindenképpen a Falco húzó ember a magyar válogatott játékosa. Közben Willen bedobja a második büntetőjét is, kettőt értékesít tehát, és 20-15, 5 ponttal vezet a szombathelyi gárda itt Szolnokon. Krajnszky, Keller kijön egészen messze védekezni, aztán Peterson belenyúl a labdába, és az Perhez pattan, Per pedig már indul az ellenfél palánkja felé, de nem tudja bevinni, viszont tovább teszi Petersonnak, akivel szemben egy szabálytalanság Szolnoki részről, a csereként pályára lépő Molnár volt az, aki szabálytalankodott, és így Peterson majd büntetőt dobhat. Hát legutóbb Szombathelyen nem nagyon kápráztatta el a dobásaival, a büntetőivel sem a publikumot. Közben egy csere Bognár lejön, és Filipovic érkezik a helyére. Míg a másik oldalon a szolnokiaknál lejön Darhart, és Holt váltja őt. Nyilván majd Per Zoltánra is külön őrzőt adnak. Holt próbálta meg ott megkeseríteni az életét Szombathelyen. Egyébként a Szolnok azon a mérkőzésen nagyon-nagyon tudatosan játszott, és kiszenvedte azt a győzelmet, mondhatjuk akár így is Somogyi Ádám nélkül. Tart-e még majd ez a lendület, hogy Somogyi Ádámért is játszanak a játékosok? Minden esetre Peterson most bedobja az első büntetőjét, 21-nél tart már a Falco, 3-23-mal az első játékrész vége előtt, 15-öt dobott eddig a Szolnok, és megvan a 22. szombathelyi pont is. Most mindkét büntetőjét értékesítette. Figyeltük itt a bemelegítésnél Andival, hát sokat nem talált be a gyűrűbe, bár büntetőt nem dobott épp, amikor én odafigyeltem. Most sikerül. Pallai Krajnszkyval játszik össze, Molnár próbál meg ott zárni, de egyelőre Keller ki tud lépni Pallaira. Messze vannak most a gyűrűtől, Molnár, és jó! Molnár egyébként egy nagyon hasznos csereember, minden mérkőzésen, amikor beszáll, akkor maga biztosan dobja ezeket a pontokat, kell is most nagyon a Szolnoknak, mert hogy hátrányban játszik ezen a mérkőzésen, ugye hazai pályán, és a kiegészítő emberek, említettük már, hogy sokat tehetnek hozzá. Hát Kellerről nem tudom, hogy mit mondjak, már rutinos játékos, beteszi most az ittszert, Vojcsik pedig elég kellemetlenül érkezett a talajra, de nem volt semmi szabálytalanság, valószínűleg megcsúszott, és hát majd ahogy telik az idő, egyre több lesz a törlés, mert hogy levegő az nem sok van itt bent a csarnokban, és nagyon meleg van, borzasztóan meleg van, úgyhogy le fog csapódni a pára. 22-17-re vezet a Falco, itt Szolnokon, a Tiszaligeti sportcsarnokban 2:48-al a vége előtt, amikor ugye ott Vojcsik, ahogy elcsúszott, természetesen törölni kellett. Andi, hát van pont bőven.
7: Van pont, igen, meglepően csak a jó, nem csak, de javarészt a támadás van fókuszban, tehát itt egy ötödik mérkőzésen nagy valószínűséggel már az energiák sem olyanok, hogy túl sokat lehessen a védekezésbe belefektetni. Azt gondolom, hogy eljön majd a mérkőzésnek az az ide, az a része, amikor azon is a hangsúly lesz. Ugye itt említetted Somogyi Ádámot, hogy nem játszik. Óriási kérdés lesz a számomra, hogy ugye az első meccsen tudták menedzselni nélküle a játékot. A Krajnszky bele tudott többet rakni, de az, hogy ez sorozatban megye, erre azért nagyon választ fogunk kapni ma, és az, hogy 17-24-re vezet a Falco, ez egyelőre nem annyira fényes.
6: Krajnszky most kihagyta mind a két büntetőjét egyébként, ha már arról beszélünk, hogy tudja pótolni, legutóbb 20 pontot dobott, és a fő letéteményese volt annak, hogy a Szolnok be tudta húzni azt a győzelmet Szombathelyen, és még nem avattak bajnokot. Közben most Peterson adja el a labdát, Palai robog mellette, Vojcsik be fogott lépni, be is lép, nem fújnak a játékvezetők, hárman voltak mellette a Falcósok. Jöhet a kontratámadás, de visszaért a Szolnok védekezni, Keller még most ér fel a támadáshoz. Per Zoltán, mellette ott van Peterson, Filipovic várja itt a jobb sarokban a labdát, de Per egyedül visszateszi aztán a büntetőpontra Petersonnak. Azt a mindenségit, hát ilyen dobást, hát nem talált el a gyűrűt vele, a palánkra dobta. Hát mindegy, hát ez kimaradt, 24-17, azonban amikor Palai törne be, ott van mellette Willen, nem érti, hogy miért fújnak szabálytalanságot, de fújnak a játékvezetők. Úgyhogy dobhat majd Palai, aki még nem szerzett pontot egyelőre. Nem is került három pontos dobóhelyzetbe, ami neki nagy erőssége. Közben érkezik vissza a pálya Rudner, és most egy kis pihenőt kap Krajnszky. mert hogy azért a legutóbbi mérkőzésen is 38 percet játszott, és azt még egyszer nem biztos, hogy fogja bírni, hiszen hétfőn volt ugye az a találkozó este, most pedig még csak szerda van, tehát sok pihenő nem volt. Ez azonban Pallait nem zavarja, bedobja az első büntetőjét. 24-18, amikor belül vagyunk már a két percen itt az első játékrészből, és dobhat még egy büntetőt természetesen Pallai, ezt is bedobja, a második is jó, tehát Pallai pedig ezen a mérkőzésen két pontot szerzett, ez idáig. Nézzük a Falkó támadását, Peterson vezette át a félpályán a labdát, megtalálta Perl Zoltánt vele, Perl szemben Holt védekezik, ahogy említettem is már, Perl egy két pontos, és bepattog valahogy, a szolnoki gyűrű most vele volt, nem dobta ki a labdát, kettőt is pattant rajta, harmadszorra már a gyűrűben a hálóban landolt. 26-19, nagyon sok pontot kap a Szolnok, vagy dob annyit a Falkó, ki szíve szerint eldöntheti, de a 26 pont az meglepően sok. Nézzük, most Rudnert beleáll egy három pontosba messziről, azonban hosszú volt a dobása, Per pedig leszedi a lepattanót. A másik oldalon már Filipovic, és Filipovicsal szemben Rudner szabálytalankodik, mutatják a játékvezetők, hát megállt Rudner előtte, háttal ráadásul Filipovicsnak, aki még ki is hagyta a lehetőséget. Rudner sem érti, a hazai publikum sem érti, Andi, te érted?
7: Nem, csak saját magam gondolatmenetét tudnám folytatni, hogy szerintem ezeket fölöslegesbe fújni. Most, hogyha megnéznénk, a 7-7 ítélet volt mind a két oldalon, ha jól számoltam, hogy ebből a 14 ítéletből hányat nem földházit a mesjátékvezető fújt, akkor szerintem nagyon kevés lenne.
6: Pedig egy rutinos játékvezetőről van szó. Közben Filipovic bedobta az első büntetőjét, ezzel már 27 pontnál tart a Falkó együttesen, nézzük, lesz a 28-dik. Filipovic a legutóbbi mérkőzésen nem játszott túl sokat, most azonban ez a második büntető is ott a helyén, azaz 28-19, 9 ponttal vezet a Falkó együttese. Darhard érkezett közben vissza a pályára, hogy esetleg a kinti dobásokat erőltesse, meg is teszi egy triplával, és bedobja! Ezt várják tőle, őt is figyeltem a bemelegítésnél, alig hagyott ki egyébként valamit, bár nem biztos, hogy ez sokat jelent, hogy milyen a bemelegítés. Van, akinek ott nem megy, aztán jó az előadás. Nézzük most a másik oldalon. Perl Zoltán is beleáll egy hármasba, kipattan, és a lepattanó labda pedig szerintem a Szolnoké lehetne. Én legalábbis úgy láttam, hogy Keller ért bele utoljára, de a játékvezetők másképpen látják.
7: És Szolnokiak sem reklamálnak, úgyhogy szerintem jó ítéleti.
6: Na nézzük, akkor Perl Zoli minden esetre megkapja a labdát. 14 másodperc a támadóidő, Keller, vele szemben ott most Molnár. És mit mutat a játékvezető? Egy újabb fautot. És két dobást. Perl Zoltánnal szemben szabálytalankodtak, úgyhogy Perl Zoli dobhat. Figyelem itt közben a személyi hibákat, mert hogy ugye azért a Falkó meccsen szombathelyen a szolnokiaknak gyorsan összedült 3-3 játékosunknak is, és ha mondjuk hosszabbításra került volna a sor, nagy bajba lehetett volna a Szolnok. Azonban nagyon taktikusan védekezve megúszták a játékosaik. Darhard pontozódott ki mindössze, aki a hosszabbításra már nem kellett, hogy jöjjön, mert nyert a Szolnok. Na nézzük akkor Perl Zoltán büntetője. Az első jó, nagy nyugalommal a 29. pontját szerzi a csapatának, ő pedig maga a harmadiknál tart, egyelőre nem kellett neki mindent fölvállalni, lesz majd a mérkőzésnek biztos olyan szakasza, amikor szinte csak neki kell dobnia a Falkó együtteséből, de az még kicsit talán odébb lesz. Nézzük most a második büntetőt, a második büntetője bemegy, pedig majdnem kipattant, de megvan a 30. pont, és 30-22 az állás. Ez pedig azt jelenti, hogy 8 ponttal vezet a Falkó, belül vagyunk az utolsó percen, 42,6 másodperc. Jöhet a Szolnok, Krajnszki ismét a pályán, Barnes is visszaérkezett, de maradt Molnár, Skins egyelőre a padon, most közben Darhard kapja, belép most egy kettesre, elengedi, ez rövid, illetve nem rövid, hosszú, a gyűrűről lejön. Minden esetre Willem megszerzi a lepattanót, Peterson kéri a labdát, ő hozza át ott Pallaival szemben a felezővonalnál, és Perl most lement a pályáról, Keller van itt, Willen, Novakovic érkezett, azért volt ez a hangos fütszó, Filipovic, ő nem dobja el, aztán mégis egy kettesre vállalkozik, Homály dobott, de Keller leszedi a lepattanót, és bedobja is 10 ponttal. 22-32 az állás vezet a Falkó, és ez már az első negyedet követő végeredmény is, mert hogy már a szolnokiak nem tudják fölvinni a labdát, eldobják ugyan messziről, de az nem találhatott be. Hát Andi, most a Falkó alaposan feladta a leckét a szolnoknak, egyrészt dobott 32 pontot, másrészt vezet 10 ponttal, harmadrészt azért úgy látom, hogy a szolnokiak elég idegesek.
7: Igen, idegesek, hát ugye most már jó, természetesen az utolsó meccsen ugyanolyan teher van mind a két csapaton, de az, hogy hazai pályán vívják meg ezt az ötödik találkozót, ez mindenképp inkább rájuk helyezi a nyomást, de egy ilyen bajnoki döntőben ez az utolsó meccs, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy ez egy sorozatnak az utolsó meccse, vagy egyetlen egy meccs, hogy tud-e teljesen független lenni az összes előző többitől. Én egy picit azt gondolom, hogy most ez a másodikra példa ez, hogy ez most valahogy nekem nem illeszkedik bele az előző négy találkozóba. Nagyon nyugodtan, nagyon magabiztosan játszik a Falkó. Azokat a 2-2-ket, amit az előző négy találkozón nem tudtak lejátszani, egyszerűen nem tudták megtalálni a helyzeteket, az most gyönyörűen megoldják. És egyelőre a szolnoknak nincsen rá válasza. Ugye az, hogy 22-32 az eredmény, az óriási különbség így az első negyedben. Nagy valószínűséggel nem fog 4x30 pontot dobni a Falkó, úgyhogy ez nem lesz 120 pontos meccs, de az látszik, hogy sokkal inkább csapatként tud most funkcionálni a Falkó, mint ahogy ezt teszi a Szolnok, de hát természetesen nincs még vége a mérkőzésnek, és biztos, hogy össze fogják szedni magukat a szolnokiak is.
6: Közben itt a Falkó kispadjánál azt figyeltem, amíg Andi beszélt, hogy a cserejátékosok legyezték a többieket törülközővel. Ránk is ránk férne egy ilyen, Andi, azt hiszem, mert hogy nagyon-nagyon meleg van, de ez nem zavarja a Falkót, amely kezdi a második játékrészt ebben a pillanatban, és 10 ponttal vezet. Azért Szombathelyről is érkeztek szurkolók, természetesen limitált létszámmal vehetnek részt itt a találkozón, és azt látták, hogy Filipovics most fölemel egy 3 pontos, és bemegy! Megint jól kezdi ezt a játékrészt is a Falkó, elképesztő jó százalékkal dobnak egyébként most, és hasznosan játszanak. 13 ponttal vezetnek, amikor Krajnszki törbe, kimarad az ittszer, de érkezik Bárc, és vissza tudja pöcizni, és jöhet a Falkó együttese az alapon, arról még ott valamit Bosznics mester vitatott, nem tudom, hogy mit, hiszen a 2 pontos természetesen megadták a játékvezetők, gyors pontváltással indul, de a Falkó 3-at dobott, a Szolnok pedig 2-t. Perl beleáll kis hián, aztán inkább tovább teszi mégis, Filipovic át a oldalra, jobbról-balra Willennek, ott pedig Bárc szabálytalankodik. Hát egyelőre a szolnoki centerek azért csak úgy, mint legutóbb Szombathelyen nem kényeztetik el a drukkereiket, mert hogy Skinsnek sem ment ott nagyon, Bárcnak sem. Andi, emlékszel rá, az utolsó negyedben Bárc megtáltosodott, és végül is nagyon fontos szakaszban 9x3-at dobott, majd még 2 pontot hozzátett, de addig 0 pontos volt. Hát nem tudom, hogy lesz-e most a szolnokból valaki, aki így majd föltámad, de valakinek be kell vállalni, Dárhár egyedül kevés lesz. Nézzük, meg különben mostanában ő sem nagyon talált be. Willen hozta ki a labdát, Filipovic, Per Zoltán, már csak 1,1 másodperc, Per eldobja, és jön Dárhárd, és miközben álló helyben várta Keller a labdát, Dárhárd beugrott elé és megszerezte. Keller már azt itt az ő kezébe pattan, de Dárhárd most fürgébb volt. Nézzük a szolnokiak támadását, tudnak ebből valamit. Igen, gyönyörűen olyan somogiasan vitte most be Krajnszki a labdát, és ballal föltette az ittszert. Hát legutóbb Andi is utalt arra, hogy azért Somogyi rengeteg olyan pasztoszt ki, amiből pontot dobnak, meg sok a betörése, hát ennyi nincs Krajnszkinak, de nézzük a másik oldalon, közben Per Zoltán kimarad a tripla, pedig tiszta helyzetből dobhatott, és azt mutatja a játékvezető, hogy miközben Krajnszki leszedi a lepattanót, Keller még szabálytalankodik is egyet. Hát Per Zoltán meglepően tiszta helyzetben volt, és nem volt a közelében senki, mégsem tudta bedobni. 35-26, akár lehet egy kis fordulópontja is ez a mérkőzésnek, mert hogy ugye 10-en belül a Szolnok, a szünetben 10 pont volt ugye a különbség, 32-22 volt a Szombathelynek. A labdát is kell törölni, őt nem kell legyezni a labdát, de azért törölni kell, mert hát az izzadság az bőven tapad a játékszerhez. Dárhárd végzi el az oldalbedobást, miután a Falkó kispadjánál megtörölték a labdát, és Krajnszki hozzá Novakovicsal szemben. Brányszki várja Pallait, meg is érkezik, aztán visszakapja, ott benn nagy harc a center pozícióban, és Filipovic volt szabálytalan Barszal szemben, ezt mutatják a játékvezetők is, Barszok ugyanis eljutott a labda, de hát hátulról leszakították egy kisebb a mezét, és akkor jöhet az alapvonalról a Szolnok, hiszen még csak egy-egy csapat személyi, Kellert pedig lecseréli a vendégek mestere Konakov, és érkezett helyére Toro, aki kezdő volt a csapatban. Itt van már Váradi is visszatért, ott van Perzoltán, Filipovic és Novakovic. Ez a kezdő, illetve mostani ötöse a Falkónak. Dárhár dobja a labdát, Skins is visszatért. Krajnszki, Barnes és Pallai a szolnokiaknál. Nézzük, Krajnszki jól válik le ott két ember mellett, aztán nagyon messziről el kell dobnia. Épp, hogy eltalálja a palánkot a gyűrű mellett, vagy 40 centivel, de hát már csak két másodperc volt a támadásból. Közben a másik oldalon Novakovic kapja, Krajnszki védekezik vele szemben, Novakovic egy az egyben, Skins segítene, de ellép Toró mellől, és abban a pillanatban, ahogy ellépett Toró mellől, megfogta a labdát, Barnes, ha jól láttam, ő szabálytalankodott. Azért elég könnyű sippal fújják most itt a játékvezetők, én is azt mondom a fautokat, minden esetre szépen gyűjt.

0: csapatának is, na meg a szurkolóknak is. 29-37, 8 pont a különbség, de még mindig a vendégek vezetnek. Váradi tovább teszi Torrónak, de ez egy elég furcsa passz volt. Torró valahogy mégis összeszedi, nem volt könnyű dolga, aztán ráfordul Skins mellett, és egy kézzel megszerzi az újabb két pontosát. Torró is hasznosan játszik ezen a találkozón, és megint 10 pont a különbség, amikor Krajnszki tör be, nem állítja meg senki, beviszi végig, 39-31, de még mindig a vendégeknek. Gyorsan pörög a játék, kevés a védekezés, amikor megvan, az meg általában faulttal végződik. Váradi tovább viszi Dárhárt mellett, aztán visszateszi Novakovic, egy három pontos, kimarad, és a lepattanó Krajnszkié. Krajnszki Per Zoltán állítja meg. Ez biztos, hogy szerintem ez egy fölösleges dolog volt itt a félpályánál, nem?
1: Alapvetően maga a falt, az, hogy meg akarta állítani a támadást, az indokolt volt. Azt nem tudom megítélni, hogy valójában volt-e ekkora, mint amekkorát esett belőle Boris Krajnszki, mert szépen rá van hangolódva a mérkőzés hangulatára, és pontosan tudja azt, hogy mi kell a közönségnek. Úgyhogy szerintem egy picit nagyobbat esett a kelleténél, de tény, hogy abszolút fújhatós, sportszerűtlen halt volt.
0: De hát a játékvezetők is vevők voltak rá, és ugye neki ez a legfontosabb. Na meg az, hogy dobhat majd most egy büntetőt, utána meg még kettő. Krajnszki bedobja, megvan az első. Zárkózik a Szolnok, 39-32, és ha ebből három pontot szerez, akkor azért megint lőtávolon belülre kerül a hazai csapat. Krajnszki is szépen elkezdi gyűjtögetni a pontokat, de hát még messze attól a 20 ponttal, amit szerzett Szombathelyen. De jó a második büntetője is, és akkor most oldalról jöhet ugye a Szolnok együttese, mert két büntető volt, és oldalbedobás. 39-36 a Falkónak. De ha most dobna, ne talán egy három pontost a Szolnok, akkor nagyon szoros lenne megint. Közben Novakovicsot ütközött Skinszel. Nagy baj nincs belőle, csak nagy felhördülés. Krajnszki bedobja, beviszi két ember között. Vállalja ezeket az egyegyezéseket, vagy akár kettőre is rátámad a védők közül. És ezt most nagyon jól csinálja. Hirtelen elérte már a 13 pontot. Hát lehet, hogy megint ő lesz a nyerő ember. Minden esetre 4 pontra fölzárkozik a Szolnok. A Szombathely azonnal időt kér. 35-39 az állás, Andi.
1: Igen, hát ugye mondtam, hogy biztos, hogy nem fogja hagyni magát a Szolnok, és vissza fog jönni a mérkőzésbe. Hát ezt nagyon rövid időn belül megtette, 3,5 perc telt el, és már itt van 4 ponton a Szolnok. Nagyon támadásban sokat változtattak, sokkal inkább támadják a gyűrűt, és amennyire nem tudott a Falkó mit kezdeni, az eddig a Szolnok támadójátékával az előző mérkőzéseken, most az első negyedre szépen működött, de most itt a második negyedre megint valahogy elveszítették a fonalat, és a Szolnok, illetve hát Boris Krajnszki szépen megtalálja a réseket, és dobálja az ígyszereit. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntőhöz méltó mérkőzést látunk, az, hogy 5 meccses, az még külön élvezet.
0: Nekünk nagyon tetszik.
1: Nekünk abszolút, még hogyha itt tényleg meg lehet főni a melegtől, előbb kint szakadt az eső, gondolom azért is ennyire párás most a levegő, meg hát egy kisebb csarnokban vagyunk jóval, mint a Szombathelyi.
0: De hát ez a hazai publikumnak jó, mert azért ilyen publikum előtt nagyon nehéz is játszani a Falkó együttesének. Hiába szokták meg ezt már, amikor minden szurkoló talpon és biztatja a Szolnokot. Közben Toró kap egy remek labdát, azonban nagyon könnyed mozdulattal akarta föltenni, és kihagyta, nem fogta meg, hanem belepöciszte volna ott a gyűrűbe. A lepattanó pedig a Szolnoké. 4 pontos hátrányban Pallai teszi a labdát Vojcsiknak ott centerposzton. Vojcsikkal szemben Váradi. Vojcsik befordul, eldobja, nem fújnak a játékvezetők. Hát ez érdekes volt, mert azért láttunk már ennél kisebb kontaktér is faultot. Vencek a másik oldalon, ugye Pallaiét, de Pallai el is ismeri sportszerűen, hogy szabálytalankodott Váradival szemben. Ez mindig nehéz megítélni, hogy hol van az a határ a játékvezetőknél, amikor még fújnak, amikor már nem. de az biztos, hogy most vár

0: Finak lehetősége van arra, hogy büntetőből megszerezze a két pontot a három mellé, amit eddig dobott egy triplából a mérkőzésen. Nézzük, az első büntetője jó. Szolnoki publikummal szemben dobja, ugye a másik palánknál, fönt az emeleten a karzaton vannak a szombathelyi szurkolók. És akkor Váradi második büntetője következik. Nézzük, hogy ez bemegye. Bemegy ez is. A Falkónak most mindenképpen nagyon kellett a pont. Érkezik Bánc a szolnokiaknál Volcsik helyére. 5 perc 48 másodperc van hátra még az első félidőből. Most egy kicsit leapadt a pontgyártás. Az első félidőben nagyon szórták. Ott ugye 32-t szerzett a Falkó, 22-t a Szolnok. Most pedig 9 pontot dobott ebben a játékrészben a Falkó együttese, és 13-at pedig a Szolnok. És most azért nem dobnak, mert Skins, ahogy tenné fel az ipszert, Bognár szabálytalankodik vele szemben. Bosznics mester szerintem legalább 10 büntetőt ítélne ezért, ahogy itt a pálya mellett ugrált, és a játékvezető oda is megy hozzá, mert reklamálni szokott mindkét edző, de Bosznics most mutatja, hogy nézzék meg, meg fogják nézni, mert ő úgy látja, hogy ez egy sportszerűtlen szabálytalanság.
1: Igen, azt reklamálta, hogy Skinst a levegőben hátulról két kézzel meglökték, és azért esett ekkorát, vagy azért volt ilyen furcsa a mozdulat. Most kijöttek a játékvezetők megnézni. Valamiért azt gondolom, hogy nem fogják ezt most felminősíteni sportszerűtlen faltra.
0: Viszont kapnak egy kis levegőt, egy kis pihenőt a csapatok.
1: Az mindenképp jól jön.
0: És van mit elmondani a Bosznicsnak, valamint Konakovnak is, mert hogy ugye a szombathelyeknek most egy kicsit elakadt a szekere, a Szolnok pedig még hátrányban van, úgyhogy hiába voltak szép megoldásai a hazai csapatnak, egyelőre a vendégek vezetnek, és ugye ezen a mérkőzésen aki nyer, az lesz a bajnok. Ugye Andi említette már, hogy 5 meccsen dől el most a bajnoki cím. Tavaly a Szolnok nyerte a bajnokságot, tehát szeretné megvédeni a címét, de akkor egy söpréssel 3-0-ra nyert. Idén a hölgyeknél volt a Pécsnek egy ilyen söpréses győzelme. Most viszont itt a férfi döntőben a Szolnok ugye megnyerte az első meccsét hazai pályán, aztán a Falkó Szombathelyen diadalmaskodott, majd nyert itt a Tiszaligetben, és hétfőn pedig már bajnok lehetett volna, de a Szolnok útját állta egy idegenbeli bravúros győzelemmel, hogy hazahozza az utolsó meccset ide a Tiszaligetbe, és hát azért az ritka, hogy a Szolnok mondjuk kétszer egymás után kikapjon hazai pályán.
1: Nagyon ritka, és azt gondolom, hogy ez az idei Szolnok, ez alapvetően ritkán kap ki, nem csak itthon, de bárhol a hazai mezőnyben. De hát azért persze ők is fáradnak, ők is Somogyi nélkül vannak, úgyhogy sok minden változott itt a végére. Igazából azok a légiósok, akik az egész évben húzták a szekeret, vagy tolták együtt Somogyi Ádámmal, azok, hát kivételével igazán egyikőjük sem hozott olyan teljesítményt, hogy olyan stabil lett volna 4 meccsen keresztül. Szerintem Darkhard volt az egyetlen, aki ugye most is már 10 pontos.
0: Aki pedig 3, mert 1 büntetőt bedobott a másodikat.
1: Aki és mind a 4 meccsen hozta a formáját.
0: 36-41, tehát 5 ponttal vezet a Falkó, amikor Perl kezében a labda, Skins védekezik vele szemben. Perl most teszi ki a labdát Novakovics, belép Bárc mellett, aztán Palai mellett is ellép, a lepattanót leszedi Keller, de lejár a támadó idő, de volt ugye dobási kísérlet, és kikerült a labda Váradihoz, aki innen a szombathelyi kispad elől megszerzi a mérkőzésen a második 3 pontosát. 2 büntetőt is értékesített, így 8 pontos, most pedig egy szabálytalan zárást látnak a játékvezetők, éppen Novakovics került a földre, jól látom, hogy az volt.
1: Igen. A magánál, az elzárásnál Bánc rálökte Novakovicsot, vagy Bognárt, már nem tudom kire, annyian voltak ott, és ebből adódott az, hogy a publikum azt látta, hogy védőfalt volt, de tényleg alapvetően egy mozgó elzárás volt, és utána a reklamáló szolnoki kispadra ráfújtak egy technikait. Úgyhogy most a Falkó éle lesz a labda, plusz még dobnak egy büntetőt.
0: Ugye a második negyed elején 7 pontot szerzett 3 perc alatt a Falkó együttese, és 13-at a Szolnok, de most egy rosszabb szakaszában van a szolnoki együttes, hiszen 2 perc elteltével csak 1 pontot tudott főjegyezni, míg 5-öt a Falko, és ugye most ráadásul ebből a támadásból tovább növelheti az előnyét, és lehet akár megint 10 pont a különbség a két csapat között, és hát láttuk már azt is, hogy igazán sokat nem jelent az, hogy hogy áll a félidőben a mérkőzés, mert láttuk azt, hogy aki vezetett a félidőben, aztán simán kikapott. Kérdés, hogy majd most milyen forgatókönyv lesz, az biztos, hogy majd az időkérés után, amelyet a szolnoki csapat követett el, ráadásul már ugye megvan a 4 csapat személy, és még 4 perc 55 másodperc van hátra az első félidőből. A Falkónak egyébként 3 csapat személye van. Hát mi lesz itt még, kérem szépen, a most ilyen a hangulat, amikor még csak az első félidőben tartunk, az biztos, hogy hatalmas a csata a pályán, hatalmas a csata a két szurkolótábor között. Nyilván a szolnokiak jóval többen vannak, de a Falkó szurkolótábora pedig nagyon bizakodó, hiszen a csapatuk vezet, Per Zoltán fogja dobni ezeket a büntetőket. Szép nyugodtan a saját tempójában végzi el ezeket a mozdulatokat, és bedobja az első büntetőt. Aztán egy csere, Peterson érkezik a helyére, és akkor oldal bedobással jöhet, ugye ezt a technikait a padra fújták, ahogy Károly Andrá is említette, és ez dobta be Perl, és Peterson pedig jött a büntetőt bedobó Perl helyére. 36-45, lesz-e 10 pont ismét a különbség Váradi Petersonnak? Peterson belép Holt mellett, aztán visszateszi Novakovics, egy 3 pontos, Novakovics bedobja! Amikor itt játszott a Falko a Szolnok ellen, azt hiszem az első mérkőzésen, akkor 5 triplát dobott Novakovics, és 17 pontos lett végül. Hát most ez volt az első triplája, viszont ami fájó lehet a Szolnoknak, hogy ugye Barnes az előző támadásnál begyűjtötte már 3. faultját, tehát azért ott center poszton még lehetnek akár gondjai a hazai csapatnak, mert még nagyon sok van hátra. Közben egy szabálytalanság Darharddal szemben, megvan már a 4 csapat személyi, most már a Falko együttesénél, de még csak oldalról jöhet a Szolnok. Krajnszki Darhardot hozza játékba, vele szemben Novakovics, Peterson pedig Krajnszkit próbálja meg üldözni egyfolytában, ott van a nyomában. Aztán oda nyúl egyet Darhardnak, majd megkapja vissza a labdát, és bedobja az itzert. Labdát szerzett, futott tovább, jött a labda pontosan, ez pedig értékesítette, 14 ponttal vezet pillanatok alatt a Falko, 14 pontos különbség, akkor, amikor még van hátra 4 perc a félidőből. Hát ez jelentős különbség most már azért, Andi.
1: Jelentős különbség, igen, és még az első meccsen, meccs előtt mondtam, hogy kíváncsi vagyok, melyik szakvezető tud többet hozzátenni a mérkőzéshez, vagy nagyobb hatást gyakorolni a saját csapatára. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a Falko úgy játszik, ahogy most, hogy kvázi hengerel, akkor Vedran Bosznics kicsit tétlennek tűnik, vagy olyan nézi a mérkőzést,
0: szurkol,
1: gondolkodik nagyon, igen, amikor kell, akkor nagyon-nagyon reklamál, ez igen, ez így van. De hogy jelen pillanatban azt érzem, hogy nem nincs plusz a tarsójában.
0: Darhard közben bedobta a 2 büntetőt, így már 12 pontos a találkozón. Ugye említettem már, hogy Krajnszki 13-ig jutott eddig, és támadhat a Falko együttese. 50-38 az állás. Váradi beláll megint egy triplába, és megint bedobja. Elkapta a fonalat Váradi, ez nem jelent jót a szolnokiaknak, mert 3 triplát dobott már, 11 pontnál jár a mérkőzésen, 53-38, 15 ponttal vezet a Falko együttese. És a triplák hiányoznak a Szolnok játékából, de hát én azt mondom, hogy 16-ból 9 két pontos dobtak be, 18-ból 12-t a Falko, és hopp, most Keller mellett föl tudja tenni, hát az ő pontjaira is nagy szükség van, egy légióstól várna az ember, hogy ne csak védekezzen, hanem támadásban is hozzá tudjon tenni. Váradi Bognárnak teszi, Peterson csak ijeszget, hogy beleáll, Keller kapja, jön felé Váradi, már csak 10 másodperc, támadóidőből leválik Skinsről, eldobja, ezt is bedobja Váradi. Váradi, aki Szombathelyen nem játszott jól, de amikor itt nyerni tudott a Falko, akkor is parádés volt, emlékszel rá, Andi? Közben a másik oldalon megint Krajnszki az, aki betör, és ráadásul ráfújnak egy fautot erre az itzerre, amit bedobott. nagyon kellett a szolnoki részről, mert már 16 ponttal vezetett a Falko, ez volt a legnagyobb különbség 56-40-re. És akkor most ugye jó a két pontos, és ráadásul még egy büntetőt is dobhat az a Krajnszki, aki a mérkőzésen már 15 pontig jutott. A másik oldalon Váradi ezzel a 4 triplával, és két büntetővel 14 pontos, Darhardnak is van 12 pontja. A cserék után pedig majd jöhet Krajnszki, hogy tovább szaporítsa még a pontjai számát, hiszen még egy büntetőt dobhat, 2 perc 56 másodperc van még hátra az első félidőből. Krajnszki biztos kezű, bedobja. 43-56, de mindössze annyit ért el vele, hogy 13 pontosra csökkentette a hazaiak hátrányát. Pert megpróbálták becsapdázni, valahogy tovább tette Kellernek, nem érte ott el már a védekező. Krajnszki a labdát, de kimarad az ígyszer. Krajnszki kicsit nehezen veszi át a labdát, talán ki is csúszott a kezéből. Aztán tovább teszi Peterson, keményen védekezett vele szemben, de marad a szolnokiaknál. Darhard teszi tovább a labdát, és ebben a pillanatban elterül a földön, jöhet majd a szolnok. 56-43-ra vezet a Falko, 2,5 perc van hátra az első félidőben. Stúdió.
2: Köszönjük szépen a szót, és ahogy már említettük korábban a kosárlabda mérkőzés előtt, kezdődik nem sokára a Honvéd Ferencváros vízilabda mérkőzés, bajnoki döntő második találkozó. Az első mérkőzésen még május 23-án, tehát 4 nappal ezelőtt a Ferencváros 13-9-en nyert, így tehát előny a Ferencvárosnál, és akkor menjünk a helyszínre, a szó Katona Lászlói.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Ferencváros, ha megnyeri ezt a második mérkőzést, akkor 2-0-ra vezet, de az egyenlítését ugrott a vízbe valószínűleg a Honvéd csapat, amely elhozta a labdát. Fehér sapkában játszik majd a Honvéd, a bajnoki címvédő Ferencváros pedig zöldben, és már is ott az első lehetőség, kapufa formájában, aztán Fogelnek nem kell védenie, de nagy lehetőség előtt volt Ekler Bendegúz, a kapufán csattant a labda. Az első támadást a Honvéd tehát elpackázta, pedig a lehetőségek tárháza azért valószínűleg limitált, mert a Ferencváros mindig is azért esélyesebb, főleg úgy, hogy megvan a vezető gól egy balkezes révén, Vámos góljával. 7 perc 30 másodperccel az első negyed vége előtt 1-0-ra vezet a Fradi, rögtön egy akciógóllal beköszön a bajnoki címvédő. Hát egyfajta bajnoki döntő, ötödik mérkőzés, férfi kosárlabda, Szolnok Szombathely, Balogh Balázs.
0: Torró nem tudja bedobni az ígyszert, így nem növeli előnyét a Falko. 2 perc van még hátra az első félidőből, 56-45-re vezet a Szombathelyi együttes, amikor Darhard terül el ott a palánk alatt. A játékvezető természetesen lefújja. Darhard, aki egyébként 14 pontot szerzett már a Szolnokból. Krajnszki tudta túlhaladni a hazai csapatból 16 ponttal, de említsük meg az ellenfélnél Váradi Benedeket, aki 14 pontos és 4-3 pontos sűjesztett el a szolnoki gyűrűben. Most érkezik vissza a pályára itt a hajrában. Darhard pedig büntetőket dobhat majd a törlés után. Vízilabda.
3: Az előző helyzetét 1-0-ra vezet a Ferencváros, jönnek előre a Fradi játékosai, Manherz teszi aztán a labdát, szemben a kapuval van Manherz, és újabb gólt lő a jobb alsó sarokba, megint Csoma nem tud mit kezdeni egyelőre az FTC lövéseivel, 2-ből 2, azaz akkor, amikor eltelt 1 perc, valamint 12 másodperc a találkozóból, a Fradi ellenállhatatlan. Valójában 2-0-ra vezet a Honvéd otthonában a bajnoki döntő második mérkőzésén. Egyelőre nem tudnak hibázni a zöld-fehér játékosok. Kosárlabda.
0: Darhard sem hibázta el az első büntetőjét, 10 pontosra csökkentette a szolnok hátrányát, mert hogy 2 perc 2 másodperccel a félidő vége előtt 10 ponttal 56-46-ra vezetett eddig a Falko, mert hogy Darhard bedobja a második büntetőjét is, ezzel pedig már 16 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa Krajnszkival egyetemben kézenfogva. Nézzük most a Falko támadását, a szolnoki publikum megpróbálja megzavarni a fekete mezeseket, Novákovics adja vissza Váradinak. Váradi rá nagyon figyelnek, mert dobott ugye 4 triplát, ezzel szemben most bejátsza Kellernek, aki pedig bezsákolja látványos mozdulattal, a levegőben kapta a labdát. 58, ismét 11 ponttal vezet a Falko itt a Tiszaligeti sportcsarnokban a mindent eldöntő 5. mérkőzésen. Másfél perc van hátra, nézzük, Rudner teszi tovább, Darhard elindul befelé, és lépéshibát fújnak a játékvezetők. Hát emlékszem egy ilyenre Szombathelyen is, de ezt majd megbeszéljük később. Most 1:26-tal a vége előtt, ugyanis időkérés szolnoki részről, 58-47-re vezet a Falko, vízilabda.
3: egy 5 méteres a Honvéd számára, és gól, mégpedig Vickovics volt az, aki bevágta a labdát, bár hozzáteszem, hogy azért az 5 méteres ölő fogásom a közel állt ahhoz, hogy kivédje ezt az 5-ös 2-1, akkor, amikor 6 perc, 15 másodperc van hátra az első negyedből, az FTC tehát gólt kapott, de a Honvédnál azért egyelőre még akadozik a gépezet, most támadnak a ferencvárosi játékosok, Vámos az, aki a kötélhez leadja a labdát, mégpedig Mandicsnál van a labda, középen ketten is vannak benne, és oda a kapufához áll két Honvéd mezőnyjátékos, nagyon-nagyon betömörülnek most a kőbányaiak, olyannyira, hogy szinte már-már emberelőnek néz ki a támadása az FTC-nek, Vámos nem lövi el, Jansik megteszi, és belevágja az előtte állókba, illetve nem valószínű, hogy Csoma védett, de kivédekezi a Honvéd a lehetőséget. 5 perc, 40 másodperc az első negyedből. Honvéd-Ferencváros 1-2 kosárlabda.
0: Itt még majd most folytatódik a játék. Andi, hát ez az 58 Falkó pont, amit dobtak itt 1-26-tal a fél idő vége előtt, ez eszméletlen sok.
1: Eszméletlen sok, és bár ugye az első negyed végén azt mondtam, hogy valószínűleg nem fog minden negyedben 30 pontot dobni a Falkó, de eddig úgy tűnik, hogy igen. Mert most is már 26-nál járnak az előző 32-höz képest, és azért másfél perc még hosszú idő, főleg amilyen dobóformában vannak most. Hát föl kell kötni a gatyát a szolnokiaknak, hogyha ebből mérkőzést akarnak csinálni itt a második fél időre. Bár ugye eddig azt gondolom, hogy fél idő után mindig a Szolnok volt az a csapat, aki jobban tudott kijönni az öltözőből.
0: Közben a Falkó elindította a támadását, Per Zoltán a pályán, Váradi, Vilen kapja éppen, Vilen beleáll triplába, és bedobja a triplát. Hát a kiegészítő emberek, mondtuk, hogy nagy szerepet játszanak majd a mérkőzésben, Vilen azért nem szokott kezdő lenni, de ezzel a triplával már 61-re növeli a Falkó pontjainak a számát, a másik oldalon pedig betör Krajnszki, bedobja, és még dobhat is majd egyet. 61-49 az állás, 1-0-1-el a vége előtt, most itt törlés, vízilabda.
3: 3 perc telt el a mérkőzésből, és már 3 ferencvárosi gól, a Honvéd 1-4 jár, szóval a lényeg 3-1-re vezet a Fradi a Honvéd ellen, támadnak éppen most a hazai medencében játszó Honvéd játékosok, egy nagy távolidő és csistergős kapufa, aztán kijön a labda, és Vigvárihoz pattan, megpróbálta Vadovics bevenni a lehetetlent, azaz Fogel személyében a kapust, szóval félig meddig a hazai pályát említem, mert a Tüskecsarnok uszodájában nem nagyon szokott játszani a Honvéd, inkább a Kőér utcában. 4 perc, 30 másodperc az első negyedből, Honvéd-Ferencváros 1-3 kosárlabda.
0: Krajnszki kihagyta a büntetőjét, és Keller pedig leszette a lepattanót, Váradi pedig már átviszi a felező vonalon labdát, belül vagyunk az utolsó percen, és jelentős előnnyel 12 ponttal vezet a Falkó együttesen 61-49-re. Keller kapja, vele szemben Rudner, Keller kihagyja az Itzer, Vojcsik pedig leszedi a hazaiaktól a büntet, illetve az Itzer után lepattanó labdát, és Krajnszki robog már ott Kellerre vezethetné rá, aztán inkább Holtot hozza a játékba, Vojcsik helyezkedne a center poszton, de Pallai kapja, Holt teszi most megint Vojcsiknak, Novakovics védekezik mögötte, már csak 8 másodperc a támadó időből, megpróbál valahogy befordulni, befordul, de a dobása pocsék rövid volt, még a gyűrűt sem érte el, Váradi pedig megfogta a labdát, és higgadtan vezeti át, hiszen már csak 15 másodperc van hátra. Ponttal tudja-e befejezni ezt a támadást a Falkó, amely a végeredmény szempontjából is nagyon fontos lehet, már csak azért is, hogy kidobja az utolsó pontot. Beleáll triplába, de kicsúszik a kezéből a labda, aztán nagy harc érte, Willen megszerzi, eldobja még a kettes, és szerintem ez még időben volt. A játékvezetők is ezt mutatják, 63-49 a Falkó együttese javára a fél időben. Hát igen, itt minden volt már ezen a meccsen, most kicsúszott Váradi kezéből a labda, de szerencséje volt a Falkónak, mert valahogy oda került Willen, ez aki nem eldobta, hanem belépett vele egyet, aztán föltette a palánkra, és még éppen időben, ennek köszönhetően a szünetben a bajnoki döntő 5. mérkőzésén a Falkó idegenben 63-49-re vezet vízilabda.
3: 4-1 a Ferencvárosnak most már, ami azt jelenti, hogy Nagy Ákos is betalált, előtte pedig Argyropoulos volt a gólszerző. Ellenben most a Honvéd játékosai emberelőnybe kerülnek, jöhet tehát a Honvéd csapata, a kiállított játékos pedig Jansik Szilárd, ha minden igaz. De jönnek a Honvéd játékosai, nagy nehezen felállnak, és aztán van gól, bizony, Sugár a gól szerző, sőt, Moskov volt az. A lényeg, hogy szépítenek a hazaiak, 4-2 a Ferencvárosnak, de egészen elképesztő tényleg a Fradi lövőereje, illetve hatékonysága, hiszen 5 kísérletből 4 gól a nevük mellett, és ráadásul ebből 2 akció találat, úgyhogy nem aprózzák el a címvédő Fradi játékosai. Az a Ferencváros, amely elmúlt időszakban általában nyerte a bajnokságokat egymás után, 27-szeres bajnoknak mondhatja magát az FTC együttese, de hát a Honvédnak is van 7 bajnoki aranya, tehát azért nem maradnak le annyira a Honvéd csapatánál sem az érmeket tekintve. Megint jön a Fradi előre, és aztán lesz egy balkezes lövés, bizony Mandics a gólszerző, 5-2. Egyelőre nem tud mit kezdeni a Honvéd a Fradi támadó játékával, és nem válik be Szívos Mártonéknak az a taktikája, hogy a kapufához állítanak egy-egy mezőnyjátékos, természetesen plusz a kapust, mert ez egy bevett szokásuk. Átlövik ezeket egyelőre a Fradi vízilabdázói, ha nem is könnyedén, de általában, amikor már a támadó idő vége felé jár az FTC, akkor lövi el az adott vízilabdázó balkezesek előny, mert Nagy Ákos vagy éppen Mandics, de Vámos is gólt lőtt már akkor, amikor 3 perc van hátra az első negyedből, az FTC 5-2-re vezet a Honvéd ellen. A férfi vízilabda bajnoki döntő második mérkőzése, Moszkovnál van a labda, őt agyusztálja, szó szerint üti-vágja, ahogy csak tudja Mandics, egyelőre nem kap szabad dobást, csak második nekifutásra, aztán a játékvezető megítéli, Moszkov ellövi messziről, levágódik aztán egy-két kézen a labda, hátra Hógel Somához kerül a labda. A Fradinál Szakonyédi, Szommá, Lugosi Csongor, vagy éppen Molnár Erik nincs a keretben, Molnár mondjuk nem meglepő, de hát ki kell hagynia valakiket. Nyéki Balázs vezetőedzőnek nem lehet mindig általában az összes mezőnyjátékosát a keretbe tenni, meg csak 14 lehetősége van a vezetőedzőnek. Távolról Mandics nem lövi el, hanem Argyropoulos megteszi, fölé vágja, nem ért hozzá senki, úgyhogy jöhet majd Csoma, akiben egyelőre eddig nem nagyon akadtak el a lövések, de nem akarja őt senki szerintem, meg én sem megszólni, hiszen az elmúlt időszakban mégiscsak a Honvéd egyik, hanem a legjobbja volt. Most jönnek előre Sugár révén, a Honvéd játékosai, rossz az átadása, azonban a bent középen lévő Simonnak akarta betenni centerbe, de hozzá nem jutott el a labda. Fogelhez a csapattárs aztán hátra tette, így jöhet majd Fogel révén az FTC. 2 perc van hátra az első negyedből, 5-2-re vezet a Fradi, és aztán Bigvári az, aki a bal sarokba lövi egyből. Rögtön jön a gyors passz, a felpassz, és aztán jobb kézzel természetesen a bal sarokba vágja a labdát. Vígvári 6-2, demoralizáló lehet ez a hazaiak számára, hiszen még az előző mérkőzésen hagyján, hogy azért közel volt a két csapat egymáshoz, de itt most már az FTC nagyon azt mutatja, hogy ő nem akarja a véletlenre bízni. 4 gólos az FTC előnye. Egyébként tart időközben a Szolnok BVSC találkozó a harmadik helyért, itt a BVSC nyerte az első összecsapást, most jelen állás szerint a harmadik, negyed, nyolcadik percében 14-12-re vezet a BVSC a Szolnok ellen, ott is sok-sok gól van a találkozón, tehát az első negyedben például 10-et lőttek a csapatok, meg a másodikban is, itt most jelenleg 8-nál járnak az együttesek, csak a leosztás egy kicsit hát széthúzza az ollót. Most egy távoli kísérlet, 6-2-re vezet a Fradi a Honvéd ellen, hiába volt azonban Eklertől a lövés, Fogel beleért, onnan vágódott a kapufára, jöhet a sarokból majd a vendég, vagy a hazai csapat, azaz a Honvéd. 15 másodperc a támadó idejükből, egyre hátrébb szorulnak azonban a hazaiak, Ekler szinte már a félpályánál, az előtte áldogáló szó szerint hát magányosan Vicskovics megkapta a labdát, de aztán végül kiállítanak középen egy Ferencváros játékos, ez biztosan Jansik lesz, nem ő volt az első körben, akit kiküldtek a játékvezetők. Emberelőnyben van most a Honvéd csapata, 1 perc 20 másodperc van a negyedből, Ekler átadásába belenyúlnak azonban, Vicskovicshoz eljut, aztán Ekler megkapja középen, ellövés, a sarokba tartó lövés, remekül meg tudta fogni Fogel, olvasta szó szerint a bal alsó sarokba tartó labdát, ő is oda helyezkedett már, mint Fogel Soma, a válogatott kapusa, még elérte a labdát a képzeletbeni gólvonal előtt, tehát a kapufa is lehet egy kicsit segített neki. 1 percen belül vannak a csapatok, 6-2-re vezet a Fradi, hát 5 még nem volt közte, de lehet és lesz is. Egy ejtés Argyropoulostól mutatja Csomának egyfajta ilyen elnézés képpen, hogy átverte őt, de hát a görögnek ez már a második gólja. Nagyon jól játszik az FTC, 7 gólt dobnak egy negyed alatt, és alig hibáznak, 2 lövés mindössze, ami rossz volt az ő esetükben. Hát rögtön ugye az első 2 támadásból gól született, és Csoma, amikor éppen Argyropoulos ejtett, azt hitte lehet, hogy a válogatott másik kapusa, hogy majd ez nem fog valószínű a kapuba hullni, de úgy történt. bement a hálóba a labda, Ekner hozza a labdát. 7-2-re vezet a Fradi a honvéd ellen, el is veszik a labdát a játékvezetők aztán a hazaiaktól. Hát hogyha 8-2 lesz, az meg mégképp óriási dolog lenne, és egyre közelebb ez most a Fradi játékos, a Jancsik a kapuval szemben is bevágja a labdát. 8-2! Hát lehet, hogy itt már eldőlt minden kis túlzással. Azért még fél perc van hátra az első negyedből. Jancsik első gólja a mai mérkőzésen, azért erre lehet, hogy nem számított a helyszínen lévő szép számú közönség. Honvéd kivezényelte azt, akit csak tudott, úgyhogy a tüskecsarnok uszodájában sokan vannak jelen, talán 1000 néző lehet körülbelül a helyszínen. 8-2-nél jön a Honvéd előre, még akár a Ferencvárosnak is lehet egy támadása. Gyorsan végigviszik centerbe, tehát ablak középre, de még így is nagyon messze vannak a kaputól a hazaiak, emberelőnybe kerülnek most a Honvéd játékosai. Olyannyira, hogy aztán már fel is tudnak állni. 15 másodperc a nagy órán, elejti azonban Vickovic a labdát. Egy távoli kísérlet Moszkovtól, ez most bent a jobb sarokban. 8-3, hogy még 10 másodperce lesz a Fradinak, hogy egy támadást vezessen. Moszkovnak ez már a második gólja a mérkőzésen, de például Eklernek volt 3 kísérlete, egyik sem ment a kapuba. Vadovic is 3-szor próbálkozott. Az a baj, hogy ezekkel így, ilyen statisztikai adatokkal nem lehet megverni az FTC-t. 8-3 úgy, hogy az első negyedben járnak a csapatok. Van olyan, amikor egy teljes mérkőzés szokott ilyen végeredménnyel zárulni. Eladják aztán most a Fradi játékosai a labdát, így aztán az első 8 percet követően 8-3-ra vezet a Ferencváros a Honvéd ellen, és akkor még a java hátra van, akár még ha így folytatják a Ferencvárosok, 30 gólig is eljuthatnak, de ez a jövő kérdése. A lényeg, Honvéd Ferencváros 1-4-1-nyi játék után 3-8 stúdió.
2: Rövidesen folytatódik a Honvéd Ferencváros férfi vízilabda bajnoki döntő második mérkőzése, valamint a Szolnoki Olaj Szombathely mérkőzés közvetítése is, de most jönnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Távozott Mauricio Sarri vezetőedzői posztjáról, több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter. Változékony időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
5: Mauricio Sarri távozott az olasz labdarúgó bajnokságban szereplő Lazio vezetőedzi posztjáról. Az olasz sportsajtó értesülései szerint Sarri utódja a Gennaro Gattuso, korábbi szövetségi kapitány lesz, Sarri pedig az Atalanta irányítását veszi majd át. Elhagyja az etét Mim Gergely. A labdarúgó NB1-ben szereplő Zalaegerszeg hivatalos honlapján jelentette be, hogy az idény végeztével távozik a klubbal, 2023-ban kupa győzelmet ünneplő játékos. A 26 éves szélső 2022 óta futballozott Zalaegerszegen, összesen 86 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki. Mim Gergely a 2025-26-os idény során térd sérüléssel bajlódott, így egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, szerződése lejártával pedig távozik a klubtól. A MAFC és a Kazincbarcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extraligában. A két gárda helyét a Deac és a Miskolci MEAFC veszi át. Az ötszörös bajnok és háromszoros magyar kupa győztes Kazincbarcika az előző idényben bronzérmes lett az extraligában. A MAFC pedig az ötödik helyen zárt. Ami a hölgyeket illeti, a másodosztályban bajnok Veszprémi Egyetem vállalja az indulást, így ott lesz a női röplabda extraliga mezőnyében a következő idényben. Kétszer is vezetett, végül 3-2-re kikapott a lengyelektől a magyar minifutball válogatott a Pozsonyban zajló Európa-bajnokság első csoportmérkőzésén.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmad vonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és Minisztérium irodáiban. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai reggel jelentek meg, hogy összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Lakosság arányosan hazánkban halnak meg legtöbben rákban, ehhez pedig az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás növekvő előfordulása is hozzájárul. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészséges nevelésre hívják fel a figyelmet. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, mert a szokatlan meleg különösen az idősek számára jelenthet veszélyt.
4: Közlekedés.
5: Az erős forgalom miatt torlódásra kell készülni az M0-ás autóúton a Megyeri hídon a 11-es főút felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Holnap derült napos idő várható, északkeleten kevés komoly felhővel. A szél néhol megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben 22 és 27 fok között várható. A következő napokban tovább melegszik az idő, ismét 30 fok körüli hőmérséklet várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 7 perckor folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Nem sokára folytatódik a férfi kosárlabda döntő harmadik mérkőzése, egyfél időt követően vezet a Szombathely 63-49-re a szolnoki Olaj ellen, és javában tart már a férfi vízilabda döntőnek is a második negyede, a Szó Katona Lászlói Honvéd Ferencváros mérkőzés.
3: 9-3 az állás, de nem sokáig, mert Vígvári megy az ellenfél kapuja felé, és ráütnek a kezére. Adovics volt a szabálytalan 5 méteres, szóval 9-3 az állás. Varga Vince volt az, aki gólt szerzett a második negyed elején. És aztán az a kérdés, hogy majd az ötöst kivégzi el a Fradi esetében. Ha már kiharcolta, akkor lehet, hogy Vígvári lesz az, aki dobhat Csoma Kristóf kapujára, akiben egyelőre nem akadnak el a lövések. Mandics kapja végül a kezébe nem csak az irányítás, hanem magát a labdát is. 4 perc 55 másodperc van hátra a félidőig. 9-3-ra vezet a Ferencváros a Honvéd otthonában. Mandics kezében a labda, az olimpiai bajnok, szerb játékos farkas szemet nézhet Csomával. Volt erre példa, nem is olyan rég, de kikérik a játékvezetők a labdát. Előfordulhat, hogy valamit meg akarnak nézni. Hát mi pedig azt mondom, hogy akkor nézzük, hogy mi a helyzet Szolnokon. Férfi kosárlabda bajnoki döntő, 5. mérkőzés, Balogh Balázs és Károlyi Andrea.
0: Bán szerezte az első pontot a harmadik negyedben, mert hogy szépen törre ott egy zárásból, aztán Zitzer dobott, és most jön a Falkó. Váradi elenged egy 3 pontost, ez most kimarad, igaz, zavarták, a lepattana egy nagy harc, és azt mutatja a játékvezető, hogy Novakovics kertéről került ki. 63-51-re vezet a Falkó együttese, nagyon sok pontot kapott a Szolnok az első félidőben. Kérdés, hogy ennyi kapott ponttal lehet-e nyerni egy bajnoki címet, ezt Tóth Béla szerkesztő is megkérdezte itt Károly Andrától. Andi, lehet ennyi kapott ponttal az első fél időt követően bajnoki címet nyerni?
1: Hát, hogyha most valami olyan védekezést fognak produkálni itt a második fél időben, ami teljesen lezárja a Falkó előtt az utat a kosárig, akkor lehet. Ez szerintem most itt az első pár percben ki fog derülni a harmadik negyed elején, hogyha ha itt nem sikerül valami olyat virítani, ami elég lesz ahhoz, hogy nagyon gyorsan bejöjjenek 10 pont alá, akár 5 pont környékére, akkor szerintem nem sok esély van.
0: Krajnszki különben kihagyott az előbb egy zicsert, aztán a másik oldalon kimaradt egy 3 pontos kísérlet, és most Krajnszki, hogy vezette át a labdát, Perl szabálytalankodott vele szemben. Egyelőre mindössze 2 pont itt a második félidő elején, 1-17 telt el a találkozóból. Törlés, vízilabda.
3: Egyelőre még mindig nincs semmiféle döntés. 9-3-ra vezet a Ferencváros a Honvéd ellen, és valójában azt nézik meg éppen az ellenőrök, illetve azok, akiknek feladattuk az leginkább, hogy volt-e szabálytalanság Bígvárival szemben. Vadovics vagy a labdát ütött el, vagy egyben azért egy kicsit odakapott Bígvári kezére is. Csak úgy zárójelbe hozzáteszem, hogy dr. Molnár Tamás az háromszoros olimpiai bajnokunk, aki most ebben a történetben lehet, mint ellenőr a játékvezetőknek valamiféle ukáztat, hogy volt-e szabálytalanság vagy sem, de ezt még mindig nagyon nézik, nagyon figyelik, nincs döntés, marad a 9-3 a Fradinak a Honvéd ellen. Balogh Balázs.
0: Torró próbált meg bedobni egy zicsert, nem sikerült ugyan neki, de szabálytalankodtak vele szemben, úgyhogy a Falkó jöhet majd 63-51-es vezetésnél, és ugye a Szolnok ezen a mérkőzésen még egyetlen egy másodpercig sem vezetett, hiszen egy 7-0-ás rohammal kezdett a Falkó, aztán 11-7 lett, majd 24-17 a vendégeknek, 30-22, és a szünetben pedig 10 pontos különbség, 32-22 a Falkó javára. Ekkor mondta Károly Andi, hogy nem lehet azért minden negyedben 30 pontot dobni, hát a második játékrészben is dobott egészen pontosan 31 pontot a Falkó. Igaz, egyszer 4 pontra fölzárkózott 3 perc elteltével a Szolnok együttese, de aztán ismét 14, majd 16 pontosra nőtt a különbség, akkor volt 56-40, a félidőben pedig 63-49, és most Tóró bedobta az első büntetőjét, majd a másodikat is, 65-51, 8-21 van még hátra a harmadik játékrészből, amikor támad majd a Szolnok, vízilabda.
3: 10-3-ra vezet a Ferencváros, Mandics bedobta a büntetőt, mert végül ötöst ítéltek. Más kérdés, hogy Vadovicsot pedig szó szerint kiütötte Vígvári, úgy látszik, mert őt kellett ápolni a partvonalon kívül. 10-3-7 gólos előnye van tehát a Ferencvárosnak, akkor, amikor 4 perc, 40 másodperc van hátra a fél időig. Nagyon maga biztos az FTC, egy távoli kísérlet, jócskán elmegy a kapu mellett, próbálkozott a Honvédtól, mégpedig Moszkov, de ezt nem kellett valójában még védenie sem a Ferencváros kapusának, Fogel Somának, és aztán jön az ellencsapás a Fraditól, távolról, valójában Argyropoulos az, aki szétbombázza az ellenfél kapuját, már a harmadik gólja, 11-3-ra vezet az FTC, a Honvéd ellen 4 perc, 33 másodperc a második negyedből, kosárlabda.
0: Itt pedig oldalbedobással jöhet a Falkó, megint kimaradt egy hazai lehetőség, szabálytalankodott Krajnszki Váradival szemben, aki még azért eldobta a 3 pontos 10 méterről, bedobta, de hát ez már síp után volt, úgyhogy nem adták meg természetesen. Most ismét Váradi, ezúttal nem emeli föl, hanem passzolja tovább Novákovicsnak, ő viszont igen, és kilépett az oldalvonalon. Hát úgy látszik, Károly Andi kedvencen sikeredik minden meccsen legalább egyszer, mert mondja, hogy nagyon sokszor kilépnek a játékosok az oldalvonalnál. Most ezt észrevették, úgyhogy ezen a meccsen is van már egy ilyen fújás, az előző kettőn is volt egy-egy. Most így a Szolnok jöhet, 51-65 az állás hazai szempontból, Barnes vezetgeti a labdát meglepő mód, aztán Dárhárnak adja, jön Krajnszki is, Novákovics védekezik vele szemben, Skins próbál meg zárni, aztán ő kapná vissza, de nem volt pontos a labdája, és nem is tudta megfogni, Skinsnek egyébként is túl jó napja, 65-51-re 14 ponttal vezet a Falkó, amikor ismét támadhat Váradi, teszi Torrónak az alapvonalról, megpróbál letámadni már ott az ellenfél gyűrűje alatt a Szolnok, Váradi azonban szépen háttal Krajnszkinak átvezeti a labdát. Perl kapja, Toró leválik most ott Skinsről, aztán ő kapja, Váradinak teszi tovább. Már csak 7 másodperc. Novákovicsnak tenni a labdát, belenyúl Dárhárd, aztán valahogy visszapattan Perlhez, aki pedig egy középtávolival megszerzi a 67. Falkó pontot, ezzel ismét nagy a különbség, a legnagyobb 16 pont volt egyszer már az 56-40-nél, 6-58 van még hátra a harmadik negyedből, vízilabda.
3: 11-3-ra vezet a Ferencváros a Honvéd ellen, a hazaiak pedig majd 5 méterest végezhetnek el, hiszen Kiss az, aki a víz alá került, és hát azért úgy zárójelben hozzáteszem, hogy a Honvédnak bőven megadatik a lehetősége, hogy gólt lőjön. 7 ember előnye volt már ugyanis a kőbányaiaknak, egy mindössze a Fradinál, de hát akciógólokat lőnek a Fradi játékosai egymás után. Na most jöhet a negyedik Honvéd gól, ha Moszkov végre valahára megkapja a labdát is, utána pedig a sípszót, vele szemben Fogel Soma, még a labdával egy kicsit azért babrál Moszkov, hogy aztán elvégezhesse az 5 méteres. Rá talán nem lehet akkor a panasz, 2 gólos egyelőre, a 3-ból tudott 2-szer betalálni, meg lehet a harmadik gólja. És nincs meg! Fogel megfogja a jobb sarokba tartó labdát. Mondjuk Fogel Soma általában az ötösökkel el szokott bánni. 3 perc 33 másodperccel a félidő vége előtt, Honvéd Ferencváros 3-11 kosárlabda.
0: Itt pedig Per Zoltán bedobta a kettest, megütötték a kezét, és a büntetőt is értékesítette. 19 ponttal 70-51-re vezet a Falkó a Szolnok ellen. Nagyon sok van még hátra, és ugye a Szolnok egyszer egy 16 pontos hátrányból fölállt Szombathelyen, igaz utána veszített, de hát azért ritkán vannak egy bajnoki döntőbe kétszer egymás után csodák. Nézzük, Krajnszki most egy hármast elenged, a lepattanó pedig Váradié, nem is volt ott senki, fehérvezes a gyűrű alatt, úgyhogy 20 pont fölé nőhet a különbség, ha a Szombathely ezt az akciót akár egy pontos befejezéssel tudja produkálni. Nézzük, Váradi itt hívja magához közelebb Torrót, Váradi vele szemben most Skins vár palaival váltották ott el magukat, Váradi az elcsúszó, Skins mellett bedobja a duplát, ez pedig azt jelenti, hogy 21 ponttal 72-51-re vezet a Falkó együttese. Andi, hát innen van visszaút szerinted? Még már nem először teszem fel ezt a kérdést a bajnoki döntők folyamán.
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepne, hogyha innen lenne visszaút. Egyszerűen 4 perc telt el itt a harmadik negyedből, és ugyanabban a mederben megy a mérkőzés. A Falkó nagyon magabiztosan, nagyon profin menedzselve, extra támadójátékkal, extra dobószázalékkal, egy nagyon-nagyon megtalált védekezéssel, és egy nagyon megtalált ellenszerével a szolnoki védekezésnek, ami nagyon jól működött 4 meccsen keresztül szolnoki oldalon. Ez a ilyen alakuló zónaszerű védekezés, hogy mindent elváltanak. Ennek nagyon megtalálta most az ellenszerét a Falkó. Gyönyörűen, türelmesen kijátsszák a helyzeteket, és hát és hogy sajnos a Szolnok ezzel nem igazán tud mit kezdeni, és hát ugye amit mondtam, hogy egyszer még lehet egy olyan plusz energiát meríteni abból, hogy akkor Somogyi Ádámért küzd és hajt a csapat, de ez másodszorra nem feltétlenül fog ugyanúgy működni, és szerintem ezt látjuk most, hogy egyszerűen nem működik.
0: 72-51-re vezet tehát a Falkó a Szolnok ellen, vízilabda.
3: 12-4-re vezet itt a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda bajnokság második mérkőzésén. 3 nyert mérkőzésig tart egyébként a párharc, de hát nem tud a Honvéd semmilyen módon lejjebb zárkózni. Eklernek az 5. lövése már gollá érett, de most már 2 percen belül a csapatok a fél időt illetően, és ez a 8 gólos előnye a Fradinak 9 is lehet, főleg úgy, hogy másodszorra a mérkőzés során emberelőnybe kerülnek. 8-szor volt a Honvéd emberelőnyben, és ez a második mindössze a Ferencvárostól. Kapja a labdát Vámos, és aztán egy-két lóba után figyeli, hogy lehet-e bárkinek adni. Középen nincs üres ember, nem helyezkednek le most a kapufákhoz a Honvéd játékosai. Vámos középre lejár aztán az idejük, meg a kapuban a labda, de hiába próbálta meg Vismek belőni a labdát, már lejárt a támadóidő. Másfél perccel a félidő vége előtt Honvéd Ferencváros 4-12, Balogh Balázs.
0: 23 ponttal vezet a Falkó együttese, annak ellenére, hogy most Novakovics megint kilépett az oldalvonalon, amikor 3 pontosra kapta volna a labdát. 74-51 az állás, 5-14 van hátra még a harmadik játékrészből. Hát én láttam már az összeesés elején a Szolnokon, 2 támadást is elhibáztak, volt egy eladott labda, egy elveszített labda előbb a félpályán, aztán egy újabb eladott labda a következő támadásból. Hát innen valami csodának kell már történnie, közben tanult ez is visszajött már a pályára, aki az első percekben rögtön két személy hibát követett el, és utána jegelte Konakov mester, tehát bátran cserélhet, most épp Novakovic ment le, jöhet a szónok együttese, és hát azok az emberek, akiknek pontokat kellene szerezni, említettem itt Vojcsikot, Pallait nem tudnak hozzátenni. Dárhárd ugyan 16 pontos, csak úgy, mint Krajnszki, de ez egyelőre kevés. Érdekes mód, Barnes az előbb a labdát vezetett, többször is veszített is belőle a szolnok két a labdát. Most Krajnszki, Tanodesz pedig betakarja, aztán pedig tovább üti a labdát. Ismét jöhet előre a Falco együttese. Peterson is a pályán, Toróval játszik össze, nekik már nem kell rohanni, nyugodtan hosszú támadásokat vezethetnek, hiszen vezetnek. Sőt, gyönyörűen fordul be Bognár, aztán pedig zsákolást követően ott csüng az ellenfél gyűrűjén, 25 ponttal vezet a Falco 76-51-re, és van hátra még 4,5 perc a harmadik játék részből, vízilabda.
3: Fél perc van hátra az első félidőből, Honvéd Ferencváros 4-12, a második ember előnyét kapta meg a Fradi, aztán egy szabálytalanság bent középen, közel a kapuhoz. Fekete Gergő az, aki elterült, úgy képletesen, természetesen megütötték a kezét, és a sértet végezheti el az 5 méterest, akkor, amikor lehet 9 gól is a két csapat között. Fekete eldobja a labdát a kapufára, Csoma ehhez nem ért hozzá, úgy zárójelben 14 lövésből 2-t fogott meg Csoma Kristóf, az nem sok, inkább kevés, ellenben Kógelnek van már 6 védése a mérkőzés során. A Fradi akciógólokat lő emberelőnyből azért nem erőlteti meg magát, de még 5 méterest is tud hibázni. 12 másodperc van hátra, csak a Honvédnak lesz lehetősége támadni, ha csak nem elpackázzák a lehetőségét ennek, emberelőnybe kerülnek. Jöhet tehát a Honvéd, mégpedig Kevi volt az, aki kiharcolta az emberelőnyt. Lehet, hogy le is fog járni majd az idő, hiszen csak 3 másodperc van lövés, de aztán blokkoló kéz is Vámos révén. A lényeg, a fél időben Honvéd Ferencváros 4-12 magabiztos ferencvárosi vezetés, 5 perc szünet, addig kosárlabda, Balog Balázs.
0: 78-53, Tanodesz kis hián elveszítette a labdát, alig volt már a támadó időből, de bevitte zicserbe és ballal föltette. Ismét helyreáll ez a 25 pontos különbség, mondom én, hogy helyreáll, de hát ez nem volt várható. De hát érthető, hiszen a harmadik játék részben eltelt már ugye több mint 6 perc, egészen pontosan 6-12, és mindössze 4 pontot szerzett a szolnok együttese, tehát nem csak a védekezéssel akadnak gondjai a szolnoknak, hanem a támadással is, de hát azért, ha nézzük a szolnoki arcokat, Andi, nem látunk abból sokat, hogy esetlegesen ők bíznak abban, hogy itt tudnak fordítani.
1: Nem, én is azt figyeltem most, hogy a testbeszéd az nagyon, nagyon nem arról árulkodik, hogy hisznek ebben a mérkőzésben. A másik oldalon meg nagyon vicces volt, hogy Konakov mester rohant oda Keller Rákoshoz, hogy menjen cserélni. Keller fölállt, egy nagyon komótosan elkezdett sétálni, és mondta, hogy nyugi van, megyek.
0: Igen, de ő már egyébként az időkérésnél ott pacsizott meg, mosolygott a többiekkel, hát látott már ő is egy-két döntőt, és szerinte ez a meccs ez már zsebben, vihetik haza a bajnoki serleget. Dárhárd minden esetre azért próbálkozik egy 3 pontossal, de hát ő is nagyon elakadt a pontgyártásban, csak úgy, mint a szolnok, mert ez a tripla is kimaradt. 3,5 perc van még hátra a harmadik játékrészből, 53-78, azaz vezet maga biztosan a Falco együttese. Ugye az első negyedet követően 22-32 volt az állás, majd ezt követően a szünetben már 36-50, és 49-63, bocsánat, 36-50-nél volt először a legnagyobb a pontkülönbség, 14 pont, tehát most pedig már 25 pont nem először a mérkőzésen, és ráadásul egy szabálytalanság most Kellerrel szemben, aki megpróbálta bezsákolni a labdát, úgyhogy elérheti akár a 80 pontot is a Falco együttes. Hát Andi, lehet, hogy nem lesz igazad, lehet, hogy még 120 pontot a Falco.
1: Határozottan azon vannak a szombathelyi fiúk, hogy nekik legyen igazuk, de hát ha ez bennük van ezen az ötödik mérkőzésen, hogy negyedenként 30 pontra képesek, akkor dobják meg, mert akkor azt mondom, hogy élvezet nézni azt, hogy van egy csapat, aki a döntő ötödik mérkőzésére meg ilyen energiát tudott elővenni valahonnan.
0: Keller csak a második büntetőjét dobta be, aztán a fülét kimutatta a B közép felé, hát ez olaj volt a tűzre persze a szolnokiaknál, 79-53 az állás, és megint eladnak egy labdát a szolnokiak. Perle Zoltán kezében landolt, Perle ezúttal nem dobott annyi pontot, mint szokott általában, szép lassan azért 12-t összeszorgoskodott, de hát nem is volt rá szükség, meg voltak mások, például Váradi Benedek, aki 18 pontig jutott, na meg aztán 12-t, ugye felszerzett 10-et pedig Tóró. Ezúttal jöhet a Szolnok, nem szerzett pontot a Falkó, Vojcsik vezeti, Keller szabálytalankodik, így majd a Szolnok dobhat 2.38-al a harmadik negyed végelőtt, amikor 79-53-ra vezet a Szombathely. Folytatódott már a vízilabda, Katona László.
3: Még másfél perc szünet van, de azért az eredményt elmondom. Honvéd Ferencváros 4-12, Balogh Balázs.
0: Köszönöm szépen, akkor majd mérem itt az időt én is. 79-53-nál tehát a Szolnok jöhet oldalbedobással, és Villen érkezett a pályára, aki szintén nagyon fontos része volt ezúttal a vendégcsapatnak. Jókor dobott ő is 3 pontos, igaz csak 7 pontig jutott eddig. Most pedig Bárszal szemben szabálytalankodott Filipovic, hogy holt játszotta be oda a labdát. Na hát ő nem osztotta nagyon a pontokat, nem szorgoskodott annyira támadásban. Mindössze 2 pontot termelt eddig, és hát őneki volt a feladata, hogy mondjuk fogja Per Zoltán. Több-kevesebb sikerrel ez meg is valósult. És akkor jöhet Bánc büntetője, 2 büntetője. Egyébként ő is mindössze 2 pontig jutott ezen a mérkőzésen. Hát több személyi hibája van, mint pontja eddig, mert hogy abból van 3, de most javíthat a mérlegén. Az első büntetőt bedobja, úgyhogy 3-3 a pontja, illetve a személyi hibái száma. Nézzük, hogy pozitívba tud-e kerülni pontok tekintetében, lesz-e 4 pontos a 4-es számú mezben játszó Barnes. Nem, ez kimarad, de beleüt Molnár, így Krajnszkihoz kerül, aki vinné befele oda 3-4 ember gyűrűjében, bedobja, Tanok, de ez pedig ráesik, és dobhat majd még egyet Krajnszki. Hát ez most nagyon fontos volt, mert hát azért egy picit közelebb tud lopakodni talán a Szolnok a Falkóhoz, tehát még mindig 79-56-ra vezet a Szombathelyi gárda mindent eldöntő bajnoki finálé 5. mérkőzésén 2-28-al a harmadik negyed vége előtt. Katona László.
3: Kapus cserének a Honvédnál Maser Márk érkezik, aki utánpótlás válogatott, 4 nappal ezelőtt volt a 20. születésnapja. Csoma Kristóva 2 lövés akadt el mindössze a 14-ből. Úgyhogy a válogatott, felnőtt válogatott kerettag Csomának a mai mérkőzésen abszolút nem jött be semmi, de leginkább a védekezést kell majd rendbe tennie Szívós Mártonnak, de lehet nem a mai mérkőzésen. Jön a harmadik negyed, a második félidő, a ráúszást elhozza a Honvéd, Ekler volt az, aki a labdát előbb tudta megkaparintani, mint az ellenfele, 6 kísérletből 1 gólja van mindössze Eklernek. Ő se lehet büszke a mai teljesítményére, 17%-os lövés hatékonyság, csak úgy, mint Vickovicsnak. Egy labda betett középre, oda éppen a centernek Szépfalvinak, vele szemben szabálytalankodnak, ugye jöhet szabaddobásra majd a Honvéd, de kiállítás valójában, kiküldték a Fradi 9-esét, Vargát, egészen pontosan emberelőnyben vannak most éppen a Honvéd játékosai, a Honvéd másik 9-es, a Moszkov az, aki aztán oldalra tette, majd be középre, és remekül behúzza a labdát Kevi Vendegúz Tamás, így aztán az első gólt, az első támadásból megszerzi a Honvéd. 7 perc, 30 másodperc van hátra a harmadik negyedből, Honvéd Ferencváros 5-12, kosárlabda.
0: Harcol a Szolnok, és Bánc újabb 2 pontosával, 79-58 a Falkó javára, tehát még mindig jelentős a különbség, de most azért rájöhetett a Falkó is, hogy nem szabad kiengednie, hiszen a Szolnok, amikor érez egy kis lehetőséget, rögtön pontokat szerez. Váradinál most a labda, Tóró van még a pályán, valamint Villen, aki eldob egy 3 pontot, és bedobja! Említettem, hogy volt pár pontos, 3 pontos, hát most túllendíti a Falkót a holdponton, 82-58, belül vagyunk már a harmadik negyed utolsó 2 percén. Bánc kapja, elindul befelé Keller mellett, aztán visszalép egyet, és dob egy újabb 2 pontos. Hát ezt várnák Bánctól, most bevállal gyakorlatilag minden. 7 pontos már a mérkőzésen. 60-82, de hát még mindig nagyon kevés ez a 60 dobott pont, nem beszélve a 82 kapottról. 22 pont a különbség, a Falkónak nincs más dolga, mint ezt tartani. Azonban most volt egy remek mozdulattal Keller labdáját, elüti még a gyűrű elől szabályosan, úgyhogy nem tudott újabb pontot szerezni a Falkó, de marad a labda a vendégeknél, várjuk még meg ezt, hogy vajon vissza tudják állítani a különbséget, azt a 25 pontot, mert hogy 7 másodperc van ebből a támadó időből, és majd a Falkó gondolom egy 3 pontossal szeretné befejezni, de még labdatörlés is lesz, nem lesz. Megkapja most Váradi a labdát, Villen várja ott, aztán nem ő kapja, hanem Perl, már csak 4 másodperc, Perl ott Barnes-szal szemben, Perl, két pontosra vállalkozik, és bedobja. 84-60, 24 pont a különbség, 1-14 van még a harmadik játékrészből a vízilabda.
3: 6-25 a harmadik negyedből, Honvéd Ferencváros 5-13 a férfi vízilabda bajnoki döntő második.

0: Bal kezén van a labda, középre visszavigvári belevágja az előtt álló Szépfalviba, de a labda marad az FTC-nél. 5 perc, 40 másodperc, Honvéd Ferencváros 5-13, kosárlabda.
1: A Szolnok megint eladta a labdát, aztán pedig törlés következett, mert nem tudom Katona Lászlónál mennyi a pára, itt rengeteg, és van itt annyi víz a pályán sokszor, mint a medencében. Közben kellene egy triplával, ő is elvállalja, sokszor kihagyta a döntő folyamán, de hát ilyenkor a sül valakinek a keze, már pedig a Falco játékosainak sül, akkor ez is bemegy. 87-60, a legnagyobb pontkülönbség, amikor újra labdát szerez a Falco, Torróval szemben pedig szabálytalankodnak. 35,5 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, 27 pontos a különbség. Elképesztő teljesítményt nyújt a Falco, a Szolnok pedig egyre többet hibázik, de hát mondom, nagyon nehéz innen már játszani. Ne várjuk meg ezt, mert megint törlés van. Kíváncsi vagyok rá, hogy lesz-e 120 pont a meccs végén, de majd ez kiderül, Katona László.
0: 5 percen belül már a csapatok a harmadik negyedben. Honvéd Ferencváros 5-13, Manherz szeli át a félpályát. A Fradi játékosai bámészkodva figyelik a vízben történteket, természetesen a cserejátékosokról van szó, itt azért már sok minden eldőlt, van Herz szemben a kapuval, ellövi, fölé mellé pattintja, ehhez lehet nem kellett hozzáérnie a Honvéd cserekapusának, a Ser Márknak, egyelőre az ő neve mellett egy védés van, hát lehet, hogy ehhez egy kicsit hozzáért, illetve volt már egy kísérlete a Fradinak, ami elakadt benne. 4 perc, 30 másodperc, Moszkovat ütik, vágják, Varga révén a Ferencváros játékosai, de tovább tudja passzolni a labdát, középen bent, természetesen Tóróval együtt, ott van Simon, ha minden igaz, nem kapja a labdát, egyelőre oldalra is alig tudják passzolni a Honvéd játékosai, és egy ejtés! Vogel felett behullik a labda, a gólszerző pedig Vickovics, a második gólja a hetedik kísérletből, ettől függetlenül az állás Honvéd Ferencváros 6-13, 4 perc 15 másodperc van hátra a harmadik negyedből, kosárlabda.
1: 88-61 büntetőt dobott be a Falco, és még mindig van 35,1 másodperc, mert utána volt egy szabálytalanság, és átsértáltak a játékosok, ide a Falco gyűrűje alá, és Molnár dobhat büntetőt, 60 ponttal tart a Szolnok, hát ez nem sok, finoman szólva, de a 88 kapott, az nagyon sok, és még majd támadhat a Falco, és hogyha pontot szerez, egy két pontos takár, akkor meg lehet a negyedenkénti 30 pont, amire utalt itt Károly Andrea is. A labdát a játékvezető törölgeti, úgy adja Molnárnak a második büntetőhöz, ő pedig pattogtatja, majd most engedi el jobb kézzel, és bedobja. Ezzel mind a kettőt értékesítette, tehát a hazaiak játékosa 4 pontot szerzett, egyet akcióból, kettőt büntetőből. 88-62-nél próbál a Szolnok labdát csenni, de nem sikerül, mert Váradiék jól megtartották ott Toróval, aztán ismét Váradi, Bárcs is kijön rá védekezni, már csak 7 másodperc a támadó időből. Váradi kiteszi Villen egy dobócsel, visszalép egy 3 pontosra, és bedobja! Bedobja ezt is Villen! Nagyon jó kezekbe kerül mostanság nála a labda, 91 pontos már a Falco, 62 pedig a Szolnok, az utolsó másodpercek ebben a játékrészben, ez is kimarad Bárcs részéről, úgyhogy három negyednyi játék után 62-91 az állás, nagyon közel van ahhoz a Falco együttese, hogy megnyerje a bajnoki döntő 5. mérkőzését vízilabda.
0: 3 perc 30 másodperc a harmadik negyedből, közel a Fradi is, no nem a bajnoki győzelemhez, mert ahhoz még egy meccset meg kell nyerni a maihoz hozzáadva. 14-6-ra vezet a Fradi, és most Pogelnek volt lehetősége védeni, ez most már a neve mellett a hetedik a mérkőzés során, 13 kísérletből megfogott hetet. Aztán a Fradi támadgatna, kikerül oldalra, jobbra valójában Vámoshoz, balkezes révén, ő ott jó helyen van, Manherz nem vállalja el szemben a kapuval, ellenben Argyropulost ütik, vágják, nálagy azért Simon is még oda tol neki egyet, a görög kiemelkedik, egy nem passzol, de már lejárt a támadóidő, 3 perc van hátra a harmadik negyedből. Honvéd FTC 6-14, és egyelőre talán a kapusposzton történő változás az jótékony hatással van a hazaiakra, hiszen ezt a negyedet egyelőre 2-2-re hozza a Honvéd, azaz nincs megdöbbentő ferencvárosi előny, de lesz időkérés. Szívós Márton, a Honvéd edzője az, aki kikérte a maga idejét. Akkor, amikor még hátra van 3 perc és 2 másodperc a harmadik negyedből, Honvéd Ferencváros 6-14, kosárlabda.
1: Itt 91-62-re vezet a Falco együttese a bajnoki döntő 5. mérkőzésén. és most kezdődik majd a negyedik játékrész. Andi, hát

0: rengeteg dobott pont, és ha nézzük a falkósok mérlegét, Váradi 18, Toró 11, Vilen 13, úgyhogy három triplából hármat bedobott, Keller 11 pontos, Per 14 pontos, rengeteg jó teljesítmény a vendégeknél.
1: Rengeteg jó teljesítmény, és rendkívül jó dobó százalékuk, hát mezőnyből 62%-kal dobnak, három pontos vonalról 56-tal, büntetőről 90-nel, és hát 25 asszisztot adtak már ezen a...
0: Váradi egy újabb triplát süllyeszt el. Ha valami bejön, akkor nagyon bejön. Hát Váradinak 21 pontja van már.
1: Na, extrán játszik Váradi Benedek, de az egész Falkó tényleg le a kalappal előttük, hogy erre az ötödik meccsre még ilyen energiát össze tudtak szedni. De egyébként érdekes a szolnoki kispad, mert... Bosztis mester testbeszéde nagyon olyan, hogy bármi történik, nagyon megtapsolja a fiúkat, egy kicsit van egy olyan jellege, hogy jó van, hát ennek a meccsnek már nem mi voltunk az esélyesei, de azért látom, hogy küzdötök.
0: Valahi közben egy zicsert bedobott, Keller ellen fújtak, de a büntetőt kihagyta. 30 ponttal 94-64-re vezet az utolsó játékrész első percében a Falkó vízilabda.
2: 14 hétre vezet a Ferencváros, Ekler bombagolja az, ami a szépítést eredményezi a hazaiaknál, aztán végül Sípszó követte egymás után, amit fújtak a játékvezetők, szóval a lényeg az, hogy emberelőnybe kerül majd a Ferencváros, megint két mezőnyjátékossal a kapufánál, a honvédnál, Adovics az egyik, illetve Szépfalvi a másik, aki a védekezését ilyen formán felel, de emberelőnybe kerülnek most, mert végül is Kevinek kell kiállni a kötélen kívülre. Marad ugyanúgy az a két személy ott a kapufánál, a kapuban pedig ugye Maser Márk. Kiemelkedik Jansik, egy-két lóva után oldalra teszi, Vámosnál van, keresztpasszal megtalálja Vígvárit, középen Argyropulosz nem kapja a labdát első körben, de megkapja a középen lévő, Vismeg belevágja az előtte állóba, egy védés Masertől, a lényeg 2 perc van hátra, a harmadik negyedből. Kicsit kezd magára találni a honvéd, de lehet, hogy már későn. 14 hétre vezet a Ferencváros ugyanis. Kosárlabda.
0: Darhart próbálkozott most egy triplával, ő is régóta néma, már ez a triplája is kimaradt. Leszedi a lepattanót a Falkó, és jöhet előre közel a 100 ponthoz már a Falkó együttese, hiszen 96-ot szerzett eddig, míg 64-et a Szolnok, és alig több mint 8 perc van hátra a bajnoki döntőből. Ezt a meccset már szinte lehetetlen elveszíteni, persze azért a Szolnok próbálkozik derekasan, de nehezen tud azzal mit kezdeni, amikor a Falkó támadásba lendül. Most Vilen próbálkozott egy triplával, de kicsúszott az oldalvonalon túlra. Novakovics az előbb kétszer, most éppen Vilen. A játékvezetők is persze könnyebben fújják be, mert óriási a különbség. Ugye a legnagyobb eddig 32 pont volt, ami most is éppen a táblán van. 8-15 telt át a vége előtt. Falkó, Olajbányász 96-64 vízilabda.
2: 8-al vezet most már a Ferencváros, 15 hétre Vígvári az, aki bevágta a labdát, szemben volt a kapuval 8 méterre, és aztán ő a jobb sarkot választotta. Vígvárinak ez most már a második gólja a találkozón, Argyropulosz már 3-nál jár, Vámosnak van 2 gólja, és Mandicsnak is 2, de szépen eloszlik a gólok aránya a Fradinál, mondjuk jócskán van lehetőségük is megmutatniuk magukat, bár többször próbálkozott a Honvéd, 29 alkalommal, 23-szor az FTC, most a Fradinál már váltották a kapust, ami azt jelenti, hogy Fogel helyett Lévai éppen a képzeletbeli gólvonalnál. 1 perc van hátra a harmadik negyedből, Honvéd FTC 7-15 kosárlabda.
0: 98-64 a Falkónak, Per Zoltán dobott pontot. Nem sok idő volt már a támadásból, de szépen higgadtan pattogtatott, aztán hirtelen lendületet váltott, belépett a gyűrű alá és föltette a zicsert, és Per Zoltán is már nagyon szépen elkezdte szaporítani a pontjai számát, 16 pontnál jár, nem kellett neki ezen a meccsen megszakadnia, nem kellett mindent bevállalnia, mert voltak méltó társai, ennek köszönhetően 100 pont közelében a Falkó, és hát nagyon-nagyon messze, 34 pontra lemaradva a Szolnok együttese, 7,5 perc van még hátra, amikor Krajnszki dobhatja be az alaponalról. Valai lép elé, el is engedi rögtön a 3 pontos, ez is lejön a gyűrűről, és Novakovics kezében landol. Nézzük, hogy meg lesz ebből a támadásból a 100. pontja a Falkó együttesének idegenben, a Tiszaligeti sportcsarnokban, az 5. mérkőzésen, a bajnoki döntőben 2-2-es állásnál, úgyhogy legutóbb Szombathelyen nyerni tudott a Szolnok. Tehát már Andi említette, hogy Somogyi nélkül, aki most biztos, hogy nagyon hiányzott ezen a találkozón, Bognár nem tudja ugyan bedobni, de ketten is ellökik, úgyhogy majd büntetőből jöhet a Falkó, de majd a vízilabda után megtudjuk, hogy meg lesz-e a századik.
2: 15-8-ra vezet az FTC, Moszkov egy 5 méteres góllá váltott. Egyébként ez most már a harmadik lehetősége volt a Honvédnak ötös formájában, ebből kettőt dobtak be a hazaiak. Egyelőre még Lévainak nem volt védése itt a második fél időben, 20 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Maga biztos az FTC, és romló tendenciát mutat a bajnoki címvédő, most már csak 3 gólnál jár ebben a negyedben, de lehet, hogy azért még megnyerik ezt a 8 perces szakaszt. A csikarszokből egyelőre Mandics nem lő, aztán Fekete megteszi, blokkoló kézről vágódik a kötélen kívülre, jöhet majd a Honvéd, úgyhogy ezt a negyedet legalább X-re hozza a hazai csapat. Egy gyors indítás, de valószínűleg lövés nem lesz, úgyhogy 3 negyednyi játék után Honvéd FTC 8-15 kosárlabda.
0: Itt pedig Bognár csak a második büntetőjét dobta be, úgyhogy 99 a Falkó pontjainak száma a 64 Szolnokival szemben, és már csak 6 perc 55 másodperc van hátra, amikor labdát szerezne Bognár, de a játékvezető azt mutatja, hogy Krajnszkihoz is hozzáért. Krajnszki persze elterült a földön a 2-13-as csatájából, Bognár nem érti, hogy miért fújtak rá. Egyébként a Falkónak ez már a negyedik csapat személye itt az utolsó játékrészben, de azt hiszem, hogy ez már nem olyan fontos, mert hogy nem hiszem, hogy ez befolyásolja a mérkőzést. 99-64, tehát vízilabda.
2: Negyednek, és lehet azt mondtam az előbb, hogy X-re hozta a Honvéd a Fradi elleni harmadik negyedet, nem megnyerte 4-3-ra, de hát összességében az állás 8-15, nagyon vezet az FTC kosárlabda.
0: Játék, és Krajnszki teszi tovább most Pallainak, aki kiteszi Holtnak, ő nem vállal egy hármas belépés, rákol egy nagyot, ez egy szép jelenet volt, természetesen a szolnoki szurkolók megtapsolják a B közép pár félmeztelen, nem csak azért, mert hogy tetőfogára ág az izgalom, hanem azért, mert nagyon meleg van bent, és a falkósok bírják ezt a meleget, hiába vannak fekete mezben, ennek ellenére a 100 pontért támadnak, hogy meglegyen a 100. Bognár az előbb nem tudta bedobni a büntetőt, most egy ilyen kényszeredett dobás volt ez csak, nem zicser, azt kihagyta, Dárhárd a másik oldalon, ő most behelyezi oda a gyűrűbe. 68-99, de hát még így is óriási a különbség, hiszen 31 pont, mindig számolni kell alaposan, mert szinte elképzelhetetlen, nem gondoltuk volna a meccs előtt Károly Andreával, hogy ekkor lesz a különbség. Közben Krajnszki nyúzza ott Per Zoltán, ez pedig azt jelenti, hogy fújnak a játékvezetők. Igaz, még csak a második csapat személyi hiba, a szolnoki együttesnél jön vissza Keller, jön vissza Váradi, Bognár és Willen helyére, és Bánc is érkezik majd, Dárhárd megy le a pályáról, ő a mérkőzés elején jól játszott, most éppen húzza a lábát, tehát nekem is fájna a lábam, hogy akkor a vesztésre állna a csapatom, az az igazság. Tehát Dárhárd a találkozó elején volt igazán jó, és itt a végén nem nagyon tudott hozzászólni. Per Zoltán kapja a bedobás után, 6 perc van még hátra a mérkőzésből, és rávezeti ott a Skinsre, aztán egy 3 pontos lejön, nem akar meglenni ez a századik, és kipattant a labda, de azt mutatják Palai lábára még rápattant, miközben Keller megszerezte, úgyhogy marad a vendégeknél, 5-54-jel a vége előtt. Bedobással jönnek az alapvonalról a szombathelyiek, Váradi, most már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy meg lesz ez a 100 pont ebben a támadásban, benne van a lehetőség harmadszor, Váradi, Keller elindul befelé, Kellernek a passz befelé, egy légpassz lett volna, de Holt hozzáért, és marad a szombathelyieknél. Próbálkoznak mindennel, távolról, középtávolival, centerposztról, de egyszerűen nem tudnak betalálni. Hát lehet, hogy zavarja őket itt a rádió, úgyhogy menjünk el vízilabdára, már csak azért is, mert időkérés lesz.
2: Fél perc telt el a negyedik negyedből, 15-8-ra vezet a Fradi a Honvéd otthonában. A mezőnyjátékosok közül, de Toro, illetve Haverkamp Bence a két játékos, akik nem találtak be egyelőre, és időt kért, mégpedig Szivós Márton úgy látszik, a Honvéd edzője. 7 gól a különbség a két csapat között, talán azért még tud egyet mást mondani Szívós mester az övéinek. Moszkov 3 góllal, Vickovics 2-vel egyelőre, de hát például Vadovicsnak 4 kísérletéből nincs egyelőre gólja, vagy 3-ból próbálkozott Szépfalvi, egyelőre ő is még néma maradt. A lényeg, 15-8-ra vezet a Fradi a Honvéd ellen kosárlabda.
0: Pedig Károly Andrinak most van ideje, hogy értékelje ezt a mérkőzést 5-46-tal a vége előtt. Azt hiszem nem merész kijelentés, hogy a Falkó lesz a bajnok.
1: mindenképpen kijelenthetjük, de ha nagyon őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor ezt már a fél időben kijelenthettük, hogy a mai mérkőzésen a Falco tudott hozni egy olyan játékot, ami elegendő ahhoz, hogy bajnoki címet nyerjenek, és hát sajnos Somogyi Ádám kiesése az sokkal nagyobb hiány volt a Szolnok számára, mint én vártam legalábbis.
0: Bocsánat, még 4,8 másodpercen bedobták a labdát az alaponarról. Perl dobja a 100-at meg a 101-et tempóból, ezt beszélték meg a padnál. 101 ponttal tart a Falco Andi, belét folytottam a szót.
1: Igen, és hát még 5,5 perc van a mérkőzésből, és már 101 pontnál vannak. Ez szerintem mindent elmond az egész mérkőzésről. Mindig alapvetően sok pontos meccseket játszott ez a két csapat egymás ellen, de a 100 pontot szerintem egyszer sem érték el. És most a negyedik negyed közepén már 101-nél járnak. Azt gondolom egyébként egyrészt le a kalappal a Szolnok előtt, hogy a negyedik mérkőzést meg tudták nyerni idegenben, és le a kalappal a Falco előtt, hogy pályahátrányból kétszer idegenben győzve tudnak bajnokok lenni.
0: Ki győz a Ferencváros Honvéd mérkőzések, Katona László?
2: Most mondom, hogy a bajnoki címvédő Fradi 15-9 az állás, azért itt most már érződik, hogy a Honvéd nagyjából megtalálta magát a második fél időre, de lehet, hogy a Fradi egy kicsit visszafogottabb. Támadnak most éppen a fehér sapkában játszó hazaiak, ott középen bent azonban szabálytalanság Simontól, úgyhogy elveszik a labdát, jöhet Vígvári révén majd az FTC. Egy akcióból mindössze a Honvédtól, de hát erre nem lehet alapozni sok mindent, miközben 12-t lőtt az FTC, szóval még az ember előnyökre sincs szüksége a Fradinak, úgy tudnak gólokat lőni. Most Manhert szemben a kapuval, majd egy kicsit baloldalra helyezkedik, középen bent pedig Vismek kérné, de egyelőre nem kapja, de Toró az, akihez bejátszák centerbe, őt elnyomják, jöhet a kiállítás, a Ferencváros pedig emberelőnybe kerül. Vámos, 1-2-3 csel, majd aztán középre vissza Vígvári. Nagy lőereje van, és aztán bevágja a jobb sarokba. 16-9, Vígvári harmadik gólja a mérkőzésen. Argyropoulosszal együtt ő is három gólos. A lényeg 6 perc, 14 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Honvéd Ferencváros, 9-16 kosárlabda.
0: Volt egy triplával csökkentette a Szolnok hátrányát, Váradi próbált rá ugyancsak három pontossal válaszolni, de a gyűrűről az alapvonalon kívülre került a labda. 72-103 az állás, 4,5 perccel a vége előtt támad a Szolnok együttese, és éppen azt a skint serélték le, aki nagyon jó statisztikákkal rendelkezett az alapszakaszban, azonban a döntőben nem tudta hozni magát, most is három pontot szerzett ezen a mérkőzésen. Hát ez roppant kevés egy ilyen adottságú, egy ilyen statisztikával rendelkező játékostól. Ugye az alapszakaszban a Falco-Szolnok, illetve a Szolnok-Falco meccset is a tiszapartiak nyerték meg, aztán az első hazai meccset is, miután pályaelőnnyel kezdtek, utána a Falco nyert hazai pályán, majd itt Tiszaligetben, viszont ahogy említette Károly Andi is, hétfőn bravúros győzelmet aratott a Szolnok Somogyi Ádám nélkül. Én azt gondolom, hogy azért nagyban befolyásolja tényleg ezt a végeredményt Somogyi hiánya, nem csak a pontjai, a passzai, a védekezése. Ennek ellenére azért ez a 30 pont, mert most éppen annyi Barnes büntetője után, majd már 29, hosszú idő után 30 alá tudott kerülni a Szolnok. 103-74 az állás, azért ez nem fogható csak Somogyi számlájára. Jó teljesítmények Szombathelynél, kevésbé jók a Szolnoknál, ennek köszönhető a nagy különbség vízilabda.
2: Jansik újabb góljával most már 17-9. A Ferencváros roppant magabiztos, és most emberelőnybe kerülnek a Honvéd játékosai. Ez azért bevett szokás, nem új keletű dolog. A mérkőzés során már a 13. alkalom, és egyelőre a Fradinál még senki sincs kipontozódva, ha minden igaz. Jön az emberelőny az FTC-nél, bár most Jansik az, akit kiküldtek, illetve Manherz. A lényeg, hogy mind a kettőjüknek még van bőven lehetőségük. Na meg a Honvéd játékosainak Benca gólszerző, ami azt jelenti, hogy most már 17-10, zárkózna a Honvéd, de azért az az első negyedben mutatott 8-3-as futás a Fraditól, az rányomja a bélyegét a teljes mérkőzésre. 5,5 perc van hátra a találkozóból, kosárlabda.
0: Itt pedig Keller Ákos kipontozódott, fölemelte a kezét, eltalálta Molnár arcát, úgyhogy jut neki 3 perc, 46 másodperc extra pihenő itt a bajnoki cím ünneplése előtt, mert hogy ez volt az 5. személyi hibája, egyébként 13 ponttal zárt a mérkőzésen. Perl Zoltán dobott még az imént egy 2-est, ezzel elérte a 20 pontot, lehet, hogy szép csendben mégis ő lesz a Falco pont királya, de hát 21 pontos most Váraddi, 13 Villen is, és 13 Toró pontjainak száma is, miközben 75 a Szolnoké, 105 pedig a Falkoé, de bedobta a büntetőjét most a hazai csapatból Molnár, így aztán már 76-ra növelte a csapatpontjainak számát, 29 pont ismét a különbség, még 3 perc 37 másodperc van hátra. Váradi válik le ott Voltról, aztán teszi Per Zoltánnak, Per keresi ott Torót, de keményen védekeznek, aztán leválik Toró mégis Molnárról, kiharcolja magának ott a labdát a gyűrű alatt, kimaradt két zicser, de harmadikra visszapöcsizi, hát ez is jelzi, hogy a szolnokiak védekezése milyen volt a mai napon, mert előbb kihagyta az zicsert, a visszapöcsizést is, de másodszorra már nem tudta elhibázni ezt, úgyhogy megszerzi a 107. pontot. 13 pont kell a 120-hoz egyébként a Falkónak, tehát gondolom ez a legkevésbé sem érdekli őket. Közben Rudner kihagy egy triplát, Molnár leszedi, aztán bedobja a kettest, 107-78 az állás, belül vagyunk az utolsó 3 percen, vízilabda.
2: 4 perc 20 másodperc a végéig, 17-10-re vezet a Ferencváros a Honvéd ellen, Moszkov úgy a fű alatt, vagy víz alatt, de 4 gólos már a mérkőzésen, és aztán egy távoli kísérlet, de mellé száll a labda. Vickovics 2 gólnál jár jelenleg. Lévainak megvannak az első védései, összességében 9 védés a Fradi kapusaitól. Érkezett Maser Márka a Honvédnál, de 21 kísérletből 4-et fogtak meg a Honvéd kapusai, az roppant kevés. 4 perc van hátra, emberelőnybe kerülnek a ferencvárosiak, bizony, akkor, amikor éppen a labda most Vargánál van, tovább teszi egyel, mégpedig Vismegnek le a kötélhez, mégpedig Mandicshoz, Vismegnél van neki. Volt már lövése, de egyelőre nem tudja bevenni a Honvéd kapuját, Maser védeni fog, és védeni tud valójában. Jöhet majd második nekifutása az FTC, még 5 másodperc van hátra a kiállításban. Távolról Argyropoulos nem lövi el, aztán Manherz, középen bent ott van most Vismeg, és megpróbált a fekete is, de egyelőre nem tudja bevenni Maser hálóját. 2 védés egymás után a 20 éves kapustól, 17-10-re vezet a Fradi a Honvéd ellen kosárlabban.
0: Itt pedig Krajnszki bedobja a második büntetőjét, a vendégcsapatból pedig az imént kipontozódott a másik center Keller után Bognár is, mert hogy kihagyták a falkósok a támadást, aztán hogy ne legyen gyors indítás, Bognár szabálytalankodott, ezzel ő is begyűjtötte az ötödik személyét. 107-79-re vezet a Falkó, már csak 2,5 perc van a mérkőzésből, és a Falkó játékosai nem sietetik a játékot, ki akarják játszani ezt a támadó időt is, aztán egy picit gyorsítanak, elindul Perl befelé, jön Torró, és kipattan a labda mégpedig Vojcsik kezéről, úgyhogy 4,9 másodpercig még támadhat a feketemezes vendég együtt. Váradi megy oda az alaponalra, hogy elvégezze, akár egy triplával a 110-et is elérheti a Falkó együttese, de kimozdul a labdáért. Megkapja Perl, megnézi a vonalat, aztán nem dobja el, csak most egy triplát, és bedobja! Még éppen időben, és nagy mosolya jön itt Konakov mester felé, eléri a 110-et a Falkó, és még több mint 2 perc van hátra, 110-79 az állás, vízilabda.
2: Mandics is 3 gólos, és már 18 gólnál a Fradi, 18-10-re vezet a bajnoki címvédő. Tényleg borzalmasan nagy erővel tudnak dobni a Fradi játékosai, hiába van egy kapus, vagy éppen a kapufánál bárki is, átlövik ezeket az FTC játékosai, teljesen mindegy, hogy ki van ott. 2 perc 54 másodperc van hátra a negyedik negyedből, illetve a mérkőzésből. Honvéd FTC 10-18 kosárlabda.
0: Per Zoltán vezetgette a labdát, odaütöttek neki 1.37-tel a vége előtt, így a pont király Per Zoltán jöhet majd, 23 pontot szerzett eddig, és hát most lehetőséget kapnak a fiatalok is. A Tanod ez már játszott persze a mérkőzésen, de olyan fiatalok is, akik nem léptek pályára a döntő folyamán, az szinte 100%-ig biztos. Herger érkezik 19-essel, és 25-össel pedig érkezik még egy fiatalember, mégpedig Verrasztó a Falkó együttesébe. 110-79-nél oldalbedobással jöhet a vendégcsapat, és már itt ünnepelnek a padnál Váradi is, Perl is, Bognár, Keller, és közben azt láthatjuk, hogy újabb pont a vendégektől, még pedig egy tripla, és aki szerezte, az pedig Willen volt, Patrik Willen, 16 pontos már ő is. 113-79. Jöhet előre a Szolnok, még alig több mint egy perc van hátra, és újabb labdaszerzés, nem tudták Holtnak bejátszani a labdát Verrasztó kezében, aztán Willennek adja, most viszik át a felező vonalon, de hogy mi lesz ebből, nem tudjuk, inkább jöjjünk vissza, hajrára, vízilabda!
2: 2 perc, 10 másodperc, 19-10-re vezet most már a Ferencváros a Honvéd ellen. 9 gól még nem volt a két csapat közt, de most emberelőnybe kerülnek a hazaiak. Moszkovnál a labda szemben, a kapuval 2-3 kéz is előtte van. Le a szélre, Ekler egyel tovább, Moszkov középen ellövi, Jansik blokkol és fölé száll a labda. 2 perc van hátra a meccsből, 9 góllal vezet a Fradi a Honvéd ellen. Balogh Balázs.
0: Lája innen a jobb sarokból, egy gyógyír még a szolnokiakra, 82 ponttal tartanak, de már csak 33 másodperc van és 113 pontos. A Falco együttese, Konakov mester is biztatja még a fiúkat, hogy dobjanak még pontot, az imént Tanodes kihagyott egy triplát, most ő teszi tovább Verrasztó, visszateszi Tanodes, nagyon messze van, nem is vállalja el. Az előbb bement volna, aztán egy gyönyörű passz, és kimarad az ígyszer, pedig pontot szerezhetett volna egy fiatalember Herger, de nem sikerült, és már a falkósok nem is nagyon akarnak védekezni, de Verrasztó még védekezik, Vojcsikkal szemben egy szabálytalanság, 113-82, 8,4 másodperc van még hátra, hogy áll a vízilabda Katona László.
2: Csak egy gyors eredmény közlés, másfél perccel a vége előtt Honvéd FTC 10-19 kosárlabda.
0: Szektorban próbálnak ott menni a rendezők, hogy elvegyék ezeket a, nem is tudom minek nevezem, tűzgránátokat, és nem sok sikerre egyelőre, mert oda se jutnak a szurkolókhoz, Vojcsik pedig kihagyja az első büntetőjét, aztán a második, az is kipattan. Úgyhogy a Falco kezében a labda, de már nem akarnak támadni, Willen Tanodesnek teszi tovább a labdát, lepereg az óra, ez pedig azt jelenti, hogy 113-82-re megnyeri a mérkőzést a Falco együttese, indulhat a vendégek lél, az ünneplés, mindenki ott a pályán. Én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyerte ezt a mérkőzést a Falco együttes ezzel a bajnoki döntőtnek, értékelés majd később vízilabda.
2: 1 perc 26 másodperc van hátra a mérkőzésből, 19-10-re vezet a Ferencváros a Honvéd ellen. Moszkovnak volt egy lehetősége, hogy gólt lőjön, ami valójában azt jelenti, hogy egy kicsit összekapott a ferencvárosiak játékosával, Vismeggel, ha minden igaz. Kérdés, hogy ebből aztán végül csak egy szimpla kiállítás lesz, úgyhogy a Honvéd jöhet előre. Hát itt most már csak egy kis gyakorlás képpen Moszkov ellövi, Lévai beleért és védeni tudott, majd jöhet másodszor is a Honvéd, lehet, hogy Jansik is hozzátette a magáét, szóval a Honvédnak majd már alapjában éve 11 évvel ezelőtt verték meg a Ferencváros, szóval majd háromszor kellene győznie ahhoz a Honvédnak, hogy bajnok lehessen, de ettől nagyon-nagyon messze vannak jelenleg a hazai csapat játékosai. A Ferencváros pedig egy sikerre lesz attól, hogy megvédje a címét. Az elmúlt években általában a Fradi mezőny fölénye és fölénye az jellemző. Gólt lőnek éppen a hazaiak, ennek a nagy öröm. Hargitai a találat szerzője, egy fiatal játékos, emiatt hördült fel a helyi közönség. Ugye aztán 19-11 akkor, amikor 1 perc 8 másodperc van hátra a találkozóból, és akkor még talán egy-egy kísérlete lesz mindkét csapatnak, hogy 20-ig eljut-e a Ferencváros, az majd hamarosan kiderül. Már a nagyobb nevek azért kint a vízen kívül, például Manherz, aki 2 góllal járult hozzá a mai sikerhez, Nagy Ákos már csak úgy zárójelben kipontozódott, de például Dusan Mandic 3 góllal zár, Argyropoulosnak is 3 gólja van, illetve Vigvári szintén 3 gólos, ők a legeredményesebbek, de Tórónak, illetve Vismegnek, na meg Haverkampnak nincs gólja egyelőre a találkozó során, megint 2 védővel a kapufáknál a Honvéd játékosai, hát ez nekik biztos nagyon jó, a Fradi játékosainak meg öröm játék, hiszen ketten bemennek centerbe, de Tóró az egyik, Fekete Gergő a másik. Vámos figyeli, hogy kinek lehetne adni, átteszi, aztán a jobb oldalra van egy lövés, azonban ez gyenge kísérlet, megpróbálta, hát nem is a lehetetlen Argyropoulos, de áthatolni azt a falat, amit a Honvéd képzett, ott a kapuja előtt, Aser Márk tudta megfogni, és már indítja Hargitait, mehet az ellenfél kapuja felé, nincsen azonban semmi, illetve senki leginkább, aki tudna neki segíteni. 20 másodperc van hátra a mérkőzésből, Honvéd Ferencváros 11-19, még egy ember előny, amihez hozzájuttak a Honvéd játékosai, és még a gólhoz is ráadásul Ekler az, aki bevágta a labdát, a harmadik gólja már neki, és így 12-19-re módosítja az állást a Honvéd játékosa. Hát, de Tórónak annyira nem ment ma, hiszen ki is pontozódott, gólt se szerzett, Vismeg a másik, akinek sok jó megoldása nem volt a mai mérkőzésen. Ettől függetlenül azért a Fradi nagyon magabiztosan nyeri meg a döntő második összecsapását, és így majd 2-0-ra vezet a párharc során. Egy sikerre lesz tehát az FTC attól, hogy megnyerje a bajnoki aranyat. Tehát idehaza azért úgy zárójelben olyan sok ellenfele nincs, például az előző bajnoki döntő harmadik mérkőzését 22-5-re nyerte a Vasas ellen, és azzal lett akkor 3-0 söpréssel bajnok a Ferencváros. Itt az elején úgy nézett ki, hogy tényleg nagyon-nagyon elveri a Fradi a Honvédot, 8-3 állt az eredményjelzőn, de a fél időben az a 12-4 is nagyon imponáló volt. Most jelenleg 5 másodperccel a vége előtt még egy lövése lesz Vigvárinak, nem egyel továbbadja, a Fekete Gergő Zitzer nem lövi el, na másodszorra igen, aztán 20-12-vel zárul a találkozó, Fekete pedig és szintén már megszerzi a második gólját, így aztán még egy középkezdése jók lesznek a csapatok, de 8 góllal fog nyerni az FTC bajnoki döntő második mérkőzésén. Ezzel azért mutatja azt, hogy ha van rá lehetőség, akkor vasárnap eldönteni a párharcot. Itt a vége a Tüske uszodában, Honvéd Ferencváros 12-20, a Ferencváros 2-0-ra vezet a párharc során. Egy győzelemre vannak a bajnoki címvédéstől a Fradi vízilabdázói. A szó a stúdióé.
3: Köszönjük szépen, ott még van egy mérkőzés. És adjuk tovább, akkor természetesen jönnek a hírek.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Visszatér nevelőklubjába Bozóki Szedmák Réka, Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter, változékony időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
5: A Falkó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapata a 3 nyert meccsig tartó párharc mindent eldöntő mérkőzésén 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában, így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et. A férfi vízilabda OB1 döntőjének második mérkőzésén a címvédő Ferencváros a Honvéd otthonában is nyerni tudott. Ezúttal 20-12-re, így 2-0-ra vezet a 3 győzelmig tartó küzdelemben. A bronzcsatában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A mai végeredmény Szolnok BVSC 17-19. Az 5. helyet a Vasas szerezte meg, miután 13-12-es sikert aratott a Szeged vendégeként, így 3-1-re megnyerte a párharcot. Az Eto FC Győr nyerte a bronzérmet a női labdarúgó NB1-ben, mivel házigazdaként 1-0-ra győzött az MTK ellen a helyosztó második mérkőzésén. Bozóki Szedmák Réka, a magyar válogatott röplabdázó visszatér nevelőklubjába, a bajnok Vasas Óbudába. Az ütőjátékos a Vasasból 2017-ben Békés Csabára szerződött, majd 2020 és 2025 között a Kaposvárt erősítette, amellyel bajnoki ezüstérmet szerzett, mielőtt külföldre igazolt. Az elmúlt két idényben a román Dinamo Bukarest, illetve a lengyel Bielsko Biała legjósa volt.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy holnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, valamint a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. Átgondolatlannak tartja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó terveket, és azonnali tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. A szervezet szerint ez újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken. Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban beszélt arról, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatala a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és Minisztérium irodáiban. Közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai reggel jelentek meg, hogy összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak.
4: Közlekedés.
5: Az 55-ös főúton Mórahalom térségében egy személygépjármű árokba hajtott. A 16-os kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Holnap derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. A szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul. Napközben 22 és 27 fok között várható. A következő napokban tovább melegszik az idő, ismét 30 fok körüli hőmérséklet várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 20 óra 7 perces a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Jégkoronggal folytatjuk, hiszen a magyar férfi jégkorong válogatott teljesítette az alapcélt a svájci elit világbajnokságban, és a 14. helyen zárva megőrizte tagságát a főcsoportban. Hazaérkezett a csapat, és Virányi Zsolt várt őket, most jönnek az interjúk.
7: Egy évvel ezelőtt az A csoportban maradás, a világelitben maradás után a stúdióban beszélgettünk, most pedig itt kint a repülőtéren. Milyen volt az út hazafelé, hiszen most másodszor lehettél ott egy VB-n, és megint sikerült a bennmaradás.
8: Igen, annyiban jobb, hogy nem akkor kaptuk meg az infót, hogy bennmaradtunk, mint tavaly. Ugye az utolsó meccsen múlott, nem is rajtunk, most már két nappal már, még volt két meccsünk a vége előtt, és már tudtuk, úgyhogy nyugodtabb volt a vége, meg az út is.
7: Igen, egy évvel ezelőtt még a kazak válogatott játszott bizonyot Svájccal, ha jól emlékszem, és azt még vezettek is, de aztán svájciak nyertek, és akkor tényleg a repülőtéren hazafelé megtudtátok, hogy megvan a bennmaradás akkor Dániából. Milyen volt most ez a válogatott összehasonlítva? Tavalyival 10 új játékos is szerepelt benne.
8: 10 új játékos volt?
7: Hát én úgy számoltam, hogy ja, mostani keretben 10 új játékos. Te stabil, bennmaradtál.
8: Igen, nem is tudtam. A kötelezőt nyilván hoztuk, és nem játékban sikerült elérépni, viszont a kapott dologat azt csökkenteni fog majd kelleni, de nagyon jól éreztem magam, nagyon jó a közösségünk, jó a közösség, jó a pályára menni, jó együtt lenni, jó programok voltak, úgyhogy nagy élménnyel gazdagod.
7: Na mégis akkor melyik mérkőzést emelnéd ki? Ugye az osztrákok ellen volt egy nagyon szoros meccs, az de vereség, utána 5-0 a britek ellen, és ott a 4 utolsó meccsen, ahogy mondod, ott már nagyon sok gólt kaptunk, sima vereségek lettek, talán az amerikai 7-3 győzött a legjobban.
8: Nyilván a győzelem az mindig jó, és az egy más érzés, az nagyon jó érzés. Szerintem a britet azt nyilván kiemelem emiatt, és nekem a finn volt nagyon speciális meccs, mert
7: ott játszol.
8: Igen.
7: Az volt a nyitó meccsünk, és egy 4-1-es vereség, egy szoros meccs.
8: Az is egy nagyon vállalható meccs volt, igen. Én a britet meg a fényt mondanám, ami nekem a szívemhez közeli.
7: Mi az, ami még megmarad, amit elraktározol? Azért nagyon sok magyar szurkoló volt végig.
8: Az nagyon nagy, igen, a szurkolói találkozók meccs után az, hogy ennyien támogatnak, és csak a svájci szurkolókat nem tudták túlénekelni, a mindenki más szurkolótáborát, igen, úgyhogy ezek hatalmas élmények meg. Maga az út, az, amit magammal viszek meg, amit emlékezni fogok, ez a két hét meg a felkészüléssel együtt, így összenőtt nő ez a 25 ember, és az ilyen megmaradó érzés.
7: Horváth Bence után folytatjuk Garázs Zsomborral, tehát egy csatár után egy védővel. Hát tavaly is beszélgettünk itt a repülőtéren, ez most azért különlegesebb lehetett, de mi a különbség számodra, a te szempontodból? Nyilván én a családi dolgokra gondolok, hogy azért más édesapaként játszani.
8: Más, nyilván nagyon hálás vagyok, hogy most már édesapaként lehetek itt, meg sokkal különlegesebbé teszi a világbajnoki élményt is, de minden más élményt. Nyilván az, amikor meccs után kijövök, és már nem csak a feleségemmel találkozhatok, hanem az apró kis gyermekünkkel, az végképp felemelő. Jó VB volt ez, és meg sikerült elérnünk azt, amit első ízben szerettünk volna, és egyébként szerintem sokat tudtunk építeni, mint folyamat válogatott tekintetében is.
7: Erről egy kicsit mesélj, mint rutinos játékos, mert ugye a brit csapatod a Nottinghamnál bajnok lettél, tehát hogy miben érzed, hogy fejlődünk, hogyan lehet még tovább fejlődni, mert jövőre is a csoport, tehát magyarán nem lesz könnyebb se a bennmaradás, vagy kazak, vagy az ukrán csapat ellen, nem tudjuk még a pontos lebonyolítást, mert a szabályokat, hogy mi lesz az orosz vagy a fehér orosz válogatottal, azt tudjuk, hogy viszont a többiek bitang kemények, és sokkal gyorsabbak, sokkal nehezebb ellenük jó eredményt elérni.
8: Ez így van, szerintem tavaly azért mentünk, hogy sikerüljön bennmaradni, ez sikerült is. Egyáltalán nem azzal álltunk bele, hogy jaj, csak a kazakokat fogjuk meg. Nyilván ez lett a vége, és aztán kellett, hogy az ő meccsék is úgy alakuljanak. Ez egyel biztosabb volt idén, azt gondolom, a számok tekintetében, de hogyha a felszín alá tekintünk, akkor szerintem sokkal több volt ebben a világbajnokságban olyan tekintetben, hogy jó teljesítményt tudtunk nyújtani, nem egészen 7 meccsen keresztül, de sokkal hosszabb időn keresztül, mint egy meccs. Még akkor is, hogyha ez nem közvetlen eredményességben nyilvánult meg. Én abban bízom, hogy jövőre több váratlan eredményt fogunk tudni kihozni. Ez nem feltétlenül az, hogy mi nyerünk 3 meccset a hétből, de inkább az, hogy sikerül egy-egy pontot valahonnan elhozni, amire senki nem számít, akár még mi magunk sem, és képesek legyünk azt a stabil játékot hozni, amit most is jó pár harmadon keresztül képesek voltunk, de egyáltalán nem az egész világbajnokságon keresztül. És az, hogy ez a stabil, megbízható védekező játék, az hogyan tudjuk hozzáadni ezt az aktív támadást, ami majd a gólszerzéseinket fogja eredményezni.
7: Zárásul azt mondd el, hogy azért a pihenés után a következő szezonnak a Nottinghamben neki futsz, mi lesz a fő cél?
8: Nekem volt szerencsém ott már egy pár dolgot megnyerni, viszont az alapszakaszt még nem nyertük meg, és Angliában az igazán nagy dolog.
7: Szóval magyarán bajnoki és kupa arany megvan.
8: Így van, meg ezt a kontinentális kupát is megnyertük ugye idén, ami ilyen európai második kupa bajnokság, nem is tudom, minek nevezzem.
7: A bajnokok ligája után.
8: Igen, és azt is sikerült megnyerni, tehát igazából Angliában ez egy dolog maradt, hogy alapszakaszt nyerjünk. Ezt fogalkörömmel ezen fogok dolgozni, hogy ez sikerüljön megnyerni. Meglátjuk egyelőre, nem sokat látok még abból, hogy milyen csapatunk lesz, sem a többiekből a ligában, de bízom benne, hogy képesek leszünk rá.
3: Horváth Bencét és Garázs Zsombort hallhatták, és van még egy interjú, szintén Villányi Zsolt készítette Horváth Milánnal.
7: 25 év minden rutinjában, te hogy élted meg ezt a világbajnokságot, azaz Horváth Milán mit emel neki, mit emel neki ebből a 7 mérkőzésből és a bennmaradásból?
9: Csapat szinten mindenképpen a csapatkultúrát, azt a belső kört, amit szerintem sikerült összehozni így a csapatban. Nyilván a meccseken volt az, amin szerettünk volna még azért változtatni, szerettünk volna azért többet kihozni. Célunkat elértük, viszont azért lett volna még mellette több dolog is, amit szerettünk volna így elérni.
7: Nyilván egy 9-0-es vereség, vagy akár a legutolsó a Lettek ellen, 8-1, ezek nem néznek jól ki, ahogy tavaly sem, de mégis miben kellene fejlődni, hogy ezek szorosabbak legyenek meg? Hát Majoros Gergely, ugye a szövetségi kapitányként mindig azt mondta, hogy 21 harmadból kellene minél több jó harmadot produkálni, de hát ebben még azért van lemaradás.
9: Igen, nagyjából azt hiszem ilyen 15-16-ot mondtak, amin tényleg azt mondjuk, hogy büszkék lehetünk rá, amit lehokiztunk. Igazából a saját hokinkat kell megtanulnunk, azt, hogy ne legyen sok kiállításunk, azért azért a sok kiállítás nagyon megölte a hokinkat, nagyon sok gólt kaptunk hátrányból, ezt mindenképpen ezzel kell foglalkozni. foglalkoznunk, és mindenképpen kell változtatni rajta. Igazából az, hogy hétről hétre mindenki minél magasabb szinten hokizzon, és nyilván az összességében fogja felhúzni a válogatott színvonalát.
7: Na most ezt elérni azért nem könnyű. Te, aki a Ferencváros játékosa vagy, ott volt elője az osztrák bajnoki mérkőzéseken is, és hát ha Ausztriát nézzük, akkor Ausztria már VB negyedöntőbe is be tudott jutni tavaly. Mégis hol vagyunk, hol a helyünk, mekkora a lemaradásunk, akár az osztrák, a kazak, olaszhoz képest. Most hát nem merem még a szlovéneket mondani, de lehet, hogy őket is ide kellene, mert ők is bemaradtak, mint mi, most már másodszor.
9: Nyilván közel vagyunk, de mégse annyira az, hogy ligán belül mondjuk ők hol játszanak. Az azért egy más színvonal ezáltal. Közel vagyunk, de lehetnénk azért sokkal közelebb ez az egészhez, vagy ezekhez a csapatokhoz.
7: Mit tudtak fizikailag és mentálisan ezt hozzátenni, vagy mit segít mondjuk egy osztrák bajnoki sorozat ebben, majd amit a válogatottban tudtok hasznosítani, mert ugye közben ne felejtsük el, hogy most már azért szezonban a VB-vel együtt majdnem 20 meccset ilyen komoly csapatok ellen játszottak, ami nyilván a fejlődés záloga, de hát kell a klubszint is.
9: Igen, maga az a színvonal, amit a liga adott, hogy a Fradi elindult, és ugye az, hogy minél több játékos tud ezen a szinten játszani hétről hétre. Talán ez az, ami tudja felfelé nyomni a játékunkat. Ez a sorozatterhelés az, amit meg kell tanulnunk szerintem, mind fizikálisan, mind mentálisan. De az, hogy hétről hétre mondjuk minél több játékos van az EBL-be jégen, az sokat tud adni ez az egészhez.
7: Gólpassz, egy pillanat, ha kiemelni kellene, mert azért nyilván te is elfáradtál, de van ilyen, ami a te nevedhez köthető.
9: Nyilván jó érzés, ha így is tudom segíteni a csapatot. Ha egy pillanatot kéne kiemelni magamnak, vagy a VB szinten, akkor nyilván a brit meccs lenne az, ami azért a legtöbb örömet okozta. Igen. Igazából örülök, hogy így is tudtam segíteni a csapatot.
7: Az osztrák meccs az most már jóval utána, sokkal utána még mennyire bosszant, mennyire fáj, hiszen az egy olyan meccs volt, amiben benne volt a hosszabbítás lehetősége.
9: Igen, pont ezekben a pillanatokban van az, amikor ugye beszéltünk erről, hogy menni kell tovább, és ezeket a meccseket ugyanúgy kell kezelni. Nyilván fájó, azért jó lett volna az osztrákokat elkapni, azért még egy szintet, még egy célt elérni. Fájó pillanat nyilván picit.
3: A magyar férfi jégkorong válogatott a csoportkör utolsó játéknapján kedden elszenvedett 8-1-es lettországi vereség után indult haza. A bemaradás a britek elleni 5-0-ás győzelemmel és a riválisok eredményeivel vált biztossá. Majoros Gergely szövetségi kapitány alakulata egy győzelemmel és 6 vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben. Vissza a kosárlabdára, hiszen a férfi első osztályban mindent eldöntő 5. mérkőzésen a Falkó Szombathely 113-82-re legyőzte a szolnoki olajbányászt és megnyerte a bajnokságot. Per Zoltán 23 pontot szerzett a mai győztes mérkőzésen. Balogh Balázs beszélgetett vele.
0: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
10: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő... Neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címest.
0: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
10: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek, ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
0: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
10: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
0: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
10: Mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kívánok.
0: Ez a 7. bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
10: Igen, hát főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna. Nekem sem úgy ment. És hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
0: Rólad?
10: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett.
3: Jöjjön egy újabb szombathelyi játékos, a csapat centere Keller Ákos 13 pontot szerzett a mérkőzésen, Baló Palás beszélgetett vele.
0: Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a tenyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
10: Hát igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben, kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
0: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
10: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradt a végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. És ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenkinek még volt egy kis plusz energiánk.
0: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
10: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
0: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
10: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
0: Te is dobtál egy triplát, és hát Szolnokon itt nem nagyon szeret a közönség, ez elégtétel volt, gondolom. Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
10: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, és elkezdem a hidratálást.
0: Szombathelyig belefér egy pár.
10: Bizony.
3: Hát Keller Ákosnak egészségére, de jön még egy szombathelyi játékos, Váradi Benedek.
0: Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
11: Ki? Igen. Nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel, és rengeteg feszültséggel.
0: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
11: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem kezeltük jól, de itt ez az 5. meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
0: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
11: Így van, ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falkó évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt. Ez azért lesz emlékezetes.
0: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sűlt a kezed, nagyon mentek a triplák, a harmadik meg az 5. meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
11: Hát minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
0: Hogy sikerült az elérni, hogy ennyi jó teljesítmény volt a gárdában a mai napon?
11: Hát tényleg készen álltunk a harcra, tudtuk, hogy mire számítsunk, és oda tette magát ebbe mindenki. Az elsőtől az utolsóig mindenki bízott abban, hogy mi megnyerhetjük a mérkőzést, és megnyerhetjük a bajnoki címet, és ez össze is jött, úgyhogy most nincs más hátra, mint ünnepelni egy nagyot, és biztos, hogy ütközben is, de szombathelyen is remélem sokan fognak minket várni.
0: Sokan mondják, hogy azért Somogyi sérülés egy picit a kezetekre játszott, mert nélkül azért nehezebb dolga volt a Szolnoknak. Te is így látod?
11: Nyilván jobbulást kívánok Ádinak, sajnos ez benne van a sportban. Egy vétlen szituáció volt, nyilván több kameraállásból megnézve úgy tűhet, hogy nem vétlen volt. Ezt aki sportolt, aki kosárlabdázott, azt tudja, hogy ez sajnos benne van. Mindketten ugyanabban az irányba mentek, és a sajnálatos ütközés lett a vége. Tényleg jobbulást kívánok Ádinak, és gratulálok a Szolnoknak, hiszen rettentő jó szezon van mögöttük. Nagyon jól játszottak egész szezonban, de igen, tehát hogy a rotációkból Ádi kiesett, az egyik legjobb magyar játékos volt az egész szezonban, de ez mit sem volt az érdemünkből, hiszen nyilván ezt tudunk kellett használni, és azt gondolom, hogy ez sikerült is.
3: Váradi Benedeket hallhatták. A férfi kosárlabda NBA döntőjének 5. mérkőzésén tehát a Falko Szombathely 113-82-re legyőzte a Szolnoki Olajbányászt és megnyerte a bajnokságot. Vízilabdával folytatjuk. Az FTC 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda OB1 döntőjének 2. mérkőzésén, azaz már csak egy győzelem hiányzik a zöldfehéreknek a bajnoki címhez. Edzői értékelések következnek, először Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője összegez, a riporter Farkas Márton.
12: Gratulálok a győzelemhez, hát végül is az óhajtott forgatókönyv valósult, meg itt a legelején elvette a Fradi a Honvéd kedvét ettől a mai meccstől. Arról a reakcióról, amit ma a játékosaid mutattak így az első meccsre vonatkozóan, arról mit gondolsz, az mennyire tetszett így eredménye, meg játéka, meg mindenen túl?
13: Köszönjük szépen, nyilván elégedett vagyok, nagyon jól reagáltunk az előző meccs gyengébb teljesítménye, meg lassabb játékára, de az is azt gondolom, hogy tényleg a kulcs volt, amit a meccs előtt mondtam, hogy tényleg magunkkal kezdtünk el foglalkozni, és nem a Honvédnak a érdekes vagy különleges játékával, hanem azokkal a játékelemekkel, amiben tudjuk, hogy jobbak vagyunk, és azokat próbáltuk érvényesíteni végig. Gyorsak voltunk, jól védekeztünk, keményen védekeztünk, és nagyon élesen és keményen lőttünk már az elején, azzal elvettük a kedvüket. Aztán a harmadik negyedben volt egy kisebb visszaesés, ami nyilván az eredménynek köszönhető, mert a védekezésünk feszessége az nem volt már olyan, és a lövések pontossága sem. Úgyhogy amint visszaálltunk a helyes útra, visszaállt a 8 gólos különbség, és nagyon magabiztos győzelem lett.
12: Hogy könnyű hallgatni, hogy magunkkal kell foglalkozni, meg vissza kell találni erre az útra, de egyébként az elmúlt 2,5 napban ennek mi volt a módszere, tehát mit kellett mondjuk máshogy csinálni?
13: Azért azt gondolom, hogy tényleg őszintén nézve ezeknél a játékosoknál, mieinknél nem annyira bonyolult ez, csak meg kell találni azt a minimális dolgot, amit el kell nekik mondani. A tegnapi videó az nagyon célirányos volt, és a mai megbeszélés a meccs előtt az körülbelül 2,5 perc volt. Elmondtam, hogy mit várok el, de az elsősorban a hozzáállásról szólt, a taktikáról nagyon keveset beszéltünk. Hogyha a hozzáállás rendben van, nem mintha rossz lett volna az előző meccsen, csak egy picit olyanná vált, hogy majd úgyis megnyerjük a meccset, valamilyen olyan forgatókönyv lesz, hogy majd felőrüljük őket, így is alakult, de azért nyilván ennél jobbak vagyunk, és hogyha magunkkal foglalkozunk, akkor a saját játékunk az nyilván sokkal jobb, mint a Honvédé. Ez egyértelmű, ez nem kérdés, ez nem a Honvédnak kritika, hanem tényleg a játékosaimnak a dicsérete és az ő tudásuk.
3: Következzen a Ferencváros balkezes klasszisa, a Vámos Márton.
14: Fel kellett nyilván szívni magunkat, de nem kellett lemenni és mélyen elemezni a lelki bugyrainkat, mert én úgy gondolom, hogy nem játszottunk olyan rosszul az első mérkőzésen, sőt, voltak kifejezetten jó teljesítmények. Igazából ezt tudtuk továbbvinni és továbbépíteni ezen a mérkőzésen. Ahogy mondtad, megadtuk az alaphangot, az első negyedben domináltunk, illetve gyakorlatilag az egész mérkőzésen az első negyedtől kezdve. És hogyha mi elkezdünk dominálni, és mi elkezdünk úgy játszani, ahogy tudunk, és önbizalommal telve, akkor én úgy gondolom, hogy nincs itt kérdés.
12: Ennyit számít egyébként, hogy az első lövések hogy sikerülnek? Mert ugye az előző mérkőzésen azért picit más volt, a Csoma Kristóf nagyon elkapta a fonalat, és hát rengeteg lövés halt el benne, vagy a blokkokba. Itt ma gyakorlatilag futószalagon lőttétek át az egész honvédvédelmet.
14: Annyiban igen, hogy le tudjuk zárni az első fél időben a mérkőzést. Ha nem, és jól véd az ellenfél kapusa, illetve jók a blokkok, akkor le tudjuk zárni a harmadik, negyedik negyedbe. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ha beleadunk mindent, és tényleg úgy játszunk, ahogy azt a Süni kéri, megbeszéljük. Most azért a mérkőzésen nagyon sokszor lehetett látni, hogy a végletekig kijátszottuk amikor már azt hitték, hogy lövünk, akkor is továbbadtuk, és abban rengeteg gólt tudtunk szerezni. Ha igazak vagyunk, és amit nem mindig egyszerű megcsinálni, ha igazak vagyunk, akkor nincs kérdés továbbra sem.
12: Sok lőtt gólnál nem kell beállós védelem ellen játszani, gondolom azért nem bántad, bántátok.
14: Igen, de az így is az előttek 12 gólt. Nyilván benne volt az, hogy az a második negyed után nagyon, nem tudom, 5-6-7 góllal vezettünk. Talán egy kicsit tartalékoltunk már. De hát az a lényeg, hogy vasárnap nyerjünk, és akkor bajnokok tudunk lenni.
3: Sokkal izgalmasabb volt és szorosabb volt az első mérkőzés. Akkor a Ferencváros 13-9-re nyert. Akkor még talán jobbnak látta a helyzetet a Honvéd vezetőedzője Szívos Márton. Nézzük meg, hogy most mit, hogyan értékelt.
12: Komoly erődemonstrációval találkoztatok az első negyedben, de a saját játékosaidon, vagy a saját csapatodon egyébként mit éreztél? Nyilván mondjuk, hogyha az első támadásod Vadó az belövi, teljesen más az alaphangulata, de hát percenként kaptátok a gólokat az elején.
15: Szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak. Hát ez van, hogyha mi mélyen tudásunk alatt játszunk, és a Fradi pedig ezeket mind kihasználja. Én azt gondolom, hogy ennek

0: nem vagyunk ott, és most 6-1-nél, vagy 5-1-nél, vagy 4, tehát a mérkőzés ritmusa az olyan volt, hogy inkább a végére akartam tartogatni, hogy tudjanak pihenni a játékosok majd a végén, mert gyakorlatilag elúszott a mérkőzés az első negyedben. Mondom, vissza kell térnünk a fegyelmezett játékra. Ez ma nem tetszett, de azért küzdöttek a játékosok, csak bután.
1: Az eszköztárd azért az híresen végtelen, de most így a harmadik mérkőzésig mihez kell majd nyúlni egy ilyen helyzetben, hogy újra el tudni hitetni a játékosaiddal, hogy neki lehet még ugrani ennek a Ferencvárosnak, és amiről beszéltünk már az első meccs előtt is, hogy a realitás érzéket azt valahogy ki kell kapcsolni.
0: Ugyanahhoz kell nyúlnunk, ahogy amihez eddig is nyúltunk. Egy meccset szeretnénk nyerni a Fradi ellen. Teljesen mindegy, hogy az első lett volna, vagy a második. Én örülnék, hogyha a harmadik lenne.
2: Széfalvi Gergő következik, aki egyébként a Honvéd játékosa, és nem mellesleg U18-as világbajnok.
1: Azt gondolom, hogy egy más élmény volt ez a második találkozó, mint az első. Az első negyed, az belülről mennyire volt fájdalmas, vagy elsősorban mitől volt fájdalmas?
3: Hát nyilván attól volt fájdalmas, hogy nagyon sok lefordulás gólt tudott lőni a Ferencváros. Ennyit egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy ennyiszer így szétforduljanak minket, és nem tudom, még azt meg kell majd nézni, hogy a visszarendeződéssel volt baj, vagy esetleg már a támadásaink végén, de ennyi lefordulás gólt egyszerűen nem lehet kapni, pláne a Ferencváros ellen.
1: Egyébként hogy érzed energiák terén, lélekben? Fel tudtátok ugyanúgy szívni magatokat erre a második meccsre, mint az elsőre ott a Komjádiban?
3: Szerintem nem ezzel volt a probléma. Nem a mentalitással volt a baj. A Marcitól, Szibos Marcitől meccs közben is hangzott, hogy lehet akarni, de okosan kell akarni. Talán itt ezeket kell rendbe rakni, hogy nem elég az akarat. Ahhoz olyan fegyelmezettség is kell, ami mondjuk a második fél időben már inkább jellemzett minket. Az második fél idő az inkább hasonlított. Nyilván amiatt is, mert a Ferencváros is talán kevésbé vállalt fel olyan kockázatos lefordulásokat, de észre kell. Talán ezt hibáztuk el az első két negyedben.
1: A második fél időben lehet nyilván építkezni, az elsőből tanulni, de a másodikból mi az, amit mondjuk kiemelni, ami úgy pici olyan önbizalom növelő, vagy amire azt tudod mondani, hogy na jó, itt már azért okosak voltunk.
3: Fel tudtunk állni abból az első két negyedből. Abból így felállni, szerintem az mindenképpen arra mindenképpen lehet építeni. Én igazából ezt gondolom.
2: A Ferencváros tehát 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda OB1 döntőjének második mérkőzésen, azaz már csak egy győzelem hiányzik a zöldfehéretnek a bajnoki címhez, ez a mérkőzés majd vasárnap lesz. Egy rövid zene után folytatjuk a körkapcsolást.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A pontos idő 20 óra 37 perc, folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Sikeres hétvégét zártak a magyar vívók. A férfi karcsapat ezüstérmet ért el a kairói világkupán, még női egyesben Batta és Sugár harmadik, a női karcsapat pedig második lett Limában. Erről is beszélt a szövetségi kapitány Bockó Gábor Somogyi Zsófiának.
2: Kezdjük a kardozókkal, hiszen ott azért mindkét nemben nagyon szépen szerepeltek, ugye ezzel ugye véget ér a számukra is ugye a világkupa szezon, és most már fókuszban van az EB és a VB. Ugye a férfiaknál csapatban egy nagyon szép ezüstérem született, Szilágyi Áron, Szakmári András, Rapp Krisztián, és ugye nagyon fiatal Talos Benedek volt ott a csapatban. Az elődöntőben az olimpiai bajnok koreaiakat is sikerült legyőzni, a döntőben aztán kikaptak a franciáktól, ugye ez Kairóban volt, a nőknél pedig ugye Batta és Sugar egy egyéni szép bronzérmet nyert, ismét egy újabb érem neki egyéniben, és aztán a csapattal is lett egy bronzérem, ugye Spisz Anna, Puszta Eliza és Szűcs Lucával együtt, ez ugye Limában volt. Picit akkor a kardozókra fókuszálva, nyilván mindkét nemben azért mondhatni megszokott, és valahol talán el is várható, hogy azért jöjjenek az érmek, de így a szezon végén az EB és a VB-re készülve mennyire bíztatóak ezek a nagyon szép eredmények mind a férfiaknál, mind a nőknél?
3: Abszolút bízható, és látszik azt, hogy még mindig nagyon komoly világszintű munkát végeznek a versenyzőink és az edzők, és tényleg az van, hogy versenyről versenyre látjuk azt, hogy a sok-sok nemzet oda tud érni, de az, hogy mindig átlagban ott legyünk és a spitzen legyünk, ez baromi nehéz, és ezért ez sikerül mind a hölgyeknek, mind az uraknak. Látva azt is, hogy ugye pont a budapesti kartvilágkupán a fiúknak nem sikerült a jó helyezés, de utána Padovában már egy bronzérem, most egy ezüstérem, ebből látszik, hogy nem felejtettek el vívni, de egyből látszik is azt, hogy szélesedik a mező, most már nehéz ellenfelek vannak, már a nyolcba kerülésért is, kardban is, úgyhogy nagyon kemény kvalifikáció előtt állunk, és ezért bíztatók, hogy ezek az eredmények, hogy azért mindig ott tudunk lenni az elejében a csapatainkkal, és azért tényleg kiemelhető, hogy a mindkét nembe a kart ágazat, a szúzó ágazat most már elég régóta a magyar hívásban abszolút.
2: Batta és Sugar kapcsán ugye ő már a hetedik világkupa érmét nyerte, idén pedig már a harmadikat, ugye Athénban aranyérem is összejött neki, ő mindenképpen kiemelendő, mert tényleg az elmúlt két évben mondhatjuk, tényleg megérkezett abszolút, nem csak hogy megérkezett, hanem stabilan is ott van az élmezőnyben, és mindenképpen figyelemre méltó az, hogy milyen szinten kell vele számolni a mezőnyben. Hogy látod az ő fejlődését? És ugye az Európa-bajnokságon tavaly bronzérme is volt, abszolút számolni kell vele.
3: Igen, és még ki kell emelni, hogy egy nagyon fiatal versenyzőről beszélünk, aki tényleg az van, hogy egy több mint 10 év minimum eltölthető ebben a sportban, neki a jövőjével kapcsolatban, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy ilyen jó formában van, ilyen jól vív, ilyen kimagaslóan teljesít, mert azért a női karban is azért van fluktuáció, jönnek-mennek a top versenyzők, és most ez a szezonja is jó, már az előző szezonban is már jó eredményeket ért el. Húzó embere lett egy olyan női karcsapatnak, aki korábban a Márton Anna vagy a Puszta Eliza volt inkább húzó ember, ő lépett ebbe a pozícióba, ugyanúgy megvannak mellette a többiek, és vissza a elsőves felnőttként ott van mindjárt mögötte, szóval Szűcs utáról szintén, aki 20 éveivel elején tapossa, és ő is most már ott van a világkupákon, szóval Sugi extra teljesítmény, és tényleg az van most már top versenyző lett, ahol számíthatunk is az ő tudására, hozza is az ő tudását, hozza is az érmeket, ami nagyon jó, csapaton is nagyon kiemelkedő, és ezek a példák azok, hogy a többiek is oda tudnak élni, és fel tudnak zárkózni. Ráadásul egy vidéki versenyzőről vagyunk, ahol beszélünk, aki azért azt mondásuk, hogy vidékről nehezebb azért, mert kevesebb az partner van, szűkösebb a lehetőség, és ettől függetlenül tepetem a világ már elhozott felhúzni, és reméljük, hogy mindig tovább ott marad, és hogy minél előrébb tud menni még a lépésekkel, az, hogy akár világra is legyen egy jó világbajnokság, amikor például.
2: Még a kardozók Gáborról kérdeznélek a férfiaknál olyan szempontból, hogy nyilván, hogyha a Szilágyi Járon, Szatmári András és Rab Krisztián jó formában van, fizikailag is, mentálisan is abszolút a top formát tudja nyújtani, akkor azért ez a magyar kardválogatott ez elképesztően erős, és ez nyilvánvaló, ugye, ami kifejezetten érdekes és izgalmas ott abban a szakákban, hogy mi a helyzet a generációváltással, illetve a fiatalok hogyan tudnak, vagy mennyire tudtak egyáltalán akár fölnőni, vagy már közeledni akár a csapatba kerüléshez. Hogy látod ezt a folyamatot, ez hol tart? Ugye itt az EBVB előtt nem sokkal. Szóval a fiatalok kapcsán mit lehet elmondani? Ugye Dallos Benedek volt most legutóbb ott a csapatban, ha nem is vívott, de nyilván azért az nagy dolog, hogy már ott van, és ő is gazdagodott nyilván egy éremmel. Szóval hogy látod ezt?
3: Igen, rendkívül nehéz dolog, mindig a generációváltás általában úgy történni, hogyha a ketten-hárman, vagy akár egyesítő csapatja, és az eléggé meghatározó abban a csapatban, akkor mindig van egy kisebb visszaesés. Most látjuk azt, hogy hát Gémesi család már korát meghazudtolva küzdött elemekkel, és jól tud még egyszer vívni, de látjuk azt, hogy azért Los Angelesig nem biztos, hogy ez végigvihető, és mindenképpen az van, hogy keverve a kártyákat, Nemcsik Zsolt próbálja azt a negyedik embert megtalálni, aki a felsorolt három klasszis versenyző mellé oda tud érni, oda tud lépni. Kaptak lehetőséget az év során a fiatalok, hogy nem mutassák, hogy mit tudnak elérni. Az a baj, hogy egyéniben még nem nagyon mutatták meg azt, hogy különböző extra teljesítmény bennük van. Egyedül Bíró Ubának van egy világranglista 16-ja és egy 23-as bronzérme, ami biztató lenne, csak sajnos Ubának 24-ben a junior bajnokságon keresztalak szakadás szenvedett is sérülés következtében a mai napig rakottátlakott a lába, nem terelhető olyan szinten, hogy esetleg kibírna egy erősebb elvét, vagy névét, vagy arra van felkészülést. Úgyhogy hátrébb kell keresgélni olyan embereket, akik esetleg kiegészítő emberek lehetnek, vagy elő tudnak lépni. Baromi nehéz, mert egyelőre az eredmények elmaradnak, és azért a férfi kardválogatott tagság az egy rendkívül magas nívó, és egy rendkívül komoly megtiszteltetés, és erről azért a fiataloknak fel kell nőni. Vannak már biztató jelek, de egyértelműen olyan erős karakter, mint mondjuk Rab Krisztián, aki két évvel ezelőtt elrobban, még nincsen, pedig olyan nagyon nagy szükség lenne rá, úgyhogy próbálunk lehetőséget adni a versenyzőknek, mindenhol, hogy bizonyítsanak, reméljük előbb-utóbb megjön az önbizalom, és tudnak élni a lehetőséggel, és be tudnak robbanni. Én gondolom, hogy ez nem vívó tudásbeli probléma, inkább egy kicsit tudott feszengi, tudott csalogják ezt az egészet, hogy azért a férfi karcsapatba bekerülni, és a világbákon eredményt elérni, egy kicsit úgy feszélyezi őket. Remélem, ez a gát hamarosan átszakad, és ahogy az előbb beszéltünk a női kardozóknál is, hogy fiatalkul ellenére milyen meghatározó versenyzői tudnak lenni. Remélem, a fiúknál is lassan ez össze fog jönni, és tényleg az van, hogy ez a generációváltás, amit a beszéd elején mondtuk, ez mindig zökkenőmentesebb lesz, mert ugye fel kell készülni a Los Angeles-i idő után időszakra is, és azért ez a férfi kardválogatott elég keményen elkényeztetett minket, ugye nagyon-nagyon sok EBVB éremmel, és azért ha már ilyen jól lakottak vagyunk, szeretném még továbbra is ebben az érzésben fürdőzni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a két év Los Angeles-ig meg fogjuk találni azt az egy meg két embert, aki be tud épülni ebbe a karcsapatba, és aki a Los Angeles-i olimpia után Rab Krisztián mellett erős tagja lehet ennek a férfi kardválogatnak, és azt a hegemóniát is hagyományt tudja továbbvinni, amit azért már az elmúlt 100 évben a magyar férfi kard jelentett a világban.
2: Akkor beszéljünk a párbajtőrözőkről, rájuk áttérve, ugye hétvégén a férfiak ugye Bernben versenyeztek, ugye a nők pedig Franciaországban, és a férfiaknál ott ugye az olimpiai bajnok csapat a csapatban nem szerepelt túl fényesen, ugye ott kikaptak a 32 között ugye Ausztriától 34-33-ra, azt mondja, ez egy nagyon nagy meglepetés, és azért azzal kellett volna kezdenem, hogy nyilván Andrássy Tibor kiemelendő, hiszen ő meg egy nagyon-nagyon szép ezüstérmet szerzett az egyéni versenyben. Nem tudom, hogy összességében, hogyha a férfi csapatnak a teljesítményét nézzük eddig ebben a szezonban, akkor mennyire a jogos akár az a meglátás, hogy egy picit talán elmaradnak attól, amit várhat a közönség, vagy a szurkolók, vagy túl magasra tették a létszert ezzel az olimpiai arannyal, és már túl nagyok az elvárások velük szemben. Aztán már áttérünk a nőkre is, mert ott meg egy nagyon-nagyon szép bronzérem született csapatban, de akkor a férfiakról egy picit, hogy látod ezt a mostani szereplésüket?
3: Egyértelműen akkor kezdjük a nehezebbik részével, egyértelműen ez a csapat eredmény, ez egy nagyon gyenge eredmény, amiben mindannyian hibásak vagyunk, edzői részről, mi is versenyzői részről is, ezt leültünk, megbeszéltük, kielemeztük, ez egy nagyon-nagyon kényelmetlen, és ez egy nagyon-nagyon gyenge eredmény, ezt lehetne szépíteni, nincs miért, mert tényleg ez van, hogy nem csak a sikerekben, hanem a kudarcokban is fel kell vállalni a szerepünket, és bele kell állnunk, és fel kell vállalnunk azt, hogy hibáztunk. Férfi párbajtó csapat nem az, hogy elkényeztetett, de én igazából látom azt, hogy az elmúlt időszakban az, hogy az éremért megyünk, ez nem egy elrugaszkodott elvárás. Igaz, az olimpia után azért 3 világkupát is nyertek csapataink, és idén is az első világkupán bronzérmesek lettek. Jött az a tendencia a világbajnokságban, hogy ezüstérmes lettettek, hogy azért mindig ott vagyunk a dobogon. Ehhez képest Heidenheimbe elindult egy elég komoly visszaesés. Ez egyértelműen abból látszik, hogy a kicsit az olimpiai lufi kipukkadt. Az olimpia után azért vitte őket ez az egész történet. Amikor már így lecsengett ez az egész hype, meg minden, gyakorlatilag erre az évre vehetjük, és kicsit úgy egyéniben, mivel önmagukért harcoltak, ezért mindenkinek nagyon jó egyéni eredményei vannak, hát az érvek nem maradtak el, továbbra sem, és megint úgy alakul a kart, vagy a párbajtő csapatba való bejutás, hogy világkupa döntők szükségesek hozzá, vagy érmek, ami mutatja, hogy milyen magasan van ez a lét, de emellett a csapaton valahogy ez az egész nem tudott úgy összeállni, hogy korábban összeállt, és egyértelműen látszik, hogy ezen van most a nagyobb munka, hogy ezt újra megtalálni azt az utat, hogy tök jó, hogy mindenki egyéniben milyen jól tud vívni, és milyen jól eredményeket érünk el, de az a baj, hogy az egyéni eredmények azok kevések a csapaton, és a csapaton viszont ugyanúgy bele kell állni, sőt, kicsit a bajtársaságot előhozva másokért is küzdeni, ami nem egy egyszerű történet, és meg kell javulnunk. Hát ez azért elég méltatlanok ezek az eredmények a fiúkhoz képest, ők is tudják, mi is tudjuk. Most megpróbálunk egy újfajta rendszerben dolgozni, meg kell újulnunk minden szinten, edzésekben, hozzáállásban, mindenfajta más körülmények között, és bízom abban, hogy ez most már egy visszatereli őket arra az útra, ami eddig ők tudtak és hoztak, mert attól függetlenül tudjuk azt, hogy ők a világ legjobbjai egyéniben, és ha össze tud állni, akkor ugyanúgy csapatban is, ahogy az mondjuk tavaly vagy korábban.
2: A nőknél pedig az a bronzérem, aminek gondolom, hogy hatalmas jelentősége van. Ugye Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter és Nagy Blanka alkotta ezt a csapatot, és tényleg egy nagyon egész szezon során stagnáló vagy stabilan jó teljesítményt tudtak nyújtani csapat szinten is. Előrelépés ez nyilván az elmúlt évekhez képest, de ha az olimpia fényében nézzük ezt a mostani teljesítményt, vagy akár ne rohanjak előre az EB-VB tekintetében, akkor milyen szintű fejlődést látsz te most ott a nőknél, és ott ha már beszéltünk a fiatalokról ott a kardozóknál, hát itt is nagyon jó látni, hogy milyen sok fiatal, feltörekvő és eredményes női párbajtőrözőnk van, és majd Kunannára is rátérnek, hiszen ő is visszatért ugye a hétvégén.
4: Egyértelműen hatalmas előrelépés van a női párbajtőrben, ugye azért egy-két évvel ezelőtt női párbajtőrben a főtáblára jutás is már elég erős kihívások volt egy-egy versenyzőnek, és nehéz volt úgy csapatot kijelölni, hogy hát kinek van egy kicsivel jobb eredménye, meg azért, ahogy az előbb is mondtam, férfiaknál ugye mi a döntőt a legjobb 8-nak hívjuk, a döntős vagy érmes helyezések kellettek ahhoz, hogy csapatba kerüljenek, míg a más fegyvernemekben és a női párbajtőrben is az volt, hogy kijutott főtáblára, nem az, hogy kijutott még előrébb. Ehhez képest idén most már látjuk azt, hogy Muari Eszternek, Büki Lilinek, Nagy Blankának van már döntős helyezése, többieknek 3-4 versenyzőnek van legjobb 16-ja, 32-je, és ezt már többször is sikerült hozniuk, úgyhogy egyértelműen látszik, hogy egyéniben is léptek előre hatalmasat a lányok, és tényleg az van, hogy nagyon jó látni, mert tényleg elég messziről indultak, és a csapat az ugyanez, hogy eddig az volt szó, hogy a csapatba hogy tudnak a legjobb 8 közé valahogy beverekedni, és mindig az volt, hogy egy-egy tussal vagy nyerünk, vagy nem nyerünk. Most már ebben a szezonban 4 versenyből 3-szor voltak a legjobb 4-be, egy ezüst, egy bronzérem és egy 4. helyel, ami úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény tőlük, plusz még egy 5-8. Helyezés is, úgyhogy ha ez elég markáns erőrelépés a hölgyek részéről. Ez szükséges lesz, hogy ez majd a világbajnokságon is létrejöjjön, mert a világbajnokságnak a szorzójával ugye nagyon tudunk előrelépni, és mivel hogy a tavalyi szezonban nem jutottak a 8 közé, és most akár egy 5.-6. helyen is hatalmasat lépnének előre, ott vagyunk a kvalifikációs limit környékén. Egyértelműen, hogy visszajöttek az oroszok, kicsit megnehezedett a helyzet, de ettől függetlenül eddig nem az van, hogy messziről néztük a fejleményeket és követtük, hogy ki fog kijutni, hanem mi vagyunk ott a küszöbön, és váltogatjuk egymást különböző nemzetekkel, ki van a kijutó küszöbön belül vagy kívül, de tényleg az van, hogy ott vagyunk lőtávolban, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép eredmény, nagyon szurkolok a lányoknak, hogy ezt továbbra is fenntartják, és remélem, hogy ez abban tud csúcsosodni, hogy végre kijutnak hosszú idő után az olimpiára.
2: Kunanna pedig visszatért, ugye az eltiltásából, és egy nagyon szép selejtező szereplés, vagy hát egy fullos csoport után ugye azonnal a főtáblára került, ott nem nyert asszót, de róla mit lehet tudni, akár mentális állapotát, motivációhoz gondolom van, hiszen azért is indul a versenyen, de hogy ő róla mit lehet tudni, elmondani, és egyáltalán az ő formáját, azt most hova lehet sorolni?
4: Anna ugye az eltiltása után visszatért, újra elkezdte a vívóedzéseket, és sajnos be kell, hogy lássuk azt, hogy az elmúlt 2 évben, ugye, amíg az eltiltása volt, nem vívhatott, és az a vívás nélküli időszakban az ember hiába próbál meg olyan fizikai edzéseket végrehajtani, amiben próbálja megtartani az erőlétét, az nem ugyanaz, mint hogyha a maga a vívást csinálná, és azok a, én úgy szoktam mondani, üzemórák, azok nagyon-nagyon hiányoznak az ő időszakából. Ami a vívásban látszik, az, hogy edzéseken már tényleg jól vív, jól teljesít, de hiányzik neki a verseny, a versenyzés, újra fölvenni a fonalat, újra összerakni ezt az egészet. Tényleg jól kezdett a selejtezőben, a táblán már egy kicsit úgy nem tudta ezt úgy összerakni, de szerintem 1-2 verseny lesz, és ő is oda fog érni a legjobb 8 közé, mert a formáján és a vívásán látszik, hogy jó állapotban van, és nem felejtette vívni szerencsére.
2: Na, nagyon szurkolunk neki is. Zárásként utolsó dolog, csak hadd kérdezzelek a törszakágról, mert tavaly a világbajnokságon a férfiak csapatban egy bámulatos bronzérmet nyertek több évtized után, és nagy figyelem is övezhette meg, nagy kérdés az, hogy akkor hogyan fognak az azt követő, tehát az idei szezonban teljesíteni. A nőknél pedig ugye mi az, ami bennük most a maximum lehet, akár a szezonban nézett vagy teljesített eredményeik, és nyilván nem csak éremben kell mérni a szereplést. A tőrözőknél mi a reális elvárás, mennyire tudná esetleg, vagy tudja ez a férfi tőrcsapat akár hasonló szereplést nyújtani itt az év végén a két főversenyen? Milyen utat jártak be ők azóta a VB érem óta, és a nőknél mi a jelenlegi helyzet?
4: Kezdjük a hölgyekkel. Most már Isztambulban voltok 2 hete egy világkupa, ahol ők is nagyon szépen szerepeltek, és most már ott is kezd összeállni egy csapat, ott is 2 fiatal be fog kapcsolódni a felnőttek a mellé, mármint a Pásztor Flóra és a Kondrick Kata mellé, akik ugye szintén már egyéniben megmutatták tehetségüket és eredményességüket, úgyhogy ott is bizakodóak vagyunk, ott is most már az van, hogy a 8 közé utás volt eddig a a bravúr, most már az fixen tud jönni, úgyhogy innentől kezdve remélem az érem is tud majd jönni szépen lassan, amire megvan az eredmény. Múltkor egy nagyon szerencsétlen módon kaptak ki a négy középütásért Kórától, úgyhogy bízom benne, hogy ez is náluk össze fog jönni. Ők is most már lőtávolba jöttek az olimpiai kvóta küszöbére, úgyhogy nagyon jól haladnak, szépen lassan haladnak. Nem is szabad kapkodni, de ott is az van, egy jó világbajnok eredmény nagyon tud dobni. Az egyik sajnálatos dolog, hogy nagyon kevés ember törőzik Magyarországon, női törőző, és nagyon nehéz találni új versenyzőket, vagy szópartnereket, és elég kicsi a mezőny, ami a hazai versenyeket illeti, és ebből ők is a fejlődésük kicsit lassabb. Úgyhogy ez egy kicsit nehezebb folyamat, de tényleg az van, hogy ott is egyértelműen látszik nem csak a világranglistán való felfelé kúszás, hanem látszik a fejlődés. Az uraknál pedig ugye tavaly elkápráztattak minket azzal, hogy ketten is bejutottak az Európa-bajnokságon a legjobb 8 közé, a világbajnokságon is bejutottak a legjobb 8 közé, Szemes Gergő és Dósa Dániel. Ott egymással vívtak, és végül Szemes Gergő nyert, aki végül bronzérmes lett a világbajnokságon, és utána pár nappal kiegészülve a világbajnokságon egy bravú bronzérmet értek el, 30 év után lett újra érmes a férfi tőrcsapatunk. Ott azért sokkal tudatosabb, sokkal koncentráltabb építkezés van, nagyobb az utánpótlás háttér is, ott több versenyzőből tudnak úgy odaállni és segíteni a felnőttek munkáját. Sajnos ott is nem kímélte a csapatot. A szezon elején a Mihály Andornak volt egy izomszakadása, utána Szemes Gergőnek volt bokasérülése, könyöksérülése, utána manduláját ki kellett venni, most Dósa Daninak volt Kairóba egy szerencsétlen ütközés, ahol a csuklója sérült, és két világkupát is ki kellett adni, vagy hát egy világkupát, egy Grand Prix-t, de remélem, hogy ezek az a sérülések most már begyógyulnak, és az EB-n szintén éremmel tudnak hazajönni a fiúk, valaki egyéniben, de remélem csapatban is.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
2: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
1: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
3: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
1: Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Múlt pénteken dr. Telegdi Attilát választották a következő 4 évre a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség élére. A korábbi versenyző és szövetségi kapitány Kósa Lajost váltotta a szervezet élén. Terveiről és a szövetség előtt álló kihívásokról Keszi Dórának beszélt.
2: Születésnapján választották meg elnöknek, mihez gratuláltak többen a születésnapi jogkívánsághoz vagy az elnöki pozícióhoz?
3: Mind a kettőhöz. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy egyszerre volt a kettő. Azt is megkérdezték, hogy melyiknek örültem jobban. Hát a születésnap az minden évben van az embernek, elnökké viszont nem minden évben választják meg, úgyhogy az utóbbinek jobban örültem.
2: Mégis miért vállalta ezt a pozíciót, hogy miért döntött amellett, hogy egyáltalán megpályázzon?
3: Nagyon sokáig eszemben sem volt, hogy megpályázzon. Én alapvetően a sportszakmával jobban szeretek foglalkozni, abból a szempontból, hogy a jég mellett sokkal jobban érzem magam. Vannak olyan helyzetek, amiket majd most el kell vállalnom, ami egy kicsit idegenkedek tőle, de meg kell birkóznom vele. Alapvetően azért vállaltam el ezt a pozíciót, mert nagyon sok megkeresés érkezett, mind a sportolók, mind edzők, mind vezetők részéről, hogy és akkor kezdtem egy kicsit így gondolkodni rajta, és hát jött egy ilyen utolsó, nem tudom, egy ilyen impulzus, hogy hát akkor csak meg kellene próbálni, és akkor megpróbáltam, és így be is jött. Picit meg is lepődtem, hozzáteszem, mert fel voltam készülve rá, hogy nem választanak meg, és akkor szerettem volna az elnökségben lenni, hogy ténylegesen hozzájáruljak valamelyest a szövetség, nem is tudom, fejlődéséhez, de így most ebben a helyzetben egy kicsit más színezete van az egész dolognak.
2: Zátkörű volt a választás, és nem lehettek jelen újságírók. Mi szerepelt pontosan a programjában, ott ugye be is kellett mutatni?
3: Alapvetően a programok az alapját a sportoló központúság alkotta. Tehát a sportoló központúság, az átláthatóság erősen demokratikus alapokra szeretném helyezni, és szeretném azt, hogy minden edző hallassa a hangját. A vidéket szeretném jobban fókuszba helyezni, mert egy picit úgy látom, hogy itt a fővárosi klubok mellett a vidéknek nincsenek olyan lehetőségei, mint egy fővárosi klubnak, tehát szeretném őket helyzetbe hozni. És egy picit a demokratikusabb megközelítést szeretném kialakítani, ami azt jelenti, hogy bizottságok létrehozása, szavazások, tehát hogy mindenki éreztesse azt, hogy a döntésnek részese.
2: Jól tudom, azt is említette korábban, hogy azért fontos, hogy felelősségi köröket is létrehozzanak, mert az eddig hiányzott a szövetségből. Ezzel most hogy állnak, vagy tényleg ilyen szempontból mik a tervek a továbbiakban?
3: Az a tervem, hogy adekvát feladatokat szeretnék az elnökségbe is kiosztani az elnökségi tagoknak. Tehát, hogy korábban nem volt igazából kifejezetten feladatkörük, hanem előjött egy téma, és akkor arról szavazni kellett. Most viszont szeretném azt, hogy úgy is igyekeztem összeállítani az elnökséget, hogy mindenki képviselve legyen az összes sportág, ami a szövetség berkein belül működik. És azt szeretném, hogyha az elnökök azok folyamatosan járnák a saját sportáguknak a különböző szintjeit, gyűjtenék be az információkat, megtalálhatók legyenek a problémákkal, ezeket behozzák az elnökségbe alkalmattán, és meg tudjuk ezeket vitatni, és tudjuk segíteni ebben is a sportágokat.
2: Ugye ön is Pécsről indult, és említette is, hogy a vidéki bázisok mennyire fontosak, mondjuk Pécsen kívül melyek azok a városok, amik még akár bázist jelenthetnek a későbbiekben, és hogy lehet mondjuk oda tényleg minél több gyereket is akár bevonzani, hogy aztán az a sportág is mondjuk olyan utánpótlással rendelkezzen, amiből aztán kijöhetnek a tehetségek.
3: Első körben a már meglévő klubokat szeretném erősíteni jobban. Tehát nagyon sok helyen, nem akarok kiemelni, mert nehogy kimaradjon valaki, nagyon sok helyen működik klub, ahol bármelyik sportágunk is valamelyik megjelenik, ezeket szeretném megerősíteni, és utána jönnének azok a helyek, ahol csak tervben volt eddig, hogy elindítunk valamit, és várakoznak egyébként, van ilyen, aki várakozik már hosszú ideje, őket szeretném helyzetbe hozni. Természetesen, hogy mondjam, ez időt igényel, tehát hogy most nagyon az elején vagyunk, én erre ígéretet tettem, de azt gondolom, hogy én 4 éves ciklusban gondolkozok mindig, most a saját funkciómat tekintve 4 évben gondolkozok, természetesen hosszú távú terveim vannak, tehát hosszú távú tervezésre számítok. Én egy hosszú távú sportolófejlesztési programot is szeretnék letenni, amellett, hogy egy hosszú távú stratégia mentén szeretnénk felépíteni a szövetséget, de ebbe a elkövetkezendő 4 évre, amire kaptam most felhatalmazást, ebbe én amit csak lehet meg szeretnék valósítani, és szeretném is azt kérni, és erre ígéretet tettem, hogy amiket én megígértem, azokat számon is lehet tőlem kérni. Tehát ez az elszámolhatóság nem csak az én vonatkozásomban, hanem az összes kollégám vonatkozásában szeretném, hogyha érvényre jutna.
2: Nyilván a siker másik nagyon fontos kulcsa a jó edző. Az még egy dolog, hogy ugye vannak gyerekek, hogy lenne miből meríteni, hogy sikeresek legyenek akár a jégen. Edzőképzéssel hogy áll ez a sporták? Jól tudom, a TF-en is azért most már újraindították a képzést, de hogy mennyire vonzó ez mondjuk az edzőknek, vagy mennyire vonzó tényleg az emberek számára, hogy akár ezzel foglalkozzanak?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, azért nehéz kérdés, mert mint látjuk, kevesebb az edző, mint amennyire szükségünk lenne, tehát hogy edzők szűkében vagyunk. Ez egy hosszú edukációs folyamat egyébként. Én azt gondolom, hogyha a szövetség vonzóvá teszi magát a sportágat, kicsit jobban nyitunk a tömegsport irányába, ez is egyébként egy célom, hogy a saját szövetségünk az picit nagyobb önállósággal rendelkezzen, és nem mindig az állami forrásokra hagyatkozzon. Tehát próbáljuk meg megoldani önerőből a kiadásaink nagy részét. Tehát a tömegsport irányából, hogyha jobban nyitunk, akkor azt gondolom, hogy a sportágainkat jobban megismerik, és ez fog generálni majd egy nagyobb bázist, és egy nagyobb érdeklődést az edzők vonatkozásában is. A mostani edzőinknek a képzése, továbbképzése, ez egy nagyon égető feladat, és ez szintén a programomnak az egyik bázis pontja, hiszen azt látjuk, hogy a nemzetközi trendekkel csak akkor tudunk lépést tartani, hogyha a legmagasabb szinten képezzük az edzőinket. Úgyhogy nagyon-nagyon sok feladat van e tekintetben, és az edzőképzés, az edukáció, és nem csak az edzőkről kell az edukáció vonatkozásában beszélni, hanem ugyanúgy a sportolókról is kell, sőt a szülőket is be kell vonnunk az edukációba, hogy értsék azt, hogy mi folyik a szövetségben, miért csinálunk a gyerekekkel, és hogy egy kicsit legyenek ők is részesei, mert az a támogató, szülői támogatás az rettentő fontos, azt gondolom, a szövetség mögött, mind erkölcsileg, mind pedig a saját gyermekeik vonatkozásában is.
2: Még akár erre az edzőképzésre elcsatlakozva, az tipikusan olyan sportág, ahol ezért láthatjuk, hogy külföldről érkeztek edzők, nyilván azért is, mert ugye hiány volt itthon, de azt is láthatjuk, ugye honosította a sportág külföldről sportolókat. Ez a jövőben is várható lesz, vagy tényleg annak a hosszú távú folyamatnak a része lehet az, hogy majd akkor kinevelünk olyan magyar gyerekeket, akik azért hozhatják a sikereket?
3: Megkerülhetetlen külföldi edzőknek az alkalmazás, és azt gondolom, hogy ez törvényszerű is, és kell is, hiszen csak ezt jól kell csinálni. És azért nagyon fontos az edzőképzésbe behúzni a külföldi szaktekintélyeket, hogy meg legyen oldva az edzőképzésünk, a belső képzésünk. Ezért csinálunk egyébként olyan belső képzési rendszert is, licenszrendszert kialakítottuk, amit elfogadtattunk egyébként még az előző elnökséggel, aminek pont ez a célja, hogy minél magasabb szinten tudjuk a képzést megoldani. Ehhez külföldi edzők kellenek, külföldi versenyzőkre is szükség van, viszont az a fajta megközelítés, ami korábban ezt körbevette, én azt gondolom, hogy ez sokkal több lehetőséget tudna adni, hogyha egy picit jobban körbe lett volna ez a történet járva. Én azt gondolom, hogy a külföldi sportolóknak a bevonása a magyar rendszerbe, ennek megvannak egyébként a pozitív tartalmai is, amit ki kell használni, mert ezáltal, hogy bevontuk a szakembereket, bevántuk a sportolókat, hogyha melléjük tesszük a magyar szakembereket, ahol a tudásátadást tudjuk biztosítani, melléjük tesszük a magyar sportolókat, akiket szintén be tudunk vonni a képzésbe, ez már egy olyan hozzáadott érték, aminek már látom értelmét. És szerintem ezt, hogyha ezt az egyensúlyt ezt megtartjuk, akkor mindjárt nem úgy fogja kiadni magát, hogy na megint külföldi sportolókat hoztak külföldi edzővel, és akkor mi lesz velünk. Mert akkor az embereknek nem fordul meg a sportolóknak, meg a szülőknek a fejbe, hogy mi lesz velünk, mert ebből még jó profitálhatnak is, tehát hogy van pozitív hozzáadott érték mellette.
2: Ugye túl vagyunk egy téli olimpián, és ezt azért lehet látni, hogy Magyarország nem kimondottan téli sport nagyhatalom, ha így is lehet mondani. Ebből az idei olimpiából mit lehetett leszűrni, milyen tanulságai voltak az ön számára?
3: Nagyon érdekes volt ez az idei olimpia, ugyanis egy szintet lépett mindenki nemzetközi teljesítményben. Ha megnézzük az európai országokat, és itt most két országot szeretnék kiemelni, főleg itt a rövidpályás gyorskocsiában voltam, ugye én picit szakmai szemmel figyelem, mert tanítok a testnevelési egyetem, a gyorskocsi a képzés, tartozik hozzám gyorskocsi és a sortek képzés. Amit látunk, hogy Európában van egy-két nemzet, aki hihetetlenül kiemelkedett, gondolok itt a hollandokra, meg az olaszokra. Ugye az olaszok voltak a rendezők, de emellett a hollandok valami hihetetlenül leuralták a komplett mezőnyt. Ázsiát, az Egyesült Államokat, Kanadát, Amerikát, tehát hogy fantasztikus volt az a fölény, amit biztosítottak, és az látszik, hogy ha egy picit is elszúnyadunk, és nem lépünk, hogy mondjam, nem fejlesztjük azt az edzői tudást, nem veszük észre azokat a trendeket, ami a nemzetközi szinten megjelenik, akkor azonnal lépés hátrányba kerülünk, és most jelen pillanatban ez erőteljesen látszott. Volt természetesen egy szerencsétlen faktor is ebbe a szereplésünkbe, abból kifolyólag, hogy meglehetősen sok sérülésünk is volt, de ezekre nem lehet ráfogni. Én azt gondolom, hogy objektív eredményeket szépen analizálni kell, meg kell nézni az okokat, ha kell, akkor felelősöket természetesen meg kell találni, nem büntetni őket, csak legalább ismerjük fel ezeket a problémákat. Én ezen vagyok egyébként, hogy ezek a problémák kerüljenek az asztalra, mindenki szembesüljön vele, és legyen egy kiindulási pont, hogy honnan kell elindulnunk, mit kell figyelembe venni, mit kell fejleszteni.
2: Pont a téli olimpiával egy időben volt egy korosztályos világbajnokság, ha jól emlékszem, Salt Lake Cityben, ott Amskira 500 méteren lett bronzérmes. Ami érdekesség volt, hogy egyedüli európaiként ugye volt érmes ráadásul. Tehát hol helyezkedik el Magyarország, igen, mondjuk akár a többi országhoz képest, akár itt téli sportokban. A másik kérdés, hogy mondjuk ezeket a fiatalokat hogy lehet úgy megtartani, hogy tényleg benne maradjanak a sportákba, és aztán felnőttként is hozzák ezeket a sikereket. Mert juniorban láthattuk korábban is, hogy egyébként rengeteg korosztályos érmünk volt és sikerünk, aztán felnőtt korosztályban meg kevésbé jött ki az eredmény, ezt hogy lehet kompenzálni?
3: Igen, ez nem csak a mi sportágunknak probléma, itt Magyarországon több helyen látszik, hogy utánpótláskorban nagyon jók vagyunk, nagyon erősek vagyunk, és mikor felnőtt korba jönnek a sportolók, akkor egy picit úgy ez halványul, ez az erő, amit demonstrálnunk kellene. Itt mi most ezen dolgozunk, tehát egy picit vissza kell szorítani ezt a korai specializációt, ami nálunk is egy picit felütötte a fejét, és én a hosszú távú sportoló fejlesztés, az LTD-t követem alapvetően, tehát a megfelelő képzés megfelelő időben, ez egy kulcskritérium, hogyha túl korán kezdünk el bizonyos képességeket fejleszteni, akkor az a végén nem fogja elérni a sportoló a genetikai potenciájának a maximumát. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tézis, és hogyha szépen szintenként ezeket betartjuk, ezeket a lépcsőket, és nem versenyeztetjük túl korán őket, és nem versenyeztetjük túl őket, akkor nem fognak kiégni, és akkor felnőtt korukba fogják elérni azokat az eredményeket, amiket várunk tőlük.
2: Nem, tehát még azért egy hét a megválasztása óta, nem tudom, mennyire sikerült már így belelátni a szövetségnek az ügyeibe, bővebben volt-e már átadás, átvétel, vagy lehet-e tudni, hogy milyen büdzséből gazdálkodott a szövetség akár a következő 4 évben?
3: Ez a második napom a szövetségben. A pénzügyekre ráláttam, illetve informálisan megkaptam az információkat, hogy eléggé komoly nehézségekkel nézünk szembe, úgyhogy ebben kapcsolatban ez lesz a legsürgetőbb feladat, hogy az sportállamtitkárság felé mindenképpen egy tervvel kell mennünk, ami egyébként elkészült, csak ez még váratott magáról, mert pont ott is változások történtek be. Úgyhogy ez az első legsürgetőbb feladatom, hogyha ebben megvagyok, akkor természetesen akkor szépen állítjuk össze a következő lépcsőket, hogy mi az a következő sürgető feladat, és akkor szépen így haladunk. Ahogy elindultak a szakmai programok, és szépen elindult a felkészülés, akkor lesz idő arra, hogy tényleg közép- és hosszú távú stratégiákat kialakítsuk.
2: Ha jól tudom, edzőként is az arszpolitikája az volt, hogy ne sportolókat neveljünk, hanem embereket, ez az emberközpontúság, ez jellemző lesz majd elnökként is önre?
3: Egyértelműen ez a programomnak ez az alapja, hiszen mi se ülnénk most itt, hogyha nem lennének a gyerekek. Tehát, hogy alapvetően ez a legfontosabb, és a gyerekeket kell előtérbe helyezni. Ez is egy nehéz feladat egyébként, szintén az edukációnak egy eleme, ami az edzőképzésnek egy nagyon-nagyon fontos szegmense, hogy érezzék azt az edzők, hogy a sportolók azok nem eszközök. nem az önmegvalósításoknak a célja. És ebben most nem akarom nehéz helyzetbe hozni az edzőket, hiszen vannak nagyon-nagyon jó edzőink, csak egy picit még jobban szeretném azt kidombolítani, hogy itt emberekkel foglalkozunk, és hogy a pedagógiára, a pszichológiára óriási nagy feladatok hárulnak, amiben bizony megfelelő jártassággal kell rendelkeznie minden edzőnek.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

jönnek ketten is segíteni. Priskillő! Priks, hogy a gól! Úristen! Priskin Tamás! Hát hogy eltalálta ezt a labdát? Gyugyák! Döde csúsztat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Falkó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot, Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter, változékony időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A Falkó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapata 3 nyert meccsig tartó párharc mindent eldöntő mérkőzésén 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában, így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et. A Falkó története során 7-szer lett bajnok. A férfi vízilabda OB1 döntőjének második mérkőzésén a címvédő Ferencvárosa a Honvéd otthonában is nyerni tudott. Ezúttal 20-12-re, így 2-0-ra vezet a 3 győzelmig tartó küzdelemben. A bronzcsatában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A mai végeredmény Szolnok BVSC 17-19. Az ötödik helyet a Vasas szerezte.

0: Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic FC és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Kasper Schmeichel tagja volt egyebek mellett a Manchester City, a Notts County, a Leeds United, a Nice és az Anderlecht együttesének, valamint pályafutása kiemelkedő időszakában a Leicester City kapuját védte, amellyel a 2016-os bajnoki trófea után 5 évvel FA kupát és angol szuperkupát emelhetett a magasba.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy holnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László a Facebookra feltöltött videóban azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmad vonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz visszautasítja a vádaskodásokat és hangsúlyozza, hogy kormányzásuk idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Erről Tarr Zoltán miniszter beszélt egy videóban. Hangsúlyozta, belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történt 17 milliárd forint kifizetése és milyen szerződések születtek. Esti bejegyzésében a miniszter azt közölte, hogy az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott hátra.
1: Közlekedés.
0: Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, Martonvásár és Kápolnásnyék közötti szakaszon korábban egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 37-es kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult, a torlódás több kilométer hosszú. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. A szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben 22 és 27 fok között várható. A következő napokban tovább melegszik az idő, ismét 30 fok körüli hőmérséklet várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. A győri Audi Eto KC a Magyar Kupát megnyerte. A bajnokságban a NEKA elleni vasárnapi zárómeccs eredményétől függetlenül már aranyérmes. Jövő hétvégén pedig Budapesten címvédőként koronázhatja meg idényét a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amelynek elődöntőjében a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfele. A csapat 3 napot tölt felcsúton edzőtáborban, ahogyan azt az elmúlt idény végén is tette. Itt készített interjúkat Szilágyi Dóra, először hallgassuk meg Szemerei Zsófi várakozásait.
2: Láttam veled egy interjút, és miért mondták azt rólad, hogy sertülő szintű játékos sem leszel?
3: Hát nem tudom, ezt természetesen talán inkább az akkori edzőtől kellene megkérdezni. Biztos benne volt az is, hogy ez az edző volt, még a nővéremnek az edzője, és nővérem akkoriban nagyon ügyes volt. És mikor korosztályt váltottunk, és ő lett az edzőm, akkor kaptam ezt. De nem bánom, mert ez is biztos kellett ahhoz, hogy ilyenné formálódtam.
2: Igen, ezt említetted abban az interjúban, és ezt a csak azért is mentalitást, és egy sportolónak, vagy egy kézilabdázónak azért a legnagyobb álma, hogy ott legyen a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. És azért az sokan elmondták azt is, hogy tavaly azért a meccs színeiben nagyon méltatlanul bántak veled. Összefutnál most velük a döntőben?
3: Természetesen örülnék neki. Szerintem ezen a szinten tényleg már csak jó csapatok vannak itt a Final Four-ba, úgyhogy bárkit is kap az ember, meg kell küzdeni vele. De tényleg nagyon örülnék, hogyha magyar válogatottársakkal is találkoznék majd a pályán.
2: De előtte van ugye a Brest, amely csapat ellen gondolom tavaly jobban megismerkedtél, mint szintén a francia bajnokságban szereplő csapat. Milyen ez a csapat? Milyen ez a Brest?
3: Tudnak azért nagyon kellemetlenül játszani, azért teljesen másfajta játékstílus képviselnek, mint például a Metz. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az egy-egyben elleni játékokra, illetve tényleg talán a csapatnak az egyik legnagyobb mozgatórugója, Vahérjeva, akit majd tényleg egy szép feladat lesz majd úgymond kizárni a játékból. Neki nagyon jó kapcsolata van a beállókkal is, nagyon jól lát a pályán, úgyhogy tényleg talán ezt mondanám az egyik kulcsának majd ennek a mérkőzésnek.
2: Vahérjevának az mondjuk a specialitása, hogy egy picit különleges stílusa van, kiszámíthatatlan?
3: Igen, azért nagyon kellemetlen ellenfél szerintem, mert egy alacsony játékosról beszélünk, plusz emellett meg nagyon lent van a testsúlya is. Nehéz ellenne védekezni, és hogyha azt nézzük tényleg, hogy nekünk azért vannak magas játékosaink középen, de én egyáltalán nem félek tőle, és nagyon bízok a lányokban.
2: Ki az, akit te még kiemelnél?
3: Hát azért tényleg így név szerint nem szeretnék kiemelni, mert nem szeretnék senkit megbántani. Nagyon jó kapusaik is vannak, tényleg nagyon jó játékosaik vannak a mezőnyben is. Tehát, hogy tényleg egy nagyon jó csapat, nem hiába jutottak be a Final Four-ba.
2: Ti hát a Doszakóval milyen párost alkottok, milyen az ő mentalitása, hogy tudjátok egymást kiegészíteni?
3: Szerintem, ami nagyon közös bennünk, az a mindkettőnknek a győzni akarása, és ezért szerintem egy nagyon erős páros vagyunk. Ami még talán mellettünk szól az, hogy teljesen más stílust képviselünk mind a ketten. Én az kicsit nyugodtabb, statikusabb kapus vagyok, én meg az ugrálósabb, kicsit bolondabb, ha mondhatom így, de szerintem pont ezért vagyunk ilyen jók hátul, és remélem, hogy ez a maradék 2 hétben is így fog lenni, és minél jobban fogjuk tudni támogatni a lányokat.
2: Ugye a Final Four előtt még van egy NEKA elleni bajnoki mérkőzés, de hát azért már nagyon a végén vagyunk. Hogy vagytok? Milyen állapotban vagytok? Azért tudom, hogy ilyenkor már itt fáj, ott fáj. Hogy esik ilyenkor edzeni még?
3: Hát igen, ilyenkor mindig azért nehezebb már úgy edzésre menni, illetve ez a jó időjárás se segít a dologban, mert ilyenkor még jobban érezzük, hogy már itt a nyár. Viszont szerintem a perék ezt is nagyon jól kezelik, azért sok pihenőidőt is kapunk, ott meg tényleg nagyon jó, hogy már ebben a jó időben tudunk mi is töltődni egy kicsit. Úgyhogy tényleg próbálunk minden hangsúlyt arra fektetni, hogy minél jobban feltöltődjünk ebben a remek időjárásban, programozgatni a lányokkal közösen, és reméljük, hogy tényleg ereje teljében fogunk tudni oda menni majd Budapestre.
1: Mint ismert, az idény végén befejezi pályafutását Anna Lagerqvist, a győri Eto KC csapatkapitánya. Most ő szólalt meg Szilágyi Dórának.
4: Áprilisban tértél vissza egy hosszabb sérülés után. Hogy érzed magad most?
5: I'm good. I'm really happy to be back, and I feel also Jól vagyok. Nagyon örülök, hogy visszatérhettem, és érzem is, hogy egyre inkább visszajön a formám. Sok hónapot kihagytam, szóval persze tudtam, hogy idő kell majd, mire újra teljesen visszarázódom, de egyre jobban érzem magam. Ugyanolyan bátor vagy most, mint a sérülésed előtt? Igen, azt mondanám, hogy igen. Már nem gondolok a sérülésre vagy a lábamra. Ez is jó érzés. Játék közben már egyáltalán nem jár a fejemben.
6: Az idén végén visszavonulsz. Mikor és miért hoztad meg ezt a döntést?
5: Szerintem ez lassan alakult ki bennem, nem volt egy konkrét oka. Inkább az egész kép miatt éreztem így. Az idény elején ősszel kezdtem egyre inkább azt érezni, hogy talán ez lesz az utolsó szezonom játékosként. Hosszú pályafutás van mögöttem, és néha egyszerűen eljön az idő, amikor meg kell válni. Most jó pillanatnak éreztem ezt. Mindig azt mondtam, hogy addig akarok kézilabdázni, amíg igazán élvezem, és amíg úgy érzem, hogy 100%-ot tudok beleadni. Ezért úgy gondoltam, jó lenne egy igazán jó utolsó szezon. Aztán jött a sérülés, de ilyesmit nem lehet előre tervezni. Ettől függetlenül jól érzem magam a döntésemmel kapcsolatban.
6: Gondoltál
5: már arra, hogy milyen lesz utoljára pályára lépni?
6: To step onto the court for the last time.
3: Yes, I think it's hard to imagine, and I'm sure it will be more emotional.
5: Igen, de nehéz elképzelni. Biztos vagyok benne, hogy érzelmes lesz. Ugyanakkor, amikor játszol egy meccset, akkor 100%-ig arra koncentrálsz. Szerintem inkább a meccs előtt és közvetlenül utána lesz nagyon érzelmes. Biztosan furcsa érzés lesz. Már most is az, amikor belegondolok, hogy már csak 3 meccsem van hátra. Nehéz ezt felfogni.
6: Értem.
5: Korábban Franciaországban Nantes-ban is játszottál. Ez azt jelenti, hogy jobban ismered a Brestet, mint a legtöbb játékos? Nem tudom. A Győr is játszott már a Brest ellen a Bajnokok Ligájában, de Nantes-ban együtt játszottam néhány olyan játékossal, akik most Brestben vannak, szóval őket jól ismerem. Ugyanakkor ezen a szinten mindenki nagyon sok játékos és csapat ellen játszott már, szóval elég jól ismerjük egymást. De például Ondonót, a kapus Florian-t és más játékosokat természetesen jól ismerem.
3: And other players, so of course I know these well.
6: You won the cup and the league too.
5: Megnyertétek a kupát és a bajnokságot is. Ha a Bajnokok Ligájában is aranyérmesek lennétek, az tökéletes búcsú lenne, igaz?
6: Way to say goodbye, right?
3: Yes, of course. I mean, we're always.
5: Igen, persze. Mindig azért dolgozunk és álmodunk, hogy mindhárom trófeát megnyerjük. A Bajnokok Ligája megnyerése álom lenne. Egész szezonban keményen dolgoztunk ezért, és fantasztikus lenne így befejezni a pályafutásomat. Akkor tényleg úgy érezném, hogy boldogan tudok visszavonulni. Már csak néhány meccs van hátra, és én is, meg a csapat is mindent meg fogunk tenni ezért. Nagyon nehéz lesz, de elképesztő lenne így zárni. Triplázni a klubbal, és Bajnokok Ligája arannyal búcsúzni. Ez tényleg egy álom lenne.
6: A
5: családod is jön Budapestre?
3: Yes, my parents are coming.
5: Igen, a szüleim jönnek, a barátom is itt lesz, és más családtagok is. Jó lesz, hogy támogatnak, és ott lesznek az utolsó meccseimen.
1: Tavaly év végén 2028-ig meghosszabbított a szerződését Bofán Betering, a Bajnokok Ligája győztes, Győri Audietto KC világbajnok holland kézilabdázója. Ő következik most.
6: Bo, I like your name.
5: Bo, nagyon tetszik a neved. Olyan aranyos és jól hangzik. Ez gyakori név Hollandiában?
7: Köszönöm, igen, elég gyakori név, sokat lehet hallani. Fiúknál és nőknél is használják, szóval ez szerintem jó benne. Köszönöm.
5: Már az idén vége felé jártok. Hogy esik még lemenni edzeni? Nem vagytok fáradtak?
7: Nem, persze hosszú szezon van mögöttünk, de most jönnek a legizgalmasabb meccsek. Jól érzem magam, szerintem a csapat is jól van. Nagyon várjuk már a hétvégét.
5: Szerinted most mi kell a legtöbbet dolgoznia a csapatnak?
7: Szerintem egész szezonban nagyon sokat dolgoztunk együtt, jól ismerjük egymást. Tudjuk, mire vagyunk képesek és hogyan akarunk játszani. Most már inkább az a fontos, hogy minden összeálljon, megtaláljuk az utolsó apró részleteket is, és akkor készen állunk a Final Four-ra.
4: Mentálisan nehéz ez az időszak a szezon végén?
7: Inkább csak nagyon izgatott vagyok a hétvége miatt. Egész évben ezt a célt várjátok, és most végre itt van. Nagyon jó érzés, hogy eljutottunk idáig, és már tényleg csak arra várunk, hogy elkezdődjön.
4: Voltál már korábban Budapesten? Nem a hotelre vagy a csarnokra gondolok, hanem városnézésre.
7: Igen, voltam. Néha csapattársakkal, néha családdal mentünk körülnézni. Nagyon tetszik a város. Nagy város, de sok szép hely van, amit érdemes megnézni. Szóval élvezem.
4: Talán a szezon legnehezebb része az volt, amikor sok sérültje volt a csapatnak. Mi segített akkor? Mi történt a csapattal abban az időszakban?
7: Igen, nehéz volt, amikor jöttek a sérülések, de szerintem együtt küzdöttünk meg vele. Több játékos más poszton is tudott játszani, és ez jól működött. A végén szerintem nagyon jól kezeltük ezt az időszakot, még akkor is, ha kevés játékosunk volt. Túléltük, és szerintem jól is jöttünk ki belőle.
4: Mivel a Bajnokok Ligájában az egyik esélyesnek számítotok, szerinted az ellenfelek tartanak tőletek? Amikor még Odenzében játszottál, érezted azt, hogy a Győrnek különleges hírneve van Európában?
7: Persze, tudod, hogy sok címet nyertek a Final Four-ban, és ez egy nagy klub. Amikor még Odenzében játszottam, mindig tudtuk, hogy nagyon nehéz ellenfél a Győr. Találkoztunk velük a negyed döntőben is, és tudtuk, hogy rengeteg tapasztalatuk van ebben a helyzetben. Most, hogy itt játszom, kicsit másképp látom, mert ezen a szinten minden csapat nagyon jó, és minden meccsért ugyanúgy meg kell küzdeni. Persze a klub sok trófeát nyert, de ez még mindig nem magától értetődő. Mindenki rengeteg energiát tesz bele. A Final Four mind a négy csapata nagyon erős, szerintem szoros és izgalmas meccsek lesznek.
4: Szóval egyszerre kell magabiztosnak és óvatosnak is lenni.
7: Igen, persze, soha nem tudhatod, mi történik egy ilyen hétvégén. Természetesen az a célunk, hogy nyerjünk, de először a Brest elleni meccsre kell koncentrálnunk, aztán meglátjuk, hogyan alakul tovább. Most az a legfontosabb, hogy magunkra figyeljünk. Nagyon jó érzés volt megnyerni a kupát és a bajnokságot. Ez fontos volt nekünk, a klubnak és a szurkolóknak is. Egész szezonban próbáltunk mindig csak a következő meccsre koncentrálni. Persze, nagyon különleges lenne mindhárom trófeát megnyerni. Mi mindent beleadunk, és reméljük, hogy a végén azt mondhatjuk majd, mindhármat megnyertük.
1: Per Johanssonnak még nem sikerült triplázni a győri klub élén, hiszen, ahogy korábban is elmondtam, 5 év után sikerült visszahódítani a magyar kupát a kisalföldi csapatnak, most viszont 2 lépése vannak attól, hogy a Bajnokok Ligája címmel triplázni tudjon és egy exkluzív klub tagjává váljon. Jöjjön most Per Johansson, a Győri Audiento KC edzője.
2: What feedback did you get?
4: Milyen visszajelzést kapott a csapatától a Debrecen elleni legutóbbi meccs után, ami segíthet a Final Four-ra való felkészülésben?
2: I think it was
8: many good things in that game. First of all, szerintem sok jó dolgot láttunk azon a meccsen. Először is nem játszottunk annyira jól, mégis meg kellett találnunk a módját, hogy nyerjünk. Kemény ellenfél volt. Ez nagyon fontos tapasztalat nekünk a Final Four előtt. Persze most mindenki nagyon boldog, hogy megnyertük a bajnokságot, így ezzel már nem kell foglalkoznunk vasárnap. Egy kis ünneplés belefér, mert szeretnénk veretlenül végigmenni a ligán, és szerintem sikerülni is fog. Ez egyfajta megkönnyebbülés volt, és önbizalmat is adott nekünk. Jól sikerült a negyed döntő, jó volt a kupa döntő, és Debrecenben nyerni mindig nehéz. Ez megmutatta nekem, hogy ennek a csapatnak nagyon nagy ereje van ebben a szezonban is.
4: Az idén legnehezebb része egyértelműen az volt, amikor a csapatnak beálló nélkül kellett játszania. Mennyire változtatta ez meg a csapatot? Most már Anna Lagerqvist visszatért, Ida Marie Dahl is itt van, de Kelly Dürfel továbbra is segít ezen a poszton.
9: Yes, I think now and when I think about that period, this period was very important for us.
8: Igen, most visszagondolva, ez az időszak nagyon fontos volt számunkra, mert szenvednünk is kellett. Más megoldásokat kellett találnunk. Kevés játékosunk volt, ami az edzésekre is hatással volt. Szerintem ebben az időszakban fantasztikus munkát végeztünk. Két meccset elveszítettünk, de néha az is fontos, hogy megtapasztald, milyen veszíteni. Kelly pedig az egyik legértékesebb játékosom, mert a holland kézilabdaiskolából jön, ügyes a labdával, okos játékos, jól védekezik, vállalja az ütközéseket és gyorsan alkalmazkodik. Nagyon jól megoldotta ezt a szerepet, szóval mondhatjuk, hogy csináltunk még egy beállót. Anna pedig úgy tért vissza, hogy az órája az egész csapatra hatott. Amikor ő a pályán van, mindenki feljebb kapcsol az edzéseken is. Ez fontos volt. Elver is visszatért, ő is nagyon energikus, mindig nyerni akar. Ida Marie pedig fantasztikus személyiség. Gyorsan beilleszkedett, és több meccsen is megmutatta, hogy lehet rá számítani. Korábban nulla opción volt ezen a poszton, most pedig már három.
4: Ez remek.
8: Igen, ez sokat változott, de az az időszak, amikor kevesen voltunk, szerintem nagy része volt annak, hogy sikeresek lettünk, mert meg tudtuk oldani a problémákat.
4: Dionne Househair nem játszik az utolsó bajnoki meccsen egy kisebb sérülés miatt. Ez azért van, hogy biztosan rendbe jöjjön a négyes döntőre.
8: Valójában csak egy nagyon apró sérülése van, itt is van velünk. A neka ellen amúgy is rotálni fogunk, szóval egyébként sem játszott volna azon a meccsen, mert van egy rotációs rendszerünk, és csak 14 játékos nevezhetünk. Már korábban eldőlt, hogy nem játszik a neka ellen, most pedig kapott egy hetet pihenni. Pár napon belül 100%-os lesz. Nincs semmi komoly probléma, nem aggódunk miatta.
4: Akkor ezek szerint a Final Four-ban játszhat majd.
8: Igen, igen, vasárnap is tudna játszani, de ez most inkább elővigyázatosság az orvosi stáb részéről. Egyébként is kimaradt volna a rotáció miatt, szóval ez így alakult. Ott lehetne, de nincs értelme, mert bár fontos a meccs, nem a pontokról szól.
4: Ezen kívül milyen állapotban van a keret? Mindenki egészséges?
8: Május közepe van, ilyenkor természetes, hogy sok játékosnak vannak kisebb problémái. De mióta Helena Elver visszatért, jó időszakban vagyunk. Jól edzünk, nagyon magas színvonalú munkát végzünk az edzéseken, és edzőként jó helyzetben vagyok.
4: Járt már hasonló arénában, mint az MVM Dome?
9: Yes, it's actually my fifth.
8: Igen, ez már az ötödik ilyen alkalom nekem. Nem az ötödik a Dómban, hanem a harmadik az MVM Dómban, emellett kétszer a Pap László arénában is voltam, amikor a Bukarest edzője voltam. Szóval ez már az ötödik ilyen élményem, és elképesztő érzés. Elképesztő a hangulat. 20 000 néző, erről álmodik az ember fiatal edzőként. Most pedig ötödször élhetem át ezt, szóval nagyon szerencsésnek érzem magam.
1: Per Johanssont hallhatták, a Győri Audietto KC edzőjét, és ne felejtsék, június 6-án és 7-én női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntő itt Magyarországon, Budapesten az MVM Domban 15 órától, Metz Csesem a Bukarest, és 18 órától pedig Brest Győri Audietto KC mérkőzés rendeznek. Mindegyik mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Folytatódik a körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is Jó András. A hétvégén véget ért a labdarúgó idény a ciprusi első osztályban is. A szigetországi élvonalban jelenleg két magyar játékos szerepel egy csapatban, az Anorthosis Famagustában. A korábbi kétszeres válogatott Kis Tamás és az Etóval kapusedzőként bajnoki címet nyerő Sebők Zsolt fia, Sebők Martin, aki szintén kapus, azonban az idényben nem lépett pályára az első csapatban. Kis Tamást sérülés hátráltatta az év során, ugyanis februárban arccsonttörés szenvedett, azonban így is 22 mérkőzésen kapott szerepet, és ezeken két gólt szerzett. Szabó Bence kérdezte az idényről.
3: Hullámzó év volt, nagyon sok jó és nagyon sok új, nagyon sok rossz élménnyel, de hát nyilván egy karrier, egy focista általában minden szezonnal, ha tényleg nagyon szerencsés az ember, akkor kevesebb, de azért nagyon sok embernek így néz ki egy szezonja. Három edzőt váltottunk ez alatt a egy év alatt, ami ugyanúgy hullámzó volt, az elején nagyon-nagyon jól indult egy spanyol edzővel, aztán egy elég mély pont jött onnan egy következő edzőváltással, ahol kikerültem még a keretből is az első egy-két meccsre, aztán valahogy nála is elértem azt, hogy számítson rám, és a végén már játszottam nála is, de aztán őt is menesztették, és utána úgymond azt gondolom, hogy az egész szezonnak a fénypontja vagy a csúcspontja az, amikor az utolsó edzőnket kinevezték, és tényleg nála úgymond az első meccstől kezdve éreztem azt a bizalmat, meg azt tényleg bizalmat felém, ami egy játékosnak azért nagyon nagy lökést, meg önbizalmat ad. Szóval azt gondolom, hogy a szezonnak a vége, mint ahogy általában minden jó, ha a vége jó, úgy volt ez nálunk is, a szezon végére minden jól sikerült. Igaz, egy sérülés, ami közbevágta ezt a jó időszakot a végén, de hál' Istennek abból is elég jól tudtam visszatérni. Játszottam az utolsó 4-5 meccsen végig, gólt is tudtam szerezni, szóval azt gondolom, hogy jól zártam a szezont.
4: Igen, erre akartam kitérni, és kezdtem volna ezzel is, hogy van az arcod, mennyire épült fel, kell-e adott esetben maszkot viselni a mindennapokban, vagy csak a pályán, vagy már egyáltalán nem is kell, tehát elhagytad?
3: Elhagytam teljesen az egészet, igazából a magánéletben nem is kellett viselnem, nyilván edzésekre, meg olyan helyzetekben, ahol igazából kontaktér olyan helyzetekre kellett viselnem, meccs, meg edzés, de megmondom őszintén, annyira zavaró volt, hogy egy vagy két hét után már edzéseken el is hagytam, mert mondtam, hogy én ezt nem bírom, plusz az utolsó egy-két meccsre, amikor még kellett volna hordanom, azt is inkább vállaltam a saját felelősségemre, hogyha valami történik, akkor történik, mert tényleg nagyon-nagyon hátráltató tényező voltam úgy a pályán, főleg abban a pozícióban, amiben játszottam, és amit kértelem, az edző nagyon fontos volt a tájékozódásom, és az nagyon-nagyon lecsökkent meg a perifériám is, szóval azt gondolom, hogy jobban tettem, hogy elhagytam.
4: Te is említetted, hogy góllal tudtad befejezni a szezont, láttam azt a találatot. Egy kicsit ilyen érdekesen sikerült, de hát gondolom azért egy ilyen gól visszacsatolás számodra, hogy azért az a belefektetett munka, ugye a sérülés után is, ahogy visszatértél, aznak mindenképpen meglett az eredménye, mert azért mégiscsak szebb így befejezni az idényt.
3: Persze, egyértelmű, igen, egy kicsit szerencsés gól volt, de hát pont ezt mondtam előtte, hogy sose sikerült üres kapusat, vagy ilyen nagyon szerencsés gólt rúgnom, és hogy mikor jön el az, és hát pont azon a meccsen eljöttem úgy, szóval csak kérni kellett. Jól esett nyilván, hogy jól zártam a szezon, plusz az egész csapat jól zárta, mert a szezon közepén még arról is voltak szavak, vagy arról is volt szó, hogy igazából még a kiesés esély is ott van a küszöbön, nyilván nem gondoltuk, vagy hát azért küzdöttünk minden nap, hogy ez ne is kerüljön szóba, de aztán a szezon végén pedig az utolsó 8-10 meccsel annyira megdobtuk a csapat teljesítményét, hogy ott lettünk úgymond a első helyen, a másik.
4: A alsóházban, igen.
3: Az alsóháznak az első helyét végül elértük, ami ha már nem sikerült az első, a felsőház, akkor legalább annyi pozitívum, hogy az alsóházat legalább megnyertük.
4: És hogyha egy kicsit a jövőről beszélünk, akkor mi az, amit tudsz jelen esetben? Én azt láttam, hogy neked még a jövő évre van szerződésed, az edzőnek is ugye van szerződése, ugye Mauro Cavaranesiről van szó, világbajnok labdarúgóról, ugye legutóbb is beszélgettünk róla, hogy azért nektek elég jó a viszonyatok, és azért tényleg egy különleges élmény labdarúgóként egy világbajnoknál készülni. Mennyire vagy bizakodó a jövőre vonatkozóan, milyen változások lehetnek, illetve akkor adódik a kérdés, hogy akkor kitöltöd-e a szerződést? És lehet jelenállás szerint.
3: Igen, jól mondtad, ugye még van egy évem, és a mesternek, sőedzőnek is van. Ugye bannolták a csapatot a FIFA az átigazolási időszakról, szóval játékosok mozgása nem fog egyáltalán lenni, max kölcsönből visszaérkezők, vagy lejáró szerződési játékosoknak a megújítása lehetséges a csapat számára most, és talán a téli átigazolási időszakban is. Szóval a játékos mozgás az nem lesz. Nyilván nagyon-nagyon sok függ az edzőtől, hiszen tényleg mondhatom az egyik legjobb edzőm a karrierem során, mint emberileg és mint szakmailag is. Szóval azért tőle nagyon sok függ, de hát mind a kettőnknek élő szerződése van, szóval azt gondolom, ha nem változik semmi, akkor kitöltöm. Az biztos, hogy bizakodó vagyok még így azzal szemben is, hogy nem igazolhatunk, mivel az előző szezont úgy kezdtük, hogy 17 játékos érkezett, és azért azt egy új csapatba, hogy mindenki megtalálja a helyét, meg az, hogy mindenki igazából összeszokjon a másikkal, azért az elég nehéz. Szóval azt gondolom, hogy azok a játékosok, akik most így a végére összeszoktak, ha azok maradnak, akkor tényleg bizakodhatunk a következő szezonba, és akkor harcolhatunk egy kicsit komolyabb célokért is.
4: Erre voltam kíváncsi, hogy adott esetben ugye most így a csapattársakat, a ligát felmérve azért, akkor ebben a csapatban van több.
3: Persze egyértelmű, azt gondolom, hogy a klub is próbálja megújítani minden játékosnak a szerződését, akinek lejárt volna, hogy azért egybe tartsa azt a csapatot, aki befejezte az idényt. Remélem, hogy tényleg ez sikerül a klubnak, és akkor tényleg egy jó alapozás után egy jó szezont futhatunk.
4: Mikor kell majd visszatérni, hogy indul a munka?
3: Későn, mivel ugye Cipruson nagyon-nagyon meleg és nagyon párás az idő, és igazából az alapozás július 13-án fogjuk kezdeni, mert a bajnokság is nagyon későn, augusztus 30-án indul. Szóval most van ideje az embernek pihenni.
4: Hát akkor mindenképpen jó pihenés, még egy kitérő. Ugye a volt klubod, a Wisla Krakow följutott az első osztályba, és azért láttam egy-két videót ezzel kapcsolatban, hogy azért ott nagyon nagy népünnepé volt Krakóba. Ugye a lengyelországi bajnokságok tekintetében ugye a Wisla egy nagyon komoly pozíciót foglal el. Ugye sokszoros bajnokról van szó, és ők térnek vissza az első osztályba. Milyen érzésekkel láttad te is ezeket a videókat, adott esetben, ha láttad, illetve híreket, milyen gondolatod van ezzel kapcsolatban?
3: Megmondom őszintén, az egész városnak, meg az egész lengyel focinak nagyon-nagyon jót fog tenni az, hogy a Wisla visszajutott. Ahogy említetted is, tényleg egy sokszoros bajnokról, meg egy top klubról van szó, egy top szurkolótáborral, és tényleg az a szurkolótábor is megérdemli azt, hogy a csapat, vagy a klub NB1-es, vagy hát első osztályú legyen. Nagyon-nagyon sok játékos ott van, akivel tavaly együtt játszottam, sőt tényleg a nagy része ott maradt. Szóval nekik amúgy így örülök nagyon, hogy így visszajutott, meg tényleg így az egésznek. Láttam persze minden videót, és hát ja, elég sokan voltak azon a népünnepén, talán 50-60 ezeren voltak, ha jól tudom, kinneten a főtéren. Szóval biztos, hogy egy nagyon nagy élmény volt, és örülök neki tényleg, hogy így elérték ezt.
4: Egyébként te is ezt tapasztaltad így szurkolói részről, amíg ott éltél, úgymond a szurkolók szerettek?
3: Azt gondolom, hogy egy nagyon rossz szól kezdődő első meccses piros lappal kezdtem náluk, és kicsit mélyről kellett visszahoznom a bizalmukat, de azt gondolom, hogy a szezon végére tényleg nagyon megszerettek meg én is őket, nyilván meg az egész várost. Igaz, nem feljutásra fejeztük be azt a szezon, szóval az egy sajnálatos, úgymond törés volt az év végére, de azt gondolom, hogy nekem elég jó volt így a viszonyom a szurkolókkal.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Sweet Lovin után folytatjuk a körkapcsolást, tehát műsorvezető továbbra is Jó András. A Honvédot az NBA-be juttató edző csalódott volt a menesztése után, de hálás a klub játékosainak és szurkolóinak, és reméli, hogy minél hamarabb megtalálja egy újabb feladat. A Mercantil Bankliga 2025-26-os idényét második helyen záró Budapest Honvéd szezon végén menesztett edzője Feckó Tamás volt a Nemzeti Sporthíradó vendége. A tréner többek között arról is beszélt, hogy meglepte a vezetőség döntése, de a hasonló esetek nem szokatlanok a futballban. A riporter Szőke Viktória.
3: Múlt héten érkezett a hír, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A témával kapcsolatban a stúdióban köszönhetem a szakembert, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm a tévénézőket és köszönöm a meghívást.
3: Köszönjük, hogy itt van. Mennyire érte arcúrcsapásként az, hogy feljuttatta, frissen feljutotta a Honvédot az élvonalba, és aztán érkezett a hír, hogy mégsem önnel képzelik el a jövőt a Honvéd vezetősége?
4: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott, mert azért másfél éven keresztül reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, visszakerüljön oda, ahova való. Ugye az első fél évben nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb el tudjunk lépni az utolsó helyről, ahol átvettem a csapatot.
3: Ugye ez volt 2024 decemberében.
4: Így van. És az a fél év is, azt mondom, hogy már egy olyan fél év volt, amire lehetett alapozni ezt az évet, hiszen hiába ősz utolsó volt a csapat, tavaszi eredmények alapján ugye a harmadikok lettünk, ezáltal feljöttünk a 8. helyre, évvégére, és ez egy nagyon jó alap volt, hogy már csak egyet kelljen lépni, vagy kettőt azért, hogy megvalósítsuk a célunkat, amit a öltözön belül kitűztünk, hiszen a csapatnak a célja az volt, hogy egy éven belül visszajussunk, a vezetőség 2 évet adott rá, ugye azt mondom, hogy lehet, hogy túl korán jutottunk fel.
3: Egyébként a leginkább a jó csapategység jellemezte mindvégig a Honvédot, hogy miket lehetne kiemelni ebben az ugrásszerű fejlődésben?
4: Én azt mondom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos volt, de azért rengeteg olyan taktika elem volt, amit a fiúk nagyon jól használtak, tehát tényleg össze olyan mutatóink voltak támadó szekcióban és védekező szekcióban egyaránt, amivel a 10-10 legfontosabb statisztikai adatból 7-8-ban mi voltunk az élen, a többiben a Vasas. A tavasz folyamán ugye a Vasas szenzáció szezont futott, ezután is gratulálok Erős Gabéknak, ugye pont előtte nyilatkozott.
3: Igen.
4: Úgyhogy a csapat egység mellett azért taktikailag és fizikálisan nagyon rendben volt a csapat. A mentalitás volt szerintem inkább a legnagyobb előnyünk, hiszen olyan mentális erővel bírt az öltöző, ami nagyon-nagyon ritka.
3: Tehát akkor ez is lehetett a titok egyik nyitja. Erős Gábort említettük az imént, akit hallhattunk is a Vasas edzője. Az ő szerződésében volt egy pont, hogy amennyiben feljut, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződés. Az ön szerződésében, kontraktusában nem volt ilyen feljegyzés, bejegyzés?
4: De az én szerződésemben is volt, hogyha feljutunk, akkor automatikusan meghosszabbodik, és NB1-be is megvoltak a feltételek a szerződésemben.
3: Egyébként a közlemény ugye azt is írták, vagy a közleményben lehetett olvasni, hogy a következő idén sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve határozott úgy a Honvéd vezetősége, hogy az NB1-es szereplés már új vezetőedző irányításával kezdik meg. Önnek adtak magyarázatot erre?
4: Hát szerintem ez a magyarázat. Tehát,
3: de bővebben nem?
4: Bővebben nem. Elmondták, hogy nem velem képzelik el a jövőt, és ennyi.
3: Egyébként mennyire játszhatott közre az a bizonyos spanyol köszönés a Vasas legyőzése utáni interjúban? Az elég hangzatos volt, meg máig emlékszik mindenki rá. Mikor romolhatott meg ez a viszony? Hogy emlékszik erre vissza?
4: Én nem gondolom, hogy megromolt a viszony, hiszen közös célra dolgoztunk a klubon belül mindenkivel, úgy a sportigazgatóval is, tehát mindenkinek az volt a célja, hogy a Honvéd haladjon, tényleg ott legyen. A tavasszal nagy gondjaink nem lehettek, hiszen minimum 8-9 ponttal voltunk a harmadik helyezett előtt folyamatosan. Volt, hogy 10 pont fölött volt ez az előny. Az, hogy mindenki máshogy látja a labdarúgást, az annak a sportnak a szépsége, hiszen azért mindenkinek megvan a saját véleménye, hogy egyes játékhelyzetekről. ezekből szerintem tanulni kell, és tényleg a legfontosabb az, hogy ezt átbeszéljük, és mindenki szerintem a élete végéig tud tanulni. Labdarúgáson belül pedig ugye napról napra, percről percre változnak helyzetek, úgyhogy egy edzőnek mindig az a dolga, vagy a sportban dolgozó, labdarúgásban dolgozó szakembereknek az a dolga, hogy folyamatosan fejlődjenek, és ezáltal a csapatuk tudjon fejlődni.
3: Egyébként mi volt ez a pillanat, vagy mennyire emlékszik arra, hogy mikor tudta meg, hogy nem önnel, hanem egy spanyol vagy külföldi szakemberrel képzeli el a jövőt a Honvéd vezetőség a csapat élén? Őszintén. Azért is mondom, hogy vagy, mert tegnap olyan hírek is megjelentek, hogy külföldi szakember, tehát nem volt már nevesítve egy spanyol.
4: Őszintén leszek, ahogy a szegedi mérkőzésen, amikor feljutottunk, ugye két napra rá edzésre jöttünk be, és akkor a tévéből, internetről hallottuk a híreket, ami
3: nem érinthette a legkellemesebben.
4: Hát nem biztos, hogy jó dolog az, hogyha az internetről tudod meg a jövődet, úgyhogy másfél évig azért komolyan, és tényleg azt úgy gondolom, hogy eredményesen dolgoztunk, hiszen utolsó helyről feljutás lett. Az azért nem volt túl kellemes, nem csak nekem, hanem a játékosoknak se, hiszen azért ezek a játékosok rengeteget dolgoztak azért, hogy a Kispest címer tényleg ott legyen az NB1-ben jövőre.
3: Azt már hallottuk, hogy a Vasas a középmezőnyben, az erős középmezőnyben képzelni el magát, ehhez természetesen kell erősíteni. Mire lehet képes a Honvéd a következő idényben? Ugye azt tudjuk már, hogy például Dejan Boldor érkezik, román belsővédő az Eto FC-től, és hogy 1+1 évvel Hangya Szilveszter a csapatkapitány szerződése is meghosszabbodik. Egyelőre nagyjából ennyit lehet tudni.
4: Szerintem már nem az én dolgom azt megítélni, hogy mire lesz képes a Honvéd az NB1-ben, de én nagyon-nagyon szurkolok, hiszen mind a játékosok, mind az az öltöző megérdemli, hogy nagyon sikeres legyen a csapat. A szurkolókról meg nem is beszélve, akik a legnehezebb időszakokban is mellettünk voltak, és tényleg segítették a munkánkat. Én többször is elmondtam azt, hogy ez a együtt a szurkolókkal, a csapattal és tényleg a klubbal csak együtt lehet sikeres, a Kispest is térhet vissza oda, ahova való. Ez akkor indult el, amikor másfél éve Ajkán, aztán a negyedik fordulóba kikaptunk, és nagyon csalódottak voltunk, de akkor is mellettünk voltak, és biztosítottak minket arról, hogy a legnehezebb pillanatokban ott lesznek mellettünk. Most pedig nagyon jó dolog volt érezni azt, hogy a Vasas meccs után mennyire hálásak, és mennyire el tudunk ünnepelni. És tényleg lehet, hogy a Vasas nyerte a bajnokságot, de a két klubnak a hagyományai miatt szerintem az a mérkőzés felérte egy bajnoki döntővel. Még hogyha az aranyérem nem a mi nyakunkba került akkor is.
3: Az elmúlt percekben azért a szurkolókat magasztalta, de hát azért ők nagyon kellettek ehhez a sikerhez, többek között ez az erős bástya. Őtőlük kapott visszajelzéseket most itt a közös megegyezéssel történt szerződésbontás kapcsán esetleg?
4: Hát Kispesten olyan fanatikus szurkolók vannak, akik tényleg az országban egyedülállóak, és tényleg a csapat kapta ezt a szeretetet, amivel tudott repülni, és tényleg nem csak a bajnokságban, hanem a Magyar Kupában is, hiszen ugye 80 másodpercre voltunk attól, hogy kupadöntőt játszunk idén. Az biztos, hogy ha nem úgy dolgoztunk volna, vagy nem látták volna a szurkolók rajtunk azt a küzdést, azt a mindenáron győzni akarást, akkor nem biztos, hogy mellénk álltak volna, de mivel ezt látták minden mérkőzésen, a vereségeknél is, vagy a döntetleneknél is, ezért az első perc az utolsóig mindig mellettünk voltak, és tényleg a győztes meccsek után az az ünneplés, ami volt, az mindig pozitív hatása volt a csapatra, és újra kezdjük a hetet, újra kezdjük, és megint a győzelmért menjünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos tényező volt a klubnak is, a játékosoknak is, és a szakmai stábnak is.
3: És ezek a pozitív érzések, ezek valamennyire tudják azért felettetni a csalódottságot, vagy a szomorúságot? Vagy mikor lehet ezen túllépni, vagy hogy lehet ezen túllépni?
4: Azt mondom, az edzők élete ilyen, hogy ha elvégzed a munkát, akkor is ki tudnak rúgni, ha nem végzed a munkát, akkor is ki tudnak rúgni. Szerintem az, hogy a külső szemlélők megítélik a munkádat, és eredményesnek tartják, az nagyon-nagyon pozitív. A Vasas meccs után kimondva kimondatlanul, én úgy gondolom, hogy ott már egy búcsúzkodás volt a szurkolók részéről, és az tényleg örökké hálás leszek nekik, nem csak azért a mérkőzésért, de az elmúlt másfél évét is, mert azt a szeretet, amit kaptam tőlük, azt nem is tudom, hogy tudom majd meghálálni. vagy remélem, hogy kicsit vissza tudtunk adni azzal, hogy 3 év után visszavezettük a Honvédot az NB1-be.
3: Ugye nem csak ez a bravúros feljutás jellemző az ön karrierjére, hanem korábban a Balmazújvárost és az MTK-t is feljuttatta. Lehet hasonlóságot vonni a 3 feljutás között?
4: Nagyon nehéz, talán annyit lehet, hogy Balmazújvárost is az utolsó helyen vettem át. Ott 2,5 év után sikerült a feljutni az NB1-be, itt 1,5 év után. Lehet, hogy ennyivel rutinosabb lettem az évek során. Az MTK az teljesen más történet volt, hiszen ott esélyesként vágtunk neki. Ott is egy új csapatot kellett összehozni, de ott azért a MTK volt játékosaiból, tehát a klub hagyományt őrizve sikerült. A Balmazújvárosi, azt senki nem várta, az csak az öltözőn belül, de a játékosok is csak a vége felé hitték el, hogy van esély. Ez a Honvéd pedig azt kell mondjam, hogy egy olyan szituáció volt, hogy igenis elvártuk magunktól, óriási kihívás volt a klub hagyományai miatt is, a dicső múltja miatt is, hiszen olyan játékosok fordultak meg a klubba, akik nem ismernek felsorolni, mert kihagynék valakit, de az, hogy hétről hétre ezekkel a játékosokkal tudtunk találkozni a pályán, és ott szurkoltak nekünk a Nagyon Tiféle aranycsapat tagjai, tehát egyszerűen fantasztikus volt, és tényleg mértékadó volt, hogy ennek a klubnak fel kell jutni, és fontos volt, hogy a játékosok átérezzék, hogy a Honvéd címerre a szívük fölött futnak ki a pályára hétről hétre.
3: Az elmúlt pár napban érkeztek-e már megkeresések? Beszélhet-e erről esetleg, és hol képzeli el az edző karrierjét? Az NB2-ben vagy az NB1-ben?
4: Nem. Hiába írtak bármit is, tehát még egyetlen egy komoly megkeresés sem se volt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtalál egy feladat, de gondolom mindenki azért dolgozik bármilyen szakmában is van, hogy a legmagasabb szintre eljusson. Ugye közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött. Én 26-27 éve kezdtem el edzősködni a megye 2-es Tiszadok ifi csapatomtól indulva, akkor is mindig a következő lépcsőfokokat néztem, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, természetesen az volt a cél, hogy utána NB1-be tudjak edzősködni, és most is az a cél az, hogy ezt egy NB2-es csapat által, mint ugye amikor MTK-ba feljutottam, akkor viccesen mondtam, hogy nagyon jól tudtam, hogy mivel nem volt mögöttem soha senki, hanem csak az eredmények, hogy egy csapatot fel kell juttassak, hogy NB1-es edző legyek, de ott ugye kettőt kellett feljuttatni, mert a Balmazújvárostól visszaléptem az NB2-be az MTK-hoz. Osztály szerint volt visszalépés, hiszen egy történelmi nagy klubról beszélünk. Ugye lehet, hogy most is az lesz, hogy nem egy csapatot, hanem kettőt kell feljuttatni, de én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb az első osztályba tudok újra dolgozni, mert természetesen az a cél.
2: Ez volt már a körkapcsolás, a szerkesztő Tóth Béla nevében is köszönjük az egész estés figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Jó András, további kellemes estét kívánok.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Férfi kézilabda.
2: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
5: A Falkó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot, egy lépésre a Fradi az aranyéremtől a férfi pólósoknál. Feckó Tamás nem titkolja, hogy csalódott, amiért távoznia kellett a Honvédtól. 1-0 vezet a Crystal Palace a Rayo Vallecano ellen a labdarúgó konferencia liga döntőjében a 68. percben. Jó estét kívánok, Bera Elmese vagyok.
4: Sportvilág.
5: Műsorunkat kosárlabdával kezdjük, hiszen az már hétfőn biztos volt, hogy ma bajnokot avatunk a férfi bajnokságban. A 3 győzelemig tartó párharca a címvédő Szolnok és a Falkó között ugyanis 2-2-re állt. A mindent eldöntő mérkőzésre Szolnokon került sor. Balogh Balázs foglalja össze a mai találkozó részleteit.
6: Idegenben nyert a Falkó az 5. mérkőzésen, a bajnoki döntőben így elhódította az aranyérmet. A végeredmény Szolnok-Falkó 82-113. A vendégcsapat kezdte jobban a játékot, ma rögtön a találkozó elején 7-0-ra vezetett. A Szolnok próbált zárkózni, de nem sok sikerrel, mert az első negyed végén 10 pontos volt a Falkó előnye, 32-22. Aztán a második negyedben egy picit fölzárkózott a Szolnok gárdája, de újabb lendületet vett a Falkó, és már 16 ponttal 56-40-re is vezetett, hogy aztán a szünetben 63-49 legyen az állás. A második félidő

0: Mérkőzésén, és elvette a bajnoki címet a Szolnoktól, összesítésben 3-2-re bizonyult jobbnak. Még egyszer a végeredmény, Szolnok Falkó 82-113.
1: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
2: Ugye ezt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
1: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
2: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
1: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
2: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
1: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
2: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, és a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
1: Ez a 7. bajnoki címetek, hogy értékeled, ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
2: Igen, hát főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
1: Rólad?
2: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
1: Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
3: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem van ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
1: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
3: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradta végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. És ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenki még volt egy kis plusz energiánk.
1: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
3: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
1: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
3: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondás nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
4: Hallgattassék meg a másik oldal is, nevezetesen a szolnoki Kriájski Borisz. Őt is kérdezte Balogh Balázs.
1: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
5: Először szeretnék gratulálni. Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak is, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak tényleg, nem tudom, mi a tripla százalékuk, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide.
1: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvetted Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
5: Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
4: A kosárlabda mellett a férfi vízilabdázóknál is bajnoki döntőt rendeztek, itt azonban még nem dőlhetett el a bajnoki cím sorsa. Lévén ez csak a második meccs volt a címvédő Ferencváros és a Honvéd párharcában. Az első mérkőzést magabiztosan nyerte a Fradi, a második összecsapásról Katona László tudósít.
6: Egy sikerrel címvédéstől a Fradi, Honvéd Ferencváros 12-20. Nem bízta a véletlenre az FTCL mérkőzés elején, amit előttek az ellenfél kapujára, abból gól lett. A balkezesek egymás után vágták csomahálójába a labdát,

0: Vámos, Mandics és Nagy Ákos is életerős bombával avatta fel a meccs elején a Honvéd kapusát. 8-3 az első negyed után az állás, ebből 7 akciógólt lőttek a Fradi játékosai. Visszafogottabb lett a vendégegyüttes, hiszen a hazaiak 2 mezénjátékost is a kapufához állítottak, így szilárdabb lett a védekezésük, de Argyropoulos rendszeresen áthatolta a falat. 12-4 az FTC-nek a félidőben. A Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készülő zöldfehérek egyre élesebb formát mutatnak. A Tüskeuszoda 1000 fős közönsége remek hangulatot varázsolt, 15-8 állt az eredményjelzőn a záró 8 perc előtt. Kapusokat cseréltek a csapatok, a Honvédnál Maser érkezett Csoma helyére, aki mindössze 2 lövést fogott meg. A Fradinál Fogel helyett Lévai csobbant a vízbe. A görög Argyropoulos, a szerb Mandics és Vígvári Rendel kiemelkedett a vendégektől, mégis a kőbányai Moszkov 4 góljával a legeredményesebb. Vasárnap a Császár-Komjádi úszodában lezárhatja a bajnokságot a Fradi, mivel a mai mérkőzésen Honvéd Ferencváros 12-20. A 3 nyert találkozóig tartó párharc állása 2-0 az FTC-nek.
1: Következzenek a vezetőedzők, először természetesen a ferencvárosi, a riporter Farkas Márton, a vezetőedző pedig Nyéki Balázs.
2: Gratulálok a győzelemhez. Hát végül is az óhajtott forgatókönyv valósult, meg itt a legelején elvette a Fradi a Honvéd kedvét ettől a mai meccstől. Arról a reakcióról, amit ma a játékosaid mutattak így az első meccsre vonatkozóan, arról mit gondolsz, az mennyire tetszett így eredményen, meg játékon, meg mindenen túl?
3: Köszönjük szépen, nyilván elégedett vagyok, nagyon jól reagáltunk a előző meccs gyengébb teljesítménye, meg lassabb játékára. De az is azt gondolom, hogy tényleg a kulcs volt, amit a meccs előtt mondtam, hogy tényleg magunkkal kezdtünk el foglalkozni, és nem a Honvédnak a érdekes vagy különleges játékával, hanem azokkal a játékelemekkel, amiben tudjuk, hogy jobbak vagyunk, és azokat próbáltuk érvényesíteni végig. Gyorsak voltunk, jól védekeztünk, keményen védekeztünk, nagyon élesen és keményen lőttünk már az elején, azzal elvettük a kedvüket. Aztán a harmadik negyedben volt egy kisebb visszaesés, ami nyilván az eredménynek köszönhető, mert a védekezésünk feszessége az nem volt már olyan, és a lövések pontossága sem, úgyhogy amint visszaálltunk a helyes útra, visszaállt a 8 gólos különbség, és nagyon magabiztos győzelem lett.
2: Ezt úgy könnyű hallgatni, hogy magunkkal kell foglalkozni, meg vissza kell találni erre az útra, de egyébként az elmúlt 2,5 napban ennek mi volt a módszere, tehát mit kell mondjuk máshogy csinálni?
3: Azért azt gondolom, hogy tényleg őszintén nézve ezeknél a játékosoknál, mieinknél nem annyira bonyolult ez, csak meg kell találni azt a minimális dolgot, amit el kell nekik mondani. A tegnapi videó az nagyon célirányos volt, és a mai megbeszélés a meccs előtt az körülbelül 2,5 perc volt. Elmondtam, hogy mit várok el, de az elsősorban a hozzáállásról szólt, a taktikáról nagyon keveset beszéltünk. Hogyha a hozzáállás rendben van, nem mintha rossz lett volna az előző meccsen, csak egy picit olyanná vált, hogy majd úgyis megnyerjük a meccset, valamilyen olyan forgatókönyv lesz, hogy majd felőrüljük őket, így is alakult, de azért nyilván ennél jobbak vagyunk, és hogyha magunkkal foglalkozunk, akkor a saját játékunk az nyilván sokkal jobb, mint a Honvédé. Ez egyértelmű, ez nem kérdés, ez nem a Honvédnak kritika, hanem tényleg a játékosaimnak a dicsérete és az ő tudásuk.
1: Következzék a Honvéd vezetőedzője Szívós Márton.
2: Hát itt egy komoly erődemonstrációval találkoztatok az első negyedben, de a saját játékosaidon, vagy a saját csapatodon egyébként mit éreztél? Nyilván mondjuk, hogyha az első támadásod vadó, az belövi, teljesen más az alaphangulata, de hát percenként kaptátok a gólokat az elején.
4: Szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak. Hát ez van, hogyha mi mélyen tudásunk alatt játszunk, és a Fradi pedig ezeket mind kihasználja. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhető ez a 8 gólos különbség. Van mit tanulni ebből a meccsből. Egyénileg próbáltuk itt megoldani a dolgokat, amikor a megbeszéltek szerint játszottuk, végigjátszottuk, amit kell, azok jól működtek. Vissza kell térni a fegyelmezett játékra, nem szabad, hogy elvigyen minket ez a döntői hangulat.
2: Lásd, második fél idő, de nagyon kíváncsi lennék, hogy benned egyébként hogy ülepedett le az, amit látsz az első negyedben, az első fél időben, mert ahogy figyeltem, inkább a nagy szünetben emelted fel a hangodat, és például nem is kértél időt ott az első fél időben.
4: Nem, mert megmondom őszintén, annyira látszott, hogy nem vagyunk ott, és most 6-1-nél, vagy 5-1-nél, vagy 4, tehát a mérkőzés ritmusa az olyan volt, hogy inkább a végére akartam tartogatni, hogy tudjanak pihenni a játékosok majd a végén. Mert gyakorlatilag elúszott a mérkőzés az első negyedben. Mondom, vissza kell térnünk a fegyelmezett játékra. Ez ma nem tetszett, de azért küzdöttek a játékosok, csak bután.
2: Az eszköztárd azért az híresen végtelen, de most így a harmadik mérkőzésig mihez kell majd nyúlni egy ilyen helyzetben, hogy újra el tud hitetni a játékosaiddal, hogy neki lehet még ugrani ennek a Ferencvárosnak, és amiről beszéltünk már az első meccs előtt is, hogy a realitás érzéket azt valahogy ki kell kapcsolni.
4: Ugyanahhoz kell nyúlnunk, amihez eddig is nyúltunk. Egy meccset szeretnénk nyerni a Fradi ellen. Teljesen mindegy, hogy az első lett volna, vagy a második. Én örülnék, hogyha a harmadik lenne.
1: A bronz csatában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A mai végeredmény Szolnok BVSC 17-19. Az ötödik helyet a Vasas szerezte meg, miután 13-12-es sikert aratott a Szeged vendégeként, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A női vízilabda OB1-ben az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét 17-10-re.
5: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második állomásán Franciaországban. A kétszeres olimpiai bajnok Milán Kristóf két számában is dobogóra állhatott, 50 méter pillangón harmadikként csapott célba, míg 100 méter gyorsan második lett. Bozoki Szedmák Réka, a magyar válogatott röplabdázó visszatér nevelőklubjába, a bajnok Vasas Óbudába. Az ütőjátékos a Vasasból 2017-ben Békés Csabára szerződött, majd 2020 és 2025 között a Kaposvárt erősítette, amellyel bajnoki ezüstérmet szerzett, mielőtt külföldre igazolt. Az elmúlt két idényben a román Dinamo Bukarest, illetve a lengyel Biesco Biela légiósa volt. A MAFC és a Kazincbarcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extraligában. A két gárda helyét a Deac és a miskolci MEAFC veszi át. A cseh Matej Havran nem játszhat a Tatabánya csapatában a férfi kézilabda Európa-kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedón Ohrid otthonában. A mostani szezont követően a lengyel Wisla Plockhoz távozó beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésén sérült meg. A klub mai tájékoztatása szerint elszakadt az előső kereszt szalagja. Az Ohrid 29-28-ra nyert Tatabányán, a visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik. Fontos tapasztalatokat szerzett a Győr a Debrecen elleni bajnokin a női kézilabda bajnokságban, erről is beszélt a BL címvédő Eto vezetőedzője Per Johansson. A svéd szakember elárulta azt is, hogy Dion Hauser szereplését a budapesti négyes döntőben nem veszélyezteti sérülése. Per Johanssonnal Szilágyi Dóra beszélgetett.
6: What feedback did you get?
7: Milyen visszajelzést kapott a csapatától a Debrecen elleni legutóbbi meccs után, ami segíthet a Final Four-ra való felkészülésben?
8: I think it was many good things in that game. First of all,
9: szerintem sok jó dolgot láttunk azon a meccsen. Először is nem játszottunk annyira jól, mégis meg kellett találnunk a módját, hogy nyerjünk. Kemény ellenfél volt. Ez nagyon fontos tapasztalat nekünk a Final Four előtt. Persze most mindenki nagyon boldog, hogy megnyertük a bajnokságot, így ezzel már nem kell foglalkoznunk vasárnap. Egy kis ünneplés belefér, mert szeretnénk veretlenül végigmenni a ligán, és szerintem sikerülni is fog. Ez egyfajta megkönnyebbülés volt, és önbizalmat is adott nekünk. Jól sikerült a negyed döntő, jó volt a kupa döntő, és Debrecenben nyerni mindig nehéz. Ez megmutatta nekem, hogy ennek a csapatnak nagyon nagy ereje van ebben a szezonban is.
7: Az idény legnehezebb része egyértelműen az volt, amikor a csapatnak beálló nélkül kellett játszania. Mennyire változtatta ez meg a csapatot? Most már Anna Lagerqvist visszatért, Ida már ideális itt van, de Kelly Dürfel továbbra is segít ezen a poszton.
8: Yes, I think now and when I think about that period, this period was very important for us.
9: Igen, most visszagondolva, ez az időszak nagyon fontos volt számunkra, mert szenvednünk is kellett. Más megoldásokat kellett találnunk. Kevés játékosunk volt, ami az edzésekre is hatással volt. Szerintem ebben az időszakban fantasztikus munkát végeztünk. Két meccset elveszítettünk, de néha az is fontos, hogy megtapasztald, milyen veszíteni. Kelly pedig az egyik legértékesebb játékosom, mert a holland kézilabdaiskolából jön, ügyes a labdával, okos játékos, jól védekezik, vállalja az ütközéseket és gyorsan alkalmazkodik. Nagyon jól megoldotta ezt a szerepet, szóval mondhatjuk, hogy csináltunk még egy beállót. Anna pedig úgy tért vissza, hogy az órája az egész csapatra hatott. Amikor ő a pályán van, mindenki feljebb kapcsol az edzéseken is. Ez fontos volt. Elver is visszatért, ő is nagyon energikus, mindig nyerni akar. Ida Mari pedig fantasztikus személyiség. Gyorsan beilleszkedett, és több meccsen is megmutatta, hogy lehet rá számítani. Korábban nulla opción volt ezen a poszton, most pedig már három. Have also showed some games that I can trust her. So now I think I had zero options, but now I have three options.
7: That's great. Ez remek.
9: This has changed. Igen, ez sokat változott, de az az időszak, amikor kevesen voltunk, szerintem nagy része volt annak, hogy sikeresek lettünk, mert meg tudtuk oldani a problémákat.
7: Dionne Househair nem játszik az utolsó bajnok. Aki meccsen egy kisebb sérülés miatt. Ez azért van, hogy biztosan rendbe jöjjön a négyes döntőre.
9: Valójában csak egy nagyon apró sérülése van, itt is van velünk. A NECA ellen amúgy is rotálni fogunk, szóval egyébként sem játszott volna azon a meccsen, mert van egy rotációs rendszerünk, és csak 14 játékos nevezhetünk. Már korábban eldőlt, hogy nem játszik a NECA ellen, most pedig kapott egy hetet pihenni. Pár napon belül 100%-os lesz. Nincs semmi komoly probléma, nem aggódunk miatta.
8: So we are not stressed about this.
7: Yes,
8: so
7: akkor ezek szerint a Final Four-ban játszhat majd.
8: Yes. You could play on Sunday also, but
9: igen, vasárnap is tudna játszani, de ez most inkább elővigyázatosság az orvosi stáb részéről. Egyébként is kimaradt volna a rotáció miatt, szóval ez így alakult. Ott lehetne, de nincs értelme, mert bár fontos a meccs, nem a pontokról szól.
8: Because the game is matter for us, but it is not about the points.
7: Yeah, I know. Ezen kívül milyen állapotban van a keret? Mindenki egészséges?
6: Is everybody healthy?
8: I think, of course, we are in the middle of May now.
9: Május közepe van, ilyenkor természetes, hogy sok játékosnak vannak kisebb problémái. De mióta Helena Elver visszatért, jó időszakban vagyunk. Jól edzünk, nagyon magas színvonalú munkát végzünk az edzéseken, és edzőként jó helyzetben vagyok.
8: I'm in a good position as a coach, yes.
6: Have you ever been in...
7: Járt már hasonló arénában, mint az MVM Dome?
8: Yes, it's actually my fifth.
9: Igen, ez már az ötödik ilyen alkalom nekem. Nem az ötödik a Dómban, hanem a harmadik az MVM Dómban, emellett kétszer a Pap László arénában is voltam, amikor a Bukarest edzője voltam. Szóval ez már az ötödik ilyen élményem, és elképesztő érzés. Elképesztő a hangulat. 20 ezer néző, erről álmodik az ember fiatal edzőként. Most pedig ötödször élhetem át ezt, szóval nagyon szerencsésnek érzem magam.
1: A Győr a június 6-i elődöntőben a francia Brest-tel mérkőzik, még a másik elődöntőben Metz, Cseszeme, Bukarest találkozót rendeznek a budapesti női kézilabda Final Four-ban. A Crystal Palace a 89. percben továbbra is 1-0-ra vezette a Rayo Vallecano ellen a labdarúgó konferencialiga döntőjében. Ma délelőtt hazaérkezett a magyar férfi jégkorong válogatott az alcsoportos világbajnokságról. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. A repülőtéren a hazaérkezést követően Virányi Zsolt Garács Zsombort kérdezte.
10: Tavaly is beszélgettünk itt a repülőtéren, ez most azért különlegesebb lehetett, de mi a különbség számodra, a te szempontodból? Nyilván én a családi dolgokra gondolok, hogy azért más édesapaként játszani.
11: Más, nyilván nagyon hálás vagyok, hogy most már édesapaként lehetek itt, meg sokkal különlegesebbé teszi a világbajnoki élményt is, de minden más élményt. Nyilván az, amikor meccs után kijövök, és már nem csak feleségemmel találkozhatok, hanem az apró kis gyermekünkkel, az végképp felemelő. Jó VB volt ez is, meg sikerült elérnünk azt, amit első ízben szerettünk volna, és egyébként szerintem sokat tudtunk építeni, mint folyamat válogatott tekintetében is.
10: Erről egy kicsit mesélj, mint rutinos játékos, mert ugye a brit csapatoddal Nottinghamnál bajnok lettél, tehát hogy miben érzed, hogy fejlődünk, hogyan lehet még tovább fejlődni, mert jövőre is a csoport, tehát magyarán nem lesz könnyebb se a bennmaradás, vagy kazak, vagy az ukrán csapat ellen, nem tudjuk még a pontos lebonyolítást, mert a szabályokat, hogy mi lesz az orosz vagy a fehér orosz válogatottal, azt tudjuk, hogy viszont a többiek bitang kemények, és sokkal gyorsabbak, sokkal nehezebb ellenük jó eredményt elérni.
11: Ez így van. hanem tavaly azért mentünk, hogy sikerüljön benn maradni, ez sikerült is. Egyáltalán nem azzal álltunk bele, hogy jaj, csak a kazakat fogjuk meg. Nyilván ez lett a vége, és aztán kellett, hogy az ő meccseik is úgy alakuljanak. Ez egyel biztosabb volt idén, azt gondolom, a számok tekintetében, de hogyha a felszín alá tekintünk, akkor szerintem sokkal több volt ebben a világbajnokságban olyan tekintetben, hogy jó teljesítményt tudtunk nyújtani, nem egészen 7 meccsen keresztül, de sokkal hosszabb időn keresztül, mint egy meccs. Még akkor is, hogyha ez nem közvetlen eredményességben nyilvánult meg. Én abban bízom, hogy jövőre több váratlan eredményt fogunk tudni kihozni. Ez nem feltétlenül az, hogy mi nyerünk 3 meccset a hétből, de inkább az, hogy sikerül egy-egy pontot valahonnan elhozni, amire senki nem számít, akár még mi magunk sem, és képesek legyünk azt a stabil játékot hozni, amit most is jó pár harmadon keresztül képesek voltunk, de egyáltalán nem az egész világbajnokságon keresztül. És az, hogy ez a stabil, megbízható védekező játék, az hogyan tudjuk hozzáadni ezt az aktív támadást, ami majd a gólszerzéseinket fogja eredményezni.
10: Zárásul azt mondd el, hogy azért a pihenés után a következő szezonnak a Nottinghamben neki futsz, mi lesz a fő cél?
11: Nekem volt szerencsém ott már egy pár dolgot megnyerni, viszont az alapszakaszt még nem nyertük meg, és Angliában az igazán nagy dolog.
10: Szóval magyarán bajnoki és kuparany megvan.
11: Így van, meg ezt a kontinentális kupát is megnyertük ugye idén, amilyen európai második kupa bajnokság, nem is tudom, minek nevezzem.
10: A bajnokok ligája után.
11: Igen, és azt is sikerült megnyerni, tehát igazából Angliában ez egy dolog maradt, hogy alapszakaszt nyerjünk. Ezt fogalkörömmel ezen fogok dolgozni, hogy ez sikerüljön megnyerni. Meglátjuk egyelőre, nem sokat látok még abból, hogy milyen csapatunk lesz, sem a többiekből a ligában, de bízom benne, hogy képesek leszünk rá.
1: Az Eto FC György nyerte a bronzérmet a női labdarúgó NB1-ben, mivel házigazdaként 1-0-ra győzött az MTK ellen a helyosztó második mérkőzésén. A labdarúgó NB2-ből feljutott Budapest Honvéd menesztett szakvezetője Feckó Tamás szerint egy edzőt akkor is kirúghatnak, ha elvégezte feladatát. A Kispesti Egyesülettel közös megegyezéssel szerződést bontott 48 éves szakember az M1-en beszélt csalódottságáról, a riporter Szőke Viktória.
12: Az úgy, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott, mert azért másfél éven keresztül reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, visszakerüljön oda, ahova való. Ugye az első fél évben nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb el tudjunk lépni az utolsó helyről, ahol átvettem a csapatot. Az a fél év is azt mondom, hogy már egy olyan fél év volt, amire lehetett alapozni ezt az évet, hiszen hiába ősz utolsó volt a csapat, tavaszi eredmények alapján ugye harmadikok lettünk, ezáltal feljöttünk a 8. helyre, év végére. És ez egy nagyon jó alap volt, hogy már csak egyet kelljen lépni, vagy kettőt azért, hogy megvalósítsuk a célunkat, amit a öltözőn belül kitűztünk, hiszen a csapatnak a célja az volt, hogy egy éven belül visszajussunk, a vezetőség 2 évet adott rá, azt mondom, hogy lehet, hogy túl korán jutottunk fel.
1: Az elmúlt pár napban érkeztek-e már megkeresések? Beszélhet-e erről esetleg, és hol képzeli el az edző karrierjét, az MB2-ben vagy az MB1-ben?
12: Hiába írtak bármit is, még egyetlen egy komoly megkeresés se volt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtalál egy feladat, de gondolom mindenki azért dolgozik bármilyen szakmában is van, hogy a legmagasabb szintre eljusson. Közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött. 26-27 éve kezdtem el edzősködni. A megye 2-es tiszteleti ifi csapatomtól indulva, akkor is mindig a következő lépcsőfokokat néztem, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, természetesen az volt a cél, hogy utána NB1-ben tudjak edzősködni, és most is az a cél az, hogy egy NB2-es csapat által, mint ugye, amikor MTK-ba feljutottam, akkor viccesen mondtam, hogy nagyon jól tudtam, hogy mivel nem volt mögöttem soha senki, hanem csak az eredmények, hogy egy csapatot fel kell juttassak, hogy NB1-es edző legyek, de ott ugye kettőt kellett feljuttatni, mert a Balmazújvárostól visszaléptem az NB2-be az MTK-hoz. Osztály szerint volt visszalépés, hiszen egy történelmi nagy klubról beszélünk. Ugye lehet, hogy most is az lesz, hogy nem egy csapatot, hanem kettőt kell feljuttatni, de én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb az első osztályba tudok újra dolgozni, mert természetesen az a cél.
1: Kétszer is vezetett, végül 3-2-re kikapott a lengyelektől a magyar minifutball válogatotta a Pozsonyban zajló Európa-bajnokság első csoportmérkőzésén. Megismerhettük a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökének legfontosabb programpontjait. A múlt pénteken megválasztott Telegdi Attila a sajtóbeszélgetésen vett részt, itt kérdezhette őt Keszi Dóra.
13: Születésnapján választották meg elnöknek, mihez gratuláltak többen a születésnapi jogkívánsághoz, vagy az elnöki pozícióhoz?
14: Mind a kettőhöz. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy egyszerre volt a kettő. Azt is megkérdezték, hogy melyiknek örültem jobban. Hát a születésnap az minden évben van az embernek, elnöké viszont nem minden évben választják meg, úgyhogy az utóbbinak jobban örültem.
13: Mégis miért vállalta ezt a pozíciót, hogy miért döntött amellett, hogy egyáltalán megpályázza?
14: nagyon sokáig eszemben sem volt, hogy megpályázzam. Én alapvetően a sportszakmával jobban szeretek foglalkozni abból a szempontból, hogy a jég mellett sokkal jobban érzem magam. Vannak olyan helyzetek, amiket majd most el kell vállalnom, amiket kicsit így idegenkedek tőle, de meg kell birkóznom vele. Alapvetően azért vállaltam el ezt a pozíciót, mert nagyon sok megkeresés érkezett. Mind a sportolók, mind edzők, mind vezetők részéről. És akkor kezdtem egy kicsit így gondolkodni rajta, és hát jött egy ilyen utolsó, nem tudom, egy ilyen impulzus, hogy hát akkor csak meg kellene próbálni, és akkor megpróbáltam, és így be is jött. Picit meg is lepődtem, hozzáteszem, mert fel voltam készülve rá, hogy nem választanak meg, és akkor szerettem volna az elnökségben lenni, hogy ténylegesen hozzájáruljak valamelyest a szövetség fejlődéséhez, de így most ebben a helyzetben egy kicsit más színezete van az egész dolognak.
13: Zárt körű volt a választás, és nem lettek jelen újságírók. Mi szerepelt pontosan a programjában, ott ugye be is kellett mutatni?
14: Alapvetően a programnak az alapját a sportoló központúság alkotta, tehát a sportoló központúság, az átláthatóság erősen demokratikus alapokra szeretném helyezni, és szeretném azt, hogy minden edző hallassa a hangját. A vidéket szeretném jobban fókuszba helyezni, mert egy picit úgy látom, hogy itt a fővárosi klubok mellett a vidéknek nincsenek olyan lehetőségei, mint egy fővárosi klubnak, tehát szeretném őket helyzetbe hozni. És egy picit a demokratikusabb megközelítést szeretném kialakítani, ami azt jelenti, hogy bizottságok létrehozása, szavazások, tehát hogy mindenki éreztesse azt, hogy a döntésnek részese.
13: Jól tudom, azt is említette korábban, hogy azért fontos, hogy felelősségi köröket is létrehozzanak, mert az eddig hiányzott a szövetségből. Lesz, de most hogy állnak, vagy tényleg ilyen szempontból mik a tervek a továbbiakban?
14: Az a tervem, hogy adekvát feladatokat szeretnék az elnökségbe is kiosztani az elnökségi tagoknak. Tehát, hogy korábban nem volt igazából kifejezetten feladatkörük, hanem előjött egy téma, és akkor arról szavazni kellett. Most viszont szeretném azt, hogy úgyis igyekeztem összeállítani az elnökséget, hogy mindenki képviselve legyen az összes sportág, ami a szövetség berkein belül működik. És azt szeretném, hogyha az elnökök azok folyamatosan járnák a saját sportáguknak a különböző szintjeit, gyűjtenék be az információkat, megtalálhattuk legyenek a problémákkal, ezeket behozzák az elnökségbe alkalmattán, és meg tudjuk ezeket vitatni, és tudjuk segíteni ebben is a sportágokat.
1: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a döntőben 1-0-ra verte a spanyol Rayo Vallecanót. Az angol Crystal Palace története során első nemzetközi kupa sikerét aratta. Maurizio Sarri távozott az olasz labdarúgó bajnokságban szereplő Lazio vezetőedzői posztjáról. Sajtóértesülések szerint Sarri utódja Gennaro Gattuso korábbi szövetségi kapitány lesz. Sarri pedig az Atalanta irányítását veszi majd át. A sportvilág ezzel véget ért, viszont hallásra.
5: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A sportág a tenisz, a sportoló Temesvári Andrea, aki ma a kerek születésnapot ünnepel, én nem mondom meg a hanyadikat, de nem tiltom meg neki, hogy elárulja, és a Nemzeti Sportrádió stábja hallgatói, és a magam nevében is, Andrea, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Majd nem? Te elárulod, hát amúgy meg bárki most már, hál' Istennek, ugye... Hát ez nem titok, 60 éves lettem, bárki rámegy az internetre, és a Wikipédia elárul mindent.
1: Hát egy gyönyörű fiatal hölgy ült velem
2: szemben. Nagyon szépen köszönöm.
1: Hát Isten értesen, hogy itt vagy? Hogy nem családi körben, vagy valami más körben ünnepled?
2: Hát ünnepel, ott lennék, onnan jöttem el, képzeled, tehát még az ebédről is fölálltam a kedvetekért, úgyhogy mivel azt hiszem, hogy tényleg ez egy nekem is megtiszteltetés, hogy bejöhetek, és egy picit beszélgethetünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Én azt gondolom, hogy ezért is szakítottam el egy pici időt most ma.
1: Eddig mi volt a születésnapi ünneplés, ami már túl vagy?
2: Hát nagyon nagy meglepetés, mert már tegnap este volt egy fantasztikus vacsora, és hát mondhatom, egy kis szórakozás ott az étterembe, amit az unokatestvérem és a testvérem, meg a gyerekem, a nagylányom, mert a két fiam most még Amerikában tanul, szerveztek meg, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, és hihetetlen jól éreztem magam. De mondtam, hogy én ezt elviselem most még egy pár napig, illetve lehetne azt, hogy most egy éven keresztül ilyen kényeztetésbe legyen részem, úgyhogy elfogadom.
1: Bulizós alkat vagy egyébként?
2: Nem annyira. De szeretek táncolni, imádok táncolni, úgyhogy tegnap ezt is sikerült megvalósítani.
1: És akkor még a mai nap során is azért valami még biztos lesz,
2: ha
1: elengedünk innen.
2: Igen, még szerintem így a szűk családi kör.
1: Emlékszel gyerekkorod születésnapjaira? Úgy általában szívesen emlékezel születésnapokra?
2: Igen.
1: Na, mik voltak azok gyerekkorodban, amikről különösen emlékszel?
2: Hát az első pár évre arra nem annyira emlékszem, de azt tudom, hogy... ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algériába, Algérba
1: értünk. Bocsánat, aki nem tudná, kosárlabdázott,
2: igen,
1: és kosárlabdaedzőként dolgozott.
2: Istennek igen. Még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
1: Hát ha hallgat bennünket, akkor innen is üdvözöljük Temesvári Ottótól.
2: Igen, nagyon, ő is ott volt tegnap, hál' Istennek, egy gyönyörű szép beszédet is mondott, amint természetesen én... hát nem bírtam visszatartani magam, és így kicsit pityeregtem is, úgyhogy nagyon jól esett. Tehát Algériába voltunk, hát onnan emlékszem egy picit vissza így egy szülinapra, de hát igazából amikor hazaérkeztünk Magyarországra 10,5 éves koromba utána, nem mindegyikre emlékszem ám, de bevillannak szülinapok.
1: Mondok, egy 20. születésnap, az biztos bevillan,
2: persze,
1: akkor már egy karriered csúcsán voltál. Tehát
2: hát
1: abszolút...
2: akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-ben, tehát pont 21, tehát 20, igen, után. Úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza. Szóval hihetetlen a meccseknek, meg a versenyeknek ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van, még hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek, meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt mondom, tényleg volt, de nem ugrik be úgy, hogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe. Meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az első, hanem amit megnyertem elsőt, arra például teljesen emlékszem a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok, szóval...
1: Hát nagy sikereket azért majd fel fogunk említeni. Aztán, hogyha esetleg nem emlékszel rá, akkor majd megpróbáljuk összerakni ezeket a sikereket. Viszont arra emlékszel-e, hogy hogy kezdted a tenisz karrieredet? Hiszen, ha jól tudom, 5 éves korodban kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszte.
2: Nem, egyáltalán nem, és ott is inkább apukámnak volt ilyen, hát fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam. És én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett. Ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és alkalmazkodni valakinek az idejához.
1: 6 éves kislány volt?
2: Nem 6 éves voltam, hanem már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanítani. Tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak meg egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést. Tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, hát akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, még azt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
1: Akkor olyan 10 éves körül
2: lehet. 10 és fél éves voltam, amikor visszajöttünk Budapestre.
1: Ebben az időszakban, itt a bevezetőben is említettem, ugye volt ez a bizonyos acélféle kulturpolitika, ez a 3 T betű, ez a támogat, tilt és tűr című rendszer. És akkor ezt mondtam, hogy talán a tiltva nem volt a tenisz, de úgy igazából nem is volt akkor támogatva. Gondolom, édesapád is hiába
2: igazán,
1: szerette.
2: Nem igazán, egyáltalán nem volt. Hát egyáltalán
1: tiltva nem volt,
2: igazából
1: de legalább egy tűrték
2: úgy kellene
1: akkor
2: fogalmazni, szerintem az a ahogy elhangzik, hogy ez a tenisz sportág akkor is a gazdagabbak sportága volt.
1: Vagy az úri sport, a kommunisták is, emiatt ugye el is nyomták
2: és az
1: egy
2: nem volt,
1: igen,
2: nem volt támogatva. Nem. Éppen ezért is volt nehéz apunak az elején ezzel úgy mit kezdeni, mert ahova levít, ott látták az edzők, mondták, hogy jaj, hát igen, ügyes, de nem nagyon vettek külön. Kicsit más apu elkezdett, ugye akkor találta ki, hogy mi lenne az, hogyha Andi egy olyan stílus tanulna meg, amit az akkori női tenisz nem nagyon játszott. Egy kicsit férfiasabb, akkor jött a Björn Borg féle nagyon kemény pörgetéseknek a dinamikus másik adogatás, kikszerve, ahogy így hívjuk. És mi lenne, hogyha az adottságom megvolt, ügyes voltam, meg tudtam tanulni, hogy azt tanítanám meg ezt a stílust. És ezt itthon még annyira nem fogadták el, a régi stílus tanították, és végtelenség próbáltak visszaállítani arra, amit ők tudtak, és apu meg nem engedte is. Az én édesapámnak nem volt soha szándéka az elején, hogy ő legyen az edzőm. De végül is, ugye pénzük nem volt a szüleimnek arra, hogy egy külföldi edzőt felkérjenek. Nem is volt olyan edző itthon, aki utazott volna velem, vagy elvitt volna külön versenyekre. Mentem a nemzetközi versenyekre, amikre elküldtek egy ilyen Európa-bajnokság, vagy amikor kimentem legelőször Amerikába, Miami-ba volt a nem hivatalos egy kis világbajnokság. Ezekre mindig a szövetségből kiküldött egy vezetőt a szövetség, de oda még nem is tudott kikísérni apu. De utána már muszáj volt ő elkísérni, mert egyedül abba a korszakba, amit te is említettél, hát azért egyedül a világba nem nagyon engedett el.
1: Most engednék el egy 14 éves gyereket, meg vagy 15 éves
2: meg azért,
1: gyereket.
2: Meg azért arról beszélünk, hogy akkor egy normális magyar állampolgár három évente egyszer utazhatott ki.
1: Ez tehát hogy, akkor hogy sikerült neked kiutazni?
2: Hát úgy, hogy mint válogatott játékos, külön engedélyeket kaptunk mindig a versenyekre, és akkor kaptunk egy olyan külön, visszakaptuk tulajdonképpen az útlevelet, tehát engedélyezve lett, hogy mi elmehetünk ezekre a versenyekre. De volt olyan, amikor már több nemzetközi versenyre, mert már nem junior, hanem felnőtt versenyekre mentünk, amikor azért csak apukámnak meg nekem adták oda az útlevelet, féltve azt, hogy anyuval megyünk, akkor nem jövünk vissza. Tehát azért nagyon sok mindent éltünk meg mi, vagy főleg én azt gondolom abban a korban, amikor azért ma egy 14-15 éves még talán a politikában úgy nincs annyira benne. Nekem azért ezt korán fel kellett fognom, hogy mivel jár, vagy mi az a fantasztikus lehetőség, amit megkaptunk ebbe az időszakban apukámmal, hogy hát engednek, hogy játszunk, vagy játszunk, tehát kikerüljek, és bármikor, bárhova tudjak elutazni. Azért azt hozzáteszem, hogy mivel mindenhova vízumot kellett kérni, nem volt könnyű egy programot megszervezni. Tehát éppen ezért, amikor a csúcs időszakomban nem is volt sajnos nekem megadatva, hogy azok a lehetőségeket kihasználjam, hogy például egy-egy verseny után voltak bemutató versenyek, ahol és ahová meghívtak, de képzeld, nem tudtam elutazni, mert nem kaptam olyan gyorsan meg a vízumot, hogy részt tudtam volna venni ilyen bemutatókon a legjobb játékosokkal a világon. Tehát egyet be tudtam vállalni, mert megkaptam időbe, amikor tudtuk, hogy ha időbe szóltak, leadtuk az útlevelet, és akkor megcsinálták. De volt olyan, hogy nem maradt már idő arra, mert egy magyar állampolgárként vettek ugye mindenhol, és annak meg volt a, hogy mennyi időt kell várni a vízumért.
1: Igen, most hirtelen számolgatok magamban, itt nagyjából ugye a 70-es év, inkább a 80-as évek elejéről beszélgetünk.
2: Igen, hát a 80-as évek végéig, a 89-ben.
1: Nagyon sokáig még Ausztriába is vízunk kellett, de Németországban mindenképp vízunket, mindenhova. Minden, és ráadásul más útlevelünk is volt, mert ugye volt a piros útlevél az öt szocialista országban, igen, és volt az a bizonyos kék útlevél, ami az abszolút az álmok ne továbbja volt.
2: És én azt kaptam meg, így van.
1: Visszatérve egy picikét még Algériából a hazatérésre. Na most, hogyha manapság eldobok egy teniszlabdát valahol Budapesten, biztos, hogy eltalálok egy teniszpályát. Akkoriban azért, ha jól emlékszem, így a 70-es évek második felében azért nagyon-nagyon kevés teniszpálya volt. Budapesten országos szinten meg talán még kevesebb.
2: Hát, ahogy mondod, nagyon, nem azt mondom, hogy kevés, inkább amiből kevés volt, ugye Salak az európai játékosoknak, meg a játék stílusa is inkább a salakos pályához áll közelebb, mert valahogy Európában az terjedt el. De a kemény pálya, ami Amerikában vagy például a füves játék, ugye Wimbledon, meg az Ausztrál Open, én még játszottam, amikor füvön volt, képzeld el, megtartva, nem ezen a rebound részen, amin most. Tehát
1: Magyarországon volt füves pálya?
2: Nem, de hogy volt. Volt, soha nem feleltem, a Hélia, vagy a nem is tudom melyik szállodának, az Olimpia fönt a Normafánál egy ilyen rekordtánszerű pályája, ami hasonlított a legjobban ahhoz, ahova egyszer mentem, például a nizzai Európa-bajnokságon, az nem salakon, nem kemény pályán volt, és ott edzettünk, kértünk lehetőséget, úgyhogy azt el tudom mondani, hogy akkoriban is nagyon sokat segítettek, amikor tudtak ilyen lehetőségben, hogy ez a szálloda odaadta a pályát, mert persze megmondta, hogy mikor mehetünk, mikor üres, de nagyon nehezen tudta apukám megszervezni, hogy azon a pálya rendszeren tudjon engem végigvinni, ami kellett. Éppen ezért alakult az is ki, hogy amikor felajánlotta a Nick Bolitari, ugye tudjuk, hogy Nick Bolitari alapított meg egy nagyon szép, fantasztikus teniszakadémiát, és ő látott engem először 12-13 évesen, akkor rögtön felajánlotta az édesapámnak, hogy bármikor nyitva áll az ő akadémiának az ajtaja és kapui és vendégül lát minket, úgyhogy mi nagyon sokat mentünk oda, ami Floridába volt, mert ott tudtunk teljesen fantasztikus körülmények között felkészülni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kellett salakon, ha kellett fedett pályán, ha kellett füvön, ha kellett kemény pályán, ott minden adott volt, és a partnerek is. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt számunkra.
1: Itt a 70-es évek végéről, 80-as évek
2: ez eléről. Ez nem a 70-es évek, ez a 80-as évektől egészen 80-as évek.
1: Azért te gondolkoztál rajta, hogyha mondjuk 300 kilométerrel nyugatabbra születsz, akkor mennyivel lett volna esetleg más a pályafutásod?
2: Hát ha azt veszük, hogy nagyon sok... Én azért a kérdésedre úgy válaszolnék, először megfordítom. Én nagyon büszke vagyok, és voltam mindig is, hogy magyarként szerepeltem, vagy képviseltem az országomat. Tehát eszembe nem jutott, hogy mást képviseljek. De azt el tudom mondani, hogy nem egyszer, nem kétszer, és nem tízszer mondták a menedzserirodám, vagy azok, akik erről beszéltek, hogyha én elmennék, és már pedig ajánlottak föl más országokból lehetőséget, akkor sokkal nagyobb szerződéseket kaptam volna, inkább így mondom. Tehát támogatói szerződések, ruha szerződések, kozmetikai szerződések, vagy bármi, ami ezzel az iparág, tehát a reklám értéke ugye már akkor elkezdett főleg Amerikában a tenisznek nőni. És az egy kuriózum volt, hogy megjelent egy kis magyar kislány, aki nem csak teniszezni tud, hanem több nyelven is tud beszélni, plusz még talán a vakok között félszemű, most bocsánat, ezt úgy mondom, hogy még egy kicsit így helyeskésebb is, és azzal is foglalkozik.
1: Ezt nyugodtan mondhatod, mert nem akarok összehasonlításra tenni, de Chris Evert volt egy gyönyörű teniszező, ezt követően te még szebb voltál, és tényleg kuriózum voltál, tehát
2: igen.
1: Abszolút, tehát
2: pont ezért szerették
1: volna reklámozni mindent, mert te egy gyönyörű fiatal
2: lány voltál. Pont ezért szerették volna ezt egy kicsit kihasználni, De Magyarországon a piac annyira nem volt senkinek egy olyan befektetés, hogy nem is akart. Na hát most egy magyar rendben van, de most mit fog hirdetni Franciaországba? Rehet, csináltak persze mindenféle
1: hát
2: apróságokat.
1: Azt a krokodilost, ha nem mondjam a nevét. Van rajtad a krokodilos póló,
2: igen,
1: nincs adat semmi gond.
2: De mindegyik ország azért próbálja saját versenyzőit előtérbe helyezni, tehát nem hiszem, hogy akkor azt úgy tudta volna megtenni, hogy ha mondjuk én franciává válok.
1: Nyilván ez egy egészen másik történet. Ide születtél, Magyarországot képviselted, és az megfordult a fejedbe, hogy jobb lett volna esetleg később születni, mert később születsz, beleszületsz ebbe a celeb világba, ami most van. Te egy óriási celeb lehettél volna. Ez vonzott volna téged? Ez az állandó szereplés? Ugye ez egy nagyon csúnya kifejezés. Nem
2: én
1: is
2: nem használnám celebnek, mert én azt gondolom, hogy bennem soha nem ez is nem ez motivált, meg bennem nem ez merült fel.
1: De szeretnél most tenni?
2: Egy sportoló nem... celeb, egy sportoló, vagy nem tudom ennek a szónak a...
1: Celeb lejáratod,
2: mert azért most, igen,
1: igazad,
2: tehát most...
1: Celeb lejáratod, de értsük akkor jól a celeb
2: akkor
1: kifejezést.
2: Akkor jó értelmében...
1: Úgyhogy a médiában sokat szereplő és különböző területeken szereplő sportolót, aki egyébként megdolgozott teljesen a sport teljesítményével.
2: Igen, tehát én ezt lovagoltam volna meg, vagy örültem volna, hogyha ezt egy picit jobban kihasználják, vagy itthon egy picit jobban megkapja. És nem csak magamról beszélek, hanem nagyon sok sportoló nemzetközi színvonalú eredményei után valahogy itthon annak idején nem kapta meg ugyanazt a figyelmet szerintem, amit megérdemelt volna. És amit kérdezel, nagyon sokunkban megvolt az a vágy, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az átélt pillanatokat át tudnánk adni a fiatal nemzedéknek, és ugye mi egy példaképpé váltunk, és azért sok sportoló hasonló cipőben van úgy, mint én, hogy azért nekem sincs szereplési vágyam, akkor ha, tehát mi van az átlag? Vagy legalábbis én nem hiszem, hogy nekem, ahogy mondtad is, olyan hihetetlen módon mindig és mindenkor szeretnék szerepelni. Ha most van egy ilyen apropója, hogy meghívtatok, nagyon szívesen, de a semmiről nem szeretek beszélni, mert az nem nincs itt. Ha van egy nagyon jó eredmény, van egy olyan, amit az ember szeretne elmondani a sportjával kapcsolatosan, természetesen. Tehát feleslegesen nem, de, de azért azt gondolom, hogy akik ebben a sportágban hihetetlen eredményeket értek el, azok tudnak segíteni a jövő fiatal sportolóiért. És szerintem ezt külföldön sokkal jobban csinálták, vagy még mai napig talán csinálják.
1: Ez azért kérdem, mert hirtelen gondolkoztam, hogy ugye Kurnyikovának hívták azt a hölgyet, aki gyönyörű volt,
2: de ő amerikai is lett nagyon igen, korán, igen. Tehát ő azért más...
1: Csak hogy felkaptak egyébként egy olyan teniszedő hölgyet, aki tudásban...
2: Nem érte el
1: a bokádig sem érte el tudásban.
2: Jó, hát, de ehhez kellett az is, hogy... ahogy mondtam neked, ő nagyon korán amerikai lett, és ő e felé elment. Azért mi meg, vagy legalábbis az én stábom, a menedzserirodám, meg amikor átlátták, hogy azért Magyarország egy kis piac, és nem, akkor inkább a tenisznél maradtunk valahogy. Ami persze elestem sok-sok ilyen szerződéstől, de mégis az apukámmal így döntöttünk, és akkor ebbe bele... nyugodtak, tehát talán ezért is esett volna jól akkor meg utólag, hogy azért egy ilyen sportoló, aki úgy döntött, hogy mégis megmarad magyarként is, ezt képviseli, hogy akkor egy kicsit kiemeljék, és azt mondják, hogy fú, de büszkék vagyunk rá, hogy nem hagytad el az országot.
1: Keserűséget érzek most
2: nem,
1: ebben a pillanatban a szavaidban.
2: Nem, egyáltalán. Nem? Ez nem keserűség, csak azt gondolom, hogy jól esett volna. Az nem keserűség. Ha úgy mondanám, hogy fú, azt gondolom, hogy ezt nagyon rosszul éltem meg, nem, de az, hogy, hogy jó lett volna, te miért nem mondjam ki, ha így gondolom. Tehát szerintem jól esne mindenkinek, de teljesen jól vagyok a bőrömbe, tehát nincs ilyen
1: csak
2: probléma.
1: Csak adni a furcsa, hogy te hatalmas sikereket értél el, és nem tudom, hát nyilván jutottak hozzád a visszhangok, azért mondjuk a sport szaklapnak a hátsó oldalán tudtunk olvasni róla egy 6-sorost például. Tehát manapság, ha valaki egy Grand Slam tornán megy egy kört, akkor az két oldalas cikk.
2: De azért
1: ez biztos kicsit hiányzik neked
2: persze,
1: is, hogy
2: a karrieret,
1: ezt mondtam a bevezetőben is, hogy alig tudtuk követni a karrieret. Televízióban nem láttunk.
2: De miért? Mert megint visszakanyarodva, az a sportág itthon nem volt olyan felkapott. Mi volt a futball, azok a olimpiai sportágak, ahol olimpikonok, meg olimpiai érmet szerző versenyzők szerepeltek, az volt a fontos. A teniszbe talán el se jutott nekik az, nem fogták fel, nem mérték fel azt, hogy ez mekkora eredmény, mivel nem volt ennyire elterjedve, vagy nem vették, nem volt ekkora támogatottsága, nem volt annyi pénz benne. Úgyhogy ennyi, ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hát most hál' Istennek, ma már tényleg azt gondolom, hogy a ma már sokkal jobban értékelik azt, amit elértem, mert látják, hogy milyen nehéz, látják, hogy mennyire örülünk egy-egy, ahogy te is mondod, egy-egy Grand Slamen, hogyha egy-egy kanyart nyer egy magyar, és hogyha netán tényleg eljutnának még jobb eredményig, akkor tényleg kell értékelni, mert ezt a sportot hihetetlen mennyiségű sportoló űzi. És szerintem az világ egyik legnézettebb sportága.
1: És minden kontinensen népszerű.
2: Népszerű.
1: Ha már szóba hoztad az olimpiát, ha jól emlékszem, ugye 88-tól olimpiai sportág a tenisz. Gondolom,
2: nem, volt már bőven előtte is. Előtte is volt, 84-ben újra visszahozták.
1: Bemutatós volt.
2: Én nem, játszottak már korábban is, csak 84-ben is visszahozták azt, és hát akkor nyerte Stefan Edberg meg Steffi Graf. Amikor mi nem jutottunk ki az olimpián, a 84-ben együtt tudjuk, hogy miért. És úgyhogy régóta olimpiai sportág.
1: De az olimpia, gondolom, azért az úgy kár, hogy nem a pályafutás, hogy csúcsán volt olimpiai.
2: Hát 84-ben lett volna, ahova nem tudtunk volna kimenni, ott voltam a legjobbak között, tehát azt nagyon sajnálom, hogy akkor nem...
1: Ott lettél volna egyébként? Tehát akkor a világranglistás alapján lehetett venni az olimpiára, ugye?
2: Akkor voltam a világ legjobbjai között, tehát persze.
1: Tehát ott lettél volna.
2: Szerintem igen, szerintem ott nagyon nagy eséllyel lettem volna érmes, én azt gondolom.
1: Na, akkor most beszélgessünk a nagy sikerekről. Hiszen ugye nyertél Roland Garrost, ugye bár egyéniben is ott voltál mindenütt, ha jól tudom, a legjobb 16 között az összes Grand Slam tornát. Mik azok a sikerek, amik úgy elsőre beugranak neked? Aztán majd helyre tesszük ezeket a sikereket, mondtad, hogy nem mindenre emlékszel.
2: Bár ahogy mindig elmondom, a Grand Slam torna győzelem az egy teniszező életében az egyik legfontosabb ilyen versenysorozat, de ettől függetlenül ugye azt párosba sikerült megnyernem Martina Navratilovával.
1: Ott voltál,
2: és ráadásul ugye a Steffi Graf Sabatinit vertük nagyon-nagyon simán meg, de tényleg azt gondolom, hogy hihetetlen jó mérkőzést játszottunk ott, és nagyon összeszedetten tudtuk őket megverni, meg az egész két hetet tulajdonképpen megvertük a világ legjobb párosait Martinával. De ettől függetlenül, amikor azt mondod, hogy egyéni eredményeim, én azért az egyéni eredményemre nem azt mondom, hogy jobban emlékszem vissza, de valahogy nekem az mindig közel állt, közelebb állt egy picit jobban, mert én a párost, meg a vegyes párost mindig egy kicsit olyan játékszinten, meg élvezettel fogtam fel az egyéni, az is persze élvezett, imádtam minden pillanatát, de ott tényleg csak az ember magára számíthat, és maga rontja el, vagy maga nyeri meg. Persze a csapata ott a pályán kívül segít neki, de én ezekre az egyéni torna győzelmeire nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Hát mi nagyon büszkék vagyunk azért el a Roland Garros győzelmedre is.
2: Tudom.
1: A Navratilova akkor a kor legjobb teniszezője volt. Igen. Hogy kerültetek össze?
2: Hát ezt már elmondtam annyiszor, ez egy hihetetlen...
1: Itt még nem mondtad
2: igen,
1: el, úgyhogy légy szíves, mondd el. Én is tudom, hogy van, nem akarom nagy
2: bat játszani. Tényleg, de ez tényleg így történt. Egy ismerősömnél szálltam meg Los Angelesbe, és azonos menedzserirodánk volt a Martinával, az IMG, és ugyan mondta nekem, de nem árulta el, fölhívott egyik nap a hölgy, aki engem menedzselt, hogy jaj, itt vagy, ezen a számon elérhető vagy. Mondom, ugye akkor nem volt mobiltelefon, tehát azért mondjuk, tehát nem volt mobiltelefon. És mondom, igen, ezen ellej, de mondom, miért? Jaj, majd fog valaki hívni, de ne lepődj meg. Jó. Egyik nap csöng a telefon, bemutatkozik Martina, leraktam a telefont, mert én azt hittem, hogy valaki szórakozik velem, mert mondom, ez nem létezik, hát mit akarhatna. Még egyszer fölhív, kerve egy perc rá, megint leraktam a telefont, és azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom, amikor már leraktam, mondta, hogy ne rakjam már le a telefont, tehát hallja, hogy én vagyok, ő tényleg Martina. Utána tényleg, ahogy elkezdett beszélni, rájöttem, hogy az ő hangját ugye ismertem jól, és azt kérdezte, hogy az akkori párja lesérült. Ez ugye olyan december vége, január elején lehetett. Nem. December közepén, bocsánat, hogy következő évben játszanék-e vele főbe fél évig a Roland Garrosig párost. És mondom, hogy? Hát, hogy a partnere úgy néz ki, hogy komolyabb sérülése van, és hogy ő engem nézett, és látott, és ugye ismert, megismert, nagyon szimpatikus az egész attitűdöm, a játékstílusom úgy érzi, hogy az ő játékstílusával abszolút egy nagyon jó párt alkotnánk, és akkor én pontosan így hangzott el, amit kérdeztem tőle, de ezt annyira, ezen mai napig, mert nagyon jóba vagyunk, mai napig a gyerekeimnek is elmondja, hogy ezen annyit nevetett, mondtam, de Martina, neked tényleg elment a józan eszed? De szó szerint ezt mondtam. Hát én nem vagyok egy páros játékos, te a világ legjobb játékosa vagy, szingli

0: tudod, hogy milyen adottságaid vannak, és hogy az egy kis gyakorlással mennyire jó kis csapatot tudunk mi a pályán alkotni, úgyhogy bízz abba, hogy én nagyon jól döntöttem. És mondtam neki, jó, legfeljebb, ha nyerünk, úgyis azt mondják, hogy te egyedül is nyernél pályán, ha kikapunk meg, majd rám fogod, hogy én meg nagyon gyenge játékos vagyok, hát ez van, ez jött össze. És annyit nevetett ezen, és akkor utána elkezdtünk januártól készülni, és hát hihetetlen mennyiségű időt töltöttünk el ugye azon, hogy begyakoroljuk a dolgokat, és nagyon-nagyon bizalmat adott nekem, hogy tényleg elhitette velem, meg hát az elhittem utána én is, hogy azért fel tudok nőni ehhez a feladathoz. Itt igazából azon volt a hangsúly, hogy pontosan tudtuk, hogy engem fognak elkezdeni többet játszani, tehát rám fognak játszani az egész mérkőzés alatt. Úgyhogy én erre felkészültem, és amire viszont nagyon büszke vagyok, az az, hogy tényleg olyat produkáltam, amire még talán én se gondoltam, hogy képes vagyok. Mert olyan ellenfeleket vertünk meg, és úgy tényleg, hogy valahogy néha próbálták kizárni, hogy őt ne nagyon játszatsák a egy-egy gémben, tehát tényleg rám játszottak végig.
1: Megvertette őket, és kész.
0: És folyamatosan, amikor leültünk a pihenőnél, mindig rám nézett, és azt mondta, na, látod, hogy te mire vagy képes? És akkor úgy elkezdtem elhinni, hogy tényleg mire vagyok képes. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, meg ennek az egész fél évnek, hogy ő ezt bevállalta velem, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Temesvári Andrea, Roland Garros győztes teniszező, ötszörös magyar bajnok, aki 1983-ban az év sportolója volt. Ez utóbbi kettő talán kevésbé ismert a közvélemény előtt. A Roland Garros győzelemről pedig már beszélgettünk itt az elmúlt percek során, leginkább arról, hogy kerültél össze Navratilovával. És hát említetted, hogy ez a kapcsolat közöttük egy fél évre szólt. Nem is került szóba, hogy Schreibernek a meggyógyulása után esetleg ti még mindig maradtok?
0: Nem, mert ők szerződés alatt voltak, tehát
1: hát,
0: igazából...
1: Igen. Igen, tehát akkor, amikor sérült a partnered, akkor tudsz választani magadnak egy új partnert, de utána, De sajnáltad, nem, hogy véget ért? Nyerhetettek volna még több Grand Slam tornát.
0: Igen, de utána ugye én, még ha meg is kért volna, pont akkor sérültem meg, és 87 és 89 között, tehát 2 évet nem is játszottam.
1: Említetted, hogy valamilyen szinten tartjátok ma is a kapcsolatot Navratilovával. Időnként látjuk díszpáholyba, itt-ott, egészségállapota javul?
0: Igen, abszolút. Igen, jól van, szerencsére.
1: És mit jelent, hogy havonta egyszer úgy...
0: Nem, van, hogy írogatunk, van néha minden nap, hetente, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó. Tudom, hogy miket csinál, ő is tud, fiaimmal találkozik kint, úgyhogy nem, jóban vagyunk. Tehát ezt úgy lehet mondani, hogy mi tényleg baráti kapcsolatban maradtunk.
1: Ugye amikor megnyertétek együtt a Roland Garrost, így hirtelen számolgatok, hogy akkor voltál...
0: Mi közöttünk 10 év a korkülönbség.
1: De te 20 voltál.
0: És ő meg 30
1: volt. Gyakorlatilag akkor kezdted a pályafutásodat, de már a csúcson voltál, és ekkor a kellemetlen sérülés. Ez mindent megváltoztatott?
0: Hát szerintem igen.
1: De ugye ezt nem tudsz visszatérni olyan szinten?
0: Tehát nem, hát azért 87-ben, amikor kiment a bokám, és a legjobb orvosok Amerikában nem vállalták, és el kellett keresni egy olyan orvost, aki Svájcba műtött meg, aki a legjobb focistáknak volt az orvosa, és ő ilyenre specializálódott. Tulajdonképpen nekem a bokacsont és a sípcsontom, ahogy ugye érintkezett ott, amikor kifordult a bokám, ott tört le 2 csont, és ott azt le kellett szegecselni, tehát neki össze kellett valahogy rakni, és ő amikor azt mondta erre, hogy hát ő megcsinálja, de azért nem tudja garantálni, hogy olyan lesz, mint régen, és nem tudja, hogy én ezt a profi teniszt mennyire tudom, milyen magas szinten fogok tudni játszani, de hogy top 10-es játékos leszek-e újra, nem garantálja.
1: Zavart egyébként, mikor visszatértél? Tehát
0: nem az zavart, amikor ezt mondta. Az sokkal jobban zavart, azt hiszem egy fiatal lány, 20 évesen, 21, amikor mindent ráraksz,

0: az életed csak arról szól az elmúlt mondjuk 10 évben, hogy a tenisz és mindent félretolsz, hogy, és a csúcsom vagy, hogy azt mondják, hogy nem fogod tudni biztosan úgy folytatni, azért az úgy, azt hiszem, hogy mellbe vágja az embert, és szerencsére sikerült jól a műtét, 4 hónap múlva mondta, hogy ha összeforra az a rész, akkor ki tudja venni a csavarokat, mert már nem kell, hogy ott legyenek, akkor megcsinálta ezt a műtétet újra, és akkor utána kimentem Floridába, mert mondta, hogy melegebb éghajlatok, melegebb helyen edzek újra, és nagyon jó sikerült a felkészülés, 1,5-2 hónap ment úgy, ahogy kellett, és már azon voltunk, hogy nézzük, hogy mikor jön előbb-utóbb az az első verseny, ahol majd játszom, elkezdett fájni a vállam, a jobb vállam. És akkor megmutattuk ott orvosoknak, mindenféle alternatív próbálkoztak segíteni, de nem annyit javult, mindig valahogy visszatért, és nem tudtam úgy szerválni olyan módon, ahogy szerettem volna. Elment, de nem úgy, ahogy kellett volna, azon a szinten, és akkor meg talált, kellett egy olyan orvos, aki ez a speciális problémához volt a legjobb, és ez Washingtonban az egyik baseball csapatnak, az Orioles-nak volt a speciális orvosa, ugye ott a dobások, ugyanez a rotátorköppenyeknek a szakembere volt, és akkor ott ő megcsinálta gyorsan ezt a kis tisztogatást, ő úgy nevezte, na de hát erre is azt mondta, hogy minimum 8-9 hónap lesz az, amire, tehát így egybe, ezt azért így azt gondolom mentálisan elfogadni, felfogni, és utána elhinni, hogy 2 év kihagyás után, amikor pont egy generációváltás volt, hogy a Navratilováék, Chris Evertjék, Andrea Jäger, Tracy Austin, Billie Jean King, Virginia Wade, ugye az idősebb generáció kiment, abba hagyta, jött a Steffi Graf, Monica Seles, Sabatini, egy jóval fiatalabb generáció, más stílusba, azt az önbizalmat, azt a tekintélyt, amit az ember elért az eredményei alapján. Én is éreztem magam olyan erősnek, meg volt egy kiállása az embernek azért a versenyeken, a pályán, féltek tőle. Hát azt nem kell elmagyarázni, hiszem egy élsportoló pontosan tudja, hogy miről beszélek. Ezt így elveszíteni, és újra kezdeni a nulláról, mert akkor még a szabály az volt, hogy csak 3 lehetőséget kapott az egy ilyen versenyző, hogy úgymond lefagyasztották az akkori ranglistát, amikor megsérült, és azt igénybe veheted azt a ranglistádat 3 első versenyen, plusz akkor még kaptam talán 2-3 szabad kártyát a nevem miatt versenyekre, tehát 6 lehetőségem volt, hogy a nulláról valamilyen ranglistát elérjek, és akkor utána csináljam. És azért ez a 89-es év, amikor visszakerültem, és az, hogy én a top legjobb 25-be visszakerültem, ez szerintem majdhogy nem azt mondhatom, hogy ugyanolyan nagy siker volt, mint ahogy berobbantam a nulláról, és lettem, mit tudom én, tényleg a top 10-es játékos. Egyedül egy probléma volt, és amit ma már a mai fejemmel hihetetlenül bánok, hogy türelmetlenebb voltam, és a mai énem már másképp csinálná, az az, hogy nem voltam boldog annak az eredmények eléggé eredménynek, mindig tehetetlen voltam, mindig csak azt mondtam mindenkinek, hogy ezt nem hiszem el, hogy nem vagyok már hamarabb ott a legjobbak között, és hogy miért nem érek olyan eredményeket el, és hogy biztos, hogy ez a hibám, és elkezdtem nagyon negatív lenni magammal szembe. És ezt valahogy mindenki próbálta megváltoztatni bennem, és ez nagyon kihatott az eredményeimre. Meg önmagamban nem voltam sokszor olyan boldog, mert valahogy azt hitettem el magammal, hogy nekem ott kellene lenni, és ha ott voltam, és ahelyett, hogy elfogadtam volna azt, hogy mi történt, és örültem volna, hogy szerintem, nem szerintem, majdnem biztos, hogy nagyon kevés versenyző tudná 2 év ilyen sérülések után újra nem csak, hogy ugyanazt a munkát elvégezni, hanem hinni magába, és utána a legjobbak közé, a 25-ben, ma azért ha borítékba leírnák, hogy nem tudom hány magyar női teniszező ott lenne a 25-ben, azt hiszem, hogy elfogadnánk. Tehát az, hogy elégedetlenségem az...
1: Hát nyilván a fiatalságodból fakadt, mert a csúcson igen, voltál, csak, nagyon fiatal voltál, előtte áll még 15 várható szép év. Tehát
0: így van, csak elégedetlenségem, utána hoztam rossz döntéseket én is, mert ugye apukám volt az edzőm, és valahogy ott lázadtam, hogy nem akartam őt, váltani akartam, de közben ő ismert a legjobban, azok az edzők nem úgy közelítették meg az én stílusomat, amit én játszottam, meg akartak változtatni dolgokat, közben ugye még nem volt önbizalmam, közben én is türelmetlen voltam, szóval nagyon sok minden negatív módon sült el, úgyhogy ezt nagyon bánom, hogy nem másképpen csináltam, de igazából viszont annak nagyon örülök, hogy annyi akarat erő volt bennem, és kitartás, hogy azért visszakerültem, és azért csináltam szépen a dolgom.
1: Másodszor említed a beszélgetés során ezt az önbizalom hiányt, illetve ezt a kisítűséget. Még nem csodálkoznék, ha te ilyen lennél, mert nyilván nem lehetne elérni, mégis másodszor.
0: Azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzésem volt, hanem azt hiszem, hogy ebből az országból, ebből a kis országból, meg főleg abban a rendszerbe valahogy másképp szocializálódtunk, és nem volt olyan önbizalmunk. Bárkit megkérdezel a 80-as, 90-es évekből, ha azt megemlíted, vagy a 70-es évekből,
1: focistán sokat mondják,
0: bárkit,
1: igen.
0: Kimentünk külföldre, mert ugye nekünk külföld volt, vagy nyugatra, teljesen más, egy másodosztályú versenyző közel nem volt azon a szinten, mint az a sportó, vagy mi. Hát olyan önbizalommal, olyan szerződésekkel, olyan életúttal volt és rendelkezett, hogy nem jutott eszébe, hogy ő kikaphat. Mi meg oda mentünk, és majd, hogy nem azt mondtuk, bocsánat, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez nem csak az én hibám volt, vagy nem csak az én problémám, ez egy generációs probléma volt.
1: Sportpszichológusok hiánya, akkor igen, még ilyen szakma igen, nem létezett
0: igen,
1: Magyarországon.
0: Nem, azért nem létezett, mert majd, hogy nem azt mondták a sportolóknak, amikor mi valahogy sírtunk azért, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni, de tudjuk, hogy talán valamit kellene, de nem tudtuk megfogalmazni, és akkor én egyszer-egyszer mondtam, hogy de jó lenne, hogyha egy pszichológussal tudnék én erről beszélni, sportpszichológusra gondoltam, és akkor azért volt olyan, hogy elhangzott, hogy miért hülye vagy. Tehát körülbelül ennyire vették komolyan a mentál problémákat, vagy azokat az akadályokat, ami egy teljesen normális dolog, hogy van egy olyan nyomás egy versenyzőn, ami néha egy olyan normálisan élő emberen nem jön elő, akinek nem kell minden nap 100%-ot teljesíteni, mert már pedig egy versenyző az edzésen is azt kell, hogy kihozza magából, hogy utána a versenypályán tudja ugyanazt előhozni. Tehát azért ez nagyon nagy nyomással jár.
1: Nagyon teniszező hölgy, aki 12-13 éves korától fogva járja a világot, számára mit jelentenek a magyar bajnoki címek? Mit jelentenek a magyar bajnokságok? Ti hova teszitek ti világjáró teniszezők a magyar bajnokságot?
0: Hát én megint ez egy generációs kérdés, mert mi még szerintem nagyon-nagyon magasra helyezzük, vagy legalábbis én biztos. Én nagyon örültem neki mindig, hogy minden tényleg korosztályban magyar bajnok lehettem. 12, 14, 16, 18, 21 felnőtt páros, vegyes páros, amit szerintem lehetett játszani, én abba nyertem. Az, hogy ma már sokkal nehezebb a nemzetközi versenyek mellett kicsit rávenni a magyar játékosokat arra, hogy pont jó időben legyen megszervezve a magyar bajnokság és elinduljanak. Szerintem ez megint szervezés kérdése, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy akiket én ismerek, azok szeretik, és szeretnének magyar bajnokká válni, az azért egy jó érzés, és én nagyon büszke vagyok arra. És amit említettél, ezt ritkán mondják el, de én az, hogy évsportolója is lehettem egy olyan generációban, egy olyan korszakban, ahol azért pont, amiről beszélünk, olyan sportágak voltak sokkal nagyobb kiemelt helyzetben, mint egy úszás, vagy vívás, és abban nagyon jók voltak a magyarok, magyar hölgyek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy akkor engem választottak év sportolójának.
1: 1983, és nyilván ez egy szavazás, tehát ez egy különleges dolog, mint megnyerni egy mérkőzést, vagy
0: így
1: esetleg.
0: Van. Hát ott egy egész éves.
1: Egy tornát, úgyhogy, és ráadásul a szakmai zsűri dönt valamilyen szinten erről. És sportolaj voltál, magyar bajnoki címeid vannak, nemzetközi sikereid vannak. Az egyszer csak ez mint véget ért. Mit csináltál pályafutásod után?
0: Hát szerintem az életem,
1: igen,
0: hál' Istennek nagyon-nagyon nagy örömömre, én imádtam már a pályafutásom alatt is, arra vártam, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot át tudjam adni a fiataloknak, úgyhogy én nekem mindig az volt, hogy ehhez értek a legjobban, és szeretnék, mint edző is a legjobbá válni, vagy legalábbis azt át tudjam adni, abba tanuljam meg azt, hogy hogy tudom átadni mindazt, amit jól csináltam, és mindazt, amit lehet, hogy az akkori szememmel, vagy tapasztalatommal már picit lehet, hogy másképpen csinálnék, és ezt meg tudjam osztani a versenyzőkkel. De ami a legcsodálatosabb dolog volt a váltás, amit kérdeztél, hogy pályafutásom után, az az, hogy hát háromszoros anyukává váltam. Szerintem életem legboldogabb pillanatai következtek. Nagyon kis idő alatt, tehát 4 év és 3 hónap alatt szültem meg a 3 gyereket, Tímea, Márk, Oliver és Milán. Én szerintem, amikor azt mondod, hogy van egy pályafutás az embernek, szuper, de az, amikor utána én arra vágytam, hogy anyuka legyek, szóval én mai napig elolvadok tőlük, pedig most már 25 és fél 24 és 21 ilyen nagyok, de hát imádom minden pillanatát, hogy anyuka lehetek, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatom velük.
1: Hogy nőttek fel a gyerekek, hogy folyamatosan ott volt már járókába a teniszlabda, és az a kis ágy fölött ott volt a teniszütő?
0: Nem, de ott volt mellettük, az biztos, tehát a labdát elkapták.
1: Szóval természetes volt, hogy mindegyiknek adsz a kezébe teniszütőt.
0: Igen, ugyanúgy, hogy természetes volt, hogy megtanulnak úszni, elvittük őket síelni, korcsolyázni, focizni, tehát minden sportággal azért, amik ilyen főleg labdajáték, meg ami kis ügyesség, az abba benne voltak, és megtapasztalták. Hát egy időben, ahogy mondtad, Fed Kupa csapatkapitány is voltam, sokat jöttek le velem a pályára, vittem magammal, volt egy kis akadémiám, amit elindítottam, ahol 150 gyerek volt, ott hát kénytelenek voltak, mert vittem magammal, tehát
1: nem
0: ők egy kis csipet csapat. Nem, szoktak viccelődni, amikor nagyon-nagyon viccesek akarnak lenni a gyerekek, mi azt mondják, hogy hát minket, nekünk kötelező volt teniszezni, nem egyáltalán. Pont azért mondják is viccesen, mert soha nem volt nálunk semmi kötelező. Persze egy rendszerbe látták, hogy élünk, meg azért én úgy lettem nevelve, hogy az életem része, ugye a sport.
1: Edzetted volt. Is őket egyébként, a gyerekeket? Vagy
0: játszottam velük, sokat,
1: de iskoláztál is azek szerint.
0: De iskoláztam is velük, hazudnék azt mondom, hogy nem, de mindig figyeltem arra, hogy ne legyek én az edzőjük, tehát azt nem szerettem volna. De támogattam, segítettem.
1: Tanulva, hogy édesapád volt a te edződ?
0: Részben az is volt, hogy nem szerettem volna túlságosan beleavatkozni, meg részben azért is, mert szerintem, mint anyuka, egy kicsit másképp éreztem ezt, hogy én nem szerettem volna elveszíteni azt a részét, hogy anyuka maradjak. Tehát azért ez nekem fontosabb volt, és nem is tudtam volna olyan keményen bánni velük szerintem, mint amilyennek lehet, hogy kell, vagy kellett volna. És ezért én ezt az edzőre hagytam, hogy utána otthon ebből ne legyen probléma, inkább versenyekre vittem, nemzetközi versenyre is elutaztam velük, tehát ez benne volt a pakliba, de nem voltam a személyi edzőjük, de hát segítettem sokat nekik.
1: A lányot, ha jól emlékszem, talán még VT a pontot is.
0: Igen, ő is nagyon jó eredményeket ért el, aztán 16 és fél évesen jött neki egy kisebb-nagyobb sérülése, ami után egy jó fél évet ki kellett hagyni, utána már nem érezte magába azt az erőt, hogy újra kezdje, és megbeszéltük, illetve kérte, hogyha ő így dönt, akkor ezt elfogadjuk, hogy ő abba szeretné hagyni, és ezt teljesen támogattuk, úgyhogy ez nem volt kérdés, és nagyon örülök, hogy ő egy, megtalálta azt, amiben ő kiteljesedik, és egy szép munkája van, úgyhogy sminkel, sminkmester, vagy sminkes, nem tudom, hogy hívjuk meg, most tanul mellette, úgyhogy nagyon boldog, hogy...
1: És a srácok?
0: A srácok maradtak egy picit többet a tenisznél, ők viszont a teniszt egy olyan módon űzték, hogy szerettek volna a teniszt és tanulmányi ösztöndíja kijutni Amerikába egy egyetemre, és ez sikerült is nekik. Amúgy egy hét múlva utazom ki a középső gyerekem, a nagyobbik fiam diplomaosztójára, ő végez, de marad még majd a mesteren. A Milán meg a másik évet fejezte be, és ő is szépen játszik.
1: Viszont van fiatalember, akinek a felkészülésébe te is részt veszel.
0: Igen, most már idén a hetedik éve lesz, hogy Máté Gábor Siket Limpia versenyzőnek segítem a pályafutását. Felkért még a Covid előtt, 2020 előtt, hogy ugyanabba hagyta egy időre 2017 és 2019 között, de hogy nem segítenék-e neki újra, mert készült a braziliai siketlimpiára, ami 2021-ben lett volna, vagy bocsánat, 2020-ban lett volna, de 2021-ben lett. Igen. Bocsánat, rosszul mondom, 2021-ben lett volna, és 22-ben rakták át. És elvállaltam, és szerencsére nagyon-nagyon jól sikerült a felkészülés, ezüstérmes lett, és most nemrég tavaly novemberben 2025-ben Tokióba volt ugyanúgy a siketlimpia, és megint ezüstérmet szerzett, úgyhogy ez nekem nagyon nagyon nagy dolog volt, mert egy teljesen más világba csöppentem bele, és azért azt nem tudom, hogy sokan tudják-e, de ezeken a nemzetközi siketversenyeken aki egy picit hall és halló készülékkel tud rendes versenyeken is részt venni, az ezeken a siket nemzetközi versenyeken nem használhatja a halló készülékét. Uh-huh. Ezért ugye a felkészülésünk is, meg a versenyek is úgy telnek, hogy nem hal a Gábor semmit. Na most azért, ha valaki teniszezett már, akkor tudja, hogy a labda pattogása egy olyan pörgetést, vagy egy olyan szituációban azért mi nagyon sokat nem is veszük észre, hogy mennyit számít az, hogy mi hallunk mindent, plusz az, hogy elszakad az ütője az ellenfélnek, nem tudja kihasználni, nem tud odafigyelni, tehát nagyon sok minden, meg az, hogy én hogy tudok vele kommunikálni, nem tudok a pálya mögé állni, más verzióba el kellett kezdenem úgy edzősködni vele, hogy tudjunk kommunikálni, és megértsük egymást, úgyhogy ez egy nagy kihívás volt, és egy, megmondom őszintén, életem egyik legszebb periódusa is, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy ebben is kipróbálja magát. Tehát nem csak mint normális edzőként dolgoztam, meg dolgozom, hanem ezt is megtapasztaljam milyen, és egy hihetetlen, talán egyike a férfiak, akiket edzettem, legjobb tanítványom, mert az az alázat, az az akarat, az odaadása, hogy ő ezt felfogja, és úgymond ezzel a handicapjével is a magyar ranglistán az elmúlt pár év kivételével, mert nagyon rosszul jöttek ki a siket nemzetközi versenyek, úgy voltak, ahol a magyar versenyek is, ahol részt vett, nem tudott azokon részt venni, de 2-3 éve még a magyar felnőtt ranglistán, ahol Fucsovics Marci, Marozsán, Piros Zsombi, meg a legjobbak, ő hetedik volt. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy azért ez egy elég nagy dolog.
1: Hát sok sikert kívánok nektek a közös munkához.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Sok sikert kívánok a gyerekeid karrierjében, illetve életében is. Hát nagyon szépen köszönöm Temesvári Andreának, hogy a születésnapján befáradt ide hozzánk, és hát további jó bulizást kívánok neked, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy végighallgattak.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

spanyol házidöntő, csúcsra járatott Valencia és a nyolcadik utas a Real Madrid. Ez a 2000-es Bajnokok Ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid nyolcadszor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban, az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a Bajnokok Ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban.

0: Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágrebe ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve, elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra négytagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját négyesét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén két finalistájának ágára kerültek, míg a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között. De mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd, és nemes egyszerűséggel középcsapattán szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korában belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a kek döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő negyedik helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egyszóval tehát nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
1: Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
0: Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
1: Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
0: Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
2: 1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
0: Érészte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanat is sem bánta meg. Spanyol bajnokságot kétszer, királykupát egyszer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett babér számára. A 2004-es UEFA kupa sikert két BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felül áll, Gaius Camendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a Mestallában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
3: Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
0: Mondta róla Dick Advocat, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille-el BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belső védő Miroslav Jukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönségkedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a bajnokok ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a Mestallában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, mára mennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Tosek. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
4: Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözön belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
0: Fogalmazta meg, mondhatni, Ars Poeticáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sánchez csereként szállt be, míg Carembó a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
5: A Liverpoollal nem volt lehetőségem a Bajnokok Ligájában szerepelni. Akkor tájt a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
0: Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgira, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl. Utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a Bajnokok Ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyeddöntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicolas Anelka. Az Arzenától megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját kétszer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a 4 között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert, majd a müncheni visszavágón a házigazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
4: Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt, ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
0: Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlt a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. Beck és BL döntőjére.

A 2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, míg a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gyepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5 és feles sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíló Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.

0: A McManaman Redondo Raúl szupertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extraklasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kivált képle bilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
2: Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felén bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból meg én semmit sem értettem.
1: Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalt a kockázatot.
3: Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
1: Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba. Hogy milyen sikerrel járt, az kiderül sorozatunk holnapi részéből.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
5: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

két vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben. És még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában.

0: Ó, nem! Kiáltott a világá a Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild-Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapata 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában két gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BL döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezetőedzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapusedzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupadiadalt és egy keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi bajnokok ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reáltól, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze. A 2000-2001-es évi bajnokok ligájával 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért 3 körös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát Hajdukot. 2 évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntőstek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kieséses szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt, 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akárcsak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került a 70-es évek eleje óta, folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta.
1: Szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
0: Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
1: Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
0: No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a Lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagy lökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta. De erről majd később.

0: A 2000-2001-es bajnokok ligájában a nyolc között a sors két különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb három csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon négy outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen négy csapat. A Valencia negyeddöntőben idegenben lőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítéssel a Leeds Unitedet, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyeddöntőben, amely ellen két éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
1: Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
0: Megtehette. A Bayern München kettős győzelemmel ütötte ki a Manchester Unitedet. Az első bosszút teljesítette. Majd a másodikat is. Azt a Reát is kettős győzelemmel búcsúztatta, amelytől egy évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden foci szurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
1: Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
0: Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 éve korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a BL selleget kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe

0: Ehhez nyerni kellett az utolsó fordulóban az Unterhaching ellen, egyébként nyertek is, míg a Bayernnek ki kellett kapni a Hamburgban. A Bayern a 90. percig őrizte a neki aranyérmet jelentő 0-0-át, de ekkor Barbarez Oli Kahn kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint 2 évvel korábban a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása egyetlen gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. Ám már a 3. percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendiét a Kahn kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapus király, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a Beck BL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a Beck BL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. A 3. percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a 7. percben eltüntethette volna 11-esből. 6. perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, a Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a 7. élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern 2. büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő 3. 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Cañizarest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen. 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölélőtt.
1: A Valencia csapatkapitánya Gaizka Mendieta, aki a meccs 3. percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
0: Hasan Salihamidžić, a Brazzo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas, balra tartó labdáját Cañizares nem tudta védeni. 1-1.
1: A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kahn jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
0: Alex Ziegler, aki 2 sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
1: A ballábas Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kahn kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
0: Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia, a 2. percben ezúttal is hibázott. A bal sarok irányába laposan küldött labdáját Cañizares úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda. Továbbra is 2-2 volt.
1: A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kahn balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legjobb.

0: ikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
1: Az ötödik párban az a Stefan Effenberg rugott, aki a második félidőben 11-esből egyenlített. Akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
0: Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt. Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
1: A hatodik párban a ballábas Vicente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
0: A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa, élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
1: A német válogatott Thomas Linke sérülten vállalta a rugást a hetedik párban, testcsellel jobbra mozdította Cañizares-t és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
0: Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Oli Kahn ki is ütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját.

0: A 17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után, majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát szombaton és vasárnap is a Bayern. Ezekről is szó lesz majd sorozatunk későbbi részében. Tartsanak akkor is velünk!
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőt bemutató sorozatunk 47. részében a 2001-2002-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálék lesz szóban a Hampden Parkban rendezték, ez volt a harmadik alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klub mérkőzését ezen a helyszínen játszották.

1960-ban a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen, és ez az a döntő, ahol Puskás Ferenc 4 gólt szerzett, nem mellesleg Di Stefano is 3-szor volt eredményes. 1976-ban a Bayern München a Saint-Étienne ellen 1-0-ra győzött. Egy német és egy spanyol csapat már örülhetett Skóciában, és ez a sor mint a biztos volt, hogy folytatódni fog, hiszen a Real Madrid és a Bayern Leverkusen játszhatott a trófáért. De mielőtt erről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. Okay.

0: A sorozatot összesen 72 csapat kezdte el Európa 48 országából. Hazánkat a Ferencváros képviselte, amelynek két mérkőzés jutott a BL-ben. A második selejtezőkörben a Hajduk Split ellen két gól nélküli döntetlen után 11-es párbaj döntött, ezt a horvátok nyerték 5-4-re. A Hajduk végül nem jutott el a csoportkörig, a rájátszásban a Mallorca ellen esett ki. A főtáblára a 32 együttes jutott el, a Hampden Parkba pedig végül a Real Madrid és a Bayer Leverkusen. Idézzük fel a két csapat útját. A Leverkusen a selejtezőben a Crvena Zvezdát búcsúztatta, az első csoportkörben második helyen zárt a Barcelona mögött, a Lyont és a Fenerbahçét megelőzve. A második csoportkört sikerült megnyerni a Deportivo, az Arsenal és a Juventus előtt, ráadásul az angol és az olasz csapat ki is esett. A negyed döntőben újabb szigetországi ellenfél érkezett, a Liverpool ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, és 4-3-as összesítéssel meglett a továbbjutás. A változatosság kedvéért az elődöntőben is angol csapat ellen kellett pályára lépni. A Manchester United elleni 2-2-es, majd 1-1-es döntetlen azt jelentette, hogy az idegenben lőtt gólok miatt döntős a Leverkusen. A rekordbajnok Real Madrid az első csoportkörben a Róma, a Lokomotív Moszkva és az Anderlecht előtt zárt az első helyen, és a következő négyest is megnyerte, a Panathinaikost, a Sparta Prahát és a Portot megelőzve. A negyed döntőben a Bayern München ellen 3-2-es összesítéssel jutottak tovább. Jöhetett két El Clásico a legjobb négy között, az elsőt a Real 2-0-ra megnyerte, a visszavágó 1-1-es döntetlennel zárult. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Real Madridnak ez volt a 12. fellépése a fináléban, 8-szor sikerült nyerni, 3-szor vereség lett a vége. Legutóbb 2000-ben emelhették fel a magasba a trófeát, akkor a Valenciát legyőzve 3-0-ra. A Leverkusen története első BL döntőjére készülhetett, és a német együttes történelmi tettet ért el. Az első és 2026-ig bezárólag az egyetlen olyan csapat, amely úgy jutott el a legrangosabb nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzéséig, hogy korábban nem nyerte meg hazája bajnokságát. A finálét 2002. május 15-én rendezték a Glasgow-i Hampden Parkban, és kint volt a helyszínen a nemzeti sport tudósítója, L. Pap István. Vele idéztük fel a találkozó hangulatát.
1: Hát az első bálozó ugye utolsó bálozó is, mert a Leverkusen nem volt korábban ilyen magas szintű európai kupadöntőbe, és jó esetben többet nem is lesz. De hát az is szinte törvényszerű volt, hogy végül, és ezt elveszítette, mert 2002-ben a német válogatott, az Rudi Föller német válogatottja egyébként a Leverkusenre épült akkor, tehát ez nem egy Bayernre épülő német válogatott volt, amely meglepetésre VB ezüstérmet szerzett ugyanebben az évben, de a bajnokságban is lecsúsztak az aranyról, és a német kupa döntőt is elvesztették, úgyhogy például Michael Ballack, vagy a Leverkusennek a németjei, Ben Schneider, Oliver Neville, Ramelo, Ők gyakorlatilag annyi ezüstjük lett abban az évben, ami másnak egy egész pályafutására is elég, de térjünk át a Reálra, amely ugye 32 évig megesett fel az a szégyen, hogy 66 és 98 között 32 évig nem nyert beket, vagy BL-t, ott viszont ott volt neki három győzelme a páros években, 98-ban, 2000-ben és 2002-ben, ugye ez már az épülő galaktikus Reál volt, de nem a leggalaktikusabb Reál, mert Ronaldo például még nem volt ott, viszont ugye Roberto Carlos és Luis Figo után már Zinedine Zidane is megérkezett, aminek ugye ott lett jelentősége, hogy az ő azóta is unásig ismételt fantasztikus kapás góljával nyerte meg ezt a döntőt a Reál, de egyébként óriási futballáz volt Glasgow-ban, a Hampden Parkban rendezték ugye a meccset, ami a skótok nemzeti stadionja, adott egy jó bukét az egésznek, hogy 1960-ban a Hampden Parkban, szem 135 ezer néző előtt az a nézőrekordja a begdöntőknek, persze ez nem az a Hampden Park, mint a mai, ahol csak ülőhelyek vannak és egy csili-vili modern futballkatedrális. Ebben rendezték azt a begdöntőt, ahol ugyancsak a Real Madrid, ugyancsak egy német csapattal, akkor az Eintracht Frankfurttal játszott és 7-3-ra nyert. Ugye itt szerezte Puskás Ferenc a Beck BL döntős történelem egyetlen négy gólját, és még ráadásul Di Stefano is egy nem mondom, hogy mesterhármast, mert ugye ahhoz egymás után kell rúgni a klasszikus hat-trickhez, de ő is három gólt szerzett. A Beck BL döntőkben ezen kívül is csak összesen kétszer fordult elő, hogy valaki eljutott három gólig, egyébként abból is az egyik Puskás volt, a Benfica ellen elvesztett 5-3-as 1962-es döntőbe, de 60-ban négy gólt szerzett, és mindenhol ez köszönt vissza, hogy itt már egyszer a Real egy német csapatot megvert, mindenhonnan Puskás és Di Stefano mosolygott képekről, filmekről az emberre, a meccset felvezető sajtótájékoztató is rendszeresen ebbe az irányba kanyarodott el. Egyébként Sir Alex Ferguson is mindenhol megjelent, mert ő gyerekként volt ott 1960-ban a helyszínen, a 135 ezer néző egyikeként, tehát akkor nem volt még Sir, csak Alex, és senki sem tudta, hogy kicsoda, de ő is mindenhol azt az 1960-as döntőt citálta, és egyébként még egy jó magyar vonatkozása volt a meccsnek, hogy a Leverkusen UEFA officere Huszár István volt, aki az MLS nemzetköziseként került bele a BL körforgásba, és miután minden csapat kap egy média, nem egy média, hanem egy UEFA officert, amikor indul az idény, akkor a Leverkusent ráosztották Huszára, mit sem sejtve, hogy aztán viszik magukkal az emberüket egészen a döntőig. A döntőben már neki nem volt különösebb szerepe, mert annak aztán saját UEFA officer van a döntőnek, de mindkét klubba az addigi UEFA officerét is ott tudhatta a saját soraiba, úgyhogy Huszár István is volt, nem csak én voltam magyar, és emlékeim szerint Hegyi Iván kollégám, én a Nemzeti Sporttól, ő akkor a Népszabadságtól, hanem Huszár Pista is ott volt.
2: Elég más volt a két fél idő, alapból az időjárási körülmények is így a feljegyzések alapján furcsák voltak, hiszen alapból felhős, de azért többször is úgy leszakadt az ég. Az első fél időben született mind a három gól, Raúl a 8. percben, Lucio a 14. és Zidane a 45. Milyen volt a mérkőzésnek a színvonala, és akkoriban is érezhető volt ez a nagyon erőteljes különbség a két fél idő között, vagy azért a játék ennél közelebb volt egymáshoz?
1: Szerintem egy kifejezetten magas színvonalú BL döntő volt. Én nem tudom, hogy szerintem legalább 80%-ban az a csapat nyeri meg a meccseket, amelyik egy X-es állásnál a szünet előtt hirtelen vezetés szerez, és ez ebben az esetben is így volt, mert természetesen mi nyugtasson meg egy csapatot, hanem az, hogy egy teljesen kiegyenlített első fél idő után előnyel mehet a szünetre, és mi idegesít fel egy csapatot, hanem az, hogy teljesen tartjuk az X-et, és mégis hátrányban vagyunk. A második fél időben a Leverkusen embertelen energiákat mozgósított. Ugye Iker Casillasnak nem ez volt az első BL döntője, de akkor nem ő volt az első számú kapusa a Reálnak, hanem Cezár, aki megsérült, és helyette cserélték be Iker Casillast. Azért kapust cserélni BL döntőben az nem egy feltétlenül biztató jel, de Casillas úgy védett, mint az Isten. A Leverkusen gyakorlatilag végtámadta a második fél időt, minimum 4-5 földön túli bravúrja volt Iker Casillasnak. Tehát lehet azt mondani, hogy a Leverkusen közelebb állt a győzelemhez, mint a Reál, csak éppen vesztett, mert a második fél időben egyetlen gólt sem tudott szerezni. Ezzel együtt, ugye Top Müller volt a Leverkusen edzője, ezzel együtt nem tűntek mondjuk a németek vigasztalhatatlannak, tehát ők azért a BL döntővel messze-messze túl teljesítették a saját várakozásaikat. A Real meg többek között azért Real, mert ezeket a meccseket meg tudja nyerni. Mondom, Casillas volt messze a Real legjobbja, mégse Casillasról beszél senki, hiszen nem Casillas védéseit szokták ismételni, hanem azt a mozdulatot, amikor Roberto Carlos beadja balról a labdát, Zidane rádől, és egy ilyen taníthatatlan, derékmagasságú lábtartással, ballal úgy veri be butkapujának a pipájába azt a labdát, hogy annál tökéletesebben azt nem lehet eltalálni, úgyhogy le a kalappal a Real előtt, mert nem csak győzött, hanem még egy ilyen gólt is adott a futball történelemnek, és mindig jó az ilyen döntőket felidézni, most mondhatnám a Lars Ricken gólját 97-ből, tehát mondjuk volt már 0-0-ás back vagy BL döntő, hát onnan most mit ismételsz? Maximum egy kivédett 11-est a végén, de az nem ugyanaz, mint az ilyen gólok.
2: Milyen volt egyébként a lelátói hangulat, mert alapból az Egyesült Királyság talán sem áll messze, nyilván a futballkultúra, Anglia, Skócia, ugye Skócia rendezte magát a döntőt is, de azért a németek és a spanyolok sem mennek a szomszédba egy kis jó hangulatért.
1: Ne, fantasztikus futballünnep volt, de én szerintem ez, amióta világ a világ, minden BL döntőre igaz. Teljesen nyilvánvaló, hogy majd a Puskás Arénában is ez lesz a helyzet. Május 30-án nem tud olyan csapat bekerülni, hogy ne egy ünneplésre váró, eleve ünnepi hangulatban érkező több tízezres tömeget tudhasson magáénak. Ugyanez volt Skóciában is, természetesen hófehérben a Hampden Park egyik fele, és tűzpirosban a másik fele, hiszen Real Leverkusen döntőt rendeztek. Nagyon rendben volt, amúgy is akusztikailag egy szuper aréna a Hampden Park, ahogy egyébként a Puskás Aréna is, úgyhogy ilyen problémák ma már nincsenek a BL döntőkkel.
0: A 2002-es Bajnokok Ligája döntőt, tehát 2-re megnyert a Real Madrid a Bayern Leverkusen ellen, ezzel a királyi gárda megszerezte 9. BL trófáját. A történelmi 10. sellegre azonban több mint egy évtizedet kellett várni. A Leverkusen pedig az ismételt döntőbe jutásra vár azóta is. 2003-ban sem spanyol, sem német csapat nem lehetett ott az Old Traffordon, hiszen olasz házi rangadót rendeztek. De ez már egy másik történet.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Manchester ebben az évben Olaszország futball fővárosa, ugyanis a BL és BL történetében először és eddig utoljára fordult elő ekkor, hogy két olasz csapat játszotta egymás ellen a sorozat fináléját. A két nagy rivális, a Juventus és az AC Milan sok helyen megütközött már, természetesen legtöbbször Torinóban és Milánóban, de 2003. májusában az Álmok színházában a manchesteri Old Traffordban találkoztak. Az olasz futball egyik aranykora volt ez. A Juventus az egyenes kieséses szakaszban a Barcelonát és a Real Madridot is búcsúztatta. Az AC Milan az elődöntőben városi riválisával, az Internacionáléval találkozott. Azonban furcsa kimondani, a két csapat küzdelmét idegenben szerzett gól döntötte el. Noha mindkét együttesnek a San Siro az otthona, de amikor papíron a Milán volt a pályaválasztó, nem esett gól. Amikor pedig az Inter, akkor az ukrán Andriy Shevchenko góljára a nigériai Obafemi Martins válaszolt, ezzel a két döntetlennel pedig a piros-feketék jutottak a döntőbe. De ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis ez az idény magyar szempontból is emlékezetes maradt. 2002-ben nyerte meg története során először a bajnoki címet a Zalaegerszeg, és ennek köszönhetően indulhatott a BL-ben, ahol az NK Zágrában túljutva a nagynevű Manchester United következett az úgynevezett hazai pályán a Puskás Ferenc stadionban. A találkozó vége felé úgy tűnt, hogy az Ete bravúros döntetlent ér el az angolok ellen, amikor a 90. percben...
1: Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabad rúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. 3 perc hosszabbítás lesz. El is indult most az a 3 perc. Szamosi kér keresztlabdát. Szamosi! Szamosi!
0: A zalai csapat végül 1-0-ra nyert hazai pályán. Ezt az élményt már nem lehet elvenni tőlük, és ezen az sem változtat, hogy a United hazai pályán 5-0-ra nyerte meg a visszavágót. Ezután pedig egészen a negyed döntőig jutottak, ahol a Real győzte le Fergusonékat. És ha már Sir Alex Ferguson, a skót menedzser így nyilatkozott pár héttel az Zalaegerszeg elleni párharc után Virányi Zsoltnak.
2: Hát persze, hát nagyon jól emlékszem az Zalaegerszeg elleni budapesti összecsapása, ahol ezzel a bizonyos góllal 1-0-ra kikaptunk. Hát ezután bizony nagyon sok kritikát kaptunk az otthoni sajtótól. Rögtön hozzáteszem, teljesen indokolta. Leginkább azért, mert csapatként mondtunk csődöt, és el kell ismernem azt is, hogy több játékosom nagyképűen készült erre az összecsapásra. Volt, aki a gyengébb minőségű talajt okolta, volt, aki másban kereste a hibát, de igazából csak magunknak tehettünk szemrehányást. Szégyeltem magam, és indulatos természetemmel, valamint erőteljes hangommal jól helyre tettem a srácokat. Még rögtön a hazafelé tartó repülőút során, majd még egyszer az első otthoni edzés előtti megbeszélésen. Persze, tudom, azért is olyan népszerű játék a labdarúgás, mert ahogy azon az augusztusi estén, úgy bármikor okozhat szenzációt egy teljesen esélytelen kis csapat, mondjuk egy nagymúltú sztárgárdával szemben. Szerencsére 2 héttel később sikerült visszaszereznünk a tekintélyünket. Az 5-0 már szívmelengető volt, és ekkor éreztem azt, hogy ez újra elindíthatja fölfelé az együttest. Erre ugye még egy kicsit várni kellett, de csak kirábaltunk a hullámvölgyből. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Azért van olyan nagy vonzereje a labdarúgásnak, mert egyetlen alkalommal bárkinek kijöhet a lépés.
0: Ez így igaz. Bár sokat elmond az olasz futball akkori teljesítményéről, hogy az elődöntőben 3 olasz együttes szerepelt 2003-ban. A Milán és a Juventus fináléjával kapcsolatban is nagyok voltak az elvárások. Viszont ezeknek nem igazán sikerült megfelelni. Mindkét csapat messze tudása alatt teljesített. A Bajnokok Ligája történetének talán az egyik legalacsonyabb színvonalú mérkőzését követhették végig a nézők. 0-0-ás döntetlen, és ez a hosszabbítás 30 percében sem változott. Ezután a 11-esek döntöttek. Mi pedig hallgassuk meg a találkozó büntetőpárbaját olasz kommentálásban.
3: Rincorsa lunga di Trezeguet. Primo duello. Parte Trezeguet, attenzione, tiro, dita! Incredibile! Leggermente decentrata rispetto a Trezeguet dall'altra parte. Serginho sinistro e rete. Serginho non sbaglia. Birindelli, il destro ed è Birindelli, davvero straordinario il suo apporto, è bene ricordarlo. Passi brevi, Seedorf, tiro, Buffon, incredibile miracolo! Piero di difficile la parata. Rincorsa, tiro, Dida, ha intuito. Calazze, tiro e Buffon si salva. Attenzione, Di Montero, Dida ancora. Nesta, destro ed è rete. Rete, Nesta. Del Piero, destro e non sbaglia. Del Piero non sbaglia. Allora, Shevchenko, tiro ed è rete. Rete, rete. Il Milan è campione d'Europa. Il Milan è campione d'Europa.
0: A Milan nyert 3 értékesített és 2 kihagyott 11-essel a Juventus 3 hibájával szemben.

0: Az AC Milan tehát 6. alkalommal emelhette magasba a sorozat trófáját, míg a Juventus az 1985-ben szörnyű körülmények között, majd az 1996-ban megnyert fináliát követően egymás után harmadszor hagyta el vesztesen a döntő színhelyét. 1997-ben a Dortmund, egy évvel később a Real Madrid győzte le. A Milan győztes vezetőedzője, Carlo Ancelotti, így nyilatkozott a manchesteri diadal után.
1: Összességében magasabb szinten játszottunk, jól birtokoltuk a labdát az első félidőben, szóval megérdemeltük a győzelmet. Dida egész évben jó teljesítmény nyújtott, ezen a meccsen is kihozta magából a maximumot, márpedig ma különösen szükség volt erre. Egyébként más jó kapusaink is vannak. Még igazán fel se fogtuk, hogy milyen sikert értünk el, de most van idő ünnepelni, mert szombaton jön a következő feladat az olasz kupában, amelyre egy magabiztosan érkezünk. Számítottunk arra, hogy a Juventus birtokolni akarja majd a labdát, és azokban a fázisokban, amikor nálunk van, akkor mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék. Ezt mi jobban kezeltük az első játék részben, a második már kiegyenlítettebb félidő volt. A hosszabbításban viszont már nem maradt elég erőnk eldönteni a mérkőzést. A 11-eseknél én már nyugodtabb voltam úgy is, hogy nehezen találtunk 5 olyan embert, aki nem fáradt el teljesen. Elégedett vagyok a győzelemmel és az egész BL-ben nyújtott teljesítményünkkel. Ugyanakkor szeretnék gratulálni a Juventusnak is. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy a bajnokságban csak a 3. helyen végeztünk. Viszont van még előttünk egy találkozó az olasz kupa döntőjében.
0: Amit viszont meg is nyert a Milán az AS Róma ellen, miután a Coppa Italia fináléját ebben az időben oda-visszavágós párharcban bonyolították le. Összesítésben 6-3-ra nyertek a vörös-feketék. Ezután pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémi edzője, akivel a 2003-as BL döntőről beszélgettem.
2: Igazából az olasz klubfutball aranykora nyilván a 90-es évek, és az utolsó egyik olyan év a 2000-es évek eleje, így az általad említett 2003-as időszak, és ugye a manchesteri BL döntő, ahol még ez a gyakorlatban meg tudott mutatkozni. Valójában az volt az utolsó generáció, amely fel tudta venni igazán a legmagasabb szinten a versenyt a nemzetközi futballban, már úgy értem, hogy nem mint egy-egy csapat, mint ugye, hogy a Milán 2007-ben nyer, vagy 2010-ben a Mourinho-féle Inter, hanem folyamatosan a legjobb csapatok. Ugye a legjobb 4 között 3 olasz csapat volt, az Inter, a Milán és a Juventus, és ugye a Juventus kiveri a Real Madridot, azt a Real Madridot, amely korábban egyébként kiejtette a Manchester United-et, viszont Marcello Lippén úgy gondolom, hogy a korszaknak, vagy talán az egyetemes labdarúgásnak taktikai szempontból is a legnagyobb stratégiája volt, és számos ilyen párharcot sikerült megnyernie, akkor sikerült a galaktikus Real Madridot kiverni, és a döntőben a Milán jobban futballozott, a korai lesgója is Shevchenko révén már ennek volt köszönhető. A mérkőzés előtt a Juventus tartották esélyesebbnek egyébként, egyrészt mert pár nappal korábban megnyerte az olasz bajnok, ahol dominált, viszont éppen ezért Del Pieroék rendkívül enerváltak voltak, tehát rendkívül ki voltak szipolyozva, és ugye Nedved, aki később az adott szezonban a teljesítménye miatt aranylabdát kap, ő viszont ugye az utolsó percekben besárgul a Real Madrid elleni döntő visszavágóján, és ezért nem szerepelhet a döntőben a Milán ellen, és így Zambrotta kerül egy sorra szentebb, tehát ez valójában alapvetően meghatározta az erejét a Juventusnak a fináléban, de nem elvéve a Milánnak a sikere, vagy a sikerét, vagy a győzelmének az értékét. A döntőben, ha kizárólag a döntőre koncentrálunk, akkor Milán proaktívabb volt, több helyzetet kialakított. Ez akkor is igaz, hogyha egyébként a csereként beálló Conte egyébként fejese a keresztlécen csattant, abból könnyen gólt szerezhetett volna akár Juventus is.
0: A rendes játékidőben 0-0 és 11-esek döntöttek a Milán javára, de mondjuk taktikai szempontból mennyire volt ez egy izgalmas csemege?
2: Én úgy gondolom, hogy elég jó tempója volt, intenzitása az első félidőnek, sokan feledkeznek erről. Valójában, amikor elfáradnak a csapatok, és Serginho is megsérül, és a időszakban már 10 ember játszik a Milán, mert nincsen több cseréje akkor. Akkor úgymond azt a Juventus nem tudja kihasználni, de taktikai szempontból még egyszer mondom, Nedved kiesése, aki általában a lendületet vitt a támadó futballba, és összekötött a középpályát a támadó sorral, rendkívül hiányzott, és szellemileg is frissebb volt a Milán. és Rui Costáéknak a előkészítése, Shevchenko érkezése veszélyt jelentett az első fél időben többször a Juve kapujára. Az első fél időben a Juventus egyetlen egy veszélyes lehetőséget tudott kialakítani, mégpedig amikor Del Piero 16-oson belül egy kicsit kisoltódva ollózik középre, de igazából azt sikerül akkor menteni, és mondom, a Conte féle fejes, a keresztlétlen csattanó labda jelentette igazán a lehetőséget a Juventus számára, de a taktikai értelemben a területek elzárása, az egymás játékának a megfojtása, kioltása, egyfajta olasz stratégia jellemezte ezt a találkozót, ami nyilván ilyen szempontból nem mondhatom, hogy közönség szórakoztató volt, de hogyha valaki visszanézi azt a döntőt, olyan technikai megoldások, olyan átvételek, olyan labdakezelések, olyan ösztönös cselek vannak abban a mérkőzésben is, amely hát ma szerintem mindenki megirigyelné a mai futballban.
0: Szerintem Carlo Ancelottiról tegyünk még említést, ugye ő volt a Milánnak a vezetőedzője ebben az időszakban, és később is nyert ugye a Milánnal BL-t, de mondjuk te mennyire láttad bele esetleg azt a pályafutást, amit ő kihozott magából edzőként, mert ugye a Bajnokok Ligája történetének ő a legsikeresebb vezetőedzője.
2: Ugye ezt annak köszönhető, hogy a kezdeti rugalmatlanságát időben levetkőzte taktikai szempontból, és ő dicséri, hogy egy ilyen pályafutást fel tudott építeni, Európa top klubjai választották őt, mert rendkívül jó pedagógus elsősorban, és mellette természetesen a taktikához is jól ért, de Itálián belül soha nem volt vezető stratéga taktikai szempontból, tehát mint az említett Marcello Lippi, vagy mondjuk Fabio Capello, vagy Giovanni Trapattoni, vagy Arrigo Sacchi, ennek ellenére éppen a 2003-as döntő, az, hogy abban a döntőben ugye a Juventus három játékosa is hibázik, illetve hát ugye Dida kivét három büntetőt, igazából ott éri el az első igazán komoly sikerét a Milánnal, és igazából ettől a ponttól illesztik rá a kupa edző titulust, és hát utána még további két döntőbe vezeti be a Milánt, amiből ugye még egyet megnyernek 2007-ben, létrehozza a karácsonyfa alakzatot, amely egy időtálló taktikai fegyver volt, egy olyan felállás abban az időben, ami eredetileg a Deportivo La Coruña elleni idegenbeli meccs estén születik meg, és célja az, hogy a legkreatívabb játékosok úgy tudjanak egyszerre fent lenni a pályán, hogy a védekező feladatukat is tökéletesen ellátják, tehát ilyen szempontból taktikailag is egy forradalmár Ancelotti, ugye Carlo Mazzone adta Pirlónak a Bressában azt a szerepkört, amitől ugye később Ancelottinál Pirló világsztárrá válik, de hát ott is kellett Ancelotti rugalmassága, hogy a védelem elé állítson egy olyan játékost, aki rendkívül jó szervező, mélységi játékszervező, de hát védekezésben komoly hiányosságok voltak. Tehát én igazából arra vetíteném ki az ő szerepét, hogy ez a 2003-as döntő, az, hogy azt ők nyerték meg büntetőkkel, meg tudták nyerni az elődöntőben némi szerencsével, idegenben lőtt góllal egyáltalán az Inter ellen bejutottak, ez valójában új pályára helyezte az ő karrierjét, ami onnantól kezdve végig felfelé ívelt.
0: Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Nemzeti Sport a döntő másnapján.
3: A tény. Az AC Milan fennállása 250. nemzetközi kupamérkőzésén a Juventus ellen 6. BL győzelmét gyűjtötte be szerda este. Akik történetesen egyik csapatnak sem szurkoltak olyan eszeveszetten, azaz volt idejük és kedvük alátottak minőségén morfondírozni, vegyes érzelmekkel állhattak fel a székből. Az egyébként biztatóan kezdődő találkozóra az eredmény alapján nyugodtan mondhatták a fanyalgók, hogy csoda helyett pontosan az történt, amire a résztvevők kilétének tudatában számítani lehetett. A két olasz együttes csak 0-0-ra volt képes. Ugyanakkor, ha felidézzük a kifejezetten élvezetes első félidőt, e bírálat kissé túl szigorúnak tűnik.
0: Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte a 2003-as labdarúgó bajnokok ligáját a Juventus ellen 0-0-ás döntetlen után 11-esekkel. Holnap a 2004-es BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
5: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A Porto második BL győzelmét aratta, a Monaco újoncként veszítette el a BL döntőt, a világ megismerte José Mourinho-t. Ilyen volt a 2004-es Bajnokok Ligája fináléja. Everybody.

A Black Eyed Peas Let's Get It Started slágerét abban az évben adták ki, amikor a Porto és a Monaco találkozott egymással a BL döntőben, azaz 2004-ben. A zenének egyébként bőven van köze a sporthoz, hiszen van egy kevésbé ismert eredeti verziója, amelyet a 2004-es NBA playoffok miatt írtak át. Így született meg az év egyik legnagyobb slágere. Most viszont nem az NBA-vel megyünk tovább, hanem a labdarúgó BL 2003-2004-es idényével. Ez volt az első olyan kiírás, amelyben a csoportkör után nem egy újabb csoportkör, hanem kieséses szakasz következett. Ezt a rendszert váltotta pár éve a ma ismert főtáblás, csoportkör nélküli megoldás. 2003-ban a két döntős közül Portugáliában a Porto 11 pont előnnyel lett bajnok, így magabiztosan jutott a BL-be, a Monaco pedig Franciaországban a második helyen végzett egy ponttal a Lyon mögött és kettővel a Marseille előtt. A selejtező körben még egyik csapat sem volt érdekelt, magyar szempontból az MTK még túljutott a finn HJK-n, aztán a harmadik körben a skót Celtic búcsúztatta. A Porto a Real Madriddal, a Marseille-jel és a Partizan Belgráddal került egy csoportba, és három győzelemmel, kettő döntetlennel és egy vereséggel a második helyen jutott tovább. A Monaco ugyanilyen mérleggel végzett az első helyen a C csoportban, amelyben a Deportivo, a PSV és az AEK Athén volt az ellenfele. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Monaco 8-3-ra győzött a Deportivo elleni egyik mérkőzésén. Ezen a meccsen négyszer talált be az aznap szülinapos Dado Prusó. Az egyenes kieséses szakaszban a Porto kiejtette a Fannisterrooy-jal, Giggs-el és Keane-nel felvértezett Manchester United-et. Először 2-1-re nyert, majd a visszavágón a 90. percben sikerült bebiztosítani a továbbjutást egy 1-1-es döntetlennel. Ezután a Lyont is kiejtette, majd következett a Juventust és Milánt is búcsúztató Deportivo La Coruña. A statisztikákat és azon belül a lövésszámokat elnézve nem lehettek túl érdekfeszítő meccsek, és a párharcban mindössze egy gól született, a Porto így jutott a döntőbe. Bőven több gólos útja volt az egyenes kieséses szakaszban a Monakónak, amely nagy csatát vívott a Lokomotív Moszkvával. Először 2-1-re kikapott az orosz fővárosban, aztán 1-0-ra nyert, így az idegenben szerzett több gól szabálya miatt ment tovább. A következő fordulóban hasonló volt a forgatókönyv, csak éppen több góllal és a Real Madrid ellen. Az első mérkőzést a spanyolok 4-2-re megnyerték, érdekesség, hogy a franciák második gólját Fernando Morientes szerezte, aki éppen a Realtól volt kölcsönben abban a szezonban a Monakónál. A visszavágót a királyi gárda kezdte jobban, Raúl González góljával már 3 gól volt a különbség a két csapat között, a Monakónak kb. 55 perce volt ledolgozni a nagy hátrányt. És sikerült. Juli duplájával és a sors fintora Morientes góljával. Idegen belül több góllal tovább jutott a Monakó. Az elődöntőben a Chelsea ellen 5-3-as összesítéssel pedig bejutott a BL döntőbe.

0: Ahogy az összeállítás elején is elhangzott, José Mourinho bemutatkozott a világnak. A sztáredző 2002-ben került a Portóhoz.
1: I was really aware of
2: Nagyon odafigyeltem, hogy minél több fiatal tehetséget szerezünk meg, kisebb csapatoktól. Nem féltünk attól, hogy egy teljesen új irányt szabjunk meg a Portónak azzal, hogy megszerezzük a legnagyobb tehetségeket Portugáliában. Nem volt egy olyan játékosunk sem, akit milliókért igazoltunk volna más top csapattól. Mindenki fiatal és elhivatott volt, nagy motivációval és belefektetett munkával. Amikor elkezdtem dolgozni velük a felkészülési időszakban, választ kaptam pár kérdésre azzal kapcsolatban, hogy miként kell viszonyulni az ő pszichológiai dimenziójukhoz. Megtanultam egy másik valóságban élni és együtt élni azzal a nyomással és felelősséggel, amely körülvett.
0: Mourinho tehát a fiatalokkal vértezett, csapat egységben hitt és a magas letámadásban, amelynek köszönhetően a Porto egyre csak fejlődött, 2003-ban az UEFA kupát is megnyerte a Celtic ellen. Mourinho emelt a téten, a 2003-2004-es idényben a BL-lel párhuzamosan a portugál bajnokságot 5 fordulóval a vége előtt megnyerte úgy, hogy hazai pályán egyszer sem kapott ki.

Térjünk át a Monakóra. Az ezred fordulón 2000-ben francia bajnokságot nyert, utána viszont a csapat elindult a lejtőn, de ekkor érkezett vezetőedzőnek Didier Deschamps. Mondhatni mély vízbe dobták őt, hiszen játékos karrierjét 2001-ben abba hagyta a Valenciánál, aztán 5 nappal később már a Monakónál kapott munkát edzőként. A feladata az volt, hogy Franciaország egyik legnagyobb klubját mentse meg attól, hogy a bajnoki cím után években meggyengüljön. A kockáztatás bevált, a fiatal edzővel 2002-ben kupát nyert a klub, és kezdett kialakulni egy igen erős keret. Chabani Nonde gólkirály volt akkor, Jérôme Ratén gólpassz királyként tetszelgett, óriási tehetségnek számított Kvíjászé és Evra. Ők egészültek ki a már említett kölcsönjátékossal Morientesszel, a klasszis Julival és Adebayorral. Igaz, utóbbi nem lépett pályára a döntőben.

0: A döntőt 2004. május 26-án játszották a Gelsenkircheni Veltins arénában kb. 52 ezer néző előtt. A José Mourinho-féle Porto és a Didier Deschamps-féle Monaco találkozott. Edzőtehetségek csatája volt ez. A Porto 4-1-2-1-2-es felállásban kezdett, a kezdőből kihagyta az egyik nagy erősségét, Dmitri Alenyicsevet, és Benny McCarthy-t is, aki helyett a 19 éves Carlos Alberto játszott. A Monaco pedig 4-3-3-as formációban próbálkozott, szélen Julival és Rassennal, középcsatár pedig Morientes volt. A középpályán játszott Dico is, akit a BL 2003-2004-es idényének legjobbjának választottak. Most egy részlet következik magáról a döntőről a Magyar Nemzet cikkéből.
1: A BL döntő egyébként nem hozott látványos játékot. A Porto hibátlannak bizonyult a kapu előtt, háromszor kísérletezett és háromszor talált. Carlos Alberto, Deco, valamint Alenyicsev sem hibázott. A Monaco főnöke Didier Deschamps a játékvezetőt Kim Milton Nielsent okolta a vereségért. 3-4 lesz helyzetet rosszul ítélt meg a partjelző, és ezek megváltoztathatták volna a mérkőzést, mondta a francia tréner. A 30. percben például Fernando Morientes tökéletes labdát kapott, kiugrott, ám az asszisztens tévesen megállította a támadást.
0: A francia lapok görcsösnek és motiválatlannak írták le a Monacót, a portugál sajtó pedig a Portót méltatta és az egész ország büszkeségének nevezte ki, és friss fúvallatként titulálta a pénzuralt a futballvilágban. A mérkőzésen elvileg a Monaco volt először veszélyesebb, leginkább a robbanékony Juli révén. Az ő szervezése számos veszélyt jelentett a Portóra, csak hogy a 22. percben lesérült és sántikálva hagyta el a pályát. Ezután már inkább a portugálok voltak fölényben, és ez góllá is érett a 39. percben. Carlos Alberto Dele felé gurította a labdát, de az a Monaco középpályásáról Zikosról visszapattant a fiatalhoz, aki aztán gyönyörűen lőtte ki a felső sarkot. 1-0.
2: Paulo Ferreira. Into the middle, Carlos Alberto has guided in the first goal of the final.
0: A második félidőben a Porto nem tudta kihasználni a helyzeteit, és ezt megbosszult a Morientes, de gólja les miatt érvénytelen volt. A Monaco kénytelen volt egyre többet kockáztatni, emiatt a Portónak nagyobb lehetősége nyílt a kontrákra. Ilyesmi volt a 71. percben is, amikor Deco kitört és a szélen a csereként báló Alenyicsevet indította, aki visszatette a labdát Dikónak. Ő lőtte a második gólt. 2-0.
2: Deco. And the Chev is wide. Deco gets it back. He's been outstanding. And he's made it 2-0.
0: 4 perccel később Dele beadása éppen Alenyicsevhez pattant, aki magabiztosan varta be a labdát a felsőbe. Ezzel 3-0 lett az eredmény.
2: They're looking for more Porto. They're not done. Alenyicsev, the substitute, is in. Seals the success for Porto. It's beyond doubt now.
0: A BL menetelésre így emlékszik vissza a Porto vezetőedzője José Mourinho.
3: The main changes was that in the UEFA Cup we consider ourselves one of the best teams.
4: A különbség az, hogy az UEFA kupában az egyik legjobb csapatként tekintettünk magunkra, a BL-ben egyáltalán nem voltunk köztük. Aztán a csoportkörben játszottunk a Real Madrid ellen, a kieséses szakasz első körében pedig megkaptuk a Manchester United-et. Az UEFA kupában, a csoportban lengyel és török csapattal játszottunk. Aztán a Lációval és a Celtickel. De a Bajnokok Ligája már egészen más. Tudtuk, hogy nem egy vagyunk a legjobbak közül, kicsit meg kell változtatni a gondolkodásunk. Sokan gondolják, hogy a tehetség az egyetlen, ami kell a győzelemhez, de vannak stratégiai elemek is.
0: A 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének győztese a Porto lett, José Mourinho pedig bemutatkozott a világnak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mondta.
4: Nagyon büszke vagyok, a gárdával 2,5 év alatt mindent elértünk, de eljött a távozás ideje. A következő néhány napban döntök a jövőmről. Először beszélnem kell a klubvezetőkkel, mert élő szerződésem van a Portóval, ám én távozni szeretnék.
0: Mourinho távozott is. Román Abramovics hívására Mourinho a Chelsea vezetőedzője lett a következő idénytől, és remekül folytatta, amit 2004-ben elkezdett. Nem ő volt az egyetlen távozó a BL győzelem után. Ricardo Carvalhot 30 millió euró ellenében magával vitte Mourinho a Chelsea-be, és vele ment Paulo Ferreira is, Deco a Barcelonába igazolt, Alenyicsev pedig visszatért hazájába, a Spartak Moszkvába. Az eligazolás hulláma télen Carlos Albertoval és Dele-jel folytatódott. A BL győztes csapat megszűnt, de a Porto nagyot profitált a győzelemből, hiszen a távozók helyére tehetséges, később nagy karriert futó játékosok érkeztek. Ekkor jött a klubhoz Postiga, Ricardo Quaresma, Thiago Silva és Pepe. Bár sajnos nem tartozott a világklasszisok közé, de meg kell említeni Buzsáki Ákost is, aki ekkor tért vissza kölcsönszerződéséből a Portóhoz. A BL döntő után a Monaco két meghatározó játékosát vesztette el, Jérôme Rosén a PSG-be, Ludovic Julie pedig a Barcelonába igazolt. A mai napig ez az utolsó BL döntő, amelyben Európa hagyományos értelemben vett gigászai közül egyik csapat sem jutott be a fináléba. Azóta főleg angol és spanyol, valamint német és olasz csapatoknak szurkolhatunk a BL-ben, plusz a PSG-nek. A PSG BL színre lépése viszont még arrébb van. 2004-ben még egy másik francia csapat, a Monaco döntőzött. Igaz, ahogy említettem, a Portótól 3-0-ra kikapott. Sorozatunk következő részében pedig a Liverpool-Milan döntőt mutatjuk be.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszod előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Most csak bandukolok egy városban, valahol valahatan szárszóban.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Kazi Tamás, középtávfutó edző. És ahogy nézegettem az adatokat, és ezt azért egy kicsit még nekem is kell értelmezni, 34-szeres bajnok vagy, ha mindent összevetettünk, és van két olyan száma az atlétikának, amelyben a mai napig országos csúcsot tartasz. Hát azért kevesen büszkélkedhetnek ilyen pályafutással, és a műsorunk címe az Bajnokok, aztán rád végképp vonatkozik.
3: Szia Tibi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Valóban nagyon büszke vagyok ezekre az elért eredményekre. Azt gondolom, hogy amit képességeim engedtek, azt hiszem, hogy sikerült kamatoztatni az atlétika pályán, illetve kihozni magamból a legtöbbet, illetve én igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy akár amit az előbb említettél is, mondjuk a magyar bajnoki címeim számát növeljem, de nem ez volt általában véve a fő motivációs tényező, vagy a motivációm. Szerettem volna minél több világversenyre kijutni, és értelemszerűen minden magasabb szintre eljutni, de elég sok magyar bajnokság volt, ahol betegség vagy egyéb okok miatt mondjuk még nem is tudtam rajtozálni.
2: Igazából úgy tűnt a pályafutásod elején, hogy labdarúgó leszel, mert épp nézegettem az MLS adatbankban, hogy milyen paramétereid vannak, és azért ott is volt Magyar Kupa, NB1, sőt, mind a mai napig része az életednek a labdarúgás. Hogy indult a pályád, és miért pont a foci volt akkor a középpontban?
3: Egy kis faluban nőttem fel, és ugye akkor voltam gyerek, utólag azt mondom, hogy talán még szerencsés is vagyok, illetve én magamat szerencsésnek vallom, hogy egy olyan kis községben nőttem fel, ahol egyrészt ugye nem volt még internet, nem volt mobiltelefonok. Másrészt maga a gyerekkorom úgy nézett ki, hogy lejártam a horgásztóra pecázni sokszor, akár egyedül. Sokat bicikliztem, mezítlábra hangáltam az utcán, fára másztam, tehát szóval ez egy merőben más gyermekkor volt, mint mondjuk most már a saját fiaimé.
2: Ez a település, ez Katymár, a mostani adatok szerint 1400-1500 lakosú. Szerb határ közelében.
3: Igen. Még annak idején, amikor én ott voltam gyerek, akkor még inkább Jugoszláviának hívták. Pedig...
2: Mennyire volt inger gazdag a környezet? Tehát hány pláza, mozi, illetve mobiltelefonbolt volt azon a környéken?
3: Ezek közül egyik sem. Tehát volt egy posta, volt egy óvoda, egy általános iskola, tehát nagyjából ennyiben merült ki. A kocsma az természetesen volt, illetve a mai napig van. Oda szerintem azért többen járnak most, mint a templomba, de szép gyerekkorom volt, tehát én szerettem ezt az időszakot, meg jó érzésekkel gondolok rá vissza. És visszagondolva, ugye visszatérve a kérdésedre, volt egy labdarúgó pálya is. És már minket gyerekként, meg a haverokat, barátaimat nem nagyon akadályozott meg, vagy gátolt abban, hogy most ha focizni szeretnénk, akkor ez feltétlen kell akár labda, akár focipálya, akár focikapu, tehát tényleg ez, amikor a pólót, vagy a téglát, vagy nem tudom, két cipőt, vagy
2: az leteszünk,
3: persze bármi, csak dobjunk le, és akkor az a kettő a ti kaputok, ez a kettő a mi kapunk, tehát tényleg így nézett ki szó szerint, ahogy mondom. És rengeteget jártam le a pályára is, meg mindenfelé haverokhoz kertbe, és fociztunk. De azt gondolom, hogy ez talán a mai napig nem változott, tehát mondjuk akár Magyarországon, akár így Európában egy kis fiú, bár mostanában az elég sok lány is, de hogy nyilván többségében véve srácok, szerintem a labdával kezdik meg a focival, tehát ugye az iskolai szünetekben a sok helyen van ugye egy kis focipálya, vagy ilyesmi, a udvarban azért általában rúgják a bért. Úgyhogy így indult nekem, és nyilván láttak bennem fantáziát, nem voltam ügyetlen, tehát azért nyilván eltaláltam a labdát, meg hasonló dolgok, és akkor elég korán kiderült, hogy én ezt komolyabban szeretném művelni, és fel is figyeltek rám, és először Bács-Kiskun megyei válogatott lettem, ahova meghívtak, és játszottunk más megyék ellen, más megyék legjobbjai ellen. Még annól emlékszem, hogy volt egy válogató, vagy jöttek megfigyelők, ekkor lehettem talán 12-3 éves, 13-14. Még volt Akasztói Stadler stadionba volt akkor a meccs, és...
2: Megvan még, csak nem néz ki jól.
3: Igen, igen. Azóta azért sokat változott. Akkor az óriási élmény volt, mondanom sem kell, tehát egy kis falusi foci pályáról azért egy kvázi stadionba bemenni. És akkor voltak ott megfigyelő különböző kluboktól, Videóton, Vasas, Dunajváros. És akkor sokat nem mondott még azért Dunajváros, meg elég messze volt Kacsmártól. Azért egy, ahhoz képest mindenképp egy metropolis. És mivel nagyon sok csapattársam, meg barátom úgy döntött, hogy akikkel így megismerkedtünk a meccsek során, és jóba lettünk, sokan Dunajváros mellett döntöttek, ezért én is oda mentem, mert kaptam meghívást, hogy felfigyeltek rám, és lenne kedvem oda menni. Akkor jártam ki a 8. osztályt, és aztán utána eleve kellett egy tanulás szempontjából egy sulit keresni, és akkor egy ilyen sportgimnáziumba Dunajvárosba jártam, aztán ott jártam végig a ranglétrát, és ugye korosztályos NB1-es csapatba végzongoráztam ugye azt a 4 évet.
2: Aztán jött az érettségi, illetve a pályaválasztás és a testnevelési főiskola, testnevelési egyetem lett a kiválasztott, és ezzel nagyjából egy időben, vagy egy kicsit ezt követően váltottál sportágat, az atlétika irányába indultál el. Van is azt hiszem, hogy megnevezhető ember, akinek a segítsége kellett ehhez.
3: Igen, dr. Gyimás Zsoltnak hívják, ő volt a nevelőedzőm, és a mai napig szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát nekem ő ott egy ilyen apa helyett apám, meg legjobb barátom volt, és túl sokat nem is változott ez a kapcsolat, annak ellenére, hogy nyilván már nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, versenyeken esetleg összefutunk, vagy felköszöntjük egymást születésnapkor, vagy karácsonykor, egymásra csörgünk, vagy írunk. Nagyon sokat köszönhetek neki, illetve talán mondhatom azt is, hogy mindent, amit az atlétikában elértem. Az egy nagyon szép időszak volt, igen, azért ott 19-20 évesen jött egy sportágváltás, ott már ugye azért nem voltam kisgyerek, és ez egy önálló döntés volt. Szerettem volna nagyon focizni, folytatni, illetve minden magasabb szintre eljutni, akár csak magyar szinten is. És azt gondolom, hogy talán a realitása meg is volt ennek, hogy akár egy NB1-es felnőtt csapatba elhelyezkedjek, vagy legrosszabb esetben is szerintem egy NB2, NB3 az nyilván benne volt a pakliban, de valahogy volt bennem egy olyan gondolat, illetve ez azt hiszem, hogy most már így, hogyha visszatekintek ugye a pályafutásomra, ami végigkísért, hogy volt egyfajta ilyen kitűnni vágyás, illetve tehát, hogy ez a, hogy a legjobb lenni valamiben, hogy most nem akarok itt nagyon elcsépelt, vagy ilyen nagy szavakkal dobálózni, de történelmet írni, tehát, hogy azonnal, amikor elindultam az első futásomon, 800 méterre nevezett le a Zsolt, és akkor mondtam neki, illetve kérdeztem tőle, hogy jó, oké, mi itt a magyar csúcs, mert akkor az az elsődleges célom, hogy azt megdöntsem, tehát, hogy engem ez motivált, és éreztem azért azt, hogy reálisan nézve a fociban valószínűleg nem tudnék eljutni már ilyen magasságokba, hogy erről beszélgessünk, hogy mondjuk én vagyok a valahelyett legjobb mondjuk ebben a sportágban.
2: A 800 aztán Rieti-ben sikerült országos csúcs szinten, de egy picit azért menjünk vissza a gimnáziumra, mert gondolom, hogy kollégium volt a suli mellett a lakhatás, és aztán amikor Budapestre kerültél, gondolom akkor se az volt, hogy vettél egy lakást az első héten. Ez a típusú élet, ez valahogy úgy érzem, hogy inkább megedzi az embert, mint amikor otthon lakik a szüleinél, kocsival viszik iskolába edzésre. Hogy te hogy érzed ezt?
3: Én nekem erre szoktam is mondani, amikor ritkán, de ilyen téma szóba kerül, gondolok itt arra, hogy volt nemrég egy ilyen 20-25 éves találkozónk Dunajvárosban foci csapattal kapcsolatos esemény. És akkor azért, amikor erről beszélgettünk, akkor mindig jó szívvel gondolok rá vissza, és az életemnek az egyik meghatározó és legszebb időszaka az például ez a Dunajvárosi 4 év volt, és azóta is vannak olyan srácok, olyan barátaim, akikkel tartjuk a kapcsolatot, már kevesebben, és azért nem feltétlen napi szinten, de azért hetente, havonta egy kicsit beszélgetünk, meg egy évben egyszer-kétszer akár egy vacsorára megpróbálunk összehozni egy találkozót, vagy Pesten, vagy Dunajvárosban, de nagyon értékes embereket ismertem akkor meg, illetve rengeteg dolog köt oda, tehát annyi szép emlék, első szerelem, meg ugye maga a labdarúgás, ez a koleszos lét, annak is azért megvan a maga feelingje, úgyhogy ez valóban jó fogalmazta, hogy azért így megedzi az embert.
2: Kazi Tamásról beszélgetünk, aki 34-szeres magyar bajnok, és a kérdésem az lenne, hogy amikor atlétika, akkor miért pont 800 méter, ha már futás? Tehát szokták mondani, hogy már a 400-ba is bele kell halni, de a 800, meg aztán az 1000, meg az 1500, az 1000-t azért említem, mert abban is tartasz még országos csúcsot, amikor beszélgetünk, az aztán végképp kivégzi az embert.
3: Ez valóban nagyon gyilkos táv, és furcsa is erről beszélnem, amikor az emberekkel beszélgetünk futással kapcsolatban, vagy futásról, mert mindig úgy érzem, hogy akkor olyan lesz kicsit, mint hogyha én most így hazabeszélnék, vagy tehát most én fényezném magam azért, mert én középtávfutó voltam, ezért azt mondom, hogy nagyon kemény a középtávfutás, de maga nemében nyilván a világ elithez, aki tartozik, vagy akár az európai elithez, mindegy, hogy milyen versenyszámról beszélünk, természetesen rendkívül sok munkát igényel, hogy eljussanak az emberek erre a szintre, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy a középtávfutás az egyik legkeményebb versenyszám, pontosan amiatt, hogy valahol már egyrészt annyira felgyorsult a világ, hogy ez már egy 800 méter is most már azért egy hosszú sprint, és nem tartom kizártnak, hogy egy pár éven belül akár már eljutunk odáig, hogy már nem feltétlenül lesz középtávfutó szám az elnevezése egy 800 méternek. Úgyhogy egy nagyon komoly sebességgel kell rendelkezni hozzá, tehát gyorsasággal, de azért egy rendkívüli állóképességi munkát el kell végezni hozzá, és akkor még mindig nincs erre garancia, hogyha ezt az ember ötvözi, akkor egy nagyon jó középtávfutó lehet belőle.
2: Hát meg intelligencia kell, illetve tudni kell tűrni azt, hogy az embert lögdösik, rugdossák, és jó pozícióban kell lennie.
3: Hát igen, ez most valamiért az jutott egyből eszembe, hogy lögdösik, meg rugdossák, hogy talán emlékszel rá, hogy a pályafutásom vége felé kétszer is ugye sikerült úgy esnem, hogy összeakadtam ugye ellenfelekkel, és egyszer a csuklóm, egyszer pedig a kulcscsontom tört el elég csúnyán. Úgyhogy ez is benne van a pakliban, ugye itt középtávfutók már a táv elejétől kezdve gyakorlatilag bevágunk, és 1500-en ugye azonnal 800-on egy 100 méteres kanyar után, és azért ugye itt benne van a taktika is, úgyhogy az is nagyon sokat számít, hogy az ember mennyire lát a pályán, hogy helyezkedik, mikor indít egy hajrát, mikor reagál, úgyhogy valahol egy csakjátszma is egyben.
2: Ha már a sérülésedet említetted, talán pont a kulcscsont törésed utáni rehabilitációtkor készítettem veled interjút, és azt láttam rajtad, hogy nincs az az Isten, hogy nem térsz vissza. Tehát volt egy olyan elhatározás benned, egy olyan kemény akarat, ami tulajdonképpen az egész pályafutásodat jellemezte, ami minden akadályt elsöpört az útból. Ez segített neked a pályafutásod során? Ez a mentalitás?
3: Miután azt szoktam erre mondani, hogy ha valaki, tehát hogyha kérdezik tőlem, hogy kinek ajánlanám, vagy miért ajánlanám, hogy valaki mondjuk erre adja a fejét, hogy futó legyen, és azon belül középtávfutó, akkor azonnal azt szoktam mondani, hogy ha kellőképpen mazohista valaki, és szereti a fájdalmat, akkor biztos, hogy jó helyen jár, de ezt enélkül nem lehet csinálni. Tehát valahogy az embernek, aki komolyabb szinten akar középtávfutó lenni, és ezt akarja művelni, ki kell bírni a rendkívüli monotonitást. Én nagyon sokat edzettem egyedül a pályafutásom során, a vége felé már ráadásul nem csak hogy egyedül, hanem szó szerint, tehát már saját magam edzője is voltam. Az már talán egyfajta elkészítése volt az edzői pályámnak, de így alakult. És hát igen, nagyon-nagyon kemény, tehát borzasztó fájdalmakat kell kibírni. Nagyon sokat és ezt is szoktam mondani, hogy fél életemet a tejsavban töltöttem, tehát hogy ez a laktáttolerancia az azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki egy jó 800-1500-as legyen.
2: Ami még szükséges a sportolónak, az egyrészt elviselni a sikert, helyén kezelni, másrészt jól tűrni a kudarcokat. Itt most először azért hozom a 2008-as olimpiát szóba, mert ott minimális idővel maradtál le a kvalifikációról, és arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor mi jár az ember fejében, mert beszéltem olyan sportolóval, aki akkor, amikor lemaradt az olimpiáról, az első gondolata az volt, hogy abba hagyja. A második pedig mindig az egy olyan sportolónál, aki igazán profi módon gondolkodik, hogy nem baj, 4 év múlva megint lesz.
3: Nem mondom, hogy nem törtem össze, tehát emlékszem a pillanatra, mert ez borzasztó nagy trauma volt számomra, hiszen alig pár éve kezdtem el atletizálni, és előző évben lettem először az első felnőtt magyar bajnoki címemet megszereztem 2007-ben, és aztán olyan időeredménnyel is kezdtem a 2008-as szezont valahol egy külföldi versenyen, azt hiszem talán Szlovéniában, ahol 2/10 másodpercre megközelítettem, vagy 2/10-ben lecsúsztam a pekingi olimpiai kvalifikációs szintről, ami azért azt gondolom, hogy így, még hogyha csak 2 kört is futunk a pályán, de hát azért az a 2/10 az tényleg borzasztó kicsi és kevés. És aztán egy magyar bajnokságon már egy ilyen mindent egy lapra feltéve utolsó lehetőségként úgy döntöttem, hogy akkor itt most, ha kell, falnak futok, de megcsinálom az olimpiai szintet, és mi lenne jobb lehetőség, mint hazai pályán, akkor ugye ott még Debrecen székbe versenyeztem. Debrecenben volt az országos magyar bajnokság, emlékszem, nagyon meleg is volt, szeles is volt, tehát nem annyira volt ideális arra, hogy az ember a csúcsot fusson kora délután, és amúgy nem nyertem meg, illetve védtem meg a magyar bajnoki címemet például, ugye, hogy annyira elfutottam az elejét, annyira görcsös volt a mozgásom, futásom, hogy ez a nagyakarásnak klasszikus példája, nyögés lett a vége, hogy ki is kaptam, értelemszerűen szintet se futottam meg, és akkor annyira megtörtem, hogy nekem is megvolt a fejemben az, hogy ezt nem biztos, hogy akarom én folytatni, akkor ezek szerint mégsem én vagyok az úgynevezett kiválasztott, úgyhogy akkor ez egy égi jel. De valóban mutatja talán a hozzáállásomat, mentalitásomat, ami aztán valóban a pályafutásom során végigkísért, hogy azonnal a rákövetkező évre már ugye az első felnőtt világbajnokságomon részt vettem Berlinben, és hát ezt a pekingi olimpiai szintet azt megfejeltem, nem tudom mennyivel, másfél másodperccel jobbat futottam. Mert...
2: És aztán jött London, és oda pedig már kijutottál. Az milyen, amikor az ember egyrészt megkapja a felszerelést, -1, megtudja, hogy kijutott, megkapja a felszerelést, esküdtesz, repülő, megérkezik, olimpiai falu, erről mesélj.
3: Hát ez most egy kicsit ilyen babörös is lettem, mert ugye azért első olimpia valóban, amit pontosan, ahogy elmondtad, tehát amikor volt már rajtam nyilván előtte vágatott felszerelés, meg hasonló dolgok, de valahogy nem tudom, az olimpia az mégiscsak a csúcsa ennek a, illetve bármelyik sportágnak, de hogy a sportban azért az, hogy az ember egy nyári olimpiára például kijut, az egész ráhangolódás, meg ez a millió, meg ahogy ott találkozik ugye akár a magyar csapat tagjaival, olyanokkal, akiket igazából mindenki ismer, mindenkit kb. A harcról, névről, stb., de kevesek vannak, akik azért ilyen baráti kapcsolatban lennének, hiszen mindenki egy kis borokban éli a saját kis világát, és ugye készül, és kevés lehetőség van, akár még az olimpián is olyan komolyabban elvonulni és kommunikálni egymással, de hát az fantasztikus volt, és annak nagyon örülök, hogy például Londonban kint voltam, mert én azt gondolom, hogy szervezés szempontjából, meg ugye utána tudjuk, hogy volt itt Covid is, meg mindenféle egyéb dolgok, de a londoni olimpia az szerintem egy csúcs világverseny volt, hasonló talán, mint itt, ami volt a budapesti világbajnokság. De...
2: Szerintem a londoni olimpia egy kicsit példát mutatott a későbbi olimpiai rendező országoknak.
3: Igen, mert egyrészt ugye az egy nagyon okos húzás volt a részükről, hogy Londonban például egy olyan helyre tervezték meg a stadiont, a pályákat, a az olimpiai falut, ugye, ami egy ilyen elhanyagoltabb rész volt, és eléggé nem is tudom, hogy mi volt ott előtte, de a lényeg, hogy azzal kötötték össze, hogy inkább kicsit ilyen mobil olimpia legyen, és akkor mindent elvittek utána, meg visszabontottak, meg lakóparkká alakították, stb., és akkor ez így nagyon hasznos és praktikus is volt, de mondom, tehát az, hogy belegondolok, hogy a délelőtti atlétikai előfutamokon egy 90 000-es stadion teljesen tele legyen, szerintem, ha volt is éppen üres szék, az csak azért volt, mert a büfébe mentek ki, vagy a mosdóba, tehát az valami elképesztő élmény volt.
2: Érdekesség, hogy ugye 1:47:10 volt az időd Londonban, és azzal nem tudtál tovább lépni. Hogyha tudtuk volna, hogy a mai napig élő országos csúcsod 1:45:37, amit egy kicsivel később a rákövetkező évben futottál, akkor azzal viszont ott elég jól lehetett volna szerepelni a londoni olimpián.
3: Sőt, erről az jut eszembe, hogy 11-ben Daeguban, Dél-Koreában a világbajnokságon is a egyik legjobb európaiként szerepeltem 800 méteren. Emlékszem még az előfutamomban is, talán európai vagy fehér ember nem is volt konkrétan. Tehát viszont nagyon erős mezőnyből sikerült automatikusan tovább jutnom, és aztán az elődöntőben is remek eredményt értem el. Lényegében akik a döntőbe jutottak, azért a világcsúcstartó, mai napig világcsúcstartó Kenyér Rudisra, meg tehát olyan arcok, akik értelemszerűen tehát jobb eredménye rendelkeznek, sokkal jobb eredménye, mint én, tehát ez nem volt reális. De az, hogy 11-ben is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, 13-ban Moszkvában is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, plusz országos csúcsot futottam abba az évbe, ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a londoni olimpia nem úgy alakult.
2: Kazi Tamással beszélgetünk, aki összesen 11 Európa-bajnokságon, 3 világbajnokságon, 1 nyári olimpián és 3 csapat Európa-bajnokságon szerepelt, volt, ahol győzelmet is ünnepelhetett, és aztán mégiscsak eljött egy olyan pillanat, talán a sérüléseid is közrejátszhattak ebben, amikor úgy döntöttél, hogy most akkor ennyi, de én úgy érzem, hogy nagyon logikusan építetted föl az átmenetet a sportolói lét és az edzői lét között.
3: Igen, ezt nagyon jól látod, és ebben valóban volt tudatosság. Én amikor már a karrierem utolsó éveiben még aktív versenyző voltam, de azért már tudtam a helyem a mezőnyben, már annyira nem is éreztem extra motivációt, hiszen, ahogy említetted is a felvezetőben, sok magyar bajnoki cím után bármilyen forrán is hangozhat, de nem szeretnék ilyen nagyképűnek tűnni, csak hogy az már annyira nem motivált, hogy most akkor én nem tudom, legyek második, vagy ötödik, vagy bármi.
2: Tehát, magyar bajnok, és akkor mi van?
3: Tehát ott én bennem már csak az motoszkált, hogy egyrészt már edzősködtem, meg már megszülettek a gyermekeim, és szerettem volna csak jó példával szolgálni, lássák, hogy az edzőjük, vagy az apukájuk még sportol, még mozog, még lejár, még versenyez, legyenek emlékei a gyermekeimnek esetleg abból az időszakból, amikor még apa futott, vagy versenyszerűen üzte ezt. És aztán én már a karrierem utolsó éveiben már vastagon edzősködtem, akkor főleg labdarúgókkal, leginkább utánpótláskorú labdarúgókkal, de egyébként bármilyen más sportágból is lehetett jönni hozzám, illetve volt egy-két sportolom, de zömében labdarúgók kerestek, és mozgáskoordinációval, gyorságfejlesztéssel, robbanékonysággal foglalkoztam, vagy ott foglalkozom a mai napig, illetve már tervben volt az, hogy a Fadin az atlétika szakosztály vezető már érdeklődött bőszen, hogy ugye, ha visszavonulok, akkor maradok a klubnál, és ugye tervezek edzősködni, tehát hogy azért erősen célozgatott arra, hogy nagyon örülnének, hogyha én ezt folytatnám, csak mondjuk már nem feltétlen, mint versenyző, de abban is támogattak, hogy addig futok, ameddig csak akarok. És aztán, amikor meghoztam a döntést, ugye, ami baromi jól sült el, mert ugye 24-ben, amikor visszavonultam, pont az utolsó versenyem, az a csapatbajnoki döntő volt, amit történelmi siker volt ugye a Ferencvárosi tornaklubnak az atlétika szakosztály életében, hiszen első alkalommal sikerült megnyerni, és azóta sem. Úgyhogy ennek örülök, hogy részese lehettem, és azt hiszem, hogy talán egy jó csattanó volt ott az utolsó verseny, a szó szerint utolsó körrel, ugye a 4x4-es váltóba is bevállaltam, ugye, hogy futok, és ott derült ki, hogy egy nagyon éles versenyben talán egy vagy két ponttal, de hogy végül mi fogunk nyerni, úgyhogy az utolsó kör, amit szó szerint megtettem a pályán, az ugye egy győztes futás volt, úgyhogy annak nagyon örültem. És aztán azóta igen épülget a